Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegető.

irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

milyen telünk volt, ráfáztunk, megírtam egy naplóba. Január 5-én kezdtem, amikor a hideg hullám először elérte hazánk. Gondok vannak a központi fűtéssel. Jégcsapok lógnak a könnyező pálmáinkról. Mi azért melegszünk. Kiosztottam a gyerekeknek a személyi fűtőtesteket. Kaptak egyet csillagszórót. Kigyulladt a karácsonyfánk is, így aztán két napra megoldottuk a lakás fűtését. Még szerencse, hogy dupla luccot vettünk. Egyelőre van szén az országban. Csupán 19 megyéből jelentettek gondokat. A Futapest mintájára megszervezik a Fagyapest akciót és a Vacogó mozgalmat. Rádai Mihály új sorozatot indít a tévében. Unokáink is fázni fognak, avagy Pallasz Aténe kezéből soha többé nem lopják el a láncsát, mert odafagyok. Ma tüzet okozott a lakásában egy vízszerelő, aki nyílt lánggal próbálta fölmelegíteni a tőle elidegült feleségét. Állítólag az asszony az ágyban mellé bújt, 5 fokot esett a hőmérséklet. Az utakon sakmatt a helyzet. Futólada üti fehér gyalogot, aki közben rosár. A szénkészletek teljesen kimerültek. A lakosság még nem teljesen. A gázművek megnyugtató hírt közöl. 2 napja nem érkezett telefonos hiba bejelentés. Azóta van befagyva a vonalunk. Ma olyan jegesre fagytam, hogy este magától lecsúszott a nadrágot. Már a kártyában is így megy a sor. Jéger alsó, Jéger felső, Jéger király, Jéger ász. Ma, január 6-án jól befűtöttek a televízióba. Kigyulladt a székház. A tűzoltó parancsnok kijelentette, a tévében szilveszter este óta nem látta mekkora égést. Ma megittam egy liter bort, és nem borvirágos, hanem jégvirágos lett az orrom. Ebből is látszik, vizezik a bor. Ma sem volt fűtésünk, így aztán bebújtunk a hűtőszekrénybe, ott csak mínusz 10 fok. Áramszünetek is előfordulnak. A világítás megoldására Szent János bogarakat gyűjtünk, melyek kereszteződnek a szapora csótányokkal. 2 nap múlva fényárban úszik a lakótány. Már csak 25-ös izzót használhatunk, azt is csak zoknis toppolás. Este bámultunk ki a feleségemmel az ablakon, s megszólal. Látod arra azt a sötét foltot? Mondom, látom. Na azok ott már új palota fények. Ma a szénrevárok betörték a debreceni tüzép kapuját. A tüzépesek kórusban kiabálták. Lieg nicht! Lieg nicht! Megjelenik egy korlátozó rendelet. Egyik nap a páros számra, másik nap a páratlan számra végződő gépkocsik tulajdonosai nem nézhetik a tévét. Nagyon várjuk a napi sajtót. Ilyenkor kis időre megoldódik a fűtésünk. Már csak annyi a különbség a lakás beli és a kinti hideg közén, hogy a bentiért fizetni kell. Ezek már megint célozgatnak. A tévében jégkunyhóban lakó eszkimókat mutatta. Sok a reklamáció a tüzépeken. Egyesek feketén kapták meg a barna szemet. Nincs gázpalack. A gázművek bejelenti, hogy nincs gáz. Erre a lakosság bejelenti, hogy gáz van. Végül kiosztanak 1-2 palackot, de gáz helyett vízzel vannak tele. Ezek azt hiszik, hogy szegény ember vízzel főz. Én patron csavartam a gázpalackba. Gáz nincs, de szóda van. Fogytán a szén. A bábolnai tüzépen, feketére festve, tojásbriketként árulják a megzápult tojásokat. Sokan várnak fűtőolajra. Aki otthon fel akar melegedni, annak előbb a kútnál meg kell fagyni. Hiába, aki a mínusz nem becsüli, a plusz nem érdemli.
Akik olaj nélkül maradtak, az MK-nél és a Rákóczi téren próbafúrásokba kezdenek. Jolánka, a térkirálynője olyan kemény húsú, mint régen. Megfagyott. Ma, január 21-én újabb hideg zuhany ért bennünket. Az anyag és árhivatal feltalálta a helyből felszálló árakat. A legnagyobb gond az áramellátásban és a gázszolgáltatásban, hogy a kínálat nem igazodik a keresethez. Egy illetékes kijelenti. Mi felkészültünk a térre, de be kell vallanunk, hidegre nem számoltunk. A vonatok szénhián a maguk mögött hagyott talpfákkal tüzelnek. Takarékosságra hivatkozva MÁV kikapcsolja a fénysorompókat. Fél óra múlva egy vonat belehajt egy áthaladó lovaskocsiba, az anyagi kár és a ló tetemes. A tévé már csak egy órányi műsort sugároz, egyedül a hétfői adásnapok változatlanul. A falusi tüzépeken nincs szén. A fűtés megoldására felmerül a kérdés. Szén, avagy szalma? Az iskolákban a derékszöget már csak így írják. Minusz 90 fok. A laktanyák falán táblák hirdetik, az áram kimaradáson van. A kormány bejelenti, a szénhiány oka az aszály. A tévé már csak a tornát közvetíti, de csak a bemelegítését. Fűtés terén az utolsókat rúgjuk, a fűtőtestbe. Új tulajdonságát fedeztük fel a radiátorunknak. A többen körülüljük, fölmelegszik. Éjszaka betörtek hozzánk. Elvittek néhány értékes tárgyat, például egy hősugárzót és 200 gyertyát, de mindez csekéség ahhoz képest, hogy nyitva hagyták az ablakot. Síkosak a járdák és fogytán a só. A házmester ma reggel szórta szét az utolsó adag heringet és sósperecet. A földszinti kutyás szomszéd sírva jött haza. A tacskója lábát fölemelve odafagyott egy fához. Átalakítottuk a lakásunkat. Amíg fáztunk, addig parkettás volt. A sajtóban a tüzép mától kezdve a Merkur sorszámaival együtt közli a szénrevárok sorszámát. Ez a tél számomra tiszta ráfizetés. Hogy ne fűtsünk kétfelé, hozzánk költözött a feleségem édesanyja. Szerencsére ritkán látom, mert gyakran van áramszünet. Ma olyan hideg volt, hogy a kanyarban eltört a szomszédunk macskája. Ismét rengeteg hó hullott, ráadásul olyan hirtelen, hogy néhány autó még behajtott az alagútba, de kijönni már nem tudott. Hómunkára hóembereket keresnek. Tipikus szervezési gondok vannak. Ahol hómunkás van, ott lapát nincs, ahol lapát van, ott hómunkás nincs, ahol mind a kettő van, ott meg hó nincs. Fennakadások vannak a vasútnál is. A keletiben bemondja a hangos beszélőt. Értesítjük az utazó közönséget, hogy a Debrecen felől érkező villanyvonat 8 órát késik, mert az utasok lassan tolják.

Abszolút szénhiány van, pedig a fiúk a bányában dolgoznak. Ma már 9 meccset töröltek a totóban. A héten 3-an értek el 4 találatot, 5-en 3 találatot, 8-an 2 találatot. 5 találatos totószelvény nem akadt. Az Istenhegyi úton rendezték meg az Alpesi Sívvilágkupa befejező fordulóját, melyen a magyar Tóth József elsőként szakított át Trabantjával a déli pályaudvar melletti szallagkorlát. Takarékossági okokból ma leszereltek 5000 villanyrendőr. Élő rendőrök irányítják a forgalmat. 1 óra múlva megszűnt a keresztirányú forgalom az MK-nél. A Rákóczi út irányába kitárt karokkal megfagyott a forgalom irányító rendőr. Néhány perc múlva egy néni virágcsokrot tett a lába elé, keresztet vetett és továbbá. Továbbra sincs fűtésünk, azt hiszem be kell fejeznem a naplóm írását. Most már föl kell tüzelnem a maradék lapokat. Azt azért még büszkén beírom, hogy ma váltam igazán takarékossá. Levágtam a macskánk farkát, hogyha ki kell engedni, ne kelljen sokáig nyitva tartani az ajtót.

0: sì.
1: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó, vagy csöbölyő, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a piát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkosú. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na, így. Megy bele. Leteszi. Azt mondja a szirtesnek, hogy bakfitty. Mondom, te, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod. Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondott kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Ő. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na, minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta kell nekem, hogy bok, figy. Azt mondja, erre a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt nehéz szöveg, jó. És aki ezt filmre írta, hú. Az írókámnak ezzel mi munkája volt? Amire el tudta adni, de tényleg ez... Ilyen szöveg. Hát nem! Hát, szerintem, amikor az író ezt írt a filmre, közben szedett ilyen fogalmazásgátlót, és... mert különben valami csak kijönne, hát biztos kijönne. Szóval, hát, egyszer nekem egy kocsisom, azt mondta, hogy bakfit. Hát, ráemeltem a karó. Azt mondja a szőke. Rá? Tudja a szövegét? Láttátok, milyen emberek vannak? Nem elég, hogy nézi, meg is tanulja, mert jó. Na szép! Jó. Érdekes, én nem tudtam megtanulni. Pedig figyeltem, piszkos úr, na minden. Szóval, ahogy mondta a hölgy, hogy rá. Aztán mi lett vele, mikor ráemelt a karó? Alatta maradt. Úgyhogy nekem többet senki nem erészelje azt mondani, hogy bakfit, mert ráemelem a karót. Azt mondja erre a mortusos anyó. Rá? Hát akkor bajuszpödré? Hát akkor bakfit. Jó van! Rendben van, gondoltam, most jön a cselekmény mindjárt, ugye? Veszi a karót, puff fejbe, kanyec filma. Kész. Ne örüljön, nem ez volt, ne örüljön. Azt mondja a morcos, bakfi, mire az? Azt mondja a szirtes. Hát jó van, akkor gyere, aludj nálunk. Hát ember az ilyen. Na szóval, volt kérem, másik rész, esse kutya. Jön be a jány, nagy lány, ó, parasztlány, nagy parasztlány, jaj. Ilyen műszempillával, nem tudom, voltak-e már vidéken, kérem, minden tanyán van ilyen műszempilla. Ugye az igazi? Na kérd, ezt a betyárok hozták a műszempillát a csajoknak Bécsből. Azok betyárok már akkor kijártak Bécsbe, csak akkor még vissza is jöttek. Na gondolják, a lányok kinn áll a pusztában, fúj a szél, piszkosú, a szempilla meg csak úgy zizeg. Ott áll, jön ám a morcos. Ez kérem, jött, hakör, hanem ez mindig jött. Hogy is megérkezik, nem tudom, megfigyelték-e, ez a sanyó tanyavilágban, akár merre ment, mindenhol volt neki egy-egy fix, beépített spinéje. Ezek nem ám ilyen könnyűvérű luvnyák voltak ezek. Hogyne, Isten őrizze! Ezek tisztességes, dolgozó nők voltak. Mindnek volt dolgozó, tisztességes dolgozó férje is. Csak amikor a sanyó gyűjt, férje sose volt otthon. Hoppá! Hogy hol volt, mert közben elment a másik csajhoz. Így járták körbe egymásét szépen, így. Ez volt, kérem, a korabeli vetésforgó. Bizony. Na mindegy. Bemennek a házikóba. Szép, romos házikó. Azt mondja a lelkem a fiúnak, hogy de így. Megágyaztam. Azt mondja erre a morcos. Azért. Ilyen hülye betyárt, én még Istenem vagy. Azért. Na nehogy beleesen a moly majd azért. Miért? Azért. Na mindegy, fölfogta, hogy azért. Megértette. Tudják mi a borzasztó? Hogy ez a vezérbetyár. Akkor milyen, ha beosztod? Mi képzeljék el? Na szóval, bent vannak azért. Ágyikobban lefekszenek. Indul a lamú azért. Jó van. Szóval, mondanám tőle, csak röhög nem kell aztán. Szóval, lefekszenek az ágyikóba, indul a lamúr. Azt mondja a lelkem, ezt csak, hogy Szűz Mária, oda ég a lángosom. Erre iszkiri. Tényleg, nem tudom, emlékeznek rá, ez a lány a forró, tüzes kemencébe, így kis kezével így nyúlt. Hát az meleg. Az nagyon meleg a alt. Hát ő fütötte be, elfelejtette. Én kérem, nem vagyok egy pék típus, de van egy ilyen hosszú lapát, oda kell menni vele a lukhoz, hogy hoppá, nesze, tied, azért van, ugye? Hát meg így ment bele, mint a frigiderbe, így szépen nyújt bele. Ja, és a másik, milyen volt kérem, a lángos minősége? Hát ez a szék, ez. Ez ahhoz képest, kérem, gyerekpiskót ahhoz képest. Hát nem. És így kellett törni belőle, hogy így... Hát a gyöngébb ember éhen halt volna. Na mindegy. Vissza ágyikóba, megy tovább a lamúr. Azt mondja a lány a fiúnak, hogy szerelmes a nám. Sőn. Az azt jelenti, hogy Sándor, igen, csak hát... Úgy nem olyan szép, hogy Söndör, meg aztán így azért Söndör, mert egy lukon mindenki jön, úgyhogy Söndör, persze. Nem kell formát cserélni közben, hogy... Szóval azt mondja, Söndör, azt mondja erre a morcos. Megmondtam már, nem mond a nevemet, amikor dolgozunk. Hát, van ilyen, ugye? Nem szereti, van ilyen. Jaj, másik rész. A tanyán él a Bánhidi Laci bácsi, filmbeli nevét nem tudom, Laci bácsi ott él. Na, megy a morcos lovon. Megy. Ez a ló, ez nem a morcos. Ez a... Odaér, azt mondja Laci bácsinak, hogy ide azt a két tehenet. Azt mondja Laci bácsi, ne vigyétek el. Hát meddő az a két tehén. Hát tény. Miért viszitek el ezt a két meddő tehenet? Nem tudom, megfigyelték-e, Laci bácsi mindig így szekérem beszél állandóan. Hát de egyszer engednék, hogy elmondja a földön, nem? Vagy nem baj, hát legyen szekér. De akkor meg legalább az út legyen beton, vagy valami. Na képzeljék el, itt a tévé képernyő, teljes nagyságban, a két meddő tehenet hajtják. Menenek, menedegélnek, állj! Mind a két meddő tehén ököl. Igen, azért volt a két tehén meddő, mert ököl. Csak nem vették észre. Hát pedig kérem, így, olyan egyszerű a különbség a tehén meg az ököl között, elmagyarázom. Jaj, nem a szex miatt, nem. Csak így titt alapon, így terjesztőleg, persze. Na szóval, gondolják el, a tejének az első két lába, így, nem ám cipőbe, ilyen nyáriasan frankon, persze, mesztélláb, így, itt az első, ott meg körülbelül ott az ajtónál, mondjuk, ott meg a hátsó két láb. Azt mondja, nagy, igen, ez egy ilyen tehén deluxe. Vagy két tehén, mit tudom én, na. És itt van közte a tehén, így, na eddig egyforma. Most van a különbség, a tehénnél, ott a Cornellnál, ott a... Vagy hogy mondjam, nem tudom másképpen. Szóval, nagyon finoman kell fogalmazni, mert ugye mégis szalonképes háta fölveszik lemezre. Egyébként tudom gyorsan, így igen, csak így nem megy. Szóval a Cornellnál van egy ilyen ilyen, négy ujjú kesztyű, de jó felfújva, frankó, na ez a tehén. Az ökörnél kicsit előbbre van, ugye a 16-os tájékán, hogy de csak egy ujjú kesztyű. És ami a fontos, nincs felfújva. És kérdés, ezt nem veszik észre. Jó, hogy nem akarták megfejni, mi? Lemennél fogadni a filmet, a Jancsó rendezi, meg is fejik. Meg, ez biztos. Egyik alkalommal nagy pesti vállalatnál nőnapi ünnepség volt. Trapéria, muskát, világot. És most következik Hofi Géza. Mondom, akkor így következik. Be a színpadra. Ugye ilyen nőnapi ünnepségen akármilyen számot nem lehet előadni, úgy mégiscsak ugye az ünnepnek megfelelőt kell. Ugye? Na, van nekem a színházban egy ilyen Majakovszki vers átírásom. Erre kaptam a Jászai díjat. Az nem, nem, verse.

Ja. Igen, mert sugárult, azért van így. Visszatérve a tapsra, igen, nálunk a Microscope színházban, így mondom, hogy Microscope, mondom bent is, mert ugye háta van külföldi, az is értsen valamit. Ne üljön úgy, mint a magyar lenne. Ajjaj, szépen vannak. Szóval visszatérve a tapsra, nálunk a taps, nekem 8 a norma. 8. Igen, eddig 5 volt. Csak a komlós húsvétkor felemelte 8-ra. Ez hozta a nyuszi. Úgy megörültem. Igen, mert 10-et vártam. Elírhatta. Vagy meglöptél. Na, visszatérve a nagy vállalatra, kérem, hát ma ez a Majakovszki vers, kezdeném mondani, tudják, ilyenkor ilyen nagy vállalati ünnepséget elsősorban kikülnek. Na, hát az, ott ültek szépen, kirittyentve, kiöltözve minden. Kezdeném a verset mondani, és két kis gyerek, az is kiöltözködve, fut el a színpad meg a nézőtér között, futkos. Na, mondom, milyen ügyes, tényleg. Én magad Majakovszkival vívelődök. A gyerek meg csak fut. Nem mondom, csak el fog fáradni nem sokára, hát elég vérszegénynek látszik, ugye. Nem bírja ki, mert hosszú vers, ugye nem bírja ki a végéig. Na, mondom, illetve kezdem, gyerek fut vissza. Apukája elsősorban üldögélt, nem Majakovszkit nézte, nem, a gyereket. Azt mondja, jaj, nézzék oda, hogy fut. Hát igen, én fiam, mi munka van ebbe? Na, elkezdem Majakovszkit mondani. Gyerek megint fut. Ha mondom, szépen kedvesen mondom. Öcsike, ne futkossál, mert elesel. Apukája, nekem. Nem, ne, nem esik el. Erre én mondom, de igen, mert elbuktatom. Hát mi, én még ilyen. Na és végre a verset elkezdhettem. Mondom a verset, akkor meg a közönséget, hogy nézem, hogy olyan furcsán úgy ültek, hogy így oldalra, így hajoltak mindig, így oldalra. Mondom, mi van itt, ilyen billenő széken ülnek, vagy mi van itten? Csak mondom tovább a verset, megint csak így hajoltak itt. Tudják, mi volt ez? Mindig vették fel a kinizsit. Hát igen, hát a dolgozó, ugye a dolgozó mit szedjen fel a parkettát? Hát így még mindig jobban járunk, persze. Így van ez, kérem. Majakovszki meg kinizsi, úgy együtt. Úgy. Nagy szellemek a találkoznak. Na mindegy. Akkor másik alkalommal egy vidéki fellépésünk után egy kritika jelent meg L.I. tollából. L.I. ez egy újságíró. Igen, ez a neve, L.I. Jó nevű újságíró. L.I. Ez egy L.I.-rás lehet. Na mindegy, azt írta, hogy én a közönségnek vidéken tücsköt, bogarat összehordtam. Milyen érdekes az élet. Ott is Majakovszki verset mondtam. Ő de zsenánd, mi? Hiába, lelkem nem ismerte Majakovszkit. Hát van olyan, persze. Szerintem ő is többet ír, mint olvas. El kellett volna küldeni neki egy Majakovszki összes kötetet, ráírni egy nyilat, hogy így tartandó. Én. Igen, mert nem mindegy, hogy fogja, ugye? Na most, hölgyeim és uraim, én elmondanám ezt a verset most itt önöknek, és kérem, döntsék el. Kicsit bogár, vagy esetleg valami más, mit lehet tudni? Na, indulnék. Nák. Né, mindegy, elindul. Kérem, nagyon sok probléma van nálunk a lakásokkal, a lakáshelyzettel. Van nagyon szép Majakovszki vers, a vers címe. Kíván, kozire. Jó van. Nyugodtan lehet nevetni, bátrabban is lehet. Azért, mert Iván Kozirev azért lehet, az... Persze, jó van. Engedj el magát úgy. Szék tartja, azért van minden, persze. Na, tehát Iván Kozirev, öntőmunkás, elbeszélése arról,
Ugyan költözött,

0: Új lakás.
1: Ezt a verset én most elmondom úgy, mintha Majakovszki ma írta volna itt, nálunk Magyarországon. Na kérem. Ez ilyen koncentrálásszerű ilyen idő. Láttam a televízió, amikor szavalnak, akkor mindig úgy elkomolyodnak, ha kő, ha nem, és úgy szenved. Most én is mindjárt szenvedni fogok, figyeljék meg. Mert nem tudom a szövegét. Na, azt mondjam. Vers címe. Mondom, hogy a vers címe magyarul, mert le kell fordítani. Kovács! János!
2: Öntő munkát.
1: Jó van, látom a verset, nem csak hallották, olvasták is. Jó? Legyenek büszkék, jó van. Na, a vers itt kezdődik, ez az eleje, itt kezdődik. Proletár vagyok, mit szaporítsam a szót? Ez van, nagy dolog. Eddig ágról szakadt módon éltem, de most lakást kaptam. 3000 ide, 3000 oda, 3000 amada, 3000 ide. Kettő. Mondom, kettő a taps. Figyelek, ajjaj. Egyik alkalommal képzeljék el a színházban, mondom a szöveget. Poén nem volt. Van úgy, majd csak figyeljen, van úgy, persze. Na és intettem, hogy na, tapsoljanak. Ez a komlós levonta, hogy norma csalás. Képzeljék. Na, tehát ennyi résznél álltunk meg, mondom tovább. Lakást kaptam a dolgozók házépítő szövetkezetében. Levegős, világos és meleg. Levegős, nem zár az ablak. Világos, hát világos, hogy nem zár. Hát világos, ablak még zárjon, nem? Nem elég, hogy ablak még zárjon is? Röhely. És meleg lesz nyáron, olyan meleg lesz. Hé, majd figyeljék meg! Rekkenő lesz nyáron, rekkenő! Na! Ez jön most ez a rész. Egy szóval minden prima benne. Üres, mit csinál? De mégis egy dolog, amit szeretek, és ez holdfénynél fehérebb. Boldogítóbb, mint álmaink hona. Ez, de lám, mellé beszélek. Nem csak én, végszó, mellé beszélek. Ez a fürdőszoba. Víz van a csapban. Most nem érdekes, tényleg gondoljon bele. Víz van a csapban. Úgy, ahogy mondom, a csapban víz van. De nem jön ki, az Úristennek nem jön ki a csapból. Nem jön. Csak... Komolyan. Csak képzelj, csak azt mondja, hogy... Ez mondja, és nem jön. De legalább nem mondaná, ugye? Az ember akkor nem várja. Na mindegy. Most meg ez a részünk most. Tényleg nem mondanám, hát ez a részünk. Hosszú vers, persze. Egyik csapon H a jel, M a másikon. H azt jelenti, hogy hiába csavarod, akkor se folyik. Az. M meg azt jelenti, hogy ne rögtessenek már ide, hát így nem megy. Azt mondjam, a másik az emmek, hogy miért pont én folyak, hogyha a másik nem folyik. Jó. Na szóval, most jön ez, hogy... Megjövök fáradtan. Csak tudnám, mitől, mi? Hát gyárból jöttem, mi lennék fáradtan. Megjövök, fáradtam, meghalni szeretnék. Sem Csi, sem Tea nem vidít, mint máskor. Hát máskor én akkorákat tudok röhögni a teján, hogy hát én a kamillán megszakadok, komolyan meg. Na mindegy. Azt mondja, hogy... Igen. A Csin van felakadva, az ugye. A teja az rendben van, mi csak a Csi. Rendben. Tessék, Csi törölve. Azon nem rögünk, csak a teján. Ahogy gondolja. Csak nem rokon a csicsi, hogy ennyire védi. Na, azért beszélek ám másról ilyen sokat, de nem tudom, mi következik a versen. És ami a röhely, hogy ez nem vicc. Na, komolyan szépen, mert komoly, na. Majd sirálymót kádba csobbanok. Így, oj, nem volt benne víz. Az ember benne van a kádba, mit csinál? Levetkőzik, nem igaz? Na, drága székre, kabát, kampó végre, elvégre, fogas nincs. A falon? Igen, mert nem lehet beverni a szeget. Csak belőni. Ez a szegbelövés. Ne javítson ki, nem vagyok pösze. Jó. Ez a rész jó módszer.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

0: A nap olyan lassan kelt fel, mintha nem lenne biztos abban, hogy a dolog megér ennyi erőfeszítést. A korongvilágra ismét új nap virrat, ám csak fokozatosan, ennek oka pedig len a következő. Amikor a fény erős mágikus térbe ütközik, minden siethetnék től elmegy a kedve. Azonnal lelassul. És hát korongvilág mágikus mezeje zavarba ejtően erős, ami azt jelenti, hogy a hajnal lágy sárga fénye úgy bóklászott végig az alvó tájon, mint a gyöngét szerető sivogatása, vagy kevésbé költőjén szólva, szétcsurgott, mint valami aranyló szirup. Megpihent, mielőtt megtöltötte a völgyeket. Feltornázta magát a hegyvonulatok mentén. Amikor elérte a mennyek ormát, a 10 mérföld magas zöld jég és szürke szikla alkotta hegycsúcsot, a korong tengelyét, ahol az istenek lakoznak, halmokba púposodott, majd pedig hatalmas, henye, bársonypuha szökőárként zúdult alá a lenti sötét vidékre. Nincs ehhez fogható látvány egyetlen más bolygón sem. Persze nincs is több olyan bolygó a világon, amelyet a csillagpettyes végtelenségben hátán hordoz 4 óriási elefánt, amik maguk egy gigantikus teknős páncélján áldogálnak. A teknőc neve Nagy Atuin, s hogy híme avagy nőstény, nem tudható. Ám bármely gondolkodó irányzatnak legyen igaza Nagy Atuin nemét illetően, történetünkben akár hím, akár nőstény nem fog jelentős szerepet játszani. Csupán elengedhetetlen a korongvilág megértéséhez, hogy ő urasága, vagy esetleg ő hölgysége ott van alul, a bányák, a tengerek és hamisított őskövületek alatt, mely utóbbiakat a teremtő kizárólag azért pakolta oda, hogy bosszantsa a régészeket, s fantasztikus teóriák kiagyalására sarkalja őket. Nagy Atuin, a csillagteknőc, meteor becsapódásoktól juggatott páncélja, fagyott metántól deres és aszteroidák porosikált a simára. Nagy Atuin szeme olyan, mint a vénséges óceán, s kontinensnyi agyában a gondolatok kicsin csillogó gleccserek megfontoltságával mozognak. Nagy Atuin a maga böhöm, lassú, siralmasan ható uszonyaival és csillagfényezte teknőjével vonszolja magát a galaktikus éjben a korong súlya alatt. Életnagyságban. Az időnél is vénebben. S olyan türelmesen, akár egy fél tégla. A filozófusok persze tévednek. Igazából Nagy Atuin pompásan érzi magát. Ő az egyetlen lény kereke világon, aki abszolút pontosan tudja, hova tart. A filozófusok, mi sem természetesebb, már évszázadok óta vitatják, hogy ugyan hová is igyekezhet. És gyakran szóvá tették, mennyire aggasztja őket, hogy esetleg sosem fogják megtudni. Körülbelül 2 hónap múlva meg fogják tudni. És akkor kezdhetnek csak igazán aggódni. A másik dolog, amely szintén régóta izgatja korongvilág élénkebb képzelettel megvett gondolkodóit, az Nagy Atuin nemének kérdése, s meglehetősen sok időt és energiát áldoztak már arra, hogy ezt egyszer s mindenkorra megállapítsák. Ahogy az óriási sötét alak tovaúszik az űrben, mint valami végtelenített teknőc héjfésű, a legutóbbi erőfeszítés eredménye már is láthatóvá válik. Bármiféle irányítás nélkül íme, itt zuhan a potens utazó bronzhéja, ami, ha úgy tetszik, egyfajta primitív űrhajó, készítették és mélybe lökték a világ pereméről Krull csillagász papjai, ilyetén módon is kihasználva országuk kedvező földrajzi fekvését. A hajóban 2 virág tartózkodik, a korongvilág első turistája. Néhány hónapot a világ felfedezésével töltött, most pedig épp villámgyorsan távozik róla, viszonylag komplikált okokból kifolyólag, de legfőképp a Krullból való mielőbbi elmenekülés szándékától vezérelve. E vágya 1000%-osan teljesült. Dacára annak, hogy minden jel szerint ő lesz egyben a korongvilág utolsó turistája, 2 virág a kilátásban gyönyörködik. Körülbelül 2 mérfölddel fölötte zuhan széltoló a varázsló. Egy olyan öltözékben, ami a korongvilágon szkafandernek számít. Képzelj magad elé egy búváruhát, amit olyanok terveztek, akik sosem láttak tengert. 1/2 évvel korábban széltoló egy teljesen szokványos bukott varázsló volt. Aztán találkozott 2 virággal, égbe kiáltó napidéjért utikalauzául szegődött, s az azóta eltelt idő zömét azzal töltötte, hogy lőttek rá, terrorizálták, üldözték, fejjel lefelé lógott a megmenekülés legcsekélyebb reménye nélkül, avagy, mint ahogy most is, nagy magasságokból lezuhant. Egyáltalán nem gyönyörködik a kilátásban, ugyanis épp a múltja peregel szem előtt, s az emlékképek eltakarják a látnivalókat. Lassan rájön arra, hogy ha az ember szkafandert ölt, miért olyan életbevágóan fontos, hogy feltegye a sisakot is. Itt most sok mindent be lehetne iktatni, megmagyarázandó, hogy ezeket miért estek le a korongról, és miért van az, hogy két virág podgyász, hogy nem kifejezetten mindennapi bőrönd. Amikor utoljára láttuk, kétségbe esetten próbálta követni gazdáját apró lábacskák százain, ám az ilyen magyarázatok csak lopják az időt, és gyakran több bosszúságot okoznak, mint amennyit az egész megér. Egyszer például valaki egy házi bulin megkérdezte a híres filozófustól, Hamukától, te meg miért vagy itt? És a válasz 3 évet vett igénybe. Egy sokkal fontosabb esemény van épp történőben, feljebb, magasan, nagy Atuin, az elefántok és a hamarosan lejáró szavatosságú varázsló fölött. Az idő és tér szövete épp most készül a mángorlóba. A levegő a mágia mással össze nem téveszthető érzetétől zsongott, és fekete gyertyák füstjétől bűzlött. Hogy a gyertyákat pontosan milyen anyagból öntötték, bölcsember jobb, ha nem firtatja. Valami nagyon nem stimmelt ezzel a szobával. Odalenn, a korongvilág legrangosabb varázsló iskolájának, a láthatatlan egyetemnek a pincéjében. Először is úgy tűnt, mintha túl sok dimenziója lenne. Nem is annyira láthatóan, mint inkább csak az észlelhetőség határán. A falakat okkult szimbólumok borították, és a padló nagy részét a sztázis 8-szoros pecsétje takarta, amiről azt tartják mágiához értő körökben, hogy legalább olyan remek letaglózó hatása van akár egy főbe kólintó féltéglának. Az egyetlen bútordarab a szobában egy sötét, fából madár alakúra, na jó, valljuk be, valami szárnyas izé alakúra, amit talán jobb, ha nem nézünk meg közelebbről, faragott pulpitus volt. És azon egy könyv, amit súlyos lánc és számos lakat erősített az áll. Ben imponáló könyv. Az egyetem könyvtárában akadtak olyan könyvek, amiknek fedőlapját ritka drágakő és lenyűgöző faberakás ékítette, vagy amit sárkánybőrbe kötöttek. Ezt viszont csak ütött-kopott bőr borította, amiről azt szokták írni a könyvtári katalógusokban, hogy kissé viseltes, ám becsületesebb elismerni, hogy ez a könyv úgy nézett ki, mint amit nem csak viseltek, de amin valószínűleg ettek, ittak, aludtak, és nem kizárt, hogy még szörföztek is. Fémkapcsok tartották csukva. Nem díszesek, csupán súlyosak. Csak úgy, mint a lánc, ami nem annyira hozzákapcsolta a könyvet az olvasópulthoz, mint inkább odapányvázta. A kapcsok olyan ember munkáján dicsérték, akinek nagyon határozott célja volt, és aki élete jelentős részét valószínűleg elefántok betöréséhez használatos béklyúk tökéletesítésével töltötte. A levegő sűrűsödött és kavargott. A könyvlapjai szörnyűséges, előre megfontolt módon zizegni kezdtek, és kék fény ömlött ki közülük. A szoba csöndje feszültséggel vala terhes, mint amikor egy kéz lassan ökölbe szorul. Fél tucat hálóinges varázsló kukucskált be egymást váltva az ajtó rácsos kémlelő nyílásán keresztül. Nincs az a varázsló, aki képes lenne aludni, amikor ilyesmi történik. A létrejövő nyers mágia úgy árad szét az egyetemen, mint a dagály.
1: Jól van, mondta egy hang. Mi folyik itt? És engem miért nem hívott senki?
0: Galdor Mallowtwix, az ezüst csillag rendjének legfelsőbb nagymestere, a Szent Bot birodalmi ura, 8. szintű Ipsissimus és a láthatatlan egyetem 304. rektora, impozáns látványt nyújtott veres, kézi hímzésű, misztikus rúnákkal ékes hálóinge, hosszú bojtban végződő hálósipkája és a kezében szorongatott incifinci szundivili gyertyatartó ellenére is. Csupán a papucsán fityegő bolyhos pomponok rontották le valamelyest az összhatást. 6 rémült arc fordult felé.
1: De hát hívtuk, uram, mondta az alvarázslók egyike. Emiatt van itt, tette hozzá segítőkészen. Úgy értem, miért nem hívtak előbb? Csattant fel Gáldor, oda tolakodva a rácshoz. Mihez képest előbb, uram? Kérdezte a varázsló. Gáldor rámerett alantasára, majd megkockáztatott egy gyors pillantást a rácson keresztül. A szobában a levegő felfeszik rázott, ahogy a porszemek megvillanva lángra lobbantak a nyers mágia áradatában. A stázis pecsét kezdett felhújagosodni, szélei felpöndörödtek. A szóban forgó könyv Oktávó néven ismeretes, és immár eléggé nyilvánvaló, hogy nem közönséges könyv. Természetesen se szeri, se száma a híres varázskönyveknek. Egyesek az ősi gyíkbőrből készült nekrotelikomnikont említenék elsőnek. Mások a 11 tájt felkelő könyvét hoznák fel, amit egy rejtélyes és meglehetősen lusta, lámaikus szekta írt, megint mások a bombajó anekdota gyűjteményt, ami a hírek szerint leközdi az univerzumban még megmaradt egyetlen eredeti viccet. Ám mindezek csupán ócska pamfletek az Oktávóhoz képest, amit állítólag a világegyetem teremtője felejtette magával vinni jellemző szórakozottságában nem sokkal legjelentősebb művének megalkotása után. A lapjai közé zárt 8 varázsige titkos és bonyolult magánéletet él, és a közhiedelem szerint... Gáldor összeráncolta a szemöldökét, ahogy befelé bámult a nyugtalan szobába. Na persze, már csak 7 varázsige van a könyvben. Valamelyik idióta siheder varázslójelölt egy nap lopva belekukkantott az Oktávóba, s az egyik varázsige megszökött, beköltözött az illető fejébe. Sose derült ki, hogyan történt a dolog. Mi is volt a kölyök neve? Szélfogó. Oktarin és bíbor szikrák ragyogtak fel a könyvgerincén. A pulpitusról gyérfüst kígyózott, és a nehéz fémkapcsok, amik csukva tartották a könyvet, határozottan erőlködni látszottak. Miért olyan nyugtalanok a varázsigék? Kérdezte a fiatalabb varázslók egyike. Gáldor vállat vont. Természetesen nem mutathatta ki, de kezdett komolyan aggódni. 8. szintű tapasztalt varázslóként nem okozott neki gondot, hogy lássa a szinte csak képzeletbeli alakokat, amik egy-egy pillanatra kialakultak a vibráló levegőben, és csalogattak, hívogattak. Akárcsak a nagy viharok, amelyek előtt tömegesen felbukkannak a muslicák. Az igazán komoly mágia kitörések a kaotikus tömlöc létsíkok lényeit vonzák magukhoz. Undorító dolgokat, csupa nyálka, csupa összevisszalógó kocsány dolgokat, amik mindörökkön egy rést kutattak, amin át az emberek világába oldaloghatnának. Nem írjuk le őket, mert még a csinosabbja is úgy nézett ki, mint egy polip és egy bicikli kereszteződése. Közismert tény, hogy a dolgok a kevésbé kívánatos világegyetemekből örökké bejárást keresnek ebbe az univerzumba, ami a közeli buszmegálló és a megfelelően kiépített bolthálózat pszichikus megfelelője. Nincs mese, ezt meg kell állítani. Kérek egy önkéntest, mondta határozottan. Hirtelen csönd támadt. Csak az ajtó mögül hallatszott hang, mégpedig a túlterhelés alatt megpattanó fém hátborzongató kis pendülése. Hát jó, vetette oda Gáldor. Ez esetben szükségem lesz ezüst csipeszekre, kb. 2 pint macskavérre, és egy kis ostorra meg egy székre. Azt mondják, a zaj ellentéte a csend. Ez nem igaz. A csend csupán a zaj hiánya. A csend fültépő lárma ahhoz a váratlan, lágyan szerte fröccsenő zajtalansághoz képest, ami egy pitypangernyő szétrobbanásának erejével csapta meg a varázslókat. A könyvből vastag sugárban szitta fény lobbant a magasba, lángoló foltban nekicsapódott a mennyezetnek, és eltűnt. Gáldor felmerett a lyukra. Füstörgő szakállával szikrányit sem törődött. Drámaian felmutatott. A felsőbb pincékbe! Kiáltotta, és szökelve hágott fel a kőlépcsőkre. A varázslók nagy papucs csattogással lobogó hálóinkben követték, s csak nem fellökték egymást nagy igyekezetükben, hogy utolsók lehessenek.
0: Mindazonáltal mind időben érkeztek, hogy lássák, amint az okkult lehetőségek tűzgolyója a következő szint plafonját is átüti. Há-há-há-há, mondta a legfiatalabb varázsló, és rábökött a padlóra. Amíg a mágia útjában erőszakosan átrendezve a valóság darabkáit nem hatolt rajta keresztül, a szoba a könyvtárhoz tartozott. Így hát feltételezhető, hogy az apró bíbor férgek eredetileg a padló részét képezték, és az ananás sodó valamikor könyv, esetleg több könyv is lehetett. És több varázsló esküdött rá a későbbiekben, hogy a kicsiny, szomorú orángután, ami mindezek közepén csücsült, roppantul hasonlított a főkönyvtárosra. Gáldor felnézett. A konyhába! Bömbölte, s a sodón átgázolva a következő lépcsősor felé rohant. Soha senki nem tudta meg, mivé is alakult át a hatalmas, öntött vas parhert, mert áttörte a falat, és elmenekült, még mielőtt az űzött tekintetű mágusok zilált csapata berontott a helyiségbe. Sokkal később megtalálták a vegetáriánus konyhafőnököt a leveses bográcsba rejtőzve, aki nem túl sokat mondóan csak azt makogta.
2: Azok a csülkök, azok a borzalmas csülkök.
0: A mágia utolsó foszlányai kissé lelassulva épp eltűntek a mennyezeten keresztül.
1: A nagy csarnokba!
0: A lépcsők itt szélesebbek voltak, a világítás jobb. Lihegve és ananász szagúan a fittebb varázslók felértek a lépcső tetejére, mire a tűzgolyó, a hatalmas, húzatos csarnok az egyetem nagy csarnoka közepéig lebegett. Ott moccanatlanul lógott a levegőben, eltekintve a kis dudortól, ami néhányszor kidomborodott és sercegett a felszínén. Mindenki tudja, hogy a varázslók dohányoznak. Ez valószínűleg megmagyarázza a végsőket rúgó tüdőbetegre jellemző köhögés orkánt és asztmatikus ziháló kórust, ami Gáldor mögött tört ki, ahogy ott állt, felmérendő a helyzetet, s egyben azon nélázva, vajon merjen-e rejtek helyet keresni. Megragadott egy rémült diákot.
1: Keríts elő látnokokat, jósokat, jövendőmondókat, messzi látókat és vesébe látó profitákat, ugatta. Azt akarom, hogy tanulmányozzuk a jelenséget!
0: Valami formálódott a tűzgolyóban. Gáldor kezével oltalmazva szemét rámerett az előtte kialakuló képre. Nem lehetett eltéveszteni. A világegyetem volt. Nagyjából biztos volt ebben, mert a dolgozó szobájában akadt egy modell, amit általában sokkal imponálóbbnak tartottak az eredetinél. Teszem azt a teremtő elmulasztotta teljes körűen kiaknázni az ezüst filigrán és a tenyésztett gyöngy alkalmazásában rejlő lehetőségeket. De a csepp univerzum a tűzgolyóban nyomasztóan valóságos volt. Igaz, a színek hiányoztak. Minden átlátszó ködös fehérben rajzolódott ki. Ott volt nagy Atuin, a négy elefánt, s maga a kolong. Ebből a szögből Gáldor nem látta a felszínt túlzottan jól, de halálos biztonsággal tudta, hogy a modell tökéletesen pontos. Ki tudta venni a mennyek ormának kicsinyített mását, aminek legfelső csúcsán a világ veszekedős és erősen kispolgári istenei éltek. Egy csupa márvány, csupa alabástromb, csupa vége érhetetlen plüsspalota, amit ki tudja miért, meg nem nyilvánul laknak neveztek el, háromszobás lakosztályaiban. Minden kifinomult ízlésű korongvilági polgárt határozottan bosszantott, hogy olyan istenek uralkodnak fölötte, akiknek elképzelése a felemelő művészeti élményről kimerül a zenélő ajtócsengőben. A pöttöm embrionális világegyetem elkezdett lassan, inogva mozogni. Gáldor kiáltani próbált, de nem jött ki hang a torkán. Gyöngéden, ám egy robbanás megállíthatatlan erejével a forma tágulni kezdett. Gáldor először pánikban, majd lenyűgözve nézte, ahogy az univerzum átterjedt rajta, olyan könnyedén, mint egy gondolat. Kinyújtotta a kezét, és figyelte a sziklarétegek sápat fantomjait, ahogy szorgos csöndben átáramlanak az ujjai között. Nagy Attuin már nagyobb egy háznál, közben békésen a padló szintje alá süllyedt. A varázslók Galdor mögött derékig álltak a tengerekben. Egy pillanatra feltűnt egy gyűszűnél is kisebb csónak, mielőtt a terjeszkedés magával ragadta át a falakon.
1: A tetőre!
0: Kiáltotta a rektor remegő ujjával az ég felé bökve. Azok a varázslók, akik még nem gárgyultak meg annyira, hogy ne tudtak volna gondolkozni, és volt elég szuflájuk, követték. Keresztül rohantak a kontinenseken, amik simán hatoltak át a szilárd kövön. Még éjszaka volt, de már a hajnal ígéretével viselős. A holcsarló épp lenyugodott. Ankh-Morpork, a körkörös tengermenti városok legnagyobbika, aludt. Ez az állítás persze nem teljesen fedi a valóságot. Egyrészt a város azon lakosai, akik általában olyasmivel foglalkoznak, mint például zöldségek eladása, lovak patkolása, kicsiny művészi nefrit díszek faragása, pénzváltás, asztalterítés, nagyjából és egészében véve aludtak, ha csak nem szenvedtek álmatlanságban. Vagy, ez sem kizárt, esetleg fel kellett kelniük az éj közepén, hogy vécére menjenek. Másrészt sok, kevésbé jogtisztelő polgár teljességgel ébren volt, és például éppen egy ablakon, nem a sajátján, mászott be. Történetesen valaki torkát nyiszálta, kirabolta egymást, hangos zenét hallgatott füstös pincekocsmákban, és általában véve pompásan mulatott. De a legtöbb állat valóban aludt, kivéve a patkányokat, és persze a denevéreket. Ami pedig a rovarokat illeti, az az igazság, hogy a leíró irodalom nagyon ritkán precíz. Második Olaf Quimby, Ankh-patriciusának uralkodása alatt becikkelyeztek egy törvényt, hogy megszüntessék ezt a gyakorlatot, és némi tisztességre kényszerítsék az elbeszéléseket. Így, ha a monda azt állította a nevezetes hősről, hogy mindenki az ő tetteit zengi, minden mesemondó, aki valamire is becsülte életét, sürgősen hozzátette, hogy kivéve néhányan a szülőfalujában, akik hazudósnak tartották, meg még egy csomóan, akik soha a büdös életben nem is hallottak róla. A költői hasonlatot szigorúan ilyesmikre korlátozták. Hatalmas csataménye, olyan sebes volt, mint a szél, egy viszonylag csöndes napon, mondjuk kb. 3-as erősségű. És az esetleges pongyola megfogalmazást a szeretetnő arcát illetően, miszerint 1000 hajót bocsátottak tengerre érte, bizonyítékokkal kellett alátámasztani, és jaj volt a költőnek, ha vágyának tárgya a legkevésbé sem hasonlított egy üveg pezsgőre. Quimbyt végül egy mogorva költő ölte meg a palotatéren rendezett kísérlet során, aminek az volt a célja, hogy eldöntsék egy vitatott szólás, nevezetesen a toll erősebb, mint a kard pontosságát. És emlékére a mondást a következőképpen egészítették ki. De csak akkor, ha a kard nagyon kicsi és a toll nagyon hegyes. Szóval, körülbelül a város lakosainak 67, esetleg 68%-a aludt. Nem mintha a nem alvó többségében kriminális utakon osonó többi polgár észrevette volna a sápadt ködöt, ami végigömlött az utcákon. Csak a varázslók, akik már hozzászoktak a láthatatlan látásához, figyelték, hogyan terjed a távoli mezőkön. A korongnak, lévén lapos, nincs igazi láthatár. Bármely kalandvágyó tengerész, akinek fejébe bolondos ötleteket csempészett egy narancs vagy tojás túlhosszas bámulása és nekivágott, hogy felfedezze az antipódusokat, hamarosan rá kellett jöjjön, hogy az ok, amiért néha úgy látszik, mintha a távoli hajó eltűnne a világ pereméről, az, hogy a hajó valóban eltűnik a világ pereméről. De azért még Galdor látóképességének is volt határa. Különösen a kavargó, porral telített ködben. Felnézett. Magasan az egyetem fölé tornyosulva merett az égnek a zord és ősi művészetek tornya, állítólag a korong legöregebb épülete, a maga 8888 fokból álló, híres nevezetes csiga lépcsőjével. Csipkés ormú tetejéről a varjak és zavarba ejtően mozgékony vízköpők törzshelyéről egy varázsló akár a korong pereméig is elláthat. Persze csak miután vagy 10 percet borzalmas köhögéssel töltött.
3: Csezd meg, mormolta Gáldor. Végül is mire való a varázstudomány, ha nem arra, hogy hasznát vegyük?
1: Aviento Tessalaus, repülni fogok! Repülni! Hozzám lég és sötétség szellemei!
0: Kinyújtotta bütykös kezét, és az omladozó mellvéd egy darabjára mutatott. Oktarin tűzsarjat, a nikotintól elszíneződött körmök alól, s az odafenn málladozó kőnek csapódott, ami leesett. A sebességek pontosan kialakult cseréjének köszönhetően Gáldor felemelkedett. Hálóinge csontos lábait csapkodta. Magasabbra, mind magasabbra szállt, átszágultva, sápadt fénye, mint egy idősödő, ám hatalmas varázsló, akit egy az univerzum mérlegén nagy szakértelemmel elhelyezett hüvelykúj emel felfelé. A vitt fészkek szemetében landolt, visszanyerte egyensúlyát, s lebámult a korong hajnalának szédítő látványára. A hosszú év ezen szakában a körkörös tenger csaknem a mennyek ormának alkonyati oldalára került, és ahogy a nappali fény lecsorgott az Ankh-Morpork körüli földekre, a hegy árnyéka úgy kaszált keresztül a tájon, mint az árnyékvető mutató az Isten napórája. Ám az éjszakai rész felé, versenyezve a világperemét megcélzó lassú fénnyel, fehér köd csíkja hullámzott. Száraz gallyok recsentek Gáldor háta mögött. Megfordult, és Dömper Ármándot, a rend második emberét pillantotta meg, az egyetlen varázslót, aki lépést tudott vele tartani. Pillanatnyilag nem vett róla tudomást, csupán erősen megmarkolta a kőből faragott mellvédet, és megerősítette a személyét védelmező varázsigéket. Az előrelépés lassan megy egy olyan szakmában, amely hagyományosan hosszú élettel ruházza fel művelőit, és így bevett módszernek számít, hogy a fiatalabb varázslók halottak, kunkorjóró cipőjén keresztül törekednek előmenetelre, mégpedig korábbi viselőjük erőszakos eltávolításával. Ráadásul volt valami nyugtalanító az ifjú Ármánban. Nem dohányzott, kizárólag forralt vizet ivott, és Gáldornak gyakorta az a kényelmetlen gyanúja támadt, hogy még okos is. Ármánd nem mosolygott valami gyakran. Szerette a számokat, és azt a fajta szervezési táblázatot, ami rengeteg négyzetből áll, más négyzetekre mutató nyilakkal. Egy szóval az a típusú ember volt, aki nem csak használja, de komolyan is gondolja a személyzeti állomány kifejezést. Mostanra a korong látható részét teljes egészében befette egy csillámló fehér burok, amit tökéletesen illett rá. Gáldor lenézett a kezére, és látta, hogy azt is a pislákoló szálak halovány hálója borítja, amely minden mozdulatot követ. Felismerte, miféle varázslat ez. Maga is alkalmazta már, de az övé kisebb volt. Sokkal kisebb. Ez egy változtató varázsige, mondta Ármán. Az egész világot megváltoztatja. Némelyekben, gondolta Gáldor gyászosan. Lett volna annyi tisztesség, hogy egy ilyen kijelentés végére felkiáltó jelet tegyenek. A tiszta hangzatok legelhalóbbika hallatszott, magas és éles, mint amikor egy egész szíve megszakad.
3: Mi volt ez?
0: Kérdezte Gáldor. Ármánd a fülét hegyezte.
1: Azt hiszem, cisz!
0: Gáldor nem szólt semmit. A fehér vibrálás megszűnt, és az ébredező város első neszei lassan kezdtek felszűrődni a két varázslóhoz. Minden pontosan olyannak tűnt, mint korábban. Mindez csak azért történt volna, hogy a dolgok ugyanolyanok maradjanak. Gáldor szórakozottan megütögette hálóingének zsebeit, s végül a füle mögött lelte meg, amit keresett. Szájába dugta a lucskos csikket, misztikus tüzet csiholt ujjai között,
1: s erősen beleszívott a nyomorult sodormányba egész addig, míg kicsi kék szikrák kezdtek ugrálni a szeme előtt. Nagyon keményen törte a fejét. Arra próbált visszaemlékezni, hogy nem tartozott-e neki valamelyik isten egy jókora szívességgel. Valójában az istenek legalább annyira tanástalanok voltak, mint a varázslók, de mit sem tudtak tenni. És különben is épp eléggé lekötötte őket az eónok óta tartó csatározása jégóriásokkal, akik az istennek se akarták visszaszolgáltatni a fűnyírót. Ám hogy igazából mi is történt? Annak megértéséhez talán némi segítséget nyújt a tény, hogy széltoló, akinek elpergő múltja épp egy egész érdekfeszítő részhez érkezett, ami 15 éves korában esett meg vele, váratlanul azon kapta magát, hogy mégsem haldoklik, hanem fejjel lefelé lóg egy fenyőfán. Gond nélkül lejutott. Kontrollálatlanul zuhant ágról ágra, míg végül a fején landolt egy nagy rakás tűlevél kellős közepén, ahol is hosszasan elhevert, lélegzetért kapkodott, és azt kívánta, bárcsak erkölcsösebb életet élt volna. Valahol, ebben bizonyos volt, kell legyen egy tökéletesen logikus magyarázat. Egyik percben az ember lezuhan a világ pereméről és haldoklik, a következőben pedig fejjel lefelé lóg egy fenyőfáról, noha nem sokáig. Mint hasonló esetekben mindig, az ige kezdett előbújni elméjéből. Panárai általában úgy tartották, hogy széltoló pontosan annyira természet adta varázsló tehetség, mint amennyire a halak született hegymászók. Valószínűleg mindenképp kirúgták volna a láthatatlan egyetemről. Egyáltalán nem tudta megjegyezni a varázsigéket, a dohányzástól pedig rosszul lett. Ám a bajt végül is az az ostoba eset okozta, amikor beosont a leláncolt oktávót őrző szobába, és belepislantott a könyvbe. És a bajokat tovább súlyosbította, hogy soha senki nem tudott rájönni, mitől nyíltak ki az árak arra a rövidke időre. A varázsige nem volt túlzottan követelőző társ albérlő. Úgy gubbasztott széltoló agyában, mint egy vén varangya dísztó fenekén. De valahányszor a varázsló igazán elfáradt, vagy halálra rémült, az ige megpróbálta magát kimondatni vele. Senki se tudta, mi fog történni, ha a 8 nagy varázsige egyike kimondódik, ám egyöntetű vélekedés szerint a hatások megfigyelésére a legideálisabb hely minden bizonnyal a szomszédos világegyetem lenne. Elég fura gondolat volt, egy nagy csomó tűlevélen heverészve, alig valamivel azután, hogy lepottyant a világ széléről, de széltorónak az volt az érzése, hogy a varázsige életben akarja őt tartani. És ez nekem nagyon is megfelel, gondolta. Felült, és a fákra pillantott. Széltoló városlakó varázsló volt, és bár hallotta arról, hogy a különféle fafajták között változatos eltérések lehetségesek, melyek alapján szeretteik, barátaik és üzletfeleik képesek őket azonosítani, ő mindössze egy dolgot tudott biztosan, mégpedig azt, hogy a levéltelen végük illik a földbe. Itt minden esetre túl sok volt belőlük, és elrendezésük a rend szeretet teljes hiányát mutatta. Ráadásul a helyet legalább 1000 éve fel se söpörték. Halványan rémlett neki valami arról, hogy az ember helyzete valahogy megállapítható a fák mohos oldalát figyelembe véve. Azonban ezeket a fákat minden oldalon mo borította, és göcsörtök, meg keszekusza véngaljak. Ha a fák emberek lennének, ezek már hintaszékben ringatóznának naphosszat. Széltoló belerúgott a legközelebbi fába. A fa halálpontos célzással egy makkot ejtett rá.
2: Oh! Megérdemelted!
1: Nyekerekte a fa olyan hangon, mint amikor egy vénséges ajtó kitárul.
3: Hosszú csönd.
1: Aztán széltoló megszólalt. Ezt te mondtad?
2: Igen.
1: És ezt is?
2: Igen.
1: Ó, széltoló rövid ideig gondolkozott, aztán kísérletet tett. Esetleg véletlenül ne talán nem lehetséges, hogy ismered az erdőből kivezető utat?
2: Nem. Én nem mászkálok valami sokat,
1: felelte a fa. Hát meglehetősen unalmas élet lehet, vélte Széltoló.
2: Nem tudhatom. Még sosem voltam semmi más,
1: válaszolta a fa. Széltoló megvizsgálta közelebbről. Eléggé úgy nézett ki, mint bármely más fa, amit valaha látott. Mágikus vagy? Firtatta.
2: Senki se közelte velem,
1: mondta a fa.
2: Feltételezem, igen.
1: Széltoló azt gondolta. Kizárt dolog, hogy egy fával beszélgessek. Ha egy fával beszélgetnék, akkor őrült lennék, és mivel még nem bolondultam meg, noha számos okom lett volna rá, ebből következik, hogy a fák nem tudnak beszélni.
0: Isten veled! Mondta határozottan.
2: Hé, ne menj el!
1: Kezdte a fa, aztán felfogta az egész reménytelenségét. Figyelemmel kísérte, mint vergődik át Széltoló a bokrokon. Majd neki látott mindennapos tevékenységének, nevezetesen, hogy teljes egészében átérezze a nap hevét levelein, a víz bugyogását és szörcsögését gyökereiben, meg nedveinek árapáját a nap és a hold természetes vonzásának engedelmeskedve.
2: Unalmas,
1: gondolta. Milyen különös ilyesmit állítani? A fák természetesen tudnak unatkozni, a cölöpök például állandóan, de nem hinném, hogy ezt akarta mondani. És lehetséges vajon, hogy tényleg valami más lehes? Ami azt illeti, Széltoló soha többé nem beszélt ezzel a bizonyos fával újra. Ám ebből a röpke eszmecseréből született az első favallás alaptana, amely idővel végig söpört a világ erdei. Hittétele pedig len, imigyen hangzott. Egy fa, amely jó fa volt, és tiszta, illedelmes és szálegyenes életet élt, biztos lehet a halál utáni életben. Ha egészen kiemelkedően jó volt, akkor végül 5000 tekert svécé papírként fog újjászületni. Néhány mérfölddel arrébb két virág szintén kezdett túlesni a meglepetésen, hogy újfent a korongon találta magát. A potens utazó héján ücsörgött, amint az fokozatosan és szörcsökbe merült bele egy fákkal körülvett nagy tó sötét habjaiba. Fura, de nem különösebben aggódott. Két virág turista volt, a korongon majdan kifejlődő faj első példánya, s létének alapját képezte az a sziklaszilárd hiedelem, hogy semmi rossz nem történhet vele, hiszen ő nem vesz részt benne. Valamint azt is hitte mélyen és meggyőződéssel, hogy bárki megért bármit, amit mond, feltéve, hogy hangosan és tagoltan beszél, hogy az emberek alapjában véve megbízhatóak, s hogy bármilyen problémát meg lehet oldani jó akaratú emberek között, ha észszerűen közelítik meg a kérdést. Első pillantásra ez a hite valamivel kisebb túlélési esélyt adott neki, mint mondjuk egy lavor forró vízbe vetett szappanheringé, ám Széltoló legnagyobb csodálkozására a dolog működött. És az, hogy az apró ember egyáltalán nem vette észre a veszély semmilyen formáját, valahogy elbátortalanította a veszedelmeket, míg végül azok feladták és eloldalogtak. Pusztán a várható vízbefulladással szembenézni sem jelentett különbséget. Két virág egész biztos volt abban, hogy egy jó szervezett társadalomban nem engedik meg az embereknek, hogy csak úgy megfulladjanak. Bár kicsi aggasztotta, hogy hová lett a podgyász. De azzal a biztos tudattal vigasztalódott, hogy végül is a podgyász tudákos körtefából készült, ergo elég intelligens kell legyen ahhoz, hogy vigyázni tudjon magára. Az erdő másik részében egy fiatal sámán képzése rendkívül jelentős szakaszához ért. Megette a szent mérges gombát. Elszívta a megszentelt rizómát, óvatosan porrá törte, és változatos testnyílásokba tömte a misztikus vargányát. És most, egy fenyő alatt ülve,
0: keresztbetett lábakkal, először is arra összpontosított, hogy kapcsolatba lépjen a lét velejének különös és csodálatos titkaival. Ám mindenek felett arra, hogy valahogy megakadályozza koponya tetejének lecsavarodását és elröppenését. Vízióján keresztül és kasul kék, négyoldalú háromszögek cigány kerekeztek. Nagyritkán tudálékosan rámosolygott a nagy semmire, és ilyeneket mondott, hogy meg. Na hát, valami mozgolódás támadt a levegőben. Valami olyasmi, amit később úgy mesélte el, hogy olyan volt, mint egy robbanás, csak hátrafelé, érted? És ahol az előbb még nem volt semmi, hirtelen ott termett egy nagy, viharvert faláda. Nehézkesen ért földet az avaron, több tucat kicsiny lábat növesztett, és esetlenül körbefordult, hogy ránézhessen a sámára. Azaz nem volt arca, de még a gombászat ott a homályon keresztül is szörnyen egyértelmű volt a fiatal sámán számára, hogy a láda őt bámulja. És nem is túlzottan kedves pillantással. Hihetetlen, hogy egy kulcsjuk és pár görcsjuk milyen bajós tud lenni. A sámán mélységes megkönnyebbülésére a láda, mint egy megmondta favállát, és könnyű vágtában eliramlott a fák között. A sámán ember feletti erőfeszítéssel eszébe idézte a felálláshoz szükséges mozdulatsort. Mi több, néhány lépést is sikerült megtennie, mielőtt lenézett és feladta, kifogyva a lábakból. Széltoló időközben rátalált egy ösvényre, ami össze-vissza kanyargott. Széltoló sokkal boldogabb lett volna, ha az utat macskakő burkolja, de legalább volt mit csinálni azzal, hogy együtt kanyargott a csapással. Több fa is megpróbált beszélgetésbe elegyedni vele, de hiába, mert Széltoló csak nem teljesen biztos volt abban, hogy ez nem normális viselkedés fák részéről, és rájuk se hederített. A nap tellett múlott. Nem hallatszott más hang, csak kis, ocsmány és szúrós rovarok zümmögése, egy-egy letörő faág recsenése és a fák suttogása, ahogy megvitatták a vallási kérdéseket, meg a mókusok okozta gondokat. Széltoló kezdte magányosnak érezni magát. Elképzelte, ahogy mindörökre az erdőkben él, levélpárnán alszik, és étkéül, majd azt szolgál, ami ehető az erdőkben. Fák vélte, és makkok, meg bogyók, majd kell. Széltoló! És íme! Szembejöve a csapáson, két virág közeledett. Csurom vizesen, ám örömtől ragyogva. A podgyász mögötte ügetett. Bármi, ami ebből a fából készült, bárhová követi tulajdonosát. És így gyakran faragtak belőle ládát az olyan rendkívül gazdag halott királyok sírmellékleteinek tárolására, akik biztosak akartak lenni abban, hogy tiszta fehér neművel kezdhetnek új életet a másvilágon. Széltoló sóhajtott. Mindez idáig azt gondolta, hogy a mai nap már nem is lehet rosszabb. Esni kezdett egy különösképp nedves és hideg eső. Széltoló és két virág egy fa alatt ültek és nézték. Széltoló? Miért vagyunk itt? Nos, egyesek azt mondják, hogy a világegyetem teremtője alkotta a korongot és mindazt, ami rajta van. Mások azt tartják, hogy az egész egy nagyon bonyolult história, amiben az égisten heréi és a mennyei tehén teje is bele vannak valahogy keverve. Megint mások úgy vélik, hogy mindnyájan valószínűség részecskék teljesen véletlenszerű felszaporodásának köszönhetjük létünk. Ám, ha azt kérded, miért vagyunk itt, szemben a korongról történt leeséssel, akkor halmány fogalmam sincs róla. Valószínűleg az egész valami írtózatos tévedés. Aha. Gondolod, hogy van valami ehető ebben az erdőben? Igen, felelte a varázsló keserűen. Mi? Néhány pillanatig csak ücsörögtek a nedves csöndben.
1: De az egyik fa azt mondta, a fák nem tudnak beszélni,
0: csattant fel Széltoló.
1: Rendkívül fontos, hogy ezt észben tartsuk.
2: De hát hallottad?
0: Széltoló sóhajtott egyet.
3: Haj, de figyelj,
0: kezdte.
1: Az egész csak biológia kérdése, nem? Ha szándékodban áll beszélni, akkor szükséged lesz a megfelelő szervekre, mint például tüdőre, meg ajkakra, meg hangszalagokra,
0: tette hozzá egy fa.
1: Igen, na, azokra is, mondta Széltoló.
0: Elhallgatott, és rossz kedvűen merett az esőbe.

0: Ez a megrögzött, avagy heptokarpikus variáció, magyarázta Széltoló. A csonthéjas termések tényleg emlékeztetnek a makkokra. Gyakorlatilag bárkit megtéveszthet, tette hozzá nagyvonalúan.
1: Hínye,
0: füttyentette két virág.
1: És az a bokorot micsoda?
2: Fagyöngy.
1: De hát tövisei vannak, meg piros bogyói.
2: És?
0: Merett rá szigorúan Széltoló. Két virág tört meg elsőnek.
1: Hát, semmi,
0: mondta bekunyászkodva.
1: Biztos félreinformáltak.
2: Biztos.
1: Viszont van alatta néhány nagy gomba. Szerinted ehetőek?
0: Széltoló gyanakodva nézett a gombák irányába. Valóban ugyancsak nagyok voltak. Kalapjukon vörös és fehér pettyekkel. Ami azt illeti, ahhoz a fajtához tartoztak, amit a helyi sámán, aki e pillanatban néhány mérfölddel arrébb épp barátságot igyekezett kötni egy ciklával, kizárólag akkor mert volna elfogyasztani, ha előzetesen egy vastag kötéllel egy súlyos követ kötözött a lábához. Nem volt mit tenni, ki kellett bújni az esőbe, oda menni és közelebbről szemügyre venni őket. Letérdelt a zavarba, és a kalap alá kukucskált. Egy kis idő múlva elhaló hangon azt mondta.
1: Nem, egyáltalán nem ehetőek.
0: Miért? Kíváncsiskodott két virág. Azért, mert nem megfelelő árnyalatú a sugárlemezkék sárgája?
1: Nem igazán az a baj.
0: Akkor talán a szár barázdáltsága, hogy kívánni valót maga után?
1: Nem, úgy tűnik a szár oké. Akkor valószínűnek tartom, hogy a kalapjával van gond. Biztos annak a színe nincsen rendben, ugye?
2: Nem vagyok benne biztos.
1: Hát akkor mégis miért nem ehetőek?
0: Széltoló köhécselt egy kicsit.
1: Hát igazából azok a kis ajtók meg ablakok rajta, mondta boldogtalanul, azok a tuti árulójelek.
0: A mennydörgés végig gördült a láthatatlan egyetemen. A tetőre zúduló eső kiszörcsögött az esőcsatorna szájakon. Bár a vízköpők érelmesebbjének egyike másika sietve elmenekült, hogy menedéket lejjen a zsindelyek labirintusában. Messze alattuk, a nagy csarnokban, egy szertartásos nyolc szög sarkaiban, összegyűlt korongvilág nyolc leghatalmasabb varázslója. Az igazat megvalva valószínűleg nem ők voltak valóban a leghatalmasabbak, ám egész bizonyosan jelentős túlélési készséggel bírtak, ami a mágia kifejezetten versenyszellemi világában gyakorlatilag ugyanazt jelentette. Minden nyolcadik szintű varázsló mögött ott tolongott vagy fél tucat hetedik szintű, kezét lábát törve, hogy kitúrja, és a rangidős varázslóknak ki kellett fejleszteniük egy fürkészű attitűdöt, teszem azt az ágyukban esetlegesen megbújó skorpiók irányába. Egy ősi közmondás pompásan összefoglalja ezt. Amikor a varázsló belefárad abba, hogy üvegcserepek után kutasson a vacsorájában, akkor az életet unta meg. A legöregebb varázsló, Gréber Mölcs, az ősi és igazán eredeti bölcsek töretlen körének rendjéből ránehezedett fafaragásokkal ékes botjára, és imígyen szóla.
3: Né, laca, facázzon, máldott vix, gyötör a csúsz!
0: Gáldor, aki csupán hatásszületet tartott, ellenséges pillantást vetett rá.
3: Jól van, akkor rövidre fogom. Nagyon helyes! Mindnyájon kutattunk útmutatás után a reggeli eseményeket illetőleg. Van-e közöttünk olyan, aki talált is?
0: A varázslók oldalvást egymásra sandítottak. Sehol. Egy szakszervezeti konferencia jótékony célú, felebarátian önsegélyező estéjén kívül nem találunk oly sok kölcsönös bizalmatlanságot és gyanakvást, mint a rangidős mágusok gyülekezetében. Mindazonáltal a puszta tények azt mutatták, a nap eléggé rosszul sikerült. Az amúgy lelkesen felvilágosítással szolgáló démonok, akiket nagy hirtelen odarendeltek a tömlöc létsíkokból, behúzták fülük farkuk és elsompolyogtak a kérdések elől. A varázstükrök meghasadtak. A tarok kártyákról rejtélyesen eltűntek a figurák. A kristálygömbökben csak homályos ködöt lehetett látni. még a tea levelek is összebújtak.

0: voltak a csésze alján, és határozottan nem kívántak semmerre sem mozdulni. Ez utóbbi módszert, mint léhaságot és szemlélődésre méltatlant, a varázslók normális körülmények között lenézték. Egy szóval, az egybesereglett varázslók tanácstalanok voltak. Az általános egyetértés moraja hallott.
1: Következésképpen tehát javallom, hogy celebráljuk el Ask-Ente rituáléját, jelentette ki Galdor drámaja.
0: Be kellett vallja, jobb reakciót remélt. Valami olyasmit, hogy ne csak az Ask-Ente rituálét, ne, azt ne, halandó lény, ne ártsa magát ilyesmibe. A valóságban a bejelentést elismerő mormogás fogadta.
1: Jó ötlet, észszerűen hangzik, vágjunk bele!
0: Kissé kizökkenve a kerékvágásból, Galdor berendelte az alacsonyabb rangú varázslók menetét, akik különféle varázseszközöket hurcoltak a terembe. Már utaltunk rá, hogy erre az időre kialakult némi egyenetlenség a mágia gyakorlásának hogyanja kérdéskörét illetően a varázslói testvériségen belül. Különösen a fiatalabb varázslók terjesztették, hogy ideje lenne, ha a mágia korszerűsíteni imázsát, és hogy mindnyáján jobban tennék, ha abba hagynák a piszmogást a viaszdarabokkal és csontokkal, és az egészet gondosan megszervezett alapokra helyeznék, kutatási programokkal és háromnapos konferenciákkal ötcsillagos szállodákban, ahol előadásokat tarthatnának izgalmas témákról, mint például hová tart a geomancia, és a hétmérföldes csizma szerepe a jóléti társadalomban. Ármánt példának okáért alig csinált valami mágikusat az utóbbi időkben, ám úrromű pontossággal intézte a rend ügyeit. Kosárszámra írta a memókat, és az irodája falán volt egy tarka pacnik, zászlócskák meg vonalak borította óriási grafikon, amit senki más nem értett igazán, viszont elképesztően imponálóan hatott. A varázslók másik típusa ezt az egészet ingoványos locsogásnak tekintette. És semmit se volt hajlandó kezdeni egy kép mással, csak a viaszból készült, és lógtak belőle a tűk. A nyolc rend vezetői ez utóbbi meggyőződés hívei voltak. Konzervatívok az utolsó mágusig, és az eszközöknek, amiket a nyolc szög köré halmoztak, határozottan volt egy lényegre törően okkult kinézete. Korszarvak, koponyák, barokosan megmunkált fémtárgyak és vaskos gyertyák ugyancsak hangsúlyosan voltak jelen. Az ifjabb varázslók azon felfedezésének ellenére, hogy az Ask-Ente rituálé tökéletesen jól elvégezhető három kis fadarabbal és négy köpcenti egérvérrel. Az előkészületek általában több órát vettek igénybe, ám most a rangidős varázslók egyesített erői ezt jelentősen lerövidítették, és pusztán röpke 40 perc elteltével Galdor elkántálta varázsige utolsó szavait. Azok egy percig ott lógtak a levegőben az orra előtt, majd szerte foszlottak. A nyolc szög közepén a levegő vibrált, s megsűrűsödött, majd váratlanul egy magas, sötét alakot tartalmazott. Az alak nagy részét fekete ruha és csuklya takarta, és ez valószínűleg így volt jól. Az illető egy hosszú kaszát tartott az egyik kezében, és nem lehetett nem észrevenni, hogy ahol az ujjainak kellett volna lennie, csupán fehér csont látszott. A másik csontvázkéz egy pálcika végét markolta, amin sajt és ananász darabkák sorakoztak.
2: Na, mi van?
0: Érdeklődött a halál. Egy jéghegy minden melegségét és tarkaságát idéző hangon. Észlelve a varázslók üveges tekintetét, lepillantott a pálcikára.
2: Buliban voltam,
0: tette hozzá némileg szemrehányóan.
1: Ó, föld és sötétség teremtménye! Eme egy besereglet nagyjai az mágia művészetjének szólítják kegyelmed, még peniglen,
0: kezdte Galdor szilárd parancsoló hangsúlyjal. A halál bólintott.
2: Igen, ezt már mind tudom kívülről, jegyezte meg. Miért idéztetek ide?
1: Ismeretes, hogy ismered mind a múltat, mind az eljövendőt,
0: szólt Galdor egy kicsit neheztelve. ugyanis a megkötés és idézés fohászát eléggé kedvelte, és már többször mondták neki, hogy nagyon is jól adja elő.
2: Abszolút korrekt.
1: Akkor esetleg meg tudod nekünk mondani, hogy pontosan mi is történt ma reggel?
0: Kérdezte Galdor. Összeszedte magát, és csengő hangon hozzátette.
1: Megparancsoltatik te néked, hogy válaszolj híven, és igazul Azimrote által, te kikkel által, és...
2: Rendben. Az álláspontod tökéletesen világos, mondta a halál. Mi az pontosan, amit megkívánsz tudni? Meglehetősen sok minden történt ma reggel. Teszem azt, egyesek megszülettek, mások meghaltak. Az összes fa nőtt egy keveset. A hullámok érdekes mintákba fodrozódtak a tengeren.
1: Úgy értem, az oktávóval,
0: vágott közbe Galdor hűvös méltósággal.
2: Az... az csak a valóság újra beállítása volt. Úgy tudom, hogy az oktávó aggódott, nehogy elveszik a 8. varázsige. Épp leesett a korongról, ugyanis...
1: Várjunk csak!
0: Vetette közbe Galdor, miközben borostáit sercegtette.
1: Most arról a varázslatról beszélünk, ami széltoló fejében lapul. Magas, vékony, kicsi, girhes fickó. Az, aki...
2: Amit évek óta hurcol mindenfelé. Igen.
0: Galdor összeráncolta a szemöldökét. Egy változtató varázs ugyancsak nagy erőfeszítés jelentett, ám miért? Mindenki tudja, hogy amikor egy varázsló meghal, minden ige kiszabadul a fejéből. Akkor meg minek fáradni széltoló megmentésével? A varázsige végül csak visszalebegne az oktávóba.
1: Van valami elképzelésed? Miért?
0: Kérdezte gondolkodás nélkül, majd mivel még időben eszébe jutott kivel is cseveg, sietve hozzátette.
1: Irp és Karla által kötelezted el, hogy...
2: Bár csak végre felhagynál ezzel a blablával, mondta a halál. Mindössze annyit tudok, hogy mind a 8 varázsigét együtt kell kimondani a következő disznólesés éjjelén. Különben a korong elpusztul.
1: Beszélj érthetőbben!
0: Követelte Kréber Mölcs.
1: Kuss!
0: Kiabálta Galdor.
2: Én?
1: Dehogy ő, együgyű vén. Hallottam!
0: Csattant fel Mölcs.
1: A mai fiatalok!
0: Elhallgatott. A halál elgondolkozva nézett rá, mintha meg akarná jegyezni az arcát.
1: Ide figyelj! Mondta Galdor. Ismétel csak meg ezt még egyszer, jó? Mi fog történni a koronggal?
2: Felelte a halál. Most már mehetek. Még lenyúlja valaki az italomat.
1: Maradj még!
0: Mondta Galdor kapkodva.
1: Cselliliki és Orizona, és így tovább által. Hogy érted azt, hogy elpusztul?
2: Ez egy ősi... A csorti nagy piramis belső falára vésett profécia. Az elpusztul szó, nekem legalábbis úgy tűnik, nem szorul magyarázatra.
1: Ez minden, amit mondani tudsz?
2: Igen.
1: De a disznólesés éjjele alig 2 hónap múlva lesz.
2: Igen.
1: Legalább azt mondd meg, hol van most széltoló?
0: A halálvállat van. Alkatánál fogva
2: kifejezetten alkalmas volt erre a gesztusra. Skond erdejében, a Kostetőhegységtől perem iránt. Mit csinál ott? Rettenetesen sajnálja magát. Ó, most már elmehetek.
0: Gárdor zaklatottan bólintott. Vágyódva gondolt az elbocsájtás rituáléjára, ami elvéled gaz árny felütéssel indul, és néhány ugyancsak imponáló passzust tartalmaz, amiket hosszasan gyakorolt egy földigérő tükör előtt, de valahogy most nem találta magában a kellő lelkesedést. Hát persze, mondta, kösz szépet nekem. És aztán, mivel nem okos dolog ellenséges viszonyba kerülni, még gaz árnyakkal sem, udvariasan hozzátette, remélem, jó a buli. A halál nem válaszolt. Mölcsöt bámulta. Kb. Úgy, ahogy a kutya néz a csotra, persze ez esetben a dolgok többé-kevésbé pont fordítva álltak. Azt mondtam, remélem, jó a buli, emelte meg hangját Gáldor.
2: Most még igen,
0: mondta a halál ugyanazon tónusban.
2: Úgy vélem azonban, hogy éjfélkor igen gyorsan hanyatlásnak indulhat a hangulat.
0: Miért?
2: Mert a többiek azt hiszik, hogy akkor én is le fogom venni az állarcot.
0: Eltűnt. Csupán a koktélpálcikát és egy kis darab szerpentint hagyva maga után. Mindezen eseményeknek volt egy észrevétlen tanúja. Természetesen ez ellenkezett a szabályokkal, ám Armand mindent tudott a szabályokról, és mindig is úgy vélte, arra valók, hogy meghozzák, nem pedig, hogy betartsák őket. Jóval azelőtt, hogy a 8 mágus komolyan nekiállt veszekedni azon, hogy a halál mit is mondott valójában, ő már leért az egyetemi könyvtár szintjére. A könyvtár félelemmel vegyes tiszteletet ébresztett. Számtalan mágikus könyv akadt benne. A legfontosabb dolog, amit észben kell tartani a grimoárokkal kapcsolatban az, hogy halálosak a rendszerető könyvtáros kezében, mert az ilyen könyvtáros menthetetlenül egy azon polcra helyezi őket. Ez nem annyira üdvös olyan könyvek esetében, melyek hajlamosak mágiájuk kiszivárogtatására, ugyanis több mint egy-két ilyen könyv együtt pillanatok alatt eléri a kritikus tömeget, más szóval spontán, könyvközi feketemise kialakulását jelentő értéket hoz létre. Mindennek tetejébe, számos csekélyebb varázsige, eléggé válogatos társaságát illetően, és esetleges ellenvetéseiket hajlamosak azzal kifejezésre juttatni, hogy köteteiket dühösen haigálják a szobán keresztül, rátámadva a gyanútlan kutatókra. És persze mindig ott van a tömlöc létsíkok dolgainak halványan észlelhető jelenléte, amik a mágikus szivárgás köré gyűlnek, és sosem szűnnek dörömbölni a valóság falai. A varázskönyvtáros munkája, aki kénytelen munkanapjait ebben a feszültséggel hihetetlenül telített légkörben tölteni, veszélyeztetett munkakört jelent. Veszélyességi pótlék nélkül. A főkönyvtáros az íróasztala tetején üldögélt, csendesen hámozgatott egy narancsot, és mindezzel tökéletesen tisztában volt. Felpislantott, amikor Armand belépett.
3: Keresek valamit, bármit, ami megtalálható a könyvtárban a csuti nagy piramisról, mondta Armand.
0: Felkészülten jött. Kihalászott egy banánt a zsebéből.
3: A könyvtáros gyászosan szemlélte a gyümölcsöt, majd nehézkesen lepuffant a padlóra.
0: Armandot kézen fogta egy puha moncs. Olyan érzés volt, mintha egy kis bőrkesztyűt tartott volna a kezében. A könyvtáros mutatta az utat, szomorkásan totyogva a könyves polcok között. Körülöttük a könyvek sercegtek és szikrát hánytak, időnként egy-egy irányítatlan mágia kisülés csapott ki egyenesen a nagy körültekintéssel elhelyezett, minden egyes polcra odaszegezett földelő rudakba. Mindenütt kékes, fémes szag érződött, és pont a hallás küszöbön a tömlöc létsíkok teremtményeinek borzalmas vartyogása hallatszott. Mint a láthatatlan egyetem számos más része is, A könyvtár sokkal nagyobb helyet foglalt el, mint külső arányai sugallták, mivel a mágia különös úton módon eltorzítja a teret. Továbbá valószínűleg ez volt a világegyetem egyetlen könyvtára Möbius polcokkal. Ám a könyvtáros lelki szemei előtt pergő katalógus tökéletesen működött. Megállt egy dohos könyvekből összetevődő, a magasban lebegő halomnál, és fellendült a sötétségbe. Papírzizegés hallott, majd porfelhő ereszkedett alá. Armandra. Aztán a könyvtáros visszatért, kezében egy vékonyka kötettel.
1: Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
0: A borítót zömmel karcolások borították, valamint minden lehetséges helyen szamárfülek. A cím aranyozása rég lepengett, de azért még ki lehetett venni a csortvölgy ősi mágikus nyelvén írt szavakat.
1: Az tvarti nagy templomnak reltiekben bevelkedő történetje.
0: Kérdezte a könyvtáros aggódva. Ármánd óvatosan belelapozott. Nem volt egy nyelvzseni. Mindig is azt tartotta, hogy a nyelvek nagyon is szakszerűtlenek, amiket voltaképp helyettesíteni kellene valamiféle könnyedén érthető számrendszerrel, de ez pont annak tűnt, amire vágyott. Több helyütt is egész oldalakat töltöttek be a jelentés teljes hieroglifák. Ez az egyetlen könyv a könyvtárban, a csorti piramisról? Kérdezte megfontolta. Egész biztos vagy benne? Ármánd fülelni kezdett. Messziről odahallatszott a közeledő léptek és veszekedő hangok maraja, de erre is felkészült. Benyújt a zsebébe. Szeretnél még egy banánt? Skund erdeje ténylegesen elvarázsolt erdő volt, ami a korongon nem ment különlegesség számba. Valamint az egész világegyetem egyetlen erdeje volt, amit a helyi nyelven, ha szó szerint fordítjuk le a skund szót, az újja te marha elnevezés illetett. Ennek oka sajnálatos módon túlontúl gyakran fordul elő. Amikor a körkörös tenger melléki meleg éghajlatú területekről megérkeztek az első felfedezők ide, a hűvös hátországba, úgy töltötték meg a térképeiken virító fehér foltokat, hogy megragadták az első benszülöttet, rábögtek valami távoli tereptárgyra, hangosan és tagoltan megkérdezték azt vajon, hogy hívják, s leírták, amit a zavarba jött fickó mondott nekik. Imigyen váltak halhatatlanná térképek generációin keresztül olyas földrajzi furcsaságok, mint csak egy hegy, tudom is én, micsoda, és természetesen az újat te marha. Esőfelhők koronázták az Olszkunrahad hegy fordítása. Ki ez az állat, aki azt sem tudja, mi egy hegy? Kopasz csúcsait, s a podgyász kényelmesebben elfészkelődött egy csöpögő fa alatt, amely sikertelenül megpróbált beszélgetést kezdeményezni. Széltoló és két virág vitatkoztak. Az illető, aki a vita tárgyát képezte, a gombáján csücsült, és érdeklődve figyelte őket. Úgy nézett ki, mint akinek olyan a szaga, mintha egy gombában lakna, és ez nagyon zavarta két virágot. Először is, miért nincs neki piros kalapja? Széltoló habozott, kétségbe esve találgatva, hova akarhat két virág kiukadni. Micsoda? Adta fel végül a próbálkozást. Hát piros kalapot kéne viselnie, világosította fel két virág. És határozottan tisztábbnak kéne lennie, és sokkal, de sokkal vidámabbnak. Szerintem egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy igazi manó. Mi a fészkes fenéről beszélsz? Nem, na, csak vegyük a szakállát, mondta szigorúan két virág. Láttam már tetszetősebb szakállat egy darab sajton is. Na, ide figyelj! A figura 6 hüvelyk magas, és egy gombában lakik, acsarogta széltoló. Na má, hogy egy rohadt manó! Attól, hogy ezt állítja, még nem biztos, hogy igaz. Széltoló lenézett a manóra.
3: Elnézést egy percre,
0: és ezzel félrevont a két virágot a tisztás másik végébe.
2: Ide hallgass,
0: sziszegte a fogai közül. Ha 15 láb magas lenne, és azt mondaná, hogy ő egy óriás, akkor is csak egy állítás lenne, mi?
3: Lehet, hogy csak egy goblin,
0: felelte két virág dacosa. Széltuló visszalesett a pöttöm alakra, aki épp az orrát piszkálta nagy buzgalommal. És? Kérdezte.
3: Na és akkor mi van? Manu, kobold, goblin, gnóm, mi a különbség?
4: Nem kobold,
0: szögezte le két világ meggyőződéssel.
4: A koboldok, azok mindenféle zöldellő göncöt viselnek, és csúcsos süvegük van, és kis dudoros antennaszerű izék állnak ki a fejükből. Láttam róluk képeket.
0: Hol? Két virág elbizonytalanodott, és lesütött szemmel merett alá fejére.
4: Hát, azt hiszem az volt a címe, hogy a motyogás.
0: A micsoda? Mi volt a címe? Az alacsony turistában hirtelen leküzdhetetlen érdeklődést támadt készfeje behatóbb tanulmányozására.
4: A virágtündérek könyve kicsiknek és nagyoknak,
0: motyogta. Széltoló értetlen képet vágott.
4: Ez egy könyv, ami arról szól, hogyan kerüljük el őket nagy évben?
0: Kérdezte.
4: Á, dehogy!
0: Felelte sietősen két virág.
4: Ellenkezőleg arról szól, hol keresd őket. Mindig jól emlékszem a képekre. Na hát.
0: Álmodozó kifejezés ült ki az arcára, amitől széltuló lélekben azonnal felnyögött.
4: És szerepelt benne egy spéci tündér is, aki jött és elvitte a fogad.
2: Mi?
4: Oda jött és kihúzta a még meglevő fogad?
2: Né, de hogy tévedsz.
4: Úgy értem, hogy miután már kiesett, akkor azt kellett csinálni, hogy a fogad bedugtad a párnád alá, és jött a tündér, és elvitte, és cserébe hagyott egy rinut.
2: Miért?
4: Mit miért?
2: Miért gyűjti a fogakat?
4: Hát csak úgy.
0: Széltoló lelki személy előtt megképződött valami lökött egyenképe, aki fogakból emelt kastélyban lakik. Az ilyenfajta képzeteket akarod azonnyomban kiverni a fejedből. Sikertelenül.
2: Jaj. Piros kalap.
0: Elmerengett. Nem kéne felvilágosítani a turistát. Milyen is valójában az az élet, amikor egy béka jelenti a jó ebédet, egy nyúlüreg hasznavehető menedéket nyújthat az eső elől, és egy bagoly a csendesen lebegő terror az éjben. A vakond bőrgatja nagyon jól hangzik egész addig, míg nem neked személyesen kell kirázni az eredeti tulajdonost belőle, amikor a rohadt dögöt végre sarokba szorítottad valamelyik járatában.
2: Ami meg a piros sapkákat illeti.
0: Bárki, aki az erdőben mászkál valami élénk színűben és feltűnőben, csak nagyon, nagyon rövid ideig fogja ezt tenni. Azt akarta mondani. Figyelj, öreg, a manók és koboldok élete komisz, kegyetlen és kurta. Csak úgy, mint ők maguk. Ezt mind el akarta mondani, de nem tudta. Ahhoz képest, hogy viszketett benne a vágy az egész végtelenséget megtekinteni, két virág valójában sose lépett ki a saját fejéből. Feltárni előtte a valót olyan lenne, mint belerúgni egy spánielbe.
5: Svíh, fihí, vidlá, vít!
0: Szólt egy hang a lábainál. Lenézett. A manó, aki Iszkiri néven mutatkozott be, felnézett. Széltolónak nagyon jó érzéke volt a nyelvekhez. A kobold az előzőekben ezt mondta. Van még egy kis tegnapról maradt gőteszörpe.
4: Incsiklandóan hangzik,
0: hazudta Széltoló. Iszkir újra megbökte a varázsló bokáját.
2: Az a másik nagy szoló, az jól van,
0: firtatta féltő gonddal.
4: Csak sokkot kapott a valóságtól,
0: válaszolta Széltoló.
4: Nincs véletlenül egy piros sityakod?
2: Mi?
4: Hát csak megkérdeztem. Tudom, hol van nagyzolóknak való ennivaló,
0: mondta Manu.
2: És szállás is. Nincs messze.
0: Széltoló a beborult eget szemlélte. A nappali fény visszavonulóban volt a vidékről, és a felhők azt a benyomást keltették, hogy már hallottak a hóról rebesgetni, és most mérlegelik az ötletet. Nyilvánvaló, hogy a gombákban lakozó népek nem feltétlenül megbízhatóak.
3: de jelen pillanatban a varázsló akár egy csapda ajtaján is bebocsátásért dörömbölt volna feltéve, hogy a kitett csalétek meleg étel és tiszta ágynemű. Így hát felkerekedtek. Néhány perccel később a podgyász a lábait kímélve feltápászkodott, és követni kezdte őket. Psst! Podgyász óvatosan megfordult. A kis lábikók bonyolult mintázatban mozogtak, és úgy tűnt felnéz.
5: Jó érzés! Asztalos munkának lenni!
3: Kérdezte a fasóvárgóan.
5: Nem fájt!
3: A podgyász eltűnődni látszott a kérdésen. Minden részfogantyú, minden görcsük kivételes összpontosítást sugárzott. Aztán megmondta fedelét, és elkacsázott. A fa felsóhajtott, s lerázott néhány elszáradt levelet a gajjai közül. A viskó kicsi volt, roskatag, és olyan díszes, mint a matyóhímzés. Széltoló úgy vélte, hogy valami őrült faragómester esetett neki, és ki is élte rajta az összes elmebaját, mielőtt elrángatták volna. Minden ajtó, minden ablaktábla zsúfolva volt fából kifaragott szőlőfürtök és félhold alakú kivágások tömkelegével, és a falak minden négyzet hüvelykjét járványszerűen elborjázott, fenyő toboz berakás borította. Félig meddig arra számított, hogy valamelyik felső ablakból előbb vagy utóbb elő fog pattanni egy óriási kakukk. És persze a levegő jellegzetes olajosságát is észrevette. Apró, zöld és bíborszikrák pattogzottak a körmei alól.
2: Erős mágikus tér, motyogta. Legalább 100 millitom.
3: A taum a varázserő alapvető mértékegysége. Egyetemlegesen úgy definiálják, mint azt a mágia mennyiséget, amely egy kis fehér galamb vagy 3 átlagos méretű biliárdgolyó előállításához szükséges.
5: Az egész hely tisztára elvarázsolt,
3: magyarázta Iszkiri.
5: Egy vén bonyolakott itt valaha. Már rég nem él, ám a mágia még mindig fenntartja a házat.
6: Nézd csak, az az ajtó eléggé fura, mutatott rá két virág.
2: Nem értem. Mégis, miért kell varázslat ahhoz, hogy egy ház fennmaradjon? Kérdezte Széltoló.
3: Két virág félve megérintette az egyik falat.
6: Ez ragad?
5: Nugát!
3: Mondta Iszkiri.
6: Ha megáll az eszem, egy igazi mézes kalács házikú Széltoló, egy igazi...
3: Széltoló gyászosan bólintott. Az építészet cukormázas irányzata, mondta.
2: Hát, Istennek sose terjedt el igazán.
3: Gyanakodva pislogott az édes gyökér ajtókopogtatóra.
5: Valahogy újra termelődik,
3: magyarázta Iszkiri.
5: Tényleg csodálatos. Manapság már nem lehet hozzájutni ilyen házhoz. Sehol se készítenek ilyen minőségű mézes kalácsot.
6: Tényleg,
3: hümögte Széltoló borúsan.
5: Gyertek be,
3: invitálta őket a manó.
5: De vigyázzatok a lábtörlővel.
6: Miért?
5: Vatta cukor.
3: Az óriási korong lassan forgott szorgos napja alatt. A nappali fény tócsákba gyűlt a völteknőkben, majd, ahogy az éj leszállt, felszívódott. A láthatatlan egyetem egy hűvös szobájában. Ármánd a könyv fölé hajolt. Ajkai hangtalanul mozogtak, ahogy ujjával az ismeretlen ősrégi írást követte. Megtudta, hogy a csorti nagy piramis, ami már a réges-rég elenyészett, 1.300.010 mészkőkockából épült. Megtudta, hogy 10.000 rabszolgát dolgoztattak halálra az építkezés során. Megtudta, hogy a piramis valóságos útvesztője volt a titkos átjáróknak, amiknek falát az ősi csort letisztult bölcsességei ékítették. Megtudta, hogy amennyiben a piramis összeadott magasságát és hosszúságát elosztjuk szélessége felével, az eredmény pontosan 1.067.563 tízezred, vagyis precízen az 1.237.98.712.567 milliómot szorosa azon különbségnek, ami a naptól mért távolság és egy kis narancs súlya között mutatkozik. Megtudta, hogy teljes 60 évet szenteltek az építkezésnek.
0: Úgy véltem, mindez túlontó sok vesződtség csak azért, hogy egy borotva pengét kiélesítsenek. Ezen közben Skond erdejében két virág és szirtoló letelepettek egy kis mézes kalács kandalló párkány lakomára, és vágyakozva gondoltak a kovászos uborkára. És messze-messze, ám az előbb-utóbb elkerülhetetlen találkozáshoz vezető úton, a legis legnagyobb hős, akit a korong valaha is produkált, épp cigarettát sodort, teljes mértékben tudatlanul afelől, milyen szerepet fog játszani a majdani eseményekben. Elég érdekesre sikeredett készítménye, amit nagy szakértelemmel pödört ujjai közt, mivel számos vándormágushoz hasonlatosan, akiktől eltanult ezt a művészetet, neki is szokásában állt, hogy a csikkeket egy bőriszágba gyűjtse, s belőlük sodorjon újabb szívnivalót. Az átlagok kérlelhetetlen törvényéből következik tehát, hogy a dohány egy részét több éve már gyakorlatilag folyamatosan szívta. Az az izé, amit sikertelenül próbált meggyújtani, alkalmas lett volna útburkolatnak. Ennek a személynek olyan mesés hírneve volt, hogy egy csapatnyi kóborló barbár tisztelettudóan meghívta, csatlakozzék hozzájuk a lótrágyában rakott tábortűz mellé. A tengelyvidéki nomád törzsek általában elhúztak telelni perem iránt, és ezek a lovasok is egy olyan törzshöz tartoztak, amely már nemes sátrat vert a tikkasztó -3 fokos hőhullámban, és amelynek tagjai keservesen panaszkodtak a fenyegető hőgutára, miközben hámló orrukat vakarázták. A barbár törzsfőnök szólásra emelkedett.
7: Mi is tehátlan a legnagyobb öröm, melyet az igaz férfi ember az életben lelhet?
0: Ilyesmiket kell annak mondani, aki fenn akarja tartani a sztyeppei hitelesség imázsát barbár körökben. A jobbján ülő férfi elgondolkozva kiitta kancatejből és hópárduc vérből kevert koktélját, és imígyen szóla.
7: A puszta, élesen kirajzolódó láthatára, a hajadon átsüvítő szél friss ló alattad.
0: A balján üldögélő nomád azt mondta.
7: A magasban szárnyaló fehérsos víjogása, havazás az erdőn, egy remák nyilvessző az íjon.
0: A törzsfőnök bólintott, és így vélekedett.
7: Bizonyos, hogy a legnagyobb öröm megölt ellenséged látványa, törzsének megaláztatása, s asszonyai siráma.
0: Ezt a vérlázító kijelentést az általános helyeslés bajusz alatt marmolt maraja fogadta. Ekkor a törzsfőnök tisztelet teljesen a kistermetű vendéghez fordult, aki fagydaganatait melengedte nagy óvatosan a tűznél, és megszólította.
7: Ám vendégünk, kinek hírneve legendás, bizonyára elárulja nekünk, mi is az igazán, amit egy férfiú a legpompásabb dolognak nevezhet az életben.
0: A vendég szünetet tartott egy újabb, sikertelen rágyújtási kísérlet közepén.
7: Mit pesés? Azt kérdeztem, mi az, amit az igazi férfi a legremekebbnek talál életében?
0: A harcosok közelebb hajoltak. Ami most következik, azt hallani kell. A vendég hosszasan is keményen törte a fejét, aztán megfontoltam, így válaszolt.
5: Meleg víz, jó fogak, és puha WC-papír.
0: A kovács műhelyben lobot vetett a szikrázó oktarin fény. Gáldor Málotvix derékig mesztelenül, arcát füstszínű üvegmaszk mögé rejtve, belehunyorgott a ragyogásba, és sebészi pontossággal csapott le a pörölyjel. A mágia sikított és vonaglott a harapó fogóban, de Gáldor tovább formálta, meggyötört tűzvonallá nyújtotta.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: Ide figyeljenek, emberek! Mostanában nagyon nagy a kereset nálunk külföldi hanglemezekben. A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel bemutatom önöknek legújabb külföldi slágergyűjteményemet. A zeneszerszámoknál Hadai Győző ül. Ha elzsibad a lába, majd fel kell. Az egyéb zajok a Szudi János kíséri, egész hazáig. Első attrakciónk néger spirituálé. Előadja Louis Armstrong!
1: I go on Dane Fox. I want the old man Moles. I go to window. I knock knock. Nobody say come in. I believe, old man, you believe.

0: In der Gästebüro, was wollen Sie denn haben, die nicht Bolzen nachten? Ho!
1: Hogy ne legyen hiányérzetünk Hawaii melódiákból sem, ezért megidézzük Laoka Bridginset, a haiti főváros kedvencét, Haiti, ha nem.

0: napot.
1: Itt van meg Bagaméri, a fagylaltját, Bagaméri.
2: Ne szemetelj, te gyerek, ne szemetelj. Te, itt mindig játszanak. Ezen a játszótéren mindig játszanak.
3: Hiába, ez már így van itt. Nekem se tetszik ez. De Bagaméri nem egymás felé. Úgy se veszít magától senki.
2: Mert megátkozta. Valaki elterjesztette rólam, hogy ehetetlen a fagylaltom. Az én fagylaltom, aki Maestro Giovanninál tanultam. Tudja maga, milyen híres volt az én vaníliám?
4: Hát ide figyeljen, Alfonso! Lehet, hogy magát szeretik az emberek?
5: Ahogy én őket. Nagyon sajnálom. Mi a Tibi, hol van? Dol, mindig az a munka.
4: Rövid protokoll. Józsikám, engedd meg, hogy a 70. születésnapodon tisztelettel és
5: nyugodtan
4: szeretettel...
5: Nyugodtan üljenek le, nem zavar semmi. Tessék, nyugodtan.
4: Tisztelettel és szeretettel köszöntsünk valamennyien, és kérjük az Istent, népfront szöveg, tényleg hát kérjük az Istent,
5: kérjük. Én magamba hordom, nem úgy, hogy a drága Komlós Vili bácsi, mikor először volt egy ilyen ülésünk a színházba, és a végén azt mondotta, hogy Isten áldását kérem a párt munkájára.
4: Na most ugye 70 év. Nem tudom, hát a korról talán ne sokat beszélünk. Te nem nézel ki 70-nek, én nem nézek ki 80-nak. Különben is azt hiszem, hogy az egész a fejekben van az elhatározás kérdése, mint ahogy a George Burns, a kitűnő amerikai komikus, mondta a 80. születésnapján, rólad van szó, mert azt mondja, hogy én 80 éves vagyok, de nincs olyan dolog, amit ma ne tudnék 100-szor jobban csinálni, mint 18 éves koromban. Ebből is látható, hogy 18 éves koromban milyen nagy marha lehettem.
5: Köszönöm.
4: De hát még csak 70. Jóska, tényleg, hát hogy állunk ezzel a korral? Azt hiszem, hogy ez csak tényleg elhatározás kérdése. Sok ember évtizedekig készül arra, hogy majd megöregszik, aztán ez csak tényleg öregszik. Hogy Jézus Mária 70 éves vagyok, és Jézus Mária 70. De hát mi élünk, független attól, hogy mit mutat a naptár és az évek szám.
5: Nekem van egy elméletem. Az ember a születéséről nem tett legtöbbször a haláláról, és a közbeső részt meg nagyon vígan kell eltölteni. Akárhonnan rúgdossák az ember.
4: Én azt mondom, hogy az ember születéséről is mások tehetnek, és a... kitetszenek, talán a haláláról is zömében mások tehetnek. Engem nagyon megragadott a Stúdió 82-ben az a rész, amikor te azt mondtad, hogy a beszélgetésnek milyen fontos szerepe van az ember életében, a színházi társadalmként. Ezért váltam egy kicsit óckodva, bár megtiszteltetésnek volt ez a feladat. Nem tudok beszélgetni.
5: Valahogy nem csak te, sokan mind.
4: Kimaradt az életemből, mindig kapkodni kellett, rohanni, és mikor leültem, hogy beszélgessek, puff, jött a világháború. Aztán, mikor összevakartam magam, megint leültem, hogy beszélgessek, puff, 50-es éve. Tényleg, hát milyen szerepe van a beszélgetésnek, annak a színházi társalgónak, művészi pálya formálásában, a produkcióban?
5: Vannak itt drága kollégák, velem egyidősek, akik tudják, mit jelentett a társalgó. És átvitt értelemben ez mehet üzembe, középbe, gyárba, mindenhova, ahol nincs egy olyan emberi közösség, ahol egymást szukkolják, beszélgessenek, vicceljenek, ott baj van. Baj van, ahogy a mi társalgunkban, mint fiatal kezdők, bejártunk és ott ültek a bivajok, a nagyjaink. Úgy mentünk be, hogy csókolom, meghajultunk, most nem az, hogy szia, meg mi van, hogy vagy, faszikám.
4: Szóval becéznek is.
5: Hát egy olyan partit végignézni, ahol a Komlós Salamon Herceg Jenő Kellér játszott, ahol a Kellér, mikor megtudta, hogy a régi szakmám libás, és odaszólt, szeretem ezt az Alfonzót az összes libáival együtt. Vagy amikor hazajöttem a 2 éves gyöngyös bokrítás utam után. Nem, a vesém rossz volt, ki kellett mennem 2 évre. És hazajöttem már a kocsiba, úgy izgultam, mert a ház előtt, mikor 2 év után azért szétesett a kocsi. odajött a pártitkár Alfonso Kem. Te vasárnap jöttél haza a családoddal. Hétfőn már játszottál a színházba. Jó lenne, ha te lenni a télapó. Nem egyszer.
0: Jó, hogy nem a kis Jézust kellett eljátszani.
5: Azt nem lehetett. Még nem tudták, milyen a vallásom, szóval nem
0: stimmel.
5: Gondoljátok el, a színpadon, a nézőtéren gyerekek, mögöttem a karácsonyfa, két év Brüsszel, és kijöttem télapónak, maszkírozva minden, és könnyes szemmel, higgyétek el, meg akartam szólalni, hogy hát valahogy ilyen, és a komlós fölállt, azt mondja, itt a télapó. És nem csak ez hiányzik, hogy mondjam el? Tanultunk és hittünk. Nem oktatni akarom a fiatalságot, sosem nem volt az az képzelésem, hogy a mai fiataloknak sokkal többet kell tanulni, tudni, mint mi tudtunk. Csak valahogy hittünk valamibe, volt, úgy udvaroltunk, hogy mire oda jutottunk a rekaméhoz, hogy egy hét Gellért hegy, egy hét Városliget csónak, séták a Margit szigeten, nem kellett majrézni, hogy jönnek a csövesek, vagy végig kuksizik a dolgot.
0: Önkéntes rendőrök.
5: Igen. És aztán fölmentünk, hogy bemutattak a papának, mamának, és akkor jött egy egyév, két éves viszony, ha nem lett házasság. Akkor még az iskolában tanították a tánc és illem helyet. Én Adorjánné mérő Fridához jártam. És oda kellett menni a székhez, hogy... Akkor mondták, hogy Markstein, hajuljon jobban, mert úgy hívtak azelőtt. Szocializmusban lettem Markos.
0: Akkor az Alfonso már a kommunizmus csírája lehet.
5: Az. 952-ben azt mondta Dési, aki most Londonban szakács, ő volt a pártitkár. Szeretnék veled, betessék, írj egy cédulát, hogy beszeretnél lépni a pártba. Mondom, boldogan. Autószerelő voltam, vasas. Józsikám, írd meg, írd le az életrajz, mindent. Asszonyomnak boldogan újságoltam, párttag leszek. Akkor háború után drága barátom Fóti Bandikám bevette be az R csoportba. Járkáltuk a striptease után, ahol vetköztettek az utcákon. Halmairól emlékszem, ismerted a Halmait, tündéri barát.
0: Nagy meccs volt.
5: Nagy, de sokat tanultam tőle, hidd el. Egyszer levetköztették az Asztóriánál. Nem tudom, milyen nemzetiségűek voltak, de oroszul beszéltek. Ott állt anyaszült mesztelen, és eszibe jutott, hogy valamit tud. Bekopogott az ajtón. Slušaj. Я сам артист, венгерский артист. Хорошо. A cipőt vissza. Az igaz, amikor ellette kapva, akkor a Bristolba szépen falhoz, és ami belefért, nem volt mese. Engem levetkőztetek egyszer a Király utcánál, de én 500 forintot fizettem, nagyon csinos volt a nő. És azt se felejtem el soha, hogy egyszer, amikor nem lehetett utcán járni, cirkusz előadás délután kezdődött, nem tudtam hazamenni, és fönn aludtam valahol, volt egy hölgy, két ágy volt, négyen voltunk, és azt mondta, nézze Józsi, sok rosszat hallottam magára, mondom, drágám, ez magának rossz, akkor feküdjön a földön. Adja becsület szavát, hogy semmi közösülési szándéka nincs. Itt a kezem. Hétfulma megyek az utcán, azt mondja, Halmai, hallottad a Gizi, mit mesél rólad? Mondom, mi? Melletted feküdt kombinébe egész éjjel ott egy buzeráns vagy. Azóta nem hagyok ki semmit.
4: Erőt eszembe az előbb idézett George
5: Burns-nek. Valaki mellette is, nem az.
4: Másik szava, hogy ő neki 80 éves korán rettetes könnyű dolga van, mint színésznek, mert egy színésznek mit kell sírni és nevetni. Azt mondja, én nekem ez nagyon könnyű, mert nevetnem kell, a szexuális életemre gondolok, már röhögök. Sírnom kell, megint a szexuális életemre gondolok, már sírok.
5: Én nem sírok, nem nevetek. Valahogy azt mondom, hogy amíg produktív az ember, nagyon jó, de minek erőltetni? Legyen meg az a napi betevő falat, ahogy az ima is mondja.
4: Csak... Azt hiszem, hogy a kedvesség valóban hiányzik manapság. Van egy ilyen szólásmondás, hogy a humánum csúcspontja a kedvesség. Azt hiszem, hogy ebbe egymást segíthetnénk, család életben segíthetnénk, mert egyébként rettetes sokat maceráljuk, bántjuk egymást.
5: Az egész közéletünk nem csak ezen kösz, hogy rohanunk, minek. Nem vagyok pessimista, de hogy elnézem az ablakból reggel, mikor fölkelek korán 9:30-kor. Kinézek, látom ezt a jövő rohanó ember, nem tudom hova, mert nem dolgoznak sokan, hogy hova rohan, nem éri el az uzsonnát, a büfét, vagy mit nem ér el. Voltam ma múltkor egy üzembe fellépni, és boldogan 2000 ember csal, szerelőcsarnokban. Ide figyeljenek emberek, erre egy hang, hogy a jó édes anyámat ízéld meg, mondta ő, mármint az én anyám. Mondom, drága barátom, 5 perccel előbb szólsz, mert most ment el a mama hazugról. Ez egy vicc. Védekeznem kellett, de higgyét el nekem. Lejöttem a színpadról, mondtam a kollégának, hogy itt valami baj van. Vagy más a magyar nyelv, nem tudom. Hát a Nemzeti Színházban külföldi barátommal elmentem, játszottak.

0: Nem tudom. Itt például vagy filmekről hagy beszéljek. Valami film rossz, megmondják a közönség hülye a filmművészét. Állandóan nevelni akarjuk a közönséget. Nevel. Rendezőnek semmi se drága, nem kell fizetni érte, mert én azt mondták Brüsszelbe, Monsieur Marcos, ott az ajtó, és menj ez. Nem volt sikerem, kidobtak. Nem védett a korom, nem fizetett az állam, nem volt pártfogó. Hiába mondtam, kérem, én szeretem az édesanyámat. Kidobt. Vagy ahogy Salamon Béla egyszer mondta, amikor nagy volt a pofám egy siker után, és szóval aranyoskám, a kuncsaftot ki kell szolgálni. Nem veszik komolyan. Rengeteg tehetséges színészünk van. Sok. Több, mint kellene. Imádom a fiatal tehetségeket. Imádom a konkurenciát, a verekedést, a harcot a színpadon. De csak a színpadon. Egy embert nem zseni, tudok kollégákról, akik köröm nélkül járnak. Mert odállnak a kulisszához, és megyben a sikerűf. Na, hogy mondják, ezt nem írod föl, hát nézd, hogy ripacskodik, figyeld meg, nem a szöveget mondja. Irigykedünk, utáljuk egymást. Nem tudom, hol itt a hiba. Hát nevezzünk meg embereket. Jön ez a Hoffi Géza, aki 8 évig kínlódik, hát higgyék el nekem, Debrecenbe, Szendrő Jóska hozza föl, bejön hozzám az öltözőbe, bemutatkozik, szeretne bemutatót csinálni a Vidánban. Mondom, kérem, beszélek a rendezőben meg. Másnap meghallgatták, eltanácsolták. Egy hét múlva végigvert a műsorával a balatoni műsort. Kiderült, hogy tehetséges ember, csak nem figyeltek oda. És így jöttek sorba a Kern, a Szuhai. Valahogy nem, hogy nem becsülik meg, nem így mondanám azt. Későn vesznek észre. Ebben az országban, világon a legszebb nekrológokat írják. Van egy színészünk, a Latabár Kálmán. Világzseni. Magyar Chaplin. 10 évig nem foglalkoztatják. Először elfogták polgári, aztán, hogy nincs mit mondani valója. És 10 év után, mikor meghal, kap egy 4 oldalas nekrológot. Kit vesztettünk el? Tehát ott volt 10 évig. Miért nem akkor figyeltek oda? Szépen tudunk búcsúztatni. Színészeink se hibátlanok. Például elmondom őszintén, van egy új doppingszer, a konyak, a rum. Elviselhetetlen, hogy színpadra kimenek emberek részegen. Kegyetlen vagyok ebbe. Nem szeretem a színházat, mert nincs fegyelem. Úgy nincs fegyelem, nem azt mondom, hogy fekvőtámasz 14, de jó lenne, hogy segberúgni. Egy ilyen részeg színészt egyszerű. De a közönség befizet 20-30 forintot. Nem kíváncsi temetésre jövök, fáj a hasam, fogadóztak, röhögni akar, nevetni. Vagy sírni, mert újabban elfelejtettek az emberek őszintén sírni, szégyelnek sírni. Nincs közölni valójuk. Vidám színpad csinál egy zseniális műsort, Len. Nem vállaltam el, mert 22 előadást, ami fáradt vagyok. Nem szerettem sohasem dolgozni. Autószerelő voltam, ott volt az anyacsavar, ráütöttem is el. Csak az a differ, mindig jó helyre ütöttem. Ez különbség. A filmet is a Jeromosnál hagytam abba. A reklámot azért adtam abba, pedig voltak, mert jött egy rendelet, hogy kitüntetett művész nem csinálhat reklámot, nem megfelelő. De hát én a családomat abból tartottam el 2 évig, hogy a White House whiskynek Brüsszelbe kimentem, és azt mondtam, everybody drink White House whisky. Ezért kaptam 5000 dollárt. Azóta iszom. Már így jöttem, nagyon jó.
1: Ha már a kitüntetett művésznél és a reklámnál tartunk, én ma is láttam a tévében egy reklámot, hogy kinek van erre energiája, pedig Alfonzót éppen ma tüntették ki. Hogy is volt ez?
0: Ja, igen, a színház tegnap este a Bodrogi, új igazgatóm, szeretem, mert

0: bohém jó pofa. Szala is rendes ember volt, csak túl nagyon jó volt, nagy szíve volt. Nem szabad jónak lenni egy vezető embernek a színháznál. Visszaélnek vele. Azt mondja, Bodrogi, akkor hónap találkozunk a minisztériumban, mondom, velem? Nem csináltam semmit, hát visszatállam. Este átadott a színpadon 3000 forintot, de el akart vele menni, úgyhogy szóltam, hogy ott van valami. Gyuszi előbb le akart jattolni, mondom, nem, az, ami ott van. Kiderült, hogy Bodrogi elvtárs kapott egy táviratot, hogy szegény Julikát, a titkárnök Gyöngyit folyton. Nem tudod, van valami, legalább bronz vagy, mi lesz, nem tudsz. Hiú ember vagyok, nem? Jó, legyen. Hát van egy vitrém, lehet így tágítani, elfér. Azt mondja, Gyuszi, hogy nem tudod, velem följössz, van egy ilyen munkaérdemérem. Mondom, Gyuszikám, nem tudjuk még micsoda, sőt, Julika megnyugtatott. Alfonzókám, ne izgulj, bronz, ezüst, valami lesz. Egész éjjel arról álmodtam, egy kád aranyba fürdöm. Azt mondja, Gyuszi, akkor holnap, na hova? A Józsikám, nem kaptál távirat? Nem. Hát én kaptam, akkor gyere velem. Mondom, szúr, állj fel, elmegyek. Jött a Tóth Dezső elvtárs, láttam a doboza izébe, nem mertem kinyitni. Hát, ha Julinak lesz igaza, hát, ha bronz. Hát, ott mondtam, hát nagyon köszönöm a figyelmet. És akkor fogadja el a munkaérdelem aranyfokozatát. Hátra néztem, hogy hát a másik. Szóval nagyon örültem neki, őszintén. Köszönöm szépen.
1: Én azt hiszem, hogy az ítéletünk az lett, hogy érdemei elismerésével maradjon még meg a pályán. Egyébként a játék, hát a játékosság. Egyszer láttalak a rádióban, vártunk valami felvételre, rettenetes hosszú ideig. És ott ültünk, dumáltunk, te még elmentél és játszottál magadnak. Nekivetően a mikrofonálványnak támolyogtál, akkor volt ott egy Dézsai hangeffektus, egy partvisnyéler, leültél a Dézsa mellé, evesztél. De csak úgy, akkor azt mondja, a breszti nyilvánosság a Dézsa fölött így bemosakodtál. Szóval ilyen
0: kis kémia.
1: Kis etüdöket.
0: Várjál, én nem játszottam, én komolyan vettem. Kollégák sokan rám fogják, hogy házi bohóc vagyok, az. Nem szégyellem. Olyan jó, amikor ülnek emberek is. Tudják, hogy 170 vagy 250 jár a rádióért, és ott marháskodtam. És ott emlékezz vissza, amikor éjjel jártunk haza 4-kor. És mentem egyszer éjjel haza a rádió után, jön egy pali, mi művészkém, a Jóisten, mi bohémek, tartjunk ezt. Nem rádiózom, 8 éve egy magnószalag miatt letiltottak egy évig, az nem dacos lettem. Egy házi bulin csináltam egy... Nem tudtam, 45-ben nem tudtam, hogy Magnó létezik. Akkor még összejöttek barátságosan piálni az angolok, oroszok, amerikaiak, franciák is, ott az ágy alá volt téve Magnó, én meg bedobtam a szöveget. Ők meg kiadták a Magnókat. Egyszer leszóltak Lakihegyről, unatkozunk, adj be valami Alfonzót. Elhangzott a himnusz. Kossuthot, Petőfit kikapcsolták, azért mondom, mert sokan nem tudják az eredeti sztorit, nekem nem volt ebből a Magnóból, nem is tudtam akkor még, hogy van. Gózon Gyula bácsival mindig találkoztunk a pagodában, én mondtam neki, Gyula bácsi, baj van, mi baj van marha, mi van bohóc? Mondtam, nem voltál Leventő, menj a jó édesanyád. Bemegyek a pagodába, akarom mondani a szöveget, Gyula föláll, veled van baj, bohóc? Halottalak Rákos ligeten, vezetékes rádió. Mit csináltam? Ki hogyan fingik? Mondom, mi az, házi buli volt? Nem, rádió. Abba a pillanatban szem tömpelvtárs, Alfonzert, egy pillanat. Két bőrkabátos jobbról, balról. Nem kötöttek meg, nem találták. Hogy vagyunk a Magnóval? Mondom, nekem nincs. Hagyjuk a hantát, mondta az egyik elvtárs. Mondom, nem hantázok én, drága barátom. Hány Magnót adott el? Nem adtam el egy szallagot se. tudja, hogy mi hallottam valamizét. És akkor jött, mikor a leveleket kezdték bontani, László kórház, fönt van a archívumban. Ilyen embereket le kell tiltani, le kell csukatni. Arra lettem figyelmes, frissen operált betegeim. Fülhallgatóval a fülökön, fetrengenek, visítanak. És hogy lehet egy sebészet osztályon arról beszélni, hogyan viselkednek a nők közösülés közben. Erre fölolvasott megint ilyen svungal egy leveled, az pozitív volt, mert a Ganz hajógyár azt üzente. Hogyha éjszakai műszakban ilyen műsort adnak, akkor több lesz a termelés. Azt egyszer eljött a Kádár elvtárs a Vidám színpadhoz. Én is beálltam a sorba a szünetben, mert akkor mindig volt egy kis pofafürdő. Béla bácsi már egy héttel előbb készült. Meg is mondta Ceausescu-nak, aki tudott magyarul, hogy a Kádár elvtárs majd Erdélyt visszaszerzi neki. Azt mondta Salamon egy hét múlva, az Isten érti ezeket, aranyoskám, nem adnak vízumot Romániában. Azt mondta Kádár elvtárs, gratulálok Alfonzónak. Nem itt, nem ez. Azt a parlamentben volt egy hosszú ülésünk, és leadták a maga magnáját. Mondom, Kádár elvtárs, segítsen rajta. Ich bin unschuldig, mint a Blattfuss, vagy mint a Dreyfuss. Másnap beivattak a titkárságra, rehabilitáltak. Kértek egy újabb magnófelvételt, meg kopottatok. De vállaltam. Hát a villamoson, buszon úgy beszélnek, hát az én magnómhoz képest. My God, egy ilyen.
1: Hát ugye ebből is látni a László kórház levélből, hogy játszani csak is halálosan, komolyan szabad. Én el is búcsúznék, itt átadnám a színpadot azzal, hogy 10 év múlva, 20 év múlva ugyanitt találkozunk, akkor megbeszéljük a továbbiakat, és addig is játsszál, Jóska!

0: I am very sorry. Erjött eszembe a harmatvíz. Volt az a zseniális írónk, a Harmat Imre. És egyszer oda ment valaki hozzá, tessék mondani, Harmat úr, és volt a Harmat szikvízgyár. Tudnak róla. Önnek rokona a Harmat szikvízgyár, és azt mondja, igen, unokahúgyom. Már unalmas az önéletrajz, sokszor magamba maradva töröm a fejemet, hogy jutottam idáig. Nem akartam soha színész lenni, nem vagyok azzal a típussal egyenlő, aki azt mondta, már gyerekkoromban fölvettem a teknőt a fejemre, és harmadik Richárdot játszottam. Nagyon sok pofont kaptam, mint inas. Mint tanuló. Autószerelő szakmába szabadultam korábban, mert akkor még a libákban benne volt a libamáj, nem ilyen nyomorék állatok voltak. Csak a művezetőnek egy liba, egy kis csirke, meg is mondta a vizsgán, ez egy zseni, ez a mágister. Csak a furcsa az volt, hogy a kipufogó helyett a karburátor tettem hátra, terautóval jártam, akrobata, sport, stb. Cirkusz. És akkor tanultam meg ezt a szakmát a manézsban. Hogy én hangoztatom, hogy bohóc vagyok, nem abban az értelemben, hogy egy igazgató odaszól, Kovács, ne bohóckodjon. Nagyon jó lenne a színészeink a főiskoláról kikerülve egy pár hónapot a manézsba mennének. Elmondom miért. Az a feszesség, az a fegyelem, az a 10 perc, az a 15 perc, ami maximálisat követel. Nem lehet félrelépni. Nem lehet más csinálni, csak előre nézve pontosan azt, amit betanult az ember. Aztán jön a tehetség, hogy ki hogyan. Paródiához véletlen kerültem. Külföld 12 év, közepes artista vagyok. Arizonába dolgoztam egy évet. Moulin Rouge. És kikerülök. Olaszország, 4 év. Bolognába nem játszom. Mesztelen emelőszám, bronzzal bekenyve, izompacsírta. Az akkori bodybuilding. Gyönyörű szőke partnernő van, osztrák. Később el kellett hagyni engemet, mert én más vallásba születtem. Nem hitték el, hogy ugye biboldó vagyok. Bizonyítanom kellett a németeknek, ős, stb. Nem, én görög vagyok eredetileg. Akropólisi, szóval... És képzeljenek el egy mesztelen emelőszámot. Karddal a kezembe, ahova bejön egy nő, mesztelen nő, első striptiz a világon, a mellgombnál 2 kis levél. Ősszel mindig leesett, és itt egy ilyen vagina pictoris takaró. A mese arról szól, hogy bejön, a katonát meg akarja főzni, emelőszám, minden, stb. Na de Bolognában nem tudtam, hogy a karzaton diákok vannak ingyen. És az olasz közönség 1-2 macska. Előttem volt egy énekes, tenorista, bel canto, de hát akkor már beszéltem a nyelvet. Kijött a tenorista, és azt mondta, signora, signori, io canto un canzone, fontanella, fontanella. Gut, te gut, ha belenézek képedbe, kedvesemet látom. Nem kőmozzá. Előre áll a pali, itt lettem parodista. Fontanella, fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai. Ebbe a pillanatban a karzaton. Én kínáltam, vártam a jelenetemet. Pali fölnéz. Leint a karmesternek, per favore, ancora una volta. De ott már feszültség, már megvan. Már készítették az újabb vizét. Adesso, cantare un canzone! Fontanella! Fontanella. Fontanella fa... Fessi, ignoranti, hülyék, idióták is kimennek. Elszabadult a pokol. Függöny föl, ott áll egy ilyen pali. Karzat bedobja. Macellaio! Hentes mészáros! Álltam, mint a dúcse. Hát, ha nem mernek szólni. Jön a partnernőm. Egyszer csak valaki fönn. Bionda! Szőke! Veni a mieletto! Gyere az ágyamba! Partnerem sírva, én ott maradtam. Fogtam a kardot, így beleváltam padlóba. Mondom, non va, nem tetszik. Allora, canzone, canzone, énekleke tart, fontanella, fontanella. Előre ment. Fontanella, fontanella, tu rispecchi mi, és főszóltam, adesso te most bejössz. És a pali... Az egyhetes szerződésből 6 hónap lett. Ha nem volt, aki ezt csinálja, beültettek fa. Így kezdve. Azóta szeretem a klasszikus paródiát. Imádtam ezeket a filmfesztiválokat. Tudják, volt most ez a Rio de Janeiro, San Francisco, volt ez a Cannes Fesztivál. Escusate, filmfesztivál Cannes-ba. 3 díjnyertes filmet mutatok be, eredeti nyelven. Ha valaki nem érti a szöveget, utána ott hátul megmagyarázottunk. A műsor után a művészek az öltözőben megtekintik. De etetésük tilos. Elsőnek egy amerikai gangster filmet fognak látni, a címe Joe, Don't Go to Home.
1: Hello, Joe.
0: You know I want back my 20 million bucks.
1: Shut up.
0: You say you have that money. Never mind, dear friend, take it easy. I see you tomorrow. And don't forget me, Joe. But look, it's me, Joe. That's for you. Sorry. You say you have that money. But I can give you only one. I can give you anything but love, baby. And you know that my love something so nice, baby. A jó édes anyám.

Nous sommes par maintenant de chanson. Chansonról fogunk beszélni. Nem vagyok nátás, ez a cúgehőr. Enélkül nincs Hungarian chanson. Egy chanson énekesnőt mutatok be. Nem akarom megnevezni. Nem ildomos. A dal címe, a chanson címe a láb zenén. Ez dal egy bukott nőről, mert az életünk olyan, mint a lavine. Na, egyszer föl, egyszer le. Tehát következik Porcelán Janka. A zsolnai gyárból. A láb zenén locsog a hangi.

ott látom, atya úristen. Samúló napokat nézem, ilyen vagyok. Apám szódáért küldött a kocsmába, körülvett a bűn, a fergeteg, serdülő keblemez röhögve tapott a kriherlongy, részeg emberek. S így lettem az övé a söntés pult alatt, míg a szódával a szénsav lassan kiszalad. Ebbe még volt. Ne játsszon, ez nem az opera. Vicc jutott az eszembe. Német turista Lánchídról belesik a Dunába, és ordít, hilfe, hilfe! Jön a rendőr, az anyád, úristen, itt! Úszni tanultál volna, meg ne németül!

0: Mi tomaki si hüveseblen Alexander Alexandrovich Panandin.
1: Igaz. Igaz, bányat, bányat, tovics vigyom. Mintha csak magam mondtam volna.
2: Az én galambocskám, Galuska galagonyok, ezt megélhette volna.
0: Mit, dadus?
2: Nem mindegy.
0: Daduska, Daduska, gondoskodjon a szamovárról.

0: Minek ez a rohanás?
1: Alexander Alexandrovics Panangin. Olyan régen mesélt nekünk, mi újság a városban manapság?
0: A városban? Bálvót Igor Nyomorovics ordenáros kormányzónál ugorsz Moroszkban.
1: Mikor bácsikán lányat ványattad is, Vinyov? Mikor?
0: 10 év.
2: Azt az én galambocskám, Galuska Galambocs, megérhette volna.
0: De nem érte meg, Daduska, pedig a maga galuskája kiváló barátom volt. Anyja, csája van?
1: Hozom, bácsikám.

0: Юлеше. Анечка.
1: Игорь. Игорь. Ванет, ванет, тулишки. Покачок могом монтон был.
2: Ачкам, befogatok a trojkába. Menjünk be a városba az orvoshoz. Nem olyan nagy út az a néhány verszta.
0: Verszta ki a fejed. Aztán minek az orvos, Ányecska, mind felcsel. Nem ért semmihez. Meg már jobban is érzem magam. Az idén hosszú, szép őszünk lesz. Alacsonyan szállnak a narodnyikok.
1: Már ősz lenne. Hogy múlik az idő? Nem úgy, mint régen.

0: érte meg Daduska?
1: Hát ez az.
2: Lehangul ez a csend.
3: Figyel, anyecska, már a csend se a régi.
0: A csend. A csend. A csend olyan, mint a sózott heri. Novosz, hívi, rovosz, kovasz, kavasz. Van.
2: Csak menjünk be a városba az orvos Orvosovics orvosokhoz. Én félek.
0: Ne féljen, Ányicska, csak a szelek bántam. Az őszi szelek.
2: A metsző őszi szelek.
3: Igaz. Már a szelek se a régi.
1: Ha az én galambocska tudom, nem értem el.
0: Áduska.
2: Lehangol a néma orosz vidék lelete. Nem megyek a város.
0: Akkor hozzon két put túrót, ha visszajön.
2: De nem jövök vissza.
0: Nem jön vissza.
1: Ez nem.
0: Akkor ne hozzuk.

0: abban az időben hogyan szórakoztak az arabok, hogyan szórakoztattátok ti őket?
1: Kérlek szépen, én ott kezdtem pantomi mimikát csinálni, ez a furcsa. Ha Törökországban kezdődött tulajdonképpen az, hogy a törökök, görögök nem a legjobb, nem a legjobb viszonyban voltak. Halandzsász, visítottak. Rájöttem arra, hogy legnagyobb öröm a kár öröm, tehát ezt kihasználva elkezdtem parodizálni Törökországba a görögöket, Görögországba a törököket, az araboknál, az angolokat, az angoloknál. Nem kigúnyoltam, hanem a nemzeti tulajdonságokat azt vettem figyelembe, hogy mi az, amivel megközelítettem, ma is az a célom, nem egy embert veszek célba, tehát az utcaseprők ilyenek, a kalauzok ilyenek, a tanácstagok ilyenek, a rendőrök, nem. Az általános emberi tulajdonságokat kerestem mindenben. De egy karikatúrista, torzítottam, igen. De nem szerettem senkit sem megbántani. Nem is opportunizmusból, hogy most ettől félek, vagy attól félek. Nekem olyan a közönség, tudod, hogy valami olyant kapok vele, mint ha egyedül lennék egy hatalmas terem, és egy nagy-nagy tükör lenne. És amit elmondok, szeretem, a hitele van. Tehát amikor én megkeresem azt, hogy miből lehet parodiát csinálni, elnézést a többi kollégáktól, aki más eszközökkel dolgozik, nem a célom az, hogy a sárga földig lehordják mindent. Mert nálunk ez hajlamosság. Nem való megtalálni ezt a kontaktust, amit színésznek kell a közönséggel, emberek között.
0: Hogyan tudtad megtalálni a színpadról ezt a kontrasztot?
1: Hát megnéztem, megtanultam arabul énekelni. Azokat a dalokat kerestem, mintha itten megérkezne egy arab és elénekelni csak egy kis lámpad a világon. Nem nagy csodákat csináltam, jeleztem, hogy érdekel az ő folklór. Most visszatérve a humorra. Én szelektáltam a közönségeket, ki milyen. Hát a legtündérebb közönség a magyar és a rusz. Ruszkik akkor a gyerekek, hogy ilyen. Megkövetelik, hogy aztán oda tegyen. Az amerikaiak szintén, mint a gyerekek. A belgák borzalmasak, látszik, hogy halat esznek állandóan, érted? Épp, hogy csóválni tudják. A németek az... A németnél precízen kell dolgozzon, megcsinálsz minden tip-top-top, de elkezded énekelni, hát eine Kamera, és akkor már szétszakad a pokol, csak masírozni kell a színpad. Te vagy a legnagyobb művész akkor a világon. Az olasz, hát az olasz, ne. Elmondjam neked az olasz egy történetet, ha ezt hallgass neki. Bologna a világ legnehezebb színpada. Mesztelen emelőszám vagyok, bronzszám, izomjáték, forgópidesztál, szőke partnerünk bejön, akkor már melltartó nélkül csak a gombon két falevél, két őszi hervat falevél, isteni berendezés, telázsi, minden. Előttem kijön egy belkántó, egy tenorista, aki énekel egy dalt, a kútról, te kút, ha belenézek a képedbe, kedvesemet látom, szívem sóvál. Dala következik. Gondolj el egy olasz tenoristát, ami stram minden. És elkezdi Fontanella, Fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai, ebben a pillanatban a karzatról olasz közönség. Bali megáll, fölnéz, kicsi, mi van, semmi, szó sem. Megint bejelenti, signore, signor, de már benne van a közönségben, már benne van a canto una canzone, Fontanella, Fontanella. Már kezd fönn a karzat. Fontanella, Fontanella, turismekil. Megáll a pali két lépés előre. Ignoranti, fessi. Hülyék, idióták, kimegy. Hát erre kitört a taps. Erre jövök én. Fölmegy a függöny, ott áll egy kajak franci. Föntről. Macellaio! Mészáros kiabálják le. Nem mozdulok. Venia mi a casa! Gyere a lakásomra! Rossz a szék, meg kell szögelni. Nem mozdul. Az igazgató kínál, így összeteszi a kezét. ne csináljuk, maradjak. Bejön a partnerem, elkezdenek fütyülni. Bionda, szőke, veni, ami a letto, gyere az ágyamba így. A híd odaszól nekem, hát ez nem lehet, kibini, sírva kirohan. Erre én így előre megyek, érted, kihúzom magam. Itt kezdődött tulajdonképpen az én paródia sorozatom is. Bemondtam, signori, signore, non va be, nem megy így. Akkor énekelek egy dalt, cantan, canzone, fontanella, fontanella. Elszabadult a pokol, a zenekar elkezdte játszani a fonta, én meg el kell, fontanella, fontanella, tu rispecchi mia bella, és utána fölmutattam a karzatra, adesso te, most te jössz, és fönn. 3 hónapig prolongáltak, ha nem volt ember, aki szórakozzon, mert az, hogy macskát ledobtak, bum. Csináltam belőle ilyen, nem érdekes. Vagy Sicília. Ekkora újságok van, a Corriere della Sera, Popolo Italia, meg volt akkor az, én tudok ki az öreg. Első sűrből egy olasz, jövök a számmal, ugyanezzel a számmal, nem lát a közönség, mert tintotta az újságot, és olvast az apró hirdetést, vagy hol lehet szobára menni lányjal. Hédi megint sírva, ez kamen itt alszállt, hiszem, mert plejban plauc, maradj itt, majd elintézem, lemegy, így a pali mellett volt, leülök mellé. Közönség meg kezd röhögni, gondold el. Én elhúzom az újságot, belenézek, mondom, kicsi novita, mi újság van? Ezt is 2 hónapig kellett így csinálni, nem volt közönség, fal. Tehát csak így lehet szórakozni. Itt kezdődött a... Az, hogy rájöttem, nem kell erőködni, nem kell bronz. Ki kell találni az embereknek, megmutatni, hogy hogyan néztek ki. Nem akarok Shakespeare-re hivatkozni, közvetek ki a bohócot játsza, nem mondjam többet, mint írva van neki, meg hogy az ember tulajdonképpen tükörképe saját magának. Kikerestem az emberi gyöngéket, és ezt bemutattam. De mindig arra vigyáztam. A hibáját senki nem szereti elismerni, hát ez természetes. Én vagyok a legszebb, én vagyok a legjobb, hogy Ferenc Huska mondja, minden nagyon szép, minden emberek elégedve. De ha megtalálod azt a kontaktust, amit úgy hívnak, hogy kontaktus, tehát nem arra törekszik az ember, most hivatkozom magamra, hogy öregszik, vagy hogy múlik az idő, hogy jobb legyen, neveket mondok, mint a Hofi, vagy a Kern, vagy a mai nagy menők. A Szuhai Balázs, a többiek, a Halma, nem. Megtartani a pozíciót, ez egy törvény. Én nem akarok, én Alfonso akarok. Alfonso akkor is elszaladt az idő, amíg talpon álló vagyok, ezt csinálom, nem szégyellem, mert sokan mondják, hogy bóckodik, ez legszebb szakma. A mi színészetünk tragédiája, hallgass ide, Lacikán. Lehet, hogy fölhúzzák a szájukat, vagy félrehúzzák, színiskolába gyártják a színészeket. Szavalni kell tudni, az apám tyúkját elmondja, akkor már first class színész. Ki se jön a színiskolába, már televízió, rádió, film. Hakni, nem úgy hakni, hogy vidékre megy, mert ott is lehet csodálatos dolgokat csinálni. Hakni az, ha valaki egy nap, 3 gyerünk, dobjál, sietünk. Nem tudnak, a legtöbb színészünk nem tud mozogni, nincs keze. A Marszón 1 évig dolgozom, ott tükör volt, és mielőtt elkezdte egy színpadra menni, egy fél óra gyakorlatot. Légy szíves, egy tiszteletes áldást csinálni. Erősítsd meg magadat. Lazik, gondolkod, mindent ki kellett fejezni.
2: Én gondolom, hogy onnan lenne érdemes folytatni, amikor Afrikából visszakerültél Európába.
1: Megrázott egy kicsit a különbség. Most hazajöttem, mert a partnerem nyugtalan lett a szüleim miatt. Megérkezek 39-be, amikor is a Shanghai pár a Móri Zsigmond körtéren hirdetett artistákat fölvesznek, és akkor én hegedültem, hát a hegedűnél összeállítottam egy kis marhasságot, fordítva vettem föl Pertlit, csináltam egy bóc 8 perc, ahol meglátott a Flachner Ernő, meg a Jimmy nevű rendező, a Muller Rouge igazgatója.
3: A Shanghai ez egy nagy lokál
1: volt? Nem, egy lebújó.
3: Hol
1: volt? Itt ott a Bartók mozi mellett, a pincébe. Csak egy rettetes, rendes igazgató volt a Mentelényi. Amikor egy artistának másoló 10 pengője 30 adott, azt mondta, hogy nekem jól öltözöm az artista, érezze jól magát. Ott dolgoztam a Shanghaiban. Onnan a Moulin Rouge-ba kerülök, egy nagy helyre olyan emberek, Latabár Kálmán, Latabár Árpád, Komlós Miklós, Herceg Jenő, Kismanyi, és kezdődnek a paródiák, a Virágszedő kislány, a drága kollégám, Isten nyugtassa, Reed Joker, talán hallottál, nem ismerted, egy remek artista, megtanít a késő jövő a moziba, persze másképp, mint ahogy most csinálom. Gyűlnek a paróliák, és úgy a Müller Rouge-ban.
0: Éjszakai mulató volt akkor?
1: A gyerekem, nem mulatónak lehetett azt nevezni, egy éjszakai műzikál. Azt töltötte be, amit most a Maxim tölt be. Egy olyan funkciót. Érted? Olyan funkciót, mert ma Magyarországon két helyről beszélhetek, az egyik a Müller Rouge, a másik a Maxim. Hogy melyiket teszem előbbre, ez attól függ, hogy mi jobb a műsor. Na de a külföldi szemmel kiszolgálni a külföldi, tehát megfelelni, mi jó ez a két hely? Vannak több helyünk, és nem erről van szó, kategórián.
0: És ez nem volt furcsa neked, hogy...
1: Nagyon megszerettem azt, hogy azt ott ültek, és tudtam velük szórakozni. Nagyon megszerettem. Belekerülök a Mexikán-Osztria, a legjobb dobós számban partnernek. Majd megismerkedem feleségemmel. Nagyon furcsán. Én akkor már elvált ember voltam, első házasságom nem sikerül, 3 hónapig tart, tehát 7 éve nem vagyok nős, külföld, hazajövök, kiveszek egy albérleti szobát, Nagy Mez utca 29. Ülök a Parisien Grillbe, a Müller Rouge nyári helyiségébe. Parisien Grill, ahol most a termál van. Gyönyörű hely volt, üvegparketta, direktor, Flaschner, Ernő Evetovics. Világklasszis hely. És csöpi zenekar, és kezdődnek a paródiák az Ács Mariettával. Majd jön egy barátom, Sarkadi nevű, fehér neművel dolgozik itt a Népköztársaság útján, üzeme van, 16 dolgozója, és ott körülvettek a konzumnők. Érted? De olyanok, mint a nagyságok, olyan elegánsak, és oda az a szép háremed van. Mondom, mi dolgas ez a háremet, odaadom egy rendes nőjét. Szóval nálam van egy. 41-et írunk. Augusztus 1-ig. Gyere fel a műhelyembe, megnézed. Kolozsváron menekült nő. És leülök, és ott leszaladt valami, és ott beláttam a műhelybe, ott hat varógép. Tudom, mit komáltam, hogy a gép alá néztem, milyen lábak vannak. És akkor megjelenik egy nagyon elegáns barna, 170 magas, csinos nő. Mondom, az Isten verje meg, nem ez lesz az. Kazsmír szoknyákkal azóta divat a kezébe, érted? És jön a Sarkadi, leülünk, azt mondja, behívom, hát behívta ezt a csinos nőt, bemutatom, Markos József, Markstein József, barátom Joe Stan, Weiss Anna, és ülünk ott a Sarkadi, azt mondja, hát akkor mondd el, mit akarsz, mondom, Annika, ne haragudjon, akar a feleségem lenni, azt mondja, hogy a Górénak idalgasson igaz, önéletésével viccen én végszenvedtem itt 6 hónapot Romániából, míg elmenekültem Basgárdisták. Mondom, mi nem viccelek, Annika. Lemegyünk itt az Ádám büfébe, eszünk, megtartjuk az emjegyzést. Itt van szemben Müllernél egy ékszeres haverom, a Kombácsi, veszünk itt egy gyűrűt. Nézd, én 2 évig udvaroltam egy lánynak 3 hónapból, úgy ott hagyott, mint a lótusz. Né, megpróbálják, mondja, legfeljebb abba hagyjuk. Elmentünk gyűrűt venni. És 2 hét múlva meg volt az esküvő. 44-ig nem volt baj, akkor elvittek a gyöngyös bokrétások, érted, a munkaszolgálat, amit én végrehajtottam, az Isten bocsássa meg, az elesett áldozatok nevében én végrehajtottam. Mert ennyi emberi gonoszságot, ennyi emberi butaságot, ilyen gyarlóságot, egy állat nem tud ilyen piszok lenni, mint az ember. Hát az első munkám az volt, hogy a Rottenbiller utcát kellett fölsöpörni 200-at magammal, elegánsan bundába, kesztyűbe, mert orvosokat kaptam, én voltam a Schmasser, mint volt huszár, ugye be volt írva, meg autószerelő, kaptam 200 embert, fogorvos, orvos, tanár, gondold el. Akkor kikerültem a feleségemet elvitték, Sütő utca 2-ből az a műhely, deportálják, elmegy Ravensbrückbe. Én meg kikerülök a hajógyárba, 2000 ember sorban megjelenik 2 német tiszt, meg 3 magyar ilyen tiszt, és válogatás. Következőt válogatják, ez forgatókönyvben nem lehet leírni. Básti Lajos, Rodolfo, Alfonso, kerekes nevű kötéltáncolista, meg lehet volna beszélni csupa színész artistát, összeszednek. Engem elvisznek a Rókus kórházba, műtősnek, hullásnak, oda kerülök. Pommerszhely mellé nagyon megszeretnek. Érdekes szakma volt a műtős szakma, érted? Megtanulom ezt a szakmát is. Elkerültünk, kérlek, Rafaelova, Majdangorni, Pasiacna, Nadvorna, mögöttem 10 év cserkészet, úgy van, túráztunk, érted? Én túrának vettem az egyet. Elmúlt ez a bal, és hazajöttem, azzal fogadtak, kérlek. És ez a sztori érdekes, mert a könyvemben, amit írtam, nem fogadták el azzal, hogy limonád és gics. Azzal jöttem haza, január végén.
0: Mikor?
1: Nem, decemberbe kerülök haza.
0: 44.
1: December, elkapnak karácsonykor a nyilas barátaim.
0: Hogy sikerült hazajönnöd onnan?
1: Lóháton.
0: Honnan volt lovat?
1: Hát az a hadnagynak mindig le kellett vinnem a lovát a királyhágóról a királymezőre, és mindig visszajöttem, nem engedem. Zsolt könyvet kaptam, glottnadrágot, tornacipőt, és egy pokrócot, úgy bentem le, és úgy hoztam vissza a lovat. Patkolni kellett, meg a bokáját kellett kezelni. Ötötször nem jöttem vissza. Elovaltam Gödöllőig. Akkor bekerültem meg én a Rókusban, onnan a Rádiusz moziba volt, a mostani Táliában volt egy ilyen szükségóvoly, onnan elvittek a katonák. Zicsen utca, Bajcsi, Zinczki sarkán, Hászi, Cizekli, megállít egy hadnagy, nyilas hadnagy, katonák megállnak. Ismert a Mulemból engem. Kiszed még hármat, majd mi elintézzük, vigyék a többit. Mentek, hármunkat kiszedett, és kérlek, levittek a Hászi, Cizekli, szükségkórház volt. Jerecián Aránnak hívják ezt az illetőt, Bécsben él, övé a Magyar Klub, most léptem föl nála. Most kapott egy nemzetközi kitüntetést, emberi magatartásért egy kitüntetést. 400 zsidó, keresztény, vasmunkás életét mentette meg abba a kórházba.
0: Ez egy nyilas hadnagy volt?
1: Nem volt, be volt öltözve. De ott volt a Hőnik professzor, a Benedek ideggyógyász, a legnagyobb orvosok dolgoztak ott. És kérlek szépen, január 19 kopognak a pincébe két orosz. Fasiszta, nyet, mi nyet, van fasiszta, akna van. Persze én oroszul válaszolok, nyet, fasiszt, nyet. Azt mondja, yes, ultraszeptil, van-e ultraszeptil? Mert láttakor, adtam nekik ultraszeptilt, hoztak kaját, megint adtam nekik aspir, ilyen kalmopirint, minden nap hoztak kaját. Egyszer lejött egy őrnagy a bátyával, ráfektetik a műtőasztalra, hasra a bátyát, azt mondta, meghal a műtőasztalon, nagyon ledik az egész. Orvosi stába, tehát egy golyót kapott egy ablakból, valaki rálőtt. Rókusba bementünk vele, és a Pommerszhely eltávolított a golyót. És attól kezdve, akkor az elvittek Szegedre. Szegeden jött a feleségem egyik deportált bajtásnője, és elmondta, hogy meghalt a feleségem tifuszba. Hogy mondjam el neked? Olyanok voltunk, mint az állatok. Hát én naponta 20-30 hullát vittem ide, vittem oda. Teljesen érzéktelen az ember. És akkor Szegeden voltam a Városi Színháznál, hazajöttem, elmúlt a 4 hónap, cirkuszba dolgoztam, feleségem meghalt, akkor még nem volt gyerek, nem volt senki, nem volt, ugye. Kérlek, ülök a manézsba, ezt, amit azt mondta a lektúra, hogy ezt nem lehet beírni, mert ez gics. Ülök a Lugosi Gyurival, csinálok egy hasbeszélő számot, ölembe a Gyuri, mint baba, hasbeszélő baba, én a professzor, és megy a szöveg, és ebben a pillanatban Gyuri nem tud beszélni, elkezd könnyezni. Hát ránézek, mi van. Oda nézek, ott áll a cirkusz manés, bejáratna a feleség. Kopaszon, 30 kilóval, férfi cipő, férfi kabát tarisznya. Sírva dolgoztunk végig, kérlek szépen, még 10 percet. Ezt azt mondták, ez nincs.
0: A feleséged tulajdonképpen újból rátalált. Találkoztatok.
1: Igen, és egy akkor kezdődött a normális élet. Színház, lokálba kezdtem dolgozni, szabadtéri színpadok, mert akkor rengeteg volt még.
0: Gyerekek?
1: Iskola, nőtek a gyerekek.
0: Hány gyereked van?
1: 3 gyerek, 2 fiú, 1 lány. A nagyfiam, Hát a nagyfiam az 35 éves, ezt kérlek szépen zenél, gitározik, van egy zenekara, föllép. A középső fiam Kanadában van, egyetemen tanít.
0: Mit?
1: Oroszt, magyart, franciát, németet. A lányom szintén Kanadában van, Annika halála után. Kozmetikus. Most volt itt 2,5 hónapig látogatóba.
0: Józsi bácsi, volt egy időszak, amiről nem sokat tudunk az életedből. 1956-ban.
1: Én szerződést kapok Belgiumba, és rendesen útlevéllel engedélyel kimegyek Brüsszelbe 3 gyerekkel, asszonnyal. Nem akartam hazajönni, megmondom őszintén. Annyira levert ez az egész ügy, hogy lehet az, hogy nem volt elég erőnk ahhoz, hogy az első 24 órában befejezzük ezt a kegyetlen ügyet.
0: Akkor elterjedt a hír, hogy Alfonso diszidált.
1: Nem diszidáltam, útlevéllel mentem el, de megmondom őszintén, az volt a tervem, hogy kint maradok.
0: Hogy sikerült ott beilleszkedni?
1: Nehezen. Egy hét múlva kapok már munkát, egy bőfszörlet van egy varjettében, de más közönség, más szituáció. Már 6 hónap múlva azt írja a brüsszeli újság, hogy Mon Alfonso, mi Alfonzók. Ugye szeretnek, megszeretnek. Dolgozom egy lokálban, később rendező leszek. Mindent. Hegedültem, artista voltam, díszlettervező, színpadi munkás, később a striptizeknek a vezetője, aztán a górénak a gorillája.
0: És hogy jöttél haza?
1: 1958 novemberébe érkeztem haza, majd másnap már dolgoztam a Vidámszínpadon.
0: Hogy fogadtak?
1: Nagyon nagy szeretettel. Én mentem belső nap a színházhoz. Társalgóba ültek éppen, drága Komlós Juli bácsi rám nézett, azt mondja, meddig maradsz? És akkor fölkértek, legyek én a télapó. És akkor, mikor kimentem a színpadra, a Vili bácsi, a drága főszólt, itt a télapó. És elkezdődött rendes kerékvágásba az élet. Televízióba szerencsére 960 után. Mögöttem akkor már köztársasági érdemérem.
0: Józsi bácsi, mi a kedvenc időtöltésed?
1: Kérlek szépen, időtöltés. Hát mindenem tudok, minden apróságnak tudok örülni tulajdonképpen. Minden, hogy hívjáknak. Általában menetrendem van, ez bármilyen furcsán hangzik. Reggel 7-kor kelek körülbelül, akkor egy fél óra jogázás, borotválkozás. Már 9-kor tök a Gellértbe. Találkozom tűnik a feleségem halála után 4 évre megismerkedtem. Vessel Éva nevezetű hölgyel, aki az Interpressnél dolgozik. Aztán a hobbim az, hogy elmegyünk Mátrafüredre, kirándulunk, minden. És nézd oda, nősülni nem akartam. Nem akartam különleges lenni, de van önkritikám, érted? Hogy élettársnak sokkal jobb ez az élettársi viszony, mint hogy én, mit tudom én, 70 évesen elvegyek egy 38-39 éves nőt. Azután legyünk őszinték. Soha nem tudhatom, az meddig tarthat, mert tudod, szájára vettek az emberek engem is, meg Évát is. Hogy ez a vén ember, ez biztos pénz, nem érdekel semmi, mindent átvészeltünk, és nagyon jó barátság van köztünk is.
0: Jól élsz?
1: Nagyon jó.
0: Csinálhatnál egy színházat, milyen lenne az?
1: Nem
0: teljes
1: csinálni.
0: Szabad kezet kapnál.
1: 8 emberrel csinálnék színházat. Nem kellene több. Én csak szórakoztatni akarnék. Mert vannak más ízű színházak, de most már nem csinálnék színházat. Késő. Olyan értelemben késő, ez energia kell, a csalódásokat el kellene viselni. Nagyon sokan szólnak belete. Nagyon sok. Ha sikered van, akkor óriási, hogy a buksz, akkor csak ne buksz egyedül. Nem is a rizikóvállalás, hiszen mindig vállaltam a bukásom, és mindenki vállaltam a felelősséget. De nincs kedvem színházat. Ez furcsa. Se Hamletet nem akarom eljátszani, se nincs szerepálmom, amit nem... Én meg vagyok elégedve ezzel a körrel, amit befutottam eddig. Nem volt, játszottam a Szegedi Színházban, Madame Saint-Jean-t, a Szókőm Dalszonságban, Mosoly országába játszottam. Nem az én metiém. Én szeretem azt, amit csinálok, és hiszek benne. Mert olyan színész, mint én, van még 20. De parodista vagy, abban a stílusban, amit én csinálok, hogy artista, színész, bohóc, akrobata, ez nincs. Egyszerűen nincs, ebben a metiében nincs. És nem úgy nincs, hogy per tehetség, mert ezt a fajtát nem űzi senki. Nincs. Ez egy műfaj, amit abba adtak. Vagy szégyelték, nem tudom.

0: tulajdonképpen hogy hívnak? Mi az igazi neve?
1: Az igazi neve Markstein József, apám Markstein Bertalan, kérlek, anyám Stern Júlia, és mikor aztán egy időben gyerekeim megszületnek, akkor magyarosítottam a nevemet, Markusra.
0: Miért?
1: Nem tudom, ez egy olyan dolog volt, hogy a boldogult feleségem kérése volt, hogy nem a Markstein név miatt, egyszerű Markus. Szóval az egész egyéniségem olyan volt, tudod, hogy...
0: Markus ember volt, hát ez ma is látszik.
1: És egyszerűbb is. Az Alfonso név, kérlek szépen, mivel nemzetközi piacon dolgoztam legtöbbször, nem lehetett kimenni, hogy Markos József, minden. Habár ezzel a Markossal volt egy óriási esetem, a Latabár Árpi beteg lett, és a francia pezsgőt Ammelbácsonnal be kellett ugranom, kismányra Latabár Kálmánnal. Somogyi Kálmán igazgató, nagy gomba volt, hát mit írjam ki? Alfonzót, vagy Marosi Józsefet, vagy mit? Hát mondom, ne haragudjon, írjak, hogy Alfonzó. Akkor a drága barátom, a Békéf István írt egy cikket erről, hogy bemegyek a Meggyasszonyra jutottam a Somogy Komédia Orfeumban, ki van írva, hogy Latabár Árpád, tehát Alfonz, először azt hittem, hogy cirkuszban megyek. Annyira van nálunk ez

0: harmadik Alfonz, spanyol király meghalt, és az Alfonz tetszett nekem. Hozzátettem egy jót, így lett Alfonz.
1: Feltámasztottad a nevet.
0: Na de viszont kellemetlenséget is csináltam magamnak, egy spanyol turné alkalmával a plakáton álltak az emberek ott kint Madridban, és röhögtek a plakáton. Én azt hiszem, hogy mi az itt is ismernek. Hát kiderült Alfonzó. Az Alfonz az név, de Alfonzó már a stricit jelent. Érted? Úgy el kellett venni az óbetét, kivételesen spanyol.
1: Józsi bácsi, hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
0: Nagyon érdekes volt. Kélek, van egy paródiám a Billiárdot, úgy kezdem, hogy előre bocsátom, kedves hallgatóim, szegény szülők gyermeke vagyok. Apámnak szegénynek 3 kávéháza volt, és dolgozott láttástól vakulásig. Ez nem is vicc. Okulásul a mai vendéglátóiparnak, akkor egy vendéglátóipar egység állt az anyámból, apámból, 3 pincérből, és amikor mi már készhez tudtunk fogni valamit, magunk is segítettünk terítést, minden. Ott egy jelző volt a vendég, és mindig a vendég, és örökké a vendég. Tehát ebbe nem is a pénzszerzési vágy, apám imádta ezt a szakmát.
1: Vendéglős család voltatok?
0: Nem, baromfi kereskedők voltunk. De mindjárt azt, amit vettünk a beküldőktől, a parasztoktól, azt fel is dolgoztuk a vendéglőbe. Kérlek, nagyon jó környéken voltunk, a Garai tér, 7 kerület, ott volt a kávéház is, a Riviera, a Grádó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség, a Kollegerszki, a Stefánia úton érted. És ebben a szakmában értem.
1: 3 vendéglőtök volt.
0: Nem együtt. Először volt a

0: lépkedett. Ott volt a kávéja is, a régi, a Grátó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség, a Kollegerci, a Stefánia úton, érted? És ebben a szakmában nőttem.
1: Három vendégültök volt.
0: Nem együtt. Először volt a Kollegerci, ott voltam kisgyerek, boldogott nővéremmel, ott táncoltunk 6 évesen, amikor nagy ünnepélyek voltak. Utána következett a Grádó, amiben tönkre ment apámmal.
1: Hol volt?
0: Az Abonyi utca és a mostani Dózsa, Ajon utca. Ott lakott abba házban a Latabár család. 17-ben.
1: Művészek jártak.
0: Hát kérlek, a Grádom és a Rivériába később a Csorton Gyula, Gózon Gyula bácsi, a Latabárék. Ott a teraszon, ott ültek, érted, hogy ott már ottan körülnéztem, ott volt közönben a Feld Színház. Hát tudod, a fázkör volt, a magyar fotósták nevelődtek, mert legalább 1000 gyerek rugdalta maga készítette a nem voltak odatállalva 12 éves gyerekeknek rendes fotballcipő, fotball, nem, hanem ott megőrültek a rottvattáj. Fáskör az a határ, tudja, a mostani Rózsa György és a Ajtósi Dürer, amiből levágtak sokat a felvonulási területet.
1: Mennyire voltak keményen fogva ott?
0: Na jó, hát apámnak, akit nagyon sokat szittem a szüleimnek, akkor már korán kezdtem dolgoztam. Iskolába jártam, nagyon rossz tanuló voltam. Nem szerettem tanulni, nem tudom, nem értettem, számtantól írtoztam, rémálmaim voltak, hogy össze kell adni valamit. Szorzás ment, aztán, hogy köbre, gyökre volt, hát embertelen volt. Meg aztán volt egy tanárom, aki miatt később kirúgtak az iskolából, aki egy időben ment az, hogy apám libamájat küldött neki egy rossz osztás példa miatt, érted? De nem volt a libában máj, mondjuk, vagy kicsi volt a máj, akkor csak megkaptam a pofonomat. Szokása volt, hogy itt kapaszkodott meg az emberbe, és ültéből húzta egészről, és aztán akkor a tenyere volt. Később emiatt kerültem ki az iskolába, mert 17 éves koromban vissza

0: Dolgoznom kellett otthon úgy, hogy iskola 8-kor, én 6-kor már fönn voltam, apámmal lementünk a csarnokba, és véznasrác voltam. Rokonságommal ellentétben, mert volt egy rokonom, nemrég halt meg, a Székely Jóska, aki a mozinál dolgozott, igazgatók volt a moziknál, súlyemelő volt, kérlek szépen, ő vitt le az MTK-ba. Kezdtem súlyozni, birkozni, de az igazi erőt azt hozta meg, hogy apám berakott egy kosárba 10 libát, aztán rámadták is, vinni kellett föl a placra, vagy anyámhoz a standra.
1: Apád szintén egy ilyen...
0: Apám alacsonyabb volt egy fejjel, de félelmes, míg a botondot láttam magam előtt. Egyszer egy biciklista legarombított, és megfogta úgy, hogy volt géppel együtt, megemelt, és odavágta a földről. Egy roppant mokán, dolgozott nagyon.
1: Sportember is volt?
0: Ő imádta a sportot. Tényleg szépen finanszírozta apám ezeket a stéhereket a millenáris pályán. Motorbicikli ment, utána biciklista, ott óriási sport. Megőrültem a súlyemelésért, megőrültem a birkozásért, a görög-római birkozásért. A Székely Jóska később, aki Belgiumba került a nagybátyám, az avatott be a sketch, fogd, ahol éred, birkozásba.
1: Az a kicsi korodban?
0: Nem, 14 éves koromban kezdtem. És akkor éppen cserkész. Éppen a cserkész mozgalom, kirándulások, túrák, olyan, hogy Budapest, Esztergom 2 nap alatt.
1: Abban az időben te neked volt valami kapcsolatod a művészettel? Hát hisz olyan sokan jártak a kocsmátokban.
0: Kérlek szépen, ha azt mondom, hogy amatőr alapon, mert ez a kereskedő társaság, a kávésok, a baromfi kereskedők, a kiskereskedőknek volt a Csengeri utcában egy ilyen klubjuk, hajózás és utazási klub, ahol először a nővéremmel léptem föl, hét éves volt, magyar táncot táncoltunk ott a Kolegerszkiben.
1: Vagy akkor valaki tanította nektek, vagy?
0: Betanította az Adorján Mérő Frida tánciskolában, mert jártunk tánciskolában, egy akkor Illemés tánciskola, és akkor, hogy mondjam neked, most viccnek mondom, hogy Illemhely meg stb. Tudod, de nem ártott az a gyerekeknek a fölkérni a lányt. Megtanítottak udvarolni, amit ma elfelejtettek sok fiatal srác, már elég annyit jó vagy nálam, aztán kész a befektéted. Akkor megtanultunk komplimentet, meg táncoltunk, jól éreztük magunkat, és ő tanított be egy magyar csárdásra. Majd a hajózási klubba fölléptem kuplékkal, Jancsibóhoz kuplékkal 10 éves koromban. De nem gondolj, hogy színész, artista, hogy semmi. Én privát, amatőr alapon. Aktuális dalokat énekeltem, akkor is a marhahús volt a divat, hogy 10 forintért hús vettem egy hentesboltba, hentesen villamos egybe csomagolta, otthon búsan észrevettem, Lukas volt a jegy, és a húst elvesztettem. Tehát ott is, mint ma, hogy énekli, hogy minden ember azért bús, mert a marha drágább lett a marhahús, bús jön a kamarák, azért húsukat adják. Tehát akár 40 év vagy 50 év a disztanc, ugyanaz a téma.
1: Sikered volt?
0: Hát amit úgy nincs család, Szavai a Gizi néninek, ismered ezt, és akkor soha nem tudtam Szavai. Borzasztó, köszönt a család, Majózsi Szavai.

0: Tilos Rádió FM 90.3 és benne a Kult, a Tilos Rádió művészeti portré műsora. Jó napot kívánok! Vajna Balázs vagyok, a Kult színházi profiljának szerkesztője. A mai műsorban a két héttel ezelőtti mulasztásunkat kívánjuk bepótolni, amikor is a Tilos Duna hetének keretén belül készítettünk interjúkat, majd egy szerencsétlen véletlen folytán, egy pillanatnyi elmezavaromban összecseréltem a Tilos két darabból álló minidisk flottáját, ebből kifolyólag rossz berendezést vittem haza, amiben a felvett hanganyag helyett nem volt semmi. De leküzdvén ezen bosszantó körülményeket végre elkészültünk az anyaggal, amit perceken belül elétek is tárunk. A történeti hűség kedvéért egy rövid bevezető kívánkozik az események elé. Történt ugyanis, hogy egy meleg vasárnap délután a Kult műsor szerkesztőinek Quint eszenciája, név szerint Márkos Albert, Kemény Vagyim, Bakos Maxim és Jómagam felkerekedtünk, különösebb konkrét alkotói gondolat nélkül, hogy eleget tegyünk abbéli vállalásunknak, hogy interjúkat készítsünk a Kult Duna heti műsorához. Akkor még nem sejthettük, mi vár majd ránk. Rögtön a Margit-szigettel kezdtük, gondoltuk, ha valahol, akkor ott nem lőhetünk nagyon mellé a témának. Leballagtunk a rekordtánra, hogy mikrofon végre kapjunk, egy kocogót, illetve korábban még egy szerelmesnek tűnő párt, csak a velük felvett hanganyagot még azon melegében sikerült letörölnöm. De végre van egy kocogónk, Schuster Péter és barátja, aki viszont 15 másodpercen belül elfut, de Péter vállalja az első interjút.
1: Hol állunk most pontosan?
2: Most a Margit-szigeten állunk, egész pontosan, és mivel ezt így két oldalról körbe folyja, veszi a Duna, ezért állunk itt a Duna parton.
1: Ez nagyon jól hangzik, ha jól látom a szerkodat, akkor te futni fogsz most éppen.
2: Ez így van.
1: Itt a sziget kör futásnál mennyi a legjobb időd?
2: Ez már nem szorosan a Dunához tartozik. Én iszonyú lassú vagyok, nekem olyan 24-25 az már jó időnek szokott számítani. De az már jó. De most szerintem lesz 26 is, ahogy magamat most elnézem. De ez nem egy jó idő, mert aki futó, az szerintem ennek egy olyan 20-21 körül van itt egy normális ideje, úgyhogy.
1: És máshol is szoktál futni, vagy csak a szigeten?
2: Nem, itt lakom itt szembe, a Duna másik oldalán. Úgyhogy csak ideig szoktam kijön.
1: Te egy igazi dunai lakos vagy akkor.
2: Ezt mondhatjuk így is, bár ez elég sok emberről elmondható végül is így, Pesten laknak, hogy így eléggé dunai lakosok, de végülis ebben az értelemben rólam is végülis.
1: És van valamilyen kötődésed a Dunához? Le szoktál járni a partra, csak úgy nézegetni, vagy azért ennyire nem izgat a téma?
2: Nem, egyáltalán nem. Nincs ilyen kötődésem. Örülök, hogy közel van, de így tisztes távolból tiszteljük egymást.
1: Voltál annyira berúgva, hogy beugrottál a vízbe?
2: Nem.
1: És úsztál valaha a Dunában?
2: Dunában? Hát szerintem még így gyerekkoromban talán előfordult egyszer-kétszer, de nem sokszor, az biztos. A Duna ez nem egy ilyen nagy barátság vagy nagy szerelem, tehát ide a szigethez szívesen járok, de sajnos interjútok szempontjából különösebb érdekességet emiatt nem tudok mondani róla.
1: Még egy nagyon fontos kérdésünk van. Képzeljük el, hogy filmet kell forgatnod, és a Dunát bele kéne venned valahogyan. Milyennek képzelnéd el? Mondjál egy-két szereplőt, magyar szereplőt, aki szerinted mindenképpen ilyen benne lenne egy ilyen filmbe.
2: Ez egy nagyon erős váltás, vagy hogy is mondjam, ilyen.
1: Majd úgy vágjuk meg, hogy összesimuljon.
0: Hát nem vágjuk meg úgy.
2: Ja, mintha ilyen iszonyatosan összeszedettek lennék a gondolataim, és így kapcsiból nagyon jól tudnék passzintani.
1: De egy sztorit mondasz?
2: Ja, hogy egy sztorit, egy jó sztorit. Ezt a egy perces gondolkodási időt most vágjátok ki, ami most következik.
0: Ezt sem vágjuk ki.
2: Annyira semmi extra kötődésem nincsen.
1: Fél életed a Duna mentén zajlott, és ehhez képest semmi viszonyod nincsen. Igen. Ez elég fura, nem? Tehát egy városlakóként van egy, lehetne is akár viszonyod, és még sincsen.
0: Vagyim keményít. Kicsit, mintha megorrolt volna az alanyra.
2: Én mondjuk annyira ezt nem tartom furcsának, mármint hogy így persze így is lehet gondolkodni, hogy furcsa, de nem hiszem, hogy mondjuk így akár a párizsieknek a Szajnáról, akár a berlinieknek a Spreeről kifejezetten ilyen nagyon közeli, belső, intim viszonyuk lenne így a saját folyójukhoz, azon kívül, hogy mondjuk így szeretnek itt a parton lenni, vagy mondjuk én itt lejövök futni, de... De lehet, hogy igazad van, hogy kéne valami belsőségesebb, mint a tiszai embereknek a tiszával, hogy nem tudom. De nincsen, az igaz. Ebben igazad van.
0: Nem tudjuk, hogy igazunk volt-e, de a kudarcra a legjobb gyógyírként a sarkkertben elfogyasztható sörök ígérete bizonyult. Felkerekedtünk tehát a sarkkertbe, amit innentől kezdve konzekvensen szimpla kertként fog említeni Vagyim kollégánk, amiért ezúton is elnézést kérünk.
1: Margit-szigeti szimpla kertben kérdezünk meg két begemanozó játékost.
0: Sebestyén Ákos, ő beszél majd többet, sőt szinte végig, és Vajda Kristóf.
1: Miért pont itt vagytok a Dunaparton?
3: Hát, mert közel van a lakhelyünk, ez szép zöld, minden jó a levegő. Számít az, hogy itt a folyó. Hűtőlevegő.
1: Mi gondoltok általában arról, hogy mennyire használja ki a város ezt a Duna nevű dolgot itt?
3: 1-10-esig terjedő skálán?
1: Mondjuk.
3: 3?
1: Ez eléggé gyatlára sikerült az osztályzat szegénynek.
3: Jó, hát még ott van a római part. Én nem tudok így igazán olyan helyről a Duna parton, ami úgy ki lenne igazán használva.
4: Sehát nem lehet kihasználni.
1: Nem lehet? Miért nem lehet?
5: Nincs M0-ás, amíg nincs M0-ás, addig rockportot terhelünk, addig nem lehet nekiállni sem egy átalakításnak. De most az van, hogy Európában van egy város, Budapest, amin átmegy a Duna, itt már elég széles, és mindenhol le lehet menni a városok folyópartjára, Magyarországon, Budapesten nem. Tehát csak az életet kockáztatásával, meg szalagkorlát átugrásával, nem?
6: De ez így van. Szoktam és néha az... látni a turistákat ott a parlamentnél, igen, ahol bénáznak,
5: és akkor ezen átmész, mert onnan jön, ahol oda lehet menni, igen, a igen, folyópartra.
6: Hát ott van,
5: és nem hiszi el, hogy itt nem lehet. És átugrálnak, és akkor odaér a kőlépcsőhöz, ami ott van az összetört sörös üveg. Amikor volt, tavaly, hát az elmúlt pár évben volt ez a plázs dolog, ami hát olyan, amilyen, most az... Olyan, amilyenek vagyunk, na. Tehát amilyen emberek ott voltak, olyan emberek vannak. De nem is ez a kérdés, hanem jó ki volt használva, és nekem tetszett. Tehát az lenne a normális, nem az, hogy a Margit hídon lezárunk egy kerékpársávot, meg lezárjuk a Lánchidat, meg megbénítjuk a közlekedést, hanem mondjuk a Dunapartot oda lehetne adni ezeknek az embereknek. Nem egy hídon kell föl alá sétálgatni, majálisozni, nem? Hanem itt van egy 15 kilométeres de Duna szakasz, ahol végig mind budai-pesti oldalon lehetne játszani, és nem a hidakat lezenni. Nekem ez a véleményem.
1: Hajózás, vagy hajóforgalom, nem tudom, titeket érdekelne az, hogyha mondjuk hajóval is lehetne közlekedni.
5: Na most én mennék. Én nemrég csináltam meg a kisgéphajóvezetői jogosítványomat. És sikerült.
6: Gratulálunk azóta is.
5: És azóta mentem már többször a Dunán, de hát pesti szakaszon nem, és hogyha ez rendesen ki lenne építve, meg lenne erre lehetőség, tehát tényleg itt van a Duna, egy Margit szigettel, meg több szigettel, és egyszerűen nincs is az embernek kedve. Én amikor elmegyek motorcsónakázni, akkor el kell mennem vagy Esztergomba, vagy a Soroksári Dunához, vagy valahova.
1: És... Pestember van tiltva, vagy hogy?
5: Nem, nincsen, csak egyszerűen, hát nincs kedvem két kőfal között menni, érted, a motorcsónak. Nem is volt rá eddig lehetőtek nekem, nincs saját hajóm egyelőre, majd az egy álom, hogy majd lesz. De hát annyival szebb szakaszok vannak ott a visegrádi részen is például. Hogyha ez jól ki lenne építve, most ha jól tudom, akkor beszélgetem egy ilyen hajós fószerrel, aki itt, ilyen 1-2 óránsén kis budapesti hajókázásokat csinál a magánhajójával, ilyen 4-5 személyes hajóval, és 40 ezer forintot elkér egy órára. Tehát ennek semmi értelme szerintem.
6: 40 ezer forintot?
5: Hát egy csapattól, vagy csapattól egy alkalomra, igen. Igen. Ez így neki megéri, de így egy hajó elmegy hetente, 4 emberről, akinek van 40 ezer forintja, de szerintem ez így nem jó. Ezt erre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Sokkal olcsóbbá tenni, több embernek megengedni, kikötőket, pontonokat építeni. Most nem mondom, hogy kutakat kellene kirakni, de hát azért azt is lehetne a város két szélére mondjuk töltőállomást. És
1: na, sok... emlékszem, hogy gyerekkoromban egy rendes volt ilyen hajóforgalom, tehát ilyen kvázi tömegközlekedés voltak.
3: Mint hálandó járatok lennének.
5: Mi a Margit szigeten jártunk ki anyámékkal, anyámmal meg a hugommal, felszálltunk a, itt a, milyen park van itt, a Szent István parkban, és átjöttünk ide hajóval. És délután meg vissza. És volt, mit tudom, 10 forint a jegy. Mert az alapvető probléma, hogy van 3 zebra Pesti oldalon, ahol át tudsz menni a Dunapartra, nem? Igen. Hát van egy itt, akkor van ugye a Lánchídnál, meg aztán az Erzsébet hídnál. Ez a 3 gyalog átkelő hely van. Mindegyik között van 3,5 kilométer, nem? Igen. És akkor 3 ponton tudsz kimenni oda, ahol meg várnak, hogy tudom én, 150 euros. Nem, ez, hát ez nem a városi emberekről szól, itt a budapesti embereknek nincs semmi kialakítva. Szerintem Dunával kapcsolatban nincs kihasználva. Aki meg ki akarja, az meg az élete kockáztatásával tud odajutni. Hajókázás baromi drága, eszébe sőt az embernek, tehát nem természetes. De ha nem is ismeri, meg nem tud oda menni, tehát nem szokja meg azt a helyzetet, hogy ő oda tud jutni valahova könnyen, egyszerűen, mondjuk a Margit szigetre kisétál, ha nem tud így lemenni a Dunapartra, akkor ebből soha nem lesz semmi. Akkor igény sincs. Tehát, hogyha ő nem látja, vagy nem tud oda menni, nem tud egyáltalán... Ez igényesen alakul ki arra, hogy ő átjönjön mondjuk ide hajóval. Lenne 3 perc, így meg mondjuk 40 perc, és nem tudja.
0: Szerénytelenül úgy gondoljuk, hogy ez már egy markánsabb, civil öntudatosabb vélemény volt. Kicsit ettől megnyugszunk, és addig hallgassunk meg egy rövid tételt Dresdudás Mihály Folyondár című lemezéről.

0: Közben a Margit-szigeti sarkkertben leszállt az est. Oldódott a hangulat, Bakos Maxim magához ragadta a kezdeményezést és a mikrofont, és vallatóra fogta a Sárkány Bence igazán környezet tudatos evezőst.
1: Szerbusztok!
2: Szerbusz!
0: Illetve társaságát, de csak ő fog beszélni a továbbiakban.
1: Tilos Rádiónak készítünk egy Dunáról szóló műsort, meginterjúolhatlak-e titeket?
2: Persze.
1: Az a kérdésem, hogy szoktatok-e Dunához járni?
2: Éppen onnan jöttünk most is.
1: Tényleg? Honnan?
2: Kint voltunk Budakalásznál evezni. Csodálatos volt, mint mindig.
1: És hogy béreltek csónakot? Ott?
2: Saját csónakkal dolgozunk.
1: Oh,
2: kis igen. Családi flotta van, egy kenu, 4 személyre meg 2 kajak. Rendszeresen kijárok. Igyekszem a barátokkal megismertetni a dunai örömöket, amik már lehanyatlóba vannak, már vége annak a kornak, amikor családok magától értetődően kimentek hétvégén a Rómaira, és ott killboatot béreltek, és vidáman neveztek föl. Manapság a új gazdagok motorcsónakokkal rodeoznak ehelyett. Ennek ellenére próbálunk a felszínen maradva fölevezni a törzszátonyunkhoz. Régen nagyon sok kölcsönző volt, mindegyik helyén ilyen új gazdag lakóparkok és mindenféle rongyrázó mulatok létesültek. Egyetlen hely maradt meg, a Kócsag, azt hiszem úgy hívják, Kócsag nevű csónakház, ami romos állapotban áll, és előtte egy tábla hirdeti, hogy az Európai Unió pénzéből újul meg, de hát ennek semmi nyoma, viszont ez egy ilyen faj épület, ami még egy-két hónapot vagy évet, ha kibír, és utána molekulákra széthullik, úgyhogy semmi jó nem várható ez ügyben szerintem. Viszont a motorcsónakok azok napról napra többen vannak, és napról napra pofátlanabbul száguldoznak fel alá, óránként 80 liter benzint elégetve. Benzingőz meg a hullámok az még hagyján, de az a mentalitás, ami régen volt a Dunán, a evezősök a Dunaparton ejtőzők között, vagy akár a Lupa-sziget, ami így egy ilyen emblematikus dunai hely, ahol közösségé formálódnak az emberek, ez mind tönkrement amiatt, mert kultúra nélküli, vagy megfelelő neveltetés, vagy nem is tudom, mi hiányzik ezeknél az embereknél. A Lupa-szigetről tudok mesélni érdekes történetet, ahol tényleg nem voltak kerítések, az egész egy nagy kommuna volt, vagy nem is tudom, mindenki ismert mindenkit, és mindenki örömmel járt ki, és hát egy 10 évvel ezelőtt beköltözött az első új lakó, egy Németországból menekülő, vagy nem tudom pontosabban milyen gangster, aki ott pillanatok alatt a vad kutyáival tönkrevágta az egészet, betörte a szomszédai ablakait, és mindenkit meg akart nevelni, úgyhogy ott a eredeti társaságnak a 90%-a az megszabadult a telkeitől, a maradék az meg most adja el a hídépítés miatt. Ugye egy autópálya híd épül, bár autópálya nincs egyik oldalon se. Tehát a Lupa-szigeten megtörtént az kicsiben, ami az egész Dunán látható, ahogy a valaha volt értékek pusztulnak, és egyre inkább átveszi helyüket ez a manapság jellemző kaotikus pénz, kultúra és a minden értéket és elvet nélkülöző rombolás. Úgyhogy tulajdonképpen, ha nem lenne egy ilyen fantasztikus hangulata a helynek, akkor nehezemre esne örömmel távozni az ilyen evezésekről, de szerencsére olyan lebilincselő és olyan csodálatos ez a hangulat, hogy még ezek a huligánok se tudják elrontani. Fél órára innen egy olyan érintetlen természet van, hogy aztán el se hinnék, akik itt ebbe a beton dzsungelbe robotolnak minden nap. Ma is egy jégmadarat láttunk, láttam már leveses tányér méretű teknőst becsobbanni a folyóba. A magas víz idején a fák között az ártéri erdőben úgy lehet evezni, mint az Amazonas vidéken járna az ember, és hát csodálatos érintetlen táj. Egyrészt annak köszönhető, hogy a Szentendrei szigetre nem lehet belépni, illetve most már külön engedéllyel szabad, de mégse jönnek be, úgyhogy csak a csónakosok tudnak arra menni és kikötni, úgyhogy igen, ez egy fantasztikus adottság. Hát most ez az északi autópályahíd, ez belerondít a közepébe, aminek nyilván vannak magasabb igények vagy okok, ami miatt ez indokolható, bár én igazából nem látom, hogy mi ez, mert a két végén az autópályahídnak nincs autópálya, úgyhogy az egyik bevásárlóközpontból a másikig lehet átkelni, vagy lehet majd átkelni.
3: De reméljük, hogy azért összekötik.
2: Hát előbb-utóbb, mondjuk azt megnézem, hogy mikor fúrják végig a budai hegységet alagutakkal, hogy ott át tudják vezetni az autópályát, azt szerintem nem holnap, meg nem holnap után lesz, de addig is oda egy jó nagy otromba műtárgyat betettek, aminek igazából nincsen funkciója. A rakpartokat egyértelmű, hogy meg kéne szüntetni az autóforgalmat. Aki már járt Frankfurtba, vagy ilyen boldogabb városokba, amiken folyó megy át, és látta, hogy ott ilyen zöld parti sétányokon esténként az emberek jól érzik magukat, és a folyót használják arra, hogy emberibb környezetben éljenek, annak nem lehet kétsége a felől, hogy az, hogy egy kétsávos út visz mind a két oldalon, az a legnagyobb tévedés, amit a várossal lehet csinálni. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, amit Bécsben csináltak ezekkel az úszómedencékkel, amik a Dunavízbe vannak belógatva, ilyen nagy tartályok. 100 évvel ezelőtt még itt is voltak ilyen közfürdők, amik tulajdonképpen egy ilyen U-alakú stégként kell elképzelni, és az U-alak belső részében ott védett körülmények között lehet úszni, és nem sodorja el az embert a víz.
3: Akkor még nem volt ennyire koszos?
2: Nem volt ennyire koszos. Hát most se koszos igazából, mert a nehézipar tönkrement, úgyhogy vegyi hulladékok már nem nagyon vannak benne, a kommunális hulladék, tehát a fekália az benne van, de hát azt végül is egy zuhanyzással az ember megoldja a végén, hanem annyira finnyes, de ezen kívül a vízi közlekedést, a vízen lakást, akár én a motorcsónakoknak se vagyok ellensége, hogyha észszerűen használja az ember, de hát azt nem nagyon lehet, mert nincsenek a vízen benzinkutak, nem lehet motorcsónakkal utazni, hát rengeteg ember meg tudná oldani úgy a munkába járást, én is meg tudnám oldani, hogyha lenne erre lehetőség, ki tudnék kötni, akkor nem a dugóba állnék én sem. Lehetne a vízen közlekedni, a BKV-nak vannak ilyen vízi járatai, de senki nem tud róla. Nem úgy működik, hogy a kapitány szeszélye szerint vagy kikötnek, vagy nem kötnek ki, aztán lehet integetni a partról, ha éppen az ember ott várja a hajót, de a kapitány úgy gondolja, hogy most ezt kihagyja, akkor... Szóval lehetne lakásokat a vízre tenni, de hát ebbe a városba csak a önkormányzat által barátilag kezelt vendéglátósok kapnak ilyen kikötési jogot az étteremhajóikkal, ahol aztán számla nélkül fogyaszthatnak a párt korifeusok. Úgyhogy itt a mindent elöntő korrupció az még a Dunánál is nagyobb fekália folyamként borítja el a közéletet. És ennek az eredménye a kis folyami életünkbe is meglátszik. Lehetne regattákat szervezni, hát ilyen hajós felvonulásokat, mindenki kivonulna, versenyeket 8 merevezősökkel, vagy bármilyen hajókkal. Tulajdonképpen úgy élünk ebbe a városba, mintha nem is lenne folyó, nem is vesszük észre. Úgyhogy mindent meg lehetne csinálni, csak meg kell nézni, hogy akár Bécsben, akár Frankfurtban, Párizsban, folyóparti városokat végignézve az összes ötletet meg lehet itt valósítani, minden adottság megvan hozzá. De úgy láttam, egyébként elindult valami ebbe az irányba az utóbbi években, bár nagyon lassan, és a politika ellen küzdve mindig, mert itt a politika az nem azért van, hogy a közös ötletek megvalósuljanak, hanem hogy a kiváltságosok szűk köre az mindenről lehúzza a sápot. Van egy-két lakóhajó, ezek a vízen úszó éttermek is valamennyire azt jelentik, hogy az emberek felfedezték, hogy itt van valami, amit látni lehet, meg használni lehet. De van ezek a szupergrúpos szakemberek, nevezzük így, akik próbálják erre fölhívni a figyelmet, de hát nekik szerencsétleneknek csak egy ötletük van mindenre, úgyhogy már kicsit kezd el laposodni ez a híd így, híd úgy, ponton híd, hídfestés. Tehát vannak emberek minden esetre, akiknek föltűnik ez, és egy idő után ez nagy erőt jelent, és ha valami összefogás alakulna itt, mint a biciklisek között alakult ki, akkor rá lehet erre irányítani a figyelmet, és néhány évtized, és talán a gyermekeink már egy olyan városban élnek, ahol nem csak egy szennyvíz csatorna folyik keresztül, hanem tényleg használják sportolásra, meg boldog életre.

0: A kibontakozó Dunakép egyre sötétebb. Az események viszont innentől maguk szerkesztik a műsort, és egyre mélyebbre csavarodunk a spontán Dunasztoriba. Pontosabban a sarkert egyik asztalánál előkerül Szántó Károly, fiatal magyar filmrendezést végzett dunai albérlő, aki előjáróban a következőket szögezi le.
1: Vízközeli ember vagyok, az apám az tengerész, én meg gyerekkoromtól vitorláztam, és nekem nagyon fontos a víz közelsége, és végülis mindig kerestem egy ilyen lehetőséget, csak nem gondoltam, hogy van ilyen Budapesten. Aztán találtam, irodát kerestem, és találtam ezt a hajót, és megtudtam, hogy van rajta két apartman. Pár hónappal később lehetőségem nyílt, hogy az egyiket kibéreljem. Úgyhogy a víz közelsége az, ami vonzott. Fejembe vettem, hogy majd jövőre vagy jövő utánra veszek egy hajót, és átalakítom lakóhajóvá, és akkor az lesz az otthonom. De hát mondjuk itt ahol most vagyok, a Szent István parkolatában, az a klassz, hogy tulajdonképpen a városközpontban, vagy ahhoz nagyon közel vagyok, mégsem vagyok a városban. Biciklivel beérek 10 perc alatt, 8 perc a rekordom.
2: És vettél egy kajakot is, azzal mit csinálsz?
1: És vettem egy használt kajakot, mindig lenéztem a kajakosokat, mint vitorlázó, de itt a Dunán nem nagyon lehet vitorlázni, úgyhogy ezzel evezgetek így esténként, vagy kora este, sötétedés után már nem szabad elvileg a vízen lenni, úgyhogy ilyen 5-től 7-ig, 8-ig.
2: Szóval a sarkert nem tudsz átjönni?
1: Átjönni még át tudok világosba, de részegen haza már egy kicsit veszélyes lenne. Bár lehet, hogy egyszer megkockáztatom, mert annyira közel van, hogy csábít a lehetőség.
0: Ezen felbuzdulva Károly azon melegében meginvitálja kis csapatunkat a Szent István Park magasságában állomásozó állóhajóra, ahol is lakik. Innentől Kemény Vagyin vállalja a riporter szerepét.
3: Mesélj kérlek akkor a hajódról. Hogy kerültél ide? Mióta laksz itt?
1: 4 hónapja lakom itt, és úgy kerültem ide, hogy egy irodát kerestem, mert hogy ez egy irodahajó, és akkor tudtam meg, hogy itt van 2 apartman, és amikor költözni készültem, akkor felhívtam őket, hogy kivenném az egyiket, és szerencsém volt.
3: De akkor az irodát is itt van, meg itt is laksz? Hogy ez?
1: Nekem így egyben van a kettő, mert én otthonról dolgozom, tehát nincs külön irodahelység, hanem...
3: Mit dolgozol, ha szabad kérdezni?
1: Hát itt több mindennel foglalkozom, egyrészt egy szoftveres cégnek dolgozom, mint kereskedő, másrészt film ötletemmel foglalkozom, filmrendezőnek tanultam, meg mindenféle mást is. Egy alapítványt szeretném most indítani, ami pályaorientációval foglalkozna.
3: Mutasd be egy kicsit nekünk a hajót.
1: Hogy ez itt a nappali, meg a konyha. Ott az a kis helység, a konyha, akármilyen hihetetlen.
3: Ez elég is ide.
1: És hát igaziból minden itt volt, leszámítva ezt a komódot, ez az enyém, meg az ilyen apró tárgyakat.
3: Szép mazeres lehet ide hozni.
1: Igen, jó.
3: Mondom, költöztetők, vagy magad hoztad itt?
1: Hát a barátokkal persze. Ja. Igen.
3: Meglepődtem volna ilyen hivatalos költöztetők.
1: Nem. Itt van egy kis WC.
3: Hajóra felhozzak.
1: Itt van egy...
3: Igazán vízöblítéses.
1: Igen, és itt van egy kis fürdőszoba, ilyen
3: Na, ez vonzóval. Ezt én magyarázd el, tehát a fürdőszobából milyen víz jön? Tehát, gondolom kintről Duna víz, jön. Ez oké, na de hogy...
1: Tehát, hogy rendesen vezetékes víz. Aha, be van vezetve. Tulajdonképpen teljes infrastruktúra van, tehát áram, internet, amit akarsz, minden.
3: Wifi?
1: Az is van. Ez a hálószobám. És a szobának a másik oldala meg az irodám. Tehát így vagyok én. És akkor itt van egy kis erkélyem, ami az északi oldalra néz, tehát az Árpád híd felé. Ez itt mi? Ez így nyáron nagyon jó, mert árnyékos majdnem egész nap, úgyhogy ide ki lehet ülni, olvasgatni, vagy dolgozni.
3: És folyamatosan tudod számolgatni a Margit-szigeten futókat.
1: Igen, az egy kicsit frusztráló egyébként, így, tehát azt látni, hogy egész nap futnak emberek.
3: De meg egyszer sem.
1: De, én szoktam majdnem minden nap, de akkor is frusztráló, mert egy idő kellett, mire rájöttem, hogy ez nem mindig ugyanaz az ember, aki elfut, nem mindig ugyanazok, mindig mások. És itt lent alattunk, itt van a gépház, itt szoktam lemenni mosni, ezen a létrán.
3: A gépházban?
1: Igen, mert itt van bent a mosógépem a gépházban.
3: Amúgy ezt tudna menni ez a hajó, hogyha akarna?
1: Nem, mert kibelezték. Amúgy ez egy ilyen kotróhajó volt, amit 9 éve alakítottak át irodahajóvá.
3: Több ilyen irodahajó is van itt a parton?
1: Én nem tudok többről. Azt olyanokról tudok, hogy mondjuk étteremhajó, és akkor van rajta egy-két iroda, illetve itt a szomszédos hajón. A Vókhajón van kiadó apartman, de hát ez egy más műfaj. Tehát úgy tudom, hogy ez valami 300 ezer forintért adják ki. Én még nem láttam benne lakót.
3: Ezt nem tudtam, más... a szomszédokkal dumcsizni.
1: De így szoktam velük beszélgetni, de hát mondjuk én nem laknék egy étterem és egy diszkó felett.
0: Leszögezhetjük, mi sem.
3: Tényleg kicsit gusztustalan ilyenkor a Duna.
1: Most csak kicsit gusztustalan, tehát jól mondtad, amikor nagyon gusztustalan, amikor felgyűlik ez a több száz kiló, vagy körülbelül 50 négyzetméternyi ilyen hulladékfa, huszadékfa, és a legkülönbözőbb ilyen szemetek, ilyen furcsa tárgyak, és akkor az úgy elkezd rohadni.
3: És annak szaga is van.
1: És annak van egy jó szaga, igen.
3: Tehát, amúgy is folyamatosan ilyen dunaszag van, igen, de igen. Az akkor még...
1: Az más.
3: Csatlakozik más is igen. Hozzá, ez nagyszerű illatanyaghoz.
1: Egyébként ehhez kapcsolódik majd sajátosan magyar dolog, hogy ugye összegyűlik a legfelső hajónál az úszadékfa meg a szemét, és akkor vannak ilyen kis egyéni vállalkozók, önjelölt vállalkozók, akik csákjákkal, meg ilyen rudakkal megjelennek, és felajánlják a szolgáltatásukat, hogy így arrébb tuszkolják ezt a kis szigetet. És amikor ez megtörténik, akkor hát ezért fizet a hajó tulajdonos, és akkor tovább...
3: Egyen lejjebb megy,
1: igen, és akkor várnak 2-3 napot, majd becsöngetnek, és
3: ugyanazok
1: felajánlják.
3: Ugyanazok a vállalkozók, hogy még egy hajóval lejjebb
1: tudolják. Így van, és ez így megy, és állítólag egész szezonban így megy, tehát ez egy bevett szokás tulajdonképpen.
3: Szép vállalkozás,
4: igen. Mennyit kérnek egy ilyen csak?
1: Nem tudom, hogy mennyit kérnek, de...
3: Hozzád még nem jutottak el?
1: De igen, csak nem én fizetek, nem vagyok a tulajdonos. Viszont a múltkor, amikor a szomszédos hajóról tolták át, akkor átmentem és megkérdeztem, hogy nem lenne jobb, ha mondjuk rögtön kivennék azt a szemetet. És mondták, hogy ez nem az ő dolguk, mert ők arra vállalkoznak, hogy így ellökik onnan. És végül is jogos, tehát ez egy tiszta helyzet, ők ellökik, aztán ideér, és akkor innen lehet megint tovább lökni, és ez egy ilyen össznépi játék itt a Dunaparton.
3: Jogis vállalkozás. Uh-huh. Én próbálom végiggondolni ennek a politikai metaforáját ennek a sztorinak, de ez most...
1: Ez messzire vezetne. Igen, végül is az is lehet, hogy ennek a csákjás vállalkozói rétegnek van egy partner cége, akik mondjuk összegyűjtik az uszadékfákat és a szemeteket.
3: Leeresztik a Dunára.
1: És kínosan ügyelnek arra, hogy ne a Duna közepén ússzanak ezek, hanem mondjuk így a szélén. És felnakadjon. De amúgy nagyon érdekes tárgyak úsznak itt a hajó másik oldalán.
3: Volt
1: is.
3: Már, amit kihorgáztál?
1: Hát nem volt. A kedvencem az egy pár hete jött egy női hótaposó, de teljesen jól úszott a vízen. Tehát száraz volt, és így a talpán így jött. Egy ilyen prémes hótaposó csizma.
3: De akkor hullával még nem találkoztál?
1: Hullával nem, csak traktorgumival, meg még egy kedvencem van, ez egy konyhai kredenc úszott a vízen. Az egyik fiókja ki volt húzva.
3: Ez egy dali álom volt, ami
1: így ment le, igen.
3: Azt meséld el, hogy tudsz itt éjszaka meglenni, amikor egy hullámzik a víz. Ez amit nehezen tudok elképzelni, hogy az ember a saját ágyikójában otthon van, akkor azt gondolja, hogy ez a stabilitás az egy jót tesz neki.
1: Vízzel.
3: Igen.
1: Hát engem nem zavar egyáltalán, nem zavar. Tehát
3: nem is kellett megszokni, nem kellett átszokni a szervezetet?
1: Nem kellett, hogy... mert én gyerekkorom óta hajózók, tehát vitorláztam, és nekem ez egy ilyen természetes közeg, tehát részben ezért is költöztem ide, kerestem ezt a hajós létet. De van olyan barátom, aki ha ide jön és kicsit beszélgetünk, akkor fél óra múlva mondja, hogy inkább akkor üljünk be valahova, mert ő ezt nem bírja. A legnagyobb hullámja, vagy a legkellemetlenebb hullámja a szárnyas hajónak van, főleg a 9-15-ösnek reggel. Ez mindig pontosan jön, lehet tudni, és az úgy löki a hajót, tehát nem hullámzik, hanem így meglöki hirtelen. És akkor mondjuk, ha épp akkor zuhanyzok, és nem láttuk ki, akkor ez így...
3: Akkor is tudod, hogy mi történt.
1: Hát igen, igen. De így el lehet dőlni tőle, tehát ez olyan... Tehát az alvás tekintetében mondjuk, ami inkább az épített természet, az a természetnek az épített része az, ami bezavar, mondjuk a vógáló hajónak a szerb diszkója, az fenn szokott tartani, meg néha fel is szokott idegesíteni, amikor mondjuk egy éjszakán belül 4-szer csavarják föl a szőnyeget, és 5-ször lökik ide a sört, és nem tudom, akkor ez tud frusztráló lenni. Viszont mondjuk mindig képben vagyok, hogy a sarkban éppen milyen zenekar játszik, és mondjuk a kedvem szotjon, akkor a második, harmadik számra oda is érek bringával. Hát az meg jó.
3: Láttam kajak is van a hajóhoz, de azt is meg szoktad csinálni, hogy kajakkal átmész a szigetre, vagy akárhova? Lehet hajókával közlekedni?
1: Szoktam kajakozni, amikor ide költöztem, akkor vettem egy ilyen használt kajakot, és így szoktam, mondjuk így hetente 3-4-szer kajakozok.
3: De mondjuk tárgyalásra nem kajakkal mész.
1: Tárgyalásra nem megyek kajakkal, igen. Bár én szívesen mennék végül, csak annyira még jól nem tudok, hogy ne vizezzem össze magam.
3: Filmes is vagy. Legalábbis egy film ötleteden dolgozol. Ez kapcsolódik egyébként a vízhez? Vagy ez a létformához?
1: Valamilyen szinten kapcsolódik, de nem ez a kiinduló alapja.
3: Elmesélted, vagy az még csíra?
1: Hát, mondjuk ilyen hívó szavakat tudok mondani, de elmesélni még nem akarom. Ez reményeim szerint az első nagyjátékfilmem lesz, és egy ilyen budapesti közegben játszódó zenés szagos film lesz. Tehát főleg a zene és a különböző hangulatok viszik el a filmet. És mondjuk a fő témája az egy geometriai forma, a kör, és ennek az analógiájára különböző történetek és helyszínek alakulnak Budapesten. Egyelőre ennyi, most így többet nem szeretnék.
3: Felcsigáztál. És persze kérdezgetnék erről többet is, hogy színészek is játszanak benne, vagy csak geometriai formák?
1: Játszanak, igen, persze játszanak, de mondjuk nem egy párbeszéd alapú film lesz, tehát kevés lesz benne a szöveg.
3: De azt nem mondta, hogy énekelnek.
1: Nem, hála Istennek, nem. Legalábbis remélem.
3: Szoktál horgászni?
1: Nem.
3: Nem is tervezted még?
1: Nem szeretek horgászni, nem érdekel. De a horgászokat szeretem. Itt például van egy, most nincsenek itt, de van Manci és Tibi. Ők szerintem olyan 70 évesek lehetnek, és egy kis piros fotelt szoktak idehozni, és azon ülnek felváltva. De a lépcső mellé, a rakpartra, igen. És hát tulajdonképpen nem tudom, hogy miért jönnek ide, mert nem szoktak fogni semmit, mert mindig beakad a kötelekbe az úszó. És tulajdonképpen azzal telik el az egész nap, hogy kiabálnak be, hogy hadd jöjjenek be, és vegyük le együtt a kötélről, és akkor levesszük. Akkor visszamennek, és folytatják tovább. Manci nem jön be soha, csak Tibi. Manci kintről irányítja ezt a ténykedést. Pont jókor ötletek, most indulnak el a vacsora járatok. Ez, tehát ilyen nagy tételben viszik így a turistákat, és egy-két órás kör. Van egy kedvencem, az innen a közelből szokott indulni. Már kívülről tudom az idegenvezetőnek a szövegét.
3: Azt a szakaszt, ami itt van.
1: Azt a szakaszt, ami itt van, igen, csak az elejét, de az nagyon izgalmas. Tehát, úgy szokott kezdődni, hogy a Hello ladies and gentlemen, welcome you on board. The boat name is Táncsics, which means freedom. Ezt már itt többször hallottam. First let me teach you the most useful Hungarian word, egészségedre. Egészségedre. two, three, four all together now. Egészségedre. És ez így, ez minden nap megismétlődik, tehát ezt már így lehet tudni. Ez is egyfajta viszonyítási pont, egy referencia pont, hogy tudom, hogy mennyi az idő, milyen napszak van.
3: Nekem az is egy sokkoló élmény, hogy egy helyen, ahol elvileg laksz, folyamatosan mozog a háttér. Én rendes lakótelepi srác vagyok, nekem semmi nem mozog.
1: Minden stabil vagy.
3: Egyáltalán semmi nem mozog. Emberek is csak ritkán. Van valami a fejedben arról, hogy kb. Meddig akarsz itt élni? Vagy neked ez most már végleg is jó?
1: Nem, végleg nem jó. Én arról álmodozom, meg azt tervezem, meg
3: nagyobb hajóra költözöm.
1: Abba az irányba igen dolgozok, hogy vegyek egy hajót, és akkor azt átalakítsam is, és akkor a saját hajómon szeretnék lakni. És hát ezt én jövőre tervezem, úgyhogy gondolom addig laknék itt.
3: De az is a Dunán lenne?
1: Igen, a Dunán szeretném kikötni. Mindenképpen. Hát mondjuk ez egy nagyon nehéz dolog, mert az engedélyeztetés része az egy rémálom. Tehát most körülbelül 60 engedélyt kell beszerezni annak, aki itt egy hajón szeretné élni, 60 engedélyt. Tehát azért ez több, mint sok. Egyrészt, másrészt pedig akárkivel beszéltem eddig, aki hajót üzemeltet, mindenki azt mondta, hogy az önkormányzatokkal borzalmasan nehéz megegyezni. Tehát az önkormányzatok úgy kezelik ezt a dolgot, hogy ez egy úri luxus, és nyilván aki ezt megteheti magának, vagy bármilyen hajót akar üzemeltetni, az fizessen érte és szívjon érte minél többen. Ráadásul minden önkormányzat másképp értelmezi a rendeleteket, úgyhogy ebből is. Tehát igaziból nincs egységes jogi szabályozás, ez egy probléma. Másrésztről meg ennek a procedúrának nincs egy ilyen szabályozott, nem tudom, kialakult folyamata. Például van egy ilyen passzus az egyik rendeletnek, hogy csak menetrend szerint járó hajó köthet ki itt a 13. kerületi partszakaszon, ami nyilván egy hülyeség, mert mondjuk itt áll egy csomó hajó évek óta, és nyilván nem menetrend szerinti járat. Ezt is ki lehet mondjuk kerülni azzal, hogyha azt mondod, hogy a te hajód mondjuk 3 évenként július 13-án éjjel egykor megy egy kört a Margit-sziget körül, belépi díj 60 000 forint per fő, és nyilván érdeklődés hiányában elmaradt a menetrend szerinti járatot.
3: Meg gondolom, hát, hogyha egy új hajót akarsz oda telepíteni, akkor az összes ilyen víz, meg áram, meg ilyesmit be kell vezetni.
1: Az a legkisebb probléma inkább az van, hogy az önkormányzat nem szólhat bele abba, hogy milyen hajó köt ki, és hogy azt milyen célra használják. Ő csak abban szólhat bele, hogy a parthasználati engedélyt megkapd, és azt a díjat fizesd. Tehát ő ezeket a bekötői hidakat engedélyezteti, hogy ezt a kis partszakaszt használd. A hajózási felügyelet meg azért felel, tehát az összes többért, hogy mondjuk milyen hajót üzemeltetsz, milyen célból, stb. Nyilván, hogyha mondjuk egy étteremhajó, akkor még erre rájön a kölyel, meg a szokásos engedélye. Például azt senki nem szabályozza, pedig azt is kéne, hogy mondjuk építészeti szempontból mennyire illik bele a városképbe egy hajó. Elvileg mindenki beleszólhat, tehát az önkormányzat és a főépítész is mindenki, de erre sincs kialakult rend, igen.
3: Arra van valami szabályozás, hogy hol lehet hajós, hol nem. Gondolom a parlament előtt például nem igen. Parkolsz le, hogy na most akkor innentől kezdve te itt laksz.
1: Igen, erre van szabályozás, de hát ezt sem tartják be, tehát vannak kivételezések. Van, inkább szokásjog van, tehát hogy ja, az már ott van régen, akkor azt ne bántsuk, de mondjuk egy újabb hajót nem tudnám mondjuk a Lánchíd mellé telepíteni, miközben nonsens, hogy ott teli van hajókkal, tehát ez is furcsa. Hát én azt gondolom, hogy ezek miatt valószínűleg északabbra fogok települni, tehát az újpesti partszakaszra, vagy a római környékére. Ott még van hely, és talán könnyebb megegyezni velük, meg olcsóbb is. Eleinte mondjuk az édesapám fog is segíteni ez ügyben.
3: Aki hajós kapitány.
1: Aki hajós. Nem kapitány, de...
3: Azért nem viccelek.
1: Nem, tényleg.
3: Tengerész?
1: Tengerész, igen.
3: Ez mindig olyan viccesen hangzik Magyarországon, de ez mit jelent? Komoly tenger, tengerhajókon?
1: Tenger, igen, tehát tengeren, nem folyami.
3: Az összes ilyen nagyon vicces, poénos szöveg el szokott hangozni a fejem. Az én fejemben biztosan, mondom másokban is, hogy ha valakinek az apukája hajós kapitány, akkor az biztos ritkán látta, hogy vannak neki testvérei más partokon.
1: Hát ez apám titka, tehát hogy mindenféle női voltak, azt tudom, de hogy gyerekei vannak-e, azt nem tudom. De azért, hát főleg fiatalabb, meg idősebb korában volt.
3: Más nyugat városokban is lennének ilyen kis hajók, ahol a testvéreik laknának.
1: Igen. Nagyon, ez semmi gond.
2: Innen látó akar lenni ez a hajó. Mondd el ezt is. Megint. Energiai ellátása.
3: Ja.
1: Igen, az a terve ennek a hajónak a tulajdonosának,
3: aki
1: hogy
3: csoda, egyébként mesél róla.
1: Úgy hívják, hogy Lendvai Miklós, és van neki egy könyvkiadója, egy művészeti kiadója, úgy hívják, hogy Kláris, filmmel is foglalkozik, filmes könyvekkel, és hát ő vette meg egy... Egyébként ez is egy jó sztori, tehát hogy volt egy tengerész tiszt, aki valamiért kitalálta, hogy ő Ausztráliába költözik, és felszámolja az ingóságait, eladja, és ez a hajó is az ő tulajdona volt, és eladta mindenét, aztán csak ért külsőig jutott, hogy azóta is ott él, és most nincs tulajdonképpen semmije. Na én egyszer így jutott hozzá Miklós ez a hajó, azt tudtam már, és az a terve, hogy csinál egy, tehát pályázni akar, és meg akarja valósítani azt, hogy megújuló energiaforrásokból lássák el a hajónak az energia szükségletét. Lenne egy külön kis úszómű, így a hajó mögött, amin hát egyrészt a hajó tetejére napelemeket akarnak, másrészt

0: hajukról, most nem fogom ezeket megnevezni.
1: Már hogy pottyantós WC-ben, vagy mire gondolsz?
0: Hát akár, vagy a mosógépnek a cuccát belengedik. Nem, elvileg az van, hogy az önkormányzat kötelezi a hajókat, hogy szerződést kössenek a szippantós cégekkel. És akkor ez a szerződés bizonyítja és a teljesítési igazolások, hogy megtörténik, és hogy tényleg szippantják a cuccot. Tehát...
1: Érzem a magyar viszonyok
0: én is érzem
1: lehetőségeit ebbe a dologban.
0: Igen, igen.
1: Mi van télen, amit még nem tapasztaltál meg?
0: Nem, ezt csak hallomásból tudom.
1: Hát, például befagy a Duna, és akkor itt mi van?
0: Ha befagy a Duna, akkor az egész hajót elviszik száraz dokba, tehát akkor lakcímváltozással be egy rövid időre az itt lakóknál. Egyszer csak arra ébresz, hogy egy száraz dokban vagy. Még annyi van, hogy 10 évente ki kell venni egy ilyen hajót, ez kötelező, és akkor egy, nem tudom, van egy ilyen műszaki átvizsgálás, hát egy vizsgáztatás, mint egy bármilyen járműnél.
2: Több mondtad, hogy lakcímváltozás, itt mi a lakcím? A Duna Park 3?
0: Nem, Újpesti alsó rakpart 29. De egyébként ez egy probléma, mert...
1: És postások megtalálják?
0: Megtalálják, viszont pont nemrég olvastam, hogyha mondjuk új, tehát most létesítenék egy kis kikötőt, akkor erre nem adhat az önkormányzat címet, legalábbis ez nem megoldott, hogy ez mint állandó lakcím üzemeljen. Tehát én állandó jelleggel nem itt lakom. Viszont ami érdekes, hogy a BT-met ezt be tudtam ide jelenteni. Tehát annak meg itt a székhelye, tehát ilyen... Fasz.
1: Valószínűleg nem nézték meg, amikor beírattad, hogy ez egy hajó. Látták, hogy utca,
0: cím... Cégbíróság felületesebb, igen. Én azt látom, hogy van két típusú lakóhajó. Az egyik az, amikor egy stégre vagy úszályra ráépítenek egy házat, tehát egy könnyű szerkezetes házat. A másik, amikor meghagyják a hajó jellegét, és azt próbálják átalakítani. Nyilván ez utóbbi hangulatosabb, de...
1: Ez ilyen, nem?
0: Hát ez szerintem a kettő ötvözete valahol.
1: Ahol laksz, az egy ilyen ráépítés?
0: Hát ez az egész tulajdonképpen ráépítés, igen. Mármint ezek a falak, tehát itt egy sokkal kisebb kabin volt középen. De hát mondjuk a szomszédos hajó az meg olyan, hogy a hajó jellegét alul megtartották, és ráraktak egy nagy családi házat. Hát mondjuk úgy is néz ki itt. Ami meg hajó jellegű, az szerintem sokkal szebb, csak nagyon nehéz a szigetelését megoldani, meg az, hogy ezt élhetővé tegyed, ez egy komoly munka.
1: Itt nálad meg van oldva mindent, tehát nem fogsz fázni?
0: Én nem fogok fázni, itt van fűtés, van kazán. Mikor ide költöztem, akkor még fűtöttek.
2: Igen. Sajátodat milyenre tervezed?
0: Ezt hajó jellegűre mindenképpen.
2: És hol lehet ilyet kapni? Melyik barkácsáról vállalnak?
0: Én a Duna-deltában tervezek vásárolni.
1: Fekete-tengerre, a jachtboltba?
0: Igen, igen, a kikötőbe.
1: És ez a felhajózó, vagy hogy lesz?
0: Igen.
1: Ez már maga megint
0: ez a terv, nagyon szép projekt. Édesapám kivehet egy hét szabadságot, és akkor feljut.
1: Egy hét alatt feljut?
0: Azt remélem, hogy igen. De hát ha két hét, az annál jó. El lehet ezt húzni végül is.
3: Kedves hallgatóink, a hajó csücskébe meggyulladt egy lámpa. Erre lett figyelmes Márkus Bertalan.
0: Ez a helyzetjelző.
1: Ami jobban izgat meg, ami jobban esélyes, az árvíz. Mi van akkor, amikor itt tök víz van? Nyilván a hajó az feljebb csúszik egyel.
0: Igen, igen.
1: Hát, de nem lehet akkor kijönni.
0: Nem lehet kimenni. Akkor tavaly azt csinálták, hogy beüzemeltek egy ilyen kis révész csónakot. És hát itt cégek vannak a hajón, és jönnek tárgyalásra emberre. És vannak ilyen fotók, hogy öltönyös, kosztümös emberek ülnek a kis csónakba, és akkor jönnek át a hajóra.
1: Szoktál te is tárgyalásokat idehozni?
0: Nem.
1: Pedig biztos lenne hangulata.
0: Lenne a hangulata, de én próbálom eltolni a munkát ettől a közegtől. Tehát nekem már az is sok, hogy itthon dolgozom, bizonyos szempontból is nem szeretném, hogyha túlságosan

0: pontosan ide kötődne a munkám, tehát inkább én járok el. Egyrésztről olyan cégek, főleg olyan cégekkel van megbeszélésem, akiknél nem biztos, hogy ez egy jó image lenne, hogy én itt nyomulok a hajón.
1: Hát, ha a cégeknél nem is jó image, de a lányoknál...
0: Szép átvezetési.
1: Vágó Istántól tanultam, hogy így kell átvezetni. Hogy megy itt a csajozás? Hajóra hogy lehet csajt hívni?
0: Hajóra könnyen lehet csajt hívni. Itt szeretném elmondani, hogy még mielőtt...
1: Komoly feleséged van, bocsánat, akkor nem.
0: Komolytalan sincs, bár már volt egy, az inkább komolytalan volt. De olvastam az Indexen, azt hiszem Index fórumon, vagy lehet, hogy egy külön cikk is megjelent pont erről az apartmanról, tehát voltak fényképek is, és azt írta a szerző, hogy ez azon töprengett, hogy vajon milyen embernek felel meg ez a kis kabin, és két típus nevezett meg, az egyik a horgász, aki mennyhal specialista, a másik a pinabubus. És aztán kérdezték a barátaim, hogy én melyik kategóriában sorolom be magam. Én nem szeretném egyikbe sem.
1: De nem szeretsz horgászni, ez már kiderült.
0: Ez kiderült, igen.
1: Hát köszönöm
0: ez valamennyire predesztinálja.
1: Azt akartam kérdezni, hogy meséltél arról, hogy az előző lakó, az mintha nagyobb kanállal lette volna az életet.
0: Nem, egyébként nem. Tehát...
1: Jó, nem akarok ilyen összehasonlítás versenyt.
0: Ja, hát mégis igen, tehát én titkolózom, mert az előző lakó meg azért, az előző lakó azért költözött el innen, amiért én ide költöztem. Szakított a barátnőjével. Úgyhogy neki volt egy fix barátnője, amit az is bizonyít, hogy nagyon sok hajcsatot találtam, viszont ezek mind egyformák voltak. Egyébként ő azzal reklámozta nekem ezt a kis apartmant, hogy kevés olyan hely van a városban, kevés olyan lakás, ahol elmondhatod azt, hogy szarás közben Margit-szigeti kilátásod van, és ez itt megvalósult.
2: Ez a rapport nem zavaró? Zajszempontjából?
0: Hát engem nem zavar. Már itt a teraszon napközben is zajos, de mondjuk tehát az én lakrészemen ott nincs zaj. Itt a másik lakrészen, a Biancánál itt nagyon zajos. Hát ő megszokta, gondolom, mert halláskárosult is valamennyire.
2: És tényleg tökéletesen hallod a sarkertnek a történéseit.
0: Igen, főleg hétvégén, amikor nincs olyan nagy autóforgalom, akkor tök jól lehet hallani. Tehát, hogyha valaki hangosabban nevet, vagy egy hangos kiszólás van, azt simán hallom. Meg ezekben a Szent István park mögött lévő házokban is, hogyha erkére kiállnak beszélgetni, vagy dohányozni, azt is tök jól lehet érteni.
1: Hát meg gondolom, hogy a sziget is ide fog hallatszani.
0: Igen, biztos. Meg hát egyébként itt nagy élet van, tehát majdnem minden este itt ülnek emberek, tegnap este is itt ilyen kis buli volt a lépcsőn. Nem tudom miért, napozni is szoktak, sőt nem napozni, strandolni szoktak emberek. Tehát
1: itt a lépcsőn?
0: Itt a lépcsőn, igen. Hoznak polifómot, meg hűtőládát. Tehát olyan igazi strandhangulat, és locsolják magukat ezzel a finom Dunavízzel. De hétköznap is van két-három nő, akik mindig ide járnak strandolni.
1: Nem merem megkérdezni,
0: nem.
1: Milyen lányok.
0: Nem. Tehát nem. Sajnos nem. Nem olyanok. Sajnos nem, viszont a Bianca az már feldobta azt a lehetőséget, hogy a szép barátnőit ide hívja napozni, amit én támogatok. Tehát szerintem itt lehetne napoztatni nőket. Nagy tételben.
1: Szóval olyankor, jó?
0: Hát nem tudom, hogy lesz-e még hely, de... Szerintem még aki ezt a legjobban élvezi, az a fiam. Van egy 7 éves fiam, aki nem, tehát nem együtt élünk, de ő nagyon szereti ezt a helyet.
1: Ezt is tudom képzelni.
0: Úgyhogy hát így órákig szoktunk ilyen hajós kapitányost játszani.
1: Sziasztok, hello!
0: Hello!
3: Kis intermezzo, az élet továbbírja a műsort, vendégek érkeztek.
1: Hello!
0: Hello!
1: Hello. Na, sikerült leúsztatni az összes szemetet, ami létezett, de te tudjátok, hogy mekkora fa volt alattunk. Körülbelül akkora volt, mint az, csak gyökerek nélkül.
0: Én azt hallottam, hogy kocog.
1: És így néha kocogott. Igen, és azt fogta fel az összes rohadt geci szemetet.
0: Aha.
1: Egyébként bocsássatok meg, mert még nem nagyon találkoztunk.
0: Szia, Szentlók Károly.
1: Ullanottól vagyok.
4: Szervusz, Kemi vagyok.
1: Szia, Ullanottól vagyok.
0: Barátaim,
1: kollégáim,
4: szervusz, szervusz,
1: nem tudom, hogy meddig lesztek itt este, és sokáig nem tudom, ez mekkora fény.
3: A kérdés az, hogy mit lehet kihozni egy korai rádió műsorból, többet, mint egy későbbiből. De egyáltalán fölkeltek már? Egyáltalán megtelik a komment fal a novemberi hajnalon? Remélem, hogy igen. Jó reggelt kívánok, Baló György vagyok, ez itt a Szex Akció hírcsoport, a Tilos Rádió tematikus hírnapjának nyitó műsora, a stúdióban rajtam kívül Konszti és Malkovics, azonnal kezdünk.

0: Nos hát jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk.
0: Itt újra itt a Szexakció hírcsoport.
1: Konstival.
0: És Malkovicssal.
1: És Baló Györggyel.
0: Jó reggelt kívánunk. Nagyon köszönjük, hogy eljött itt a tematikus hírnapon a Tilos Rádióban. Egy kicsit így, nem tudom, néhány szakmai tippet is esetleg tud adni nekünk, hogy indulunk neki ennek a nehéz feladatnak itt a Tilos Rádióban. De azért elsősorban szeretnénk egy kicsit önről kérdezni pályájáról. Legelőször is azt ugye néztük az interneten több helyen, az ELTE bölcsészkarára járt. Annak idén, hogy innen, annak idén hogy jött a tévé? Milyen ötlettől vezérelve?
2: Hát az ELTE bölcsészkarán kellett valamilyen gyakorlati munkát végezni, vagy gyakornoki munkát végezni, mert elmentem a Magyar Távirati Irodához, MTI. És ott a külpolitikai szerkesztőségben dolgoztam, vagy emlékeim szerint egy nyáron át. És aztán az történt, hogy az MTI külpolitikai, nem is tudom, MTI főnökét akkor úgy hívták Pécsi Ferenc, kinevezték a Magyar Televízió vezetőjének, és akkor fölhívott, hogy akarok-e oda menni dolgozni. Mondtam, hogy igen. Ennyi, ilyen egyszerű.
1: Fölmerült bennem, hogy a BTK-t említett, hogy ott volt ez ilyen gyakorlat. Ez melyik szakhoz kapcsolódott?
2: Angol-német szakra jártam.
1: Mint a magyar is föl lett volna tüntetve. Nem?
2: Hát, aki föltüntett, az téved. Nem jártam magyar szakra, csak angol-német szakra jártam. Ez nyelvgyakorlat volt voltaképpen, mert külföldi tudósításokból kellett, külföldi hírekből kellett magyar híreket csinálni. Több hírügynökség anyagából csinálni egy magyar összefoglaló anyagot. Ez volt a munka.
0: Ma már ugye valószínűleg jön a szakmai etalon, tehát sokaknak feltehetőleg jön a példaképe.
2: Meg másoknak nem, igen.
0: Nem sokaknak, igen, maradjunk most nálam.
2: Köszönöm, nagyon
0: ugyanakkor azt hadd kérdezzem, hogy amikor ön bekerült, akkor ön kit tartott példaképnek? Tehát ki volt akkor olyan a tévénél, akire azt lehetett mondani, hogy őt példaképnek kell tartani, vagy már az ember ilyenkor úgy indul, hogy nem ilyennek és saját stíl?
2: Hát nem volt ilyen igazi példakép. Annás inkább az egész dolog nagyon új volt. Akkor még, amikor én ezt elkezdtem a televízió, mert mennyi idős volt, amikor kezdtem, az 70-ben kezdtem el, de azt jelenti, hogy akkor kb. 13 éves volt a televízió. Voltak már persze az akkori kornak is sztárjai, hát közülük mondjuk, ha valaki jó volt, az a Vitray Tamás. De hát voltak ott többen is, akik ütőképes emberek voltak, de mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon a kezdete volt ez még.
0: És még inkább a későbbi időkre vonatkozik, amikor már akár több külföldi hírcsatornát is láthattunk, hogy esetleg akár a mai időkből, akár a régiekből külföldit kit tud mondani, aki ilyen, nem is, hogy példakép, de aki ilyen követendő példa, vagy aki...
2: Embert vagy csatornát?
0: Embert érnek el most, de most, hogy mondja, csatorna is.
2: Hát embert nagyon nehezen, tehát annyira én nem ismerem a külföldi csatornákat, hogy nagyon kövessek valakit. Mondjuk volt egy nagyon híres amerikai, hát nem is tudom mi volt, műsorvezető, akit úgy hívtak, hogy Walter Cronkite, aki Amerikában egy etalon volt. Azt mondták, hogy amit a Cronkite mond, az egész Amerika elhiszi. Ő tetszett, egyszer volt Magyarországon, csak csináltam vele egy órás beszélgetést tulajdonképpen még annak idején a Magyar Televízió számára. És ő tényleg tetszett, de ez tényleg olyan volt az ember, hogy valahogy egész Amerikában, amit ő kimondott például, a leghíresebb története az, hogy amikor Lyndon Johnson, aki egy nagy elnök volt, nagyon ellentmondásos, de nagy elnök volt Amerikában, és morfondírozott és gondolkodott azon, hogy ugye elinduljon-e a 68-as elnök választáson. Mert amikor a Kennedy-t lelőtték, akkor ő lett az elnök 64-ig. Aztán egyszer megválasztották 64-től 68-ig, és gondolkodott azon, hogy elinduljon-e. És miután a Cronkite azt mondta egyszer egy szokatlan riportsorozat végén, amiben véleményeket fogalmazott meg, amit nem szokott, hogy az Egyesült Államok el fogja veszteni a vietnámi háborút, akkor ettől a Johnsonnak, aki akkor elnök volt, annyira elment a kedve, hogy akkor másnap közölte, vagy nem tudom, lehet, hogy nem másnap, hogy ő már pedig nem indul még egyszer az elnökségére.
0: Magyarországon lehet ilyen ember? Vagy van esetleg, hogy volt valami ember, aki, ha mond valamit, akkor egy miniszterelnök, vagy egy elnök azt mondja, hogy akkor ezt ne csináljuk?
2: Nincs. Nem volt, és nincs. Magyarországon nincs olyan, egyáltalán nincs olyan szerepe se a médiának, se a nyilvánosságnak, hogy olyan nagyon különösen hallgatnának rá, vagy néznék, vagy olvasnák, vagy elfogadnák.
0: Csak egy másodperccel kitérnék arra, ugye mondta, hogy ön is készített vele interjút, ugye régen nagyon nagy emberekkel, pont múlt korábban néztük Konstival, hogy ő talán az ENSZ főtitkárával is készült interjú, még a rendszerváltás előtti időkben.
2: Lehet,
0: nem tudom, hogy interjú mikor történt, de hogy lehetett az, hogy a régi időben ilyen nagy embereket meg tudtak hívni, és vagy el tudtak menni hozzájuk, és ilyen nagy interjúkat.
2: Hát egyrészt sokat kellett talpalni hozzá, sokat kellett kuncsorogni, sokat kellett folyosókon állni és várni, De ha az emberek szerencséje voltak, ezt meg lehetett csinálni. Ezt most meg lehetne csinálni, csak már valahogy azt hiszem, hogy Magyarországon erre nincs igény. Vagy azok, akik televíziókat vezetnek, azt gondolják, hogy erre nincs igény. Ezt nem tudom eldönteni.
0: Hát érdekes, mert pont ezt akartam kérdezni, akkor ma akkor ezt nem lehetne megcsinálni, akkor veszek ma is adott hozzá.
2: Hát azt meg lehetne csinálni, csak az a kérdés, hogy Magyarországon van-e ma külpolitikai újságírás sajtóban, rádióban, televízióban, vagy 1989 óta, vagy 88 óta annyira el vagyunk foglalva saját magunkkal, hogy kevésbé érdekel minket a világ, vagy kevésbé érdekel közönséget a világ, ezt nem tudom.
0: Szóval logikus, hogy megnyílt a világ 89-ben, mi meg úgy épp ezért ennek köszönhetően is zárkoztunk, tehát nem is
2: érdekel. Bölcsnek gondolom ezt a kérdést, sehol nem logikus. De ez van. Nem ez van?
0: Ez van, ezt én is érzem, mert engem úgy nem mondom, hogy a veszedelmesen, de ugye azért jobban érdekel a külpolitika, vagy szerintem átlagnál jobban, és hogy azt látom, hogy nagyon nem nagyon, de hogy mondjam, az nincs azon elém polva, tehát hogy keresni.
2: Abszolút így van, de azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy ez úgy volt, hogy mondjuk a rendszerváltozásig addig saját magunkról nem tudtunk semmit, viszont a világról sokat, relatíve sokat. És a rendszerváltozásnál ez teljesen megfordult. Elkezdtünk magunkról egyre többet megtudni, és a világról értelemszerűen vagy nem, ez egy vitakérdés, egyre kevesebbet. Szóval valahogy, tényleg ez valahogy ellentétesen van. Mióta nyílt a világ, azóta Magyarországot, vagy a magyar közösséget, vagy a magyar szerkesztőket kicsit kevésbé érdekli a külföld.
1: Hát illetve úgy mutatják be, hogy az valamilyen szempontból támogassa a hazai mondanivalót, vagy a hazai érdeket, vagy az éppen az ő adott politikai érdeküket, nem?
2: Is. Ebben is egyetértek, ez is így van. De hát a másik gond az, hogy amit én gondnak vélek látni, hogy régen, amikor Magyarország zárt ország volt, és a nemzetközi eseményeken a magyarok nem nagyon vettek részt, hanem ezt inkább itthonra nézték, akkor a magyar közösség megtudta, hogy azokon az eseményeken mi történt, ki mit mondott, vezető emberek, nyugati államférfiak, stb. Amióta ez nem így van, hanem a magyarok is részt vesznek ezeken az eseményeken, azóta egyre kevesebbet tudni arról, hogy mások ott mit mondanak, és mások mit csinálnak, mert ahogy ön mondja, hát főleg arról hallunk, hogy XY magyar, nem tudom én, helyettes államtitkár mit mondott valahol, és akkor nem tudjuk meg, hogy mit mondott a német kancellár mondjuk. De azt mondani kell, hogy ez a tendencia az utóbbi, nem tudom én, szerintem egy fél évben, amióta van ez a menekült válság, azóta azért kicsit változik. Tehát nem, többet hallunk külföldön, minimum a szomszédos országokról, Európai Unióról, stb. Ez egy viszonylag új dolog.
1: Említette ugye a példaképeknél személyeket is, és milyen intézményeket említene, milyen tévéket vagy egyébként?
2: Intézményeket?
1: Hát,
2: jó, hogy televíziós
1: csatornát, igen.
2: Hát nagyon sok jó televíziós csatorna van a világban, és most meg aztán az utóbbi években, tehát amikor bekövetkezett a műholdas televíziózás, meg azután a digitális robbanás, hát nem tudom én, Európában biztos van, szerintem közelebb van az európai tévécsatornák száma az 1000-hez, mint az 500-hoz. Uh-huh. Ez egy elképesztően nagy kínálat és nyilvánosság. Én jónak tartom, nem mondom, hogy el vagyok tőle ájulva, de jónak tartom a BBC-t, BBC World News, ami Magyarországon is fogható, jónak tartom a britek közül, jónak tartom a Sky-t, az is látható Magyarországon, a Sky News, jónak tartom a Channel 4-t, körülbelül ezek a azt mondanám, ezek azok a brit csatornák, amiket legjobbnak tartok. A többi televíziónál nagyon jók a skandinávok, mindegyik jó, jók a norvégok, jók a svédek, jók a dánok, ott nagyon erősek a közszolgálati médiumok, nagyon-nagyon erősek ezekben az országokban. Jó, amikor utoljára láttam, jó volt, és valószínűleg most is jó, a lengyel közszolgálati televízió az egyetlen a volt szocialista ország közül, amelyik ma is piacvezető, nagyon erős és nagyon jól csinálják. Amerikában is vannak jó csatornák, de ott inkább műsorok vannak, mint csatornák, amiket az ember jónak tart.
1: CNN az nem tartozik ezek közé a kiemelt csatornák közé? Mert azt szokták, hogy az alapértelmezett
0: hírt. De azt ismerjük, hogy
1: igen, alapértelmezett hírt csatornának mondani.
2: Én nem gondolom, hogy rossz a CNN, tényleg nem gondolom, hogy rossz, de én összességében azt gondolom, hogy a BBC is, meg a Sky is jobb. Tehát én választhatok, hogy melyiket nézem egy adott eseményről. kivéve ha ez egy amerikai esemény, akkor inkább a BBC-t vagy a Sky-t választanám. De egyáltalán nem rossz a CNN. De a CNN-nek ugye inkább az a nagyon nagy jelentősége mindenütt a világon, hogy nagyon jól tükrözi az amerikai álláspontokat bizonyos ügyekben. És következően az Egyesült Államok geostratégiai helyzete miatt általában nagy súlya van annak, hogy mit lát, vagy mit látnak a CNN-en, vagy mit mond a CNN. Nem tartom a szenzációsnak, de mindenképpen szükség van, és egy nagy durranás, hogy van egyáltalán, de ezt megcsinálták.
1: Ha tehetné, akkor ha kapna mondjuk egy felkérést erre egy ilyen külföldi adótól, akkor elvállalna ott mondjuk egy magyar adást? Tegyük azt mondjuk.
2: Egy magyar adást?
1: Uh-huh. Mondjuk a BBC-nél?
2: Vagy a BBC-nek egy magyar nyelvű adást? Aha. Nem.
1: Nem?
2: Nem. Kinek? Kinek csinálnám azt?
1: Csak elméletben merült bennem fel a kérdés, hogy dolgoznál szívesen.
2: De szerintem annak nem lenne közönsége, vagy minimális közönsége lenne. Lenne?
1: Nem tudom, lehet, hogy lenne igazából.
2: Én nem vállalnám ezt, nem hiszem. Nem gondolnám azt, hogy bárkit a BBC-nél, a BBC közönségében egy magyar adás érdekel. Ha az a kérdése önnek, hogy az Egyesült Királyságban dolgozó magyaroknak csinálni műsort, azt se vállalnám el. Mert ők meg láthatják, egy csomó magyar tévét láthatnak műholdról. Nem lesznek kíváncsiak arra, hogy én ott Londonban ülve mit gágóhoz össze a Magyarországról. Úgyhogy nem, köszönettel nem.
0: Hát akkor ezt nem tudjuk felajánlani.
1: Továbbítjuk a BBC-nek. Ön szemében mitől hiteles és mitől jó szakember egy pályatárs? Ha már így a nagyokról és a példaképekről, vagy akár a kollégákról beszélünk.
2: Hát az, hogy valaki mitől hiteles, azt én nem tudom megfejteni. Én szerintem én ma se olvasok, vagy ma se látok olyan meghatározást, ami megmagyarázza, hogy mi az, hogy valaki hiteles, vagy átjön, inkább ezt mondanám, ezt a szót, hogy átjön. Tehát ön odahűl és mondjuk megnéző tévéműsort, aki ott önhöz beszélnek, vagy elfogadja, amit mond, vagy nem, vagy átjön önnek, vagy nem. Én tényleg azt gondolom, ezt nem lehet tanulni. Ez valakinek vagy szerencséje van, vagy nincs szerencséje. Fogalmam nincs, hogy lehet tanulni. A szakmában sok mindent lehet tanulni. De az, hogy valaki mennyire jön át a tévébe, és mennyire nem, azt nem lehet megtanulni, az a megjegyzés, hogy jó szakember, akit jó szakembernek tartó, az témaérzékeny, hírérzékeny, van látásmódja, kíváncsi, toleráns, széles látókörű, van stílusérzéke, körülbelül ezeket tudnám mondani, ami fontos. Alapvető dolog a kíváncsiság szerintem.
1: Az kiderül az interjúiból, hogy a munkafeltételei közé tartozik. Általában meg szokta szabni, hogy amennyire lehet, független maradhasson, tehát hogy a tematika tekintetében a maga ura legyen.
2: Ha lehet, akkor
1: ha igen. Lehet, hogy ez most már a hírneve meg a szaktudás alapján, ez egy szinte egyértelműen elvárható elvárása önnek, viszont ez mikortól kezdődött a pályán, tehát honnantól mondhatja el ezt egy...
2: Hát nem tudok egy napot vagy egy megjelölni, ezt nem tudom, mert ezt valójában ki kellett küzdeni. De azért, amikor dolgoztam Magyar Televíziónál, akkor mondjuk azt az utóbbi, nem tudom, nagyjából 10 év, az utolsó 10 év, amit ott töltöttem, 2000-től kezdve általában ez így volt.
1: Tehát ez a folyamatos munka és az évek volt, ami ezt meghozta, tehát nem köthető egy valamilyen szakmai olyan eredményhez, például egy bizonyos műsorhoz, vagy egy bizonyos pozícióhoz?
2: Nem. Műsorban volt egy csomó műsor, de ilyen csak én műsor, hogy én legyek benne, és az én nevem legyen benne, ilyen nem szokott lenni általában. Meg pozícióhoz se köthető, nem volt. Voltak pozícióim, de magas pozícióim igazából a 90-es évek legelejéig voltak, attól kezdve már nem.
0: Még egy kérdés, nem is egy, a köztévéről egy kérdés, hogyha lehet, hogy az annak idején hogy alakult, hogy önhöz kerültek a választási műsorok? Hát így után, hogy a kereskedelmi tévék is közvetítették, de talán az még úgy mindig a legnépszerűbb adása volt a köztévének, és hosszú választási ciklusokon keresztül ugye az ön nevével összekapcsolódott a választási műsorok összekapcsolódtak. Ez hogy alakult?
2: Igen, a választási műsorok voltak abban az időszakban a köztévé legversenyképesebb műsorai. Tehát amikor már volt kereskedelmi televízió, és ők is elég nagy erőkkel próbáltak választási műsorokat csinálni, azokat a köztévé szokta megnyerni. Más műsorokat már nem nagyon. Ez nagyjából véletlen volt. Az történt, hogy mikor is volt ez? 1989 őszén volt egy puccs az akkori Magyar Televízióban, vagy a Magyar Televízió ellen, aminek következtében ottan a főnököket lecserélték, és kinevezték főnöknek a nemrég elhunyt tanárurat, Nemes Kürti Istvánt. Ez Nemes Kürti, az egy nagyon okos ember volt, nagyon tehetséges, nagyon értelmes, történetesen a televízióról fogalma nem volt. Filmekkel foglalkozott ő, filmgyárat vezetett, forgatókönyveket írt, és a könyveket is írt, tehát történet is volt. És akkor a Nemes Kürti elkezdett ottan működni a televízióban, elég ellentmondásosan, és aztán ez úgy sikerült, hogy amikor elérkezett 90. januárja, és kiderült mindenki számára, hogy itt nem sokára választások lesznek, akkor kellett találni valakit, aki ezt kézbe kapja. És akkor annyira szét volt verve már a televízió teljesen, a belső harcok, meg mindenféle izé, hogy az egyetlen csapat, amelyik úgy, ahogy működött, és úgy, ahogy rendben volt, az a TV2, akkori TV2, aminek akkor én voltam a vezetője. És akkor a Nemes Kürti tanár úr egy szép napon azt mondta, hogy na, akkor csináljuk ezt a választást mi. Így le, zsattó kezdve maradt ez így. És nem nagy valószínűséggel ezt akkor másik csapat nem volt, amelyik meg tudta volna csinálni. Kérdés, hogy mi mennyire jól csináltuk, ez a másik kérdés. De ennek akkor nem volt alternatívája. Szóval nem volt verseny érte, na, így fogalmazok.
0: Igen, és mennyire jól csinálták, ezért maradt ott egészen.
2: Hát azt gondolták, hogy jó, de nem mindenki gondolta ezt az összehetni hangsúlyozni, szóval voltak ott nagyon kemény ellenvélemények is, meg balhék, meg mi. Nem csak a tévében, a tévén kívül is. De pártok, meg mit tudom.
0: Ja, pártok, tudom. Jó.
2: De ez, jó, hát ez akkor nagyon fontos.
0: Igen, volt, igen, igen, igen.
2: Hogyha, bár nem kérdezi ön, de hadd tegyem hozzá, hogyha 1990-ben a pártok mindegyike nem egy megszerzendő célpontnak tartja a magyar televíziót, hanem egy fórum lehetőségének, akkor valószínűleg minden másképp alakult volna már, mint a televízió környékén. De egyszer az történt, hogy mindenki meg akarta magának szerezni. Ennyi.
0: Ezt mondom, értem szerint külföldön nem így van, nem? Tehát ott inkább fórum.
2: Külföldön inkább fórum, mindenütt zűrök vannak a köztelevíziókkal, van, ahol azért, mert sokalják az előfizetési díjakat, van, ahol azért, mert a kereskedelmi televíziók azt állítják, elég nagy erővel lobbiznak ezért Európa szerte, hogy azt mondják, hogy amit ők ingyen előállítanak, azért ne kérjenek pénzt a köztévé műsorkészítői az adófizetőktől, mondom, hogy ezt a kereskedelmi tervezők ingyen is csinálják. Másrészt meg nagyon-nagyon sok zűr van a függetlenség körül, hogy mennyire független, meg milyen távolságra áll a kormánytól, stb. De ezek a zűrök azért nagyságrendileg mások, mint amik nálunk vannak, és azért ott a legrosszabb is, kevésbé nem független, mint Magyarországon.
0: Még maradva a köztévénél, ugye említette, hogy a választási műsor volt az egyetlen egy idő után, amely kereskedelmi tévéket meg tudta verni.
2: Igen.
0: De ugye általában nem csak a rendszerváltás, meg különösen nem csak a kereskedelmi tévék megjelenése után, hanem úgy általában mit gondolja a köztévének, melyik volt a legjobb időszaka, vagy melyek voltak a legjobb időszaka, és ezt akár fel is mondhatjuk úgy, hogy valaha, vagy úgy, hogy a rendszerváltás óta volt még olyan időszaka, amikor egy fölívelő.
2: Hát elsős, hát jó, az egy nagy kérdés, hogy volt-e valaha köztévé Magyarországon. Az igazság az, hogy volt ez a kifejezés, ha biztos emlékeznek rá egy időben, hogy közszolgálati média. Ez az újabban, most már kicsit ritkábban mondják, inkább azt mondják, hogy köztévé. És emlékeim szerint én 2001-ben írtam egy cikket a Népszabadságban, és akkor javasoltam, hogy ezt a közszolgálatot, mint ezt felejtsük el, mert közt nem szolgálta soha a Magyar Televízió megfelelően. Azt mondanám, nagyon egyszerűsítve azt mondanám, hogy ami a kultúrát, művészeteket, zenei gyerekműsorokat illeti, ebben a Magyar Televízió nagyon jól működött. A rendszerváltozásig. Tehát a 70-es, 80-as években ez nagyon komoly, azt gondolom, hogy komoly értékeket hoztak létre, és jól működött. Politikai és tájékoztatási értelemben nem működött jól. Na most akkor utána, 90 után az egész dolog egy kicsit megfordult, gyerekműsorban, kulturális műsorban, zenei műsorban, művészetekben, kultúrában szerintem nem működik jól. Politikai értelemben én nem látok olyan korszakot, amikor nagyon jó lett volna. Látok kevésbé rossz, meg rosszabb korszakokat. De olyat, ami jó, tehát ami egy független, szuverén, minden pártól egyenlő távolságra lévő, és nagy tekintélyű köztelevízió, ilyet Magyarországon nem sikerült összehozni.
0: És 90 óta volt olyan időszak, amikor hogy, hát a kereskedelmi tévékkel a versenyt föl nem is vette, de hogy azért nem volt olyan iszonyatos távolságra nézettségben a kereskedelmi adók?
2: Nem. Nem, de ha kíváncsi a részletében, ez úgy néz ki, hogy a magyar televízió, visszamegyünk, 89 szeptemberében voltak ezek a háromoldalú tárgyalások, amikre nyilván emlékeznek, azoknak a végén aláírtak egy csomó dokumentumot. A dokumentumok között az összes sarkalatos törvény szerepel, tehát amik a jövő szempontjából egy többpárti parlamenti demokrácia törvényei. Választási törvény, alkotmánymódosítás, blablabla. Ami nem sikerült aláírni, az volt egy média törvény. Tehát az egyetlen új törvény nem sikerült aláírni. És ezek után tartott ugye három kormánynak 6 évig, amíg összehoztak egy média törvényt, ami botrányosan gyenge volt. De megcsálták. És azok, akik e körül nyüzsögtek, azok azt mondták, hogy egy rossz média törvény is jobb, mint hogyha nem lenne média törvény. És akkor összecsáltak egy rossz média törvényt. Aminek következtében ezek az emberek, akik azt hitték magukról, persze a politikusok mindenhez értenek, hogy ők a médiához is értenek, nem értenek hozzá, nem is értettek hozzá, akkor se. De a dolog lényege az, hogy úgy gondolták, hogy a magyar televízió az annyira erős, és annyira ott van az összes sztár, és annyira nézett, hogy az meg fogja oldani ezt a versenyt a kereskedelmi tévékkel. És nem készítették föl a magyar televíziót, nem tőkésítették föl, azt gondolták, hogy megél a reklámpiacról, mert hogy a reklámbevételek döntő többsége, azt hiszem évi 20 milliárd forint az MTV-hez került. 97 októberétől számítva 2 éven belül 4-szer feleződött meg a magyar televízió nézettsége. Tehát először volt valami 90 valamennyi, vagy 80-as számok végén, ennek lett a fele, aztán még egyszer a fele, aztán még egyszer a fele, aztán még egyszer a fele. És úgy olyan 2-3 év alatt elérte a 10% környékét. Zárójel, most is ott van körülbelül. Úgyhogy nem volt, semmilyen szempontból nem tudta fölvenni a versenyt a kereskedelmi tévékkel. Zárójelben mondanám, hogy voltak ott kisebb-nagyobb csínytevések is, tehát elcsábítottak embereket, az még úgy rendben volt, de loptak el műsorokat. A TV2 nevét azt egyszer ellopták a magyar televíziótól, mert mint kiderült, a magyar televízió ezt annak idején nem védette le. Tehát nem volt egy szép időszak, de túl vagyunk rajta.
0: Hát most egy másik szép időszak.
1: Közben jutott eszembe, hogy az, hogy ez a köztévé sosem volt egy fórum, hanem mindig egy megszerzendő célpont volt a politikusoknak, ez bizalmatlanságból fakad?
2: Is.
1: Féltek tőle? Vagy miért?
2: Is. Részben bizalmatlanság, ami részben jogos is volt. Tehát az, hogy nem bíztak egy állampártot kiszolgáló médiumban, nem bíztak, az érti az ember. Ennek lett aztán egyenes következménye egy 90-es választású műsor, az nem tudom, hogy egyáltalán nem tudom, hogy önök éltek-e már akkor, de az minden esetre 24 órán át tartott, úgyhogy eredmény nem volt. Még azért, mert annyira nem bíztak a rendszerben, és a szavazat összesítésben, hogy az adatátviteli rendszereken választási adatoknak nem nagyon maradt hely, mert ilyen különféle biztonsági információkat futtattak rajtuk. És ezért tényleg emlékszem, hogy másnap este 24 órás műsor volt, és azt mondom, hogy egy darab képviselői hely dőlt el, vagy amit be tudtunk mondani ez alatt. De mindegy, szóval nem bíztak a köztévében, nem bíztak az emberekben, nem bíztak és nem bíznak egymásban. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy abban a szempontból nem unikum ez az egész történet, hogy hol vannak ma a magyar nyilvánosság fórumain érdemi viták. Szerintem sehol. Tehát hogy működik egy ország, vagy hogy halad egy demokrácia egy kicsit előrébb? Hogy egymással rivalizáló nézetek vitái kerülnek a nyilvánosság elé, nem?
1: Igen.
2: Van, tudunk ilyenről ma? Én nem tudok ilyenről. Önök tudna?
0: Nem.
2: Van ilyen? Tényleg nem tudok ilyenről. Látom, hogy újságírók veszekednek egymással különféle tévéműsorokban, meg ilyen vagy olyan szintű vagy minőségű önmagukat politológusnak, meg elemzőnek, meg blablabla hívó emberek beszélgetnek egymással, zárójel, nagyjából ugyanazok 20-25 éve, de olyanról, hogy igazi, érdemi, tisztességes, normális, kulturált, egymás emberi méltóságát tisztelő és udvarias vita, én erről nem tudok. De soha nem is volt. És ezt tartom a magyar média első számú hiányosságának. Mindig is ezt gondoltam.
1: Macerás és veszélyes, aztán senki nem akarja.
2: Hát nem tudom, hogy mennyire veszélyes, nem nagyon lehet összehozni, mert X nem ül le Y-nal, Z nem ül le C-vel, stb. De én csak azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség lenne rá. Nem?
0: De azt gondolom, nézet is lenne.
2: Nagy valószínűséggel, igen.
0: De általában az emberek, amennyire ismerem az emberek véleményét, úgy valószínűleg igen.
2: Igen, mert az az érdekes, az nagyon érdekes, amit ön is mond, hogy miközben az emberek úgymond ilyenek nincsenek, de mondjuk az átlagember azt mondja, hogy ő neki elege van a politikából, meg nem kíváncsi rá, meg nem akarja, de a politikusokat a műsorokban inkább nézik, mint bárki mást. És én nem tudok rájönni az okára 25 éve, ezt most komolyan mondom. Tehát hozhatok én egy műsorba Nobel-díjas tudóst, olimpiai bajnok sportolót, akármilyen híres művész, stb. Ha egy politikus van, azt inkább megnézik. Én nem tudom, hogy ez mit.
0: Én nagyon gondolkoztam magam sokszor. Meg azon is, hogy nekem sokszor eszembe jutott az is, hogy nem tudom én, aki közelebb áll hozzánk, vagy a közös képviselőnk, vagy nem tudom, lehet, hogy éppen elviszi a házpénzét, vagy éppen a közelünkben lévő ember ellopja ezeket, de nem érdekel annyira mégis, hogy mit csinál, mint mondjuk egy politikus. Tehát annak minden rezdülését figyelem. Aki
2: de miért?
0: Pedig, nem tudja, azt nem tudom, csak mondom, hogy...
2: De miért figyeli?
0: Nem tudom, én nem figyelem annyira, bár, de...
2: Tehát azt mondja, hogy figyelem, annak minden rezdülését figyelem, ja, hát, ezt mondja, hogy az átlag ember...
0: Beleéltem magam.
2: Ja, értem. Igen, és a baj az, hogy a tetejében olyan politikusokról beszélünk, akik nagyon sok éve mindig ugyanazt elmondják, és nem nagyon látunk új gondolatokat. Igen. De ez van.
1: Nem lehet, hogy ez azért van, mert hogy ez a foci csapatnak a része, mindenkinek megvan a foci csapata, úgymond, tehát most nagyon idézőjelbe, tehát akinek drukkol, az a politikusi csapata, és őket már inkább mit mond a sztár, meg így kezelik, és nem az, hogy mi az érdemi mondani valója.
2: Lehet, hogy ezért van. Tényleg lehet, hogy ezért van, de azt gondolom, hogy ha a 80-as évek végén, a 90-es évek elején megpróbálta volna mondjuk az adott közmédia, akkor másképp szocializálni az új ország új közönségét, vagy megpróbálta volna megváltoztatni, vagy más médiatartalmakat kínálni, akkor ez valószínűleg másképp lenne.
0: Szóval hogy tudta volna megtenni úgy, hogy mondjuk a politikusok ebben nem partnerek? Tehát, hogyha egy a politikus
2: sehogy, nem is tette meg. Mi? A politikusok nem akarta.
0: Igen, mondjuk azt nem mondhatom, hogy elkezd mellé beszélni, akkor kiküldöm a stúdióba, és berekeztem a műsort.
2: Nem, de mondjuk még eddig se kell elmenni. Addig kell elmenni, hogy ne beszéljenek bele. Tehát, hogy ne beszéljenek bele abba, hogy ki lesz a főnök, engedjenek normális, tisztességes pályázati úton kineveződni embereket, de hát ez abszolút nem jött össze.
0: Tényleg, akkor az a közmédia hibája is volt, hogy ezt hagyta, hogy...
2: Persze, ezt elfogadom. Mint ahogy ma is sok minden a média hibája, de hát a média nem tud összefogni, ez már nagyon sok, már messze nagyon szerteágazó.
0: Most elég sok rosszat mondtunk, hát rosszat, szóval elég sok kritikával illettük a közmédiát, megmondtuk, hogy a nézettségi versenyben mindig is alul maradt. Mostanában néhány hónapja tűnt fel nekünk, hogy sok helyen fórumokon emberek kirogatják, elég markáns vélemény, kell-e egyáltalán közmédia egy országnak, akár nekünk.
2: Ez egy nagy kérdés. Már itt a beszélgetésben előkerült, hogy Nyugat-Európában vannak nagyon erőteljes lobbizó mozgalmak, hogy nem kell közmédia. Én nekem az a véleményem erről, de nem erről a közmédiáról beszélünk, hanem a kérdés az, hogy kell-e közmédia, szerintem nagyon kell. Szerintem egyszerűen nélkülözhetetlen. Én azokat, olvasom ezeket a pártvéleményeket, meg minden. Hát mivel ez a műsor nem olyan hosszú, ezért röviden azt mondom, hogy hülyeségnek tartom azokat, akik azt írják, hogy nem kell közmédia. Elmondanám, hogy szerintem miért kell közmédia, és hogy miért nélkülözhetetlen a közmédia. Először is azért, mert vannak emberek, vannak olyan csoportok a társadalomban, amelyeknek a véleményét és a hangját egy kereskedelmi televízió soha nem fogja megfelelő erővel közvetíteni. A hátrányos helyzetű csoportok, a kisebbségek, a szegény emberek, a nők, és így tovább, akinek bármilyen szempontból kisebbségben vannak, azok soha a kereskedelmi televíziót érdemben nem fogják érdekelni. Ez első. A második, hogy ki csinálja meg a magyar művészet és a magyar irodalom nagy értékeinek televíziós feldolgozását, hanem a közmédia. Ki fogja ezt megcsinálni? Nyilván nem fogja egy kereskedelmi televízió azt mondani, hogy már pedig ő most csinál egy Mikszát sorozatot, vagy Móricz sorozatot, mert erre A. nincs pénze, B. nem lenne olyan horribilis a nézettsége, hogy megérné ez a befektetés. Ez mindent a világon a közmédia dolga. Vagy megcsinál a közmédia, vagy nem csinál semmit. Mondjuk egy BBC-t, ha veszünk, nem kell azt hinni, hogy a BBC azért népszerű az Egyesült Királyságban, mert a hírműsorai színvonalasok. Abszolút nem. Színvonalas hírműsort csinál a Channel 4, csinál a Sky, csinál az ITN, és mások is csinálnak. De megnézi az ember a BBC 100 legnézettebb műsorát évről évre, annak a döntő többsége angol nyelven írt szerzők televíziós változatai. Filmek, tévésorozatok, és így tovább, és így tovább. Ezt más nem csinálja, csak a közmédia. Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Svédországban, Ausztriában, nálunk is szerintem. Más kérdés, hogy nem csinálja, az egy másik kérdés. De te azért arról volt szó, hogy nem arról beszélünk, hogy ez milyen, ez a közmédia, hanem kell, vagy nem kell. Igen. Szerintem nélkülözhetetlen.
0: De volt egy időt csinál.
2: Rengeteget csinált, a rendszerváltás előtt. Rengeteget csinált. Hát volt olyan év, amikor a magyar televízió, nem is tudom, 80-as években volt olyan, hogy 70-80 egy órás, másfél órás tévéjátékot készített egy év alatt. És ebből egy csomó nagyon jó volt. És akkor ez egy esemény volt Magyarországon, hogyha egy új magyar tévéfilmet, a tévéjátékot akkori vezető színészekkel bemutattak. Hát tessék megnézni, hogy honnan, hogy mai magyar színészek azok alig-alig szerepelnek a televíziókban. Ha igen, akkor időnként ilyen gügyögő műsorokban. Hát a 70-es, 80-as években egy vezető magyar színész az szinkronizált, mert akkor megfizették, és igényes szinkronokat kellett csinálni. Esetleg gyerekműsorokban szerepelt. Kulturális és művészeti magazin és portré műsorokban szerepelt, és tévéjátékokban szerepelt. A legjobb magyar színészek dolgoztak. Ez ma nincs. Eltűnt. Vége van. Tehát ma a vezető magyar színészek alig-alig látszanak a képernyőn. És ez is egy kulturális veszteség. És ez is elsősorban a közmédia dolga lenne.
0: És ezt sem csináljuk.
2: Nem.
1: Nagyon emlékezetes pillanat volt szerintem sokunk számára, és az egy tényleg nagyon meghatározó, amikor a 2006-os eseményekről a tévéből élőben tudósított, amikor ott történtek a törések, zúzások. Igen. Hogy hogyan tudott akkor olyan fegyelmezett, szakszerű és tényszerű maradni? Mire gondolt? Tehát amikor egyrészt a huligánok próbáltak bejutni az épületbe, másrészt kint lángolt a kocsi, hogy tudott?
2: Ez akkor még nem lángolt az autó. Ja. Vagy lehet, hogy lángolt, de én nem tudtam róla. Aha. Sokkal később tudtam meg, hogy az autót fölgyújtották. De hát egyszerűen én nem tartottam, illetve elképzelhetetlennek tartottam azt, ami végül is megtörtént. Hogy oda bejutnak a tévébe az ember. És azt gondoltam, hogy nyugodtnak kell maradni. És a másik, amit gondoltam, hogy ha az ember hisztériát kelt, akkor még jobban, még többen fognak odajönni, és még többen fogják ostromolni a tévét. Ezért azt gondoltam, hogy inkább lejjebb kell venni, mint följebb. Ez volt a dolognak a lényege.
1: Mert azt szerintem sok, legalábbis számomra nagyon meghatározó élmény volt, hogy ment kint a dolog, tehát ment kint a buli, bent meg ön meg nagyon tárgyilagos tudott végigmaradni, és egy pillanatig nem lehetett.
2: De aztán abba hagytuk. Szóval csináltuk egy műsort, aztán még egy műsort, már nem tudom, valaki mondta, talán a elnök akkor odajött, és mondta, csináljuk még egy műsort. Azt is befejeztük, és onnantól kezdve azt hiszem a Magyar Televízió már nem is közvetítette a saját ostromát, hanem nem tudom, az ország a Hír TV-t nézte akkor, azt hiszem, meg ők valamilyen okból már előre tudták, hogy ott valami lesz, és nagyon készültek rá. Uh-huh. Más kérdés, hogy más is készülhetett volna, és más is tehetett volna ezt, azt. De azt is mondom önnek, hogy mi azt hiszem, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy mi történt a TV ostromnál. Soha nem fogjuk megérteni, hogy a tévét még nem lehetett megvédeni.
1: Ön szerint önök veszélyben voltak akkor?
2: Kicsit, nem hiszem, hogy felkoncoltak volna minket, kicsit legfeljebb, nem tudom én, mondtak volna csúnyákat, vagy esetleg nem tudom én, lögdöstek volna, vagy ilyesmi. Én nem gondolom, hogy életveszélyben voltunk. De az tény, hogy a tévé másik oldalán, a Nádor utcában állig felfegyverzett rendőrök voltak, akik nem avatkoztak közbe ebbe az egészbe, és soha nem fogjuk megérteni, hogy miért. Ezt simán meg lehetett volna oldani. A szöveg az, hogy azért nem, mert féltek, vagy attól kellett tartani, hogy a tüntetők átmennek a parlamenthez. És hogy esetleg féltek, hogy megrohamozzák a parlamentet, és azért ezeket a rendőri erőket tartalékban kellett tartani. Nem tudom. Mondom, nem fogjuk megtudni sose.
0: Maradjunk ennyiben.
2: Igen.
0: Valaha, mondjuk ezt nehéz überhelni, úgymond, de valaha a pályán volt váratlanabb helyzet, vagy valami vagy akár más ilyen húzós, rázós, váratlan?
2: Hát sok volt, mondjuk érdekes volt, a taxis blokád alatt volt egy érdekes, nem tudom, hogy arra emlékeznek
0: hát egyáltalán. Hát volt, igen, meg hogy most olvasunk ki a brólesekat, mi a kovodába jártunk. Nem, akkor már talán is kell elmenni.
2: Nem, ott a taxis blokádban voltak nehéz pillanatok, különösen akkor, amikor, ez nem biztos, hogy 1000%-ig pontosan visszatok erre emlékezni, mert ennek végül is 25 éve van, éppen most volt 25 éve. És akkor ugye a Magyar Televízió nagyjából kétféle műsort sugárzott. Egyrészt egy nagyon-nagyon erősen kormánypárti híradót, másrészt mi is csináltunk műsor, Napzárta nevű műsort, de azt gondoltuk, hogy ezt ennek tisztességesnek kell lenni, és mind a két oldal hangjának szerepelnie kell benne. Ebből az lett a következtetés természetesen, hogy aki a kormánypárti híradót kedvelte, az fel volt háborodva, hogy mi milyen műsort készítünk, beleértve a kormány egyes tagjait is. És ott akkor volt egy olyan helyzet, hogy már, én már nem is tudom, hogy a második vagy a harmadik napon, talán a harmadik napon, hogy azt hiszem, hogy valami olyan hír jelent meg, hogy ha nem mennek el a taxisok a hidakról, akkor erőszakkal, esetleg lövetéssel eltüntetik onnan a taxisokat. És akkor a kollégáim elérték telefonon a országos rendőrfőkapitányt, vagy annak a helyettesét, erre nem emlékszem, egy Szabó nevű urat, akiben volt a telefonos kapcsolat, és én élőadásban megkérdeztem tőle háromszor, hogy gondolja végig azt, hogy most mit fog válaszolni, hogy lövetne, vagy nem. És a harmadszorra ez az úr azt mondta végül is, hogy hát nem. És ez akkor nagyon, ezen nagyon meredek pillanat volt, mert tényleg el lehetett képzelni, hogy lövetni fognak. Ez érdekes volt és emlékezetes. Például, de hát tudnék még mondani, de ez hosszúra, estelemben.
0: Jó, világos. Jó, akkor arra kérnénk, hogy annyi, vagy csak avasson egy kicsit a, nem a magánéletébe, csak az idésébe, egy zenét, ha választom nekünk. Mert akkor
2: zenét? Mert
0: most így van a színetre.
2: Hát bármit lehet?
0: Bármit, ami szívének kedves, fülének.
2: Bob Marley-t lehet?
0: Hajaj. Van is.
2: Ha azt lehet, akkor az boldogan.
0: Bármit lehet, természetesen. Itt bármit lehet.
2: Akkor ennyi.
1: Akkor szóljon az.
0: Szóljon, megjövünk vissza hamarosan.
1: Ez volt tehát a jó Bob Marley-s muzsika. Továbbra is mi vagyunk a Szex Akció hírcsoport Konstival.
0: Malkovicson.
1: És Baló Györgyel.
2: Jó napot.
1: Jó reggelt mindenkinek. Folytassuk a témát.
0: Még mindig felvételről vagyunk, nem mentett, ne telefonáltok, csak írjatok a cseten.
1: Így van, csettincsetek.
0: Köszönöm. Hallani.
1: Folytassuk a beszélgetést a szakmaiság kérdésénél, ahol nagy többé-kevésbé abba hagytuk a nagy témát. Vannak a munkájának saját maga számára kimondott és észben tartott olyan alapvezérelvei, amikre mindig gondol, amikor végzi a munkáját?
2: Hát döntően az, hogy én hiszek a tényekben és a tényeknek. Tehát szeretek tényeket használni, tényeket összegyűjteni, tényeket televízióba bemutatni, és erre alapozni beszélgetéseket. Én nagyon fontosnak tartom, hogy megpróbáljunk bármilyen témában néhány tényt az asztalra tenni, mielőtt elkezdünk beszélgetni, mert nem meggyőződésem, hogy a vélt vagy remélt közönség többsége ismeri az adott ügynek a tényeit.
1: Nehéz ezeket betartva dolgozni?
2: Nem, csak össze kell őket szedni, és ez munkával jár. A hangsúlyozóról nem csak én csinálom, a kollégáimmal együtt csináljuk ezeket, de mi minden egyes műsorunkra próbálunk tényeket gyűjteni, innen, onnan, amonnan, ahonnan csak tudjuk. Nem, azért az fontos nekünk, hogy honnan van. Tehát nem tudom én, központi statisztika, hivatal, OECD, Eurostat, stb. Szóval hiteles forrásokból igyekszünk tényeket az asztalra tenni. Van, amiben nagyon-nagyon nehéz olyan tényeket találni, amik egybeesnek, tehát különböző források azonos tényeket produkálnak, és ezért nagyon sok a nehézség. De mondok egy példát, például rendkívül nehéz mondjuk alkoholról olyan statisztikákat találni, ahol a hazai és a nemzetközi statisztikák egybeesnek. Hogy hány alkoholfüggő ember van Magyarországon, mondjuk, ezt nagyon nehéz megtalálni statisztikában. Vagy legalább ilyen nehéz, hogy mondjuk mennyit költ Magyarország pontosan felsőoktatásra. Erre vannak ilyen alapstatisztikák, de akkor kiderül, hogy ez nincs benne, az nincs benne, amaz nincs benne, szóval nehéz a dolog. vannak egyértelmű esetek, amikor meg lehet mutatni, hogy nem tudom én a nemzeti össztermék arányában mennyit költ Magyarország oktatásra vagy egészségügyre. Ezeket viszonylag könnyű előállítani, de nagyon sokat vacakolunk számokkal.
1: Ezek érdeklik az embereket?
2: Jó kérdés, nem tudom. Azt nem tudok rá válaszolni, hogy érdeklik-e vagy nem. Azt tudom mondani, hogy az a műsor, amit most csinálunk az RTL-en, ez a Magyarul Balóval című műsor, ennek van egy érzésem szerint van egy törzs közönsége. Ez olyan legalább 200 ezer ember. Uh-huh. Akik ezt nézik, még úgy is nézik, hogyha éjfélkor vagy negyed egykor kezdődik. Ez igazából meglepő. És nagyon, nagyon tiszteletet, nagy tisztelet jár mindenkinek, aki nézi, és köszönet. Azt hiszem, hogy őket érdekli, hogy aztán szélesebb tömegeket érdekel, tehát mi történne ez a műsor este 8-kor lenne, ezt nem tudom megmondani. Uh-huh. De hát nem is, nincs is este 8-kor, meg egy kereskedelmi televíziónak tényleg nem dolga, hogy ilyen műsorokat este 8-kor sugározzon.
1: Az eddigi munkahelyei közül melyiket érezte a leginspirálóbbnak, ahol leginkább kitudotta az ön híradással és hírkészítéssel kapcsolatos munkaszemléletet teljesedni?
2: A TV3 nevű csatornát, ami volt, de ez egy végtelen hosszú történet, most nem fogom tudni belemenni. De az a lényeg, hogy volt a TV3 nevű műholdas csatorna 1997 őszétől 2000-ig, és azt nagyon szerettem. Azt ott jól éreztem nagyon magam. Lehet, hogy ez azzal is összefügg, hogy én voltam a főnök. Ugye sok mindenben az történt, amit én akartam, vagy szerettem.
1: Mások is jól érezték magukat akkor?
2: Azt remélem, hogy igen. De hát ezt őket kell megkérdezni. Néha még vannak, ilyen össze szoktunk találkozni néha a régi kollégákkal, meg akik ott dolgoztak, azoknak egy nagy részem a RTL-ben dolgozik, TV2-ben dolgozik, sokan dolgoztak egy darabig a Magyar Televíziónál, ma már kevésbé, de azoknak egy nagy részéből tévés lett, akik ott kezdték el a televíziózást 97 őszén.
0: Itt nagyon rövid személyes megjegyzés, csak fogadtunk, csak mondtam, hogy én azt gondoltam, hogy ezt fogja mondani, a TV3-at.
2: Igen?
0: Igen, valamiért, nem tudom miért, és hogy hát hosszan nem is megyünk bele, de mindenképpen akart meg TV3-as kérdést, mert én azt tapasztalom, hogy ugye fönn is van az interneten, a YouTube-ban egy felvétel, hogy a Hardi Mihály elbúcsúzik, és ennek azt hiszem 16-15 éve már, hogy talán 16.
2: 2000-ben volt.
0: 15 éve legalább, és még, tehát 3-4 évig működött ez a TV, 15 éve, és mégis, hogyha embereknek így megemlítem, akik annak idején nézték, akkor ilyen mosoly az arcukra, és a TV3-on azt beszerettem, és akkor sorolják, hogy mit szerettek onnan, meg mi volt ott jó, hogy ennek mi lehet az oka, tehát mi volt akkor az az innováció, vagy az a más, ami még talán egy kicsit, talán nem tudom nézettség, de talán nem, tehát nem emeltek ki a többi kereskedelmi adó közül, viszont így, hogy mondjam, tehát így...
2: Hát nézettségben először is nem tudott kiemelkedni, mert ugye nézni az országosan sugárzó, földfelszínen sugárzó, akkor szabadon fogható adókat nézték. Tehát ezzel egy olyan adó, ami csak kábelen volt látható, akkor nem volt versenyképes. Ma többé-kevésbé versenyképes lenne, mert bekábelezték gyakorlatilag az országot. De akkor ez még nem így volt. Ami abban szerintem új volt, az 2-3 dolog. Az egyik az, hogy nagyon minőségi filmkínálata volt. Ez hosszú, de a országos kereskedelmi tévépályázatra előzőleg, amit elvesztettünk, mert elcsalták, a TV3 amerikai tulajdonosai, akik országos csatornát szerettek volna indítani, összevásároltak egy csomó tényleg nagyon értékes és jó, nagyon minőségi filmeket. Ez az egyik. A második emlékeim szerint, hogy mi hoztuk be Magyarországon először az NBA-t. Ez az amerikai kosárlabda bajnokságot, ami hát egy vadonatúj nagy dolog volt. A harmadik, hogy amit én szívesen mondtam volna elsőnek, meg a szívem szerint mondom, akkor elsőnek mondom, azt gondolom megcsáltuk a 1990 óta Magyarország legjobb hírműsorát. Ez a Hír 3 nevű híradó volt, és azt gondolom, hogy tisztességes, elfogulatlan és normális hírműsor volt, és ezt akik értenek hozzá, azok nagyon szerették. Körülbelül ez a három dolog, ami így hirtelen eszembe jut. Aztán csináltunk ott egy ilyen napi háttérműsort is később, ennek azt hiszem az volt a nevem, az azóta ellopta, nem azt mondta a klub rádió, hogy valaki ellopta ezt a címet. Nem tudjuk, Este Gyors, így van. És azt aztán lenyúlták, most már ugye a klub rádióban
0: van.
2: Igen, azt is csináltuk ott, és ez sok, én később sok politikustól hallottam, hogy az mindenféle oldalakról, hogy azt nagyon kedvelték azt a műsort.
0: Vagy egyébként is mondom, hogy kedvelt tévé, tehát bárkinek említem ma, úgy arra emlékszik meg, hogy nem tudom, TV3-asok voltunk valami.
2: Igen,
0: volt valamilyen, nem is tudom, egy ilyen közösséget, hogy
2: igen.
0: Még összejárult.
2: Igen.
1: Láthattuk már sok szerepben, aki fiatalabb, és mondjuk a YouTube-ra fölmegy, láthatta mondjuk a villamosról bejelentkezni.
2: De Tom van ott egy videó, hogy Rákóczi villamos, ugye igen. Időnként elküldik nekem, igen.
1: Vagy akár sport témájú dolgokban is, vagy ugye a választási műsor, hogy ezek közül a sokfajta műsor közül melyik volt az, amit legszívesebben csinált, amit legjobban szereted?
2: Én azt gondolom, hogy ütőképesen tudok működni akkor, ha van egy nagy körkapcsolásos élő műsor, ami ma már nem nagyon vannak, de ilyenek voltak a választási műsorok. Uh-huh. Tehát sok ember, nagy technikát, nagy apparátust megmozdító élő műsorokban szerintem jó volt a magyar televízió is, technikailag kevésbé, de ezt mégiscsak meg lehetett csinálni, sok helyszínről, pörgő, érdekes élőműsor, ezeket nagyon szerettem. Meg hát nagyon szerettem csavarogni a világban, amit én akkor nagyon szerencsés volt. Egyáltalán az a generáció, aki akkor nőtt föl, amikor én, és azért ebben az értelemben a Vitra is ide tartozik. Nekünk hihetetlen szerencsénk is volt. Tehát nem csak balszerencsénk volt, hogy nem lehettünk egy szabad televízió munkatársai. Abban az értelemben hihetetlen szerencsések voltunk, hogy meg kellett tanulni a televíziózásból nagyon sok mindent, amit ma már nem lehet megtanulni. Tehát ma olyan végképp specializálódik valaki, hogy vannak hírolvasók, akik életükben nem voltak egy forgatáson, de hírolvasók valamelyik televízióban. Uh-huh. És nekünk meg ez mind meg kell tanulni forgatni, meg kell tanulni vágni, meg kell tanulni szerkeszteni, rendezni, produkálni. Szóval a komplett szakmát be kellett járnunk ehhez. És ez tényleg nagyon szerencsések voltunk, hogy ez megadatott.
1: És a politikusos, beszélgetős műsorok, amik szintén nagyon, nagyon ikonikus munkái, azok nem?
2: Hát, hogy ezek kedvenceim, mert nem. Nem. Volt, ami elfogadható volt belőle, de nem gondolom, nem a kedvenceim. Egyáltalán nem a kedvenceim. Egyáltalán a politika, mint olyan, egyáltalán nem a kedvencem. Szóval sokkal jobb lenne, az egész magyar média sokkal jobb lenne, szerintem, ha kevesebbet foglalkozna politikával, napi politikával, és többet foglalkozni nagy ügyekkel, de erről már beszélgettünk, vitákkal, stb. Ha belegondolnak, akkor a magyar média legnagyobb bűne, meg a politikája is, hogy megengedte, meg a politika megcsinálta azt, hogy a magyar média gyakorlatilag napi pártpolitikai ügyekről szól döntő többségében és döntő részében. Ez egyrészt unalmas, másrészt lényegtelen, harmadrészt másnapra egyszerűen nulla értéke van. Ez adott pillanatban érdekes lehet, de holnap már senkit nem érdekel, mert holnap már van új napi pártpolitika. Viszont nagy ügyekről alig folyik közbeszélgetés. Tudnánk itt sorolni egymásnak szerintem témák tucatjait, amiről Magyarországon nagyon kevés szó.
1: De lehet, hogy pont ez a cél, tehát pont nem véletlenül van ez a vakítás, hogy addig se látszik a... Nem?
2: Nem, én ezt azért nem hiszem, mert azért nem gondolom, hogy bárki ilyen mértékben megkötné a televíziók, vagy az újságok, vagy a nem is tudom már, a weblapok kezét. Ezt nem hiszem. Ha csak nyilván arról van szó, hogy senki nem meri megcsinálni azt, hogy egyedül kiszálljon ebből, mert akkor elveszteni a olvasóit, nézőit, hallgatóit, stb. Azt mondaná, hogy mostantól kezdve sokkal kevesebbet fogunk politikával foglalkozni, mondjuk, és foglalkozunk helyette mondjuk a magyar, egy példát mondok, igazságszolgáltatással. Hát tessék megnézni, hogy óriási érdeklődés lenne, van rengeteg nagyon érdekes tárgyalás. Uh-huh. Hát a tárgyalásokról a nyugati lapokban oldalakat írnak. És a televíziókban terjedelmes beszámolók vannak. Meg lehet nézni bármelyik televízió. Nálunk foglalkozik ezzel valaki? Nagyon ritkán és nagyon minimális.
0: A Stolbucinak a tárgyalás.
2: Igen, mert ő, de azért, mert ő egy nagyon híres ember.
0: Igen, azért mondom.
2: Tehát nem a...

0: Jó, nyilván érdekli az ifjúságot, azt, aki szereti. De hogy téma, olyan téma, komoly téma, ami az ifjúságot érdekli, én nagyon keveset látok. Aminek következtében vagy nem, vagy azért nincs ilyen téma, mert az ifjúság egy jelentős része nagyon keveset néz tévét, és még kevesebbet olvas újságot. Hanem vagy a neten tájékozódik, vagy a Facebookon. Inkább. De ez egy nagy kérdés a média jövőjének, hogy mi lesz ezzel az egésszel.
1: Volt az említett politika oldaláról olyan eset, amikor valaki megpróbálta önt a műsoraiban, vagy valamivel befolyásolni, és ha el tudta ezt hárítani, mivel tudta elhárítani?
0: Nem, én nem éreztem olyat, hogy valaki befolyásolni akar, tényleg nem. Általában az a komolyabb politikai beszélgetéseknél a politikusok azt szokták kérni, hogy mondjuk meg, hogy milyen témákban akarunk beszélgetni. A magam részéről én ezt nem kifogásolom. Mert nem dolga egy politikusnak, hogy a világ minden témájáról, bármikor, bármiről nyomdakészen beszéljen. Azt elfogadom, hogy tematikát akarnak, tehát körülbelül jelöljük meg, hogy milyen egészségügy, blablabla, oktatás, stb. De olyan, velem nem fordult elő, hogy valaki azt mondta volna, hogy kérdéseket kér előre. Én tényleg nem emlékszem ilyenre.
1: Hát vagy olyan, hogy azt mondja, hogy erről beszéljünk, ilyen így.
0: Olyan már volt, hogy azt mondta valaki, hogy erről beszéljünk, amire én azt mondtam, hogy azt tudom mondani, és önnek itt és most azt tudom mondani, hogy az a véleményem erről, hogy egy értelmes, okos, tehetséges interjú alany az otthon elhatározza, hogy mi az a három dolog, amit minden áron el fog mondani, akár kérdezik, akár nem. És ugyanígy egy felkészült riporter otthon elhatározza, hogy mi az a három dolog, amit mindenképpen megkérdez. Akár tetszik ez a beszélgető partnerének, akár nem. De hát ezt teljesen láttuk is. Aki tehetségesen és jó kommunikál, az megoldja, hogy amit el akar mondani, azt elmondja. Aki nem, az nem, de van ilyen.
2: Ha elszakadunk egy másodpercre a magyar viszonyoktól, hogy ugye külföldön is sok helyen járt televízióval, több helyen járt csavargot, vagy hogy mit tett az előbb. Ezek közül mi volt, vagy ami legemlékezetesebb, vagy mi az, amire szívesen emlékszik vissza? Nem feltétlenül akár hely miatt, akár mert egy olyan szituáció.
0: Nem tudok egyet mondani, nagyon sok felé jártunk, és tényleg bizonyos, hát nem mondom, hogy bejártuk a világot, de sokat csavarogtunk, voltunk sokszor Afrikában, voltunk Ázsiában, voltunk Amerikában, voltunk Európában. Nem tudom, most valamelyik nap éppen most ott eszembe abból az alkalommal, hogy meghalt a Helmut Schmidt, akit én a magam részéről a második világháború Európa legnagyobb politikusának tartok, és azt gondolom, hogy nem nagyon hiszem, hogy van politikus a világon, aki nagyobb volt ebben a korszakban, mint Helmut Schmidt. És akkor ezt a végiggondolom, és eszembe jutott, hogy csináltunk, amire nagyon szívesen emlékszem, 1977-ben egy SPD 77 nevű műsort, a 7 című tévéműsornak egy 20 perces műsort a Német Szociáldemokrata Párt hamburgi kongresszusáról, ahol nem tudom, és makacsok voltunk, ügyesek, szerencsék volt, stb., de mindenesetre sikerült ott interjút készíteni a Schmidt-tel, aki akkor kancellár volt, a Willy Brandt-tal, aki az SPD elnöke volt, ezek mind legendás emberek Németországban. Azzal a Hans-Jürgen Wisniewskivel, aki akkor a Schmidt megbízásából irányította ezt az elrabolt német Lufthansa gépnek a ostromát, és még egy-két komoly ember, ez az akkor egy olyan igazi, nagyon érdekes riportfűzér volt, és engem a Schmidt lenyűgözött. Kétszer vagy háromszor találkoztam vele, mindig lenyűgözött. Van egy olyan fajta áttekintő és szintetizáló képesség, amit én nem láttam politikusnál még.
2: Egy hamar nem is fogjuk olaszni.
0: Szerintem se.
1: Visszatérve a kérdésre, hogy fűződnek a nevéhez könyvek, tervez mostanában hasonlót? Bármilyen írott valamit?
0: Ha lesz időm, akkor meg fogom írni a rendszerváltás történetét, ahogy én láttam akkor, mert eléggé benne voltunk a sűrűjében egyszerűen a magyar televízió miatt. Könyv, én csak egyetlen egy dolog, amit szerkesztettünk együtt a Lipovec Ivánnal, annak az a neve, hogy Tények könyve. A beszédünk a tényekről. És akkor összehoztuk ezt, már nem is tudom, már 87-ben az elsőt, ami akkor így hihetetlen nehéz volt, és nagyon, nagyon sikeres volt. Szóval 100 000 példányt eladtak belőle, egy ilyen vaskos ténylexikon, ilyen almanakszerű könyv. Más nem csináltam, de ezt nagyon szerettem, és ez abban az időben Magyarországon azt gondolom, hogy egy szerencsés és sikeres tett volt egy ilyen könyvet összehozni. Mert ami ma teljesen természetesnek tűnik, az akkor egyáltalán nem volt természetes, hogy ezt aztán azt ki lehet nyomtatni, meg lehet tudni számokat és tényeket.
1: hát főleg ilyen

0: főleg a rendezés, mert ugye a tények fönt vannak az interneten ma már. De az, hogy, hogy van összeválogatva, és jó, mi szint van tematizálva.
1: Ma már igen, de akkor hol voltak?
0: Igen, igen.
1: Hát hol lehetett akkor megtudni, hogy Magyarországon mekkora az államadóssága, most mondtam valamit.
2: Néztem pár adatot, elég érdekesek, meg nagyon sok olyan általánosság is van benne, tehát nem ami csak az adott évre vonatkozik, igen, vagy általában
0: minden tudom.
2: A kereszténység történt.
1: Hát ez az internet előtti korszak, igen, amikor igen. Sikerült egy ilyen dolgokat csinálni.
0: Nyomtatott internet.
1: Tulajdonképpen milyen okos. Igen.
2: Ilyen papírlapú internet. Hát a beszélgetés vége felé kanyarodva annyit ugye lehet tudni, hogy a az év elején kezdődött ez a Magyarul Balóval című műsor, előtte néhány évig nem láttuk képernyőn. Ezt nem tudom, hogy akkor több volt esetleg a szabad ideje, de csak ennyi minimálisatot kérdezek, hogy hogyan kapcsolódik ki, hogyha éppen nem dolgozik, illetve hogy van, tehát van-e ilyen tipikus dolog, vagy egyáltalán kikapcsolódik-e, vagy ön is azok közé tartozik, aki akkor is a munkával foglalkozik. Tehát.
1: Nem, egyrészt kikapcsolódik, másrészt azért nem látott a képernyő, mert nem volt mit csinálni, én nem. Szóval nem. Hát fogalmazunk így, megengedhetem magamnak, hogy ne kuncsorogjak munka után. Tehát én sosem, és nem is tudtam megtenni, kopogtatok valahol, vagy nagyon szépen kérem, hogy foglalkoztassatok. Engem általában meg szoktak találni a munkák, ha nem, akkor pekjem volt. És mi volt egy időszak, amikor nem találtak meg, amikor az MTV-től eljöttem. Ahonnan, ez azért szeretném leszögezni, engem nem dobtak ki, hanem
2: igen,
1: én jöttem.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy nem
1: láttuk. A kollégáim nagy részét kidobták, de engem nem dobtak ki, hanem egyszer nem engedtek dolgozni. És egy idő után ez nagyon szégyenletes volt, hogy az ember csak ott ül, kapja a fizetését, és nem dolgozik semmit. Mert amit akartam csinálni, azt nem engedték. Na jó, szóval egy darabig nem dolgoztam, és aztán jött mindenféle apróság, meg jött netrádió, meg dolgoztam egy darabig, mert 3 évig ennél a Hír 24 nevű tévénél, és aztán jött ez azokat, onnan elmentem, és akkor egy idő múlva jött ez az RTL-es munka. Kikapcsolódás, olvasás, utazás, mászkálás, séta, néha úszás, van vidéken egy házunk, azt nagyon szeretem, ott szoktam lenni, meg hát nagyon-nagyon sokat, de erről nem akarok hosszan beszélni, de nagyon-nagyon sokat igyekszem lenni a gyerekeimmel, és azt mindennél fontosabbnak tartom, a munkánál is sokkal fontosabbnak. Szóval az a lényeg. Többi az mind kiegészítő, beleértem a munkát is.
2: Reménykedik benne, hogy a említett könyv az bele fog még férni.
1: Azt remélem, igen, igen, de én elég sokat olvasok, szóval én éjjelenként általában meg szoktam nézni a másnapi világsajtónak egy részét. Szóval mitől 12 és 2 között hajnapban azért nagyjából próbálom megnézni, hogy mi van másnap a nagyobb magyar, német, amerikai, brit lapokban. És sok minden érdekeset lehet olvasni. Egyikéből másikából lehet is műsort csinálni, de nem mindenből.
2: Hát köszönjük szépen, hogy jött. További jó munkát kívánunk.
1: Én is köszönöm, önöknek is kívánok minél előbbi, sokkal jobb frekvenciát, sokkal nagyobb hallgatottságot, és sok szerencsét.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen. Egész kerek volt.
2: Kerek voltam is, igen.
1: Én is köszönöm.
2: Ugye talán föltűnt a hallgatóknak, hogy most egy héttel az előző műsor után jelentkeztünk, és egy hét múlva jövünk, ugye 2 hetes adás vagyunk, de...
0: De most megszaporáztuk a lépteinket így az év végére.
2: Egy kicsit besűrösödtünk.
0: Úgyhogy jövő héten újra hallhattok minket.
2: Így van.
0: Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszerű nap a világon. Sziasztok!
2: Jó hétvégét, hello!
3: Effect on morbidity and mortality. On morbidity and mortality.
4: Air pollution.
5: The Viet massacre.
6: Traffic on the San Mateo Bridge moving at the limit, both directions.
7: This place is weird. You can't even get around down here.
8: You mean downtown?
7: Downtown, period. Yuck.
9: Help. It would be as difficult for a junkie to quit his habit as for the Americans to quit their matter electric, gasoline, speed shooting habit.
10: We want you to go to Shop City. We want you to buy.
11: Noon 11:19 a.m.

0: Megvolt-e a torna? Harsogta köszönés helyett a reggeli vizitkor. Lassan nem is vizit ez már, hanem ceremónia. Frissen kölnizve bemasírozik, a sasbolyok tolják utána a kitüntetéseit, s a Red Bullos dobozokat zsúrkocsin. Nem tagadható le, hogy Tubica nyilván a saját titkos receptje szerint egyre növekszik. Persze az is lehet, hogy én mentem össze. Nem tudom. Jaj, nem volt meg. Ingatta a fejét. Azt ő látja, hogy nem. Pedig a punyogás meg hájadzás helyett inkább edzést kéne tartanom a test templomában. Mert a test acélja nélkül nincs lélek kova, repül a nehéz szárny jövőnek tova. Nem azért mondja, fújta föl magát Tubica, de nézzen meg őtet, barátice. Az erőtől duzzadás, ő hozzá mérve lófasz. Na ja, ez alkat dolga, egyik faj így, a másik faj úgy, a mutánsokkal pedig a betolakodó szívűekkel meg csak a baj van. A madárfejű lajcsikákkal. Persze azért van a baj, fajtársam, hogy kicsalogassuk az odujából is, kitekerjük a nyakát, mondta Tubica testvér is, csillogó szemmel felborzolt tollakkal fölnyitott egy doboz Red Bullt. Sokszor megfigyelhettem ezt a műveletet. Érdekes technikája van. Belevágja a csőrét a bádokba, két cippantással leszívja a tartalmát, majd a csizmás lábával lerugdossa a dobozt önnön fejéről, és mint a rohamozna, nekifutásból kidobja az ablakon. Kruhaha! Kiabálják ez alatt a sasbolyok. Rukkukukukku! Láttál-e már ekkora sörcsőrt, testvérem? Mondja ilyenkor, és piroslik a haba szemöldökén. Egy hordót szétbaszok az erőtől, ha akarok. Nem, mondtam neki, ekkorát még sose láttam. Mert ez egyenesen tanítani való, és tégedet egy ilyen teljesítménnyel feltétlen ki kéne tömni, kedves bátyám. Egy darabig furcsán pislogott rám, aztán mégis elmosolyodott, büszkén járkált föl alá. Ne türelmetlenkedjé, neked is beműtünk egyet a pofitba, kis testvérem, felelte. Ha eléled addig. Egy sörcsört. Máskülönben, mondta. Délutánra legyek összekészülve, vegyen föl szépen a zöld leveles szabadidőmet, magával visz a teraszra. Zászlószentelés lesz és fiókáztatás.
1: 28 June 7:17 PM.
0: Furcsa volt joggingban a szabad levegőn. Mindenki engem nézett, amit igen szégyeltem. Nem győztem összehúzni magam. Ráadásul az ünnepség alatt Tubica mögött kellett ülnöm fönn a karom keresztes trambolinon. Mutatni szárny közelben. Nyüzsgött alattunk az egész terasz, és ameddig a szem ellát, nyüzsgött a légtér. Szólt a tuba zenekar, vitaminos konfettit és búzagumit szórtak szét a harci mazsorettek. Megszámlálhatatlanul sokan voltak, de meg kell adni, rend volt és komoly fegyelem. Tubica egyfolytában integetett, csókot, mentolos bükkönykalácskát dobált a turul bébiknek, akik forró nadrágban és kendermagos fejkendőben gyakorlatoztak a ragadós harci tatamin, majd kis beszédet rögtönzött a tiszta búzatan, a fajfolytonos aviatika és a radikalista fészekcentrizmus kapcsolatáról. Egy bordám szőim, galambfiak, kiabálta, ti büszke fajalap, e verő szép napon, mikor először rugaszkodtok el acél kis izmaitokkal e fajeresz megszentelt pereméről, jusson eszetekbe, hogy akinek szárnyat adott a fajteremtő, annak használni adta, nem pedig ellenkezőleg, hogy fusson vele körbe-körbe, mint a impellérek. Akinek meg nem adott szárnyat, annak vagy beműtünk egyet, vagy le fog esni a történelem liftaknájában. Hújjon a tajgetosza. Nem igaz? De igaz? Hurrogta egyetlen összefort torokként a fiókák tömege, alig tudta őket a főfajalelnök leinteni. A beszéd vége felé meglepő módon, bár név nélkül, engem is megemlített, mint titkos fegyverét a legyőzhetetlen palomista génfajplantációnak, mely nem ismer akadályt a csillagokig és tovább, előre hát tolkis testvérek, ti szárnyaló öklök a humanoplutokrat a punnyadás és idegen szívűség gyomorszájában. Ezután az 5000 éves hagyománynak megfelelője megkóstolta és szép szavakkal méltatta a betytejet, melyet a vidéki küldöttségek hoznak ilyenkor, s bonyolult rítus szerint pompálják át csőrből csőrbe, míg a legkollektívabb trutymóként eljut a magasrangú címzethez. Ó, te vidék! Burrogta teleszájjal Tubica. Te zöldleveles bokor, hol még hamisítatlan vadgerle szív dobog a jövő tojásai fölött, tarts ki, te vidék, és burukkolj! Mindent összefröcskölt. Megint percekig surrogott a taps. Némi integetés és fióka simogatás után átvette, és a kezembe nyomta népünk tútora feliratú díszpárnát, majd egy testvérpárt küldöttségre hivatkozva visszavonultunk, és elmehettem vele a VIP teraszra, ahol a saját főfajelnöki páholyából néztük a műrepülő bemutatót. Az ügyes tornagerle kötelékek karonkeresztet formálva százassával repültek el fölöttünk. Mit szólok? Kérdezte Tubica. Hát most mondjam meg, hát nem egy csuda dolog a természet? Hát ő az én helyemben már nem bírna a vérével, és látván-e parádét, alig várná, hogy szelhesse a levegőt keresztül kasul, hajaj, de várná. Én meg gúnyadok, nedvezek, s valljam csak be. Félek a repüléstől.

0: Bevallom, mondtam. Tessék, még be is vallja ez a szekér tolonc, harsogta Tubica, még be is vallja. Hát hím az ilyen. De most legszívesebben lelökne engemet innét, és akkor meglátnám, mi a galambok istene. És akkor nem lenne más választásom, mint röpülni. Lenne, testvérkém? Nem lenne, mondtam. Szerinte se, mondta. Úgyhogy szedjem össze a bunyámat.
1: Soon, 12:36 p.m.

0: Ma meghozták a gyógytornázt a Bahamákról. Handy Zenaidának hívják. Mosolygós, rosszarcú példány. A saját bevallása szerint transvestita. Szemügyre vett, aztán körbeböködött a horgas csőrével, hühühüzött és brümmögetett. Közben olyan hülyeségeket kérdezett, hogy korábban röpültem-e már. Mert hogy röpültem volna? Értatlankodtam, nézzen rám. De rám se nézett. Megrángatta a szájtöveket, fölemelte a faroktollakat, mintha csak valami bábú lennék. Galambszabás ide vagy oda, ez úgy szar, ahogy van. De ne féljek, mondta. Ő már pingvint és kétfejű díszast is megtanított röpülni. Bár hogy vért fogunk izzadni, az nem vitás. Ami a játékszabályokat illeti, egész nyugodtan visszapofázhatok. Ő meg arra egész nyugodtan tojik. Oké? Oké, mondtam. És még annyit, hogy ő aviortopédus, tehát végzett szakember, nem mozgalmista, úgyhogy ő tett, ha lehet, kíméljen meg a mindenféle tiszta búzázástól, s a dumától, hogy így meg úgy a felsőbbrendűség, meg a faj, mert attól ő neki rögtön fejgörcse, és pottyanthat néki a támad, és úgy ott hagy engem a levegőben, mint a pinty. Ócska vidéki spicli, gondoltam. A dzsungelhurgó néni kérdett provokáljad. De nem szóltam semmit, rángattam a fejem, értse, ahogy akarja.
1: First July, 1:12 p.m.
0: Panaszkodik a gyógytornász, mondta nekem a mai köles kóstolón Tubica, hogy minden erősebb mozdulatra jajgatás van, hogy továbbá nem merjük elengedni az ereszt. Igaz ez? Igaz, mondtam. Mostan akkor mit csináljon velem, ha igaz? Hát hányszor mondja még, hogy repülni könnyű? Kérdezte fejcsóválva. Hát úgy látszik, ő akármit tesz, őt én falra hány borsószámba se veszem. S dafke se hiszek neki. De ő ezt nem hagyja annyiban. Ezt az én bizalmatlanságomat, a gőgös távolságtartásomat. Tessék elhinni, hogy én nagyon is hiszek, hazudtam neki. Csak egyszerűen félek, hogy leesek. Matúr félel? Kérdezte. Úgy, ahogy mondod, feleltem. Látott fajtársam, erre én felső vezető létemre hajlamos vagyok nem gondolni. Tűnődött el Tubica. Egy ilyen egyszerű népi megoldásra, hogy valaki fél. Pedig így van. Bizony, hogy így. Ilyen nevetséges turbótakony az ember. Lövöldözik és kultúrfölvág, hogy ő a világ ura. Aztán tessék, ha megkaparjuk, egy ilyen kis hülyeségtől is fél. Nem csoda, ha ennek a fajnak már annyi. Lassan nem is lesz szükség testvérkém az embertelenítésre, mert mind lepotyog magától. Csak győzze a galambság az eltakarítást. Sok kövért tettem a parkokban. Fúj! Lesz munka is fejtörés, hisz mégse lehet mindenkiből bőrkepép. Na, ne nézzek olyan sötéten, hát tudom én, hogy ő milyen. Szilaj a fantáziája, na. És a törzsökös vérével túlságosan türelmetlen. Ezt én kritikusan nézzem el neki, és dörgöljem az orra alá. Hiszen a nagyítóval megnézzük, tulajdonképpen ő se hibátlan. Mert neki meg a fallabda megy nehezen. Sajnos, fakimaki, pattog ide, pattog oda, és semmi haladás. Megmondva az igazat, egy hét alatt egy edző fölmorzsolódik, de mit csináljon? Dacára, hogy már a pisztolyt is lerakta. Vallotta be Tubica, hogy ne legyen különösebb lövöldözés, de hiába. Mások vagyunk, testvérkém. Sóhajtotta. Ebből azt lehet leszűrni, hogy kurvára mások. Ha tetszik, ha nem. S ki a galambok istenéhez képest, hogy ne tetszen? Helyettes. Lényeg a lényeg, senki nem alávalóbb a másiknál, legfőjebb fölébb. Abba hagyom. Zörögnek a folyosón. Alig, ha nem jön az egyenruha szabó. Valami méreteket akar levenni a ruházathoz.
1: July 2:49 p.m.
0: Ilyen egy balkáni bunkó. Még hogy csizmanadrágról nem volt szó. És hogy az extra zubbonyt is egyeztetni kell, az eszem megáll. Jó, hogy nem egy szar legénységi kapucni. Tudod te, öreg, kivel beszélsz? Kiabáltam. Van neked fogalmad? Erre megijedt, nagyon készséges lett, és miután levette a méreteket, hamar kitakarodott. Ha szűk lesz a báli szándzsák, nem létezik, hogy nem ölöm meg. Mi az, hogy nem volt szó? Hát arról szó volt, te felvonó zsír, hogy én nekem szárnyam lesz? Hogy galambőröm lesz, amit lenyúznak? Hogy mindenféle rigát szabad köművesektől kell repülni tanulnom, arról volt szó? Nem én akartam, de itt bent acélkeménynek kell lennem, különben elpusztítanak. Aki hülye, halljon meg, igen. Ne félj, azt itt meg lehet tanulni, hogy harc az élet. Tubicáékkal rengeteg szemléleti probléma van, de ezt már megbocsás, helyesen látják, hogy azért mégsem lehet az önérzetnek minden nyegletempót és rákenést lenyelni. És valamit tenni kell az ilyen szabókkal és hasonlókkal. Ezekkel az idegenszerű csizmanadrág hatalmakkal. Amíg nem késő.
1: 2. July 11:58 a.m.
0: Önékik most az a sorsuk, mondta még tegnap Tubica, hogy a karvaj hatalmak markából a hígvér Jancsik folyton kenik őrájuk a multikulturális mocskot. Hogy például ők nem bírják a másságot. Ott ez nem igaz. Nem és nem. Szavalta nekem ez a papagájajú főalvezér, és ő reméli, hogy én őket megismervén ennek a propagálásában élharcos fogok lenni. Ó, na ná! Mondtam sokat sejtetően. Mert nézzél csak ide! Veregette meg a derekamat. Hogyan utálhatná a másságot, aki maga is más? Erre felelj, fajmajomkám. És ő buta gatyás galamb lenne, ami pedig elég röhely. Szóval buta galamb lenne, ha például le akarná tagadni nekem, hogy ők általánosságban kicsit mások. Mondta Tubica. Ő ezt sokkal inkább bevallja. Ez fajtársam egy faktumi tény, csak rá kell őrájuk nézni, okos palomista nem csinál ebből kabinetkérdést. Na de álljon már meg az ócsú pumpa. Mert másni momentán mások. Viszont ebből még nem következik a világtörténelem meg, hogy irreverzibilis. Sőt, azt is mondhatná, hogy ők régebbi fajcsalád közösség, mint az ember. A kisebbek is méretileg momentán. De mondd meg, basszájkám, rikkantott fel, hát mi is az, hogy méret? A méret az egy konfekció. Az ember se fog mindig ekkora lenni, és a galamb se. Az, hogy például bizonyos helycsere bekövetkezik a fejlődésben, az egyáltalán nem olyan képtelenség. Azt tudományosan bebizonyították, például a dínók és satöbbik, ő imádja a kajla kis pofájukat a tévébe. Egyszerűen a rendes viselkedésről van szó. Arról, hogy mindenki pont annyira legyen más, mint ők. Ez a közös cél. És ha nem megy másképp, a bizonyos szálmozgató köröket, akik farkast kiáltanak, ha meglátják a nagymamát, nagyon kell nyomni, mint egy konyakos medgyet. Egy poloskát. És ő erre áldozta az életét. Nem a Sanda bandára. Meg a szárny dologra is áldozta az életét, igen, arra, amit én úgy méltóztatok magam után húzni, mint egy koszos macesz söprüt. ő génúttörő kora óta igenis a galambság mérnöke akart lenni. És ő, fajal elnök társaival ellentétben már korán feltette a kérdést, hogy mi ez a strucclátás? Miért ne lehetne az izét, az embert is bizonyos értelemben galambá átalakítani, ha egyszer vice versa lehet? Miért ne? Erre feleljetek nekem, tolfajtársaim, fordult a tükör felé. Mert az nem lehet, tisztelt egybegyűltek, hogy ne lehessen, s hogy annyi vér, hiába folyt a szív, és kísérlet, és fáradozás, és áldozat, annyi, hogy egy teljes New York liftaknája nem volna elég, ő mesélhetne, hogy mi minden lett oda beledobálva a húsliftekbe. Álmok, remények, elhervadott munkagyümölcsök. Bizony Isten, még halak is. Volt egy balul sikerült szárnyasítás piranákkal. Na, de most nem erről van szó. Lényeg a lényeg, ő mély búvárolója a jövőnek, egyszer mint orientáltja, s vagy igazol, vagy begazol, ahogy a költő mondja. Neki, Tubica főfajal elnöknek az az elmélete, hogy egyebek között így születtek az angyalok. És erre ő hamarosan egy külön genetikus munkacsoportot fog fölállítani a kerubok keletkezésére, mert ő biztos benne, hogy a galambok ősei már erre az egészre rájöttek a szárnyal, meg az izéval, és már a kis kőbaltájukkal műtötték be az embert, illetve hát azt a félmajomi nyamnyamot, aki az ember volt, beoltották, mint ő mostan engemet, és abból lettek az ilyen lóbaszó muraközi angyalok, csak aztán a béri roncok tollán elfelejtődött a dolog, illetve úgy lett fölfogva, mintha ezt is az ember találta volna ki. Ő különben emiatt sem érti bennem a kalandvágynak ezt a teljes hiányát. A húzódozás helyett inkább örülnék, hogy a véletlen folytán rajtam is kipróbálják, meg-e tud tanulni röpülni, ami az Isten az ember. Bocs, de máma mindig elfelejti a faj nevét. És miért ne tudna? Ha ők, a galambok tudnak beszélni, szobabiciklizni, meg stb. Nem sorolja föl, akkor miért pont az ember ne volna fejlődőképes? Ha csak nem annyira hülye. De ahogy elnézi, nem hülye, csak más. Nagyon is más. És nagyon is, hogy meg tudja tanulni a dolgokat. Még akkor is, ha for benne a méreg közben és a békétlenség abban az elfajzott emberi természetében, szóval ha belül mindenféléket gondol, tudja ő, hogy gondol. Nincs ezen mit szégyelleni vagy titkolni, ez majd el fog múlani. Biztosítatlak, hogy el. Feleltem kétértelműen. Teljes mértékben el. Kedves bátyám.
1: 7th July, 11:14 p.m.
0: Ha én nem aktívkodgatok magamtól, majd ő segít. Mondtam a Tubica, és felszólított, hogy írjam, amit mond, de szó szerint befele a számítógépbe. Tisztelt főfajtanács, leszeretném szögezni, hogy az utóbbi időben olyan horderejű események történtek velem, melyek oda hatottak, hogy előző aberrált életvezetésemmel fölhagyjak és szerény képességeimmel a jövő folytonos fajhaza szolgálatába belépjek. Pont. Végre belé kell vágni a nemzetközi ocsú pofájába, és ki kell mondani a tetsző, nem tetsző fajigazat. Ha még egyszer kibámulok az ablakon és pofát vágok, a főfajalelnök úr az én orcám bőrével tunkolja ki a számítógépből ezt a sok szart, amit diktál. Itt közlöm, hogy elmúlt évi nyilvános szennyiratom Silány írói aknamunkám szülötte, mely nem annak gennyére hull vissza hetediziglenkit célba vett, hanem fordítva. A benne foglalt hajléktalan embertársaimat a jótevőmtől eltulajdonított vegyi anyaggal magam kínáltam meg felforgatási célból, pont. Hogy az illetők ezt maguk meg nem erősíthetik jegyzőkönyvben, arról személyesen tehetnek. Sajnosan ágyukban dohányoztak, ami kollektív tragédiába torkolott. Restaurálásuk folyamatban némi értékcsökkenésük ellenére élethű szoborcsoportjukon preparátor szobrász dolgozik. Tubica Cézárral munkakapcsolatunk az úgynevezett Balatoni Kálmán ügy folytán vált szorosabbá, amiről kijavított jelentésem hamarosan elkészül, különben széjjel lesz rúgva az egész picsám vicc nélkül. Egy hét múlva. Mint a jelen példa is mutatja, Tubica fajzatvezető testvér kitörő humora sok nehéz órámon átsegített dacára, hogy nem átallottam bosszúságot okozni neki, mérgét és pisztoly elővételét is beleértve. Melyért ezennel kérek tisztelt fajfő tanács elnézést az érintettektől. Úristen, micsoda címeres barom! Gondoltam, de nagyon elszánt volt, tudtam, hogy provokálni akar, ezért ráhagytam mindent. Írtam, föl se néztem. Ezzel persze rettentően megleptem. Azt hitte, mondta, hogy tiltakozni fogok. Nem vagyok abban a helyzetben, mondtam egykedvűen. Aha, mondta. Aha. Akkor mégiscsak dühösködünk. Fölfújózkodunk. Hát vegyem tudomásul, azért kell az egy pár ilyesmi beadvány, hogy ő azoknak ott megmutathassa, hogy én nem csak döglök itten a fajközösség összekuporgatott pénzén, hanem a hasznára vagyok, mert egy szaros bőrgarnitúrával azért nem lehet ám örökre ellébe szólni. Úgyhogy nem merjek pofát vágni, hanem írjam befele, de szó szerint, mondta és tovább diktált. Tisztelt fajfőtanács, ne bámuljak, hanem csak pöttyengessem szaporán. E sorokat mindannyiunk atyai jótevője, Tubica Cézár első főfaj alelnök úr szabad akaratából írom, aki semmilyen pisztollyal vagy kényszerrel erre engem reál nem vett oldalamba nyomva, sem más kényszerítés be nem adott vagy folyásolt. Megfelel az igazságnak, hogy már kora gyermekkorom óta szeretném a bőrömet kísérleti célra más tollas személyekével elcserélni. Ezt én sejtgyűlésen több ízben felszólamlás tárgyává tettem, mit ő szavazásra bocsátott és elfogadott. Pont. Az ettől sajnálatosan eltérő humanoplutokrat a mocskos beszédem minden valóságalapot nélkülöz. Ezután elvi irányításával felső, hátsó combom és hátam bőre tekintetében a bravúros műtétet rajtam közös erővel végrehajtotta. Eljut vallom be, hogy a műtét folyamán én pluszban egy pár aktív, tollas szárny beültetését becsvágyó természetem miatt a saját felelősségemre kierőszakoltam. Kívánságomat jótevőm teljesítvén, azokat nekem szeretettel beműtötte, melyek a palomista fajgenetika legnagyobb csodájára megeredtek, mitől fogva Tubica főfaj alelnök testvér gondos keze alatt lábadozom, gyógytornázom, aviatika órákat veszek, s alig várom, hogy ennen repülésemmel a fajgénsebészeti unikumra feltegyem a koronát, és akik ezen fintorognak és az egyéb rágalmakat terjesztik, nagyon vigyázzanak, mert egyszer csak reá fog bimbirizni, aki farkas kiált lelkiismeretlen,

0: lesz ezután.
1: Kell takarom.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

Tilos Rádió. A Kertakarót halljátok. Nem sokára folytatjuk a két hete elkezdett Vonnegut hangos könyv megzenésítését. A hazátlan ember. Jó hallgatást!

ezzel vége a jó híreknek. Minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. 2004. november 3-a, reggel 6 óra. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet Y-tiből, egy naív asszonytól. Tudta, hogy én is naív vagyok, ami annyit tesz, hogy egész életemben Roosevelt féle északi demokrata voltam, az egyszerű melósok barátja. Az asszony gyereket várt, nem tőlem, és tudni szerette volna, hogy szabad ebben a gonosz világban életet adnia egy ilyen édes és ártatlan teremtménynek. Ezt írta. Szeretném tudni, mit gondol egy 43 éves nőről, aki végre gyermeket vár, de fél új életet adni egy ilyen rémisztő világban. Ne tegye! Ezt akartam válaszolni neki. Talán a gyermek lesz a következő George W. Bush, vagy Lucrezia Borgia. Abból a szempontból szerencsés lesz, hogy olyan társadalomba születik, ahol még a szegények is túlsúlyosak. Ám abból a szempontból szerencsétlen, hogy ugyanebben a társadalomban a legtöbb ember nem részesül egészségbiztosításban, megfelelő állami oktatásban, és a halálos injekció meg a háborúzás a tévéműsor része. Ahhoz pedig, hogy egyetemre menjen valaki, egy kezével és egy lábával kell fizetni a harctéren. Mindez nem lenne elmondható, ha a gyermek kanadai, svéd, angol, francia vagy német lenne. Úgyhogy vagy próbálkozzon a biztonságos szexel, vagy vándoroljon ki. Ám nem ezt válaszoltam, hanem azt, hogy a zene mellett azok a szentek tették szinte elviselhetővé az életet számomra, akik bárhol létezhetnek. Szentek alatt azokat az embereket értettem, akik tisztességesen viselkedtek egy megdöbbentően tisztességtelen társadalomban. Joe, egy pittsburghi fiatal egy kéréssel fordult hozzám. Mondja kérem, hogy minden rendben lesz. Üdvözlöm a földön, fiatal ember, válaszoltam. Nyáron meleg van, télen hideg, kerek, nedves és zsúfolt. Van vagy 100 éve, Joe. Mindössze egy szabályról tudok, az isteni Joe, légy jó ember. Egy fiatal ember nemrég a következőket írt a Seattle-ből. Nemrégiben felszólítottak, hogy a manapság általánossá vált módi szerint vegyem le a cipőmet a repülőtér biztonsági vizsgálatánál. Miközben feltettem a cipőmet a tálcára, egyszer csak olyan abszurdnak tűnt az egész. Le kell vennem a cipőmet, hogy egy röntgengéppel átvilágítsák, mert egy fickó a papucsával próbált meg felrobbantani egy utasszállítót. Arra gondoltam, hogy ilyen világot még maga Kurt Vonnegut sem tudna elképzelni. Most, hogy feltehetek önnek ilyen kérdéseket, hadd kérdezzem meg. El tudott volna képzelni ilyesmit? Mert ha valaki rájön, hogyan lehet robbanó alsógatyát készíteni, akkor nagy bajban leszünk. Ezt írtam vissza. A repülőtéri cipő, buzera meg a narancskót persze világméretű kibaszás, de az örök kedvencem az, amit A.B. Hoffman, a szent háború ellenes bohóc követett el a vietnami háború alatt. Bejelentette, hogy a legújabb anyag a végbélen át beadagolt banánhé. Ezután az FBI tudósai banánhéjat dugdostak a seggükbe, hogy kiderítsék, igaz-e vagy sem. Legalábbis nagyon reméltük. Az emberek félnek. Vegyük például ezt a cím nélkül író férfit. Mit tenne, ha tudná, hogy valaki veszélyt jelent önre? Mondjuk pisztoly van a zsebében, és úgy érzi, egy pillanatig sem habozna önnel szemben használni. Tudjuk, hogy Irak veszélyt jelent ránk és az egész világra. Miért ülünk tétlenül, úgy téve, mintha biztonságban lennénk? Pontosan ez történt az Al-Qaidával és szeptember 11-ével. Irak esetében azonban sokkal nagyobb léptékű a fenyegetés. Dőljünk hátra, és legyünk kisgyerekek, akik csak ülnek és félnek és várnak. Ezt írtam vissza. Kérem, mindannyiunk érdekében fogjon egy sörétes puskát, lehetőleg egy 12-es dupla csövűt, és lője szét a szomszédságában mindazoknak a fejét, a rendőrökét kivéve, akiknél fegyver lehet. Egy férfi a Maine állambeli Little Deer Isle-ról a következőt kérdezte. Igazából mi készteti az Al-Qaidát a gyilkosságokra és az öngyilkos merényletekre? Az elnök azt mondja, gyűlölik a szabadságjogainkat, a szabad vallás gyakorlás jogát, a szólásszabadságot, a szavazati és gyülekezési szabadságot, az egymással való egyet nem értés jogát, ám biztos, hogy nem ezt tudta meg a guantanamói foglyoktól vagy a katonai jelentésekből.
Miért hagyja a kommunikációs ipar, és miért hagyják választott politikusaink, hogy Bush megúszta ezzel az ostobasággal? És hogy lesz valaha is béke? Hogyan bízhatunk egyáltalán vezetőinkben, ha nem mondják el az igazat az amerikai népnek? Nos, az ember azt kívánja, hogy bárcsak keresztények lennének azok, akik egy Mickey Egér puccsal elfoglalták a szövetségi kormányt, és így az egész világot, akik hatástalanították az alkotmányba épített biztonsági mechanizmusokat. Egy szóval a képviselőház és a szenátus és a legfelsőbb bíróság, és bárcsak keresztények lennénk mi, a nép is. Ám, amint azt William Shakespeare már réges-rég megmondta, az ördög néha szentírást idéz. Vagy, ahogy egy San Franciscói férfi fogalmazott a levelében. Hogy lehet ilyen ostoba az amerikai közvélemény? Az emberek még mindig elhiszik, hogy Bush-t megválasztották, hogy törődik velünk, és hogy van valami fogalma arról, hogy mit csinál. Hogyan menthetünk meg egy népet azzal, hogy legyilkoljuk és leromboljuk az országát? Hogyan indíthatunk megelőző csapást abban a hitben, hogy hamarosan megtámadnak minket? Bushhoz nem ér el sem az értelem, sem a józanész, sem az erkölcs. Idióta pojáca, és mi követjük a szakadékba. Miért nem látják az emberek, hogy az a katonai diktátor a Fehérházban mesztelen? Közöltem vele, hogy ha kételkedik abban, hogy démonok vagyunk a pokolban, akkor olvassa el a Rejtélyes idegent, amit Mark Twain 1898-ban, jóval az első világháború előtt írt. A címadó történetben saját komor örömére, és az enyémre is, bebizonyítja, hogy nem Isten, hanem a sátán teremtette a földet és az áthozott emberi faj. Ha ezt nem hiszi el, olvass el a reggeli újságot. Mindegy, hogy melyiket. Mindegy, hogy mikor itt.

Nem értem, mi lehet ez a felhajtás, a szopás, meg a golf körül. Aláírás, Marslakók. Na már most, van egy jó hírem az önök számára, és van egy rossz is. A rossz hír az, hogy a Marslakók leszálltak New Yorkban, és a Waldorf Astoriában laknak. A jó hír az, hogy csak hajléktalan férfiakat, nőket és gyerekeket esznek, bőrszínre való tekintet nélkül, és gázolajat pisilnek. Töltsék ezt a pisit egy Ferrariba, és akár 100 mérföld per órás sebességgel is mehetnek. Töltsék egy repülőgépbe, és olyan gyorsan mehetnek, mint egy puskagolyó, és mindenféle szemetet dobálhatnak az arabokra. Töltsék egy iskolabuszba, és az elviszi majd a gyerekeket az iskolába, sőt, haza is hozza őket. Töltsék egy tűzoltóautóba, és az elviszi a tűzoltókat a tűzhöz, hogy el tudják oltani. Töltsék egy Hondába, és az elviszi magukat dolgozni, aztán meg haza. És még nem is tudják, mit szarnak a Marslakók. Urániumot. Egy adag elég ahhoz, hogy fűtéssel és világítással lásson el minden házat és iskolát és templomot és üzletet Tacomában. Na de komolyan, ha lépést tartanak a közelmúlt eseményeivel a bulvárlapokban, akkor tudják, hogy egy marslakó antropológus csoport 10 éven át tanulmányozta a kultúránkat, mivel a mi kultúránk az egyetlen, ami egy lyukas garast sem ér az egész bolygón. Brazíliát és Argentinát nyugodtan leírhatjuk. Szóval, a múlt héten mentek haza, mert megtudták, milyen rettenetes globális felmelegedésre számíthatunk. Az űrhajójuk egészen véletlenül nem repülőcsészehaj volt, sokkal inkább repülő leveses tálnak tűnt. És igen, a marslakók kicsik, mindössze 15 centi magasak, de nem zöldek, májva színűek. És kis májva színű vezérük búcsúként azt mondta vékony, vinyogó hangján, hogy két dolog van az amerikai kultúrában, amit a marslakók sohasem fognak megérteni. Nem értem, visította. Mi ez a felhajtás, a szopás meg a golf körül? Na, ez részlet egy regényből, amin az elmúlt 5 évben dolgoztam. Gil Bermanről szól, aki 36 évvel fiatalabb nálam és szóló komikus a világ végén. Arról szól, hogy vicceket gyárt, miközben kipusztítjuk a halakat az óceánokból, és elhasználjuk az ásványi energiahordozók utolsó darabjait, cseppjeit és molekuláit. A világ azonban nem hagyja, hogy vége legyen. Ideiglenes címe, nem jó cím, én tudom, ha ezt Isten megérhette volna. És ide hallgassanak. Ideje köszönetet mondanunk Istennek azért, hogy olyan országban élhetünk, amelyben még a szegények is túlsúlyosak. Mondjuk ezen még változtathat a Bush diéta. Visszatérve a regényre, amit soha nem leszek képes befejezni, a ha ezt Isten megérhette volnára, a főhős, az ítéletnapi komikus nem csak elítéli az ásványi energiahordozóktól való függőségünket, meg a fehérház aktatologatóit, hanem a túlnépesedés miatt a szexualitás ellen is kikel. Gil Berman ezt hirdeti a közönségének. Dafkeségből herélt lettem. Olyan önmegtartóztató életet élek, mint a heteroszexuális római katolikus papság legalább 50%-a. És az önmegtartóztatás nem olyan, mint a gyökérkezelés. Olcsó és kényelmes. Még hogy biztonságos szex, az önmegtartóztatás után semmit sem kell tenni, mert nincs utána. És amikor az ajládám, ahogy a tévémet nevezem, ciciket villant fel, és a képenbe vigyorog, és azt mondja, ma este rajtam kívül mindenki megfektet valakit, és hogy vészhelyzet van, úgyhogy rohanjak venni egy autót, vagy valamilyen tablettát, vagy egy összecsukható tornatermet, ami befér az ágyam alá, akkor csak kacagok, mint egy hiéna. Tudom, és maguk is tudják, hogy rendes amerikaiak milliói és milliói, a jelenlévőket sem kivéve, nem fognak senkit ágyba vinni ma este. És mi? Dafkeheréltek? Szavazunk! Már alig várom azt a napot, amikor nem más, mint az Egyesült Államok elnöke, aki valószínűleg szintén nem fektet le senkit ma este, kihirdeti a kasztráltak napját. Millió számra fogunk előbújni rejtekünkből. Vált válnak vetve, felszegett állal menetelünk majd egy cicimániás demokrácia főutcáin, és csak kacagunk, mint a hiérák. És mi van Istennel? Ha ezt megérhette volna. Gil Berman szerint Istennek ateistának kellene lennie, mert szar került a légkondiba, méghozzá egy vagóra való. Azt hiszem, az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetünk, mármint azután, hogy emberek vagyunk, az idővel, az idő valódi mibenlétével kapcsolatos. Itt van ez a rengeteg szerkezet, amivel felszeleteljük, mint a szalámit. Az a sok óra, meg naptár, és elnevezzük a szeleteket, mintha a mieink lennének, és soha nem változhatnának meg.
1918. november 11-11 óra, pedig valójában valószínűleg darabokra fognak törni, vagy szétfolynak, mint a higanycseppek. Nem lehetséges akkor, hogy a második világháború az első egyik oka volt? Mert ha nem így van, akkor az első továbbra is az egyik leghátborzongatóbb, megmagyarázhatatlan ostobaság marad. Vagy próbálkozzunk meg ezzel. Nem lehetséges, hogy az olyan látszólag felülmúlhatatlan zsenik, mint Bach és Shakespeare és Einstein valójában nem emberfölötti tehetségek voltak, hanem csak plagizátorok, akik a jövőből lopták remek műveiket? 2004. január 20-án, kedden ezt a faxot küldtem Joel Blyfusnak, szerkesztőmnek, az In These Times-nál. Nálunk narancskód lépett életbe. Gazdasági terrortámadás várható este 8 körül. Aggodalmasan felhívott, hogy mi ez az egész. Azt mondtam, majd elárulom, ha több információm lesz azokról a bombákról, amiket George Bush készült ledobni évértékelő beszédében. Aznap éjjel felhívott egy barátom. A sehol nem kapható science fiction író Kilgore Trout. Megkérdezte. Láttad az évértékelő beszédet? Igen, és eszembe is juttatta, mit mondott a nagy brit szocialista drámaíró George Bernard Shaw erről a bolygóról. Mit mondott? Azt mondta, nem tudom, élnek-e emberek a Holdon, de ha élnek, akkor a Földet használják elmegyógyintézetnek. És nem a bacillusokról vagy az elefántokról beszélt, hanem az emberekről. Értem. Szerinted nem a Föld a világegyetem elmegyógyintézete? Á, Kurt, nem hiszem, hogy bármilyen módon állást foglaltam volna a kérdésben. Megöljük ezt a bolygót, ezt a létfenntartó rendszert a mérgeinkkel, amik az atomenergiával és ásványi energiahordozókkal folytatott termodinamikai dáridó során keletkeznek. Mindenki tisztában van ezzel, és gyakorlatilag senkit sem érdekel. Hát, ilyen őrültek vagyunk. Szerintem a bolygó immunrendszere az éjccel, az új influenza törzsekkel és a tuberkulózissal próbál megszabadulni tőlünk, szerintem meg is kellene szabadulnia tőlünk. Ostoba állatok vagyunk. Van az a buta Barbara Streisand-dal. Azok, akiknek szükségük van másokra, a legszerencsésebbek a világon. Ha? Kannibálokról énekel. Rengeteg ennivalójuk van. Hát igen. A bolygó igyekszik megszabadulni tőlünk, de attól tartok. Már túl késő. Azzal elköszönök barátomtól, leteszem a telefon, leülök, és megírom ezt a sírverset. A jó öreg föld. Megmenthettük volna, de túl fösvények és lusták voltunk. Nem szabadnak itt tenni egy állatot az életnek.

Különös úti célok, az Isten táncórái. Aláírás Bokonon. Régebben egy autókereskedés tulajdonosa és vezetője voltam West Barnstable-ban, Massachusetts-ben. A kereskedést úgy hívták, hogy Saab Cape Cod. 33 évvel ezelőtt szálltam ki az üzletből. A Saab akkoriban svéd autó volt, mint ahogy ma is az, és azt hiszem autókereskedőként tanúsított kudarcom magyarázatul szolgál arra, ami egyébként megfejthetetlen rejtély lenne. Miért nem adtak nekem a svédek irodalmi Nobel-díjat? Egy régi norvég közmondás. A svédek farka rövid, de az emlékezetük hosszú. Szóval, a Saabnak akkoriban mindössze egy modellje volt, ami leginkább a Volkswagen bogára hasonlított. Kétajtós szedán, de ormotoros. Fordított zsanérű ajtajai voltak, amik előszeretettel nyíltak ki a menetszélben. Eltérően az összes többi autótól, ám hasonlóan a fűnyíróhoz és a csónakmotorhoz nem négyütemű, hanem kétütemű motor hajtotta. Azaz, minden egyes tankolás alkalmával egy kanna olajat is bele kellett önteni. Nem tudom miért, de a nem...

éjszakai magam is mondtam? Na, ezt hallgassák. A műszer falon volt egy gyűrű, ami egy láncban folytatódott, ami viszont egy csíga soron futott végig a motorházban. Amikor meghúztuk, a másik vége felemelt egy amolyan rugós tengelyű redőnyszerűséget az előső hűtőrács mögött. Ez volt hivatott melegen tartani a motort, míg az autóvezetője elment valahova. Úgyhogy ha nem maradt túl sokáig, a motor gond nélkül beindult. Ha azonban túl sokáig maradt, redőny ide vagy oda, az olaj elvált a benzintől, és leszállt a tank aljára, mint a melasz. Ilyenkor beindítva az autót, olyan füstfüggönyt gerjesztettünk, mint egy torpedó a tengeri csatában. Én egyszer Woods Hole egész városát sötétségbe borítottam, méghozzá egy verőfényes délben, mivel több mint egy hétre otthagytam a szávot egy parkolóban. Azt mesélik, az ottani öregek néha még ma is azon tanakodnak, hogy honnan jöhetett ez a hatalmas füst. Úgyhogy kezdtem csúnyákat mondani a svéd tervezésre, és ezzel elütöttem magam a Nobel-díjtól. Baromi nehéz úgy megalkotni a vicceket, hogy működjenek. A macska bölcsőben például ott vannak azok a nagyon rövid fejezetek. Mindegyik egy napi munkával született, és mindegyik egy vicc. Ha egy tragikus szituációról írnék, nem lenne elengedhetetlenül szükséges úgy időzíteni, hogy biztosan működjön. Egy tragikus jelenettel nem igazán lehet mellélőni. Szükségszerűen megindító lesz, ha mindegyik kötelező elem a helyén van. A viccírás viszont olyan, mint az alapoktól kezdve felépíteni egy egérfogót. Nagyon keményen kell dolgozni ahhoz, hogy épp akkor csapjon le, amikor le kell csapnia. Még ma is hallgatok kabarét, pedig nem sok maradt belőle. Talán még Groucho Marx kvíz műsorának az Életed a tétnek az ismétlése áll hozzá a legközelebb. Ismerek olyan egykor vicces írókat, akik ma már nem viccesek, mert megkomolyodtak, és már nem tudnak viccelni. Ott van például Michael Frayn, brit író, a Bádog ember szerzője. Belőle nagyon komoly alak lett. Valami történt a fejében. A humor egy eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól az élet nehézségeit. Egy eszköz arra, hogy megvédjük magunkat. Az ember a végén belefárad. A hírek továbbra is szörnyűek, és a humor is megszűnik működni. Mark Twain is rettenetesnek találta az életet, de a vicceivel kordában tartotta ezt a rettenetet. Aztán a végén már nem tudta tovább csinálni. Meghalt a felesége, a legjobb barátja és két lánya. Ha valaki sokáig él, sokan meghalnak körülötte azok közül, akik igazán közel állnak hozzá. Lehetséges, hogy már én sem tudok viccelni. Hogy a vicc már nem megfelelő védekezési mechanizmus. Egyes emberek viccesek, mások nem. Régen vicces voltam, de lehet, hogy már nem vagyok az. Lehet, hogy annyi sokk és csalódás ért, hogy a humor nyújtotta védelem már nem működik. Talán ma holva lettem. Mert oly sok mindent láttam, ami sértett, hogy már nem vagyok képes a nevetés révén megbirkózni velük. Lehet, hogy mindez már megtörtént. Tényleg nem tudom, milyen leszek ezen túl. Csak utitárs vagyok. Aki kíváncsian nézi, mi fog történni ezzel a testtel és ezzel az aggyal. Megijeszt, hogy író lettem. Nem hiszem, hogy képes lennék irányítani az életemet vagy az írásomat. Az összes többi író, akit ismerek, úgy érzi, hogy ő irányítja saját magát. Nekem viszont nincs meg ez az érzésem. Nem rendelkezem ezzel az irányítással. Egyszerűen csak valamivé válok. Igazából sohasem akartam mást, csupán megadni az embereknek a nevetés jelentette megkönnyebbülést. A humor gyógyszer lehet, akár az aszpirin. Ha 100 év múlva még nevetni fognak az emberek, akkor elégedett lehetek. Bocsánatot kell kérnem mindazoktól, akik egyidősek az unokáimmal. Márpedig valószínűleg sokan egyidősek az unokáimmal azok közül, akik ezeket a sorokat olvassák. Az unokáimat önökhöz hasonlóan nagyvonalúan átverik és becsapják a mi baby boomkor született cégvezetőink és politikusaink. Igen, szörnyű felfordulás van ezen a bolygón, de hát mindig is az volt. Soha nem létezett semmiféle azok a régi szép idők, mindig is csak a mindennapok voltak. Én pedig azt szoktam mondani az unokáimnak, ne nézzetek így rám, én csak most érkeztem. Vannak vén szivarok, akik azt mondják, hogy addig senki sem válhat felnőtté, amíg valahogy át nem élt, mint ők néhány híresen nyomorúságos időszakot. A gazdasági válságot, a második világháborút, Vietnámot, bármit. A történetmondók a felelősek ezért a destruktív, hogy azt nem mondjam, öngyilkos mítoszért. A történetekben a szörnyű felfordulások után a főszereplők újra és újra képesek legalább annyit kisajtolni magukból, ma nő vagyok, ma férfi vagyok, vége. Amikor hazatértem a második világháborúból, Dan bácsikám hátba veregetett és így szólt, most már férfi vagy. Úgyhogy megöltem őt.

igazából. De nagyon nagy kedvem lett volna hozzá. Dan az én rossz bácsikám, aki azt állította, hogy egy férfi csak akkor lehet férfi, ha megjárja a háborút. De volt egy jó bácsikám is. A néhai Alex bácsi. Apám öccse volt, a Harvardon végzett, soha nem született gyereke. Egész életében becsületes életbiztosítási ügynökként dolgozott Indianapolisban. Igen, olvasott és bölcs volt. Legfőképpen arra panaszkodott embertársai kapcsán, hogy azok nagyon ritkán veszik észre azt, amikor boldogok. Amikor nyaranta egy almafa alatt üldögélve limonádét kortyolgattunk, és lustán cseveréztünk mindenféléről, szinte már zsongva, mint a méhek, Alex bácsikám váratlanul megszakította ezt a jókedélyű társalgást, és felkiáltott: ha ez nem kellemes, akkor nem tudom, mi lehetne az. Úgyhogy én ugyanezt csinálom most. És ezt csinálják a gyerekeim és az unokáim is. És önöket is arra biztatom, hogy vegyék észre, amikor boldogok. És kiáltsanak fel, mormolják a bajuszuk alatt, vagy legalább magukban jegyezzék meg. Ha ez nem kellemes, akkor nem tudom, mi lehetne az. A képzelet nem velünk született adottság. A tanárainknak és a szüleinknek kell kifejleszteniük bennünk. Egykoron nagyon fontos volt a képzelet, mert ez jelentette a szórakozás első számú forrását. 1892-ben egy 7 éves fiú elolvashatott mondjuk egy történetet, egy nagyon egyszerű történetet egy kislányról, akinek elpusztult a kutyája. Vajon nem támad sírhatnék-e tőle? Nem tudta, hogyan érezte magát ez a kislány. Aztán elolvashatott egy másik történetet egy gazdag emberről, aki elcsúszott egy banánhéjon. Vajon nem tört ki harsány nevetésben? Ez a képzelet áramkör a mi fejünkbe is be van építve. Amikor elmegyünk egy kiállításra, csak festékkel összemaszatolt téglalapokat látunk, amik évszázadok óta nem mozdultak. Semmiféle hang nem jön ki belőlük. A képzelet áramkör úgy van kialakítva, hogy a legminimálisabb ingerre is reagáljon. A könyvek alapvetően 26 fonetikai jelből, 10 számjegyből és körülbelül 8 írásjelből állnak. Az emberek pedig megnézik ezeket, és látják maguk előtt a Vezúv kitörését vagy a Waterloo-i csatát. Azonban ma már nem feltétlenül a tanároknak és a szülőknek kell kialakítaniuk ezeket az áramköröket. Ma már vannak profin elkészített műsorok, remek színészekkel, nagyon meggyőző helyszínekkel, hangokkal és zenével. Ma már van információs szuperstráda. Körülbelül annyi szükségünk van az áramkörökre, mint a lovagló tudományunkra. Azok, akikbe beépítettek képzelet áramköröket, ránéznek egy emberi arcra, és történeteket látnak benne. Mindenki más számára egy arc, csak egy arc. És tessék, az előbb pontos veszőt használtam, pedig már az elején kikötöttem, hogy ne használjak. Azonban szándékosan tettem ezt. Azt akartam jelezni vele. A szabályok csak egy ideig érvényesek. Még a jó szabályok is. Ki volt a legbölcsebb ember, akivel életem során találkoztam? Egy férfi volt az. Bár természetesen nem feltétlenül kellett volna férfinak lennie. Saul Steinberg grafikusra gondolok, aki már halott, mint mindenki más, akit ismerek. Bármit kérdezhettem tőle. 6 másodperc múlva megadta a pontos választ, mogorván, szinte morogva. Romániában született egy olyan házban, aminek saját elmondása szerint az ablakain beláttak a ludak. Saul, mit gondoljak Picasso-ról? Kérdeztem tőle. 6 másodperc csend, majd a válasz. Isten azért küldte őt a földre, hogy megmutassa nekünk, milyen igazán gazdagnak lenni. Aztán: Saul, én regényíró vagyok, és sok barátom is az, méghozzá nem is rosszak. Mégis, amikor beszélgetünk, úgy érzem, mintha teljesen más szakmát űznénk. Mitől érzem így? 6 másodperc csend, majd a válasz. Nagyon egyszerű. Kétfajta művész van, és egyik sem jobb a másiknál. Ám az egyik a saját művészete történetére reflektál, a másik pedig magára, az életre. Szól, te tehetséges vagy? Kérdeztem. 6 másodperc csend, aztán felmordult. Nem. De ahogyan az emberek a művészeti alkotásokra reagálnak, éppen abban tükröződik a művész küzdelme a saját korlátaival. Requiem. A megfeszített földbolygó, ha megtalálná hangját, és értené az iróniát, akár azt is mondhatná arról, ahogy tönkretesszük. Bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekszenek. Az irónia az lenne, hogy tudjuk, mit teszünk. Amikor az utolsó élőlény is elpusztul miattunk,
milyen költői lenne, ha a föld azt mondaná, talán a Grand Canyon mélyéről felszálló hangon: bevégeztetett. Az emberek nem szerettek itt élni.

Kurt Vonnegut Junior bajnokok reggelije. Phoebe Hurty emlékére, aki vígaszt nyújtott nekem Indianapolisban a nagy válság idején. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint arany. Jobb. Előszó. A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Amikor a könyvnek ugyanezt a címet adtam, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akartam célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akartam rontani. Az az illető, akinek ezt a könyvet ajánlottam, Phoebe Hurty, már nincs az élők sorában, ahogy mondani szokás. Özvegyasszony volt Indianapolisban, amikor a nagy válság vége felé megismerkedtem vele. Én 16 éves múltam, ő 40 körül járt. Gazdag volt, de amióta kinőtt a gyerekkorból, minden hétköznapon dolgozott, így hát később sem hagyta abba. Ő írta a józan és mulatságos, lelki tanácsadó rovatot az Indianapolis-i Times-ba, egy jó újságba, amely azóta megszűnt. Megszűnt. Hirdetéseket is írt a William H. Block társaságnak, egy nagy áruháznak, amely azóta is működik az apám tervezte épületben. Egy nyárvégi szalmakalap kiárusításhoz Phoebe Hurty ezt a hirdetést írta. Ennyiért megéri átereszteni a lovon, és utána jó lesz a rózsákra. Phoebe Hurty arra szerződtetett, hogy reklámszövegeket írja kamasz ruhákhoz. A fölmagasztalt ruhákat hordanom is kellett. Ez a munkámhoz tartozott. És összebarátkoztam Phoebe Hurty két korombeli fiával. Állandóan átjártam hozzájuk. Az anyjuk trágáról beszélt velem, a fiaival meg a barátnőinkkel, amikor odavittük őket. Mulatságos volt. És felszabadító. Arra tanított minket, hogy udvariatlanul társalogjunk, ne csak a nemi dolgokról, hanem a történelemről, a híres hősökről, a vagyonelosztásról, az iskoláról, mindenről. Most abból élek, hogy udvariatlan vagyok. Esetlenül csinálom. Csak utánozni próbálom azt az udvariatlanságot, amely oly elegáns volt Phoebe Hurtyben. Azt hiszem, neki könnyebb volt az elegancia, mint nekem, a nagy válság hangulata miatt. Ő azt hitte, amit oly sok amerikai hitt abban az időben, hogy a nemzet boldog, igazságos és racionális lesz, amikor eljön a prosperitás. Most már sohasem hallom ezt a szót, prosperitás. Annak idején ugyanazt jelentette, mint a paradicsom. És Phoebe Hurty hinni tudott abban, hogy az udvariatlanság, melyet javallott, segít kialakítani az amerikai paradicsomot. Most már divat lett abból a fajta udvariatlanságból. De már senki sem hisz az új amerikai paradicsomban. Nekem meg cefetül hiányzik Phoebe Hurty. Ami a könyvben kinyilvánított gyanúmat illeti, mármint hogy az emberek robotok, gépezetek, figyelembe kell venni, hogy kamaszkoromban Indianapolis utcáin és a cirkuszi sokadalmakban mindennapos látványnak számítottak a szifilisz utolsó stádiumában, a járási ataxiában szenvedő emberek, főleg férfiak. Azok az emberek megfertőzöttek apró húsevő dugóhúzókkal, amelyek csak mikroszkóppal láthatók. Az áldozatok csigolyái összehegettek, miután a dugóhúzók végeztek a köztük lévő hússal. A szifiliszesek roppant méltóság teljesen festettek, előrenézve szálegyenesen álltak. Egyszer láttam egyet, a járda szélén állt a Meridian és a Washington Street kereszteződésénél egy konzolon lógó óra alatt, melyet az apám tervezett. A kereszteződést a helybéliek Amerika válasz útja néven ismerték. Ez a szifiliszes férfi azon törte a fejét ott, Amerika válasz útjánál, hogy mi módon léptesse le a lábát a járdáról és vitesse át magát vele a Washington Street-en. Finoman remegett, mintha üresen járna benne egy motor. Az volt a baja, hogy az agyát, ahol megszületett a lábának szóló utasítás, elevenen ették a dugóhúzók. A vezetékekről, amelyeknek továbbítaniuk kellett volna az utasítást, már hiányzott a szigetelés, vagy teljesen át voltak rágva. A közbe iktatott kapcsolók nyitott vagy zárt állásba hegettek. Ez a férfi öregnek, nagyon öregnek látszott, pedig lehet, hogy csak 30 éves volt. Egyre törte a fejét, és aztán kétszer magasba rúgott, mint egy táncosnő. Az én kamasz szememben igencsak gépezetnek tetszett. Máskor meg úgy gondolok az emberi lényekre, mint hatalmas, ruganyos kémcsövekre, melyekben kémiai reakciók fortyognak. Gyerekkoromban sok golyvás embert láttam.
sok golyvás embert látott Dwayne Hoover is, az a Pontiac kereskedő, aki ennek a könyvnek a hőse. Azoknak a szerencsétlen földlakóknak úgy megdagadt a pajzsmirigyük, mintha egy tök nőtt volna ki a torkukból. Mint kiderült, ahhoz, hogy normális életet éljenek, nem kellett más tenniük, mint naponta elfogyasztaniuk nem egészen 1 milliomod unciányi jódot. Az én anyám tönkretette az agyát a vegyszerekkel, amelyeknek az lett volna a dolguk, hogy elaltassák. Amikor elszomorodom, beveszek egy kis pirulát és újra fölvidulok. És így tovább. Így hát, amikor regény alakot teremtek, mindig nagy kísértést érzek, hogy azt mondjam, azért olyan, amilyen, mert rossz a húzalozása. Vagy mert azon a napon megevett, vagy elmulasztott megenni bizonyos mikroszkópikus vegyszermennyiségeket. Hogy én magam mit gondolok erről a könyvről? Pocsékérzés rágondolni. De minden könyvemre pocsékérzés szokott lenni rágondolni. Knox Burger barátom egyszer azt mondta egy bizonyos nehézkes regényről, hogy olyan, mintha Philbert Sturge írta volna. Philbert Sturge az, akinek képzelem magam olyankor, amikor megírom, aminek a megírására látszólag programozva vagyok. Ez a könyv ajándék magamnak az 50. születésnapomra. Úgy érzem magam, mintha átmásznék egy háztető gerincén, miután feljutottam az egyik oldalon. 50 évesen arra vagyok programozva, hogy gyerekesen viselkedjem, hogy sértegessem a nemzeti himnuszt, hogy náci zászlót, seglukat és mindenféle egyebet rajzoljak filctollal. Azt hiszem, megpróbálok kisöpörni a fejemből minden benne lévő kacatot. A seglukat, a zászlókat, a bugyikat. Bizony, ebben a könyvben bugyiról is van kép. Kisöpröm a többi könyvemből való szereplőket is. Nem rendezek több bábjátékot. Azt hiszem, megpróbálom olyan üresre söpörni a fejem, mint akkor volt, amikor 50 évvel ezelőtt megszülettem erre a selejtes bolygóra. Gyanítom, hogy ezt kellene tennie a legtöbb fehér amerikainak, és azoknak a nem fehér amerikaiaknak is, akik a fehér amerikaiakat utánozzák. Legalábbis azok a dolgok, amelyeket az én fejemben mások beleraktak, nem illeszkednek szépen. Gyakran haszontalanok és csúnyák, nincsenek arányban egymással, és nincsenek arányban a fejemen kívüli valóságos élettel. Nincs kultúra, nincs humánus harmónia az agyamban. Én már nem tudok kultúra nélkül élni. Így ez a könyv egy szemetes gyalogút, tele kacattal, amelyet magam mögé hajítok, ahogy visszamegyek az időben 1922. november 11-éig. Visszafelé vezető utamon eljutok majd abba az időbe, amikor november 11-e, mellesleg a születésnapom, szent nap volt, melyet a fegyverszünet napjának hívtak. Amikor én kisfiú voltam, meg amikor Dwayne Hoover kisfiú volt, a fegyverszünet napján, a 11. hónap 11. napján, a 11. óra 11. percében némán hallgatott minden embere minden nemzetnek, amely az első világháborúban harcolt. 1918-ban, abban a percben hagyta abba millió meg millió lény egymás mészárlását. Beszélgettem öreg emberekkel, akik abban a percben a csatatereken voltak. Más-más szavakkal, de mind azt mondták, hogy az a hirtelen csend Isten hangja volt. Így hát, van még közöttünk néhány ember, aki emlékszik arra az időre, amikor Isten érthetően szólt az emberiséghez. A fegyverszünet napjából a veteránok napja lett. A fegyverszünet napja szent volt. A veteránok napja nem az. Így hát magam mögé hajítom a veteránok napját. A fegyverszünet napját megtartom. Szent dolgokat nem akarok eldobni. Mi szent még? Hát például a Rómeó és Júlia. Meg minden muzsika. Philbert Sturge.

Első fejezet. Ez a történet arról szól, hogy miként találkozott két magányos, ösztövér, nem éppen fiatal fehér férfi egy gyorsan haldokló bolygón. Az egyikük egy Kilgore Trout nevű tudományos fantasztikus író. Abban az időben kis senki volt, és úgy vélte, neki már befellegzett. Tévedett. A találkozásnak köszönhetően ő lett az egyik legnagyobb szeretetnek és tiszteletnek örvendő emberi lény a történelemben. Akivel találkozott, az a Dwayne Hoover nevű autókereskedő volt. Pontiac nevű autókkal kereskedett. Dwayne Hoover közel járt a megőrüléshez. Figyeljetek! Trout és Hoover az Amerikai Egyesült Államok nevű ország polgára volt, amelyet a rövidség kedvéért Amerikának hívtak. A nemzeti himnusz tiszta sületlenség volt, mint annyi minden, amit komolyan kellett volna venniük. Így hangzott. Ó, mondd, látod-e a pirkadati fényben azt, amire oly büszkén néztünk napszáltakor, aminek széles sávjai, fényes csillagai oly fennel lobogtak, szemünk előtt a bástyákért vívott vészes harc alatt. S rakéták vörös tüze, bombák robbanásának légiszava hozta hírét egész éjjel, hogy zászlónk még mindig ott lobog. Ó, mondd, lenge még az a csillagos lobogó, a szabadok földje, bátrak otthona fölött. A világegyetemben egy kvadrillió nemzet volt, de Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzete volt köztük az egyetlen, amelynek nemzeti himnusza kérdőjelekkel megspékelt zagyvaságból állt. Ennek a nemzetnek törvénye volt az zászlajáról, olyan törvénye, mint a bolygón egyetlen más nemzetnek sem. A törvény kimondta, a zászlót senki és semmi előtt nem szabad meghajtani. A zászlóhajtás barátságos és tiszteletteljes üdvözlésforma volt, amely abból állt, hogy a botra tűzött zászlót a földhöz közelítették, aztán visszaemelték. Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetének jelmondata is volt, olyan nyelven, amelyen már senki sem beszélt. Így hangzott. E pluribus unum. Azt jelentette, sokból egy. A meghajthatatlan zászló érdekes volt, a himnusz és a semmitmondó jelmondat pedig nem sokat számított volna, ha nincs ez. Sok polgárt úgy semmibe vettek, becsaptak és bántalmaztak, hogy azt hitték, tévedésből kerülhettek ebbe az országba, sőt erre a bolygóra, hogy valami rettenetes félreértés történt. Kissé megvigasztalhatta volna őket az, ha a himnuszuk és a jelmondatuk említést tesz a tisztességről, a testvériességről, a reményről vagy a boldogságról, valamiképpen üdvözli őket a társadalomban. Ha szemügyre vették a papírpénzüket, hát ha abból rájönnek, miféle ország ez, egy halom egyéb barokk kacat között egy csonka gúla képét látták, a tetején sugárzó szemmel. Még az Egyesült Államok elnöke sem tudta, mit jelentsen ez. Mintha az ország azt mondta volna a polgárainak, értelmetlenségben az erő. Sok értelmetlenség csak a Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetét megalapító atyák játékosságának ártalmatlan következménye volt. Az alapítók arisztokraták voltak, és föl akartak vágni a haszontalan műveltségükkel, ami az ókori hókusz-pókuszok ismeretéből állt. Költőnek is csapnivalók voltak. Az értelmetlenségnek egy része azonban gonoszság volt, mert nagy bűnöket rejtett magában. Például az amerikai gyermekek tanítói újra meg újra fölírták ezt a dátumot a táblákra, és felszólították a gyermekeket, hogy büszkeséggel és örömmel véssék az eszükbe. 1492. A tanítók azt mondták a gyermekeknek, hogy a földrészüket ekkor fedezték föl az emberi lények. A valóságban 1492-ben már emberi lények milliói éltek tartalmas és fantáziadús életet a földrészen. 1492 csak az az év volt, amikor a tengeri rablók elkezdték becsapni, kirabolni és megölni őket. Itt jön a másik gonosz értelmetlenség, amit a gyermekeknek tanítottak, hogy végül a tengeri rablók létrehoztak egy új államhatalmat, amely a szabadság világító fáklyája lett minden emberi lény szemében. Képek és szobrok voltak mindenfelé erről a képzeletbeli fáklyáról, hogy láthassák a gyermekek. Olyasmi volt, mint egy lángoló fagylalt. A valóságban azok a tengeri rablók, akiknek a legtöbb közük volt az új államhatalom létrehozásához, rabszolgákat tartottak.
az emberi lényeket gépek helyett használták, és még a rabszolgaság megszüntetése után is, ami igen zavarba ejtő volt, ők és a leszármazottaik továbbra is úgy gondoltak a közönséges emberi lényekre, mint gépekre. A tengeri rablók fehérek voltak. Azok az emberek, akik a rablók megérkezésekor már a földrészen éltek, részszínűek voltak. Amikor a földrészen bevezették a rabszolgaságot, a rabszolgák feketék voltak. A szín volt minden. A tengeri rablók azért tudtak mindenkitől elvenni mindent, amit akartak, mert nekik voltak a világon a legjobb hajóik, és aljasabbak voltak mindenki másnál. És volt puskaporuk, ami káliumnitrát, faszén és kén keveréke. Amikor tüzet érintettek hozzá, ez a látszólag közömbös por vadul gázzá alakult. A gáz fémcsövekből hatalmas sebességgel lövedékeket fújt ki. A lövedékek nagyon könnyen átvágták a húst és a csontokat, úgyhogy a rablók még akkor is tönkre tudták tenni a makacskodó emberi lény húzalozását, légcserélőjét vagy csővezetékeit, ha nagyon-nagyon messze volt tőlük. A tengeri rablók legfőbb fegyvere azonban az volt, hogy megdöbbenést tudtak okozni. Senki sem tudta elhinni, csak amikor már nagyon késő volt, hogy ennyire szívtelenek és mohók. Amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott, az országok messze a leggazdagabb és legerősebb ország volt a bolygón. Az övé volt a legtöbb élelem és ásvány és gép, és azzal fenyegette a többi országot, hogyha fegyelmezetlenkednek, nagy rakétákat lő rájuk, vagy repülőgépekről meghaigálja őket különféle dolgokkal. A legtöbb más országnak kutyagumija sem volt. Sokukban már élni sem lehetett. Túl sok volt bennük az ember, és túl kevés a hely. Már eladtak mindent, ami ért valamit, már nem volt mit enni, és az emberek mégis állandóan basztak. A baszás volt az, amivel a kisbabákat csinálták. A tönkrement bolygón sok ember kommunista volt. Az ő elméletük szerint azt, ami megmaradt a bolygóból, nagyjából egyenlően szét kellett volna osztani minden ember között, akiket korábban amúgy sem kérdezett meg senki, hogy akarnak-e egy tönkrement bolygóra jönni. Közben meg egyre csak érkeztek a kisbabák, rúgkapálva, bőgve, tejért üvöltve. Egyes helyeken az emberek még sarat is próbáltak enni, vagy kavicsokat szopogattak, miközben tőlük kéznyújtásnyira születtek a kisbabák. És így tovább. Dwayne Hoover és Kilgore Trout országa, ahol még bőven volt mindenből, szemben állt a kommunizmussal. Úgy vélekedett, hogy azoknak a földlakóknak, akiknek sok mindenük van, nem kell osztozniuk a többiekkel, ha nem akarnak. Márpedig a legtöbbjük nem akart. Így hát nem kellett osztozniuk. Amerikában az volt a szokás, hogy mindenki elmarja, amit csak tud és megtartja. Egyes amerikaiaknak nagyon jól ment az elmarás és megtartás. Ezek mesésen jómódúak voltak. A többi kutyagumit sem tudott keríteni magának. Dwayne Hoover mesésen jómódú volt, amikor Kilgore Trouttal találkozott. Egy férfi pontosan ezeket a szavakat súgta oda a barátjának egy délelőtt, amikor Dwayne elment mellettük. Mesésen jómódú. És megmondom, mennyit birtokolt Kilgore Trout az időtájt a bolygóból? Kutyagumit. Kilgore Trout és Dwayne Hoover 1972 őszén találkozott Midland Cityben, Dwayne szülővárosában, az ottani művészeti fesztiválon. Mint már mondtam, Dwayne egy megőrülőben lévő Pontiac kereskedő volt. Dwayne kezdődő tébolya természetesen főként a vegyszerektől eredt. Dwayne Hoover teste előállított bizonyos vegyszereket, amelyek kibillentették egyensúlyából az elméjét. De Dwayne-nek, mint minden újdonsült elmebetegnek, ártalmas gondolatokra is szüksége volt ahhoz, hogy formát és irányt kapjon az őrültsége. Az ártalmas vegyszerek és az ártalmas gondolatok a yin és yang az őrültségben. A yin és yang a harmónia kínai jelképe volt. Az ártalmas gondolatokat Kilgore Trout szállította. Trout nem csak ártalmatlannak tekintette magát, hanem láthatatlannak is. A világ eddig annyira semmibe vette, hogy úgy vélte, ő nem is él. Remélte, hogy nem is él. A Dwayne-nel történt találkozásból azonban megtudta, él annyira, hogy olyan gondolatokat adhasson egy embertársának, amelyek szörnyetekké teszik. Íme a Trouttól Dwayne Hoovernek adott ártalmas gondolatok lényege. A Földön mindenki robot, csak egy valaki nem,
Dwayne Hoover. A világegyetem minden teremtménye közül csak Dwayne gondolkodik, érez, aggódik, tervezget, és így tovább. Senki más nem tudja, mi a fájdalom. Senki másnak nem kell döntenie semmiben. Mindenki más teljesen automatizált gépezet, amelynek a célja Dwayne stimulálása. Dwayne új típusú lény, amelyet most próbál ki a világ mindenség teremtője. Csak Dwayne Hoovernek van szabad akarata. Trout nem akarta, hogy higgyenek neki. Az ártalmas gondolatokat egy tudományos, fantasztikus regénybe tette, ott találta őket Dwayne. A könyv nem csak Dwayne-nek szólt. Trout még nem is hallott Dwayne-ről, amikor megírta. Mindenkinek szólt, aki történetesen kinyitja. Lényegében egyszerűen csak ennyit mondott mindenkinek. Hallod-e? Tudod, hogy te vagy az egyetlen teremtmény, akinek szabad akarata van? Milyen érzés? És így tovább. Szellemi bűvészkedés volt. Intellektuális játék. Dwayne-nek azonban lelki méreg. Troutot megrendítette az a fölismerés, hogy még ő is képes gonoszságot hozni a világra, ártalmas gondolatok formájában. Miután Dwayne-t a kényszerzubbonyban elszállították az elmegyógyintézetbe, Trout megszállottan hirdetni kezdte, hogy milyen fontosak a gondolatok a betegségek létrejöttében és gyógyításában. De senki sem figyelt rá. Piszkos öregember volt a vadonban, aki a fáknak és az ajnövényzetnek kiáltozza, a gondolatokba vagy a hiányukba bele lehet betegedni. Kilgore Trout a mentálhigiénia úttörője lett. Elméleteit tudományos fantasztikumnak álcázva adta elő. 1981-ben halt meg, kis hián 20 évvel azután, hogy úgy megbetegítette Dwayne Hoovert. Akkorra már megbecsülésre talált, mint nagy művész és nagy tudós. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia emlékművet állítatott hamvai fölé. Lapjára egy idézetet véstek föl Trout utolsó regényéből, a 209. regényéből, melyet halála miatt nem fejezett be. Kilgore Trout élt 1907-től 1981-ig. Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.

Második fejezet. Dwayne özvegyember volt. Éjszakánként egyedül élt egy álomszép házban, Fairchild Heights-ben, a város legszebb lakónegyedében. Arrafelé minden ház megépítése legalább 100 000 dollárba került. Minden ház legalább 3 holdas telken állt. Éjszakánként Dwayne egyetlen társa egy fickó nevű labradori kutya volt. Fickó egy sok évvel azelőtt történt autóbaleset miatt nem tudta csóválni a farkát, ezért nem tudta mivel kimutatni a többi kutyának a jó indulatát. Folyton verekednie kellett. A füle szafatokban lógott. Sebb helyektől volt heges a teste. Dwayne-nek volt egy Lottie Davis nevű fekete cselédje. Naponta kitakarította a házat. Aztán megfőzte Dwayne vacsoráját és felszolgálta. Aztán hazament. Rabszolgáktól származott. Lottie Davis és Dwayne nem beszélgetett sokat, noha nagyon kedvelték egymást. Dwayne a társalgást főleg a kutyának tartogatta. Ledobta magát a padlóra, fickóval hempergett, és ilyeneket mondogatott. Mi ketten, fickó? Meg hogy van az én öreg cimborám? És így tovább. Ez a mindennapos szokása változatlanul megmaradt azután is, hogy elkezdett megtébolyódni, így hát Lottie semmi szokatlant nem vehetett észre. Kilgore Troutnak egy Willy nevű papagája volt. Dwayne Hooverhez hasonlóan Trout is egyedül volt éjszaka, leszámítva a papagájt. Trout is beszélt a házi állathoz. De míg Dwayne a szeretetről zagyvált a labradori kutyának, Trout gúnyos megjegyzéseket tett a papagájának és a világ végéről dünnyögött. Most bármelyik pillanatban, mondogatta. Legfőbb ideje is. Trout elképzelése szerint a légkörnek hamarosan belélegezhetetlenné kell válnia. Trout föltételezte, hogy amikor a levegő mérgező lesz, Willy néhány perccel hamarabb dobja föl a talpát, mint ő. Ezzel ugratta Willyt. Mi van a jó öreg légzéssel, Willy? Kérdezgette. Vagy mintha egy kis tüdőtágulásod volna, Willy? Vagy még nem is beszéltünk róla, Willy, hogy miféle temetést akarsz, még azt sem mondtad, milyen vallású vagy. És így tovább. Azt mondogatta Willynek, hogy az emberiség megérdemli a rettenetes halált, mert oly kegyetlen és pusztító módon viselkedett ezen a szelíd és kedves bolygón. Csupa Heliogabalus vagyunk, Willy, mondta. Így hívtak egy római császárt, aki életnagyságú belül üres bika szobrot készítetett rajta ajtóval. Az ajtót kívülről be lehetett zárni. A bika szája nyitva állt. Az volt az egyetlen nyílás az ajtón kívül. Heliogabalus az ajtón át berakatott egy-egy emberi lényt a bikába, aztán bezárták az ajtót. Ami hangot az emberi lény odabent kiadott, a bika száján átjött ki. Heliogabalus vendégeket hívott és nagy mulatságot rendezett. Sok étellel, borral, szép nőkkel és csinos fiúkkal. Aztán Heliogabalus egy szolgával alágyújtóst gyújtatott meg. Az alágyújtó száraz tűzifa alatt volt, az meg a bika alatt. Troutnak volt még egy szokása, amelyet egyesek különbségnek tarthattak. Minden tükröt léknek hívott. Azzal szórakozott, hogy úgy tett, mintha a tükrök lyukak lettek volna két világegyetem között. Ha egy gyereket tükör közelében látott, megfenyegette az ujjával és nagyon komolyan rászólt, nehogy túl közel menj ahhoz a lékhez, nem szeretnél a másik világegyetemben kikötni, igaz? És így tovább. Mire Trout meghalt, persze már mindenki lékeknek hívta a tükröket. Ilyen köztiszteletre tettek szert még a tréfái is. 1972-ben Trout egy alaksori lakásban lakott a New York állambeli Cohoes-ban. Alumínium zsalus ablakok és ablaktáblák felszerelésével kereste a kenyerét. Az árusításokkal nem foglalkozott, mert nem volt személyes varázsa. A személyes varázs olyan fondorlat volt, amelytől az idegenek rögtön megszerették az embert és megbíztak benne, nem törődve azzal, hogy mit forgat a fejében. Dwayne Hooverből csak úgy áradt a személyes varázs. Belőlem is csak úgy árad a személyes varázs, amikor akarom. Sok emberből csak úgy árad a személyes varázs. Trout munkaadójának és munkatársainak fogalmuk sem volt arról, hogy Trout író. Ami azt illeti, egyetlen valamire való kiadó sem hallott róla, pedig amikor Dwayne-nel megismerkedett, már 117 regényt és 2000 novellát írt. Egyetlen művét sem írtam másolattal. A kéziratait anélkül küldte el, hogy fölbélyegezett, megcímzett válaszborítékot melléket volna hozzájuk. Néha még feladót sem írt.
A kiadók nevét és címét az irodalmi szakmával foglalkozó folyóiratokból szerezte meg, amelyeket Mohón olvasgatott a közkönyvtárak hírlapolvasó termeiben. Így került kapcsolatba a Klasszikus Világkönyvtár nevű vállalkozással, amely kemény pornográfiát adott ki a kaliforniai állambeli Los Angelesben. Arra használták Trout történeteit, amelyekben rendszerint még nők sem szerepeltek, hogy növeljék a buja képeket tartalmazó könyvek és folyóiratok terjedelmét. Troutot sohasem értesítették, hogy hol vagy mikor találkozhat a műveivel nyomtatásban. És megmondom, mit fizettek neki. Kutyagumit. Még tisztelet példányokat sem küldtek ki a könyvekből és lapokból, amelyekben megjelentek, így hát Troutnak kellett felkutatnia őket a pornóboltokban. És gyakran megváltoztatták a művek eredeti címét is. A pángalaktikus megbízottból például így lett Mohószájú maca. Troutot azonban legjobban a kiadók választotta illusztrációk ejtették kétségbe, amelyeknek semmi közük nem volt a történetekhez. Írt például egy regényt a Delmore Skag nevezetű földlakóról, egy aglegényről, aki olyan környéken lakik, ahol mindenki másnak hatalmas családja van. Skag tudós és kitalál egy módszert arra, hogy tyúklevesben szaporodjék. Élő sejteket metsz le a jobb tenyeréről, belekeveri őket a levesbe, és a kozmikus sugárzás hatásának teszi ki a levest. A sejtekből kisbabák fejlődnek ki, amelyek szakasztott olyanok, mint Delmore Skag. Delmore Skag nem sokára naponta több kisbabát hoz a világra, és rendszeresen meghívja szomszédait, hogy osztozzanak büszkeségében és örömében. Nem ritkán több mint 100 kisbabát keresztel meg egyszerre. Híres családapa lesz belőle. És így tovább. Skag azt reméli, hogy így kényszerítheti az országát arra, hogy törvényt hozzon a túl nagy családok ellen. A törvényhozók és a bíróságok azonban nem hajlandóak szembenézni a problémával. Ehelyett szigorú törvényeket hoznak arról, hogy egyedülálló emberek birtokában nem lehet tyúkleves. És így tovább. Ezt a könyvet elmosódott fényképek illusztrálták, amelyeken több fehér nő leszopta ugyanazt a fekete férfit, aki valamilyen okból mexikói szombrérót viselt. Az időtájt, amikor Dwayne Hooverrel találkozott, Trout legszélesebb körben terjesztett könyve a négykerekű Pest is volt. A kiadó a címet nem változtatta meg, de a legnagyobb részét a szerző nevével együtt eltakart egy rikító színű szalag, rajta ez az ígéret: Szélesre tárt pumák. A szélesre tárt pumák fényképek voltak bugyi nélküli nőkről, akik széttették a lábukat, és így módon látni lehetett a hüvelynyílásukat. A kifejezést először sajtófotósok használták, akik baleseteknél, sporteseményeken, tűzből mentésnél gyakran kerültek olyan helyzetbe, hogy beláttak a nők szoknyája alá. Titkos szóra volt szükségük, amit oda kiálthatnak a többi újságírónak, a rendőr meg a tűzoltó cimboráiknak is így tovább, hogy tudassák velük, mit lehet látni, ha ők is látni akarják. A szó ez volt: puma. A puma a valóságban egy macskaféle ragadozó volt. Szürkés volt a bundája és ügyesen mozgott a fákon is. Az a fajta puma viszont, amely annyira izgatta a sajtófotósokat, egészen másként festett. Innét jöttek ki a kisbabák. Amikor Dwayne kisfiú volt, amikor Kilgore Trout kisfiú volt, amikor én kisfiú voltam, sőt még akkor is, amikor középkorú és idősebb férfiak lettünk, a rendőrségnek és a bíróságoknak kötelességük volt megakadályozni, hogy az ilyen hétköznapi nyílások ábrázolásait megnézzék és megbeszéljék olyan személyek, akik nem orvosi foglalkozást űznek. Ki tudja, hogyan döntés született arról, hogy a szélesre tárt pumák, melyek 10 000-szer megszokottabbak voltak a valóságos pumáknál, a törvényekkel legádázabbul védett titoknak számítsanak. Így hát őrület tört ki a szélesre tárt pumák iránt. Őrület tombolt egy elem, egy puha, gyönge fém iránt is, melyet korábban ki tudja miért minden elemek legkívánatosabbikának nyilvánítottak, és úgy hívták arany. És amikor Dwayne meg Trout meg én kisfiúk voltunk, a szélesre tárt pumák iránti őrület kiterjedt a bugyikra is. A lányok minden áron rejtegették a bugyijukat, a fiúk pedig minden áron látni akarták. Az egyik első dolog, amit Dwayne kisfiúként az iskolában megtanult, egy versike volt, amelyet akkor kellett ordítania, ha a játszótéren véletlenül megpillantotta egy kislány bugyiját.
a többiektől tanulta. Így hangzott. Látom Franciaországot, látom Angliát, látom egy kislány bugyját. Amikor Kilgore Trout 1979-ben átvette az orvosi Nobel-díjat, így beszélt. Egyesek azt mondják, hogy haladás nem létezik. Bevallom, csak ugyan zavarba ejtő diadalnak látszik, hogy mostanra minden állat közül csak az ember maradt meg a földön. Önök közül azok, akik ismerik régebben megjelent műveim jellegét, bizonyára megértik, miért sirattam meg különösen az utolsó puma pusztulását. Kisfiú koromban azonban két szörnyeteg is velünk élt ezen a bolygón, és ma tiszta szívvel örvendek a kipusztulásuknak. Ezek a szörnyetegek elszántan törekedtek arra, hogy elpusztítsanak minket, vagy legalábbis értelmetlenné tegyék az életünket. Kis hián sikerült nekik. Könyörtelen ellenségek voltak, nem úgy, mint puma barátaim. Az oroszlánok? Nem. A tigrisek? Nem. Az oroszlánok és tigrisek az idő legnagyobb részében szúnyókáltak. Azok a szörnyek azonban, amelyekről szólok, sohasem aludtak. A fejünkben lakoztak. Ez a két szörny nem más, mint az oktalan epekedés az aranyért, és az oktalan epekedés a kislányok bugyjának megpillantásáért. Hálás vagyok azért, hogy ezek az epekedések oly nevetségesek. Mert megtanítottak bennünket arra, hogy az emberi lények képesek bármit elhinni, és képesek viselkedésüket minden energiájukkal hozzáigazítani a hithez. Bármiféle hithez. Így hát most fölépíthetünk egy önzetlen társadalmat, az önzetlenségre fordítva mindazt az őrjöngő energiát, amelyet egykor az aranyra és a bugyikra fordítottunk. Egy pillanatra elhallgatott, aztán fanyar komorsággal elszavalta egy vers kezdő sorait, melyeket kisfiú korában Bermudán tanult meg elordítani. A versnek különösen fájdalmas szépséget adott, hogy a két nemzet, melynek neve elhangzott benne, már nem létezett, mint nemzet. Látom Franciaországot, mondta. Látom Angliát. A valóságban a Dwayne Hoover és Trout közötti történelmi találkozás idejére a női bugyik már drasztikusan leértékelődtek. Az arany ára még mindig emelkedett. A női bugyik fényképei kevesebbet értek, mint a papír, amelyre nyomtatták őket, és még a szélesre tárt pumákról szóló jó minőségű színes filmekért sem igen tülekedtek a piacon. Régebben volt olyan idő, amikor Trout mindeddig legnépszerűbb könyvének, a négykerekű pestisnek egy példányáért $12 is megadtak az illusztrációk miatt. Most $1 kínálták, és akik ezt megadták érte, azok sem a képekért fizettek. A szavakért fizettek. A könyvben lévő szavak egyébként arról szóltak, hogy milyen az élet egy Lingó 3 nevű haldokló bolygón, amelynek lakói az amerikai gépkocsikra hasonlítanak. Kerekeken gurulnak. Belső égésű motorok hajtják őket. Kőolajbázisú tüzelőanyagokat fogyasztanak. De senki sem gyártja őket, hanem szaporodnak. Tojásokat raknak bennük autóembriókkal, és az ivadékok a felnőttek forgattyúházaiból leeresztett olajban fejlődnek ki. A Lingó 3-at űrutazók látogatják meg, akik megtudják, hogy a teremtmények kipusztulóban vannak, mégpedig azért, mert elpusztították a bolygójuk erőforrásait, beleértve a légkört is. Az űrutazók anyagi téren nem sok segítséget tudnak felajánlani. Az autólények abban reménykednek, hogy kölcsön kérhetnek valamicske oxigént, és a látogatókkal elvitethetik legalább egy tojásukat egy másik bolygóra, ahol talán ki kell, ahol újra fölvirágozhat egy autócivilizáció. De a legkisebb tojásuk is 24 kilós, az űrutazók viszont csak egy hüvelyknyi magasságúak, és az űrhajójuk akkora sincs, mint egy földi cipős doboz. Zeltoldi Márról jöttek. Az Zeltoldi Mariaknak Kágó a szószólója. Kágó azt mondja, hogy a legtöbb, amit tehet, az, hogy elmondja mindenkinek a világegyetemben, hogy milyen csodálatosak voltak az autólények. Íme ezt mondja a benzin nélküli rozsdásodó tragacsok tömegének. Elmúltok majd, de feledésben nem merültök. A történetet ezen a ponton két kínai lány képe illusztrálta. Látszólag ikrek voltak, és szélesre tárt lábbal ültek egy heverőn.
Így hát Kagó és bátor kis Zeltoldi Mári legénysége, mely egytől egyik homoszexuális, bebarangolja a világegyetemet és életben tartja az autólények emlékét. Végül eljutnak a Föld nevű bolygóra. Kagó teljes jóhiszeműséggel beszámol a földieknek az autókról. Kagó nem tudja, hogy az emberi lényekkel egyetlen gondolat ugyanolyan könnyűszerrel végezhet, mint a kolera vagy a bubó pest is. A földiek nem immunisak a dilis gondolatokkal szemben. Figyeljetek, Traut szerint mi volt az oka annak, hogy az emberi lények nem tudták elhárítani az ártalmas gondolatokat. A Földön az eszmék, a barátság vagy ellenségesség jelképei voltak. A tartalmuk nem számított. A barátok egyetértettek egymással, hogy kifejezésre juttassák barátságukat. Az ellenségek nem értettek egyet egymással, hogy kifejezésre juttassák ellenségességüket. A földlakók eszméi sok százezer éven át nem számítottak, mivel amúgy sem igen tudtak mit kezdeni velük. Az eszméket ugyanúgy használhatták jelképeknek, mint akármi másnak. Még egy mondásuk is volt az eszmék haszontalanságáról. Ha az óhaj ló volna, minden koldus lovagolna. Aztán a földlakók feltalálták a szerszámokat. A barátokkal való egyetértés egyszerűen az öngyilkosság egyik formája lehetett, vagy még rosszabb. Az egyetértések azonban folytatódtak, nem a józanész, a tisztesség vagy az önfenntartás, hanem a barátságok kedvéért. A földlakók egyre csak barátkoztak egymással, ahelyett, hogy gondolkodtak volna. És még akkor is, amikor számítógépeket építettek, hogy azok gondolkodjanak helyettük, nem annyira bölcsnek, mint inkább barátságosnak tervezték őket. Így hát megpecsételődött a sorsuk. Az öldöklő koldusok lóra szállhattak.

Harmadik fejezet. Nem egészen egy évszázaddal azután, hogy Kágó megérkezik a földre, Traut regénye szerint az egykor nyugodalmas, nedves, életadó kékezzöld bolygón minden életforma pusztulóban van, vagy már el is pusztult. Mindenütt ott állnak azoknak a nagy bogaraknak a fémhéjai, amelyeket az emberek készítettek és bálványoztak. Autók. Az autók pusztítottak ki mindent. A kis Kágó sokkal hamarabb meghal, mint a bolygó. Egy detroiti kocsmában akar előadást tartani az autó veszedelmeiről, de olyan aprócska, hogy senki sem figyel rá. Egy pillanatra leheveredik pihenni, és egy részeg autógyári munkás gyufának nézi. Kágó belehal abba, hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantani a pult alján. 1972 előtt Traut csak egyetlen olvasói levelet kapott. Egy különc milliómos küldte, aki egy magánnyomozó irodát bérelt föl, hogy derítsék ki, ki az a Traut, és hol található. Traut olyan nehezen volt megtalálható, hogy a keresés 18 ezer dollárba került. A rajongói levelet Kahószi alaksori lakásában kapta meg. Kézzel írták, és Traut arra a következtetése jutott, hogy az írója körülbelül 14 éves lehet. A levélben az állt, hogy a négy kerekű pestis a létező legnagyszerűbb angol nyelvű regény, és Trautnak kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Traut hangosan felolvasta a levelet a papagájának. Kezdenek jóra fordulni a dolgok, Willy, mondta. Mindig is tudtam, hallgass csak. Aztán felolvasta a levelet. A levélben egy szó sem utalt arra, hogy az írója, akit Elliot Rosewaternek hívtak, felnőtt ember és mesésen jómódú. Kilgore Traut egyébként csak úgy lehetett volna az Egyesült Államok elnöke, hogy módosítják az alkotmányt. Nem az országban született. Bermuda volt a szülőhelye. Apja Leo Traut megmaradt ugyan amerikai állampolgárnak, de sok éven át Bermudán dolgozott a királyi madártani társaság alkalmazottjaként. Őrizte a világ egyetlen helyét, ahol még fészkelt a Bermuda vészmadár. Ezek a hatalmas, zöldes színű tengeri madarak végül kipusztultak. Akárki akármit próbált is tenni ellene. Gyermekkorában Traut látta, hogy egyenként meghaltak a vészmadarak. Őt bízta meg az apja azzal a lehangoló feladattal, hogy mérje meg a tetemek szárny szélességét. Ezek voltak a legnagyobb élőlények, amelyek saját erejükből repültek a bolygón. Az utolsó tetem szárny távolsága volt valamennyi közül a legnagyobb, 5 méter 86 centiméter. Miután minden vészmadár kipusztult, kiderült, hogy mi ölte meg őket. Egy gomba, amely a szemüket és az agyukat támadta meg. Az emberek vitték a gombát a fészkelő helyükre, a látszólag ártalmatlan lábgombásodás formájában. Így hát Kilgore Trautnak a sok napfény és friss levegő ellenére is nyomasztó gyermekkora volt. Nagyon valószínű, hogy borúlátása, mely élete későbbi szakaszában elhatalmasodott rajta, tönkretette három házasságát és egyetlen fiát, Leót, 14 éves korában elűzte otthonról, az oszlásnak indult madara keserédes szagú hústömegében gyökerezett. A rajongó levél nagyon megkésett. Nem okozott örömöt. Kilgore Traut a magánéletébe történő beavatkozásnak tekintette. Rosewater azt ígérte a levélben, hogy híressé teszi Trautot. Trautnak, aki csak a papagája hallott, ennyi mondani valója volt a dologról. Mit nyúlkál ez a testzsákomba? A testzsák nagy műanyag csomagoló eszköz volt frissen leölt amerikai katonák számára. Új találmánynak számított. Nem tudom, ki találta ki a testzsákot. Azt viszont tudom, hogy ki találta ki Kilgore Trautot. Én. Rendetlen fogsort csináltam neki. Adtam neki hajat, de megőszítettem. Nem hagytam, hogy fésülködjön vagy fodrászhoz járjon. Hosszúra és bozontosra növesztettem a haját. Ugyanolyan lábat adtam neki, mint amilyet a világ mindenség teremtője adott az apámnak, amikor az apám szánalmas öreg ember lett. Sápat fehér pipaszárláb volt, szörtelen és visszereg fantasztikus rajzolatai kesítette. Két hónappal azután, hogy Traut megkapta az első rajongó levelét, találtattam vele a levélszekrényben egy meghívást, amelyben fölkérték, hogy tartson előadást egy közép-nyugat-amerikai művészeti fesztiválon. A meghívást a fesztivál elnöke Fred T. Berry küldte. Tiszteletteljesen, szinte áhítattal írt Kilgore Trautnak, esdekelve kérte, hogy meghívott hírességként emelje az ötnapos fesztivál fényét, mellyel a Mildred Berry Művészeti Központot fogják fölavatni Midland Cityben.
A levél nem tett említést arról, hogy Mildred Berry a fesztivál elnökének, Midland City leggazdagabb emberének néhai anyja volt. Fred T. Berry pénzéből épült föl az új művészeti központ, egy oszlopokon álló áttetsző gömb. Ablaka nem volt. Esténként, amikor belülről kivilágították, úgy festett, mint a fölkelő telihold szeptember végén. Fred T. Berry mellesleg pontosan egykorú volt Trouttal. Ugyanazon a napon születtek, de egy cseppet sem hasonlítottak egymásra. Fred T. Berry már nem is látszott fehér embernek, pedig tiszta angol vér folyt az ereiben. Ahogy egyre öregebb és egyre boldogabb lett, és mindenütt kihult a szőrzete, egyre inkább úgy festett, mint egy örömmámorban úszó öreg kínai. Annyira kínainak látszott, hogy rákapott a kínaias öltözködésre. Az igazi kínaiak gyakran azt hitték róla, hogy igazi kínai. Fred T. Berry bevallotta a levelében, hogy nem olvasta Kilgore Trout műveit, ám szíves örömest megteszi még a fesztivál kezdete előtt. Önt igen nagyra becsüli Elliot Rosewater írta, aki biztosított arról, hogy ön alig, hanem a legnagyobb élő amerikai regényíró, ennél nagyobb dicséretet nem tudok elképzelni. A levélhez hozzá volt tűzve egy $1000 csekk. Fred T. Berry elmagyarázta, hogy ez fedezi Trout úti költségét és tisztelet díját. Sok pénz volt. Trout hirtelen mesésen jó módú lett. Elmondom, hogyan kapta Trout a meghívást. Fred T. Berry fő attrakcióként egy mesésen értékes olajfestményt szeretett volna kiállítani a Midland City művészeti fesztiválon. Akármilyen gazdag volt, nem engedhette meg magának, hogy vegyen egyet, így hát körülnézett, honnan kölcsönözhetne. Az első ember, akihez elment, Elliot Rosewater volt. Elliot Rosewaternek volt egy legalább $3 millió érő El Greco képe. Azt mondta, a fesztivál egy feltétellel kaphatja meg a képet, ha meghívja előadónak a legnagyobb élő angol nyelvű írót, aki nem más, mint Kilgore Trout. Trout jót nevetett a hízelgő meghíváson, utána azonban félelem fogta el. Már megint egy idegen nyúlkál a testzsákjába. Ígnek emel tekintettel elgyötörten tette föl a kérdést papagájának. Miért ez a hirtelen érdeklődés Kilgore Trout iránt és Kilgore Trout iránt? Újra elolvasta a levelet. Nem elég, hogy Kilgore Trout kell

járt elemi iskolába, de aztán a családja átköltözött Daytonba. A középiskolát egy rabszolgatartóról nevezték el, aki egyúttal a világ egyik legnagyobb teoretikusa volt az emberi szabadságot illetően. Trout előszedte a smokingot a kofferből és fölvette. Nagyon hasonlított arra a smokingra, amelyet egyszer az apám vett föl a szemem láttára, amikor már nagyon-nagyon öreg volt. Zöldes penész réteg borította. A burjánzó penész helyenként puha nyúlprémre emlékeztetett. Esténként ez nagyon jó lesz, mondta Trout. Hanem Willy, mondd csak, mit vesz föl az ember Midland Cityben októberben naplemente előtt? Fölhúzta a nadrágját, hogy kilátszott bizarrul cicomás lábszára. Bermuda sortot és hosszú zoknit. Mi, Willy? Végülis bermudai vagyok. Vizes rongyal letörölgette a smokingot. Könnyen lejött róla a penész. Nem szívesen teszem, Willy, mondta, ahogy megölte a penész gombákat. A gombáknak ugyan annyi joguk van az élethez, mint nekem. Ők tudják, mit akarnak, Willy. Én, ha agyonütnek, se tudom már. Aztán elgondolkodott, hogy vajon mit akarhat Willy. Könnyű volt kitalálni. Willy, mondta Trout, én annyira szeretlek, és olyan nagy kutya vagyok a világ mindenségben, hogy most teljesítem 3 kívánságodat. Ezzel kinyitotta a kalitka ajtaját. Erre Willy 1000 év alatt sem lett volna képes. Willy kiröppent, és leült az ablakpárkányra. Kis vállát nekivetette az üvegnek. Csak egyetlen üvegréteg volt Willy és a végtelen levegő ég között. Noha Trout alumínium ablaktáblák felszerelésével foglalkozott, a saját ablaka nem ilyen volt. Most teljesül a 2. kívánságod, mondta Trout, és ismét olyasmit tett, amit Willy sohasem tudott volna megtenni. Kinyitotta az ablakot. Az ablaknyitás azonban olyan ijesztő volt a papagáj számára, hogy visszaröpült a kalitkához és beszökkent. Trout becsukta a kalitka ajtaját és bezárta. Ez volt a legértelmesebb felhasználása a 3 kívánságnak, amiről valaha is hallottam, mondta a madárnak. Biztosítottad, hogy legyen ezután is olyasmi, amit érdemes kívánnod, hogy kijuss a kalitkából. Trout rájött az összefüggésre az egyszál rajongói levél és a meghívás között, de nem tudta elhinni, hogy Elliot Rosewater felnőtt ember. Magának kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Willy, mondta bizonytalanul Trout. Ezt a bulit valami Rosewater nevű kamasz szervezte nekem. A szülei biztos jó barátai a művészeti fesztivál elnökének, és arrafelé semmit sem tudnak a könyvekről. Úgyhogy, amikor a fiú azt mondta, zseni vagyok, elhitték neki. Trout megrázta a fejét. Nem megyek el, Willy. Nem akarom itt hagyni a kalitkámat. Több eszem van annál. De még ha itt akarnám is hagyni, akkor sem mennék el Midland Citybe, hogy nevetségessé tegyem magam. És az egyetlen rajongómat. Trout ennyiben hagyta a dolgot. De időnként újra elolvasta meghívást, amíg már kívülről tudta. Aztán a szemébe ötlött a levél egy rejtettebb üzenete. A fejlécen volt, ahol 2 maszk rajza látszott, a komédia és a tragédia ábrázolásának szándékával. Azok ott csak mosolygókat akarnak, mondta Trout a papagájnak. Sikertelen nyomorultak mellőzik a jelentkezést. De az agya nem hagyta nyugodni. Támadt egy gondolata, amelyet igen pikásnak talált, de talán pontosan arra van szükségük, hogy lássanak egy sikertelen nyomorultat. Aztán energikusan tenni-venni kezdett. Willy, Willykém, mondta. Ide hallgass, itt hagyom a kalitkát, de visszajövök. Elmegyek oda, és olyat mutatok nekik, amilyet még nem láttak művészeti fesztiválon. Egyet a sok ezer művész közül, akik egész életüket az igazság és szépség keresésének szentelték. És kutyagumit se találtak. Trout végül elfogadta a meghívást. 2 nappal a fesztivál kezdete előtt az emeleten lakó szállás adónője gondjaira bízta Willyt, és autóstoppal New Yorkba utazott. $500 biztosító tűvel az alsó nadrágja belsejébe tűzött. A többi pénzt berakta a bankba. Azért ment először New Yorkba, mert remélte, hogy az ottani pornóboltokban megtalálja néhány könyvét. Otthon nem voltak példányai. Megvette azokat a könyveket, de most fennhangon föl akart olvasni belőlük Midland Cityben illusztrálandó egy tragédiát, mely ugyanakkor nevetséges is. Úgy tervezte, elmondja majd azoknak az embereknek, mit szeretne a sírkövére iratni.

0: gyorsan.
1: Jó reggelt kívánunk, jó estét, nem, na, jó napot, hát nem is szóval 5 óra van, sötét van, és Tilos Rádió tematikus nap, gyűjtők napja, 2.15.37.73, három remek férfival ülök itt, Bence, Tóth Bence.
2: Szevasztok.
1: Cukrosi Mike.
3: Szép jó estét, szervusztok.
1: Bővíz Feri.
4: Hello.
1: Ferenc, Feri, hogy szólíthatlak?
4: Gyurikával, hogy jól esik.
1: Igen, tessék, három remek ember, az közös bennünk. Én is gyűjtő vagyok, de én hát most itt csak brácsáznék, hogy mindenki gyűjt valamit. Szerintem akkor így menjünk sorba, Bence.
2: Ferenc.
1: Igen, mióta?
4: Mit mióta?
1: Hát mióta gyűjtesz?
4: Valamit, vagy
1: mit?
4: Bármit?
1: Bármit.
4: Hát
1: mi a fő? Hát te sokféle dolgot gyűjtesz.
4: Igen.
1: Na, kettő valami...
4: Kezdetek?
1: Ja.
4: Szerintem a...
1: Oviba már.
4: Mondjuk iskola. Gyufás doboz. Igen.
1: Hát azt szerintem sok embernek volt.
4: De nekem volt egy speciális területe, csak külföldi.
1: Ja, már akkor is ez a nyugat majmolás. Mi? Ez orosz is ment
4: vele? Volt benne, de nagyon érdekes volt, hogy valahol akkor döbbentem rá a két tábor különbségére, hogy amikor láttál egy olasz és angol gyufát.
3: Az egyik meggyulladt a másik.
4: Nem. A színessége, a fajtái, a sokrétűsége, a mérete, a sorozatok, míg a szocialista gyufák ilyen egyen és szürke és barnák voltak. Ezek gyönyörű cellofánba csomagolt városképekkel, és különböző színű fejekkel. És
1: akkor megvilágosodott a fejedbe a marxizmus és a liberális
4: szabadkapitalizmus. Ennyire tudatosan nem, de valahol olyan érdekes volt a különbség nagyon. Tehát ez volt, ez mai napig meg is van, mindenféle, de továbbra is csak a külföldiekbe, és az mindenféle anyagi haszon és előnyszerzés. Tehát függetlenül ez csak tiszta gyűjtés.
1: De mondjunk egy számot. Hány?
4: Hát olyan 5000 biztosan különböző.
1: Ez kemény.
2: De egyébként az anyagi haszonszerzés az lenne itt motiváló?
4: A gyufába?
2: Igen, az
4: biztos, hát minden.
2: Ennek gondolom nagyobb piaca van, mint...
4: Mint? Szerintem mint, nincs már.
2: Annak, jó,
1: nekem annyi háttértudásom van, hogy a következő lesz a telefonkártya. Tehát a Ferenc az profi is egyben.
4: Az a 90-es években kezdődött, elmentünk Horvátországba nyaralni, 93-4, és akkor egy ilyen roviny, látképű, színes plasztik lapocskával telefonáltunk haza, és abban én beleszerettem, mert olyan praktikus volt, egyszerű volt, színes volt, szép volt, és akkor tulajdonképpen onnan ered a
1: megszólított
4: telefonkártya gyűjtés, hogy nem bélyeg, mert annál nagyobb, nem olyan sérülékeny, mint a bélyeg, nem olyan nagy, mint egy képeslap, úgyhogy tulajdonképpen azóta
3: arról van szó, ugye, bocsánat.
4: Plasztik lapocskák. Igen, klassz, igen, így van.
2: Ezeknek de... volt a néha a Blahalúza téri aluljáróban
4: nyugati. Amikor volt az arany időszakban, 8-10 álltak egymás mellett.
1: És árultak, ha cserélt.
2: Minden. Albumokban, cellofánba fűzött, vagy ilyen, mint a...
4: Nyugati, szigorúan nyugati. De olyan, hogy Európa...
1: És az egyik a Feri volt.
4: Nem, én ki nem álltam soha oda, de sokat jártam én is hozzájuk.
1: És így mutassál valami izgit, vagy megvan-e neked a XY?
4: Hát ez egy idő után, ez egy belterjes kör, mint minden gyűjtés, tehát itt volt minden, hogy beszerzési forrás is volt egybe, akár gyűjtésre, akár egyéb.
1: De itt a készpénzért cseréltek gazdát?
4: Bármi vagy, volt itt.
1: Tehát
4: bármi,
1: lehet, tehát hogy nekem van két izém.
4: Sőt, itt volt a leasinggel telefonkártyák, amikor egy különleges telefonkártyát akartál, vagy szerettél volna, és hogy az legyen üres, mert az volt a lényeg, akkor megtanulták az ottani járókelő emberek, hogy oda mentek ezekhez a gyűjtőkhöz, elkérte a telefonkártyát, lebeszélt egy összeget fel ott a fülkén, és visszavitte, és kifizette a 40-60-80 forintos.
1: De mi, az díjat. Miért érdekes, hogy üres?
4: Hát mert egy komoly értéket visszakapsz, tehát veszel 800 forintért egy telefonkártyát,
1: ja,
4: minek legyen rajta.
1: Gyakorlatilag eladod a telefonási lehetőséget van, rajta, van, és van, neked megmarad a...
4: Ennek komoly.
1: És hogyha elszalad vele a csár.
4: Volt. De hát,
1: veszélyes dolog. De
4: egy idő után ez kialakult.
2: És nem volt ennek esélye, hogy az átfordul, hanem hogy pont a érintetlen, vagy le nem beszélt telefonkártya lesz az, ami
4: volt, aki azt gyűjtött.
2: Lesz.
4: Te voltak. A telefonkártyánál az a különbség, mondjuk a bélyekhez képest, hogy a bélyeget látod, le van pecsételve, vagy nincs. A telefonkártyán nincs különbség abban, hogy van-e rajta egység, vagy nincs. Innentől kezdve mai napig, amint van egység, azt csak te tudod maximum, hogy rajta van, kutyát nem érdekel.
2: Ja, és a 96-ban még ezt le lehetett ellenőrizni,
1: ja, a szomszéd. De volt rajta 200 forint, azért nem nagyon lehet telefonálni.
2: Még nincs telefon, amiben bedughatnád, szinte
3: már nyugat felújáról vannak?
4: Persze.
3: Piktogramok, vagy...
4: Gyönyörű színes képek. Tulajdonképpen színes képek, csak plastiklapon és telefonási lehetőséggel.
1: És neked ebből mennyi van?
4: Telefonkártyából?
1: Hát figyelj,
4: bátran. Gyűjtemény, vagy mennyiség?
1: Hát miért az két külön dolog?
4: Hogyne. Hát van, ami a gyűjtemény, abból mindegyikből egy, és aztán vannak, amik...
1: Az, ami cserebere
4: hát, meg, ami eladni, jön hozzá, így van.
1: Mert hogy te jársz ilyen, hogy hívják ezt,
4: bőrzék? Sőt,
1: és akkor adsz, veszel.
4: Pontosan.
1: És akkor ez tulajdonképpen egy adott pillanaton tud lenni jövedelemszerző tevékenység.
4: Hát nézd, ha úgy veszük, a gyűjtő is jövedelemszerző tevékenységet végez, mert szeretne a kisebb értékű gyűjteményi darabjáért kapni egy nagyobb értékűt, tehát mindenképp...
1: Hát várját, mit a kollega szotyi zacskókat gyűjteszél, az nehezett.
4: Hát ahhoz cserepartnert találni.
2: Majd, ha rám kerül a sor, elmondom, mennyire nehéz. Tehát, hogy van-e értelme egyáltalán?
4: Annyit hagyd mondjak hozzá, ez a szotyi zacskóhoz, hogy körülbelül 20 éve nagyságrendileg járom a Európát, Magyarországot gyűjtési dolgokkal foglalkozva, régi kollégákkal, és azért van egy-két dolog, amikor azt mondjuk 20 év után, hogy ez, nézd már meg, ezt még mi se láttuk. Hát ilyen a szotyi zacskó.
1: Tehát, hogy akkor a te telefonkártya, majd azt még rátérünk a Kinder tojásra, és a telefonkártya, és akkor ezen keresztül, tehát egy gyakorlatilag ilyen gyűjtés szakértő vagy szóval sokat láttam már karon.
4: Hát a telefonkártyából mindenképp, és hát sok minden csapódik hozzá.
1: Tehát na de nem válaszoltál darabra, gyűjtemény.
4: A gyűjtemény az szerintem egy olyan 10-20 ezer, de arra van a legkisebb idő mostanában foglalkozni. Telefonkártya mennyiség. Azért nehéz, mert tudom azt a beszerzési forrást, tudom, hogy is veszek egyszerre 10 ezer darab japán telefonkártyát.
1: De az nem olcsó.
4: Hát ha 10 000-et veszel, akkor összességében nem, de darabáron már azért ott lehet. Tehát 100 000 darab telefonkártya nem biztos.
1: És ez hol lakik, ez a gyűjtemény?
4: Mikor hol? Tehát, hogy a gyűjtemény az otthon van. Tehát
1: na, de ennek már van kiterjedése is.
4: Van.
1: Hát meg hát ezt valahogy katalogizálni kell, tehát ahhoz, hogy elővegyél egy 1996-os milánói nem tudom mit, azt tud valami rendszer.
4: A gyűjtés ott kezdődik, hogyha valaki rendbe tartja. Tehát nagyon sok olyan gyűjtő van, aki le van rakva stócba, vagy épp cukor egy nagy dobozba, de amikor ez már be van rakva albumba.
2: Akkor mi nem vagyunk
4: rendesek.
2: Szönyek szélére leszünk állítva.
3: Nem.
1: Na, de ezek szerint ugye van az amatőr gyűjtő, és van a profi, aki egyben amatőr is, de profi is, nem? Tehát igen, ez egy könyvtár.
2: Ferenc kifejezetten a profi gyűjtő.
3: Igen, teljesen profi, persze. Hát én most tudtam meg, hogy nem csak én vagyok ilyen defektes, mert most mondta Feri, hogy havonta vagy két havonta van cukorgyűjtőknek ilyen bőrze. Hát én életemben nem hallottam. Hát,
1: azért milyen perspektívák állnak előtted, nem?
3: Persze. Hát ezt hozta a 21. század.
1: És neked hogy indult ez a cukor dolog?
3: 82-ben vagy 83-ban voltam először külföldön, Bécsben. Az egyik barátomnak a nagybátyja kint lakott, és oda kimentünk ilyen 4-5 napra, és elvitt minket természetesen cukrászdába, kávézóba, és akkor megláttam, hogy vannak ilyen nagyon, nagyon jó pofák. Hát nálunk akkor még szerintem se híre, se hangban nem volt.
4: Mint egy ufával ugyanaz a hely.
3: Igen. És akkor úgy megtetszett, elhoztam, és miután ingyél volt, mert tudjátok, ki van egy hatalmas
1: kibliben. Tehát ekkor nem nézett oda a pincén, belemarkoltam.
3: Persze, de ez a mai napig megvan egyébként, hogy ezt így kell csinálni, hogy miután most már amúgy se ígatom cukorral a kávét, most már...
1: Akkor neked mind tele van. Az üres zacskó az él?
3: Nem, nekem mindegyikben van.
1: Ja, mindegyik.
3: És vannak ők, persze. A feleségem meg a lányom neki általán egy fél évvel ezelőtt szelektálták, hogy melyik európai és Európán kívüli.
1: Na várjál, ne rohanj ennyire. Jó. Tehát akkor ugye az a Bécsbe, a kávéházba, ezt rácsodálkoztál, ez hogy a Nyugat-Európa milyen is klassz, hogy ott a saját izé, a kávé, nem tudom mi. Uh-huh. És akkor amikor jöttél rá, hogy ez már Tehát, hogy a második, a ötödik.
3: Elmentünk nyaralni Olaszországba, az is tulajdonképpen munka volt, mert egy lakókocsit kellett kihúzni tavasszal, és akkor annyi volt a, az volt a fizetség, hogy én még kint nyaralhattam egy hétig ingyen és bérmentve.
4: Azt hittem, kaptál cukrot.
3: Kifizették, hogy az üzemanyagot, minden franckarikát, nagyon jó volt, és akkor Olaszországban szintén előjött nekem, hogy megint csak vannak. Hát ez a nyugat, ez még mindig nyugat, és akkor ott is a presszókba, kocsmákba.
1: És akkor egyszer csak direkt kezdték.
3: És akkor egyszer csak így
1: rákattam, igen. Oda menjünk be egy
3: kávéhoz. A barátaimmal sokat jártunk.
1: És belépsz egy ilyen helyre, akkor azonnal így leszkenneled a izét, hogy a kultúrát.
3: Olyan helyre be sem megyek, ahol nincs ki kávészukor, mert hát akkor mi a manónak? Hát nem.
4: Azt hagyd kérdezzem meg, hogy hány cukorral a zsebedbe jársz, mert én úgy csinálom, hogy ahova bemegyek egy kávézóba, ott mindig kell cukrot, mert hát csak 2-3 darabot kapsz, és azt el kell hozni, viszont a kávéba kell cukor, tehát a rendes cukorgyűjtő cukorral megy a kávézóba, hogy elhozhassa a helyi cukrot, és a kávéjába is jusson.
3: Az autóban, mert a céges kocsi volt, mindig van 4-5 darab.
4: Ismerős.
1: De neked különösen szerencsés, mert ugye a foglalkozásod az utazáshoz köt.
3: Hát amikor még kamionozok, igen, de hát én nagy részben itthon vagyok, Magyarországon görkocsójával, tehát kis autóval járkálok, és szabad csárgy ideje alatt.
1: Na de hát miért? A sátoraja jújján is csíphetsz egy
3: érdekes cuccot? Persze, hát magyar cukraim is vannak, hát nem majmoljuk annyira a nyugatot.
1: Azért. És körülbelül hát mennyi lehet a darabszám most így?
3: Hát most, ahogy készültem ide hozzátok, és mint említettem, hogy a gyerekek így bedobozolták, meg a feleségem, és külön rakták az európait, meg az Európán kívülit, ilyen cipős dobozokban vannak, és ezért vagyok én amatőr, mert valóban ez. De hát gondolj bele, ezt hogy az ördögbe lehetne belerakni?
4: Tudok hát, albumot hozni neked hozzá.
3: Na de album,
2: elkezdheted gyűjteni a cukros.
3: És ezt nézzétek meg, ez egy, mutatom a kedves álló hallgatóknak, hogy hát ezeket nem lehet.
1: Milyen áb, vagy ez valami oktaéder, vagy
3: alakul? Hát ezek ilyen különlegesek, szóval nem csak ilyen zacskókat vannak, véletlenül hoztam magammal ugye több ezer darabot, és vannak sorozatok, hát gondoljatok bele, látjátok, kedves rádióhallgatók, ezen betűk vannak.
1: És ugye a cukorból is sokféle van, tehát most már van ilyen barna cukor, van. Nyírfa cukor, meg nem tudom, milyen.
4: Nál cukor.
3: Én ezeket sose fogom megtudni.
2: Mi igaz abból a legendából, amit én egyszer olvastam, hogy aki ezt a henger alakú kávé mellé adható kis zacskós cukrot kitalálta, az nagyon csalódott, mert az emberek zöme nem a középen tépi el és roppantja szét, és úgy
1: el
2: akár, este veszem ágában, hanem a végép sem lehet cseszegetni, és állítólag ez teljesen ellentétes a feltaláló eredeti szándékaival.
3: Sose törtem ketté.
2: Nem?
3: Én, hogyha bárhol elfogyasztom a cukrot, akkor mindig itt a végén.
1: De most már bizonyos egészségügyi okokból gondolom nem fogyasztasz
3: nem,
1: cukrot.
3: Igen, két hete kiderült, hogy nevében a végzete cukroszűke. Cukros lettem, basszus!
4: És a pirulákat nem gyűjtöd, az édeskéket? Az ugye zacskóban vannak.
3: Van egyébként talán egy egyipteres, tehát egyiptomi légitársaságtól kaptam egyszer olyat, amiben ez a cukorfó.
2: Örülj, hogy nem Sántai Mike vagy, kérszemülődik, kérdezem ott a becenevet.
3: Ez itt egy púp.
1: És akkor nyugodtan mondhatjuk cukros, Mike, hát jár cukros. És akkor Bence, te hogy kezdődött?
2: Én nagyjából egy kicsit más ez a... még azt akartam megkérdezni Feritől, hogy a gyufa skatujagyűjtők és a címkegyűjtők az két külön kaszt, ugye? Jól gondolom?
4: Valószínűleg igen. Igen. A címkegyűjtők, én a gyufa körökben már mint se cserepartnere, soha semmi ilyesmivel nem foglalkoztam, tehát igazából nem tudom, de az érdekesség az, hogy pont idén jutottam hozzá egy ilyen banános gyoboznyi katalogizált magyar gyufacímke katalógusra, amit nem volt szívem otthagyni, ki akarták dobni. Valaki saját kis kacsójával vastag füzetekbe vezette föl a...
3: Vágva?
4: Ezt nem megmondom, odáig se jutottam, hogy beraktam, mert mondtam, hogy ez olyan munka van benne, hogy ezt vétek az enyészetben.
1: Tehát, hogy legőzőbe, vagy kivágva, vagy hogyan?
3: Hát én arra gondoltam.
1: Hát ez komoly szakmai kérdés.
3: És mindszerre körbevágva, vagy...
4: Hát a gyufás címkét áztatták egy időben, ugyanúgy leáztatták a fadobozokról, régen rá volt ragasztva, tehát az áztatós dolog volt. De mai napig lehet kapni ívbe, mint minden
2: nyomdaipari tárgy.
3: Igen, igen.
1: Hogy hol lehet
3: kutyasorozat?
4: Bőrzéken.
2: Persze, mindenféle volt.
4: Bőrzéken, tehát ami terrautóra leesett, az leesik itt is, tehát föllelhető.
1: Ami leesett, az leesik.
4: Igen, tehát ez így van. Tehát, mondom, ívben mai napig lehet találkozni 30 évvel ezelőtti nyomdaipari
1: ívekkel. És akkor ezek szerint van cukorgyűjtő bőrze, vagy találkozó, vagy ennek is egy rendszere?
3: Én most hallottam. Először.
4: Van egy magyar, hagyj reklámozzam őket, az a nevük, hogy Huncut. Unniai Cukorgyűjtők Társasága.
1: Huncut jegyzetelsz?
3: Persze. Most már itt van benne a Winchester katedrában.
4: Balatoni, Balaton Boglár, talán Ellei úr a fő szervezője. Ez egy egyesületté is alakultak, ilyen, úgyhogy ők vannak, majd összehozlak velük. Mert...
3: Nézd meg, ez milyen szép, hagyj csak egyek ezzel.
4: Szeptemberben nálunk talált tartották az országos találkozójukat, amit mondtam neked ebből.
3: Nekem szent meggyőződésem volt, hogy csak én lehetek ilyen defektes. Egyszer próbáltam még.
1: De most ez szar.
2: Én nem akartam.
3: Hogy is, én örülök neki persze, mert...
2: Én nekem mondjuk meggyőződésem volt, hogy imike, tehát a cukorzacskokat sokan gyűjtenek.
1: Te imike, és amikor ez elhatalmas volt rajtad a szembedi, akkor családod ilyen, hát megértően...
3: Bólogattak és húzgálták a kezüket,
1: ahol... És gondolták, hogy hát figyelj, itt sokat dolgozik.
3: A barátaim is, persze. Ja. Viszont a Szabolcs barátom hozott araboktól is mindenhonnan. Hozzátartozik természetesen, hogy ezeket nem én, tehát én ezeket csak kaptam, ismerősöktől ismerek.
1: Már azért ma is bemész valahol külföldön, akkor...
3: Hát ez természetes, az természetes.
1: De ezen dolgozt, hogy elterjedjen ez, mert én csak nemrég tudtam meg a maratonon.
3: Hát, igen, mert ugye mindenhol úgy mutatkozom, meg az autón is kint van, hogy cukros imike, és akkor megkérdezik, ahova megyek, hogy miért cukros imike, és akkor én szeretettel természetesen, mintha nagyon-nagyon erőltetném, de nem, hát mondom, hogy... cukrokat gyűjtök, és akkor lehet hozni.
1: Tehát magyarul egy ismerősöd az megy valahova a Tájföldre, igen, vagy nem tudom, akkor hozz három vizet ajándékba. Hát figyelj, azért akkor neki kéne állni ezt így katalogizálni valami kis...
3: Az a baj, hogy...
2: Belépsz az egyesületbe, és nagyon el fogja találni,
1: el fognak állni,
2: itt van, albumokat is tudnak neked biztosítani, és egy...
1: Nincs, de lehet,
2: megint egy új közösséget találsz.
1: Mert ez annyira szertág az a dolog, hogy nem valószínű, hogy van teljes katalógus.
3: Hát biztos, hogy nem, hát minden kávézónak
2: van. Akcióznak, úgy gondolod, hogy a Nyugat-Európa cukorgyűjtők... A csarognak a kelet.
1: Nem, de ha jól értem, például a telefonkártyának lehetnek olyan katalógusai, ami törekszik a teljességre, nem? Tehát, hogy azt mondod, hogy mit adtak ki Olaszországba 78-ba, vagy 89, vagy nem tudom mikor, Burmába, és akkor van egy mint a bélyegnek volt régen. Tehát,
2: hogy... ezek szofisztikáltabb gyűjtések már szerintem, gyűjtőszenvedélyek. A bélyeg, meg a telefonkártya.
1: De van valaki?
2: Halló, igen.
0: Sziasztok, csak arról vagyok kíváncsi, hogy mi lesz a gyűjteménnyel imike halála után?
1: Hát ez minden gyűjteménynél kérdése.
3: A Szabolcs barátom pálinkát fog belőle főzni.
4: Ez jutott nekem is elősőre eszembe, hogy...
3: Egyébként nagyon jó pálinkát főz most is, csak úgy jelzem.
2: Halló?
0: Hogy nem lehetne felajánlani a Nemzeti Múzeumnak?
3: A Nemzeti Múzeum.
1: A Nemzeti Cukorgyűjtemény.
3: Hát figyelj, hogyha hát azt
1: egy alapítványt kell létrehozni.
3: Egy alapítvány, igen.
4: Azt van ez a Huncut, ezek valamilyen alapítványi, vagy valamilyen egyesületi
0: formában. Vagy például a hat történetének.
3: Te hazafelé beszélsz.
1: Szerinted ezzel lőni is lehet.
4: Robbantani.
1: Ez a pálinka jobb vonalnak tűnik.
3: Ugye is hasznosabb.
1: Mit gyűjtesz te?
0: Én?
1: Igen.
0: Pészt. Sok dolgot gyűjtök.
1: Hát mondja egyet.
0: Főleg régiségeket. Például nagyon régi káposztagyalukat.
1: Ja, ezt mondtad. Ja. Jó, neked se lehet könnyű. Mert az nagy, nem? Az helyi kell. Az nagy, az helyi igényes cucc.
0: Hát lóg a falon a lakásban.
4: Mekkora album kell ad.
0: Ezzel leesett.
1: És van katalógus?
3: Káposztagyűjtő katalóg? Vagy káposztagyaluk gyűjtő katalóg?
0: De nemrég megalapítottam az egyesületet, már van egy tagja.
3: És ki a vezér?
0: Hát én.
4: Ja, ki a tag?
0: Én vagyok a tag is. Ja.
1: Na jó.
4: Akkor egyhangú döntéseket tudtok hozni.
1: Hello. Szóval akkor neked ér hozni.
3: De kemér, és
1: de mind, azért mind, tényleg katalogizálnod kéne, tehát Burmából van.
3: Burmából szerintem biztos van, mind a 8000 vagy 10000 darab azért nincs benne a kobakomban, de hogyha valaki hoz nekem valamit, akkor...
1: És akkor van valami rendszeri tájolással, tehát hogy igen, vannak igen, a csehszlovák
3: darabok itt, mert mindenhol nagyon-nagyon sok helyről, minden földrészről van. Az Arktiszról és az Antarktiszról még nincsen természetesen. Úgyhogy ha valamelyik ötök arra megy, akkor...
1: Na és Bence, te hogy
2: cuppantál? Én nagyjából olyan 25 évvel ezelőtt kezdtem el. A akkori általános gyűjtőszenvedélyek tárgyai azért azok valamiféle ilyen esztétikai szempontokat vettek figyelembe. Én legalábbis úgy emlékszem, hogy szalvétát, meg akár gyufás címkét is úgy gyűjtött az ember, hogy megragadta azokban megtestesülő szépség. Én meg pont fordítva voltam, a Szotyi Zacskónak a grafikai megoldásai, vagy hogyha néhányat mutatok, akkor talán elhiszitek, hogy az ordinári és a tehetségtelen és az abszurd és a szürreális különböző...
4: Kubai gyufa, csak ennyit mondok.
2: Ja, bocsánat, elnézést. De akkor azzal még nem ismerkedtem meg, és akkor elkezdtem ezeket gyűjteni, és igazából három fő terület van. Csapás, az egyik az a újfehértói, Magyarországnak újfehértó a és szerintem a világnak is a Szotyi fővárosa. Van három albumom, amiben csak Újfehértóról származó.
1: De mindegyik más.
2: Mindegyik más, igen. Illetve a magyar, illetve a többi az a Magyarországon kívüli. Egy-két nap alatt valószínűleg lehetne olyan megfelelő módon kategorizálni, vagy katalogizálni, hogy...
1: Ez, amit hoztál, ez itt a kezemben van, az tele van.
2: Igen.
3: Ezt én hoztam.
4: Üresbe gyűjtöm, igen. Vagy telibe?
2: Üresbe gyűjtöm, igyekszem telibe hazahozni, és akkor meg is eszem, de az a baj, hogy teljesen különböző ízlése van a világ népeinek a Szotyi fogyasztást.
3: De ezt máshol is fogyasztják egyébként?
2: Hát természetesen. Amerikában például a barbecue, meg a kovászos uborka ízesítéstől elkezdve... De van olyan, van kóser kovászos uborka ízesítésű Szotyi is, van a bírtakomban ilyen. Megkóstolja az ember egyébként, de aztán
4: nem eszi meg. Kirobod utána.
2: Persze, tehát én üresen gyűjtöm, de igyekszem mindegyiket.
3: De ez nem csak az Magyarországon kívül sehol nem a foci meccseket.
2: De rengeteg helyen eszik. Na, érdekes módon Európának vannak országai, ahol ez nem annyira. Olaszországban például egyáltalán nem elterjed, de Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Ukrajnában, Romániában komoly
4: szokott szotyi.
3: És ha te fogsz egy kamionnyi szotyit, és kiviszed Olaszországba egy Udine meccsre, akkor szerinted abból
2: hát lehetnek? Hát akkor...
1: Meg nem ismerjük,
2: hogy a meccsre. Prágában is ugye a sörrel, meg a virslivel rohangásznak a meccsen a mozgóárusok. Magyarországon tök mag szotyi.
1: De verje, akkor tulajdonképpen szotyi szakértő is vagy, tehát ilyen kovászos, uborkás, kóserizet.
2: Igyekeztem utána járni nyilván, hogy magának a technológiának, igen, a pörkölés, pörkölési módozatoknak, a különböző napraforgómat típusoknak.
1: És olyat is ér, aminek nincs héja.
2: Nem. Tehát
1: a héjas, köpködős.
2: Héj nélküli szotyi zacskót nem gyűjtök. Egyetlen egy van, talán a gyűjteményemben, az nagyon szép, egy NATO csillagot ábrázoló, szintén magyar zacskó, ami hát szépsége miatt megragadható.
1: De a designerrel nem vetted fel még a kapcsolatot, hogyha egy helyről nagyon sok származik?
2: Mindegyiket valószínűleg a gyereke rajzolta a törkölőnek, vagy a nagymama. Tehát olyan felismerhetetlen állatok és arcok, meg figurák
3: vannak. És ebből hány félét van?
2: Hát olyan 500 körül. 5-600.
1: És azért,
2: hogy... Ugyan 30-40 országból.
1: Kapsz te is ismernek a haverok?
2: Nem, ez az, amit Ferinek akartam mondani, amikor jó, nagyobb, hogy mondjam, szélesebb kitekintéssel bír a különböző gyűjtőtípusokat, illetve én próbáltam rákeresni az interneten, hogy foglalkozik ezzel bárki még rajtam kívül. Egyszer találtam egy embert, aki magyar volt, akinek írtam, és ő nem hitte, hogy én azt gondoltam, hogy én valamivel, vagy nyilván valamilyen tréfát akarok üzni vele.
1: Vagy kölcsön akarsz kérni.
2: Úgyhogy ez egy árva árva vagyok, mint az újján. Tehát nem tudok én a nyugati pályán aluljáróba kiállni a mások példányokkal.
1: De nem hiszem, ami kitalálható, az kitalálható.
2: Én is azt hittem.
1: Hogy biztos van, nem tudom én hol van.
4: Földön kívülek is vannak. Tudunk róluk.
2: Itt van például, ez talán ez volt az első olyan zacskó, ami
1: ilyen nagy,
2: arra késztetett, hogy elkezdjem gyűjteni. Látod, ebbe egy csomó motivum megtalálható. Amit mondom, ez egy tyúkba gyógyított, földgömbbe gyógyított Magyarországon belül lehet látni a Szotyit.
1: És
2: mindez
4: olasz.
1: Olasz színek.
2: Kékfe inkább holland vagy luxemburgi csillagos
4: sávos
2: és amikor az ember egy ilyet meglát, akkor elképzeli azt a folyamatot, ahogy a Szotyi gyártója maga kitalálja, hogy milyen legyen az acskója, és amikor ez sikerült, tehát egy tyúkba oltott, földgömbbe oltott Magyarország, akkor elismerően csettint.
4: Azt figyelj. Az acskot gyűjtöd, amire nincs lájra, hogy Szotyi? Tehát csak napraforgó mag?
2: Igen, minden gyűjtök, a legminimalistább.
4: Nem napraforgós.
2: De a pirított legyen az a lényeg.
1: A nem pirított nem ér?
2: Nézd meg, tehát különböző mókusok, amikre, hogy mókus-e vagy
3: nézd,
2: sem.
3: Még egy tyúk.
2: Tyúk, igen.
1: De miért a tyúk? Mert a tyúk szereti a Szotyit. Nem?
2: Nagyon érdekes. Ukrajnában, meg Oroszországban nénikével adják el a Szotyit, kendős öregasszonnyal. Tehát ott valamiért ez...
1: A sportnak van ehhez valami...
2: A törököknél, meg a japánoknál fiatalasszony, kis csinoska, magyaroknál minden. Tehát itt a lótól,
1: figyelj,
2: a futballistáig,
1: a finnyától.
3: A visszafogott japánok is szotyiznak, kimennek, mit tudom, kiket, mecsket, és köpködnek ott, és utána a tenyérbe felfoghatnak.
2: Például a Csepel SC saját
1: egyedi széria. És azért nem jutott eszedbe, hogy te csináltatsz magadnak egy ilyen saját szériát?
2: Hát szerintem ugyanúgy lehet saját cukrot is dobozoltatni. Vannak
1: egy cukrosimike feliratú cukor.
2: Erre szakosodott ajándékkártyák.
3: Édesként vagy stíviát most már, tudod?
1: Nem, de hát ugyanúgy, ahogy nyilván egy egyszerű presszó is ezt le tudja gyártatni, hát te is le tudnál nyomatni.
2: Na itt van például...
1: Egy exkluzív, hogy 25 éve gyűjtem a cukrot.
2: Ez például egy eléggé minimalista dizájn, de helye van.
1: Az csak egy... Ne, ez nem is. Ja, csak hogy ott lehet látni, hogy oda van.
2: Ez a spiritot napra
1: ez egy
2: forgó.
1: Egyszerűen igen, egy üres zacskó. Ez nagyon minimalista. Figyelj, és nem igen, gondoltad azt, hogy ezt be kéne szkennelni, vagy ez elmél?
2: De, sőt, én még arra is gondoltam, hogy egyszer a Tilos Maratonon csinálni egy kiállítást, és 200 forintért megnézhetné az én 500 darab. És az is egy bevételi forrás lenne. Hát ilyen sima...
3: Tehát belépődíjat szedni.
1: Nem, na de akkor ilyen egyedi, tehát egy szobába bemehet és lapozgathatja, egy
2: falon ki lehetne tenni ezeket ilyen keret nélküli üveg
1: mögé.
4: Hát vannak ilyen bélyeggyűjtőknek kifejezetten ilyen táblák, amire
1: demonstrációs
4: bemutató.
3: Ezen én is gondolkodtam, hogy ebből jó lenne egy ilyen kiállítást. Hát egy ilyen nagy asztal, üveglappal, tudod, kis gombost üveg megszúrni a tetejét, és akkor...
1: De miért kéne megszúrni?
3: Hát, hogy fölfüggeszteni, vagy mégse így.
1: De akkor megsérül, nem?
3: Hát, az a kis fülecskéje.
4: Üres zacskóért adsz pénzt egyébként, Szotyi zacskóért?
2: Én kész vagyok adni, de még senki nem ajánlott.
4: Megvan a jövő biznisz.
1: Na, de hát most tessék, mire jó,
2: olyan egyébként, mire jó a Tilos? Vicces jeleneteket azért okoz ez, hogyha egy meccsen a tapucskoló, szurkoló lába alatt matatva, mondom,
3: hogy ugorom, mert menjél már
2: oda. Igen, mondom, ez egy...
1: Ne dobd el.
2: Így van, Gömze Margit 98-as pörkölése. Mióta keresed?
1: Akkor ez a sporttal is azért valamennyire összefügg, nem?
2: Azért az a legnagyobb öröm, amikor a
1: hoki meccsen
2: vagy foci meccsen a lelátón lát az ember egy jó állapotban.
1: De már akkor neked erre rááll a szemed, tehát állsz ott a lelátón, sokan nézik, hogy elhúzza a szélső.
3: Te jársz olyan stadionba is, ahol bizonyos emberek VIP...
2: Igazából minden stadionban.
4: Tehát egy híres ember zacskóját elkéred.
2: Nem, ez nem...
1: Tényleg, hogy ebből mit tudom én a fenyő... Hát,
3: tudod, volt, aki a kólás dobozt elvette.
4: Hát az olyan napig működik.
3: Mert hogy ő abból ivott, és elvette.
1: Tényleg, emlékszem a kólás doboz, meg a sörös dobozok a hős időkben, mikor azok a nagyszobában a szekrényen. Hát az
3: csak amikor kedvesemmel összebútoroztunk, akkor Tíme azt mondta, hogy na most már aztán...
1: Ez elég, ez a cukros cucc, ez elég, ez most ennyi lesz.
4: A Szotyi zacskóról szabad kérdezni?
2: Igen, persze.
4: Ha van rajta dizájnváltás, tehát mondjuk... Igen. Mondjuk lejjebb kerül, vagy mondjuk megváltozik ez a felirat színe,
2: az egy új, variáció. Az egy új, így van, az egy új.
4: Lejárati dátum?
2: Lejárati dátum az nem.
4: Az nem.
2: Tehát az nem. Tehát azért ez egy tömegtermék ahhoz, hogy, hogy ritkában, gyakrabban változik a lejárati dátum, meg az érvényesség annál, mint sem a design változzon, de például a az, hogyha...
4: Oroszlán zöld lesz mondjuk.
2: Nem, de az... ezen, hogyha látod, ezen egy BT neve szerepel már, egy Újfehér Tói név, BT neve, amit mutatok ugyanezzel a dizájnnal, az a még Sónyákné papillon a
1: és azért ismeri a csávó a vizéket, nem?
3: Nagyon
1: ott van a beszerzőket, mi?
2: Erre azt keresem.
4: De hogyha a KFT-ből mondjuk BT lesz a cégneve,
2: az, az korrekt, az változás.
4: Hát ez a klasszikus bélyeg.
3: Itt van variáció. Egy zöldfülű egérke, nagyon aranyos, és egy sajt van a szájában, és napra forgó.
2: Hát, hogy mi van a szájában, azért az kérdés, mert ez például a tipikusan a Szotyi zacskó dizájnnak egy olyan példája, ahol nem tudod eldönteni, hogy mit is látsz valójában, hogy az vajon egy napraforgó mag lehet, egy koldusegér, aki
3: mert itt van mellette, látod, a kis dobozka, egyébként lehet, hogy koldusegér. Szegény
2: itt van például egy méh elől menekülő napraforgó.
1: Melyik a napraforgó? Szerinted ez a nap? Ja igen, tényleg, az... De hát nagyon stilizáltan, hogy ez finom legyek.
2: Ez az eredeti ennek az emberarcú oroszlánnak, amit most kaptam.
4: Nem akarják, hogy beparozzák.
1: És ez nem volt meg, amit kaptál?
2: De.
3: Véletlenül.
4: Sonyáné, nem Sonyákné.
2: Sonyákné.
4: Papírra.
1: Azért tudja Sonyákné, hogy te ilyen olyan képbe vagy?
2: Egyszer elmentem Újfehértóra, direkt végig látogatni a Mosolygó Ferencet.
4: Na, ha van még itt Ferenc.
2: Tóth László, Papkás Ándor.
1: Lehet, hogy egy ilyen név milyen jó imikes, Mosolygó, mert annak nem lehet Szabon nagy László. Baja.
4: Hát ez a mosolygyi.
2: Magáról a faluról nem tűnik egyből úgy, hogy ez valami exkluzív.
1: Világfőváros.
3: Ezért kellene neki jó díjat fizetni?
2: Persze, hogy kellene, hogy a csodában.
3: És akkor gondolom fizet is Sonyákné.
4: De miért gondolt, hogy nem fizet? Ezt akartam kérdezni.
3: Hát gyanítom, hogyha 35 forinté, ja nem, 104 forinté adja ugye.
2: A Flintstones.
3: Igen.
1: 104 forint.
2: Nem.
4: Szóval meg kell, hogy vigyem a cukrosokat egy kicsit, mert tuti, hogy van katalógusuk. Tehát látva itt ezt a huncutoknak a forgalmát, mármint hogy azt, hogy küldözgetik egymásnak a képeket, rögtön az első. Tehát biztos, hogy csinálják, katalogizálják különböző cukrokat.
1: De tényleg baromi nehéz lehet, tehát hogy...
4: Hát sok ember
1: kell én hoztam az Imikének, sajnos iszonyúan szégyellem magam, hogy otthon felejtettem, de ez mindenképp el fogunk küldeni. Mint a Szarajevóból hoztam
3: egy kocsmából. Lefekvés előtt éri haza, és akkor vissza is jön.
2: Itt van például szintén egy foci tematikájú, nézzétek meg ezt a magát az ember.
1: Ezt ennél bárki tud,
2: azért mondom, hogy ez a tipikus magyar Szotyi zacskó, akit valaki olyan tervez,
1: ez aki, Ebedli, nem?
2: Aki életében először fog plajbászt, hogy...
1: De ez lehet, hogy tényleg a gyerekek
4: az a kéztartás,
1: el van törve neki.
2: Na, mondom, nekem valamit ebben az fog. Egész gyűjtésben leginkább mondom, ez a design volt az első, ami mindig lenyűgözött az új meg az új zacskókon. A külföldi zacskók azok professzionálisak, tehát itt azok között a
3: azért onnan látszódik, hogy ez nem mai modern futballista, igen? Mert nincs még agyonvarva, látod se a keze, se a lába, nincs még agyonvarva. A sírója nincs belőve, ilyen hülye hajú, tudod, mint én, és tehát nem olyan stuccolt haj nincs.
2: Kicsit hát, Eszterházi igen. Mártonra emlékeztet.
1: Figyelj, és ezek a műanyagok nem korrodálódnak,
2: nem,
1: vagy nem?
2: Nem, nem. Ezeknek az öme azért 20 éves zacskó, és így albumban...
1: Ja, fénytől védve.
2: Itt van például ez a szomorú szemű...
3: Szamura.
2: Balu Maci egy napraforgó alatt. Ez is egy annyira mikro...
1: Azért ezt én dolgoznom kell, hogy Balu Macit ezen...
2: Maga a Maci.
4: Ezt akarja mutatni, hogy ez a Balu.
2: Igen.
4: Itt a két keze, itt a két lába.
2: Igen, egy korábbi verzió, hát már még nem volt odaírva, hogy Balu, de miután
1: És ez a márka név is, hogy
4: ott van. A feje, ott a ez feje is ott van.
1: Kömzem a Gici feje van.
4: Tulipán hasú, mert ez egy ilyen tulip, vagy rózsa
3: hasú. De ő is kétfajta. Nagyon aranyos.
2: Na jó,
3: az egyik jobban meg van pirítva, és ez
2: igen, az a baj, hogy már kezdünk belefeledkezni mi magunk ennek a nézésében, és ez egy rádióműsor, tehát inkább a rádióhallgatók számára is élvezhető aspektusairól beszélünk.
1: Egy kis zenét. Egy kis zenét.
2: Zene után.

0: Tilos Rádió gyűjtők szenvedélyek napja.
1: Én ezeket azt szeretném megtudni gyűjtőtársaimtól, hogy ezeket a számomra beláthatatlan mennyiségeket, ugye 10 000, meg több, neked is 8-10 000.
2: A körül van.
1: Ez mennyire befolyásolja a gyűjtői hozzáállást, hogy tulajdonképpen végtelen az, amit te gyűjtesz is,
2: és abszolút nincs. Nem.
1: Igen,
2: abszolút
1: nem?
2: Abszolút nem. Hogyha megnézed, tényleg ellentétben az, hogy van, ezeknek gyönyörű a kinézete. De különleges alakjuk.
0: Tehát egy örömet okoz, azt a ilyet még nem láttam ilyen ez a dizájnban.
2: Igen.
0: Most mint a dizájnja.
2: Legutoljára Brazíliából kaptam, és akkor rettentő szép az egész kinézete. Ellentétben kaptam Észak-Koreából is. Ez rettentő.
0: Kicsit minimalista.
3: Kobai gyufa, megint.
2: Egy hófehér, és rá volt így, hogy sugár, cukor, és kétszer.
0: Na hát ez ennyi a másik volt. Vége.
2: És az rajta volt természetesen, hogy Észak-Korea, minden Észak-Korea.
0: És vannak ilyen különlegesek, hogy csegevarás, vagy ilyen, akkor Észak, vagy valamilyen?
2: Hát olyan arcok, akik híres emberek, én
0: nem mennek
3: tudok. De én tudok neked mutatni, van egy 40 darabos olasz sorozat, az az 20. század híres emberei, Marilyn Monroe-tól, a II. János Pápán.
0: Cukron?
3: Igen. Elvis Presley-től, tehát gyönyörű 40 darabos sorozat a Nelson Mandeláig.
1: És azt egy cukornál nem nehezíti a katalogizálást az, hogy sokkal nehezebb egy cukrot beazonosítani, hogy ez már nem tudom, hogy honnan van megint. Ekkor az is cukron azért kevésebb információ
3: van. Egy olyan kategória, hogy beazonosítatlan kategória. Tehát
0: ez egy lényeges dolog, tudod? Tehát ha mondjuk kiveszed azt, hogy honnan van?
2: 90%-ban meg tudom mondani.
0: De mi országig, vagy város?
2: Országra.
0: Mert azt mert a nyelv.
2: Meg rajta is van egyébként, hogy a cukrok 90%-án is rajta van, hogy hol gyártották.
0: Na, de azt nem tudod, orosz gyufa, akkor nem tudod, hogy Novoszibirszkből, vagy Leningrádból, nem tudom mi.
2: Nem. Hát ugye, mert sok helyen nem is étsol.
0: Nem hoztam el neked, az iszonyan gondolkoztam, így összegyűjtöttem egy pár darabot, és akkor most, hogy honnan van most ezt, nem emlékszem, hogy ezt a Szarajevóba a sörgyár izéből hoztam, vagy a izéből, de akkor elég az, hogy Szarajevó.
2: Persze. Albániából is van, úgy eszembe.
0: Melyik a legértékesebb? Van ilyen értelmes kérdés? Mint.
2: Én mindegyiket szeretem.
3: Tudok segíteni neked értékben, minden kisebb az ország, minél messzebb van, annál értékesebb a cukra. Tehát meglepő mondom, például egy indiai cukor, az sokkal, a nagy ország nagyság elejére elég értékes cukor, mert elég messze van, és nincs olyan kultúrája a kávés cukroknak. De értékes egy San Marinói vagy egy andorai cukor, de egy osztrák-német az kvázi értéktelen, mert annyi kerül be hozzánk, és olyan mennyiségbe, és olyan sok van belőlük, hogy nem okoz.
1: És ennek az értékét ki tudja megállapítani?
2: A gyűjtő.
3: Tudom, értéket nem, én azt szoktam mondani, hogy értéket nem tudom mondani, olyan árat tudok mondani, amennyire vesszük és amennyire eladjuk.
0: Tehát a piac.
1: Na én például a saját dolgaimmal szemben teljesen zavarban vagyok, fogalmam nincsen.
0: Tehát mondjuk egy madagaszkári gyűjtő azt mondaná neked, te figyelj, itt ezt a szotyi zacskóért mit tudná adni akkor?
1: Nem gondolok, de én hogy nem, fantáziálok néha azért erről, hogy valaki ezt a rádióműsort hallgatva hirtelen
0: rálicitál a cuccra. De nem adnád el semmi pénzt.
1: De hát pontosan ezt mondja felül, hogy hát
3: biztos van az a pénz, amire adnád.
2: Ez nekem eszembe se jutott, megmondom őszintén, hogy ebből pénzt lehetne csinálni.
3: Segítsen az értékében? Az értékében.
2: Nem hiszem, mert akkor esetleg...
3: De mondok neked, alapár a cukroknak 10 cent, 25 forint, 30 forint. De gyakorlatilag ennyi.
0: De az már a cukorsága, vagy maga a tárgy?
3: Tehát maga a gyűjtőknek szóló ár.
0: Még egyszer mond az összeget?
3: 10 cent egy zacskó cukor, 25 forint.
0: Forint.
3: 25-30
0: forint. Na, szorozd be,
3: imikor. Ott kezdődik.
0: 10 000-rel.
3: Tehát nálunk a bőrzén ennyi az alapár. Ki van rakva az 5 kilós doboz, és 25 forint.
1: Figyelj, 1000 font, eddig 10 000-rel számolva, akkor van egy 1000 fontot, de hogyha azt veszük, hogy biztos van 1000 olyan, olyan cukrod, ami mondjuk fél fontot is megér valakinek, akkor szerintem egy olyan 3000 fonttal számolhatunk.
0: Na figyelj, hazamész, mindjárt más ember leszel, most hazamész, és azt mondod, hogy kifikázta az én gyűjteményemet.
2: Hát a feleségem természetesen, és most már így megyek haza, ilyen dagadt mellekkel.
0: Na, hogy a jövő, tehát valaki nyugdíj alapba teszi a lóvét, meg azzal foglalkozik, hogy nem
2: tudom. De azt elviszik.
0: Jó, és azt elviszik, de ez meg...
2: Ezt nem adom neki.
0: Nincsen ellensége? Móly vagy ilyen természetes ellensége
3: a cukor.
1: De egyébként nem feltétlenül cukorzacskó gyűjtésének, de nagyobb dolgok gyűjtésének van befektetői vonzata. Tehát sokan fektetnek abba, hogy bizonyos, mint veterel autókat, meg különleges egyedi dolgokat azért gyűjtsenek, hogy az értéke sokkal nagyobb legyen akár.
0: Na, de várjál, a befektetési rész, az nagyjából értem, tehát azt mondod, hogy megveszem, és akkor ez idővel értékesül. Tehát én például néztem, gyűjtök ilyen fotós könyveket, hát főleg nézegetés céljából, és amelyik minél nagyobb, állati fura, minél nagyobb, a nagyobb könyvekért megnéztem egy ilyen Taschen izébe, hogy annak az értéke nem nő. Tehát, hogy ki $1000 megveszik a Helmut Newton Sumo című albumát, és az most ér 3000-et. Tehát, hogy ezt értem,
1: hát
0: hogy
1: az nekem háromszoros ár.
0: Igen, tehát a befektetést értem. De maga a gyűjtés az onnan indul, hogy valami a fejbe egy bogár belemászik. Tehát amikor az első Szotyis Zacsit, az úgy ez érdekes.
1: Igen, én nekem, hogy mondjam, a nyerészkedési cél az nem fordult meg jó 20 évig a fejemben, de mostanában már, miután már egy szemmel látható mennyiség van, most már így elgondolkodom, hogy van egyáltalán ember, aki meg tudja állapítani, hogy mit érez, szerintem nincsen.
2: Én arra lennék kíváncsi, hogy mások szerintetek erre kíváncsiak lennének, mert itt van mellettünk ugye az Iparművészeti Múzeum. Tehát, hogyha itt valahogy összeállnánk 8-10.
1: Szerintem vannak olyan iparművészeti, vagy akár ilyen művészeti szempontból is releváns, vagy értékes gyűjtemények, amiket lehet ilyen szempontból de elemezni.
2: A múzeumokkal föl kellene venni nekünk a kapcsolatot, és mondani,
0: hát ez egy nagyon jó ötlet, ez teljesen reális, tehát amit te mondasz, hogy ez a design része, tehát jó trash design, vagy nem tudom, vagy a telefonkártyán,
2: az már
1: művészet.
0: Az Iparművészeti Múzeumban van egy kiállítás, mondjuk van egy fal, amint 10,000 telefonkártya van, azért ez azon érdekes lehet, hogy a
1: én biztos vagyok, hogy például a telefonkártya az már valamennyire találkozott ezekkel a művészeti határterületekkel is. Tehát valószínűleg volt ebben a koncept.
3: Csalódást kell okoznom nektek, van az a 10-20-50-100 ember, akit érdekel, és erre igazából nincs. Tehát ez a saját berkeinken belül
2: tud működni.
0: De tök igazon, nekem van egy jó ismerősöm, aki ott komoly ember itt az iparművészetiben, és ezt megkérdezem. Mert ez tényleg iparművészet, tehát hogy a...
1: Alkalmazott grafika.
0: Ja. Hát
2: nyilván nem arról van szó, hogy kiüríteni az egész iparművészeti múzeumot, hát és akkor nem. Cukrosi Mikének meg Ferikének elviszik
0: a gyűjteményt. Hát figyelj, azért ebből elég, tehát hogy most mi itt ülünk négyen, de hát érted, az egész országban azért nagyon sok olyan lehet, amit el se tudsz képzelni, hogy mind. Tehát azt sejtetted, hogy Szotyis Zacsit lehet gyűjteni.
2: Nem, mert mondom, amikor én ma készültem, hát elolvastam, hogy tényleg hányra kell bejönni, és akkor Szotyis Zacsba, hát mondom, ez biztos ügyeség, és valaki a toronyban ott baj van, halóan. Megszüntette a nap a kollégától.
1: Bocsánat, még ezt a Feri kezében pörgetett kinder tojást, hadd fejtessem ki egy kicsit vele, illetve ez az, amire gondolok, hogy ha van valami, ami obligált gyűjtemény tárgya lehet, az a Kinder tojásban szereplő vízbaszok, nem?
3: Mit jelent az obligát? Ebben az
1: esetben. Akkor, hogy mondjam, vagy az ember, igen, hát magától értetődően gondol arra, hogy ezt valaki gyűjti. Sőt, abban is biztos, hogy ezt rengeteg ember gyűjti.
3: Igen.
1: Ugye?
3: Igen.
0: És én a Ferencet régóta ismerem, igen? És van egy egyszer mutatott, mikor ezt először hallottam, hogy ezt gyűjtik, és én is azt gondoltam, hogy hát azért ez tehát a gyerekek meg minden, és mutatott egy nagyon szép kiállítású, komoly könyvet, ami egy katalógus, igen? És ott volt, hogy a Portugáliában 1979-ben a nem tudom milyen rózsaszín bizilovak sorozatban az a 7, és a tehát én komplett.
1: Igen.
3: A Kinder katalógus az körülbelül ilyen vastag most a katalógus.
0: Hello, van itt valaki?
4: Szervusztok, Gyuri vagyok. Hello. Nekem csak egy ötletem lenne, Erzsébeten a Csili csoport Dávid Fecónak a vezetésével lehet, hogy megcsinálná ezt a kicsibe ugyan egyelőre, de a kiállítást.
0: Remek, remek, felvesszük a kapcsolatot a Csili csoporttal, de én az iparművészetét is megkérdezem.
4: Hát ez teljesen egyértelmű.
0: Ja.
4: Nem szabad kihagyni.
0: Oké.
2: Okay. Hello, szia.
3: Múzeumról csak annyit mondjuk, hogy egy időben a Posta Múzeum foglalkozott a telefonkártyákkal. Volt ott egy agilis hölgy, aki ezt úgy kézbe vette, és magyar kártyáktól a külföldiekig rakosgatta össze, ő valamiért onnan elkerült. Aztán mi lett azzal a komoly gyűjteménnyel, fogalmunk sincsen. Tehát mindig kellene valaki, aki adja hozzá a saját energiáit, ami vagy valószínűleg soha nem fog megtérülni, és azért ezek nem működnek.
2: A matchboxokról volt katalógus egyébként, hogyha emlékeztek, még volt 28 forintos matchboxokra, hogyha emlékeztek, vagy valakinek volt ilyen.
3: Most volt egy hír, hogy valami amerikai ember 3 millió dollárt adott az autójáért, és kiderült, hogy a matchbox gyűjtemény ér annyit, hogy...
1: És ilyen nagy fiókokban mutatták, és csak kék színű kerülek.
3: Ki az, aki 3 millió
0: ér? Matchboxok.
1: Matchboxok, igen.
0: 3 millió font.
3: Nem, ez egy gyűjtemény volt, gyűjtemény. És dollár, és az egész gyűjteményeért annyit, hogy...
1: Akkor viszont, bocsánat, a Kinder tojásra visszatérve, akkor annak lehet tudni, hogy pontosan mennyi darab, vagy mennyi
3: típus. Nem, az nem adja ki a gyár, tehát az megint...
1: Nem, hogy egyfajtából mennyi darab van, darabra? Hanem, hogy összesen lehet, eddig mennyi típus.
3: Hozzátólagosan lehet tudni, nem tudom neked megmondani. Én azért a Kinder...
1: Neked van kedvenc?
3: Én kiestem egy kicsit a Kinder gyűjtésből, sőt a Kinder gyűjtés az nem is igazán volt gyűjtemény, az inkább piszkos anyagiak miatt adtam-vettem a kindereket, de ez 10 éve
2: vége. Istenem, itt mindenki pénzt csinál,
1: ebből
3: megnézzük, a csokit megesszük, és megnézzük, mi van benne.
0: A sejted a szériát?
3: Nem, nem vagyok, abszolút hiestem bele.
2: Hát lejöttem, hát csörgesd meg, és mondd meg, hogy mi van benne.
3: Volt olyan időszak, hogy súly alapján látogattuk a Kinder tojást.
1: Én nekem, amikor a gyermekeim, két lányom pont abban a korban volt, amikor a Kinder tojások ilyen sorozatokat tartalmaztak, és emlékszem, hogy Elkap Had Nagy nevű volt egy ilyen sorozat, amiben mindenféle rókák meg...
0: Hát figyelj, valószínűleg a gyerekek, akinek olyan korú gyereke volt, annak mindenkinek volt otthon 30-50, tehát ilyen kis amatőr izé, tehát azt elrakták az emberek, nem?
2: Manapság a gyerekek gyűjtenek valamit?
1: Igen, szerinted? Igen, te hagy a csodában. Hát a Petőfi csarnoknál a zsibin, ott rengeteg
3: volt. Én azt gondolom, hogy a gyűjtéssel kapcsolatban a gyerekek el kell felejteni. A gyerek az nem gyűjtő. A gyerek az nem gyűjtő, a felnőtt a gyűjtő. A gyerek az nem gyűjt, az csak maximum elrakja, mert szép.
0: A gyerek veszi.
3: A Kinder tojás az abszolút felnőtt hobbi. Gyerekek ott nincs, de a Kinder bőrzére gyerek nem jöhet be.
0: De nem is akar.
3: Nem is nagyon, persze, hát nem kell őket kivezetni, mert el se jönnek, mert menjünk már haza, nem érdekli igazából őket, hogy most a apuka nézi, hogy a vízilónak piros sála van, vagy kék sála van, és a piros sálas az...
0: És akkor azt gondolja, hogy...
1: Csak azt mondod, hogy az ilyen lutra, bumot meg a foci VB-n a játékos alapján.

0: definiálunk, hogy mi a, ki a gyűjtő.
1: Így van.
2: Hát ki a gyűjtő? Szerintem az a gyűjtő talán, aki ráértett arra a dologra, hogy egy keretet összeállíthat, és azok közt cserélheti és növelheti, és tehát a csere az egy nagyon fontos dolog ebben a gyűjtésben szerintem. Legalábbis nekem az volt.
0: Jó, oké, köszi, csere.
3: Szerintem a szerzés vágy, az izzad akkor, hogyha hall valamiről, ami neki nincs meg, és azt akarja.
1: Ez egy pók.
0: Igen, ez egy fontos dolog lehet, hogy azt mondod, hogy
4: ezeket régen
0: hogy úgy ideges lenne, de jó lenne szó, hogy azt a...
3: Igen, ennek megvan, nekem meg nincs.
1: Olyan is volt, persze, de egy része összeszerelhető, de azok kevésbé értékesek voltak itt, ami a fő terület az a úgynevezett kézzel festettek, a fémek és a pászluk, azok a három standard.
0: Egy lila műanyag pók, és ez is egy sorozat, amiben van egy, ja, ebben van egy kis
1: cetli,
0: tehát eleve ugye megadja azt, hogy próbáld a többit is megszerezni.
1: Valaki csak ezt gyűjti, a papírt.
0: A papír.
1: Csak a papír. Igen, mert ez jó rakható albumba. Tehát ez az a baj, igen, tulajdonképpen nálam is azért maradt abba, mert rohadt sok helyet foglal el. Tehát
5: és ezt ott takarítja a feleséget, hogyha
3: korfogó.
1: Nem, hát doboza van. Hát doboza van. Doboz. Meg az első állványom nekem volt szerintem Magyarországon, ahogy üveg úgy gyártattam le, hogy szépen felettem trasztosgatni. Ez olyan 90-es évek közepén kezdődött. Hát itt akkor nagyon jó lehetett régi kindereket még beszerezni. Ezek igen komoly értéket bírnak. Itt van befektetés itt a kinder figuránál. Tehát ha most megveszed, nem mindegyik, bizonyos részét érdemes elrakni, és azért...
0: De mi az, hogy régi? Tehát azt mondtad, hogy az első az marha nagy kincs? Vagy?
1: Hát vannak olyan sorok, amik 100 000 forintot
5: sírnak. Honnan tudod meg a sorozatszámot esetleg?
1: A katalógus, vagy a tudásod jársz a helyekre, és utána nézel.
3: Persze, tehát tudják, hogy melyikből készült kevés, melyiket zúzták be, aztán
0: de akkor rosszul lett festve. Mikor mondjuk azt valakire a gyűjtő? Mert oké,
5: amikor már ért hozzá ezek szerint.
3: Szerintem akkor, amikor energiát és időt és pénzt fetszöl abba, hogy a saját gyűjteménye lehetőleg tökéletesen
1: legyen. Mikor arra törekszik, igen, hogy igen, keresi törekszik a hiányzó igen darabokat, megnézi, hogy ez a sorozat, ez igen, ez 4 darabból áll, már másfél éve keresem, nem kapom igen meg a negyediket, akkor elmegyek a bőrzére, és akkor
0: pénzt na jó, is szóval én például elég sok CD-n van, vagy lemezem meg ilyen, tehát a zenék, de olyanért, tehát azon mindig csodálkoztam, amikor két jazzista beszélget, hogy 17 albumot adott ki a Cannonball Adderley Quintet, és nekem nincs meg a 17., csak 16 van, és ideges. Engem ez soha nem izgatott, mert engem abból a 17-ből az izgatott, amit jónak tart. Nem, ami, tehát hogy lehet, hogy meghallgattam, mert ez elég szar felvétel egy klubban, nem tudom mikor, akkor nekem nem kell. De tényleg hallottam ilyen izéket, hogy mind a 17, tehát akkor az teljes a szert, igen.
1: Akkor egy kicsit vissza kell vennem ezt, hogy a gyerek nem lehet gyűjtő, természetesen is lehet gyűjtő, csak szerintem a gyűjtőnek is van több fokozata. Tehát mint minden gyűjtemény ott gyűjtés ott kezdődik, hogy egy kvázi értéktelen dolgot kezdünk el gyűjteni, és azt próbáljuk minél tovább menni. De aztán átesel, és utána kell menni, keresni kell, mi hiányzik hozzá, és az egy másfajta gyűjtési lépcsőfok szerintem.
0: De akkor az már szenvedély, nem?
1: Hát igen.
0: Valamiféle ilyen, mert ebben van egy ilyen emocionális rész. Nekem ezt tetszik, amit a Bence mondta, hogy az ember izére, hogy de jó lenne az a izé, mert ha nem tudom, néző.
3: Igen. Tehát
0: meddig lehet ezt csinálni a gyűjtést? Ez
3: attól függ, hogy mit gyűjtesz. Szerintem tehát én például nem tudom, hogy mire vágyjak-e a saját ha Szotyi Zacskó gyűjtem.
5: Ezt én sem tudom megmondani.
3: Most nyilván, hogy ebben mi az, ami kuriózum, mi az, ami ilyen elért. Mert ennek nincs viszonyítása alapja.
0: Na jó, de hogyha tegyük föl, hogy
3: kimennél. Pontosan tudja,
1: hogy nem, mert a telefonkártyának vége van.
3: Hát de pont ezért van igen régi telefonkártya.
1: De ahhoz, hogy a régi gyűjtés gyűjtse, de ahhoz kellene az új dolgok is. Tehát azt lehet érezni, hogy a telefonkártya mint megszűnik, átvette a helyét a bankkártya, a parkolókártya, a ajándékkártya és minden ilyesmi, ami ugyan.
0: Na, de ha te mondjuk tegyük föl, kimennél egy Barcelona meccse Barcelonában most egy fapados járattal hirtelen, akkor azért bemennél egy kis boltba és ott megnéznéd a Szotyikat.
3: Hát persze. Hát ja, meg be is megyek.
0: Ja, ja.
3: Mint ahogy a barátom, aki meg a foci meccseknek a műsorfüzeteit gyűjti, ő meg megtesz mindent azért, hogy és aminek egyébként hasonlóan nagy, hogy legalább akkor a nemzetközi fórumai vannak, meg...
0: Tehát, hogy nekem megvan a 88-as
3: angol
0: kupa döntő.
3: Így van, ha annak megvan a vagy jó mondjuk a 1915-ös
1: én tudok sorolni egy-két olyan érdekes hobbit, ami...
0: Várja,

0: Vány hallgatunk, szia!
1: Jó estét, a Golyos vagyok, sziasztok! Én pont azt akartam volna mondani, amit a Gyuri kezdett elmondani, hogy lehet, hogy ilyen kedvenc városból, vagy kedvenc csapatból, de például lehet olyan, hogy a nemzet leghíresebb szotizójának a zacskója, amit eldobott.
2: Nemzet zacskója.
3: Nemzet
2: szotizója, a zacskója.
3: Beszéltünk már erről.
0: Diego Maradona ebből szotizott, azért az valami
1: lenne. Vagy az Orbán Viktor
4: például. Erre egyiket sem gondolt hallott.
1: A dísztribűn fölött, és akkor van egy Orbán eldobott, egy Garancsi, egy Csányi.
0: Jó, ezt most nem erről szól. Jó, oké.
4: Ez más.
1: Na,
2: hello. Egy dolgot azt akarom, hogy például csomagolt fogpiszkáló gyűjtés. Igen? Ezt nem tudom,
0: hallottatok volna. Ez érthető, ez nagyon
2: hasonló, a tejszínes kupak tetőgyűjtés.
0: Tehát igen. A kártyának... Mi a tejszínes kupak?
3: Az, amit beleteszel a kis marézi, vagy...
0: Ja.
2: Azok Svájcban, ott olyan gyűjtemények, sorozatok, és olyan képi gazdagság van, ez hihetetlen. Tehát láttam, hogy olyan albumok, hosszú méterek...
0: És benne van a tejszín?
2: Nincs, csak a teteje.
0: Aha. Jaj, meg is
4: vannak. Csepp van. Ezt akkor kasírozott fóriáról beszélünk erről az
2: De a foci egy mozi, egy most nagyon divat mostanában a BKV közlekedési gyűjtés. Tehát meglepő módon az elmúlt három évben. Ennek
0: ez is véges lesz, mert átmegy majd mind ilyen digitalizált bankkártyaszerű valami.
2: Akkor a sörös relikvia gyűjtés, akkor a kólás relikvia gyűjtés.
0: Én nekem azért van egy komolyabb sörös kupak gyűjteményem.
3: Most a műsor befejezése után 3 perccel kezdesz el.
2: Hódít a kóla palack, ez az alumínium palack, igen, az igen. Üvegalak, az most az 2 éve, az hódít. Olyan mennyiségben jelennek meg, és még a bőrzémet elmondhatom?
0: Igen, abszolút. És benne van a kóla, vagy nincs?
2: Erre megy a vita a kólás honlapokon, mert egy idő után szétmarja a kóla. Tehát, tehát azt mondják, hogy a kólás a klasszikus palackot 10 évnél tovább ne tárult, mert elkezd szétmarja, és kirosdásodik, és kifolyik belőle. Az alumínium palacnak még nincs olyan régóta.
0: Ja, még nem tudjuk, hogy hol a
2: vége. Igen, és az erősebb azért, mint a...
0: Na, milyen bőrzét lesz?
2: Jövő hét vasárnappal úgy hívják, hogy telefonkártya és kinder figura bőrze, ahol megjelennek a cukrosok, kártyanaptárosok, képeslaposok, és kicsit ezek ostoha gyűjtemények, tehát nem a numizmatika, nem a bélyek, nem a klasszikus gyűjtési területek.
0: Ez nem lesz. A főáram.
2: Nem a főáram.
0: Hanem és hol lesz?
2: Most már Szotyi zacskót is nagyon szívesen beleírjuk, hát ez az Atrium Park irodaháza, Váci út.
3: Ha valaki ott megjelenik, akkor mindenképpen szóljatok, akkor a következőre.
2: Ez a Váci úton van. Majd átküldöm a szóról.
0: Küld át
2: a
0: linket, és kirakjuk. Nem tudom. És akkor itt ez hány, ez ilyen egész napos?
2: 9-től 2-ig tart.
0: És akkor itt jönnek a komoly emberek cserébe.
2: Olyan mennyiség kinder figura jönnek meg, hogy már azért érdemes kijönni, az látványos. Tehát azt, amit ide kiraknak kindert, az félelmetes mennyiségű. És itt az értékekben lehet tájékozódni. Hogy
0: és cukrosok is lesznek?
2: Cukrosok is szoktak jönni, egy 5-6-a jönnek.
4: Előttem az élet, látjátok?
0: Azért, figyelj, azért ezt nem gondoltad volna
4: nem,
0: még.
4: Persze, hogy nem. Ezért imádom a Tilos Rádió közösségét.
0: Sörös kupak?
4: Mi most dobtunk ki 2 évvel ezelőtt egy ilyen, van egy kerti kiülünk egy szaletli, és nem dobáltuk el természetesen a kertbe a sörös kupakokat, hanem bedobáltuk egy ilyen zöldséges kosárba.
0: És komoly.
4: Komoly mennyiség volt. Csak az már át volt rozsdásodat a télen-nyáron ki.
0: De tudod, én például...
4: Az is valami 3-4 ezer darab.
2: Azt tudni kell a sörös kupakra, hogy hajtatlan kell, hogy legyen. Tehát, hogy
4: az 2 forintossal kellett kinyitni.
2: Hát most 5-10-essel nyitott ki. Katalógusuk van, ez a pezsgős kapszulának a mellékága. Tehát a pezsgős kapszula. Hát a pezsgős parafa dugon, vagy a dugon lévő kis fémkapszulát, az egy igen komoly hobbi Olaszországban, katalogizálják, albumjaik vannak, olyan berakók, ahol ez
0: belőle rakni. A pezsgőt, az egy ilyen ízézerjel, és ott van egy
2: tetején,
0: egy háló alatt van egy kis
2: igen,
0: ilyen
3: alumínium, parafa, vagy
0: ón,
3: vagy
0: és azon vannak jelek?
2: Hogyne, gyönyörű. Hát az egyszerű pezsgők azokon nincsen, de onnantól kezdve megint igen, tehát az olaszoknál az nagyon menő dolog, és a sörös kupak is, ennek is albumja van.
3: De most már valószínűleg a csavarzár, az újfajta boros üvegek, tehát a dugót felváltó csavarzár gyűjtése is.
2: Azt még nem láttam boros, tehát tekerős kupak gyűjteményt nem láttam, sörös kupak, pezsgős kapszulat, azt láttam.
3: Efelé megy a világ.
0: De például én a sörös kupakot, amik vannak itt sörös kupak, én azokat szeretem, amelyiket én Tehát, hogy mondja, hoznál nekem nem tudom én, Madagaszkárról, az kevésbé izgatna, tehát, hogy amerre jártam, és Lágy. Akkor...
3: Itt a következő műsor, Gyurikám. Elbeszéltük
0: ja,
3: az időt.
0: Istenem.
3: Jó volt is mindenkitől.
4: Az én is temádom.
0: Az elmondanám, cukra, simike, cukorgyűjtő.
3: Ja, akkor ja, ők ott vannak a műsziben?
0: Ja, ja.
3: Akkor
0: Tóth Bence, Szotyi Zacskó gyűjtő, Bővisz Ferenc.
3: Jöjjön a stream.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Megérkezett hozzánk Seres Attila, a Vecsési Box Clubnak a tulajdonosa, elnöke, emblematikus arca. Azonnal megtámadtuk őt, hogy Kemecse, akkor van egy nyílség identitás, kiderült, hogy 2 hónapot töltöttél Kemecsén. Végül is azonnal a Vecsés Üllő, amelyik ugyanúgy egyébként szerintem lehet ilyen identitásképző, az, hogy Budapesthez közel van, és mégis önálló. Van ilyen külön, ilyen vecsési, vagy ilyen Pest környéki identitás? Vagy hogyan látod, hogy ez jelen van ott az emberekben? Vagy inkább Pesthez soroljátok magatokat?
1: Szerintem abszolút van. Abszolút érezhető. Egész más, ugye én Üllőn és Vecsésen nőttem fel. Mondhatni, hogy az mellett, hogy Szabolcsba születtem, 8 kilométeres körzeten belül éltem le ez eddigi életemet. 2 teljesen eltérő városról beszélünk, Üllő egy ősi magyar város, több mint 1000 éves, Vecsést pedig svábok alapították, illetve Grassalkovics gróf alapította durván 300 évvel ezelőtt, és abszolút érezni, tehát mi például a boxklub esetében is nagyon sokszor így a lokálpatriotizmusra hajazunk, és ezzel érvelünk, amikor kérjük a város segítségét, és tényleg érezni azt, hogy emberek büszkék arra, hogy ennek a kis közösségnek a részesei, ennek nagyon jó példái ezek a különböző falunapok, különböző rendezvények, ahol tényleg óriási tömegek vesznek részt mindig.
0: Hajtós, intenzív, dinamikus közösség, Vecsés.
1: Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon sokáig ugye az volt a szerepe, hogy inkább ilyen alvóváros volt, mint hogy az agglomeráció nagy része, de azért próbálnak most már inkább tényleg saját identitást kialakítani. Nálunk ugye nagy hagyománya van, ugye a savanyú káposztának, szerintem Vecsésről mindenkinek ez jut eszébe.
0: Ennek az pénzt is hozott azért a közösségnek keményen.
1: Így van, sőt a mai napig nagyon sok család él abból, hogy káposztát savanyítanak. A fővárosi piacokon is olyan standok vannak, amik a dédnagyszülőktől szálltak rá a mostani tulajdonosokra, tehát 80-100 éve árulnak ugyanazok a sváb vecsési családok itt a pesti piacokon is savanyú káposztát. Ennek az egyik legnagyobb ünnepe is nálunk például a Káposzta Fesztivál, amit minden szeptemberben tartunk, ahol ilyen 10-20 ezres tömegek is összejönnek minden szeptemberbe.
0: Hogyan indult nálad a box is? Hogyan kötődik össze Vecséssel meg a Vecsési Box Klubbal?
1: Vecsésen a box az elég régóta jelen van, mert 30-as években is voltak ökölvívóink. Farkassanyi bácsi édesapja, Farkassanyi bácsinak nagy jelentősége van amúgy a boxklub történetében. Az ő édesapja, akinek Ordas volt a beceneve, ő már volt... ő már volt 10-szeres magyar bajnok, illetve amikor ő már nem versenyzett, az 50-es években ő Vecsésen kezdett el tanítani ökölvívást. Ez érdekes volt, tehát ott a kocsmába tanultak, meg kint a földeken, és tényleg a helyi kocsmába alakítottak ki ringet, és ott léptek föl, ilyen szinte a falu előtt. Ekkor még nem önálló csapatról beszélünk, hanem különböző fővárosi klubokhoz voltak beigazolva a versenyzők. Farkassanyi bácsi, aki újra alapította az ökölvívás 80-ban Vecsésen, ekkor még versenyző volt, majd 1980-ban a helyi TS segítségével alakult meg a Vecsési Box Klub. Először ugye
0: mikor volt ez?
1: 1980-ban,
0: aha.
1: És 80 óta folyamatosan, most már 38 éves az ökölvívó klub. Szerencsére Sanyi bácsi, aki most már közel van a 90-hez, még mindig látogatja a termet, úgyhogy őt nagyon szeretjük.
0: Hát ez nagyon komoly folytonosságot ad azért valaminek, tehát az, hogy, igen. Az, hogy valaki ilyen időtávlatában, nagyon ritka ráadásul Magyarország, hogy bármi ennyi ideig menjen, túlélje a rendszerváltást, és hogy erősebben menjen tovább. 1980-ban ugye ez egy alapvetően akkor állami vonalként kellett volna, hogy elindul, vagy mi volt ott? Honnan volt pénz, hogyan indult az egész 80-ban?
1: Már 1980-ban is azért lehetett érezni, hogy van a falvakban azért egy ilyen helyi összetartó erő. Ez konkrétan úgy történt, hogy Farkassanyi bácsi bement a helyi TS vezetőjéhez, Dobrovic Józsefhez, és mondta neki, hogy Józsikám, szeretnék itt boxklubot alapítani, és Dobrovic Józsi bácsi, aki szintén még mindig hálásnak jó egészségnek örvend, mondta, hogy Sanyikám, legyen így, majd a TS támogat titeket, mire van szükségetek, majd kiírjuk nektek, megkapjátok, és tulajdonképpen tényleg így helyi szinten úgy történt, hogy a helyi TS támogatta, és az első 2 évben a TS-nek volt a csapata, az Ökölvívó csapat, és utána a város kérésére csatlakozott a Vecsési Sport Egyesülethez, ami szintén nem mai egyesület, hiszen 1911-ben alakult a Vecsési Sport Egyesület.
0: Fú, nagyon gyönyörű egyébként, ahogyan átéli, áthúzza a Horthy korszakot, átéli az egész államszocializmust, és akkor onnantól kezdve beindul. Hogyan kerülsz te a képbe, mikor, milyen formában?
1: Én az ökölvíváshoz elég fura módon kerültem, én egész más területen mozogtam. 32 éves voltam 2002-ben, amikor kicsit úgy éreztem a munkám során, hogy kicsit kevesebbet kellene dolgoznom itt a napi 16 óránál, és nem biztos, hogy ez egészséges hosszabb távon.
0: Mit dolgoztál akkor?
1: A mai napig én tűz- és munkavédelemmel foglalkozok, van több cégem is alkalmazottakkal, igazából nekem az ökölvívás a hobbim, tehát valamiből ugye élni is kell az embernek, úgyhogy ezzel a mai napig foglalkozok, csak most már egy kicsit más ütemben, mint mondjuk a 30-as éveim elején, és akkor kerestem valamilyen mozgásformát, és akkor találtam meg a Vecsési Boxklubot, aminek ugyanúgy megörültem, ahogy például itt is a házban sokan megörültek annak, hogy a Jani bácsi tartja ezt a hobbybox klubot, ami szerintem egy óriási dolog, és én igazából ilyen lelkes hobbistaként kerültem be 32 évesen, aminek az lett a vége, hogy 4-5 év hobbista edzéskedés után az akkori edzőm úgymond unszolására végeztem el az edzői iskolát.
0: Ebben a 30-as évének a közepe vége, amikor ez a karrier igazából lángra lobban.
1: Így van, tehát nekem például hivatalos mérkőzésem nem is volt soha, tehát ilyen hobbi mérkőzéseim voltak. Nem is gondoltam én soha arra, hogy én ökölvívó edző legyek, egyáltalán nem is ilyen gondolatokkal mentem le a terembe. Amikor először beírattak az iskolába, el sem mentem. Úgyhogy egy év után kezdtem el ezt a tanfolyamot, illetve az iskolát, ez egy 2 éves iskola volt akkor. De megmondom őszintén, valahogy nagyon rabul ejtett ez az egész sporták, meg ez az egész közeg. Nagyon szeretem a mai napig ez a hobbim. Kicsit kitérőként ugye, aki kicsit is az üzleti életben vagy bárhol dolgozik, azt szerintem pontosan tudja, hogy azok a legértékesebb dolgok mindig az életben, amit nem pénzért lehet megvenni. És így most edzőként, meg egy kicsit így pedagógusként is én azt gondolom, hogy amit a gyerekektől visszakapok, az mindig sokkal értékesebb, mint az, amit az ember bármikor egy plázában megvehetne. Úgyhogy ez a mai napig motivál engem.
0: A Becsési Boxklub az mennyiben profi sportcentrum, és mennyiben közösségépítés? Milyen ennek az aránya? Hogyan tudod ebben megtalálni a mérleget?
1: Hát is, mind a kettő, tehát egyrészt kezdünk a legkisebbekkel, 8-9-10 éves gyerekekkel, most is tervünkben van véve, hogy az egyik is 9 éves tanítványunkat szeretnénk majd itt a gálán boxoltatni, nagyon ügyes kisrác. Tehát kezdődik ott, hogy a kapcsolatban vagyunk a helyi iskolákkal, a helyi intézményekkel, és folyamatosan kapunk olyan gyerekeket, akikkel úgymond probléma van az iskolában, hogy esetleg itt a sport nevelő hatásával tudunk valamit kezdeni velük. Igen, sok bennük az energia, ugye most inkább divatos azt mondani, hogy hiperaktívak. Nagyon leegyszerűsítve az a probléma, hogy nem képesek végigülni 45 percet, és nem lehet tőlük órát tartani sokszor. Aztán...
0: És akkor mondják, hogy menj a Seres Attila a boxklubba, megtanulod, hogy hol lakik az Úristen.
1: Így van.
0: Megérkezik, és mi lesz utána a pedagógiai modell? Mihez kezdesz egy srácod, aki egyébként zabolázatlan, vagy nem tudom, nehezebben tűri a kereteket, a korlátokat? Hogyan kezdesz hozzá?
1: Hát alapvetően próbáljuk vele megszerettetni az ökölvívást. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az, hogy így igazából szabályozott formák között, keretek között le tudja vezetni sokszor azt az agresszívot, vagy azt a plusz mozgás energiát, ami benne van, ez neki tetszik. És akkor így szép finoman utána kezdjük szocializálni őket, hogy igen, ez nagyon jó dolog, de cserébe mi is kérnénk valamit tőled. És akkor így egy-másfél év alatt azért már jönnek a visszajelzések, hogy most már végigüli az órát, most már lehet vele mit kezdeni. Volt olyan gyerek, nem is egy, aki általános iskolában gyengébb tanuló volt, mint utána középiskolában, mert azért a küzdősportok abban is segítenek, hogy egy kicsit a koncentrációt tudjuk növelni, hogy itt, ha az ember nagyon elbambul, akkor könnyen egy-két pofonba bele tud szaladni. Nem mindig sikerül, ez nem azt mondom, de nagyon jó arányokat tudunk ezen felmutatni. Úgyhogy ez az egyik vége a dolognak. Középen vannak a versenyzők, sokszor ezekből a gyerekekből lesznek utána aktív versenyzők, mert ugye ebbe az is benne, hogy az iskolában nem sok sikerélmény éri őket, sokszor csak negatív visszhang van a viselkedésük miatt, és itt viszont sikerélményük van, és ez a sikerélmény az, ami őket nagyon megfogja, és emiatt versenyzőként is utána kipróbálják magukat. De ugyanúgy vannak 60 éves ökölvívóink is, akik hobbisták, tehát naponta 3-4 edzést tudunk mi is tartani, hál' Istennek, mivel saját teremmel rendelkezünk. Ők például munka után jönnek, ugyanazért jönnek le, amiért én 16 évvel ezelőtt lementem a terembe, hogy egy kicsit ilyen stresszoldó hatása legyen. Lejönnek anyukák, akik fölraknak egy-egy fényképet mondjuk a zsákra, és akkor ezt lelkesen ütik, vagy ez lehet mondjuk a főnökük, vagy bárki lehet.
0: De meleg! Én is tudnék kirakni.
1: Igen, és sokkal, sokkal könnyebb rávenni, hogy rendesen meg kell ütni ezt a zsákot, hogyha egy kicsit megszemélyesítjük. De hát mindenképp van egy stresszoldó hatása, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljesen a tömegsport részébe is most már vecsésen az ökölvívás az belekerült a köztudatba.
0: Sőt, ráadásul mobil ringel is, vagy ringekkel is rendelkeztek, ami azért abból a szempontból nagyon jó. Nem lehetünk elég hálásak, hogy mind tavaly, mind pedig a mostani versenyre, a Vajóra is tisztelítjátok a ringet összehetésre mindennel. Ez drága dolog ráadásul, ez nehéz szállítani, költséges is. Egyébként ezeket a ringeket hol használjátok, mi ennek a célja, mennyire sikerül kivinni a termen kívülre az ökölvívást?
1: Igen, a mobil ringeket azért készítettük el, mert én azt vallom, hogy nagyon sok sportágnak az a halála, hogy bezárják őket egy tornaterembe, és igazából csak a csapattársak vannak ott, a lelkes szülők, és igazából senki más. Tehát én mindig azt vallom, hogy ki kell mennünk oda, ahol emberek vannak, közéjük kell menni, akár egy ilyen Vajó rendezvényközpontba, vagy a Dürer kertbe, vagy bármilyen szabadtéri rendezvényre, ezt ne várjuk el, hogy egy tornaterembe be fognak jönni, és ott nézelődnek, hozzá kell kapcsolódni tömegrendezvényekhez, és ez nagyon nagy szükség volt ezekre a mobil ringekre, úgyhogy két mobil ringet is, és egyiket vásároltuk, a másikat már mi készítettük.
0: Ezt hogyan egy mérnökök megtervezik, és akkor legyártják ilyen vas szerkezetekből, vagy egy mobil ringet azok a hallgatók, akik nem látták a Dürerben, hogyan képzeljék-e, hogyan lesz ebből annyira tökéletes simaság egy adott esetben akár földön vagy terepen, ami alkalmasra teszi arra, hogy ökölvívó mérkőzés hivatalos versenyt lehessen szervezni?
1: Igen, a hivatalos versenyhez az a kikötés, hogy milyen mérettel rendelkezik a küzdő felület, ez legalább 490x490-es kell, hogy legyen. Mi itt súroltuk a határt, mert 5x5 méteres a ring, tehát most már így hivatalos mérkőzéseket tudunk benne rendezni. Ez igazából úgy kell elképzelni, mint egy felnőtteknek készült legót, tehát itt vannak nagyon jó kezű lakatosok, nagyon jó szakemberek vannak, a magyarok amúgy is mindig arról híresek, hogy mindig mindent megoldanak, amit ugye nem lehet szikszallaggal, meg gumipokkal megoldani, akkor azt hegesztjük. De egy nagyon jó szerkezetet sikerült megszerkesztenünk, amit kb. Egy óra, másfél óra alatt fel lehet állítani bárhol, és olyan stabil, hogy tényleg a legmagasabb szinteknek is megfelel.
0: És hát ugye ezen volt tavaly is a Dürerkeben, meg most a Vajó, Dr. BZMG?
2: Nem, csak bólogatok itt helyesen. Én még a gyerekekre majd visszakérdeznék, de szóval...
0: Hogy kicsit menjünk a versenynek az irányába. Ugye most augusztus 11-én lesz kint a Vajón a Dok Urai, aminek te adtad a nevét ráadásul, azt gondolom, hogy talán a legjobb névválasztás, amit ki tudunk találni. Ez egy tértematikus ökölvívógára lesz, tehát egy ilyen kis dokkot képzelünk majd el oda, valamennyire ruházatunkban fölbukkan, illetve hát folyóparton leszünk. Mit lehet tudni a versenyzőkről, kik fognak indulni, picit szilárdogtass nekünk kérlek az összeállításról, mire számíthatnak, akik kijönnek augusztus 11-én délre, kettőre?
1: Jelenleg 10-12 pár ökölvívó mérkőzés az, ami realizálódott, de szerintem ez még föl fog menni ilyen 15 párig, tehát mindenképp nagyon sok jó mérkőzést fog látni a közönség. Lesznek gyerekek, akit már említettem, ugye 8-9 éves gyerekeket is meg szeretnénk mutatni, tehát igazából erre arra hajaznánk rá, hogy megfelelő védőfelszerelésekkel azért ez nem egy életveszélyes sport. Ugye azt tudni kell, hogy sokkal kevesebb sérülés van ilyen küzdősportokban, mint mondjuk egy kézilabdában. Lesznek felnőtt versenyzők is, úgyhogy mindenképp lesznek nagyon komoly szintet képviselő mérkőzések. de hát nem csak a dokkúrai lesznek, hanem sikerül a Dunából kicsalogatnunk a sellőket is, úgy néz ki, mert lányok is a ringbe fognak lépni.
0: Becsési lányok is? Tavaly is voltak becsési lányok.
1: Igen, igen, idén is lesznek egy vagy két becsési lány mindenképp lesz a ringbe, úgyhogy most vannak még kialakulóba a párok, de én abban azt hiszem, hogy aki tavaly volt a Dürerkedben és látta azt a általatok nagyon jól megrendezett sót.
0: Közösen veled együtt,
1: igen.
0: Az együtt csináltad.
1: Köszönöm. Az szerintem pontosan tudja, hogy mit várhat el ettől a rendezvénytől, és biztos, hogy nem fog csalódni. Úgyhogy...
0: A lányok honnan érkeznek egyébként a Vecsési boxklubot? Vecsésen helyiek, vagy pedig hallják, hogy Vecsésen egyébként lányoknak is nyílik lehetőség jó bunyul, vagy hogyan kerülnek, hogyan érkeznek oda a lányok? Ez olyan izgalmas mindig, hiszen azért a lányok megjelenése ebben a sportban még mindig azért nem egy nagyon régi jelenség.
1: Szerencsére a lányoknak köszönhetően a tavalyi évben is az ország legjobb női csapata volt Vecsésen, eredmények szerint, hiszem 5 vagy 6 magyar bajnokunk volt, Európa bajnoki ezüstérmesek voltak.
0: Ez nagyon komoly munkát igényel azért.
1: Igen, igen, hál' Istennek könnyű dolgom van, mert nagyon szorgalmasak, nagyon elszántak a lányok, tehát nem kell őket ostorral hajtani, hanem sokszor inkább vissza kell fogni, hogy most egy kicsi pihenő kell. És ugye ennek azért van egy olyan hatása, hogy ez miatt többen csatlakoznak hozzánk. Van, aki a belvárosból jár ki például Vecsésre, van, aki Cegléd mellől jár, ami ugyan csak nem kis távolság.
0: De akkor egész nagy távolságok is, tehát akkor nem arról van az, hogy a becsésiek jelennek meg a sportszintén, hanem a Vecsési boxklub beszippantja igazából az ország különböző pontjáról, ami elérhető.
1: Hát azért nagy részt inkább mindig a becsésiek, de mondom, hál' Istennek elég nagy a tényleg ez így a vonzás körzete az egyesületnek.
0: Bízjam, akkor gyere a gyerekekkel, mert akkor majd lesz egy kis zene, és akkor utána majd a magyar ökölvívás felé fogjuk elmozdítani a diskurzus, hogy lássuk, hogy Attila nézőpontjából ez milyen, de a gyerekek engem is érdekelnek, úgyhogy
2: nyomja. Nekem az érdekel, hogy mondtad, hogy jönnek az iskolákból, meg így nem annyira kell toborozni, hanem kb. Küldik őket a tanárok, hogy körülbelül hány gyerek csatlakozik hozzátok évente?
1: Olyan sok gyerekünk van, hogy most már külön egy kezdőcsoportot kellett részvezetni, tehát két kezdőcsoportunk van. 20-30 gyerekkel megy folyamatosan a kezdő csoport. Elég nagy számú gyerekeket mozgatunk meg. Szerencsére, mivel olyan ökölvívó termünk van, ami folyamatosan a rendelkezésünkre, ezért azt a megoldást választottuk, hogy többször is hivatalos testnevelés órákat tartunk a termünkben. Ilyenkor igazából a testnevelő tanárok áthozzák az egész osztályt, vagy két osztályt egyszerre, és ilyenkor egyszerre tudjuk nagyon sok gyereknek megmutatni. Ez sokkal hatékonyabb, mint amikor mi mentünk el az iskolába egy pár kesztyűvel, és ott meséltük, hogy mi történik, ugye itt azért csak ring közelben vannak a gyerekek. Úgyhogy ez miatt elég nagy a felvevő képességünk. Persze azért elég nagy a fluktuáció.
2: És én engem igazából az a része érdekelne, hogy minden sportágban egy ilyen állandó gond ez, hogy utánpótlás, nevelés, maga, stb. Hogy milyen alternatív, tehát hogy mit tudok mondani, hogy figyelj, lejössz ide, itt azért meg fognak verni, valahogy most direkt így fogalmazom.
1: Igen.
2: Szemben azzal, hogy elmész focizni, és akkor ott egy ilyen tingli-tangli tevékenységgel nagyon sok pénzt fog keresni.
0: Itt azért
2: Magyarországon. Igen, tehát hogy ez mi mondatja egy gyerek azt, hogy figyelj, én inkább ezt választom.
1: Nehéz kérdés. Ugye nyilván gyerekeket pénzzel még azért nem nagyon lehet nagyon motiválni, tehát én nem is hiszem, hogy ez egy jó irány, nem jó dolog 16-17 éves gyerekeknek már nagy pénzeket ígérni, nyilván nem is ezt tesszük. A fiúknál nagyon sokszor benne van azért a szülői háttér, valljuk be. Aha. Tehát benne van az, hogy
2: boxolt valaki.
1: Hát a te apád az nagy bajnok lehetett volna, fiam, csak mindig, amikor arra jártam, zárva volt a terem, vagy bármi volt. Aha. De te majd, fiam, akkor is bajnok leszel, ha bármi történik, és amiatt nagyon sok gyereket lehoznak, ez az úgynevezett külső motiváltság, főleg ez fiúknál figyelhető meg. Aztán van, aki tényleg megszereti ezt a sportágat, és ott marad, viszont tényleg van, aki csak azért jön le, mert ugye a szülők szerették volna, hogyha a fiúk boxol, ez egy jó dolog, jó hangzik, hogy az én gyerekem boxol, emiatt elég nagy a lemorcsolódás, olyan 14-15 éves korban a fiúknál. Én kimondott a lányokkal foglalkozok most már, hát amióta edző vagyok 12 éve, én a mai napig nem jöttem le, hogy egy lány milyen jön le a teremben, ezt bevallom őszintén, tehát én már próbáltam
0: kérdezni.
3: Gyuri vagyok, az előző BZMG előző kérdésére inkább csak azt szeretném mondani, hogy erről inkább a szülőt kell meggyőzni. A gyerek, aki lemegy, az már, annak van egyfajta, még ha nem is nagyon tudja megmagyarázni a motivációt, de van egy motiváció. Inkább a szülőt kell, hogy hogy ezzel mit nyer a gyerek, stb. Stb. Uh-huh. Tehát meg ahogy ugye múlt héten lehet mondva, hogy azt kell inkább erősíteni a szülőbe, hogy ez tényleg ökölvívás, tehát nem ambunyó, és akkor a szülőt, ha ez sikerül megnyerni, onnantól kezdve talán nincsen probléma. Köszi, csak egyet,
0: majd mindjárt visszatérünk a lányokra, mert az
2: engem is nagyon érdekelne, hogy mi viszont.
0: Folytassuk onnan.
1: Igen, erre csak reflektálva teljesen egyetértek vele, pontosan amiről beszéltünk egy kb. 10 perc ezelőtt, ezért indítottuk el ezt a felnőtt hobbiboxot mi is, tehát külön anyukáknak, mert amellett, hogy szerintem ez egy jó mozgáskultúrájú sport, az mellett azért nálunk faluhelyen nagyon fontos, hogy vecsésen mondjuk az anyukák a piacon, hogy nyilatkoznak egymásnak mondjuk az ökölvívó sportról, és ez tényleg ez egy óriási előny, hogy mellettünk állnak a felnőttek és a szülők, és nem ellenségesek a sportákkal. Vecsésen
0: már lehetetlen lenne megkerülni a bunyót, nem vagy sem ez a kövívást.
1: Hát remélhetőleg igen, úgy gondolom én is.
0: Hogy a felnőttek esetében azért gondolom az alakformálás, az általános testi jólét is biztos fontos lehet, hogy jól nézzen ki az ember. Majd erre rátérünk, hogy ez van-e, hogy valaki esetleg ezért megy, illetve a gyerekek esetében az mennyire van jelen, hogy meg tudja magam védeni. Tehát, hogy akár egy rossz emlék, egy rossz élmény, szájba vertek, és utána azt mondom, hogy oké, ez velem még egyszer nem történik meg. És akkor azért megyek el egy edzőterembe, azért megyek el az ökölvívó klubba, vagy pedig már eleve azt mondom, hogy szeretném, hogyha lenne egy ilyen eszköz, készítem az életben, hogyha bármi van, akkor meg tudja magam védeni. Ez mennyire van jelen a gyerekek esetében?
1: Érezhetően jelen van, több olyan gyerek is van, aki azért jön le, mert ilyen hátrányos megkülönböztetés éri az iskolában, vagy egyáltalán olyan alkat, hogy
0: ki van téve ennek?
1: Folyamatosan ki van téve ugye ezeknek a támadásoknak. Sokszor az ember belekerül gyerekkorba egy ilyen kalapba, és nagyon nehéz onnan kimozdulni, és óriási lelki erő kell ahhoz, hogy a gyerek ezen túltegye magát, és sokszor tényleg ez az ökölvívó terem, ez úgy működik, mint egy gyermekpszichológus. Több olyan tapasztalatunk van, hogy az általános iskolában egy tulajdonképpen egy kicsit ilyen kiközösített, vagy folyamatosan molesztált gyerek, az egy-két évnyi ökölvívás után, amikor mondjuk átment középiskolába, ott tiszta lappal, új helyzetbe, egész más szinten kezdett, És a legtöbb gyereknél, megmondom őszintén, nem is az a legfőbb szempont, hogy versenyző legyen, hanem hogy egy egészséges gondolkodású felnőtt legyen, szerintem ez már egy óriási dolog.
0: Szerintem az nagyon fontos pedagógiai dimenzió, amit mondasz, hogy a gyerek azt megértse, hogy most iskolát váltasz, és most itt a lehetőség arra, hogy most azt rakd össze, aki akarsz lenni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ez akire ráégett akár az osztályba húzza szerep, akár ráégett a kisemmizett, a támadott gyerek, itt egy új lehetőség nyílik. Ha valaki ezzel a tudással, és hozzá egy technikai felkészültsége megy be a középiskolába, teljesen új lapot tud nyitni. Teljesen új korszakát tudja megírni az életének, de sok tudatosan fölépítve azt, aki vagyok, mindez fegyelmezettséggel ráadásul, meg a tudással az öklében, amit nem kell használnia, mert hogy sugárzik belőle onnantól kezdve ez a dolog, és a legkevésbé sem lesz ő az, akit valaha meg nem adtak. Értik ezt a srácok, vevők erre?
1: Akik ilyen környezetből kerülnek ki, azok abszolút vevőek rá, és rá is játszunk erre, tehát ilyenkor mindig van egy kicsi ilyen eltúzott nevelés ebbe az irányba. Tehát tényleg azok a gyerekek, akik úgy kerültek oda, hogy elvették tőlük a homokozóba a vödröt, akkor annyit tudott csinálni, hogy utánuk szaladt, hogy a lapátot itt hagytátok. Ezek a gyerekek teljesen átfordulnak.
0: Nem a szendillanása a vödör letesz. Nem adottam,
1: így
0: de
1: van,
0: igen.
1: Tehát, így van, abszolút persze. Ebbe partnerek azért a felnőtt versenyzők is azért. Nem véletlen az, hogy most például két versenyzőnk is már edzői minősítéssel rendelkezik, és van olyan felnőtt versenyzők, aki közben gyerekeknek edzést is tart. Tehát érzik ők is ezt, és tudják, és tudják, hogy ez az egyik legfontosabb dolog.
0: Mennyi most az idő elosztás a tűzvédelem, meló, cégek kontra ökölvívás?
1: Hát alapesetben reggel 8-tól 9-től dolgozok mondjuk 17:30-ig. Ugye nálunk 17:30-kor kezdődik az edzés, de a gyerekedzéseken nem vagyok általában ott, és 6 órától 8-ig pedig minden nap edzést tartok. Az a szerencsés helyzetem van, hogy pár hát száz méterre van a...
0: Visszakerült oda, ahová 30-as éveid elején volt, hogy
1: 19. Hát nem, azért az rosszabb volt, tehát ott igazából időt ugyanúgy töltenem kell bent a munkahelyen, de közel se az a stresszfaktor. Tehát én is tanultam tőle, amiket itt elmondok, hogy a gyerekek tanultak belőle, az nálam ugyanúgy még felnőtt fejjel is látható volt, tehát most egy kicsit magamról beszélve, tehát például a Magyar Tűzedelmi Szövetség elnöke vagyok, ami a megválasztásomnál például az egy szempont volt, hogy hát te úgyis boxtal is foglalkozol, neked nagyon jó a kompromisszum, meg a stressztűrő képességed, és majd te megoldasz minden problémát, tehát ez is benne volt, meg volt nálunk egy kis feszültség így szakmán belül, és hál' Istennek tényleg úgy néz ki, hogy sikerült kezelni, tehát ez mindenkire jó hatása van, tehát közel se vagyok olyan stressz helyzetbe, mint mondjuk voltam 30 éves koromban. Ugyanilyen ilyen ösztönös vállalkozó voltam én is, mint nagyon sokunk, ugye beleszülettünk ebben, nem nagyon tanultuk, és aztán arra rá kell jönni, hogy amit az ember ösztönösen jól csinál, annál az a jobb, amit tudatosan jól csinál, és tényleg ezeket a klasszikus hibákat folyamatosan elkövette az ember, amikor még este is csak kávét iszok, és elfelejtette menni másfél napig, mert most minden fontos, csak a magunkkal való törődés, nem? Ez azért már közel nincs.
0: Érdekes, azt nekünk szerintem pont a rádiózás ez, ami neked az ökölvívás, hogy amiben nincsen lóvé, de az ember de alig várja, igen, várja, hogy csinálja. Elhangzott itt a szakmán belül feszültség, de most nem a tűzvédelmi szakmán belül feszültségek felé fog majd elindulni, hanem picit ránézünk arra, hogy a te szemszögedből nézve a magyar ökölvívásnak milyen most a helyzete, hogyan látod, merre felé kell elindulnunk. Seres Attila, a vendégünk a Becsési Box Clubtól itt a Tilos Rádió 7 Térítő című műsorában, egészen 10 óra. Now I'm taking off.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort dr. Bézi MG-vel, melyik Ferivel és vendégünkkel, Seres Attilával, aki a Vecsési Boxklubnak a... Ilyenkor mi van ilyenkor? Tulajdonosa, elnöke, vagy ez hogyan van ilyenkor?
1: A hivatalos titulusom a Vecsési Sport Egyesülete elnöke.
0: Elnöke, így van, az a boxklub elnöke. Attila, az előzőekben elsősorban a vecsési vonalról beszéltünk, saját karrier, vecsési sportolói karrierek. Egy picit nézzük meg, hogy te hogyan látod a magyar ökölvívásnak a helyzetét. Ugye azt mondtad, hogy nagyjából egy pár éve látsz rá erre jobban, ami azt is jelenti, hogy amennyire én láttam, azért kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezel, természetesen megtartva a sportdiplomáciának a megfelelő kereteit. Hogyan látod az ökölvívás helyzetét Magyarországon, merre felé haladunk, honnan, hová?
1: Hát nehéz kérdés. Én úgy látom, hogy most egy kicsit ilyen útkeresésben van a magyar ökölvívás. Ugye volt egy 20 éves időszak, amit már nagyon le kellett zárnunk. Ugye tavaly volt egy választás, és új elnököt választott a Magyar Ökölvívó Szövetség Erdélyi Zsolt személyében.
0: Mindenki kicsit messiás várással tekint azért a Zsolt irányába, és mindenki ezt az elmúlt 20 évet úgy mondja, mint ilyen retet. Mi volt ez pontosan?
1: Hát az elmúlt 20 év az inkább ilyen nagyon egykezi irányítás volt. Én azt mondom, hogy a Csötönyi Sándor volt az elnökünk 20 éven keresztül. Én nem mondom azt, hogy nem működött ez a rendszer, mert voltak előnyei, de nagyon sok hátránya is volt sajnos, tehát ezt már így a 21. században ezen a módon nem lehetett működtetni, ráadásul annyira benne ragadtak a 80-as, 90-es évekbe, tehát csak egy példa, tehát az, hogy egy főtitkárnak egy számítógépe sincs, meg egyetlen egy e-mail címe van egy országos szövetségnek, ez mondjuk nehezen volt tartható.
0: Még most is nehéz volt a faxolást elérni.
1: Igen, azért mondom, hogy egy útkeresésben vagyunk, mert ugye megválasztottuk Erdélyi Zsoltot, és tényleg egy ilyen messiás várás van, de nem biztos, hogy ez mindig reális. Tehát a Zsolt az egy nagyon pozitív figurája a magyar ökölvívásnak, óriási hívó ereje van, mindenki ismeri. Viszont olyan feladattal bíztuk meg, amit eddig ő nem nagyon ismert, nem nagyon gyakorolt, tehát szerintem egész más kvalitások kellenek ahhoz, hogy valaki mondjuk az ökölvívás nagykövete legyen, amit abszolút az Erdélyi Zsolt a legjobb választás erre, és egész más kvalitás kell ahhoz, hogy mondjuk valaki egy szervezetet vezessen, felépítsen.
0: Két külön szakma.
1: Így van, és ugye most ezt várjuk el a Zsolttól. Ugye van nálunk egy ilyen felfogás általában a sportban, hogyha valaki világbajnok, vagy olimpiai bajnok, ne adj Isten, akkor az mindenhez ért.
0: Óriási tévedés.
1: Szerintem is, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy sikerül az Ökölvívó Szövetségnek úgy felállnia és előrelépnie, hogy nem fog sérülni az Erdélyi Zsoltnak ez a pozitív megítélése. Én ezt most elég őszintén mondom, én ettől néha félek, hogy nehogy esetleg visszaüssön rá, mert tulajdonképpen még most is azért van egy csökkenés a létszámban, meg az eredményekben. Úgyhogy hogy nagyon, nagyon kéne már valami pozitív fejlemény.
0: Hát meg saját hivatalos életemből, ahol én dolgozom, ott ugyanúgy ez probléma, hogy valaki mondjuk nagyon jó drogszakember, biopolitikus, de alapvetően vinni egy céget, egy alapítványt, egy menedzsmentet, nagyon más típusú skilleket kíván meg az embertől. Ugye itt azért annak, aki beáll a szervezeti rendszer kialakításába, átalakításába, neki nagyon-nagyon komoly konfliktusokkal kell valószínűleg szembenéznie, döbbenetes érdekcsoportok, lobby tevékenység. Ehhez megint csak egy olyan karakter kell, aki nagyon pontosan tudja, mit jelent menedzsernek lenni, és ehhez kell egy óriási legitimitás. Azt, hogy valaki azt mondja, hogy márpedig, amit ő mond, az történik, az van. Hogyan látod, fölbukkanó félben van-e olyan ember, Erdélyi Zsolt mellett, aki ezt a részét képes vinni és csinálni?
1: Most azok a hírek jönnek a szövetség részéről, de ezek ilyen folyosói pletykák, mert sajnos a hivatalos kommunikációja se úgy működik a szövetségnek, ahogy kellene. Tehát nem hivatalos forrásokból halljuk, hogy vettek fel ügyvezető igazgatót, aki tényleg nagyon keményen most beleállt a változásokba, és nagyon sok pozitív dolgot lehet visszahallani. Mindenképp kell valaki a Zsolt mellé. Azt látni, hogy még most is átalakulóban van a szövetség, tehát keresik azokat az embereket a megfelelő posztokra, akik el tudják végezni azt az adott feladatot. Ugye itt az előző rendszerben azért nagyon sok embernek úgy lett munkahelye, de ez nem csak az ökölvívásra igaz, ez a sport más területén is, hogy olyan rendes gyerek ez a Józsi, vegyük föl a szövetségbe, vagy ez a Géza. És de hát mit fog csinálni? Hát rendes gyerek, nem? Meg hát a mi gyerekünk, vegyük
0: jó gyerek,
1: föl.
0: Mi gyerekünk.
1: Hát olyan? Ti mit csináltok? Hát majd ő csinálja azt is. És nem, igazából ez az egész szemléletet meg kell fordítani, hogy az adott feladatra, az adott posztra kell a legmegfelelőbb embert megtalálni, és ez igaz a vezetésre is, mert én úgy gondolom, hogy mondjuk 100 000 emberből egy az, aki ilyen igazi vezetőnek születik, a többiek meg tudják tanulni, tehát ez egy tanulható szakma valamilyen szinten, úgyhogy ez itt is vagyok optimista, mondom én mindenképp Erdei Zsolttal, hogy előbb-utóbb biztos fog ilyen tanulmányokat folytatni, és át fogja látni az egész szervezeti működését az Ökölvívó Szövetségnek. Vannak most hiányosságok, amiket úgy, az a baj, hogy az előző rendszer az sok mindenben rossz volt. Viszont én úgy gondolom, hogy az embereknek olyan az egész beállítottsága, hogy a biztos rosszhoz mindig könnyebben, még mindig könnyebben alkalmazkodunk, mint a bizonytalansághoz. Tehát amikor tudjuk, hogy van egy szabály, ami senkinek nem jó, akkor ilyen magyar szokás szerint kezdünk kiskapukat keresni, de számtalan példa van bármelyik területen, hogyha hoznak egy adótörvényt, akkor másnap 26 e-mailt kapunk, hogy bizonyos pénzért előadásokon elmondják, hogy lehet kikerülni ezt a törvényt. Bárhol így van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a változás elindult, és tényleg nehéz ebből kilábalni, ami, tehát tényleg ránk vetül ez az elmúlt 20 évnek a hát azt mondom, hogy kétes eredményessége, mert az utóbbi időben tényleg utoljára Kovács István volt, az Kokó volt az, aki komoly eredményt tudott elérni, és Erdei Zsolt, illetve még Balzsai Károly volt az, de utánuk most azért elég űr van. Jó, hogy a juniorok, ifik azért tudnak eredményt hozni, de azért az ökölvívás, bármit nézünk, azért a felnőtt férfi eredményekből adódna igazából.
0: Megmondom őszintén, mi is ezért álltunk be, mert azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alulról jövő kezdeményezés van, akár mint te, aki azt mondja, hogy ebbe beleáll. Azt láttuk mi is az Erdei Zsolt esetében, hogy egy nagyon valóságos, nagyon hiteles emberről van szó, aki valóban csinálni akarja. Aztán őszintén, amikor beleálltunk a Cuba Especiálba, ami egy gyűjtőképes nap lett volna a Vitukin, akkor sajnos azt tapasztaltuk a szövetséggel kapcsolatban, hogy az a munkatempó, az a profizmus, amit elvárnánk, mi innen, a civil szektorból nézve, annak a nyomaival sem találkoztunk. Tehát, hogy írásban tudunk kommunikálni, szerződéseket tudunk komolyan venni, arra, hogy amúgy lesz majd, meg szevasztok, az nálunk az nem működik, ezért is farultunk ki belőle, ami nem jelenti azt, hogy kifaroltunk volna az egészből, csak azt mondtuk, hogy oké, akkor a szövetség most ebben az állapotában van, továbbra is fontos, továbbra is támogatjuk mindenben ezt a folyamatot, de önállóan kell a magunkéból összehozni, mert egyébként, hogyha amit onnan várunk, az még nem működőképes, tehát az még nem hozza azt a szintet, amivel lehet alulról kezdődően felépíteni. Nagyon-nagyon hosszú időnek látom még azt, ameddig az elefántcsont toronyból lassan kiszivárognak majd az emberek, és kinéznek, hogy haló, amúgy a bunyó az itt van kint, nem pedig ezeken a színtereken. Te hogyan látod, mi lenne az, ami segíteni ezt a folyamatot, és nem a szövetségben van, hanem a szövetségen kívüli színtereken?
1: Ez a szövetségen kívüli színtereken óriási segítség lenne az, hogyha felszerelt ökölvívó klubokat tudnánk működtetni az országban. Ugye a sportágunknak az egyik nagy hiányossága az, hogy a kluboknak körülbelül a 70%-ának nincs is ökölvívó ringje. Tehát ring nélkül oktatják az ökölvívást, ezt nem kell mondani, mint hogyha kézilabda kapu nélkül akarnánk kézilabda csapatot építeni.
0: Falra rajzolt ilyen kapu.
1: Így van, tehát ez egy óriási hiány, és megyei szintű városok vannak, ahol egyáltalán nincs ökölvívás.
0: De nincs elég lóvé, vagy nem kerül oda, ahová kéne, vagy mi történik?
1: Most van körülbelül egy 500 000 forint, vagy mindent egybeveszünk, akkor durván egy 700 millió forint éves támogatása a magyar ökölvívásnak. Nem sok, tehát például egy kézilabdatahoz, vagy bármi máshoz hasonlítva nem egy nagy pénz. Én mégis azt mondom, hogy ezt jól felhasználva, jól irányítva, ha nem is egy ilyen foci szintre, de tehát anyagilag gondolom, de mindenképp lehetne egy jó alapot építeni belőle.
0: Lehet okosabban.
1: Vannak is erre most törekvések, én nyilván én azt erőltetném igazából, hogy el kell menni nagyobb városokba, ahol van alapvetően egy klub, ott egy Erdei Zsoltnak meg kell jelenni, ott ott elő kell készíteni a terepet, ott a helyi klubvezetővel együtt bevenni a polgármesterhez, és megkérdezni, hogy van esetleg egy olyan helység, amit a város tudna biztosítani ez a sporthoz, mellé a szövetség biztosítani tudja mondjuk a felszereléseket, a ringet, a zsákokat, és ilyen kis tömegbázisokat kéne létrehozni, amik megmaradnak, mert most nem akarok politizálni, de hát semmi nem tart örökké, lehet, hogy x év múlva megszűnik ez az egész rendszer, és már nem lesz TAO, meg kiemelt sportág. Az nagyon fontos lenne szerintem, hogy ha bármi így történik, abszolút nem szoktam politizálni, tehát nem tudom, meddig tart ez a rendszer, de semmi nem tart örökké, hogy utána
0: hogy
1: viszonylag gazdaságosan fenntartható központjaink legyenek. Tehát olyan beruházásokat kéne a meglévő termekbe is szerintem erőltetni, ami akár rezsicsökkentő hatású, tehát gazdaságosabb világítással, gazdaságosabb fűtéssel megoldani a termeket, hogyha esetleg csökken ez a pénzösszeg, akkor is nehogy Isten önfenntartó termeket hozzunk létre, mert ez az egésznek az alapja szerintem. Úgyhogy én az egyik problémának ezt látom, hogy nem eléggé jól felszereltek ezek a termek. De hát az ugyanúgy az is probléma, hogy ezek a klubok egy-egy embernek az óriási lelkesedésére építenek. Tehát abszolút személyfüggők. Tehát hogyha mondjuk egy vidéki klubba történik egy szerepcsere, vagy valaki úgy dönt, hogy megelégelte az ökölvívást, abba hagyja, akkor nincs mögötte olyan szervezet, még akkor is, hogyha ez egy top 10-ben lévő klub, hogy valakit oda küldünk, hogy vegye át a csapatot, vigye tovább, hanem akkor megszűnik. Tehát ezek a bizonytalanságok azok, amik szerintem most nagy problémák.
0: De hogyha ezeket lebontjuk lokális szintre, akkor azért alapvetően egy városnak vagy egy kerületnek működtetni egy ökölvívó klubot úgy, hogy az emberek mondjuk még adott esetben pénzt is fizetnek, tehát hogy van valamennyi bevételi forrása, ez azért a jelenlegi pénzszórási trendek, mert itt gombokról beszélünk. Tehát, igen, hogy az, hogy egyébként nem tudom, Becsés városa mennyivel támogatja a boxklubot, és nem is akarom számosítani, de biztos vagyok benne, hogy benne van ebben az egészben, mert hogy ez más, ugyanez, ez nem működhethető. Tehát pont ez egy önkormánynak a feladata és felelőssége, hogy azokat az identitásképző, közösségi sport színtereket, amelyek nem olimpiai bajnoki eredmények felé mutatnak, hanem egyszerűen az emberi jólétet segítik, hát ezek már nem mehet el, főleg, hogyha tényleg itt gombokról beszélünk. Egy városnak, egy városvezetésnek, vagy egy kerületnek a költségvetésében 5-10 millió forintok, az nem lehet tétel egy ilyenre. Hogyan látod, mennyire nyitottak egyébként erre az önkormányzatok mondjuk? Milyen Vecsésen a helyzet, és hogyan látod, milyen mondjuk máshol?
1: Vecsés az pont egy pozitív példa, Vecsésen nagyon, nagyon komoly támogatása van mindegyik sportágnak, ugye a Vecsési Sportegyesületnek is 10 szakosztálya van, és körülbelül 600 tagja, és mellette még van a Vecsési Futballklub külön, tehát ha azt mondjuk, hogy 20 ezeren laknak Vecsésen, és durván 1000 sportolója van, azt hiszem, hogy százalékban az egyik legsportosabb városról beszélhetünk.
0: Ez látszik is az embereken?
1: Igen, látszik a hozzáállásuk, nem azt mondom, hogy minden emberen látszik, de látom azt, ahogy megtöltik a parkokat, és ott reggeltől estig fociznak baráti csapatok, a kosárpályákat, nagyon sok ilyen szabadtéri sportpályánk létesült most Vecsésen. Tehát mi pozitív, jó helyzetben vagyunk, támogatottságunk is megvan a várostól, de ez szorosan összefügg azzal, amiről már beszéltünk, hogy nekünk a felnőtteknél el kellett adni magunkat. Ebből benne van az, hogy nekünk 2 hetente a helyi médiában szerepelni kell, ha történik valami, ha nem, tehát valami mindig történik, ugye tudjuk, és ennek megvan a pozitív hozadéka, viszont vannak olyan városok is, ahol nem különösebben jó a kapcsolat mondjuk a helyi klub és a városvezetés között, ezeken kéne mindenképp finomítani, és ebben lenne szerintem a szövetségnek, illetve Erdei Zsoltnak szerepe, ezt nagyon sok utazással jár, meg utánajárással, és ebben nagyon nagy feladata lenne a helyi klubvezetőknek is, mert nagyon sokan azt várják el, hogy menjen le Erdei Zsolt, és intézzen nekik valamit. Ezt így nem lehet. Azt elő kell készíteni, ott körül kell nézni, hol van hely, ott már kész adatokkal kéne várni a Zsoltot, előre megpuhítani úgymond az egész önkormányzatot, hogy már egy fogadóképes közegbe menjen be mindenképp a Zsolt, úgyhogy két oldali dolog ez, de tehát ahogy a klubvezetőknél is azért nagyon sok helyen hiányzik ez a vezetői képesség. Tehát nálunk, aki edző, az egyben klubvezető is, az egyben szertáros is, az a csapat szállítója is, minden. Tehát ezek ilyen egyszemélyes klubok sokszor.
0: Mennyire lehet vajon ezeket a jó működő modelleket, mint amilyen a Becsési például egy picit talán túlírva a Tilos Rád mikrofonján, mint jó modell bemutatni, mennyire lehetne ezeket úgy népszerűsíteni, hogy azok, akik csinálják, mondjuk elmennek, konzultálnak veled, megnézik, van erre igény, akarnak-e fejlődni, tanulni azok, akik mondjuk klubokat visznek, de talán még kevésbé sikeresek a működtetésben?
1: Igény biztos lenne rá, szervezett keretek között erre még nem volt példa, viszont egyénileg többen is megkerestek, már érdeklődtek, hogy hogy tudjuk egyáltalán rentábilisan működtetni. Tehát nálunk most már önellátó az ökövívó szakosztály, tehát többen is megkerestek, hogy hogy gondolkodunk, hogy mit hogy teszünk, úgyhogy biztos, hogy van erre igény. Az sem biztos, hogy egy formát azt mindenhol rá lehet húzni, tehát ezeket a helyi speciális helyzetekhez lehet finomítani, ugye nagyon sok összetevője van ennek. De én úgy gondolom, hogy van igény rá, mert egyre többen szeretnék, nagyon sok fiatal van most már ebből a sportágban is, fiatal vezető, akik már egy kicsit más szemlélettel próbálnak vezetni klubokat. Ugye idézőjelben mondom, az öreg vezetőknél még mindig az van, hogy valamikor egy állami vállalat eltartotta őket, és nekik sportfizetés járt, és mindent adjon a város, és akkor...
0: És ennek vége.
1: És hát olyan nincs, hogy megkérdezem, hogy titeket a város mennyibe támogat, és mondják, hogy semennyire, és de mondom, miért? Hát mert nem adnak, de mondom, voltál bent? Hát én menjek be, hát tudják, hogy vagyunk, hát nem igaz, hát tudják, hogy vagyunk, és nehogy már én menjek be, de mondom, hidd el, neked kéne bemenni.
0: Mindent. Tehát... Minden igen, egy emberen múlik, hogy az elindítja. Persze.
1: Így van.
0: Egyébként
1: így van.
0: Szerintem ez az egész társadalomnak lehetne egy ilyen nagy tanulság, hogy senki nem fog eljönni. Senki nem fog kijönni a várba, és azt mondani, hogy amúgy mire van szükségetek. Minden egyes dolgot magunknak kell elintézni, ki kell járni. Holnap mondjuk tegyük föl, az az utánpótlásod szempontjából kézzel. Tegyük föl, holnap reggel fölkelsz, és azt mondod, hogy végeztem ezzel az egész ökölvívással, stílbútor, asztalos akarok lenni, új korszakát nyitom meg az életemnek. Van-e, aki lenne, aki tovább viszi? Mennyiben gondolkodsz abban, hogy legyen mögötted az, ami folytonosságot, vagy a folytonosságnak az alapját adja?
1: Igen, amikor 2002-ben lekerültem, akkor egy edző dolgozott Vecsésen, most jelenleg 8 edzővel dolgozunk Vecsésen, úgyhogy, és tudatosan készülünk is arra, tehát én mindig azt hallom más téren is, hogy nincsen pótolhatatlan ember, tehát itt nagyon fontos, hogy olyan, úgy végezzük a munkánkat, hogy ne tartsunk magunkban titkokat, mert az visszaüt, tehát itt meg kell osztani az információkat, átláthatónak, transzparensnek kell lenni, hogyha bármi történik velem, mert hirtelen úgy döntök, hogy Dubajba költözök, mert az most jól fizet, akkor legyen, aki rálát a rendszerre, és át tudja venni, és tudja tovább működtetni, úgyhogy én hálásnak úgy gondolom, hogy lenne az, aki tovább vinni a klubot, hogyha nekem bármi jogból ki kéne szállni most belőle.
0: Tartanak a

0: Azon kívül.
1: Persze, neked saját ringen tudnak ráadásul ringbe szállni.
0: Szerencsére, hogy az elmúlt 5-6 évben mindig a top 10-ben voltunk, tehát úgy gondolom, hogy így meghatározó részei vagyunk a magyar ökölvívásnak, remélhetőleg így is fog ez maradni továbbra is.
1: Biztos vagyok benne, hogy az augusztus 11-ei dokkurai mérkőzéseken is lesznek majd szép eredmények, és talán majd az egyikünknek a derekára kerül majd a kék Duna öve, amelyet Fábián Zoltán testvérünk készít el. Zoli, hogyha hallod az adást, akkor még egyszer köszönjük. Köszönjük szépen Seres Attilának, hogy eljött hozzánk ide, köszönjük, hogy itt voltál, és akkor találkozunk szombaton kint ezen a héten a Vajókikötőben. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön el és nézze meg élőben, mert ilyet talán először is utoljára fog majd látni a Duna partján, Budapesten, sőt Szegét, talán egész Európában. Dr. BZMG, van-e még kérdésed Attilához? Te leszel a sportkommentátor, vagy pedig mindent tudtatok akkor tisztelni?
2: Majd mindent tudtunk tisztelni.
0: Várunk mindenkit, jó buli lesz.
1: Az biztos vagyok benne.
0: Gyertek.
1: Köszönjük szépen, és köszönjük mindenkinek, hogy a Tilos Rádióban a Hétérítő című műsort hallgattátok. Egy hét múlva lesz majd újra, akkor már túl leszünk a dok urain, tehát még egyszer augusztus 11-én nagyjából ilyen dél 2, szerintem azt hiszem, hogy 2-t írtál valakinek Attila a neten, dél és 2 között indulnak azért ezek a dolgok. Dél, én megmondom őszintén, kimennék délre, hogy legyen jó helyem, és akkor biztos, hogy mindenki árnyékból tudja majd nézni. Itt köszönjük szépen, mindenkinek további kellemes tilos rádiózást kívánunk, szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A DOK urai néven augusztus 11-én 14 órától hivatalos ökölvívó mérkőzés szervez a Tilos Rádió héttérítő című műsor csapata a Vályó kikötőbe. A performatív elemekkel és bűnös hip-hop ütemekkel telepakolt egyszeri és megismételhetetlen sporteseményen a Duna két partjának legütőképesebb bunyósai csapnak össze, hogy kiderüljön, ki lesz a DOK ura, kinek a derekán ragyog majd a kék Duna öve. Olvasható a héttérítő Facebook oldalán. A helyszíni élő közvetítés Dr. BZMG hasítja bele a folyóparti szélbe, az úgynevezett Ring Conferencié, a rádióból jól ismert Melyik Feri lesz, a rakodóplacot a Seahawk 2 kapitányaként debütáló Getta tábornok és a hangjáról elhíresült V-ügynök tartja tisztán. A magas minőségű korongokat direkt és györemix pörgeti a pop-up dog pultjában. Az esemény fővédnöke Erdei Madár Zsolt, világbajnok magyar félnehézsúlyú profi ökölvívó, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, a Hungarian Boxing Association elnök.

0: kényelmes szénapadlásokra gondolt a béristálókban, az ottani meleg rácsozatokra, ahol oly sok éjszakát eltöltött. Ostoba módon néha elégedetlenkedett, és pofákat vágott arra az életre. Hihetetlennek tűnt, de annak idején unalmasnak találta. Mostanra elege lett. Hazamegy, és kész. Ecetes uborka, hallom hívó szavat. Félrelökte két virágot, méltóság teljesen maga köré tekerte rongyos köntösét, arcát a láthatár azon pontja felé fordította, amely irányban hite szerint szülővárosa elterült, és mélységes eltökéltséggel, valamint figyelemre méltó szórakozottsággal egyenesen lelépett a 30 láb magas sziklatömb tetejéről. Körülbelül 10 perccel később, amikorra az aggódó és eléggé töredelmes hangulatba került két virág kiásta egy nagy hótorlaszból a kövek lábánál, arckifejezése mit sem változott. Két virág kémlelőn nézte. Jól vagy? Kérdezte. Hány ujjamat tartom fel?
1: Haza akarok menni.
0: Oké. Ne, meg se próbálj lebeszélni, elegem van. Szívesen mondanám, hogy jó mulatság volt, de nem tehettem. Micsoda? Azt mondtam tőlem, oké. Erősítette meg két virág. Szeretném újra látni Ankh-Morpork-ot. Úgy számítom, mostanra már elég sokat újjáépíthettek belőle. Meg kell jegyezzük, hogy amikor utoljára látták, a város éppen vadul leégőben volt, amely tény sokat köszönhetett annak, hogy két virág megismertette az érdeklődő, ám tudatlan tömegeket a tűzbiztosítás fogalmával. Mindazonáltal a pusztító tűzvészek a morporki élet mindennapos eseményei közé tartoztak, s a várost mindig dalolva, s aprólékos gonddal építették újjá a hagyományos helyi szokásoknak megfelelően, taplószáraz fából és a vízhatlanság végett, kátránnyal bőkezően megkent zsúbból.
2: Ó, oh, mondta széltoló egy kis lelohadva.
0: Ó, oh, hát akkor jó. Akkor
2: minden rendben.
0: Pompás, akkor akár indulhatnánk is.
3: Felkászálódott, s leseperte magáról a halat.
0: Hanem azt hiszem, várnunk kéne reggelig,
3: jegyezte meg két virág.
0: Miért?
3: Nos, mivel farkasordító hideg van, nem tudjuk pontosan, hol vagyunk, a podgyász elveszett, sötétedik, soroljam?
0: Széltoló megtorpant. Elméje sötét szakadékaiban ősöreg papír zizzenését vélte hallani. Az a szörnyű gyanúja támadt, hogy álmai mostantól ismétlődőek lesznek, és jobb dolga is akadt, mintsem egy csomó vénséges varázsige előadásait hallgatni, akik még abban se tudtak megállapodni, hogyan is keletkezett a világegyetem. Egy vékonyka hang a hátsó agyából feltette a kérdést.
4: Miféle jobb dolgot?
0: Fogd már be a szád!
4: Fakadt ki. Hát csak azt mondtam, hogy dermesztő hideg van, és...
3: Kezdte újra két virág.
0: Nem te! Én!
4: Mi?
0: Fogd már be a szád!
3: Mondta széltoló csüggettem.
4: Feltételezem, hogy semmi ehető nem található errefelé, ugye?
5: A hatalmas sziklák feketén lettek, és fenyegetően meredtek a magasba a naplemente haldokló zöld fényében. A druidák a belső körben tolongtak. A jó egy néhány mágiott a kivilágításban sörögtek, forogtak, ahogy a kőkompjúter szükséges perifériáit hozták üzemkész állapotba. Fagyöngyel koszorúzott póznákra koskoponyákat tűztek, kígyóhímzéses lobogókat feszítettek, és így tovább. A tűzfénykörén kívül gyülekezett egy nagy csapat fensík lakó. A druidisztikus fesztiválok mindig is népszerűek voltak, különösen olyankor, amikor valami balul sült el. Őket bámulta merően széltoló.
2: Mi folyik ott?
0: Nos hát, jött tűzbe két virág egy csapásra. Ami azt illeti, ez a szertartás több évezredre nyúlik vissza, és célja a hold újjászületésének megünneplése.
4: Vagy esetleg a napé? Nem. Nem, mégiscsak azt hiszem, hogy a holdé.
0: Igen, holdé. Kétségtelenül egy nagyon emelkedett, csöndes, méltósággal felruházott és gyönyörűséges ceremónia.
3: Széltoló megborzongott.
0: Mindig aggodalommal töltötte el, amikor két virág lelkesedni kezdett. Egyelőre még szerencsére nem használta a festői és idilli szavakat. Ezeket széltoló eleddig nem tudta kielégítően lefordítani, de a legjobb megközelítésnek a baj tűnt.
4: Bárcsak itt lenne a podgyász,
3: sóhajtott sajnálkozva a turista.
6: Akkor fényképezhetnék. Ez olyan festőinek és idillikusnak ígérkezik.
5: A tömeg várakozást teljesen mocorgott. Nyilvánvaló volt, hogy az események hamarosan mozgásba lendülnek.
2: Figyelj csak, mondta sürgetőleg Széltoló. A druidák papok. Semmiképp se feledkezz meg erről. Ne csinálj semmit, ami felbűzítheti őket.
6: De ne ajánd fel, hogy megveszed a köveket. De én ne kezdj festői benszülött népszokásokról beszélni. Én azt hittem, semmi esetre se próbálj biztosítást kötni velük. Az tutira feldühíti őket. De hát ők papok!
5: Jajdult fel két virág. Széltoló meghökkent.
2: Hát persze, pont ez a lényeg, hát nem?
5: A külső kör másik oldalán egyfajta körmenet kezdett kialakulni.
6: De hát a papok jóságos, kedves emberek, mondta két virág. Otthon a kolduló tálkájukkal járkálnak mindenfelé. Az az egyetlen tulajdonuk,
5: tette hozzá. Csodálkozott el Széltoló, aki egyáltalán nem volt benne biztos, hogy jól értette.
2: Hogy felfogják benne a vért, ugye?
5: Vért?
2: Persze, az áldozaté.
5: Széltoló azokra a papokra gondolt, akiket otthonról ismert. Természetesen mindent megtett, nehogy magára haragítsa valamelyik istent, részt is vett, ki tudja hány templomi szertartáson, és összességében úgy ítélte, hogy a körkörös tenger melléki papság legfontosabb meghatározása az, hogy olyan személy, aki rengeteg időt tölt hónaig vérrel borított karral. Két virág elborzott.
6: Hogyan? Dehogy! Ahonnan én jövök, a papok szent életű férfiak, akik szegénységi fogadalmat tettek, és magukat teljesen a jó cselekedeteknek és az isteni természet tanulmányozásának szentelik.
5: Széltoló gondolkodóba esettem újdonat megközelítés hallatán.
2: Nincsenek áldozatok?
6: Abszolút nincsenek.
5: Széltoló feladta.
2: Nos, ez nem hangzik valami hűdeszentnek az én fülemben.
5: Bronzkürtök kara recsent hangosan. Széltoló körülnézett. Lassan, libasorban druidák masíroztak el. Hosszú sarlóikon fagyöngy ágacskák lógtak. Több ifjú druida és tanítvány követte őket, akik az ütőhangszerek legkülönfélébb válfajain játszottak, melyekről azt tartja a közhiedelem, hogy előzik az ártó szellemeket, és a hallottak alapján azt kell mondjuk, a közhiedelemnek kivételesen igaza van. A fáklya fény izgalmasan drámai mintákat rajzolt a sziklákra, amik baljóslatúan meredeztek a zöldbe játszó ég háttere előtt. Tengei ránt az Aurora Coriolis csillámló függönye hunyorogni és tündökölni kezdett a csillagok közt, ahogy milliónyi jégkristály táncolt a korong mágikus mezejében.
7: Pelafon elmagyarázta nekem az egészet,
5: suttogta két virág.
6: Aminek hamarosan tanúi leszünk, az egy keligen régi ceremónia, ami az ember és a világegyetem egységét ünnepli. Legalábbis ezt mondta.
5: Széltoló fanyarú szemlélte a körmenetet. Amikor a druidák szétszélettek a nagy lapos kő körül, ami a kör közepét uralta, Széltoló nem tudta nem észrevenni a vonzó, ám meglehetősen sápadozó ifjú hölgyet középütt. A lány hosszú fehér ruhát viselt, aranyi nyakéket és bizonytalan bal sejtelemre való arckifejezést.
6: Az a lány egy druida nő?
5: Kérdezte két virág.
2: Nem. Nem hinném,
5: felelte vontatottan Széltoló. A druidák kántálásba fogtak. Széltoló úgy vélte, az ének különösképp visszataszító és nagyon unalmas darab, és határozottan érezte, hogy gyors crescendóban fog végződni. A látvány, ahogy a fiatal nő ráfeküdt a nagy kőre, egyáltalán nem siklasztotta ki ezt a gondolatmenetet a kerékvágásból.
6: Amit ön mondani akarok, kezdte két virág, az az, hogy szerintem az ilyesfajta szertartások a primitív egyszerűséghez térnek vissza, ami...
5: Igen, vágott közbe Széltoló. Ha minden áron tudni akarod, most fel fogják áldozni a lányt.
6: Két virág megdöbbenve nézett rá. Megölik?
5: Igen.
6: Mi?
2: Ne tőlem kérdezd, hogy kikeljen a gabona, hogy felkeljen a hold, vagy ilyesmi.
5: De az is lehet, hogy csak szenvedélyesen szeretnek embert ölni.
2: Nesze neked vallás.
5: Hirtelen tudatára ébredt egy halk zümmögésszerű,
3: inkább érzékelhető, mint hallható hangnak. Úgy tűnt, hogy a mellettük álló sziklából jön. Kis fénypettyek villoztak a kő felszíne alatt, mint aprócska csillámszemcsék. Két virág levegő után kapkodott.
6: Nem használhatnának esetleg virágokat, meg bogyókat, vagy ilyesmit, valami jelképeset?
0: Kizárt dolog.
6: De kipróbálta már valaki?
3: Széltoló felsóhajtott.
0: Ide figyelj, kezdte.
3: Nincs az a magára valamit is adó főpap, aki végigjátsza az egész előadást a kürtökkel, meg lobogókkal, meg mindennel, hogy aztán a kését egy narcizba, meg két szilvába döfje.
6: Szembe kell nézzél a ténnyel, hogyha kicsit is megkaparod ezt az egész hóbellevancot az aranyággal, meg természeti ciklusokkal, rögtön kibukkan a szex meg az erőszak. Általában mindkettő egyszerre.
3: Legnagyobb megrökönyödésére két virág ajka sírásra görbült. Két virág, Széltoló tisztában volt vele, de még mennyire. Nem csak, hogy rózsaszín szemüvegen át, de ráadásul rózsaszín aggyal is szemlélte a világot, és rózsaszín fülekkel hallgatta. A kántálás megállíthatatlanul emelkedett a crescendo felé. A druidák vezetője körmével tesztelte sarlója élét, s minden szem a körön túli, kimagasló szikla újra merett, ami fölött a hold vendég fellépése volt hamarost várható.
6: Semmi haszna, hogy...
3: kezdte Széltoló, de már nem volt hallgatósága. Azonban a körön kívüli jeges táj nem volt teljesen élethíján. Először is egy csapatnyi varázsló közelgett, akiket Armand már riasztott. Ám egy kis magányos figura is nézelődött egy eldőlt szikla alkalmatos rejtekéből. A korong a legnagyobb legendáinak egyike kísérte figyelemmel az eseményeket, jelentős érdeklődéssel. Látta a druidákat körbeállni és kántálni. Látta, ahogy a fő druida magasra emelte a sarlót, és akkor meghallott egy hangot.
6: Elnézést! Elnézést, ide hallgassanak! Mondhatnék valamit?
3: Céltoló kétségbe esve nézett körbe, a menekülés útját keresve. Hát nem akadt egy sem. Két virág, ujját figyelmeztetőleg felemelve, az oltárkő mellett állt udvarjasan, ám eltökélte. Széltolónak eszébe jutott az a nap, amikor két virág úgy vélte, az épp elhaladó hajcsár túl kegyetlenül ütlegeli az összvéreit, és érvelése az állatkínzás ellen azt eredményezte, hogy Széltolót végül alaposan megtiporták, és kissé fel is öklelték a védtelen mestiák. A druidák olyan kifejezéssel néztek két virágra, amit normális körülmények között a kergebirkáknak és a váratlan békaesőnek tart venni az ember. Széltoló nem hallotta tisztán, mit mondott két virág, de néhány fordulat, mint például etnikus népszokások, meg diók és virágok, felszűrődött hozzá az elnémult körből. Aztán sajtos pálcikákhoz hasonlatos ujjak fogták be a száját, egy borotva éles vágóél csiklandozta az Ádám csutkáját, és egy frecsegő hang közvetlen a füle mellett azt mondta.
7: Egy szó se vagy meghalsz!
3: Széltoló szeme úgy forgott gödrébe, mintha kiutat keresne.
7: Ha azt akarod, hogy ne szóljak egy szót se, akkor honnan fogod tudni, hogy értettem, amit épp most mondtál?
3: Sziszegte.
7: Kusj! És mondd meg, mit csinál az a másik idióta! Na ide figyelj, ha be kell fogjam a számot, hogy tudnám el...
3: A torkának feszített kés hirtelen a fájdalom forró csíkjává vált, és Széltoló úgy döntött, egye fene a logikát.
7: A neve két virág, nem erről a vidékről való. Nem is úgy néz ki, a barátod?
3: Van köztünk némi gyűlölet, igen. Széltoló semmit se látott foglyulejtőjéből, de úgy érezte, az illető teste ruhafogasból lehet. Ezen kívül erős mentolszagot árasztott.
7: Van benne kurázsi, azt meg kell hagyni! Tedd pontosan azt, amit mondok, és akkor lehet, hogy nem végzi az oltárra kötözve.
6: Uram, atyám.
7: Tudod, ezek errefelé nem igazán ökumenikusak.
3: Ez volt az a pillanat, amikor a hold illő módon engedelmeskedve a meggyőződés törvényének felkelt. Bár a számítások törvényére való tekintettel még csak a közelében sem annak a pontnak, ahol a szinkalkopjúter szerint felbukkannia kellett volna. Azon a helyen foszladozó felhő közül kukucskálva egy vörös csillag ragyogott.
4: pont a kör legszentebb sziklája fölött lógott, úgy sziklázva, mint a villózás a halál szemgödrében. Bajós volt és borzasztó, és Széltoló észrevette, hogy múlt éjjel óta egy kicsit nőtt. Az egybesereglett papságból a rémület sikolya röppent a magasba. A környező földsáncokon a tömeg előrébb nyomult, a fejlemények izgalmasnak ígérkeztek. Széltoló kezébe belesiklott egy kés, szerencsére a markolat, és a szortyogó hang a háta mögött megkérdezte.
7: Csináltál már ilyesmit korábban?
4: Milyesmit?
7: Berontani a templomba, megölni a papokat, ellopni az aranyat és kiszabadítani a szüzet.
4: Hát nem mondhatnám.
7: Így kell ezt!
4: Két hüvelyknyire Széltoló bal fülétől a hang olyan visításban tört ki, amilyet a pávián ad ki, ha lába beszorul egy visszhangzó kanyomba, és egy apró, ám szívós és izmos alak száguldott el mellette. A fáklyák fénye megvilágította, hogy az elsuhanó alak egy nagyon öreg ember, abból a sovány fajtából, amit általában virgonc öreg úrnak neveznek. Teljesen kopasz, csak nem térdig érő szakállal és piszkafa lábakkal, amiken a viszerek egy meglehetősen nagy város úthálózatát rajzolták ki. A hideg ellenére sem viselt mást, csak egy szegecsekkel kivert bőriszákot, meg egy pár csizmát, amiben még simán belefért volna egy másik pár láb. A férfihoz legközelebbi két druida összenézett, és egyszerre lendítették sarlójukat. Röpke kavarodás után azonban mindketten labdává gömbölyödtek fájdalmukban, és hörögtek. A következő izgalmas percekben Széltoló az oltárkő felé oldalazott, félénken markolva a kést, hát ha így elkerülheti a nem kívánatos kommentárokat. Valójában a kutya se figyelt rá. Azok a druidák, akik nem menekültek ki a körből, általában a fiatalabbak és izmosabbak, összegyülekeztek az öreg ember körül, hogy a kőkörökkel együtt járó emberáldozat teljes témakörét megvitassák vele, ám a lármából és a csontrecsenésekből ítélve az aggasztján legalábbis egyenrangú vita partnernek bizonyult. Két virág érdeklődéssel nézte a küzdelmet. Széltoló vállon ragadta.
7: Tűnjünk innen!
4: Nem kéne segítsünk?
2: Biztos vagyok benne, hogy csak láb alatt lennénk, nyilatkozta Széltoló sietve. Te is tudod, milyen pocsék érzés, amikor roppant elfoglalt vagy, és mások a vállad fölött belebámulnak a munkádba.
4: De legalább mentsük meg az ifjú hajadont, követelte határozottan két virág.
2: Jó, de siessünk.
4: Két virág elvette a kést, és oda rohant az oltárkőhöz. Több hiába való kísérlet után sikerült elnyiszálni a lány kötelékeit, aki felült és könyvzáporban tört ki.
7: Jól van, most már minden rendben,
4: kezdte a turista.
8: A francos nyavaját van rendben,
4: csattant fel a lány kisírt szemmel rámeredve.
8: Miért kell az embereknek mindenbe belavatkozniuk és tönkretenni a dolgokat?
4: Bosszusan belefújta orrát ruhája szegélyébe. Két virág zavarba esve nézett Széltolóra.
7: Úgy látom, nem egészen érted a helyzetet, mondta. Úgy értem, a biztos halál torkából mentettünk meg.
8: Erre felé igazán nem olyan könnyű,
4: válaszolta a lány.
8: Úgy értem, megőrizni a...
4: Elpirult és zavarában tekergetni kezdte öltözéke szélét.
8: Úgy értem, megmaradni, hogy nem hagyni, hogy nem elveszíteni az alkalmasságot.
4: Alkalmasságod? Visszhangozta két virág, kiérdemelve ezzel a multiverzum leglassú felfogású személyének járó Széltolókupát. A hajadon szeme összeszűkült.
8: Mostanra már odafen lehetnék a holdistennőnél mézsört kortyolva ezüst serlekből,
4: zsémbelt.
8: Az a 8 év, amíg minden rohadt szombat este otthon maradtam, kárba veszett.
4: Felnézett Széltolóra, és savanyú arcot vágott. Széltolónak rossz érzése támadt. Lehet, hogy egy osonó lépés zaját hallotta meg, vagy a mozgás tükröződött a lány szemében, de lebukott. Valami átsűvített a levegőn, ott, ahol egy másodperce még a nyaka volt, és nekivágódott két virág kopasz koponyájának. Széltoló megpördült, és megpillantotta a fő druidát, aki épp újra lendítette a sarlóját. Az elfutás minden reményének híján kétségbe esetten odarúgott. A rúgás pontosan tért kalácson találta a druidát. Ahogy felsikoltott, selejtette fegyverét, a húsba döfött acél ocsmány kis nesze hallatszott, és a pap előre zuhant.
3: Mögötte a nyiszlett, hosszú szakállú ember kihúzta kardját a tetemből, letisztította egy marék hóval, és így szólt.
9: Kén az a lombágon? Ti fogjátok cipelni a kincset?
7: Kincset?
3: Nyögte Széltoló elhalóan.
9: A nyakékeket, meg az összes többit, az aranyláncokat. Szokva belőlük, hát ilyenek a papok,
3: mondta az öregember erősen nyálazva.
9: Semmi más, csak nyakék, nyakék, nyakék. Ki ez atyúk?
2: Nem hagyja, hogy megmentsük őt, felelte Széltoló. A lány dacosan nézett az öregre az elkent szemfesték alól.
9: A francba vele,
3: mondta a vén. Egyetlen mozdulattal felkapta a hajadon, hátára dobta, feljajdult a csúsztól és összeesett. Egy másodperccel később, még mindig hasonfekve így szólt.
9: Ne átszorogjott osztoba asszonyállat, segíts fel!
3: Széltoló legnagyobb megdöbbenésére, és valószínűleg a sajátjára is, a lány szót fogadott. Eközben Széltoló megpróbálta felrázni két virágot, akinek halántékán egy nem túl mély horzsolás vérezgetett, ám a kis ember eszméletlen maradt. Arcára ráfagyott kissé aggodalmas mosoly. Lélegzése ziháló volt és különös. És nagyon könnyű is volt. Nem egyszerűen a normálisnál kisebb súlyú, de kifejezetten súlytalan. A varázsló ennyi erővel akár egy árnyékot is tarthatott volna a karjában. Széltolónak eszébe jutott, hogy a druidákról azt rebesgetik, különleges és szörnyű mérgeket használnak. Persze gyakran ugyanezek a rebesgetők állítják azt is, hogy a bűnözőnek a szeme se áll jól, hogy a villám sose csap kétszer ugyanoda, és hogyha az istenek arra szánták volna az embert, hogy repüljön, kezébe nyomtak volna egy repülőjegyet. De két virág könnyűsége valamiért megrémítette. Halálra rémítette. Felpislogott a lányra, akinek egyik vállán átvetve lógott az öreg, s egy bocsánatkérő félmosolyra görbült a szája. Úgy a leányzó vese tájékáról egy hang ezt nyöszörette.
9: Megvan minden! Tűnjünk innen még, mielőtt visszajönnek!
3: Széltoló a hóna alá csapta két virágot, és utánuk baktatott. Mi mást tehetett volna? Az öregnek volt egy nagy fehér lova egy sorvadozó fához pányvázva, egy kicsi hólepte vízmosásban, nem messze a kőkörtől. A paripa szűre fényesen csillogott, és a pompás csatamén általános özbenyomását csak némileg csökkentette a nyerekhez kötött aranyér kímélő párnácska.
9: Oké, tegyél le! Van valamiféle kencefél a nyerektáckában, ha lennél olyan szíve!
3: Széltoló, amilyen gyöngéden csak tudta, odatámasztotta két virágot egy fához, és a holdvilágnál, meg ébredt rá a vészjósló új csillag halomány vörös fényénél, most először alaposan szemügyre vette megmentőjét. A férfi félszemű volt. Hiányzó szemét fekete kötést akarta. Vékony testét behálózták a sebhelyek, és jelenleg fehéren izzó izületi gyulladástól vibrált. Nyilvánvaló volt az is, hogy fogai már réges-rég leköszöntek hivatalukról. Ki vagy te? Kérdezte Széltoló.
9: Betán,
3: felelte a lány, aki egy maroknyi, ocsmányul bűzölgő, zöld gyógyírt masszírozott az öreg hátába. Fellépése azt sugallta, hogy ha előzőleg megkérdezték volna tőle, miféle események következhetnek be, amikor a hős, hófehér paripán megmenti a feláldozandó szüzet, vélhetőleg nem hozta volna szóba a gyógykenőcs lehetőségét. Ám ha már úgy alakult, hogy a balzsamnak elő kellett kerülnie, feltett szándéka, hogy profi módra alkalmazza.
2: Az öreget kérdeztem, mondta Széltoló.
3: Egy csillagfényű szem tekintett fel rá.
9: Cohennek hívnak, fiú.
3: Betán keze megállt masszírozás közben.
9: Cohen?
3: Lehelte.
9: Cohen a barbár? Fenki máv!
3: Várjon csak, kezdte Széltoló. Cohen egy nagy darab, délceg dalia, nyaka, mint a bikáé, mellizmai olyanok, mint egy zsák focilabda. Ő a korong legkiválóbb harcos, egy élő legenda. Emlékszem, a nagyapám mesélte, hogy látta egyszer a nagyapám.
2: Elcsuklott a hangja a szúrós pillantás súlya alatt.
3: Ó, hebegte.
9: Ó, hát persze.
2: Elnézést.
9: Hát igen,
3: sóhajtott a Cohen.
9: Pompaszan ez van, fiú. Én vagyok az egész élet a saját legendámban.
3: Megáll az eszem, ámult Széltoló. Pontosan hány éves is vagy?
9: 87.
10: De te voltál a legjobb, kiáltotta Betár. A bárdok még mindig a te tetteidet zengik.
3: Cohen vállott von, s ettől rögtön fájdalmasan felszisszent.
9: Szoszám kaptam honoráriumot,
3: mondta, és a havat nézte merengve.
9: Ez életem mottója. 80 év meló, és mit tudok felmutatni? Hátfájászt, aranyeret, rossz emésztészt, és legalább 100 leveszlet vettek. Levesz! Jaj, utálom a leveszt!
3: Betán összeráncolt homlokkal kérdezte.
6: Levesz?
3: Leves, magyarázta Széltoló.
9: Azaz, levesz,
3: fintorgott Cohen undorra.
9: Tudod, a fogam miatt? Senki se vesz komolyan, ha nincs fogad. Azt mondják, csücs ide a tűz mellé, apó, és egyél egy kis lev...
3: Élesen Széltolóra merett.
9: A nagyon csúnyán köhögte, fiú.
3: Széltoló nem volt képes a szemébe nézni. Elfordította a fejét, és elszorult a szíve. Két virág még mindig a fának támaszkodva hevert, békésen, eszméletlenül, és olyan szemrehányóan nézett ki, ahogy csak lehetséges volt az adott körülmények között. Cohennek is eszébe jutott. Bizonytalanul lábra állt, és odavonszolta magát a turistához. Mindkét szemhéját felhúzta, megvizsgálta tekintetét, majd a pulzusát.
6: Eltávozott,
3: mondta. Halott? Kérdezte Széltoló. Elméje parlamentjében egy tucat érzelem ugrott talpra, és kezdett ordibálni egyszerre. A megkönnyebbülés emelkedett szóra elsőnek. Aztán a megrázkódtatás szólalt fel, s javasolt rendeutasítást, aztán a zavar, a rémület és a veszteség érzet kapcsolódta be a vehemens vitába, ami csak akkor ért véget, amikor a szomszédteremből átjött a szégyen, hogy megnézze, mit ölik ezek egymást.
6: Nem!
3: Válaszolta elgondolkozva Cohen.
6: Nem egészen. Csak eltávozott.
3: De hova?
6: Dunstan szincs,
3: felelte Cohen.
9: De azt hiszem, ismerek valakit, akinek lehet, hogy van egy térképe.
3: Messze kinn a hómezőkön fél tucatnyi vörös fénypetty izzott az árnyakban.
11: Már nincs messze,
3: jelentette ki a vezérvarázsló egy kis kristálygömbbe kémlelve. A háta mögött felhangzó általános mormogás azt sugalmazta, hogy bárhol is legyen Széltoló, semmi esetre sincs távolabb, mint egy jó leső, forró fürdő, egy kiadós étkezés, meg egy puha, meleg ágy. Aztán a leghátul caplató varázsló megállt.
11: Hallgassátok csak!
3: Hallgatták. Elsősorban a tél kis neszeit, amely kezdte végre igazán markába kaparintani a vidéket, a kövek csikordulását és apró cseprő élőlények tülekedésének tompított zaját a hótakaró alappi járatokban. Egy távoli erdőben farkas üvöltött. Zavarba jött, mikor senki sem csatlakozott hozzá, és gyorsan abba hagyta. Ezen kívül a holdvilág ezüstös havazásának hangja hallatszott még, na meg fél tucatnyi varázsló zihálása, ahogy megpróbáltak halkan lélegezni.
11: Nem hallok semmit, kezdte az egyik.
6: Rendben.
3: Aztán mind meghallották. Egy erőtlen távoli recsegést, mintha valami nagyon gyorsan mozogna a ropogó hóba.
11: Farkasok?
3: Vetette fel az egyik varázsló. Mindnyájan a gírhes, éhes testek százaira gondoltak, ahogy szökelve közelednek az éjben.
11: Nem, rázta fejét a vezér. Túl szabályos. Esetleg egy hírnök?
3: Már harsogóbban szólt, úgy, mint amikor valaki siet veszi az ellert.
11: Fellövök egy jelzőfényt,
3: döntött a vezér. Felmarkolt egy maréknyi havat, labdává gyúrta, magasra hajította, és meggyújtotta az újbegyéből kilövellő oktarintűz sugárral. Mindez rövid ideig tartó, vadul kékellő ragyogást eredményezett.
11: Csönd támadt.
3: Aztán egy másik varázsló megszólalt.
11: Te hülye állat, most nem látok semmit.
3: Ez volt az utolsó, amit hallottak. Mielőtt valami fürge, kemény és zajos vágódott nekik a sötétségből, aztán eltűnt az éjszakában. Amikor kiásták egymást a hóból, csak csepp lábnyomok takaros, zsúfolt csapását találták. Kis lábnyomok százait, mind nagyon közel egymáshoz, amik olyan egyenesen vágtak át a havon, mint egy fényszóró.
1: Nekromancia,
3: borzadt el Széltoló. A banya a tűz másik oldalán vállat vont, és előhúzott egy pakli elpiszkolódott kártyát egy észrevehetetlen zsebből. A kinti ordító fagy ellenére a jurta légköre leginkább egy kovácsmester hónaljára hasonlított, és a varázsló már izzadt, mint a ló. A ló trágya jól tüzelt, ám a ló népének még volt mit tanulnia a szellőztetésről, kezdve a szó jelentésével. Betán oldalra hajolt.
10: Ki az a nekromanci?
3: Suttogta.
1: Nekromancia, halott idézés, beszélgetés a holtakkal, magyarázta Széltoló.
3: A lány kissé kiábrándultnak látszott. Már megették a lóhúsból, lósajtból, véres lókolbászból és lóheréből álló vacsorát, lóbabbal és lótusszal, s megitták a gyenge sört, melynek eredetéről Széltoló nem kívánt találgatásokba bocsátkozni. Cohen, akinek lóleves jutott, elmesélte, hogy a tengelyföldi lótörzsek nyerekben születnek, amit Széltoló nőgyógyászati képtelenségnek ítélt, és hogy különösképp jártasak a naturális mágiában, mivel a pusztai életmód ráébreszti a népeket arra, milyen remekül illeszkedik az ég a földhöz, méghozzá minden ponton, és ez óhatatlanul elmélyült gondolatokhoz vezet, mint például miért, vagy mikor, és miért is nem próbálkozunk meg egy kis marhával a változatosság kedvéért? A törzsfő nagyanyja odabiccentett Széltolónak, és kiterítette maga előtt a kártyákat. Ahogy már híven feljegyeztük, Széltoló volt a korong legpocsékabb varázslója. Egyetlen más varázsige sem maradt meg a fejében, amióta az ige beleköltözött, körülbelül ahhoz hasonlóan, hogy a halak sem törekszenek a csuka közelebbi ismerettségére. De ettől még megőrizte büszkeségét. És ugyebár a varázsló krühellik nézni, mikor nők visznek véghez varázslatot. Legyen az a legszimplább bűbáj. A láthatatlan egyetemre sose vettek fel lányokat, valami dünnyögve a vízvezeték hálózat átszerelésének egekbe rúgó költségéről. De az igazi ok, a kimondatlan rettegés volt attól, hogy ha a nőknek is szabad lenne babrálni a mágiával, valószínűleg zavarba ejtően jól csinálnák.
4: Különben se hiszek a tarokkártyákban,
3: morogta Széltoló.
4: Az a szöveg, hogy a világegyetem lepárolt bölcsessége rejlik bennük egy nagy ökörség.
3: Az első füstsárgította, időrágta kártyalap. A csillag kellett volna, hogy legyen. De az ismerős, kis, kezdetleges sugarakkal körbevett kerek korong helyett egy apró, vörös petty látszott rajta. A banya mormolt valamit, megkaparázta a lapot a körmével, majd fürkészően Széltolóra merett.
4: Semmi közöm hozzá.
3: A nyanya megfordította a kézmosás fontosságát. A nyolc szög nyolcast, az égboltozatját, az éjtócsát, az elefánt négyest, a teknőc ázt és Széltoló már várta a halált. Valami a halállal se stimmelt. A kártyalapon egy viszonylag élethű ábrázolása kellett volna legyen annak, ahogy a halál megüli habfehér paripáját, s valóban ő ott is volt. De az ég mögötte vörösbe játszott. És egy picény figura tűnt fel egy távoli hegyen, épp átkelőben, a lózsírral töltött lámpások fényénél alig-alig kivehetően. Széltolónak nem kellett azonosítania az illetőt, hiszen a képen látszott mögötte egy lába sok száz lábikóval. A podgyász mindenhová követi a gazdáját. Széltoló egy pillantást vetett a jurtán keresztül két virágra. Sápadt talak egy rakás lóbőrön.
1: Tényleg halott? Kérdezte.
3: Cohen tolmácsolta a vénasszonynak, aki tagadólag rázta a fejét. Belenyúlt a mellette lévő falábába, az alján kotorászott mindenféle zacskók meg üvegecskék között, míg végül lelt egy kicsiny zöld fiolát, melynek tartalmát Széltoló sörébe öntötte. Széltoló gyanakodva szemlélte.
9: Azt mondja, valami orvosszág,
3: mondta Cohen.
9: Én a helyedben meginnám, mert ezek a népek könnyen dübegurulnak, ha a vendégszeretetük elutasításra talál.
4: Fú, nem fogja szétrobbantani a fejemet?
9: Azt mondja, életbe vágó, hogy megint.
4: Nos, ha egész biztos vagy abban, hogy a dolog oké, hát jó. Az biztos, hogy a söríze ennél rosszabbá nem lehet.
5: Ivott egy kortyot, teljes tudatában annak, hogy minden szem rámered.
4: Nézzük, hát nem is olyan...
5: Valami felkapta, és a levegőbe hajította. Ugyanekkor egy másik érzéklet szerint még mindig a tűz mellett üldögélt. Látta magát odalenn, egy egyre kisebbedő alakot a tűzfény körében, amitől sebesen távolodott. A körülötte lévő játékfigurák intenzíven bámulták elhagyott testét, kivéve az anyót, aki felnézett egyenesen rá, és vigyorgott. A körkörös tenger rangidős varázslói egyáltalán nem vigyorogtak. Kezdtek ráébredni, hogy valami teljességgel, újjal és félelmetessel kell szembenézniük egy karrieréhes fiatalemberrel. Valójában egyikük se tudta, hogy Armand hány éves igazából, de ritkás haja még mindig feketén lett, és bőrének viaszos árnyalatát könnyen nézhette valaki, főképp gyenge megvilágításban, az ifjúság hamvának. A nyolc rend hat túlélő vezetője a hosszú, fényes és új asztalnál ült, amely korábban Galdor Mállatvix dolgozó szobájában állt, és mind azon törték a fejüket, hogy mi is az pontosan Armandban, ami miatt égeti őket a vágy, hogy belerúgjanak. Nem az, hogy becsvágyó meg kegyetlen. A kegyetlen emberek ostobák. Mind tisztában voltak vele, hogyan lehet kihasználni a kegyetlen embereket, és még annál is jobban tudták, hogyan hajlítsák mások becsvágyát saját előnyükre. Nem maradt sokáig 8. szintű varázsló, ha nem vagy mestere az ilyesféle szellemi dzsúdónak. Nem az, hogy vérszomjas, hataloméhes, vagy különösebben gonosz lett volna. Mindezen tulajdonságok nem szükségképpen jelentenek hátrányt egy varázslóban, sőt, nagyjában is egészében a varázslók semmivel se gonoszabbak, mint mondjuk nagy általánosságban a Rotary Klub bizottsága. S mindőjük nem annyira varázslatos ügyessége, mint inkább ellenlábasai gyöngeségeinek sosem szűnő kiaknázása révén emelkedett választott hivatásának magasába. Nem az, hogy kiemelkedően bölcs lett volna. Bölcsességice minden mágus ugyancsak nagyra tartotta magát, ez a munkakörrel járt. És még csak személyes vonzereje sem volt. Mind azonnal felismerték a karizmát, amikor szembe jött velük, és Armandnak annyi se jutott belőle, mint egy kacsatojásnak. Az igazság az, hogy Armand nem volt jóságos, vagy gonosz, vagy kegyetlen, nem volt szélsőséges semmilyen módon, kivéve egyet, a szürkeséget. Ezt emelte egész a szép művészetek szintjére, és kifejlesztett magának egy olyan elmét, ami zord volt, irgalmatlan és logikus, mint a pokolbogyrai. Az volt a legkülönösebb az egészben, hogy a varázslók mindegyike találkozott már munkája során nem is egy tűzokádó, denevérszárnyú, tigriskarmú lénnyel, egy mágikus nyolcszög meghitt bizalmasságában, de még soha, de soha nem érezte magát annyira kényelmetlenül, mint alig 10 perce, amikor Armand becsörtetett a szobába.
4: Elnézést a késésért, uraim, hazudta, kezei dörzsölgetve szaporán. Oly sok a teendő, oly sok a szerveznivaló. Biztos vagyok benne, hogy megértik, hogy is van ez.
5: A varázslók oldalvást egymásra sandítottak, amíg Armand helyet foglalt az asztalfőn, és sietősen átlapozott egy csomó papírt.
12: Mi lett Galdor székével? Azzal, aminek oroszlán mancsai és csirkelábai vannak?
5: Érdeklődött Csiglád Bért. A trónus eltűnt. A megszokott bútorok többségével egyetemben. S helyüket most sok-sok alacsony, bőrrel bevont cég foglalta el, amik hihetetlenül kényelmesnek tűntek egészen addig, amíg nem ültél rajtuk úgy 5 percig. Azzal?
12: Azt elégettettem.
5: Armand fel se nézve vetette oda.
12: Elégettette? De hát az egy felbecsülhetetlen értékű varázstárgy, egy eredeti csupán csak limlom, attól tartok,
5: mondta Armand, és megajándékozta egy röpke mosolyra.
4: Meg vagyok győződve arról, hogy valódi varázslóknak ilyesmire semmi szükségük. Na és most, ha a napi intézendőknek szentelnék becses figyelmüket.
12: Mi ez a papír fecni?
5: Ágált tovább Csiglád Bért,
3: a megtévedtek közül, azzal az irattal hadonászva, amit korábban elétettek, annál is inkább dühösen lobogtatva, mert tudván tudta, hogy saját széke odafent, telezsúfolt és kényelmes tornyában, ha lehet, még díszesebb, mint Gáldoré volt.
4: Egy ágenda, Csiglád, oktatta Armand türelmesen.
3: Egy agenda? Az meg miféle újisten?
4: Nem isten. Csak azon dolgok listája, amiket meg kell vitassunk. Roppant egyszerű. Sajnálom, ha úgy érzi.
3: Korábban sose volt szükség erre.
4: Úgy vélem, szükség az lett volna rá. Csupán csak egyesek elmulasztották ezt felismerni, mondta Armand észszerűséget zengő hangon. Vért tétovázott.
3: Na jó, rendben,
4: felelte Mogorván, miközben körbenézett, támogatást keresve. De mi az, hogy ez itt? Azt mondja, orrához emelte az írást. Hogy Gréber Mölcs utódja.
3: Az öreg Rumli Zammár lesz az, hát nem? Hát már 1000 éve várakozik.
4: Igen, igen, valóban. De elég józan gondolkozású.
3: Mi?
4: Meg vagyok győződve arról, hogy mindnyájan tisztában vagyunk a megfelelő vezetői képességek fontosságával. Fuvalászta Armand. No már most. Zamár, nos, természetesen kitűnő fickó. Kitűnő a maga módján. Ám
3: nem a mi dolgunk,
4: vágott közbe a többi jelenlévő egyike.
3: Nem,
4: de lehetne, mondta Armand. Csönd támadt.
3: Beavatkozzunk egy másik rend belügyeibe?
4: Kérdezte Vért.
3: Szó sincs róla.
4: Utasította vissza Armand. Csak azt javallottam, hogy esetleg adhatnánk tanácsot.
3: De térjünk erre vissza a későbbiekben.
4: A varázslók még sosem hallották a hatalmi bázis kifejezést. Máskülönben Armand mindezt nem úszta volna meg szárazon. Ám az az igazság, hogy a varázslók számára teljességgel ismeretlen koncepció egy másik mágus megsegítése a hatalomért folyó küzdelemben, még ha ez esetleg meg is erősítené saját pozíciójukat. Függetlenül az ellenséges érzületű, paranormális lényektől egy becsvágyú varázslónak bőven elég megharcolnia maga harcát rendjebeli ellenségeivel.
3: Úgy vélem, most rátérhetnénk a széltuló ügyre,
4: javasolta Armand.
3: És a csillagra,
4: tette hozzá Vért.
3: Egyesek már észrevették, ha nem tudná. Aha, és azt mondják, hogy nekünk kéne valamit tenni,
4: zsörtölődött Lumoyel Panther az éjfél rendjéből.
3: És vajon mit, kérdem én?
13: Ez egyszerű,
4: legyintett Vért.
3: Azt mondják, olvassuk el az oktávót. Mindig ezt mondják, rossz a termés, olvassuk el az oktávót. Döglődik a pehén, olvassuk el az oktávót. A varázsigék majd mindent szépen rendbe hoznak.
4: Lehet, hogy van ebben valami, mondta Armand. Az én néha jelődöm meglehetős alapossággal tanulmányozta az oktávót.
3: Mint mi mindnyájan,
4: csattant fel Panther.
3: De mi haszna? A 8 igének együtt kell működnie. Ó, igen, egyetértek. Ha minden más csődöt mond, akkor talán meg kell kockáztassuk. De vagy együtt mondjuk ki mind a 8-ot, vagy sehogy. És az egyik annak a széltorónak a fejében lappang.
4: Akit nem vagyunk képesek megtalálni, jegyezte meg Armand.
3: Így áll a dolog, nem de bár? Biztos vagyok benne, hogy mind megpróbálkoztunk vele maszekban.
4: A varázslók pirulva néztek egymásra. Végül Vért legyőzte zavarát.
3: Nos, valóban. Na jó, terítsük ki a kártyákat. Úgy látszik, nem vagyok képes lokalizálni.
14: Én kristálygömbbel próbálkoztam, vallotta be egy másik.
3: Semmi. Én famulósokat küldtem a nyomába,
4: tódította egy harmadik. A többiek felegyenesedtek. Ha már a sikertelenség beismerése került napi rendre, akkor mind átkozottul világossá uhajtották tenni, hogy heroikusan buktak bele.
3: Csak én démonokat küldtem. Én meg az elnézést tükrébe néztem. Múlt éjjel, egész álló éjszaka húrúnáival kerestettem.
8: felhívnám a jelenlevők figyelmét, hogy én megpróbálkoztam mind a rúnákkal, mind a tükörrel, és még egy kerti törpe belsőségeivel is.
15: Én a mező állataival és a lég madaraival beszéltem.
8: Eredmény? Nulla!
15: Nos, én magának a földnek a csontjait faggattam. Aha, meg a földtani rétegeket és annak a hegyvonulatait.
3: Hirtelen barátságtalan fagyos csönd támadt. Mindenki arra a varázslóra merett, aki ezt mondta. Akit amúgy Gánmak facsanknak neveztek,
16: s jelenleg kényelmetlenül fészkelődött a székén.
15: Csingilingi csengőkkel a nyakadban, mi?
8: Azt nem mondtam, hogy válaszoltak, mondtam? Nem mondtam, na ugye?
3: Armand végighordozta tekintetét az asztal mentén. Én utána küldtem valakit, hogy előkerítse, nyilatkozta. Vért felholka.
8: Az utolsó két alkalommal nem túl sok sikert hozott ez a módszer, ugyebár?
3: Azért, mert mágiát vettünk igénybe, holott nyilvánvaló, hogy széltoló valahogy el tud bújni a varázslatok elől. De a lábnyomait nem tudja elrejteni.
15: Nyomkeresőt küldött?
3: Azt is lehet mondani.
15: Egy hőst?
3: Vért tónusa sikerrel tömörített sok-sok jelentést egyetlen szóba. Ilyen hangnemben hangzik el egy másik világegyetemben, egy echte déli szájából a mindennapi dögölj meg, Jenki. A varázslók leesett állal bámultak Armandra.
15: Igen, mondta ő nyugodtan. Kinek a megbízásából?
3: Kérdezte Vért. Armand rászegezte szürke szemét. A sajátomból. Nem volt szükségem senki máséra.
15: Ez rendkívül szokatlan. Rendkívül. Mióta kell varázslóknak hősöket bérelniük, hogy elvégeztessük velük a saját munkánk.
8: Amióta egyes varázslók ráeszméltek, hogy a mágiájuk nem működik,
3: vágott vissza Armand.
15: Csak pillanatnyi kudarc, pillanatnyi, semmi több.
3: Armand a vállát vonogatta.
8: Lehetséges. Ám nincs vesztegetni való időnk. Bizonyítsák be, hogy tévedek. Találják meg széltolót a kristálygömbökkel, vagy beszéljenek a madarakkal. De ami engem illet, bölcs akarok lenni, és a bölcsek azt cselekszik, amit megkövetelnek az új idők.
3: Közismert tény, hogy a harcosok és a varázslók nem jönnek ki valami hűde jól egymással, mert az egyik oldal szerint a másik oldal vérszomjas idióták gyülekezete, akik nem tudnak egyidejűleg járni meg gondolkodni, míg a másik fél magától értetődően gyanakszik egy olyan férfi új testületre, amely állandóan motyog és bokáig érő ruhát visel. Ó, mondják a varázslók, ha már erről van szó, akkor hogy is van csak azokkal a szögecsekkel kivert örvekkel, meg olajozott izmokkal oda le a fiatal férfiak pogány egyesületében? Amire a hősök azt felelik, ez aztán a szemre hányás egy rakás semmire kellőtől, akik nem mernek még csak a közelébe sem menni egy nőnek, mert hogy, ezt kapt ki öregem, attól remegnek, valahogy kiszívja belőlük misztikus erejüket. Rendben, mondják erre a varázslók, de azzal nagyjából ki is fújtatok, ti meg az illegő, billegő bőrzacskóitok? Aha, mondják erre a hősök, miért is nem? És így tovább. Ez a dolog már évszázadok óta tart, és számos jelentős csatához vezetett, amik hatalmas földterületeket tettek lakhatatlanná a diszharmonikus mágia frekvenciának köszönhetően. Valójában a hős, aki e pillanatban az örvényfenség irányába galoppozott, sosem keveredett bele az efféle vitákba, mert a hősök az érvelést nem veszik igazán komolyan, de legfőképp azért, mert ez a hős egy hősnő volt. Ráadásul vöröshajú. Na már most. Ez az a pont, ahol rendszerint az ember átpislant a válla fölött a könyvillusztrátorra, és beiktat egy hosszadalmas leírást bőrruházatról, comb középig simuló csizmákról, meg mezítelen pengékről. Olyas szavak, mint például telt, gömbölyded, mi több hegyke lopóznak az elbeszélésbe, míg nem az író végül kénytelen jeges zuhany alá állni és lepihenni. Ami elég nagy butaság. Mert az olyan nő, aki nekivág, hogy kardjával keresse meg a kenyerre valót,
16: nem fog úgy kinézni, mint valami specializált, csak kifinomult ízlésvilágú haladóknak fehér nemű katalógus címlapja. A francba. Minden esetre szögezzük le, hogy Heréna, a hennehajú hárpia, ha bár egész klasszul nézhet neki, egy alapos fürdetés, nagy teljesítményű manikűrözés és csápi tau, keleti egzotikumok, hastánc és harci felszerelések boltjának hősök tere, Ankh-Morpork, bőráru osztályán tett látogatás után jelenleg eléggé praktikusan könnyű láncinget, puha csizmát és rövid kardot visel. Jó, egye fene, legyen a csizma bőrből.
6: De nem fekete! Kíséretében lovagol egy csapat napbarnított férfi, akiket minden bizonnyal hamarosan megölnek. Így bemutatásuk nem feltétlenül szükségszerű. Abszolút semmi hecsker nem akad egyikükön sem.
16: Jó, figyelj, ha nagyon akarod, lehet rajtuk bőrgúnya.
6: Heréna nem volt túlzottan elragadtatva tőlük, de Morporkban nem lehet más felbérelhető zsoldost. Számos polgár költözött ki a városból, s vette útját a hegyek felé, rettegve az új csillagtól. Ám Heréna másokból tartott a hegyvidék irányába. Elfordulva a fennsíktól, perem iránt terült el a sivár Trollcsonthegység. Heréna, aki oly sok éven át használta ki a páratlanul egyenlő esélyeket, melyek mindazon hölgyek rendelkezésére állnak, akik egy laza csukló mozdulattal tudják megsúhogtatni szabjájukat, ösztöneire hallgatott. Armand leírása szerint ez a bizonyos széltoló egy patkányra hasonlított, márpedig a patkányok előszeretettel bújnak fedezékbe. Meg aztán a hegyek jó messzire voltak Armandtól, s noha ő volt jelenlegi munkaadója, Heréna ennek szerfelett örült. Volt valami a pasas madarában, amitől viszketni kezdett a tenyere.
16: Széltoló tökéletesen tisztában volt azzal, hogy pánikba kellene esnie. De nem ment a dolog. Mert noha ennek nem volt tudatában, az olyan érzések, mint például a pánik, meg a rettegés, meg a harag, mind a mirigyekben tocsogó nedvekkel függnek össze, amely mirigyeket széltoló hátrahagyta a testében. Nehezére esett tisztázni azt, hol is van valójában az igazi teste. Ám amikor lenézett, abból, amit épp elméjének megőrzése véget továbbra is bokájának hívott, egy vékonyka kék szálat látott kinyúlni és eltűnni a környező feketeségben. Észszerűnek tűnt tehát feltételezni, hogy teste a szál másik végén található. Ő lett volna az első, aki elismeri, hogy nem volt valami különös kép kiváló test,

0: Föld, ami, ha jól emlékezett, egyrészt nem volt ilyen fekete, másrészt nem örvény lett ilyen őrítően. Körülnézett. Körülöttem meredek, élesen kirajzolódó hegyek meredtek fel a kegyetlen csillagokkal teli hintett fagyos égre, olyan csillagokkal, amiket a multiverzum egyetlen mennyei atlasza sem tüntet fel, ám amik között világosan kivehető volt egy rosszindulatú, vörös korong. Széltoló megborzongott, és elfordította tekintetét. A föld előtte éles szögben lefelé lejtett, és száraz szél suttogott a fagytól repedezett sziklák között. Effektíve suttogott. Ahogy a szürke örvények belecsimpaszkodtak köntösébe, és megcibálták haját, széltoló hangokat vélt hallani. Elmosódóan, messziről, amik ilyesmiket mondtak.
1: Biztos vagy abban, hogy azok ehető gombák voltak a gulyásban?
2: Mintha úgy érezném,
0: és a kilátás gyönyörű, ha egy kicsit kijebb hajolsz, és ne hisz tíz, ez csak karcolás. Meg ilyeket, hogy hé, vigyázz, merre célzol az az íjjal, majdnem. És itt tovább. Kezével befogta fülét, lecsetlett, lebotlott a lejtőn, és olyan látványban lett része, amit kevés eleven halandó láthatott. A talaj még élesebb szögben meghajlott. Óriási, mérföldszéles tölcsérré alakult, amibe a hold lelkek suttogó fuvallata fújt bele végtelen, visszhangos susogással, mintha maga a korong lélegezne. Egy keskeny sziklanyolvány ébredt ki a lyukból egyenesen föléje, ami egy körülbelül 100 láb széles sarkantyúban végződött. Oda fenn egy kert, gyümölcsössel és virágágyásokkal, meg egy elég kicsi, fekete villa. Egy keskeny ösvény vezetett oda. Széltoló hátra nézett. A fényes kék szál még ott volt. És a podgyász is. Az ösvényen gubbasztott és ütleste. Széltoló sosem jött ki jól a podgyásszal, mert a podgyász mindig azt a benyomást keltette, hogy rengeteg kifogásolni valót talál Széltoló maga viseletében. De most az egyszer nem utálkozva merett rá. Határozottan szívszaggató látványt nyújtott, mint a kutya, mely friss tehénganéjban kellemetesen meghemperegve hazatér, és rá kell döbbenjen, hogy a család közben átköltözött a szomszéd kontinensre. Rendben, vetette oda széltoló kegyesen. Na gyere! A podgyász kidugta a lábait, és követte őt fel a csapáson. Széltoló valahogy arra számított, hogy a nyúlványon elterülő kert tere lesz elfonnyadt virággal. Ám gondosan ápoltnak bizonyult, és nyilvánvalóan olyan valaki ültette tele, akinek jó szeme volt a színekhez, feltéve, hogy a szóban forgó szín mély bíbor, évfekete vagy szemfedőfehér. A levegő hatalmasra nőtt liliomoktól illatozott. A frissen kaszált pázsit közepén egy mutató nélküli napóra állt. A lassan baktató podgyásszal a háta mögött széltoló végigosont egy márványtöredékek borította ösvényen a ház hátsó végéhez, és belökte az ajtót. Négy ló bámult rá abrakos tarisznyája fölött. Melegek és elevenek voltak, és valószínűleg a leggondozottabbak, amiket széltoló valaha is látott. A nagy fehér ménnek saját box jutott, aminek ajtaján egy ezüst szín és fekete lószerszám lógott. A többit a szemközti falnál egy szénakas elé kötötték ki, mintha a látogatók csak rövid időre ugrottak volna be. A podgyász megtaszította a bokáját. Széltoló megpördült, és azt sziszegte. Koplette! Podgyász visszahúzódott. Meghökkentnek tűnt. Széltoló lábujjhegyen a másik oldalon lévő ajtóhoz óvakodott, és betaszította. Az ajtó egy kövezett átjáróra nyílt, ami aztán egy tágas halba vezetett. Előre settenkedett, hátát szorosan a falnak vetve. Mögötte a podgyász lábujjegyre állt, és idegesen sietett utána. Maga a hal, nos, nem annyira az aggasztotta széltolót, hogy a hal sokkal nagyobb, mint kívülről az egész villa. Ahogy a dolgok manapság állnak, széltoló gúnyosan kinevetett volna bárkit, ha azt bizonygatta volna, hogy a lehetetlenre vállalkozik, aki egy akóbort próbál beletölteni egy messzelyes kupába. Nem is a dekoráció, melynek stílusa a korai kripta irányzatot idézte, és tobzódott a fekete drapériákban. hanem az óra.

0: Roppant nagy volt. Teljesen betöltötte a teret, a két kanyargós faragványa borított a falépcső között. A faragás olyasmiket ábrázolt, amiket épeszű ember kizárólag valami illegálissal kötött szorosabb és hosszabb ismeretség után vizionálhat, de akkor sem muszáj. Az órának továbbá volt egy nagyon hosszú ingája, és ez az inga lassú, fogcsikorgattató tiktakkal lengett, ugyanis az a fajta szándékos, bosszantó ketyegés volt, aminek kifejezett szándékában áll, hogy ráébresszen minden egyes tikk, és minden egyes rohadt tak újabb másodpercet orzott el az életedből. Az efféle hang ugyancsak elevenbe vágóan sugallja, hogy azon a bizonyos, feltételezett homokórán valahol még néhány homokszem perget ki alólad. Magától értetődik, hogy az inga súlya élben, mégpedig borotva éles élben végződött. Valami megbökte széltoló vesetájékát, ingerülten fordult hátra. Ide figyelj, te bőrönt fajzat, mondtam már, hogy... De nem a podgyász volt. Egy fiatal nő állt ott. Ezüst hajú, ezüst szemű, eléggé megrökönyödve. Ó, széltoló levegő után kapkodott. Szia! Te életben vagy? Kérdezte a lány olyan hangon, amiről az embernek rögtön strandnapernyő, napolaj, enyhe, alkoholtartalmú, jégbe hűtött italok jutnak az eszébe. Élénkkel remélem, felelte széltoló, azon mélázva vajon a mirigyei, akárhol is vannak éppen, jól mulatnak-e? Néha nem vagyok benne egész biztos. Mi ez a hely? Ez a halálháza. Aha, mondta széltoló, és végignyalt a kiszáradt ajkát. Hát akkor örventem a szerencsének, már itt se vagyok. A lány összecsapta a kezét. Jaj, ne! Ne menj el! Ritkán akad élő látogatónk. A halottak meg olyan unalmasak. Nem gondolod?
1: De igen.
0: Értett egyet lázasan széltoló, az ajtóra szegezve pillantását. Úgy képzelem, nem csevegnek valami sokat. Aj, mindig csak amikor még életben voltam, meg az én időmben még tudtuk, hogyan vegyünk levegőt, idézte a lány, karcsú fehér kezét széltoló karjára téve. Rámosolygott. Tisztára begyöpösödöttek. Semmi móka, olyan hűvösek, olyan merevek. Kihűltek? Meg merevedettek? Segítette ki széltoló, miközben a lány egy boltíves folyosó felé terelgette. Teljesen. Hogy hívnak? Az én nevem Isabel.
1: Széltoló. Már elnézést. De ha ez itten a halálháza, akkor te mit keresel itt? Nem látszol holtnak?
0: Én itt lakom.
2: Isabel átható pillantást vetett rá.
0: Figyelj csak. Ugye nem azért jöttél, hogy megmentsd elvesztett szerelmesed. Ugye? Az mindig felidegesíti apust. Azt mondja, még jó, hogy sosem alszik, mert különben állandóan felébreszteni a trap, trap, trap, ahogy az ifjú hősök ide masíroznak, hogy visszacipeljenek egy csomó butalibet. Ezt szokta mondani.
1: Gyakran fordul elő, mi?
2: Hehegte széltoló, ahogy végig mentek egy feketével bevont folyosón.
0: Állandóan. Szerintem oltári regényes. Csak amikor elmész, nagyon fontos, hogy ne nézz vissza.
1: Miért?
2: Isabel vállat van.
0: Hát fogalmam sincs. Talán nem túl szép a látvány. Tényleg, te egy igazi hős vagy?
1: Hát nem. Nem igazán. Tényleg nem. Egyáltalán nem.
0: Még annyira se. Csak azért jöttem, hogy megkeressem egy barátomat, mondta széltoló nyomorúságosan. Esetleg nem láttad őt valamerre? Kis kövér fickó, rengeteget locsog, szemüveget hord, meg röhelyes ruhákat.
2: Miközben beszélt, érezte, hogy valami lényegeset nem vett figyelembe. Lehúnyta a szemét, és megpróbálta visszaidézni a beszélgetés legutolsó pár percét. A felismerés úgy kólintott a fejbe, mint valami homokzsák.
1: Apus!
2: A lány tartózkodóan lesütötte a szemét.
0: Hát, igazából csak nevelő apám. Azt mondja, akkor talált engem, amikor még pöttöm voltam. Jaj, az egész egy rendkívül szívfacsaró történet.
2: Felderült az arca.
0: Gyere, bemutatlak neki. Ma este pont itt vannak a barátai is. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fog örülni. Nem sűrűn érintkezik emberekkel társadalmilag. Ahogy én se.
2: Tette hozzá. Bocsánat, vágott közbeszéltoló. Jól értettem. A halálról beszélünk, ugye? Magas, kiállnak a csontjai, üres szemgödrök, kaszával jól felszerelt, ugye? A lány felsóhajtott.
0: Igen. Attól tartok, a külleme ellene szól.
2: Igaz ugyan, hogy amint korábban már utaltunk rá, széltoló úgy viszonyult a mágiához, mint egy bicikli a poszméhekhez, mindazonáltal osztozott a varázsművészetek gyakorlóinak amakiváltságában, hogy halála pillanatában maga a halál kell személyesen igényét benyújtsa rá, nem pedig len valamely alacsonyabb rangú antropomorf mitológiai megtestesülés, ahogy általánosságban szokásos. Széltoló a meghalást, jó részt a szükséges rátermettség hiányában, állhatatosan elmulasztotta a kellő időben. S ha volt valami, amit a halál igazán rühelt, hát az a pontatlanság.
0: Figyelj csak, én azt hiszem, hogy a barátom csak elcsavargott valamerre, mondta. Hát mindig ilyeneket csinál, ebből áll az egész élete. No, hát nagyon örültem a találkozásnak, de most mennem kell.
2: Azonban a lány már oda is ért egy magas, bíborszín bársonnyal bevont ajtó elé. Hangok hallatszottak ki belülről. Vérfagyasztó hangok. Olyan hangok, amiket nincs az a tipográfia, ami megfelelően tudna ábrázolni. Még valaki fel nem fedez egy linotype szedőgépet visszhang visszaverővel, és ha lehetséges, olyan betűképpel, ami úgy néz ki, mintha egy mesztelen csika nyomtatta volna. Ezt mondták a hangok.
3: Volnál olyan szíves még egyszer elmagyarázni ezt?
0: Nos, ha bármit hívsz, kivéve adut, akkor Dél két ízben is lopni tud csupán egyetlen teknőcöt, egyetlen elefántot, és közben csak egy nemes arkánumot veszít, és...
3: Ez két világ,
2: piszegte széltoló. Bárhol megismerném a hangját.
3: Várjunk csak kicsit. Kicsoda, Dél? Tökvész? Ugyan már? Ha? Mort, ugyan? Már... Ezt már elmagyaráztam. És mi van akkor, ha éhínség visszahív egy... Hogy is hívják ott egy... Adót?
2: Ezt egy ziháló, nedves, gyakorlatilag már önmagában is fertőző hang mondta.
0: Ó, akkor csak egyetlen teknőcöt tud lopni kettő helyett,
2: felelte lelkesen két virág.
3: De ha a háború eredetileg adót játszott volna ki, akkor kettővel elbukta volna a bemondást, igaz?
0: Pontosan.
3: Ezt nem teljesen értem. Mondd el még egyszer a lélektani licitálást. Azt hittem már kapizsgálom.
2: Ezt egy súlyos, kongó hang mondta, olyan hangzású, mint amikor két nagy ólomdarabot összeütögetnek.
0: Az akkor fordul elő, amikor elsősorban azért licitálsz, hogy megtévezd az ellenfeled, de persze a partnerednek is gondot okozhat.
2: Két virág hangja tovább duruzsolta maga örökké lelkesedő módján. Széltoló értetlenül nézett Isabelre, ahogy ilyen kifejezések, mint visszavehető szín, kettős impassz és nagy szlem szűrődtek át a bársonyon.
0: Értesz belőle valamit?
2: Kérdezte a lány.
3: Hát egy szót se.
0: Állati bonyolultnak hangzik.
2: Az ajtó másik oldalán a méről kongó hang ezt mondta.
3: Azt mondtad, az emberek ezt szórakozásból játsszák.
0: Méghozzá néhányan. Egész jól, igen. Attól tartok, én csak amatőr vagyok.
3: Csak alig 80 vagy 90 évig élnek. Te csak tudod, Mart.
2: mondta egy hang, amit Széltoló nem hallott korábban, és egész biztosan nem is akart soha többé hallani, főleg nem sötétedés után.
3: Mindez határozottan nagyon érdekes. Osz újra, és meglátjuk, hogy rájöttem-e a nyitjára.
0: Szerinted nem kéne bemennünk?
2: Kérdezte Isabel. Egy hang az ajtó mögött így szólt.
3: Bemondom a teknős béka Bubit.
0: Ajajajaj, nem, sajnálom. Biztos vagyok benne, hogy az úgy nem lesz jó. Hadd nézzem meg alapjait.
2: Isabel kitárta az ajtót. Alapjában véve egy viszonylag lakályos dolgozószoba tárult eléjük. Talán egy cseppet komor. Nem kizárt, hogy a belső építésznek épp rossz napja volt, amikor megtervezte. Fájt a feje, és ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy minden lapos felületet telepakoljon nagy homokórákkal, és rengeteg magas, testes, sárga és elképesztően csöpögős gyertyával, amiktől bizonyára meg akart szabadulni. A korongvilág halála hagyománytisztelő teremtés volt. Aki közszolgálati hivatalát büszkeséggel látta el, és ideje zömét depressziósan töltötte, mert személyre szabott szolgáltatását nem értékelték kellőképp. Ha tehetné, felhívná a figyelmet arra, hogy senki sem magától a haláltól fél, hanem a fájdalomtól, az elválástól és a feledéstől, és hogy határozottan észszerűtlen valakit hibáztatni csupán azért, mert üresek a szemgödrei, és csendes méltósággal végzi a munkáját. Beszeg ő még mindig kaszát használ, mutatott rá, míg más világok halálai már réges-rég befektettek egy kombányba. A halál a szoba közepén álló fekete filccel borított asztal egyik oldalán ült, és éhínséggel, dögvésszel, meg háborúval vitatkozott. Egyedül két virág nézett fel, s vette észre Széltolót.
0: Na né, hát te meg hogy kerülsz ide?
2: Nos, egyesek azt mondják, a teremtő kezébe vett egy maroknyi... Nem, ezt most nem könnyű megmagyarázni, de én...
0: Nálad van a podgyászom?
2: A faláda előre furakodott Széltoló mellett, és gazdája lábához telepedett, aki felnyitotta a fedelét, és körbe kotorászott benne, még meg nem lelt egy kis bőrkötésű könyvecskét, amit aztán átnyújtott háborúnak, aki páncél öklével épp az asztalt verte.
0: Ez itt Nózi Vass, a hívás szabályai című műve, mondta két virág. Egész jó. Sokat ír a kettős impasszról, és hogy hogyan kell...
2: A halál csontkezzel lecsapott a könyvre, végigpörgette a lapokat, tudomást sem véve a két halandó jelenlétéről.
3: Pompás, mondta. Dögvész, végy elő egy újabb paklikártyát. A végére járok, ha beledöglök is. Képletesen szólva persze.
2: Széltoló megragadta két virágot, és kirángatta a szobából. Ahogy végiginaltak a folyosón a mögöttük galapozó podgyásszal, így szólt.
0: Mi volt ez az egész? Nos, rengeteg ráérő idejük van, és úgy gondoltam, esetleg örömüket lelik benne.
2: Lihegte két virág.
0: Miben? Kártyázásban? Oho, ez egy spéci kártyajáték,
2: világosította fel két virág.
0: A neve?
2: Tétovázott. A nyelvismerete nem tartozott sarkalatos erényei közé.
0: A te nyelveden szerintem annak a dolognak a neve, ami például a folyón keresztül húzódik,
2: fejezte be.
0: Vízvezeték,
2: találgatta Széltoló.
0: Horgászsineg, vízduzzasztó, gát. Lehetséges, igen. Igen.
2: Kijutottak a halba, ahol a nagy álló óra még mindig nyesegette a másodperceket az égvilága mindenki életéből. Mit gondolsz? Meddig fogja lekötni őket? Két virág megtorpant.
0: Halvány fogalmam sincs,
2: mondta elgondolkozva.
0: Valószínűleg a végelszámolásig. Micsoda többenetes óra!
2: Meg ne próbáld megvenni, tanácsolt a Széltoló. Nem hinném, hogy az ilyesmit jó néven vennék errefelé.
0: Hol is van pontosan ez az errefelé?
2: Érdeklődött két virág. Odaintette a podgyászt, és felcsapta a fedelét. Szél tolókörbe nézett, ahol sötét volt és kihalt. Magas, keskeny ablakait jég borította. Lenézett. Még ott volt a bokájából kinyúló halvány kék szál. Most azt is észrevette, hogy két virágból is lóg egy hasonló. Halottak vagyunk, ám bár nem hivatalosan, jelentette ki. Ennyit telt tőle, semmi frappáns.
1: Na hát,
2: két virág folytatta a turkálást.
1: Téged ez cseppet sem idegesít?
4: Nos, a dolgok majd szokás szerint valahogy elrendeződnek, nem mondod?

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 2-15-37-73, Polkult műsorát halljátok, Fekete Balázs, a Zöldi Zsoltal, vendégünk Pabló Barandi. Ilyetek a szó.
1: Szervusztok, kedves hallgatók!
2: Sziasztok!
1: Nagyon sok szeretettel üdvözöljük Pabló Barandit, aki az AP magyarországi tudósítója, az Associated Pressnek, ami ugye egy amerikai hírügynökség, és hát egy különleges emberrel ülünk szembe, legalábbis...
2: De mindenki nem, különleges.
1: Nem tekinthető életpálya, hát először is ugye egyáltalán nem tűz magyarnak a neved alapján se, ugyanakkor nagyon jó beszélsz, tehát mi a te...
2: Magyar nevem is, Korondi Pál.
1: Igen, tényleg?
2: Hát amikor megkaptam a magyar iratokat, vagy a magyar útlevelemet először, akkor magyarosítani kellett a
1: tényleg? Nevemet. Ezt nem is tudtam. Tehát aki magyar állampolgárságot kap, és útlevelet
2: hát amikor hozzá... én kértem, igen, azóta már vannak barátaim, akik a könyv, szóval nem olyan rég kapták meg, és ők például már az eredeti nevükkel szerepelnek.
1: De akkoriban az volt a divat, hogy kellett adni egy magyar, ki kellett találni egy magyar nev. Na hát, de jó, ez nagyon jó.
3: Hát mint a szerzetes rendekben, ugye, tehát, hogy egy név, amivel
2: hát ez rég volt, ez több mint 20
1: igen, igen, igen, igen. Az én Viktória kolléganőm is Veronika nővér lett, ahogy most itt be egy szerzetes rendbe. Be, igen. Na, mesélj egy picit magadról akkor, ha már így belecsaptunk, hogy te hát Gorondi Pál vagy.
2: Most volt néhány napja, 20 éve, hogy Magyarországra jöttem, a nagyszüleim emigráltak 45-ben, 48-ban érkeztek Argentínába, apai anyágon, úgyhogy mind a két oldalról magyar nagyszüleim voltak. A édesapám még itt született, de 3 éves korában hagyták el az országot, az édesanyám az egy menekültáborban született már, és hát otthon magyarul beszéltünk, Buenos Airesben van egy nagy magyar kolónia, van magyar hétvégi magyar iskola, sportklub, cserkész csapat, néptánc csoport, és úgyhogy bizonyos szempontból magyar kultúrával körülvéve nőttem fel. Aztán gyerekkoromban édesapám Észak-Amerikában tanult, és ott is véletlenül egy olyan faluban vagy városban laktunk, New Jersey-ben, ahol szintén nagyon sok magyar van. Úgyhogy ott is volt hétvégi magyar iskola, meg cserkészet, és aztán a magyar feleségem Argentinába jött egy ösztöndíjjal, ott ismerkedtünk meg, és néhány évre távkapcsolat után utána jöttem, és most már adnak 20 éve.
1: És hogy került az AP-hez?
2: Hát én újságíró voltam már Argentinában is, rádióba kezdtem, aztán nyomtatott, szóval újságokhoz kerültem át, és úgy az volt megbeszélve, hogy egy évre jövök, mikor idejöttem, megnézni, hogy egyáltalán találhatok-e megélhetést, mivel ezt előre is elnézést kérek, hogyha akadozni fognék a magyarom. Szóval nem beszélek magyarul olyan szinten, sose jártam Magyarországon, se iskolában, se egyetemen, se sehol. Úgyhogy például újságíróként, ahol a nyelv tudás azért az fontos, kéne, hogy legyen legalábbis, az nehezen menne, úgyhogy csak valamilyen más oldalát kellett megtalálnom, és így kerültem. Először egy angol nyelvű hetilapnál dolgoztam, egy másfél évet, mint főszerkesztő, és utána belekerültem a hírügynökségek világába, és most már 14 éve vagyok az AP-nél.
3: Azért a magyar tudásoddal nem szerénykednék.
2: Tehát, nem, azért jó, a kiejtésemen nem, de néha a gyerekeim is nevetnek, hogyha ami furcsát, vagy olvassuk este a esti mesét, és így gurulnak, mert olyan hibákat követtek el néha.
1: Igen.
2: Úgyhogy.
1: De így. Én egy kicsit így távolról, ma a hírnapja van, tehát egy kicsit beszélgessünk már erről a dologról, vagy én azt javasolnám, hogyha itt mindenki egyetért velem, hogy én mindig mint például üzleti életben dolgozó, egy cégnél dolgozó ember, és próbál az ember bekerülni a sajtóba, akkor mindig ilyen nagyon csodálkoztam rajta, meg nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mitől válik egy hír érdekessé, hírértékűvé. Tehát, hogy mitől válik egy hír hírré a sajtóba. Ez, mert sokszor olyan lényegtelen dolgokon képesek, ez kicsit olyan, mint a sláger, nem, hogy a fene se tudja, néha primitív dallamok válnak hihetetlen világslágerekké, máskor pedig fantasztikus zeneművek nem bírnak bekerülni a köztudatba, ez kicsit olyan, mint a hasonlít szerintem.
2: Azt hiszem, hogy ebben ez teljesen igazad van, így is van, és nagyon sokszor olyan híreket lát az ember, amiről gondol, hogy ez kinek hír, vagy ez kinek jó, vagy ez mi, ki fog ezt elolvasni. Aztán meg vannak önökat, akik megír, mert azt gondolja, hogy ezt megírom csak úgy véletlenül mondjuk, és a végén nagy hír lesz belőle. Szóval ezt nehéz eldönteni, vagy nehéz megtudni. Nálunk nagyjából nekem az a szerencsém, hogy az AP-nél elég tága az érdeklődési kör, szóval nem csak gazdasági hírokkel írok, vagy nem csak politikai híreket, hanem jóformán az a szerepem, hogy a magyar Magyarországot és a magyar életet, minden, ami egy külföldinek érdekes lehet, azt megírjam. Szóval írok turisztikai cikkeket, sportról, politikáról, gazdaságról, művészetről, kis színeseket, bulvárhíreket néha. Szóval nagyjából próbálom lefedni az egész palettát, úgymond a magyarországi eseményekkel kapcsán. Persze, hogy mondjuk én azt írtam itt le magamnak, hogy a hír az tulajdonképpen a fontos benne, az részben az, hogy valami új szokott lenni, vagy legalábbis ami nem ismert, mert sokszor olyan hírek vannak, amik kiderült dolog, mert már mondjuk létezett, csak a köztudatban nem érkezett el. És a másik fontos rész az, hogy ezt egy kontextusba tesszük, szóval, hogy nem úgy egymagában az eseményt, vagy egymagában a például egy politikusnak a kijelentéseit, hanem hozzárakjuk, hogy ez nagyjából hol mondja, miért mondja, hogy mivel lehet ezt összefüggésbe hozni, és ez szerintem az újságírónak a legfontosabb szerepe, hogy nem csak az, hogy most megírok X hírt, hanem olyat próbálom az olvasónak magyarázni, vagy legalábbis adok neki néhány kapaszkodót ahhoz, hogy összetudja kapcsolni a dolgokat. Nem, mert itt az összefüggések, meg a kapcsolatok azok, amik igazán érdekesek.
1: És nyilván mondjad.
3: Nem, csak az jutott eszembe, hogy ugye ez a műsor a politikai kultúráról is szól, és ugye jól ismered a magyarokat, és bennünk mindig van egy ilyen összeesküvés elmélet keresés. És az elmúlt években már egyre erősebb az a hang a magyar közbeszédben, hogy van valamiféle szelektivitás a hírek kiválogatásában, és ugye nagyon gyakran szokták azt mondani, hogy például ezért mindig csak rossz hírek jelennek meg Magyarországról, vagy olyanok, amiket mondjuk valamilyen szempontból negatívnak lehet tekinteni. Neked mi a véleményed erről, mint belsős embernek, hogy tényleg létezik ez a fajta ilyen konteós jellegű szelektivitás?
2: Azt hiszem, az egyik dolog, ami minden országban, vagy népnek, vagy nemzetnek sajátossága, az, hogy mindegyik azt gondolja magáról, hogy ami történik, az csak vele történik. És ezt tapasztaltam Amerikában, tapasztaltam Argentínában, és tapasztalom itt is, és lehet, hogy mindenkinek igaza van, de ugyanakkor szerintem inkább az van, hogy így működik a világ. Szóval nem, hogyha elmész Argentínába, és megnézed, hogy milyen hírek jelennek meg Európáról, akkor úgy fogod látni, mint hogyha Magyarországról látnád a dél-amerikai híreket. Dél-amerikáról mit tudunk a híreken keresztül? Mikor van egy természeti katasztrófa, vagy egy légi baleset, vagy a fociból valami,
1: vagy összeomlott a gazdaság,
2: vagy igen, vagy nagy krízis, vagy katonai kulcs, vagy valami. Szóval néha olvasunk szép cikkeket a turizmusról, vagy másról, vagy mit a marhahúsról Argentinában, hogy megy, vagy hogy nem megy a fogyasztása. De nem kell úgy azt gondolni, hogy ahogy a Magyarország képe a sajtóba általában, most nem konkrét esetekről beszélnék, sok nagyon eltérne attól, amilyen Argentina képe a sajtóban, vagy amilyen Brüsszel, vagy Belgium, vagy Egyiptom képe. Szóval persze vannak helyek, ahol sok hír van, mert sok minden történik, sok politikai változások vannak, vagy forradalmak, vagy ilyesmi, de nem vagyunk kivétel szerintem ilyen szempontból.
3: Ezt nagyon jól elmondtad, mert nagyon erősen szerintem te érzed, hogy mennyire benne van a mi gondolkodásunkban, hogy azt gondoljuk, hogy itt mi direkt ki vagyunk PC-zve, és így meg úgy, és akkor ezért csak úgy válogatják ki a híreket.
2: Nem, hát jó, minden újságnak, vagy hírszerkesztőnek megvan a saját elképzelése, ő látja, de ezért szerintem fontos a kontextus. Szóval most például az egész migráns krízissel nem egy véletlen, mert itt vannak a migránsok, itt voltak, van kerítés, mi a magyarok hozzáállása, mi a németek, vagy az osztrákok, vagy az angolok hozzáállása, szóval nem egymagában Magyarország lett ebből kiemelve, vagy ha ki van emelve, akkor csak a saját tettei vagy hozzáállásai szerint történik ez, nem, szerintem nem más miatt.
1: Egyébként a AP-nek van ilyen leírása, vagy nem tudom, ez a szokott...
2: Elég vastag kézikönyv.
1: Igen, kézikönyv.
2: Van.
1: És ez mit tartalmaz egyébként, hogy mik vannak benne, mik vannak, hogy hogyan...
2: Hát ez nincs benne ilyen...
1: Ezek etikai jellegű?
2: Igen, főleg. Meg, igen, és meg van egy kézikönyv, mert azon kívül rendszeresen kapunk felújított, vagy újabb kiadásokat arról, hogy a riporter mit csinálhat, mit nem, miben vehet részt. Amerikában nagyon vigyáznak arra, hogy például akik tudósítók, mint én, vagy ott a riporterek, szóval nem a publicisták, vagy akik a kommenteket csinálják, hanem akik a híreket csinálják, azoknak meg kell próbálni minél távolságtartóbb lenni bizonyos szempontból, szóval objektívnek, amennyire lehet, kiegyensúlyozottnak, nem elfogultnak. És hát vannak szabályok abból, hogy például én a saját Facebook oldalamra, vagy a Twitter számlámon, hogy nem azt mondják magyarul, hogy ott mit jelenthetek meg, milyen véleményeket írhatok, stb.
3: És ezeket a követelményeket hogyan ellenőrzik? Ez engem mindig nagyon érdekelt, hogy maga a közösség ott figyel arra, hogy mennyire...
2: Hát igen, nem hinném, hogy a cégnél valaki most a Facebook oldalamat
3: bőgészné. Igen, nekem is fura lenne. Tehát,
2: de esetleg, mivel vannak a cégtől a kollégáim is rajta vannak, a főnökömmel is kapcsolatban vagyok, hogyha elkezdenék ilyen irányba elfajulni, úgymond, akkor
1: biztos, hogy... Hát nyilván, ha ő posztol, akkor elsősorban
2: meg valószínűleg nem is ők, hanem valaki más. Nem, vagy mit tudom én, például, hogy elkezdék kritizálni egy céget, nyíltan, hogy nem szeretem XX, ez az ital, ez egy borzalom, akkor lehet, hogy annak a cégnek a piárosa majd megkérdezi a főnökömnek, hogy főnökömtől, hogy ez most az épi hivatalos álláspontja, vagy szóval nem kell, nem belső ellenőrzésem megy csak ez, hanem azért eléggé közelről követik azt, hogy mit csinál.
1: De egy kicsit szerintem ez úgy van, nem, hogy ha van egy kézikönyv, aztán fel se tételezik, hogy aki egyébként ennél a cégnél dolgozik, az egyébként nem igazodna ehhez a kézikönyvhez.
3: Igen, hát a bizalom,
2: jó, de például Amerikában azért az újságírói oktatásnak, meg az újságírói akadémiáknak, meg az egyetemi szinten, meg mindezek azért elég hosszú hagyománya van. Nagyon sokat változott az elmúlt 100 évben, vagy az elmúlt 50 évben, vagy 20 évben, de azért vannak, és ez lazul is, szóval ezt látod például, amikor látod a tévében, hogy véletlenül ugyanazt a kávét issza a bemondó, vagy hogy, szóval ez, vannak ilyen olyan dolgok, amiket 30 évvel ezelőtt el lehetett volna képzelni, és most már eléggé mindennaposak, úgyhogy ez is, ezért mondom is, hogy ami esetleg itt történik, az máshol is megtörténik, esetleg a foka, vagy hogy milyen szinten az, ami változik.
1: Szóval a mi műsorunknak az a címe, hogy Polkult, és akkor ez a politikai kultúráról szól, az a elképzelés, vagy az a, nem tudom, a műsor filozófiája, hogy ugye a politikai...
3: Arszpoetikája.
1: Hát, nem tudom, indulópontja, vagy nem tudom, micsoda az, igen, arszpoetikája, hogy a szabályok, az írott szabályokon kívül azért van még más dolog, sőt, ezek fontosabbak a politikában, mint a leírt szabályok, meg az intézmények, amiket látunk, ez a politikai kultúra, ami körbevesz bennünket. Te hogy látod, hogy mi a különbség a magyar, meg az amerikai politikai, sőt, hát tulajdonképpen te már háromféle politikai kultúrát is látsz, hogy mi a különbség a magyar és az amerikai politikai kultúra között? Mert nekem is van egy elképzelésem, de kíváncsi vagyok.
2: Na, én kíváncsi, most mondd el te először.
1: Hát ugye a...
3: És hirtelen meg is változtak a szerepek a stúdióban.
1: Nem akarom. Röviden csak azt akarom mondani, hogy itt Amerikában van az alkotmányosságnak egy nagyon nagy és komoly tiszteletet. Általában a jognak is egyébként, tehát a rule of law-nak, a joguralomnak van egy ilyen szinte ilyen mitikus tisztelete, és az alkotmánynak is, ami ugye ráadásul az egyik legrégebbi kartális alkotmány, amiről beszélünk, írott alkotmány, nem is nagyon változtattak rajta, csak kiegészítették, ugye, és ez a tisztelet, ez áthatja a mindennapokat és az egész jogrendszert is, és ez a Magyarországon teljesen hiányzik. Ez például egy nagyon lényeges különbség.
2: Hát,
1: nem én vagyok a vendég.
2: Nem, csak kíváncsi voltam, hogy mire gondolsz. Az biztos, hogy Amerikában a sajtószabadság az egyik, az amit mondtál, a módosításban benne van
3: kiegészítés.
2: És ezt mindenki, az elnöktől kezdve mindenki ezt sokat említi, ezt legalábbis szóban azt mondják, hogy igazán tiszteletbe tartják. Itt Magyarországon szerintem azért ez nem annyira erős még, de nehéz összehasonlítani 250 évet majdnem 25-tel. Nem, szóval én szerintem azon kell igyekezni, hogy az irányok jól legyenek. Hogyha ne vagyunk egy kicsit maradva, az természetes, és nem ezen kell gustakodni. A baj az, akkor mikor inkább az irányokban látjuk, hogy a trendek, ahogy mondják itt sokszor, hogy a trendek azok, amik romlanak. Szóval amikor nem a jó irányba kezdnek menni a dolgok, hanem visszafelé. Például ami van itt a szabad információ hozzáféréshez, nem? Ami Amerikában ez a Freedom of Information Act, ami működik egyrészt az egész országon, szóval a szövetséges részen, és de állam, minden államnak is megvan ez.
1: Külön egy ilyen,
2: amikor az újságíró, vagy nem is újságíró, nem kell újságíró legyen, egy normál és általán polgár kikér információt valamiről, ami köz adat. És ez Amerikában nagyon erősen működik, nem csak az újságírók használják, hanem a különböző civil társulatok is, magánszemélyek, akiknek van valami gondja éppen a kormánnyal, és ezt Amerikában nagyon, ez 60, most idén volt 50 éves, ez 66-ban fogadták el ezt a törvényt, és azóta az államok is egyre többet használják. Nem mindenhol egyforma, vannak olyan államok, ahol ezt kevésbé, szóval amire sok információt kivesznek, amire ez vonatkozna, vannak olyan államok, tudom, hogy Florida az egyik, ahol jóformán ez, amit Magyarországon üvegzsebnek hívnak, az ott nagyon erős, szóval jóformán az egész kormányzati működést, meg szerződéseket, meg mindent sok nagyon könnyű hozzáférni, nagyon könnyű átfésülni. Úgyhogy ez szerintem Magyarországon például az elmúlt években nem úgy tűnik nekem, hogy nem a jó irányba ment el.
1: De ez mindig csak a jogi oldal, úgy az emberek. Én arra is egy kicsit kíváncsi lennék, hogy Balázs?
3: Rácsatlakoznék egy pillanatra a Zsoltra, hogy nekem az a benyomásom, én összesen 2 hetet töltöttem az Egyesült Államokban, tehát nem állítanám, hogy ismerem, vagy túl sokat tudok róla.
1: Hát azért olvasol ezt, azt nem.
3: De mégis, amíg
1: tudod, az országot a tengeren túl.
3: Igen, ott van valami, igen. Washington, New York. Szóval mégis, ami nekem egy ilyen döntő különbségnek látszik, az a polgárok hozzáállása a politikához és a közügyekhez. Én azt látom, hogy szerintem a tengeren túl, és akár Nyugat-Európában is a polgárok sokkal inkább hajlamosabbak a saját érdekeinek az artikulálására, és ezeknek az érvényesítésére és kikényszerítésére is. És ezt a fajta autonómiát én mindig nagyon hiányoltam Magyarországon. Tehát, hogy kicsit ilyen birkák vagyunk, nagyon sok mindent le lehet nyomni a torkunkon. Nyilván ennek megvan az oka, volt egy kádárrendszer, és így tovább. De jól gondolom én ezt, van egy ilyen típusú különbség. Tehát, hogy egyszerűen ott a polgárokban van valamiféle közügyek iránti érdeklődés és aktivitás,
1: öntudat,
3: amit ilyen republikánus szellemnek is.
2: Én Amerikában főleg én a gyerekkoromban mentem, úgyhogy az általános iskolát végeztem ott, a 3. és 8. osztály között jártam ott iskolába, és azt még 10 éves fejemmel is éreztem, hogy ezeket a dolgokat beléd nevelik. Én egy parrokiális, egy katolikus iskolába jártam, ami az ottani magyar plébányának volt az iskolája. A tanároknak a fele apáca volt, és nem fiatalak, szóval akkor, nekem akkor nagyon idősnek tűntek, de tudom, hogy ilyen 50 év felüliek voltak. És például 1980-ban, amikor én akkor voltam 8., és akkor voltak a választások, ahol a Jimmy Carter és a Ronald Reagan között dölt el, akkor mi az iskolába, az egész iskolának, a 8-asok, mi voltunk a végzős osztály, egy politikai vitát tartottunk, ahol egymás között kiválasztottuk, hogy ki melyik pártnara szeretne szavazni, és kaptunk 2 hetet, hogy akkor írtunk a pártoknak, hogy csinálunk egy vitát, küldjetek nekünk anyagot, és akkor küldtek a demokraták, a demokrat oldalnak, a republikánusoknak, 13 éves gyerekeknek, mondom, egy katolikus, konzervatív, magyar iskolába, hogy ez 80-ban volt. Én nem tudom most, hogy most is van-e ilyen vita, sejtem, hogy van, mert nem hinném, hogy ez annyira romlott volna, de most elképzelni, hogy ilyet Magyarországon? Nem nagyon látom.
3: Hát ugye ne vigyük be a politikát az iskolába, tehát az első alapelvőtől, hogy a politika be ne tegye a lábát
2: csak
3: az iskolába.
2: Csak ilyen szempontból az iskola politika. Az nem... Igen.
1: Igen,
2: hát. És abszolút kulturáltan ment a vita, egymást kúnyoltuk, mikor kikerestünk persze akkor a másiknak a programjából azokat a pontokat, amik szerintünk nevetségesek voltak, vagy nem értettünk együtt, ők is kerestek a mieinkbe, és így 2 héten minden nap volt egy óránk, egy másfél óránk, amik erre készültünk, a tanárok segítettek, de a végén a vitát azt abszolút így egymás között a nagy előadóteremben tartottuk meg.
3: Úgyhogy... Igen, mondjuk szerintem azért megint legyünk igazságosak, tehát a, ennek a depolitizációnak, hogy csak a politika benne tegye a lábát, azért van egy olyan oka, hogy a Kádár rendszer alatt, mondjuk 49-től, akár így is mondhatnánk, tehát nem csak a Kádár rendszer alatt, ez úgy nézett ki, hogy a politika gyakorlatilag teljesen tudatosan rátelepült a társadalomra, és igyekezte magállal hajtani. Igazából szerintem arról van szó, hogy átlendült az inga a másik irányba, és most kéne valami.
2: Én mikor Argentinában elkezdtem egyetemre járni, az pont a katolikus kormány után volt. És akkor az egyetemek tele voltak politikával, voltak az a diák szövetségek, minden pártnak meg volt a diák csoportja, és megmondom őszintén, nagyon megnehezítették a tanulást, mert állandóan minden óra elején bejött valamelyik csoport, és osztotta a propagandát, tartották a sztrájkokat, szóval ilyen szempontból valóban a, szerintem is nem kell azért ilyen alapszinten a politikát űzni, de egy dolog a politika, a másik a közélet. És szerintem ezt keverjük sokszor össze, hogy a közélet az egy olyan dolog, ami mindenkire tartozik, mindenkire vonatkozik, és nem kell ezt úgy érteni, hogy pártpolitika. Hanem ez az a saját életünknek próbálunk a saját életünkbe beleszólni.
3: És hogy lehet valamiféle affinitást kialakítani? Tehát, hogy ez kizárólag az oktatásnak a feladata, vagy lehetnek hát erre módszerek, megoldása? Tehát hogy látod ezt?
2: Hát az oktatás nagyon fontos, a családon belül, és persze, hogy a politikusok, mert szerintem, hogyha ez is egy olyan trend, ami bizonyos országokban szerintem egyre erősebb, az, hogy a politikusok egyre jobban szerepelnek mindenhol, egyre gyakrabban, és nincs olyan, például az, hogy Magyarországon a politikusok nem csak a parlamentben vannak, hanem sportkluboknak a vezetői, meg civil, vagy ilyen félcivil, vagy nem tudom, hogy mondjuk szövetségeknek az elnökei, meg alelnökei, és egy politikusnak 64 szerepe van, ez szerintem nem egészséges. Mert ezzel a civil embereknek a lehetőségeit szűkítik, és nagyon nagy olyan, most nem lehet, hogy nem az, hogy hatalomkoncentráció, de bizonyos szempontból az, hogy mennyire meghatározó, hogy a politika az ország életében mennyire szól bele, az így nagyon sokkal többet növekszik, és sokkal erősebb, mint ami szerintem egészséges.
1: Egy kicsit, hogyha már a politika is elkezdtünk ezen a szálon haladni, hogy a politika és a sajtó viszonya, erről érdeklődnék egy kicsit, hogy Magyarországon hát van egy ilyen delikát
3: finom hangolásra szoruló
1: tehát, hogy igen, kapcsolat. Hát igen, tehát nem mondanám teljesen zavarmentesnek ezt a dolgot, a politika és a sajtó közötti kapcsolatot Magyarországon. Te hogy látod, hogy mi a különbség az amerikai sajtó és a politika? Most ezt ugye oda-visszahat, tehát a politika is beleszólhat a sajtó dolgaiba, meg a sajtó is tudja befolyásolni a politikát, és hogy a két országban mi a különbség? Balázs is akar valamit
3: igen,
1: kérdezni.
3: Igen, és ehhez kapcsolatban egy nagyon leegyszerűsítő kérdést hagy tegyek föl, hogy ugye itt Magyarországon, ha egy sajtótermékről kiderül, hogy neki van politikai véleménye, A vagy B vagy C oldal vagy bármi, akkor az már rögtön nagyon durva. De jól tudom, hogy a sajtótermékek egyes részének a politikai elköteleződése az Egyesült Államokban nyilvánvaló, és hogy erről nincs vita. Azért hogy lehet véleménye.
2: Én most az újságokról beszélek elsősorban.
3: Én is az újságokra gondoltam.
2: Ott elméletileg egy nagyon erős tűzfal van a hír és a vélemény között. Szóval azok, akik a vélemény oldalakon írják a szerkesztői cikkeket, szerkesztői véleményeket, az egyéb publicisztikai írásokat, azok teljesen el vannak különülve, vagy különítve, vagy legalábbis mondom, elméletben ez van, azoktól, akik a riportokat írják, a cikkeket írják, a híreket írják. Ezért például van az, hogy a New York Times liberális, a Wall Street Journal konzervatív.
3: És ezt így ki lehet mondani, ebben nincsen semmi. Tehát, hogy ott konzi publicisták vannak.
2: Igen, azért, mert a hír oldalon ott is persze, hogy fogsz látni különbségeket, meg észreveszel, de nem furcsa, vagy abszolút nem szokatlan, hogy a hír oldalon olyan hírek jelenjenek meg, amik esetleg a publicisztikai oldalt ellentétei. Szóval amik ellene mennek annak, mert azt mondja, a szerkesztőségi vezércikk azt mondja, hogy támogatjuk a Jancsikát elnöknek. A hír oldalon meg kiderítik, hogy Jancsika adót csalt. És ez a kettő abszolút nincs ellentétben egymással. Ez az, ami szerintem, és mondjuk Amerikában is ez nem egy ilyen aranystandard, szóval nem egy fix dolog, mert van átszólás, vagy átmenet a kettő között, bizonyos témákban sehol se tökéletes a rendszer, de erre törekednek. Ez nem csak Argentinában, vagy nem csak Amerikában, vagy Magyarországon, ez a mindenhol, ez is egy olyan dolog, ami szerintem romlik.
1: Az és Amerikában is romlik?
2: Bizonyos tereken igen. Nem, a újságoknál talán kevésbé látványos, mint a tévékbe, amik ahol szintén...
1: De mi ez a bulvárosodásra gondolsz? Tehát, hogy,
2: a bulvárosodás, vagy az, hogy nyíltan azok, akik esetleg nem az lenne a munkájuk, hogy most véleményt mondanak, hanem hogy kiszedjék az információt, vagy interjú, például egy interjúnál kiszedjék az információt az interjú alanyból, akkor inkább avval foglalkoznak, hogy a saját véleményüket mondják el. Aha. És nem kéne, nem ez kéne legyen.
3: De térjünk vissza a Zsolt eredeti kérdésére, mert itt nagyon kicsit belekotnyereskedtem, hogy sajtó és politika az Egyesült Államokban és Magyarországon. Hogy tudnád összefoglalni a kettő közötti különbséget? Van különbség? Mert azért én azt gondolom, hogy a politika mindenhol vagy nyitottan, vagy kevésbé nyitottan, de megpróbálja maga alá gyűrni a sajtót.
2: Igen, az abszolút, hogy Amerikában is így van, sőt a politikusok, akik nagyon Amerikában, a politikában nincs pénzed, nem fogsz eljutni messze, mert ott általában a saját kampányodat kell finanszírozni, kapsz valami támogatást a párttól, ha éppen egy pártban vagy, de nagy részben az adományokat neked kell begyűjtönöd, úgyhogy a te saját stábod van, a politikusok az, ami Magyarországon van, egy listás választás, hogy listára szavazol, és nem egyéni képviselőkre, az Amerikában nem úgy van, ott mindenki egyénileg indul, úgyhogy ez sokkal, ilyen szempontból szerintem sokkal felelősségre lehet, jobban felelősségre lehet valakit vonni, vagy jobban lehet befolyásolni, hogyha elindul egy ilyen kampány, hogy most aláírás gyűjtünk azért, mert hogy meggyőzzük a mi képviselőnket valamiről, akkor annak sokkal erősebb hatása lehet, mint egy olyan helyen, amikor nem a közvetlen a választóid választottak meg, hanem a listán.
1: Hanem a pártodat tett egy olyan helyre, ahol mindenképp bekerülsz.
2: Igen, például. Nem tudom, amit...
3: Nem, arra gondoltam csak, hogy mi a... Hogy
2: ja, igen, nem, és hogy az Amerikában
3: tehát, hogy az amerikai és a magyar viszonyok sajtó politika.
2: Hát nem tudom, Amerikában is nagyon egyre erősebben, ezt erre akartam kiukadni, hogy minden politikusnak saját stábja van, és ott is a PR-osok, meg a sajtó, akik a sajtóval foglalkoznak, azok is egyre erőteljesebben próbálják a sajtót befolyásolni, hogy erről ne írjál, erről írjál, hogyha erről nem írsz, akkor megígérem, hogy jövő héten kapsz egy exkluzív interjút, ha erről írsz, akkor megígérem, hogy két hét múlva kapsz egy szóval ez mindenhol megy. Szerintem a Magyarországon, ami a nagy különbség, legalábbis az én, amit itt észreveszek, az a méret. Olyan szempontból, hogy Magyarországon kevés aránylag nem országos napilapból kevés van, országos tévéből kevés van, rádióból, és ezért egy sokkal kisebb terepen kell a politikusoknak, vagy tudnak játszani, úgymond Amerikában. Majdnem minden nagyobb vagy közepes méretű városnak van saját napilapja, saját tévéállomása, úgyhogy nehezebb ottan így mindenkit befolyásolni, vagy nehezebb azt, hogy a politikus üzenete az úgy menjen át 100%-a, ahogy ő szeretné.
1: Uh-huh. És a tőke, tehát a tulajdonosok Amerikában hogyan, vagy mennyire szólhatnak bele egy lapnak
2: a híres eset a Watergate-i eset a Washington Postban, ahol a tulajdonos bár tudta, hogy ez neki nem csak anyagilag, hanem esetleg társadalmilag, mert ő a washingtoni elitnek volt az egyik ember, aki állandóan politikusokkal vacsorázott, meg azokkal töltötte a szabadidejét, vagy mit mond. Ennek ellenére támogatta azt, hogy azt mondta, hogy rendben van, ha ez valóban így történt, ahogy történt, akkor ezt meg kell írni, és hiába volt nagy nyomás rajta a kormányzat részéről, hogy ezt eltúsolják, vagy legalábbis mást írjanak, ezt megcsinálta. Szóval ez egy, a tulajdonosi háttér az egy fontos dolog.
1: Na de akkor itt is megint arról van szó, hogy ugye nem a szabályok mások, hanem a morál más. Tehát ennek az illetőnek, ezt nem tudtam egyébként, hogy az ügynek ezt az részét nem ismertem eddig, hogy de itt a morál más, tehát hogy halálosan komolyan vette akkor ezek szerint azt, hogy hát hiába.
2: Hát ez a 70-es évek elején volt, akkor még most is komolyan veszik, és most is vannak például. Ugyanakkor például, ha megnézzük, hogy amikor volt Amerikában, vagy nem Amerikában, de amikor volt az iraki háború, akkor utána nagyon sok önkritika volt a sajtó részéről, hogy nem voltak eléggé figyelmesek, és elfogadták azt, amit a kormányzat mond a hogy Irakban vannak tömegpusztító fegyverek, meg stb. És kevesen voltak azok, akik ezt megkérdőjelezték.
1: És utóbb kiderült, hogy...
2: Hogy igen, hogy nem volt igazak. Eddig még nem találtak olyan mindig. És ez is egy olyan dolog, ami valószínűleg azért volt, mert például Amerikában, ami 9-11-ben történt, az akkora sokkot okozott, hogy az egész országnak a hangulata erre nyomta még az újságírókat is, hogy befolyásolta őket, és hát nem voltak, mondom, voltak persze kivételek.
1: Kiestek a szerepből egy picit.
2: Igen, hát azt mondták, hogy jó, hát akkor ebben az esetben most legyen az, ami van.
1: Na, hát szerintem egy kicsit zenélünk, már hogy már fél órája lökjük a sódert, és szegény hallgatók már, úgyhogy egy pici zene után, igen, pici zene után visszajövünk. A vendégünk Pablo Gorandi.
0: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, vendégünk Pablo Gorandi, és folytatjuk.
3: Sziasztok! Visszatérünk az előzőben tárgyalt izgalmas kérdésekhez, de mielőtt ezt megtenném, üdvözlöm gyermekeimet, Marcit és Barnit, akik nagyon várták ezt. És akkor egy ravasz átkötéssel. Van egy ilyen érdekes tapasztalata a sajtó kapcsán, hogy azért, mintha az Egyesült Államokban a sajtónak lenne lehetőség arra, hogy mondjuk politikus karriereket hát tegyen tönkre, vagy éppen politikusokat buktasson meg. Tudnál nekünk erről egy picit mesélni?
2: Igen, hát nem csak a kampányok alatt, hanem a mondjuk amikor már elfoglalták a helyüket a választások után, akkor is a sajtó ellenőrző szerepe Észak-Amerikában nagyon erős, és nagyon ez a Watergate az a leghíresebb, de például a 80-as években Gary Hart, aki egy elnök jelölt volt, vagy előjelölt, szóval ami most történik, szóval még mielőtt, amikor egymás között a különböző, a két pártban
1: tehát a párton belül
2: kialakul, hogy ki lesz a jelölt, akkor őt például szintén így elcsípték, hogy nem a feleségével ült egy jachton.
3: És ez elég volt ahhoz, hogy kiszálljon a játékból?
2: Hát azt hiszem, hogy főleg azért, mert ő azt tartotta magáról talán, hogy nagyon,
3: a kognitív diszonancia
2: az ellenkezője. Most felírtam egy párat, ami most volt az elmúlt néhány évben. Most pont kormányzókra kerestem rám, azokra emlékeztem. Az oregoni kormányzó, ami ott a nyugati part északi oldalán van, ő lemondott az, amikor a sajtó kiderítette, hogy a barátnőjét alkalmazták, mint tanácsadó horrorbilis összegekért. A dél-karolini kormányzó, aki azt mondta, hogy nem, hogy...
1: Alig bírom visszatartani magamat.
3: Igen, Magyarországon ez egy teljesen bevett forma. Tehát, hogy így nem is látjuk, mi a probléma, hogy a feleséged a saját titkárnőd értette.
1: Na jó, vissza, igen.
2: Aztán a dél-karolinában meg az történt, hogy ott a kormányzó azt mondta, hogy nem erős a stressz, nem bírja, és hogy elmegy a hegyekbe egyet portyázni. Aztán kiderült, hogy pont Argentinában ment a barátnőjét meglátogatni, és azt is úgy csípték el, hogy...
1: Azt nevezzük portjának.
2: Igen, azért portja volt, igen. Az újságírozó a repülőtéren találkozott vele, amikor nem a helyi járatról, hanem a nemzetközi járatról szállt le. És most volt egy híres eset, ahol
1: és nem... És belebukott? Tehát
2: igen, abszolút.
1: Kalandba?
2: Le kellett mondania.
1: Liaison.
2: És most is volt a New Yorkban a New Yorki kormányzó, ő nem bukott bele, de ő akkoriban még a republikánus pártnak az egyik nagy reménye volt, a Chris Christie, és kiderült, hogy neki az ő irodájából, bosszúból elzárták az egyik legnagyobb New Yorkba vezető hídnak a legtöbb bejáratát. Mert mérgesek voltak annak a városnak a polgármesterére, aki nem támogatta őt az előző választáson, és ezért 4 vagy 5 napon keresztül borzasztó nagy dugók alakultak ki a hídnál, és aztán kiderült, hogy ez nem
1: volt életlen. De ezek fizetős fizetőkapuk vagy?
2: Igen. Meg hát a három sávból csak egy működött, és akkor ilyenek történtek, hogy például a tűzoltók meg a mentősök nem tudtak időben átérni, mert szóval egy káosz volt az egész, és ezt igaz újságírók...
1: És kiderítették, hogy ez egy bosszú volt.
2: Hogy itt nem volt igazán semmilyen hivatalos oka, szóval nem arról volt szó, hogy éppen javítják a hidat, vagy hogy átfestik a sávokat, vagy bármi, hanem csak mert eldöntötték, hogy mostan itt kicsinyeskednek, és valakit megbüntetnek. Úgyhogy ezek vannak. Kicsikét az AP-ről szeretnék egy pár, most az utolsó évekből, például a lehet, hogy ez még tudom, hogy Magyarországon is hír volt belőlük, például azt, hogy a riói olimpiával kapcsolatban mennyire szennyezett ott a víz, nem az ivóvíz, hanem ahol lesznek a nevezés, meg ilyesmi, azt egy épi tanulmány, vagyis az épi csinált ilyen független méréseket, hogy mit tudom én, 160-szor volt több valami a vízben, mint amennyit elismertek.
1: Szegény magyar kenusok.
3: Hát meg igen, is, hát ez a mi esélyeinket csökkenti, tehát nagyon támogatjuk az épít.
2: De ez még itten is hír volt meg, hogy belebetegedtek állandóan, oda mentek tréningezni a kenusok, és hirtelen a 80%-uknak hasmenése lett, vagy nem tudsz, hány ingedet kaptak, meg ilyesmi. Aztán volt egy olyan híres eset most idén a Indonéziában, ahol egy szigeten tartottak jófomán rabszolgáként a haliparba, több száz embert egy kis szigeten, akiknek nem volt se igazi munkaszerződésük, egyszerűen elkapták őket valahol, és oda vitték őket dolgozni. És ezt is az épi derítette ki, hogy ez történik. Meg 2-3 évvel ezelőtt a kollégáim Pulitzer díjat kaptak azért, mert a New Yorki rendőrségnek leleplezték, nekik egy ilyen megfigyelő ilyen kém programjuk volt, ahol a kisebbségeket és a muzlimokat figyelték meg titokban, ami hát nem, úgy, hogy nem volt igazán semmilyen oka rá. És ezt is a kollégáim csinálták, úgyhogy vannak azért sikerek.
3: Magyarországon viszont a politikus buktatásban a sajtó azért annyira nem jeleskedik. Itt az előbb beszéltünk erről, és Schmidt Pál neve ugrott be egyedülüként, akinek tipikusan ilyen megszellőztetés miatt kellett mennie ugye a doktori
2: disszertációjával. Ezt nem lehet szerintem csak a sajtó részére írni a negatívot.
3: Hogy hogy látod? Tehát, hogy miért, például, miért nem megy ez a műfaj?
2: Jó, de mi van például, hány politikus sikerült jogerősen elítélni a bíróságoknak, nem? Hány most állandóan halljuk, hogy még egy politikust, akit korrupció miatt, vagy valami miatt bepereltek, vagy bíróság elé állítottak, és aztán kiengedik. Vagy nem kap, vagy mit tudom én már.
1: Hát de ennek szóval a másik oldala is kicsit gázos, mert amikor, tehát ugye valakitől hallottam ezt, hogy a politikai kultúrában egy választóvonal az az, hogy ül-e a miniszterelnök éppen börtönbe vagy sem, mert ugye a
3: Szanad
1: is börtönbe van, nálunk van egy ilyen kelet-déli határ, nálunk tőlünk keletre és délre már minden miniszterelnök a börtönbe ül, és most Gyurcsányt még nem sikerült bekaszlizni, tehát mi még egy kicsit a másik oldal. Tehát nem biztos, hogy ez, nem tudom, nehéz ez azért, hogy...
2: Azért mondom, ez egy összetett kérdés, de nem lehet azt mondani, hogy a média miatt van az, hogy Magyarországon nem bukott meg politikus, mert szerintem azért a média részéről feljelentés, vagy legalábbis felderítés, meg ügyek tálalása, ez gyakran van, és ezt szerintem a pártok tudják a legjobban, mert hogyha megnézzük, hogy például a pártoknak, a sajtótájékoztatójuknak a tematikája, az nagyon-nagyon gyakran nem a saját dolguk, hanem éppen valamelyik újságnak, vagy internetes portálnak a cikkét kommentálják, akik éppen lelepleztek valami disznóságot. Szóval a politikus, hogy kihasználják a sajtót a saját érdekükben ilyen szempontból.
1: Tényleg azt meg akartam tőled kérdezni, de biztos tudod, hogy vannak ilyen watchdog portálok, mint amilyen például az Átlátszó, akit nem reklámozni akarunk, csak jelzem. És hogy nekik például volt egy ilyen kampányuk, hogy gyűjtenének 4000 előfizetőt, hogy van-e Magyarországon 4000 szabad ember, aki rájuk előfizet, és nem jött össze nekik a 4000 előfizető, hogy ez egy én nagy döbbenetesnek találom azt, hogy nem nincs, és egy pár ezer forintról van szó, hogy Magyarországon nem lenne.
3: Igen, havi ezer forint,
1: tehát hogy 12 000 forintot erre, de nincs 4000 ember, aki erre áldozna, tehát sokszor azt látom, hogy elégedetlenség van, meg puffogunk, hogy így, meg úgy, meg a politikusok bármit megtehetnek, meg a korrupt politikusok így, meg úgy, meg a nagy villa így, meg a nagy villa úgy, és akkor van egy portál, van egy csapat, akik erre specializálódtak, hogy ezeket leleplezzék, de odáig már nem jutunk el, tehát otthon puffogunk, otthon duzzogunk, de odáig nem jutunk el, hogy áldozunk 12 000 forintot arra, hogy ez a csapat tovább tudjon dolgozni.
3: És ez visszavezet az autonómia hiányára, amiről az előző fél órában beszéltünk. Tehát, hogy mint hogyha a gondolkodásunkban lenne valami, ami ilyen.
1: De ezt hogy látod?
2: Hát nem tudom, ennek szerintem vannak biztos gyakorlati praktikus okai, például az, hogy túl sok munka most minden beállítani a bankszámládon, hogy most minden hónapban 1000 forintot utaljál át. az lett az egyik gond szerintem, a másik az, hogy valóban nincs a demokratikus a kultúra, vagy még a fejlődési pont, az még nem érte el ezt a küszöböt. Az, hogy például a civil társadalom Magyarországon szintén még csak születendőben van, vagy fejlődőben fejlődik, és még aránylag gyenge, ez is hozzátartozik, szóval ezek nem egy napról a másikra történnek, és ez munka, szóval amikor a watchdog kérdésre írtam le, nem, hogy Amerikában az a whistleblower,

0: érdekes dolog. Ja, mondjad,
1: nem, csak azt mondja, szerintem ez részben szintén a mérettől függ.
0: Mert igen.
1: Hát én ismerek olyan embert, akiből kirúgtak valahonnan, és azt mondták mindenki másnak, aki azon a szakterületen dolgozott, hogy őt nem szabad alkalmazni. És ez nem volt túl sok hely, de valóban 2 évig munkanélküli volt. Szóval nagyon Amerikában, hogyha Massachusetts-ba nem szerzel munkát, akkor átmész Connecticutba, vagy New Yorkba, és ott szerzel munkát.
0: Oda biztos nem tudod azt szólni már.
1: Igen, pontosan.
0: Ahogy az teljesen természetes például Amerikában, hogyha valaki puskázik, csal, például dolgozatírás közben, és mondjuk a többiek leleplezik. Magyarországon ez teljesen elképzelhetetlen,
2: hát ez a
0: hallgatók.
2: Van, hát
0: az, igen, hogy ez egy milyen besugás.
2: Ennek meg itt van egy ilyen poszt-autoriter vonása, hogy ugye azért 89-ig elég csúnya dolog volt másokról
1: puskázni.
2: Mondani, nem puskázni, hanem másokról mondani dolgokat, mert ugye volt egy szervezet, aki azzal foglalkozott, hogy gyűjtötte ezeket
1: most
2: az információkat.
1: Ezt, amit mondtál, én nem tudom, hogy ebben...
0: Ez nem igaz így?
1: Nem emlékszem olyan nagyon emlékezetes.
2: Ez szerintem idealizált Zsolt egyébként.
0: No, most igen, az egyetemen, most vagyok idealizált.
1: Vagy valahol azt bemondanak a tanárnak, hogy láttam, mikor a másik csalt. Nem tudom, én
2: de én inkább ezt kötném, hogy azért tényleg, tehát, hogy itt volt 4 évtized, ami elég kemény volt, és ugye a besugásra azért kialakult egy ilyen társadalmi kép, hogy ez egy rossz dolog. Sokan művelték, ugye még a mai napig megdöbbenünk, amikor jönnek elő.
0: Hát de ugye még a különbség íratok, a besugás voltak, meg a whistleblowing között, tehát
2: és
0: ugye ez
2: hogy,
0: a kérdés.
2: Ugye az a probléma szerintem, hogy ez szerintem nagyon mélyen benne él a génjeinkben, hogy itt kell valami morális tartózkodás, tehát nem jó szervezeteknek más emberekről beszélni, hogy ők mit csinálnak.
1: Jó, meg hát
2: és nehéz ezt levetkőzni azért.
1: Igen, de hát viszont szerintem megint a gyakorlatban, nem, hogy most én egy cégnél dolgozom, mondjuk mérnök vagyok, és látom, hogy a cégem az ad el egy valamit, ami rossz, vagy hibás, vagy káros.
0: Vagy veszélyes.
1: És igen, és én feljelent, nem ilyen whistleblower félén írok egy riport, vagy egy feljelentést, és beadom a hatóságnak, hogy szerintem a saját cégemnél ez történik, akkor az embernek a fejében inkább az megy, hogy akkor most abban a pillanatban benyújtottam, már keresem a következő munkámat, mert ennél a cégnél biztos, hogy nem fog tudni maradni. Ez például Amerikában nincs ennyire így, szóval ottan azért ezek erősebben a védelmek, amiket kapnak ezek az emberek, azok erősebbek, és bizonyos szempontból még bátorítanak is erre. De ott is egy csomó nehézséggel ütköznek, szóval nagyon sok, most amikor volt az a gazdasági krach Amerikában, ott is kiderült, hogy ott volt egy csomó ember, aki már évek óta küldte be, hogy szerinte itt baj van, itt ez nem úgy működik, és nem volt se hatása, se igazán, ami késő volt, nem? Amikor már késő volt, akkor jöttek rá.
2: Van még egy kis időnk, és földobnánk még egy kérdést. Ugye, hogyha elnézzük az elmúlt évek külföldi sajtóját, akkor azért azt megállapíthatjuk, hogy mintha Magyarországnak ez nem lenne olyan kedvező. Azt is mondhatnál talán, hogy valamiféle rossz kép alakult ki, vagy van kialakulóban Magyarországról. És ez azért érdekes, mert azért mi, akik itt élünk, nem mindig látjuk annyira rossznak a helyzetet, mint ahogy ez feltűnik különböző orgánumokban. És te mit gondolsz erről? Tehát igaz az, hogy mondjuk valamilyen rosszabb kép van kialakulóban? Te, aki itt élsz, érzékeled ezt
0: a különbséget? Van a kettő köz különbség, tehát tényleg...
1: Az attól függ, hogy mi a rossz, és például én érdekes látni olyan, egy csomó olyan hírt Magyarországról, amiről Magyarországon sokan azt mondják, hú, ez egy rossz hír rólunk. Aztán elolvasod a kommenteket a hír alatt, és egy csomóan egyetértenek vele, vagy jónak látják azt, ami mások szerint hiba, vagy elítélendő. Úgyhogy nem biztos, hogy ez annyira így van. Mondjuk az elmúlt években voltak azért olyan esetek, például amikor volt az a rosszul csengő mondatok, nem az illiberális állam, azok Amerikában például azok abszolút ilyen, mint begyullad a piros lámpa, hogy most itt olyan hangzott el, ami ott azért nem egy elfogadható, vagy nem könnyen elfogadható dolog. De a másik az, hogy mindig kívülről azt gondolja az ember, sokkal rosszabban néz ki a helyzet, mint ami bent történik bizonyos szempontból. Emlékszem, pont nem voltam Argentinában, amikor egy pucs volt, vagy egy pucs kísérlet volt, és én a külföld, akkor még nem volt internet, csak az újságokból értesültem az eseményekről, és itt teljes pánikban voltam, hogy most 2 hét múlva megyek haza, és hogy mi fog rám várni, hogy az egész ország egy káosz, és
0: tankok állnak az utcán.
1: Az utcán, és persze volt 3 utca, valóban voltak tankok,

0: minden, de repülőtérről mentem haza, és kérdeztem a szüleimtől, és hol vannak a katonám, hol van mit? Azt mondja, nem, hát az arrébb van 10 kilométerrel, de ez nem hat az egész. Szóval azért, mert bizonyos dolgokról az ember olvas, az nem azt jelenti, hogy az egész ország ilyen, nem? Ebből a Magyarországon is most, mikor volt nyáron az egész migránskrízis, kiderült, hogy rekordszámú turista jött be ugyanakkor. Nem? Szóval nem, az egyik dolog nem mindig befolyásolja úgy a másikat, hogy az ember.
1: Hát igen, tudja, a sajtó tudja hiszterizálni azért az embereket. Tehát én a gyerekeimet leoltattam izé ellen, a vírusos agyhártyagyulladás ellen, ilyen hisztérikusan izé vettünk ilyen vakcinát, és azért már éppen ez volt, hogy hát akkor itt most vége a világnak, azt azóta se hallunk róla. Volt egy év, amikor valamelyik gyógyszergyártósítnak sikerült jól eladott, nem tudom, ezt felhabosítani ezt a témát, szóval hajlamosak vagyunk hiszterizálódni.
2: Igen, annyival egészíteném ki, hogy nekünk meg van azért egy ilyen nagyon erős önérzetünk, ez biztos láttad, tehát, hogy így jaj, hogy mit mondanak róla.
0: De ez
2: tehát,
0: minden országban van.
2: De szerintem a magyarokban van egyfajta ilyen sajátos komplexus, hogy kívülről várjuk mindig a megerősítést, hogy elképzeljük ugye, hogy hol van a fejlett világ, ez ugye 89-ig keletre volt, most nyugatra van, és akkor ehhez képest viszonyítjuk magunkat. És szerintem ez egy ilyen nagyon sajátos, ilyen, nem akarom Bibót idézni, de eltorzult lelki alkat bizonyos értelemben, hogy mindig viszonyítunk. Tehát, hogy hú, mit írtak Brüsszelben, hú, mit írtak a Pravdában 30 évvel ezelőtt, és pont az önértékelésünket veszítjük el ennek kapcsán. Te mit gondolsz erről? Van bennünk egy ilyen komplexus?
0: Biztos, lehet, hogy erősebb egy kicsit másoknál, de szerintem máshol is felelhető. Az biztos, hogy a, például a külföldi lapok véleményét a belpolitikai lapok, vagy a belföldi médiában esetleg jobban, sokkal jobban jelenik meg, mint más országban. Még Argentinában is írnak arról, hogy az európai sajtó mit ír az argentin elnökről, de talán nem ilyen gyakran, vagy ilyen részletesen.
2: Hát itt meg ugye állandóan, hogy a New York Times, a nem tudom, Süddeutsche szóltunk, és akkor így tovább.
0: Hát nem tudom. Ugyanakkor szerintem, most már mondtam ezt a turista dolgot, de az egy, szerintem látványosan, szóval ez biztos, ebben benne van részben a hivatalos mondjuk erőfeszítések, úgymond, hogy például most Magyarország a turisták számára, meg a turisztikai lapokban, meg Budapest, mint célpont, meg minden, ez nagyon látványosan
1: hát igen,
0: emelkedett.
1: Ez egy kicsit csodálkozok is, hogy pont ellentétes irányba mozog, tehát olyan, mintha a minden más aspektusban megítélésünk romlana, és
2: eközben,
1: és ehhez képest, igen, hát és ehhez képest meg, most már nem tudom, hanyadik ilyen turisztikai lap választja a legkellemesebb helynek Budapestet, meg...
2: Hát, na, és végre valami pozitív dologról beszélünk.
0: Ha nem a napi küzdelembe vagy benne, akkor Magyarország nagyon sok szempontból egy csodálatos ország, szóval nem, és Budapest is egy remek város, csak mikor itt élsz, és az itt kell megküzdened a főnököddel, meg a önkormányzattal, meg a feleségeddel esetleg, akkor az hogy rossz, de például nagyon érdekes a barátaim, akik szintén már több éve itt élnek, és akkor azt mondja, hogy ő utál metrózni. És kérdezem, miért? Azt mondja, mert akkor nem látom a város szépségét. És hogy ő imádja például átmenni a 4-es 6-oson a Margit hídon, mert azt szerinte, amit onnan látni a parlamentet meg a várat, az a világ egyik legszebb kilátása, és hiába 20 perccel lassabb, hogy a metró, vagy a villamosan megy, ő ekkor se fog lemenni a metróba, mert akkor nem látja ezt a szépséget.
1: Nem a hatékonyság számára.
2: Végre valami pozitív dolgot is tudunk mondani, mert az előző adásaink rendkívül depresszívre sikerültek.
0: De ez például, ez egy, nem mondom, hogy magyar sajátosság, de ezt biztos, hogy Magyarországon ez nagyon erős, és ebben én is néha beleesek 20 év után itt, de nem, ahogy te mondtad, ez a választóvonal kelet-nyugat, azért, hogy nem nagyon messze tőlünk, sokkal-sokkal rosszabb a helyzet nagyon sok szempontból, úgyhogy nem kéne, talán a jó oldalát a dolgoknak is meg kéne néha látni.
1: De jó, ez
2: egy ideális végszó volt,
1: ez legyen
2: szerintem
1: a végszavunk! Hát nagyon köszönjük Pablo Gorondinak, hogy eljött hozzánk, ő az EPI magyarországi tudósítója volt, jól beszélgettünk mindenféle dolgokról, 2 hét múlva is várunk benneteket, most lassan búcsúzkodunk, mert lejárt az időnk.
2: És akkor mondd be, hogy is van egy milyen műsor, milyen héten.
1: Ez a tere szortod.
2: Igen, ez Max feladata, úgyhogy.
1: Mi? Nem, jó, akkor mondom.
2: Páratlan műsor,
1: minden páros héten.
3: Így.
1: Jó, akkor 2 hét múlva is találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok, köszönjük!
0: Köszönöm.

0: Kedves Tilos Rádió hallgatók, itt az éterben a gyűjtői napot hallhatjátok. Eljutottunk addig a csodálatos egyben felemelő pontig, hogy a zenegyűjtés, hanglemezgyűjtésnek egy újabb fórumát nyissuk meg. Itt van velünk Shuriken, Johnny Drama, Tomanek és én Káosz egyenlőre, de hát bizonyára érkeznek majd többen.
1: Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Voltak már itt a iménti műszis lemezbőrzén is egy páran. A lemezgyűjtés határait szeretnénk megkérdezni. Így egy lemezbőrze kapcsán felmerülnek a típus problémák, illetve kérdések, hogy ha az ember 300-500 forintos lemezeket hoz ki, az fog-e jobban fogyni, vagy 5000 forint alatt ne is árazzon lemezt, hiszen nem veszik komolyan. Őt mindennyien vásároltatok már bőrzéken, és próbáltatok is már eladni. Kezdjük egy ilyen beugratós kérdéssel.
1: Nincs törvényszerűség szerintem, egyszer így, egyszer úgy. Nagyon sokan persze először a filléreseket nézik meg, de aztán egyébként persze jobban megéri, hogyha egy drágát elvisznek. Teljesen változó. A mai bőrze már a második volt a nap folyamán, úgyhogy én a 200 és 400 forintos lemezeket a csomagtartóba hagytam. Ez volt a stratégiám. Hát, ha valaki ezt itt röntgen szemmel meglátja, és lefut egy 200 forintos lemezemért, ez nem történt meg. Hát ma nem törvényszerűségből éppen az egyszer lent jött össze, de ettől függetlenül kalandos és hosszú nap volt.
0: Nektek korábbi bőrzés tapasztalat, hogy
3: lehangoló.
0: Korábbi
3: tapasztalat. Mindegyik korábbi bőrze nagyon lehangoló. Aki volt már ilyen eseményen, egyrészt azt látja, hogy nők elvétve és tétován, és általában ilyen szomorú arcú férfiak állnak a dobozaik fölött. Ott van az a sok szemét, amit otthon összegyűjtöttek, és igazából nincsen rá szükségük, pénzre jobban lenne szükségük, meg még több jobb lemezre, nem ezekre a hulladékokra, amik láda szám állnak, néznek, egymás ládáiba beletúrnak, lefikázzák egymás árazási stratégiáit, meg egyáltalán, hogy megint ugyanezeket a szemeteket hoztat ki. Mindenki tudja mindenkiről, hogy ki a dörzsölt, ki az, aki múltkor eladta azt a rommá karcolt lemezt, és nem szólt róla, hogy szét van karcolva, hogyha már olyan idióta voltál, hogy nem néztél meg. Tehát, hogy van egy ilyen, egyrészt egy ilyen akolmeleg belter, de inkább egy ilyen savanyúázott birka szaga van, mint ez a finom meleg gyapjú, amihez hozzábújná, és ez egy végtelenített lubban. Tehát ugye ezek jellemzően olyan helyeken szoktak lenni, ahol nincsen mester vagy természetes fény, tehát teljesen elveszíted az időérzékedet a neonban, és ebben a ragyogásban csak azt várod, hogy valamikor ez a loop ez így véget ér, és ki tudjál belőle szállni. Sokszor megfordul ilyenkor a fejemben, hogy miért is kezdtem lemezeket gyűjteni.
0: Hát ez az eladás kérdése, ez pont ezt az egyik határt feszegeti, amikor így nem csak megszerezni, vagy saját magad számára próbálsz, hogy örömet vagy tárgyat okozni, hanem részt veszel egy kiállításon, lejátszod másoknak, vagy nehogy Isten, eladod, elcseréled egy másik darabra. Marci foglalkozott hanglemez kereskedelemmel, professzionálisan.
4: Igen.
0: Hogy látod, az olcsó dolgok mennek jobban, vagy a drága, sokat bizonyított Rage Against the Machine lemezek?
4: Azok mindig jól mennek, de még az előző kérdésre válsz, hogy mondjam, mert én például nagyon olcsón sosem adtam el semmit, igaz, nem is sokszor adtam el dolgokat, de azok, hát igen, nagyon olcsón nem is próbálkoztam semmivel.
0: Tehát neked könnyű azt mondani, hogy te tényleg a saját gyűjteményedet számolod fel, és már nem úgy van, hogy megveszed a 82. zalatnai, hadd mondjam el lemezt azért, hogy eladhassad egy őrült áron egy elképesztő embernek?
4: Hát ez eleve nehéz, ugye, mert itt veletek ülök itt, és hogy mondjam, azért a ti gyűjteményedek, tehát inkább abból áll, hogy régi dolgokat vadásztok össze, ezt így nagyon egyszerűen mondhatom, nem? És az enyém, tehát én meg az újakat veszem egyfolytában, és ugye a lemezbolt is erről szólt, hogy, és akkor ugye láttam az olyan arcokat, mint mondjuk ti, és akkor...
0: Marci lemezboltban dolgozott.
4: Igen, 10 éven keresztül lemezboltban dolgoztam. Na és akkor ott látom, hogy vannak az olyan arcok, akik rámennek az eredeti nyomás, meg tudod, csak a rígség, és ott meg volt egy csomó újra nyomás mindenből. Nem tudom, azokra annyira nem pörögtem rá, inkább az új beatekre.
0: Tehát te a folyamatos újdonság hajszoló vagy.
4: Igen.
0: Hát azért ezekben a freaklemez gyűjtőkben is ott van az, hogy most végre megjelent a Quadrophone digitális japán kiadás hologramos lemezen. Karácsonyra meg lehetett rendelni, de úgy, hogyha előtte egy vércseppet elküldesz digitálisan egy norvég címre. ami egyben egy adomány.
4: Azt ráfestik a picture diskre.
3: Megint kiderült, hogy a rossz fórumokat olvasom, káoszéről teljesen lemaradtam.
0: Térjünk vissza a lemezbőrzézéshez, mert a gyűjtemény kialakulás az előző műsor számban itt a gyűjtői napon a társasjáték Flipper, ugye Transformers, G.I. Joe gyűjtemények voltak, de azok egy más típusú, inkább személyes élmény, míg a mi dolgunk az a zene, ez akárhogy is, de a DJ-ségünkből fakadt. Tehát, hogy lejátszunk több számot is egymás után, és az egyik után valahogy jöjjön már egy másik, és van egy inspiráció ahhoz, hogy több számunk legyen, mint amennyit éppen egy lemezként be tudunk fogadni. Nem tudom, hogy nálatok ez DJ-ségként indult-e, de én úgy kezdtem el gyűjteni eleve a lemezeket, hogy egy csomó számot nem játszottak le azok az emberek, vagy nem hallottam semmilyen fórumon, és próbáltam egy olyat találni, amit többször szívesen hallanék, mint ahogyan éppen hozzájutok. Tehát azon túl, hogy persze korábban kazettákra másoltam én is 100 forintért a Randy MC és a Derek B, meg a Prodigy hanglemezeket, és Walkman-en hallgatgattam, de azután ez jött már a 90-es évek közepétől, hogy hanglemezen próbáltam, ezt természetesen nagy köszönettel a Tilos Rádiónak, ahol ugye megtámogattak ezt műsorral, meg egyéb lehetőséggel.
3: Igen, volt egy ilyen energiája a Tilosnak, tehát nekem ilyen kazettákon, meg aztán CD-ken kezdtek el meglenni zenék, és akkor nem tudom, azt gondoltam, tehát ez a mi volt először én azt hiszem, hogy nem DJ voltam, hanem ezeket gyűjtöttem, mert volt egy ilyen ráébredési pillanat, hogy azok a zenék, amiket beszereztem, azokat jellemzően a Tilos Rádióban hallottam először, de ez nem állt össze, tehát ez két év spéttel esett, hogy ja, én minden zenét, amit vettem, azt először a Tiloson hallottam, tehát gondolom, hogy a Nádori, meg a Palotai, meg ezeknek a zenéi voltak. És akkor megveszegettem, és akkor volt egy ilyen ambíció bennem, hogy a gimnazista, akinek még a tojáséj rajta van a fenekénből, már majdnem egy kifejlett, ivarérett példány lettem a gimnázium végére, és akkor indult a Tilos legálisan, és akkor gondoltam, hogy nekem itt a helyem, és szeretnék műsort csinálni, és olyan szerencsés helyzetem volt, hogy csinálhattam műsort, és akkor ott láttam először lemezjátszókat, meg az igazán komoly DJ-k lemezről, és hogy valahogy onnan indult ez a bolondéria.
1: Nekem a lemezezés az előbb jött végül is, mint a Tilos. Világéletemben tele volt a szobám, meg a táskám kazettákkal, CD-kkel, és akárhol volt valami zenelejátszó eszköz, akkor 5 percen belül oda kerültem. Meg csereberéltem emberekkel, meg másolgattam én is javában, és amikor egyszer elkezdtem így indokolatlanul lemezeket is gyűjteni, édesapának volt egy félig használható lemezjátszója, irodában, akkor közben néhány Tilos bulin vettem észre azt, hogy ott vannak azok a zenék, amiket szeretek, meg amiket gyűjtögetek. Meg el is kezdtem közben hallgatni a Tilos Rádiót, és akkor végül egy jó időpontban jelentkezve, pont 15 évvel ezelőtt, illetve plusz 2 hét, illetve konkrétan előtte fél egy évvel jelentkeztem, csak így lassan örülnek a malmok a rádióba, tehát mire a jelentkezésből sikeres műsor lett, ez 2001. november 16 volt, még így napra pontosan is tudom a jeles dátumot. Úgyhogy ez volt, és igen, egyszerűen mindig új dolgokat lehet felfedezni ezzel, hogy találok valami soha nem ismert előadónak egy 60-as évek végi lemezét, és ezzel egy ilyen új dimenzió kinyílik, mert hirtelen megnézem, hogy milyen kik a közreműködők a lemezen, így utána nézek a kiadót, a többi kiadványának egyéb dolgok, és valahogy mindig talál újat az ember, még így a régiségek között is.
4: Én nagyon sok CD-t vásároltam, tehát ott volt az, amikor túl így a kazettás korszak után már kicsit éreztem, hogy ez, hogy mondjam, nem is tudom, kicsit szenvedély már, vagy nem annyira normális, és aztán velem is ez történt, hogy például hallgattam a Tilost, és rájöttem, hogy ezeket lemezen tudom megvenni, leginkább ezeket a zenéket, és így indult az egész.
0: Hát akkor egy eléggé szűkörű társaság vagyunk, így a Tilos által erősen befolyásolt lemezgyűjtőként, de hát nincs mit szégyelni ezen a Tilosnak, a zenei nyitottsága az éterben az elképesztően meghatározó volt, és én a mai napig ezért is örülök, hogy ezt csinálhatom, mert ez továbbra is fent áll, tehát hogy annyira sokféle zenét játszik a rádió, hogy máshol nem nagyon találni meg ezt.
3: Én meg is akarom köszönni a hallgatóknak, mert ez az egyik ilyen legitimációja ennek, hogy az ember miért kell föl és megy ki bolha piacra, meg költ el pénzt erre, hiszen végül is az internetről letölthető. Nem biztos, hogy ugyanaz, amit bebele akadsz a bolhapiacon, de rengeteg jó zenét föl lehet fedezni, és valahogy mindig ez van, hogy a műsoromba eljutok a héten, ha eljutok, és akkor ott viszont le tudom játszani azokat, amiket az utóbbi időben kukáztam össze, és akkor ennek van értelme, és egy csomó minden a Tomaneknek valamelyik ilyen végtelen Facebookos posztján volt leírta, hogy ő kategorizálja a dolgokat, és akkor volt benne ez, hogy jó, és akkor lejátszottam róla azt a számot, amit akartam, és akkor mehet a bőrzére, tehát hogy van egy csomó ilyen dolog is, ami csak így átmegy a kéz alatt. Aztán nagyon hamar ráébred az ember, hogy beszerezni a nagyon nehezen beszerezhető lemezeket is könnyebb, mint eladni. Tehát van egy ilyen csapda jellege, hogy szeretsz úgy gondolni rá, mint egy befektetés, tehát hogy egy nap kiszállsz ebből, más a takarékbélyekbe rakja, vagy ingatlant vásárol te lemezt, majd megnézzük, hogy amikor konténerrel viszi el az önkormányzat, mert örökösök nélkül pusztulsz el, akkor hogy annak mennyi értéke van, de hát reméljük, hogy van.
1: Néha azért
4: van.
1: Igen, meg még azt akartam mondani, hogy azért néha van sikerélmény a bőrzén, tehát pont az új lemezekről beszéltünk, egy 10-15 év ezelőtt azért volt egy időszakom, amikor az úgynevezett ilyen new jazz-es dolgokra, meg mondjuk a Ninja Tune-os lemezekből a kicsit ilyen olyanokra, amik egy picit jobban veszítenek a minőségükből az évekkel, így rágyúrtam, és amikor ezeket én elhoztam először a bőrzére, akkor láttam a vásárlók, csillogó szemű vásárlókba 10-15 évvel ezelőtt jön magamat, akik így nagyon-nagyon megörültek, hogy én ezeket ilyen olcsón odaadom, ezeket a lemezeket, eljutottak a tökéletes helyre, mert egyébként nálam álltak a polcon, csak azzal gondolkoztam, hogy ők a jövő lemezbőrzések, akik 10-15 év múlva ugyanazt árulni fogják, mert egyszerűen voltak tényleg ezek a new jazz-es dolgok, nagyon érdekesnek tűntek.
0: De ez egyfajta büntetés, én félek, hogy egyszer csak a gyerekem osztálytársa egyszer csak odaállít, hogy hallottad, a bűnös new jazz 1995. Minden esetre ennek a lemezbüszkeségnek sajnos tényleg egy elkényeztetett oldalát képviseljük, akik kapnak, vagyis hát adott egyfajta reprezentációs lehetőség a Múlikban vagy a rádió műsorban, míg azért a bőrzékre elképesztő helyekről elképesztő pofák jönnek, ki tudja, hogy miért, és pont azt talán mi ezt vásárolják meg. Szóval ebben a lemezesdiben azért biztos ti is megszenvedtétek azt a részt, ahogy elkezdtétek már nem elengedni soha többet ezt a történetet, mert akárhogy is, hogy az ember rádióműsora és a lemezgyűjteménye és a DJ karrierje együtt kiad egy olyan erőt, amiből már elég nehéz kiszabadulni, hogy ne bővítse ezt a karikát.
3: Azért vannak a leépülésnek azok a gyors formái, amikor ezek elkezdenek nem számítani, és az ember nejlon zacskó számra hordja le a körúti lemezboltokba három sós magyaróért cserébe a gyűjteményt, és egy fél év alatt olvad el 20 év munkája, de ezt reméljük, hogy egyikünknek sem kell átélnie. Hol is tartottunk? Talán nekem az volt az érdekes, hogy ugye beszéltem erről, hogy milyen a bőrze a szomorú arcú férfiak állnak a ládáik mögött, és amikor először én is beálltam a másik oldalára a pultnak, azért az egy nagyon kemény nap volt abban a szempontból, hogy jó, most már én is ez a 40 fölötti szomorú arcú férfi vagyok, akin eddig röhögtem, és most valószínűleg remélem jönnek mások röhögni rajtam. És a más, tehát hogy volt egyrészt ez a fajta ilyen midlife crisis pillanat, és a másik ugyanazon a bőrzén az az ember volt, aki egy ilyen hosszú ballonkabátban, tényleg egy szomorú arcú férfi volt, bocs, hogy ezen a témán lovagolok, így nézi, de az a fajta szomorú arcú férfi, aki még ilyen 40 évesen is az édesanyjával lakik, és szociálisan kicsit ügyetlen, és így nézi át a lemezeket, és a 300 forintos ládában egyből megtalálta a kincset, és amikor kihúzta azt a lemezt, amiért én soha nem gondoltam, hogy bárki még pénzt akar adni. Tehát hogy ez, ugye ez a gyönyörűség, hogy mindannyian értéket találunk olyan lemezekbe, amik úgy nem slágerlistásak, emberek nem gyűjtik, nem tudom, de hogy van benne zeneileg valami jó. És ez az ember kihúzta a, nem tudom, a Alm Dudler testvéreknek a jódli lemezét, és egy ilyen Steyer táj előtt álltak ezek a jódlizó férfiak. És egy ilyen végtelen boldogság csillogott a szemben, hogy megtalálta a Szent Grált. majd végignézett mindent, semmi más nem talált, akkor kicsit csalódott volt, és megkérdezte, hogy és Bartókon van-e. És hogy ezek a fajta teljesen váratlan ízlés kombinációk, amik összejönnek, azok végül is mulattatóak a vonalnak erről az oldaláról nézve.
1: Igen, annyi, hogy egyébként a lehurcolt lemezekkel, vagy lehurcolandóval kell valamit kezdeni. Múltkor pont panaszkodtam Gábornak, hogy a hozzám a kettő legközelebbi adományboltban, mert borzalmas, hogy mindig csak azt a 10-10 lemezt húzom ki, amit már én adtam oda nekik. Úgyhogy amikor már 11 egyszerre nem akartam 200 forintért kihozni a bőrzére, akkor így bedobtam, és amikor már 3 napja nem jártam ott, és benézek, hogy hoztak el valamit, és megint csak azt a 10-et húzom ki, amit én hurcoltam le, az egy kicsit így nehezebbé teszi ezt a sportot. De viszont ez a csillogó szám meg, ha tényleg valaki megtalál valamit, amit nagyon szeretett volna, annak nagyon örülök. A rádióban 10 évig hevertek ilyen széjjel karcolt status quo lemezek, és így hazavittem őket, így a bőr lejött a bőr az ujjamról, mire letisztítottam őket, és kihoztam, és ilyen 200 forintokért kiraktam, annyira rossz állapotban voltak, és ugyanez, hogy valaki csillogó szemmel kiúzta azt, ami neki hiányzott a kollekcióból, és mondta, hogy nagyon örül neki, és megdolgoztam érte, úgyhogy ingyen elhoztam a rádióból, letisztítottam, és 200 forintért eladtam neki, és boldogság.
0: Igen, akkor ezek szerint mi egy kicsit a misszionárius lemezgyűjtők körébe tartozunk, akik ugye a rádióműsor, a DJ-zés és a lemezgyűjtés együttes vonzásából nem tudnak szabadulni. Megérkezett közben körénk szintén egy lemezgyűjtő DJ Suhaid és egyben lemezjátszó társunk, aki egyben két mikrofon közül is tud választani.
2: Szervusztok!
0: Neked is ezt a határt kellene megtalálnod.
3: Hopp, ezt figyelj.
0: Igen. Megvagy?
2: Igen.
0: Hogy te már túrtál ugyanúgy külföldön, mint mások. Mi most itt az árusításról beszéltünk a bőrzén, arról beszéltünk, hogy DJ tilos rádiós műsorkészítőnek milyen fantasztikus érzés is lenni, és egyben mekkora tisztelet és köszönetet tartozunk a nálunk hatalmasabb, akiknek a vállán állunk, és egyben hanglemezről játszok, hiszen mennyire inspiráltak arra, hogy mi magunk is hanglemezeket gyűjtsünk. Ideig jutottunk azt hiszem a történetben, illetve néhány személyes emlékkel megszínesítettük ezt a dolgot. Hogy áll a tankcsapda beszerzés? Sikerült előbbre lépni, ugyanis egy tankcsapda hanglemez lehetséges boldog tulajdonosával állunk, szóval nem tudom, titkot árulok el.
2: Igen, igen. Ez egy titok. De sehol nem állok vele, le kell mennem egy ipari hát nagyvárosnak nem mondanám, de kicsinek se. Cserébe elég ipari. Titkos hely. Titkos hely. Ott egy néni mondta, hogy van egy tankcsapda lemeze, meg 27 millió zárai vámosia, és mondtam, hogy meg fogom látogatni, de ez egyelőre még nem egy nagy sztori, ennél csak jobbjaim vannak.
0: Hát akkor Lícius, vágj már bele. Engem tényleg az érdekel, amikor egy olyan lemezt találtál, amit soha többet nem adnál el.
3: Ugye azt lehet tudni, hogy a Kristóf az már egészen üzletszerűen nyomja ezt a bizniszt, és kérdezném tőle, hogy ez olyan-e, mint a Falfúró című filmben, tehát hogy fölhívnak-e érett asszonyok, akiket elhanyagol a férjük, hogy ebből a gyűjteményből mazsolázz amennyire szeretnél, meg hogyha gondolod, akkor ő főz egy kávét, meg biztos meleged van, levehetnéd az ingedet. Tehát, hogy hogyan néz ki ez test közelből?
2: Abszolút volt ilyen, de az a helyzet, hogy általában ketten megyünk az unokabátyámmal, ő egy kicsit ilyen kultúráltabban néz
3: minél
2: ki nálam.
3: Minél többen, annál boldogabban.
2: Ránézésre is több pénze van nálam, viszont azzal van még megbonítva a dolog, hogy általában nem a nőké a lemezgyűjtemény, aminek apropóján megjelenünk valahol, hanem a férjüké. És amikor egy házi asszony azt gondolja, hogy örül annak, hogy ott vagyunk, akkor általában lehet azzal számolni, hogy a férj zavarba kerül, és mi is. Olyankor megtörtént az, hogy a férj zavarában elkezdett minket itatni a házi pálinkájából, amiből nyilván akkor már nő is ivott, hölgy, feleség, és ez nem segített a helyzeten, hanem rontott. És akkor menekülésre kellett már fogni a dolgot, mert mielőtt még a nő elkezdett volna megszabadulni a ruháitól, mi udvariasan elmentünk a megszerzett lemezekkel, mert veszélyben éreztük a zsákmányt, tehát hogyha ott ilyen szituáció van, akkor a misszió kerül veszélybe. Tehát hogy van egy sorrend, attól függetlenül, hogy kinek milyen párkapcsolata van egyébként, attól függetlenül is van egy sorrend, hogy ilyen alkalommal az elemezekért vagyunk ott, elsősorban nem az ökölharcért, meg nem az összeméregetésért.
0: És végül is elhoztátok a lemezeket?
2: Persze, hogy el. Hát ez, hogyne. Hogyne. De megdöbbentő, hogy egy-egy random öreg asszonytól milyen lemezek tudnak előkerülni, hogyan. Tehát, hogy tényleg. Vagy a férjéktől, vagy a megboldogultaktól.
0: Na de tényleg ebben a történetben bele kell, hogy tartozzon az is, hogy az az inspiráció, ami miatt vásárolsz, abban benne legyen az a pont, hogy ezt bizony nem adom el. Persze, persze, a többit vihetitek, ha szeretnétek, de egy ilyen jó rátalálás, illetve hát esetleg megmutathatnád, feltehetünk lemez, van itt két hanglemezjátszó, illetve közben megérkezett DJ Minik, Tilos Rádiós testvér, és egyben gyűjtő barátunk,
5: hello,
0: akivel már találkoztam a Bakancsos Bolha piacon. Sőt, haza is vitt a kis kölykömmel az ölemben.
5: Igen.
0: És hanglemezeket vásárolt, tehát azért mondom, hogy benne van az, hogy az, amit a Gábor is említett, hogy bizony kiment reggel korábban, mint ahogy a nap rendesen fel kell, így vasárnap.
5: Ez így igaz, mondjuk nem csak a lemez volt ott a motiváció, hanem ott a minden. Az a piac, az olyan, ami nincs, az nem létezik. De tényleg, ott olyan kincseket találsz, olyan filérekért erre. Erre rengeteg példa. Nem tudom. Ilyenkor viszont rájövök, hogy olyanom van otthon, amit ott árulnak filérekért, viszont én lemezt nem tudom, sosem adnék el, meg sosem szabadulnék meg tőle, ha tudom, hogy sosem fogom lejátszani, akkor sem. Ti hogy vagytok ezzel, mert...
1: Hát azért megváltozik a véleményed, amikor már nem férsz el otthon.
5: Jó. Nem tartok még ilyen apartmannyi lemeznél, de még családi lemezeim is megvannak mind nagyjából.
1: Illetve pont porosak. Az van, hogy én egy kicsit sajnálom, hogy későn kezdtem el lemezeket eladni, mert sokkal jobban érzem magam, hogyha... Tehát mindig ott hagytam Bolha piacokon a másodpéldányt, hogy nekem már megvan mint állapotban, akkor most miért tudjam ki, bár tudom, hogy többet ér.
5: Ja, és... volt, amiből vettem még egyet, hogy meglegyen még jobb állapotban is, úgyhogy van, amiből kettő.
1: Ja, hát igen, ez egyébként a klasszikus, hogy én is megveszem, összehasonlítom, és akkor a jobb állapotú borítóban a jobb állapotú lemezt, hogyha ugyanaz a nyomás, megtartom másikat. De a lényeg az egész, hogy sok, alapvetően többet költök sokkal lemezekre, mint amik bejönnek, viszont utána jobban érzem magam, hogyha legalább néha ilyenkor egy ilyen másodpéldányt kikukázok, és valami köztes áron eladom, ami azért annál több, mint ahogy kikukáztam.
5: Tökéletesen jó a gondolatmenet, csak én akkor is ilyen furcsán gondolkozom erről is, meg egy-két dolog van, amit nem adok el, pedig tökre megérné, meg érdemes lenne gondolkozni azon, hogy megszabaduljak dolgaimtól, de mint az öreg asszonyok, a tárgyakhoz ragaszkodom nagyon.
2: Eszem jutott a nem eladós történetről, hogy van egy kedves díler ismerősöm, aki válogatottabb marasságokkal talál be mindig, de mindig valahogy úgy jön ki a dolog, hogy azért van értelme. És a minap hozzám vágta DJ Tommy Boy, a legendás magyar house DJ, gyakorlatilag egy éra emblematikus képviselő. Egyébként a Tilos Rádióban is volt neki annó műsora, a House műsora, Palotai a jövő zene előtt, vagy... Igen.
0: Palotai felkonferálja Tomiboyt.
2: Igen.
4: Hát ez a mai napig is világszerte aktív a Crazy Biza formációval.
2: Igen, Crazy Biza, ahogy mondod. És ő valahogy elkezdett megszabadulni lemezeitől, és ehhez az érdekes ember lemezdílerhez került egy táskányi adag. Amit ő nekem adott, és mondtam, hogy hát annyira nem érdekel, de azért ragaszkodott hozzá, hogy hazavigyem, hát hazavittem, nem kellett érte fizetnem semmit, majd otthon átnézem, mi van benne, és volt benne egy olyan kameruni diszkó 1981-ből, amely 300 euróért volt fönn az interneten, de 200 egy néhányért már adták is el, tehát az látszott, hogy nem valami elmebeteg gondolta, úgyhogy most akkor ő beárazza lesz, ami lesz. Az egészben az volt a szomorú és egyben örömteli, hogy zseniális zene volt rajta, vagy hát van rajta. Úgyhogy ilyenkor az ember úgy dönt, hogy 300 euró, belegondol, hogy mennyi mindent lehetne abból rendezni az életében, majd úgy dönt, hogy azok a dolgok elrendezetlenül maradnak inkább.
0: Igen, azért az fontos, hogy lásd azt a pillanatot, ugye az előbb beszélgettünk a gyűjtőkkel, az ideális helye egy gyűjteménynek, meg ahol megjelenik, hát ahol megszólal ez a kameruni diszkó. Tehát én például ma egy kitűnő lengyel free jazz lemezre tettem szert, amit nem biztos, hogy annyiféle helyen tudok megszólaltatni, viszont ha én magam hallgatom, az engem nagy örömmel fog eltölteni.
1: Illetve már Még annyi, hogy dicsértük a tilos hallgatókat, és pont ezt akartam mondani, hogy...
0: Elfelejtettem mondani, hogy a tilos hallgatók meg fogják hallgatni a...
1: Igen, és azt szokott lenni, hogy én felrakok egy 10 perces free jazz-t, és így azon gondolkozom, hogy ez kicsit talán túl meredek volt, meg necces, és így a 6. percben betelefonál valaki, hogy te ez, ami szól percek óta, mi ez a nagyon jó dolog, és így tudod, már így várom, hogy így dobálja a köveket, de most és csak így valaki így átszemült hangon betelefonál, hogy tetszik neki az, amit én ott így leízattam, hogy ez most talán egy kicsit meredek volt berakni.
0: Köszönjük, tilos hallgatók. Ugye Tilos Rádióban hallgatjátok továbbra is ezt a dolgot, és a tilos.hu-n ezt az egész gyűjtőnapot letölthetitek. Most valami furcsa dolgot el kell indítani a lemezjátszóról. Nem is tudom, itt van DJ Shuriken, DJ Suhaid, DJ Johnny Drama, DJ Minich, DJ Tomanek is, DJ Bahama Chaos, és most elkezdjük azt, hogy elkezdünk még inkább a darab-darab, forint-forint, euró-euró, és a végén pedig a vér-vér részről beszélni, ahol már a, hát tulajdonképpen a péniszméret összehasonlításáról van szó, de ez tényleg csak így 10 óra felé, amikor már így a hip-hop műsor is elértem. Tegyünk be egy pár számot, lazuljunk el, és folytatjuk a feltárást.

0: Szavaztok, kedves rádióhallgatók, tilos rádió gyűjtők, gyűjtőség, gyűjtemények napja, megérkezett Zocska is. Tilos lemezgyűjtők köre éppen szokásos gyűlését tarts itt a műsziben, élő bejelentkezés az éteren és a téren át, és hát lemezgyűjtői élményeket próbálunk átbeszélgetni, és próbáljuk megtalálni azt, hogy kedves hallgatóknak egy-egy szám, amiket most játszunk is, egytől egyig mind gyűjtői különleges példányok, attól függetlenül, hogy a Tilos Rádióban minden nap hallhatjátok. El vagytok kényeztetve a Tilos Rádió DJ-től, akik itt egy egész asztal körül ülő társasággal formálódnak lassacskán, és hát mindnek van egy-egy olyan történet, olyan benne van a megszerzés, megtalálás öröme. Ugye szerintem a vadságba beletartozik az egzotikusság is, tehát hogy ami a legtöbbet tettetek meg út, vagy a legmesszebbről hoztatok lemez. Zocska, aki itt van velünk, megkérhetem, hogy egy szót mondja azt, hogy hello, itt vagyok, vagy ilyesmi.
1: Mit?
0: Igen, mert ő is hozott lemezeket, amit összeszedett innen-onnan.
1: Hoztam egy pár lemezt, de ez nem számít.
0: Valahonnan csak beszerezted őket, a gyűjtésről beszél egész nap a Tilos Rádió.
1: Gyűjtöm. Gyűjtjük és koptatjuk. Nekem elég kopogtak a lemezeim, de gyűjtöm őket. Gyűjtök mindig újakat, hogy le lehessen játszani valamit közülük, ami még nem annyira karcos. Tehát én azért gyűjtök, hogy legyen utánpótlás. Mások azért gyűjtenek, hogy legyen a polcon sok lemez, de nekem mindig lekerülnek a polcról valahogy a lemezek, és káoszba fullad az egész. De aztán mindig találok egy olyan lemezt, ami még lejátszható, és ezért lejátszom. Ugyanis a lemezek arra valók, hogy lejátszuk, mint ahogy már többször megemlítetted a mai műsor során. Ugyanis akkor indultam el otthonról, amikor Káosz kapitány elkezdte a kalandozást a gyűjtemények rögös útján.
0: Szóval, hogy azokat a lemezeket meg is kell szerezni. Inkább azt mondd el, hogy te hogyan szerzed ezeket a lemezeket. Most ott tartunk, hogy egy bőrzéből jutottunk el idáig. Tehát itt lemez alkudozás van, itt rekesznyi hanglemez fölött mondanak ítéletet, pro és kontra, megy vissza a sötét puttonyba, vagy pedig egy új puttonyba kerül át. Zocska, mesélj már el egy kalandos lemezvásárlásodat, hogy egy furcsa helyen, furcsa módon jutottál furcsa lemezhez.
1: Hirtelen így nem is jut eszembe, minden lemezhez furcsa jut az ember. Nem tudom. Talán a legtöbb lemezt Zürichbe vettem. Ott összeismerkedtem srácokkal, akik egy lemezboltot csináltak. És Pipa, minden szab... Spruci, Pipa és Spruci. A Mono Records. Igen. Mono Records. Ez ott van Zürichnek a régi negyedébe. Azaz, hogy ott volt, ugyanis megszűnt, de múlt évben újra nyitották kapuikat, csak másutt a Langstrasse-n, ami ugye híres a magyar lányokról. De nem is ez a lényeg, hanem én hozzájuk jártam gyakorlatilag a munka után, munka helyett, munka közben mindig hozzájuk jártam, és náluk tudtam az összes lemezt, hogy mi van a boltba.
0: A magyar lányok.
1: De viszont Zürichben sok lemezbolt van, és amikor náluk már minden lemezt meghallgattam, akkor mentem a többibe. Aztán később rájöttem arra, hogy melyik lemezbe melyik nap hoznak árut, és akkor oda mentem, és kitúrtam a legdurvábbakat. Gyönyörű volt. Régi szép idők.
0: Hát abban is egyetértünk, hogy a lemez gyűjteményünk alapét elég régen fektettük le ahhoz, hogy a hanglemezen meglét egy csomó lemez esetében alap volt, hiszen a 90-es évek közepén olyan újrakiadások vagy eredetik jelentek meg, amik éppen akkor, amikor mi is egyfajta indító tűzben égtünk, benne voltunk ebben a dologban, hogy nincs más, ezt hanglemezen kell megvásárolni egyáltalán, nem? Vagy de?
1: Én gyűjtöm a CD-ket is. Ja, most 600 van a táskámból. Nem viccelek. Kellenek, hogy tudjak válogatni. Végül is tök mindegy, hogy min van a zene, milyen formátumon, maga a zene számít, tehát lehet az a legszebb, legdrágább lemez is, hogyha vacak rajta a zene. Akkor kidobhatod, felrakhatod a falra, nézegetheted, vagy megdobálhatod vele az embereket az utcán. Ellenben...
0: És a lemez bőrze, ahol egy más embernek örömet okozol vele, esetleg ő maga saját, maga számára okoz örömet vele, hogy lejátsza azt a Jódli lemezt.
1: Esetleg. Itt játsza Jódli. Van egy Jódli lemezem, nagyon durva. Soha nem engedik meg, hogy lejátszom, annyira durva. Na mindegy. Tehát, hogy az számít, hogy jó zene legyen. Mégis a CD az is hát gyárilag van kiadva, tehát még annyira nem vészes, de persze nem kétel menni a pendrive-okig.
0: A lemezgyűjtemény határait mindig az határozza meg, ahol az illető azt mondja, hogy ezeket a lemezeket, mivel már nem játszom le, meg is vagyok hajlandó, mint egy válni ezektől a daraboktól. És hát az elengedés egyrészt a négyzetméterekben szokott határt szabni, másrészt meg pont abban a stiláris, vagy kultúrális...
1: Én nem tudom elengedni a lemezeket, mert ugye kivesz karcos lemezt. Tehát maradnak. És addig játszom, amíg játszhatatlan nem lesz. Ennyi. Ugye, mert leesnek a buliba, fúj a szél, elfújja a port, stb. Odaérek, sörös újjal, és akkor már is ott a folt. Persze ezeket lehet időnként tisztítani, takarítani, és újra rájönni, hogy lehet, hogy az a karc külön jó benne. Kell hozzá tábortűzeffektus. Attól gyakorlatilag újra komponálódik egy lemez az ember keze között.
0: Kérdezzük meg a többieket is a lehasznált lemezek szükségszerűségéről. Tehát egy-egy szám megléte, mennyiben fontosabb a minőségnél. Tehát a különleges darabok, amiket lejátszottok, mennyiben érted? Tehát hogy akárhogy is hercegnek azok a lemezek.
2: Vannak olyan lemezek, amiket megtaláltam ilyen nagyon-nagyon karcosba, és sokáig kerestem egy jó állapotú, de annyira sokáig, hogy fölraktam, és inkább így megtartottam a karcosat, mert megszoktam, hogy van az a sercegés, a recsegés, és az attól volt az a szám nekem, és így mondtam, hogy ez így nem kell.
1: Tehát egy csomó zene úgy van fölvéve, eleve a CD-re, vagy az albumra, hogy az a sercegés ott van. Figyelj, Cut Chemist, DJ Shadow. Csupa karcos lemez.
3: Hát ami meg a megválás, az tényleg az van, hogy a délelőtt is egy bőrzen voltam, úgyhogy nem tudtam hallgatni a Teszt és Lélek adását a mai tematikus napon, de valami, ahogy olvastam a tematikát, azt hiszem az volt az egyik, hogy így az ilyen gyűjtőszellem az nem tud megválni tőle, és meg rájöttem, hogy néha annyira túltolom a túrást, hogy azért jobban érzem magam, hogyha meg is tudok válni néhány darabtól, és ez sikerült is elérnem. Bár ahogy a korábban Gábor említett, olyan van, hogy vagy egy két perces jó részt egyszer lejátszok azért meg a hallgatóknak, és utána válok meg a lemeztől. De én azt érzem, hogy ilyen szempontból egészségesebb a gyűjtőszem, hogy meg is tudok valamitől válni. Azon kívül, hogy persze vannak olyanok, amik megtalálom, akkor azt mondom, hogy na jó, ebből majd, hogyha még egyszer belefutnék ebbe az őrülten ritka kiadványban, na, akkor azt majd talán eladom, de ezt egyelőre azért megtartom, játszom mindenhol.
1: Én nagyon sok lemezt adtam el, például a Negro boltjába, de egy csomót megbántam.
0: Ezután hallgassunk meg egy zenét, elnézést! Nem.

0: A Tilos Rádió gyűjtőnapját hallhatjátok a Műsziből élőben, DJ-k a helyszínen, és a lemezgyűjtésről beszélgetünk, illetve arról a luxusról, hogy tilosos DJ-ként gyűjthetünk lemezt, és lehetünk egy őrületes mánia, szenvedély, rabjai, mindannyian, hiszen nem tudjuk elereszteni a hanglemez korongok utáni további keresgélést, és egy-egy különleges példány beszerzését, és hát ennek tulajdonképpen a hallgatók egy ilyen élvezői, és nagyon örülünk, hogy ezt meg is oszthatjuk velük most ezzel a fórummal, hogy bevalljuk ezt a kis fantasztikus kötődésünket így a rádióhoz és a lemezezéshez. És amiket most hallhattatok az előzőekben, azok mind-mind ilyen túrásnak az eredménye, illetve most, amit majd hallhattok ezek után is. DJ Minik megérkezik, és ő már bekészítette azt a következő dalt, ami majd a beszélgetés pont után egy-egy ilyen különleges példány. A DJ találás felelőssége nagyon nagy dolog szerintem.
1: Most nem értem a kérdést.
0: Ahogyan bővíted a lemezgyűjteményedet abban, az, hogy te le is tudod játszani, az azért meghatározó. Tehát, hogy azok az emberek, akiknek még a lehetőség sem az, hogy soha, hogy egy rádióműsorban, vagy egy parti során ne egyisten lejátszák a lemezeit.
1: Vagy otthon. Van egy csomó ember, aki így megveszi és felrakja a polcon, nem? Ilyen ezek a kis tarisznyás alter indie rockosok. Szerintem ott nincsen lemezjátszó, hanem megvették a hipster szakállat, megvették a tarisznyaszacsot.
2: De figyelj, de most, hogy egyre több lemezt adnak el világszerte, nem feltételezhetjük, hogy...
1: De srácok, jó, de ők a csillogó számítógépükről, mert a download card miatt kinyitják, letöltik a zenét, és akkor aztán ezt a laptopról játsszák, viszont van egy lemezgyűjteményük, ami kirakhatnak a Pinterestre, hogy így lakberendezésileg így rendben van a kéró. Nem?
0: Van egy vitatott ike a keret, ami pont lemezborító méret, és elvileg vannak ilyenek, hogy ugye egy kisebb veszed a lemezt, úgy is belefér abba a keretbe, tehát hogy...
2: Azt a baj, ez azt kéne, hogy tudj, tehát hogy ismerjünk olyan embereket, akik úgy vesznek lemezt, hogy nem DJ-k. Én viszonylag kevés ilyen embert ismerek.
0: Aki DJ?
2: Nem, aki nem DJ, és úgy vesz lemezeket, igen.
0: Tehát valakiről... Egyszer csak kiderül, hogy mégiscsak DJ azért vette évekig a lemezeket, vagy azért rögtön tudod, hogy...
3: De most komolyan, tehát a gyűjtés az egy egész más dolog, mint a használat. Tehát a bélyegeket se tudod lejátszani, meg mit tudom én, a fényképeket, aki régi fotókat gyűjt, az se nézegeti folyamatosan, azért csak megszerzi, örül neki, de már a következőt szerzi, meg azzal nem foglalva, nem azzal, hogy nézegeti az előzőt. Tehát a gyűjtés, meg a használat, vagy a hasznossá tétel, az két totál külön dolog, az egy szerencsés egybeesés, hogy a lemezeket használni is lehet, de szerintem a gyűjtést egyáltalában nem befolyásolja az, hogy még nem, pláne nem az, hogy másnak le tudod játszani, de még az se feltétlenül annyira nagyon, hogy magadnak. Gyűjtöd, mert ember vagy, mert az ember úgy alakult ki, hogy gyűjt, valamit gyűjteni kell, komfortérzet, biztonság, univerzumban való helyünk.
2: Vagy azért veszed meg, hogy lejátsz az a heti műsorban, hogy hú, nem vettél új lemezt, de azért a műsorban legyen valami új. És veszel valamit gyorsan.
3: Az is van. De az már az extra.
0: Na de hát azért akárhogy is most itt az asztal körül pont a gyűjtésnek olyan példányai vannak, akik benne vannak a gyűjtésben is, és benne vannak ebben is, hogy egy lejátszási helyzetben vannak. És ezért maguk a gyűjtemények is terheltek olyan darabokkal, amit valamilyen módon megmutatásra szántál.
3: Ne felejtsük el azt a feature-t, hogy a gyűjtésről beszélni is lehet, és pont ezt csináljuk most, és a gyűjtők egymással is tudnak beszélni. Sőt, akitől, mit tudom, egy ilyen small talk során megkérdezik, hogy és egyébként te mivel foglalkozol, akkor lehet, hogy elmondja, hogy ő könyvelő itt meg ott, de szerintem három mondattal később már a lemezgyűjteményéről fog beszélni, tehát ez önmeghatározásnak is egy óriási mankóját jelenteti a gyűjtés. Nyilván erre valaki kevésbé szorul, erre valaki jobban, de
0: biztosan arra akartad felhívni a figyelmet, hogy hoztál te is egy pár különleges lemezt, mint mindenki itt a DJ-k között. Akkor szerintem kezdjük el a mélyebb bemutatását a lemeznek, hogy miért gondolja egy gyűjtő azt, hogy amit felrak, az egyel jobban róla szól.
4: ez táskám legelején volt egyrészt. De tényleg elő volt. Ez egy olyan, nekem mostanában nagyon kedves előadó, amit mindenképpen szerettem volna megmutatni. Ő Moszkomen, és tínédzser módjára alá is irattam múlt héten vele a lemezeket, úgyhogy tessék. És nagyobb történet nincs, csak egyszerűen nagyon-nagyon megtalált ez a hangulat, ez az elektronikus hangulat.
0: Szép. És akkor vele gazdagítottad a gyűjteményt, amit most megosztasz a rádió hallgatókkal is. Hallgassuk meg ezt a dalt egy részletében legalábbis, és utána visszatérünk, és most akkor egy DJ, egy dal, ezt fogjuk lejátszani, ez a rovat következik, ameddig DJ Jeremix megérkezik, és ő is elő fogja adni, hogy hány DJ, hány dal, és utána folytatjuk.

0: Tilos Rádió FM.
1: Gyűjtsétek a Lutra albumban a matricákat, mi is ezt tesszük, és ez a gyűjtői tematikus napnak gyakorlatilag az a leáldozó utolsó fénysugára, ami már el se hatol a tudatotokig. Remélem, hogy itt vasárnap elkezdtetek készülni a következő hétre. Nem sok nap van karácsonyig. Nekem még rengeteg hulladéklemezem van, ami keresi a gazdáját. Úgyhogy remélem, hogy a jövő hét olyan lesz, ahol a kínálat megtalálja a keresletet, áramlik a lemez, eljut valakihez az, amihez én már hozzá se akarok nyúlni, és ők boldogok lesznek. Körülbelül ennyi. Szerintem nem kell túlerőltetni ezt a zenéről beszélést. Most már itt lenne.
0: Beszélgessünk már a lemezbőrzéről, már volt arról szó?
1: Persze, arról volt szó.
0: Ja, bocs, én késve érkeztem, ugye.
1: De te elmondhatnád.
0: Ha nincs más hogy... téma, akkor nyugodtan elmondhatnátok nekem is, hogy milyen volt. Kicsit egy más szemszögből.
1: Hát azok, akik eladnak általában, azok egymás ládái körül mászkáltak, és én kicsit nagyobb szerencsével sóztam rá a saját hulladékomat másokra, mint fordítva.
0: És ilyen joviális baráti hangulat volt, vagy
1: hát
0: inkább ez a préri?
1: Mindenki így várta, hogy jönnek majd mások is, tehát volt egyfajta reménykedés, de erről én lemaradtam, mert én ilyen fél négykor, nem, de ilyen fél négykor, három-négykor estem be, és akkor már inkább ilyen reményvesztett volt a hangulat, és akkor még egy kicsit átnézték egymás ládáit, lefikázták, hogy ki mennyire árazta be annyira, amennyire, és aztán nagyjából ennyi volt. Voltak ilyen emberek, volt egy kedvencem, egy oldalszakállas, aki egy tengerészkabátban végiggyalogolt az egész rendszeren. Nálam 15 percet töltött avval, hogy 4 darab lemezt kivett a tokjából, a borítóba belerakott, fénymásolt dalszöveg lapot darabonk, tehát oldalanként végiglapozta, megnézte, a lemez állapotát több lámpa alatt, többféle szögben végignézte, visszarakta, visszacsomagolta, akkurátusan is nem vett semmit. Úgyhogy ő volt a

0: kedvenc vásárló.
1: Nekem az a, az a csóka kedvencem, aki iszonyatosan összetaperolja még az ujjaival is eközben, és tényleg fél-háromnégy órákat tölt egy ládánál, más nyilván nem fér közbe oda, majd nem vesz semmit, vagy ha megvesz valamit, az 500 forint lesz, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú monológot kell meghallgatnom arról, hogy ez, ez mekkora érveges, és igazából jót tesz velem, amiért megveszi 500 forintért.
2: Nyilvánvalóan ez, ez a szép, nem gondolod? Én most, amikor erről beszélgetettek, eszembe jutottak azok a vásárlók, akik ugyanezt csinálták.
1: Még a Deepben, azt tegyük az, hogy Johnny Drama a Deepben dolgozott.
2: Igen, a káosszal, hogy a lemezboltba dolgoztam.
1: Új hallgatók.
2: És igen, akik éveken át azok az arcok, akik nem vettek semmit, és aztán egyszer csak elkezdtek venni mondjuk egy darabokat. Iszonyat nagy sikerélmény. Szép dolog ez.
1: Ja, hát amikor nem a termezeidet izé vakargatják, megtapogatják, akkor nyilván a sikerélmény...
2: Persze ez is benne van.
1: Előbbre tud kerülni az idegzsábánál. Megjött az Esteházi gazdája.
3: Igen, itt már előkerültek azok a kérdések, hogy egy-egy lemeznek eladhatósága úgy felmerül, és a megtartása, illetve a lejátszása azért akárhogy is a gyűjtésnek pont ez, a, ahogy az előző műsorban is volt, a használat során jön meg egy típusú új értéke a gyűjtő számára. És ez ezek szerint élesen elhatárolódik, hogy az eladandó, vagy eltrédelendő példányoktól, úgyhogy lehet, hogy ezeket most hagyjuk is, és most térjünk el tényleg azokra, amik miatt ti inkább vagytok gyűjtők, mint egyszerű felhasználók, vagy végfelhasználók, és ezzel bevállalva azt, hogy ti beletúrjátok magatokat olyan dolgokba, amikbe hát találtok olyan darabokat, amiknek nincsen neve vagy hivatkozása, ne egy Isten, és el kell kezdeni társítani valahova, mert a zenéket most így az előző körökben abban megegyezhetünk, azért valamilyen módon összekapcsoljátok korábbi zenei élményeitekkel, és együtt műsorrá, vagy DJ-szetté, vagy rádióadássá, vagy mixé képzitek.
1: Nagyon-nagyon-nagyon összetett kérdés volt, amit feltettél. Én már nem is emlékszem az elejére, viszont eszembe jutott az, hogy vettem most egy pár lemezt, és kiderült, hogy Fenyő Miki szüleitől, Fenyő Miki szülnek a gyűjteményéből való, és a lemezekkel együtt jött az a sztori is, ami nem feltétlenül igaz, de hogy mikor Fenyő Miki, ők ugye kint éltek Amerikában valamennyi ideig, és azért tudott ő behozni olyan dolgokat, mint a beat zene, aztán a rock and roll, meg a break, meg ilyesmi. De hogy akitől vettem, annak az a csúfondáros története volt, hogy hát ez egy kamu, mert hogy igazából folk lemezeket hallgattak a szülei, és a Fenyő Miki a szülének a folk lemezein nevelkedett, és semmi köze nem volt se a rock and rollhoz, se a pszichedelikus dolgokhoz, mondjuk a folk azért egy határmesdje, de pláne nem az ilyen breakhez, meg rock and rollhoz, ahhoz egyáltalán nem. És egyébként amiket vettem, azok tényleg ilyen érdekes amerikai nyomású, izraeli népzene, meg tudom én, tök érdekes dolog. Kicsit az jutott eszembe, mikor állítólag a 80-as években kiment Charlie Amerikába, és aztán erre a mitosz építette fel a karrierjét. Tehát őnek is ugye a New York... Hogy volt az? Mi a cím ennek? New York. Na, Vájgából még kicsit szebben is neki, mint Charlie. Viszont ugye, és az a mitosz is valami áll, az sem biztos, hogy igaz, de az is erre épült, hogy Charlie kiment Amerikába akkor, amikor még senki nem mehetett oda. Ami által úgy zajlott, hogy behúzta a függönyöket, felhalmozott elegendő elemózsiát, és gubbasztott két hétig a nappal. Ilyen van, lehet elég nép csődbe, hogy a szomszédok sem eszeljön meg, hogy mi van.
0: Úgy indult, hogy megtalálja Indiát, de végül nem volt baj, hogy felfedezte Amerikát.
1: Szóval lehet, hogy a magyar pop-rock ikonok azok hát igen, ilyen csokkermód születtek meg.
3: Még mindig a saját gyűjteményekről beszélünk, tehát persze az ikonjainknak vannak elég kalandos történetek, de azért akárhogy is a mi lemezhez való jutásainknak is vannak olyan önfeláldozós része, amikor már túlmegy a jó zenész vagy a kulturáltság határán egy lemeznek a megszerzése vagy a lejátszásának a körülményei.
0: Erről beszélnél egy kicsit? Tehát, hogy mikor érezted azt te, aki egyébként a kultúra lefoszlásával így nem vagy egy ilyen nagyon érzékeny viszonyban, hogy konkrétan észrevetted, hogy ez már az elállatiasulásnak egy első vagy második fokú súlyosbított esete?
3: Amikor szívesen tettem fel egy abba számot, és egy 3+2 szám után, akkor volt egy olyan pont, mind a kettőt hanglemezről tettem fel, és akkor volt egy olyan pont, hogy egyrészt a buli megkívánta, tehát táncolt mindenki, sőt, nagyon jó volt a hangulat. Másrészt lemezről játszottam le a számokat, hogy miközben az abba kívánság pont megvolt, és le is tudtam játszani, és ezzel még egyfajta plusz örömet váltottam ki, mert amúgy a számkívánság a DJ egyik, hát nem is tudom, furcsasága, hogy ezt most teljesíti-e vagy sem, hogy ez a repertoárja vagy a saját DJ profiába belefér-e éppen az adott pillanatban, de pont megvan az a szám, azért az nagyon izgalmas, hogyha azt fel lehet tenni, és akkor azzal kiváltani az adott leánybúcsúnak, vagy születésnapnak a hangulatát, vagy éppen az ott esetben az esküvőnek. Viszont ez a két szám, meg ez az egész esküvői hangulattal egy olyan ponthoz érkezett el a hanglemezről való zenelejátszásom, hogy el kellett gondolkodnom ezen, hogy egy esküvőn abba számok hanglemezről való lejátszása az tényleg már egy misszióvá változott, és bizony a lemezeim formálnak engem, és akárhogy is.
0: De azért volt a táskában, amikor elindult az esküvőre, tehát a lehetőség magvai el voltak vetve.
4: Hát meg azért két dolog, tehát ez hol van az elállatiasodástól, ez inkább a racionalitás számomra, ami nagyon is emberi tulajdonság. A másik pedig az, hogy többször elmondtad, hogy hát hanglemezről játszottad le te azt az abbát, mint egy mentegetve önmagad és a helyzeted. De nekem csak az a kérdésem, hogy számít ez valóban bármit, hogy az ember felrak egy vállalhatatlan számot lemezről? Szerintem nem biztos, de az is lehet, hogy igen. Mit gondolsz erre, Csabi?
3: Hát ugye az adott helyzet diktál, ugye? Ebben az esetben egy 3+2 kombiné című nóta után sikerült ezt, és tökéletes sikerrel, mert hogy a szándék az nemes volt, és erről szólt a buli. De hát azért a gyűjteményünknek ez olyan része, amit csak akkor viszünk el magunkkal, hogyha nagyjából sejtjük, hogy ezt ne fogjuk játszani, viszont pont amiért ma itt vagyunk, az pont egy másik része, ami a saját szórakoztatásra van, és a többiekkel való megosztás viszont egy közös öröm. És erről szólna most a további rész, hogy a különös darabok, amiket kitúrtatok, és sose hallottatok, és máshol se nagyon tudtok csatlakoztatni hozzá. Arról mondjatok már egyet-kettőt, mert most már azért egy-két szám megszólalt normál gyűjtésből, de legyen egy-kettő olyan rátalálás, amihez fűződik valami olyan élmény, ami miatt ez különleges. És hát Gábor, te is hoztál egy-két olyan kis lemezt, ami...
0: Melyeket már le is játszottam, úgyhogy ezek gyakorlatilag nem voltak rosszak akkor annak, amik...
3: Annak, aki hallotta a műsor elején, ugye mielőtt sikerült összehozni.
0: Szerencsére a rádió archívumában vissza tudtok tekerni. A legjobb számokat akkor játszottam, mikor az itteni élő közvetítéstől, mert aki most kapcsolna be, ez élőben szól valóban a műsziből, ez a enervált lemezbúvár találkozó. Kérlek, Kristóf, a oxigén palackomat ne zárd el most. Tehát voltak ilyen nagyon-nagyon jó számok is, amiket felraktam, ezek alatt jellemzően a stúdióban átkapcsolták a híreket, mert híreket is kell sugározunk, és ez fog következni 2 percen belül, úgyhogy kapaszkodjatok bele a székbe, Kristóf még mond egy rövid zárszót, mielőtt átveszi a híradó az éter hullámait, és utána majd zenékkel jelentkezünk újra.
4: Folytatódik a műsor?
3: Csak zeneileg szerintem köszönjünk el így DJ-ileg, és...
2: Mert most már jön mindjárt Lord Győre, ha minden igaz, nem?
3: Így van, és utána pedig 10-től a No Wave magazin, ahogyan szokott lenni, és a többi, és a többi.
2: No Wave gyűjtői kiadás?
3: Bizony,
2: képzeld el. Az
3: Tóth Pali is hatalmas nagy gyűjtő. Azt mondta, hogy van olyan lemeze, amit egy csiszoló korong mellékleteként adtak ki. Úgyhogy szerintem lesznek ott történetek szintén.
2: És utána talán a Sample Temple is egy gyűjtői tematikus adással zárja a gyűjtői műsor folyamat.
3: És remélem lesz folytatás is a gyűjtői napnak itt a Tilosan, ez szerintem egy izgalmas.
4: Számunkra minden nap gyűjtői nap. Igen. Ez lett volna a zárszó, azt gondolom.
5: Én még csak annyit mondtam volna, hogy jó, hogy van sok bőrze, hogy jó, hogy volt itt a Missy-ben, van a Muzikumban, a Lemezpiac, Dürer, hol szokott még lenni, Körlet, Bálna, úgyhogy azért végül is mindenhol lehet valamit találni.
2: Folyamatos programajánlót hallottak.
6: A Kovács Adam hangpostáját halljátok a Tilos Rádióban, az FM 9,3 MHz-en. Az antidiszkriminációs tematikus hetünk keretében választottuk mi is témát. Természetesen ez a műsora a Tilos Rádió közgazdasági műsora. Kint Papó, nem jössz be? Nem, Papó már... Jó, Papó már csak integet. Tehát a műsorban Laca, Erik és Balázs. Szia, Papó!
7: És Papó a stúdió.
6: Vig Mihály filmzene, Tarbéla filméhez sorozatból a öreg címszer. Na, tehát visszatérve a... Akkor ugye elég egyértelműen adja magát, hogy miről beszélgessünk ma. Arra gondoltunk,
7: igen, jó,
6: hogy...
7: Jó, a hallható vagy?
6: Igen, te hallható vagy.
7: A magamat nem hallom valami, a fülhallgató nem jó.
6: Akkor. Igen, vegyél fel egy másik fülhallgatót, tehát hogy a... Elég adta magát az a dolog, hogy arra gondoltunk, hogy olyasmi dolgokról kéne beszélgetnünk, hogy a mi általunk művelt, vagy többé-kevésbé ismert disziplina, vagy tudomány, vagy nem tudom, minek nevezzem, társadalomtudomány, hogyan tud hozzáadni ezekhez a hozzáadni, és vagy elvenni ezekhez a kérdésekhez.
7: Magyarán az antidiszkriminációs héten kiválasztottuk témának a diszkriminációt.
8: Diszkrimináció közgazdaságtanát.
7: Nehéz
8: egy egyszerű módszetet.
7: Ja, de amikor ezen gondolkoztam, egyrészt alapból felmerül az a nem triviális kérdés, hogy egyáltalán mi köze van a közgazdaságtannak a diszkriminációhoz, hogyha ha nem éppen ugye az árdiszkriminációról beszélünk, vagy a...
8: Ez is felmerült, igen.
6: Igen, volt egy
7: vagy pedig de különböző piaci szereplőknek a diszkriminatív magatartásáról, meg gondolom ezen a héten azért eléggé sok műsorban különböző féleképpen merült fel a diszkrimináció kérdésköre, de felteszem, hogy közgazdasági szempontból nem közelítették meg, de ez nyilván csak feltételezés, de hogy ugye ez is a kérdés, hogy mit jelent az, hogy valaki közgazdaságilag nyúl ehhez a kérdéshez, meg hogy hogyan ide a közgazdaságtan. És ezen gondolkoztam, hogy már egy idő forog a fejemben, ugye ez a dolog, hogy a közgazdaságtan mint társadalomtudomány, ami ugye az idő nagy részében eléggé háttérbe kerül, mert hogy hát az ember azt látja, hogy közgazdászok pénzzel, piacokkal, fogyasztókkal, ilyen jellegű dolgokkal foglalkoznak, de mondjuk a gazdaságot nem feltétlenül tekintjük úgy, mint egy... Tehát nem feltétlenül gondolunk elsősorban rá úgy, mint hogy ez a társadalomnak így a része. Tehát szerintem az idő nagy részében ez ilyen elvont dolog, nem? Tehát, hogy mármint, hogy nem vesszük észre azt, hogy a közgazdaságtan szerintem alapvetően az emberi viselkedéssel foglalkozik.
8: Hú, hát most kimondtad azt, amire gondoltál.
7: Igen.
6: Ez provokatívnak
8: kiesett. Ez provokatív. Igen. Ez nagyon provokatív. Hát ugye van ennek egy... több dolgot gondolok.
6: A hivatalos definíció szerint egyébként nem. De ez egy másik kérdés.
7: Nem, ezt is körbejártam már valakivel, ezt a, ugye a szűkös erőforrások, meg hasonló dolgok a közgazdaságtan definíciója kapcsán, de hát hogyha megnézzük, ugye a gazdaság az egy társadalmi alrendszernek tekinthető, tehát hogy a pénz az nem önmagától mászkál ide-oda, az áruk nem önmagukat adják el, hanem
8: nekem
7: csere folyamat is egy két szerep.
6: Tehát arra gondolsz, hogy viszonylag ritkák azok a gazdasági folyamatok, amik emberek nélkül zajlanak.
8: Szerintem ez két teljesen ellentétes irány egyébként, hogyha jól sejtem. Az egyik az az, hogy a társadalmi dolgokat mennyire vesszük bele a közgazdaságtanba, meg az emberi viselkedést, és akkor ugye itt lehet...
6: Bocsánat, emberi viselkedésnek a közgazdászok azokat az elemeket hívják, amik nem racionálisak. Tehát ez szerintem egy normális ember számára értelmetlen.
8: Igen.
6: Tehát, hogy mi most ebben az értelemben, alapvetően ebben az értelemben beszélgetünk, tehát amikor a viselkedési elemeket emeljük ki, akkor azokra gondolunk, amik nem írhatóak le ilyen...
8: A több az jobb.
6: Több az jobb, nagyon egyszerű logikával. Ami ugye, egyébként az élet nagyon sok területét leírja, de nyilvánvalóan nem írja le az embert, mint olyat.
8: Teljesen, igen. És ugye ez az egyik irány a közgazdaságtan és a társadalomnak a kapcsolatában, amikor megpróbálod a modelljét jobbá tenni, hogy azt a racionális döntési modellt, ami azzal írható le, hogy több az jobb, azt kiterjeszted. És van a másik, amiről szerintem ez a...
6: Ami több az jobb, de azért hülyék is vagyunk.
8: Igen.
6: Meg altruisták, meg sok minden mások.
8: Igen, meg jók, esetleg, vagy ilyesmi.
6: Hát igen.
8: Morálisak.
7: Jó, de hogy ugye, tehát elmondható, hogy nagyon sokáig volt egy ilyen, tehát amiatt nem került ez mondjuk egy előtérbe feltétlenül, mert hogy egy olyan fajta emberkép áll az egész mögött,
8: de szerintem,
7: ami nem nagyon
8: igényelt. De szerintem a diszkriminációs témák közgazdasági megközelítése, és amiről ma is fogunk beszélni, az pont nem ebben az irányban működik, hanem pont ez az a tudományos irányvonal, hogy a közgazdaságtan bekebelezi a többi társadalomtudományt, ami abból, pont abból fakad, hogy van egy egyszerű emberképe, hogy a több az jobb, és ez alapján megpróbálja magyarázni a piaci szereplők viselkedését, és utána megpróbálja magyarázni nem piaci szereplők viselkedését is ezzel, és ez egy olyan erős modell, aminek a segítségével tud normatív állításokat tenni, tehát hogy mi a jó gazdaságpolitik, vagy mi a nem jó, és ezzel kapcsolatban, és emiatt ki tud terjedni olyan dolgokra, mint például a diszkrimináció, hogy ha az embereket ennyire önzőnek, és nem tudom minek tekintjük, akkor tudjuk modellezni ilyen dolgoknak a kialakulását, és tudunk ebből politikai cselekvési dolgokat lefordítani, tehát következtetéseket levonni. Ugye ez a Beckeri, tehát Kerry Becker nevivel kezdődő vonal, amikor elkezdjük a modelljénket nem közgazdasági dolgokra alkalmazni, hanem például a házasságkötésre vagy a bűnözésre, és megnézzük, hogy ebből mi sül ki, és meglepően jó eredmények jönnek ki, abból a szempontból, hogy megmagyarázzuk, hogy mi miért van, és esetleg még arra is tudunk valamit mondani, hogy mit tegyünk akkor ellene. Ami pedig egy olyan társadalomtudománynál, mint a szociológia meg a pszichológia, akinek nincs ilyen erős modellje, ott sokkal hamarabb és kevesebb alappal kell elmenni ilyen irányba, hogy akkor ez most jó vagy rossz.
7: Hát meg van ennek egy olyan aspektusa, ami ezzel kapcsolatban, hogy másokkal beszélgettem, mert van ez a jelenség a fizikusok gazdasági pályán,
8: aha,
7: ami szintén egy ilyen érdekes jelenség, mondjuk főleg ugye pénzügyi piacokon. Most már eléggé sok ilyen fizikából átvett modellt használnak arra, hogy modellezzenek különböző folyamatokat. És hogy ezen gondolkoztam, hogy ugye egy ilyen természettudományos valaki a közgazdaságtan terén, és hogy a közgazdász közötti különbség. És hogy ugye ez akkor fogható meg igazán, hogyha ezt a társadalmi vonalat, ezt így valahol tetten tudjuk érni. Tehát, hogy miért gondolom azt, hogy mégiscsak hát nem az, hogy jobb, de hogy több a közgazdaságtan azáltal, hogy megközelíti ezeket a kérdéseket, hogy neki van egy emberképe mögötte, ami lehet racionális, lehet irracionális, bármilyen.
8: És hát ugye szokták a közgazdaságokat azzal vádolni, vagy hogy ezt az emberképet, tehát, hogy hajlamosak vagyunk általánosítani, és azt gondoljuk, hogy amellett, hogy ezzel az emberképpel modellezünk dolgokat, és hogy ezzel hasonló eredményre jutunk, mint a valóság, azáltal így ezt az emberképet elkezdjük igaznak terjeszteni. Tehát, hogy ugye, hogy a mai modern világunkban csak a pénz számít, ennek az oka a közgazdászok, akik mindent a pénzzel akarnak magyarázni, és hogy ez mert túl sok ember így gondolkozik, és ezért a valóságban is így fogunk gondolkozni. Szerintem ez is egy ilyen ehhez kapcsolódó dolog.
7: Ja, hát az okokozati összefüggések csodálatos világa, hogy miből mi következik, mert nyilvánvalóan a közgazdászok jelentősége, főleg azok után, hogy így megszületett normálisan maga a disziplína, azért elkezdett növekedni. De hogy az, bár hogy igen, most ez a két dolog így együtt jár, ez...
8: Ugye érdekes társadalmi vagy szociológiai felmérés lenne az, hogy anyaggyilasabbak-e a közgazdászok, mint mások, vagy kevésbé segítenek embertársaikon.
7: Még gazdagabbak-e a közgazdászok? Ja, hát így annak idején, amikor az egyetemet elkezdtem, akkor volt.
8: Azt gondoltad,
7: akkor,
8: hogy...
6: Igen, az a probléma ez a dolog, hogy kevés olyan, tehát mindig van egy ilyen beavatás része minden ilyen tudományterületnek, és mindenhol nagyon gáz az a rész, tehát a római jog, vagy a latina, az orvos, vagy nem tudom, anatómia, tehát mindenkitől lehet hallani ezeket, és vagy az analízis, vagy bármelyiket nézhetjük, de szerintem azt a sokkot, amit a elméleti közgazdaságtan elemi nyelvét jelentő mikroökonomiával való megismerkedés jelent, azt nem lehet leírni. Nekem az a kedvenc például, hogy mindenki, aki nem közgazdászként ilyet tanult egy kicsit is, mondjuk többet, az általában egyáltalán nem ért meg bőle semmit. Független attól, hogy legrosszabb tanároktól tanulja, de tehát a világon nem tudok olyan tantárgyat elkezdeni, amit a legbutább ember egy nagyon rossz tankönyvvel tanít nekem fél évig, és az alapgondolatát se értem meg.
8: Eleve úgy kezdjük, hogy elkezdesz röhögni, amikor úgy kezdjük, hogy itt vannak a jószágok, nem?
6: Igen. Igen.
8: Az első órán egyből.
6: Amikor
8: de ez a jószág, tulajdonképpen.
6: A jószág az azért jó szerintem nagyon, mert ugye az, hogy mai napig ezt a kifejezést használják a közgazdászok, az valami fajta ilyen konzervativizmussal, a tradicionalizmus felé való elmozdást akarja elképezni egy nagyon-nagyon-nagyon fiatal tudományban, tehát ahol
8: és ráadásul ezt teljesen ellenmond mindennel. Hogy egy hétköznapi ember számára tett az, hogy közgazdaságtalan se egyértelmű, tehát hogy a jószág nélkül is volt nekem ilyen élményem, hogy a vonaton utazva egyetemista első éves koromban megkérdezte tőlem szembelül, hogy és te mivel foglalkozol, és mondtam, hogy közgazdaságtan tanulok, és ez mondta, kérdezte, hogy ez ilyen állattartással kapcsolatos-e, ugye, mert hogy van ez a gazdaság, tudod, de hol vannak az állatok. És még ő nem is tudott a jószágokról.
7: Hát pedig micsoda szép dolog lenne, hogyha ugye az angol eredetit így mindenki megfontolná, hogy a good, a jó, és hogy ebből jön a jószág.
6: De ez szerintem nem igaz egyébként.
7: Nem?
6: Nem, szerintem a nyelvújítás korabeli magyar nyelvben a jószág az teljesen kiterjesztett értelemben használt szó.
7: Ja, hát nyilván van, mint
6: a de figyelj, tehát a Kazincék nem a sztaki szótár előtt az angolból próbálták megalkotni, szerintem.
7: De hát azért szerintem volt egy pár olyan kifejezés, nem mintha most egyet is fel tudnék idézni.
6: Na jó, ez most egy útelágabozáshoz érkezett. Lehet, hogy...
8: A jószág etimológiájával kapcsolatban.
6: Igen.
7: Ne, én meg most nyelvújítás korabeli szavakon gondolkozom, de...
6: Ne tedd ezt!
8: Nagyon eszrevezetne,
6: halló!
9: Szevasztok, rendes, hogy maga a közgazdaság kifejezés, azt tudjuk, hogy honnan származik?
6: A köz és a gazdaság szó összetételben. Vagy nem tudom, mire gondolsz. Hogy ki találta ki, hogy így legyen?
9: Hát igen, nem, én nem tudom, ez nem vizsga kérdés, csak hogy kérdezem, hogy tudjátok-e.
6: Mi sem tudjuk.
8: Nem.
9: Jó, mert csak az érdekes, mert a magyarban ez tényleg a köz szó benne van, és hát valójában azért nem, tehát nem tudom, csak egy nagyon rész, vagy egy része foglalkozik ténylegesen a köz. Köz dolgokkal, tehát hogyha jól értem, akkor pont ez volt a probléma, hogy az egyéni, pont egy szívvel ezt mondhatok, hogy az embernek, mint a, nem tudom, minek a dolgaival foglalkozik, de hogy nem, tehát hogy egyénileg is nem közösségi szinten.
7: Uh-huh. Hát ez az egyik vonal, gondolom, ez a individualista.
6: Jó, hát nyilván összemosunk dolgokat ezzel, de jó.
9: Ja, de igazából nem is azt akartam mondani, hanem azt, hogy tehát, hogy visszaszerkesztett a műsor is, és akkor hogy elvileg most arról kéne, hogy beszéltek, hogy arról akartok beszélni, hogy a közgazdaság és a diszkrimináció, vagy van ilyesmi?
6: A diszkrimináció közgazdaságtanáról fogunk majd beszélni.
9: Jó, csak azért, mert most tűkönülök és várom.
6: Ja.
9: Mert azóta etimológia még innen volt, csak ez
7: jó, bocsánat, igen. Kicsit messziről futottunk, okay. Neki.
9: Szia.
6: a ráfutásnak még a felénél sem tartunk. A közgazdaságtan mindig is a közösség gazdálkodási problémáinak az igényének az elrendezésével lépett föl. Csak úgy gondolta, hogy a társadalom emberekből áll, és az embereket próbál megérteni. Tehát végülis ez a dolog, ez így egyszerre halad, és egyszerre vannak mindig jelen azok az vonalak, amik a közösségek egészével foglalkoznak, és amik az egyéni alapon magyarázzák, de hogy ez mindig is így, tehát hogy ilyen szempontból szerintem konzisztens.
7: Hát jó, de hát onnantól kezdve, hogy el lehetett kezdeni vizsgálni az individualizmust, hogy az egyénnek így van szerepe, és az egyén nem elveszik a társadalomban, tehát ugye, hogy a társadalom most egyének összessége, vagy a társadalom valami attól független dolog, ez ugye így folyamatosan változott ennek a fókuszpontja. Tehát jó, ahhoz is ide kellett.
6: Szóval azért beszélgetünk egyébként erről, a hentes kritikára reagálva, szerintem fontos most, ugye feltesszük, ugye, hogy valaki követi ezt a műsort, például vannak ilyen emberek, egyértelmű bizonyítékunk vannak. Próbálunk ennek egy olyan ívet adni, amiben megpróbálunk beszélni arról, hogy milyen létjogosultsága van az ilyen társadalmi problémáknak a közgazdasági nézőpontból való vizsgálatának, és mi hogyan működik ez nagyjából. És arról beszéltünk az előbb, csak tényleg egyébként én is így csak így néztem, ahogy beszéltetek, mert minden mondatnak ez az érzés volt a vele járója, hogy na vajon a végén kimondasz-e valamit, amit én megértek, vagy nem, tehát hogy egy kicsit ilyen rébuszosra sikerült. Próbálok direktebben fogalmazni. Tehát, hogy arról van szó, hogy ez az egész gondolat, hogy bonyolult, nagyon sok szereplős, nagyon sok dolgon múló dolgokat megpróbálunk modellekkel leírni, ez abból az igényből fakad, hogy ez a tudomány csak olyan dolgokkal, a tudomány szó az most megkérdezhető, de mindegy, csak olyan dolgokkal, olyan módszerrel próbál foglalkozni a világgal, ahol mérhető dolgokon próbálja leírni őket. Tehát csak mérhető, számokba kifejezhető dolgokat fogad el alapvetően. Modelleket épít, ami nyilvánvalóan azt jelenti, de kell egyszerűsíteni a világot. És ahhoz, hogy egy ilyen modellt lehessen alkotni, tehát amikor egy mondása van egy elméletnek, akkor az mindig valamilyen korlátozó feltételek mellett igaz csak. Ugye már olyan dolgokat mondok, amit általában ha valaki, nem tudom, a médiában bármikor közösszokat hall beszélni, akkor ezeket sose teszik hozzá, de ez mindig benne van. És ezért próbáljuk körüljárni a mai, amire eddig beszéltünk, annak azért van szerintem jelentősége, mert manapság éppen egy olyan időszakot élünk, amikor a félreértelmezett, nagyon-nagyon bután értelmezett közgazdasági gondolkodásnak a tökéletesen értelmetlen, sőt buta kritikáját lehet hallani, tehát a neoklasszikus közgazdaságtan bukása, meg a piac bukása, meg ilyenek, ami teljesen elmond mindent. Tehát, hogy csak olyan ember tud ilyet kijelenteni, akinek fogalma sincs az egészről, mert alapvetően ebből a dologból nagyjából semmi se igaz, most erről nem erről szól a mai műsor. Csak azt szeretném elmondani, hogy ezek mindig ilyen korlátozott feltételek között valamilyen gondolatokat felvető modellek, valamilyen gondolatokat felvető cikkek, amikről beszélgetni tudunk, és a diszkrimináció kérdésével kapcsolatban is arról fogunk tudni beszélni, hogy milyen modellekkel próbálták ezeket a társadalmi jelenségeket magyarázni különböző társadalomtudósok, és hogy ebből milyen következtetéseket lehet levonni. Illetve, hogy a valóságon, tehát a valós adatokon futtatott ilyen méréseknél ebből mi látszik, vagy jön vissza.
8: És akkor térjünk át a mai adás témájára.
7: Uh-huh. Jó, hát a mai adásnak a témája kapcsán egy úriembernek a neve merült fel, akit Glenn C. Lowry-nak hívnak, és már járt is itt Magyarországon, aki a faji egyenlőtlenségekkel és a stigmatizáció, majd erről később egy kicsit bővebben is beszélünk, a faji stigmatizációnak a kérdésével foglalkozik, de és ő konkrétan az amerikai feketéknek a helyzetével foglalkozik, de nyilván egy csomó olyan megállapítása van, vagy gondolata, ami innentől kezdve általánosítható egyéb csoportokra.
8: Azt mondjuk el szerintem, hogy olyan kivételezett helyzetben vagyunk Magyarországon, hogy a munkái magyarul is olvashatók. Itt van előtted például a faji egyenlőtlenség anatómiája című könyv.
7: Igen, ami a közgazdasági kis könyvtársorozatban jelent meg.
8: Le van fordítva, illetve itt van a tanulmánykötet, amit szintén kiadott a...
7: Hát ez nincsen itt, de...
8: Igen, de itt van Magyarországon, szintén kiadott Rádai könyveshez is, tehát hogy az is kereskedelmi forgalomban megkapható tulajdonképpen.
6: Igen. És megint érdemes hozzátenni, hogy ez az úriember meg ez a kutatási irány egyébként az egyik legprogresszívebb ma, tehát ez egy nagyon, tehát még a legtöbb téma, amiről gyakran beszélgetünk, azok ilyen nagyon régóta nagyon agyonkutató dolgok, itt most pont olyanról van szó, ahol viszonylag friss új eredmények vannak, amik elég izgalmasak. És akkor még mondanék egy pár dolgot arról, hogy hogyan közelít egy ilyen probléma felé szerintem ez a fajta közgazdasági gondolkodás. Jó? Ami az lenne, hogy ugye két nézőpontot szokott megkülönböztetni a közgazdaságtudomány általában bármit vizsgál, a pozitív és a normatív közelítésmódot, és általában azt próbál, vagy azt sokért van a mellett, hogy ebből a kettőből a nem normatív, tehát az ilyen leíró jellegű közelítésmóddal közelítsünk első körben valamihez, ami már általában nagyon sok embernek a
8: gondolati
6: logikájával ellenkezik, és alapvetően provokatívan hat rá, mert ugye például mi van akkor, hogyha egy nagyon erősen emberi jogi vonatkozásokkal és nagyon fontosan igazságossági rétegekkel bíró területet, mint például a diszkrimináció kérdése, elkezdünk úgy vizsgálni, mint valami fajta hidegracionális dolgot, ahol nem akarunk senkiről semmi jót vagy rosszat mondani, mert egyszer megnézzük, hogy az, ami történik, az miért van,
8: hogy működik a világ.
6: Mitől van ez így. És általában a közgazdaságtan megpróbálja a dolgokat viszonylag egyszerűen a lehető legkisebb durva előfeltétel mellett magyarázni. Például a diszkriminációt nem rasszizmussal próbálja megmagyarázni, hanem sokkal egyszerűbb, kevésbé brutális feltételezésekkel, majd erről fogunk beszélni. És aztán ezekből a valamilyen fajta világleírásokból tudunk aztán elkezdeni normatív, tehát már ilyen jó és rossz fogalmát is használó dolgokról beszélni. Tehát, hogy az végig egy ilyen külön, mindig egy külön kérdés marad, amikor ilyen kérdéseket vizsgálunk, hogy most alapvetően azt nézzük, hogy mi hogy történik, vagy azt, hogy mi a jó, mi az igazságos.
8: Mondjuk ez a diszkriminációs téma, illetve a Lóri művei is azért erősen sokszor, tehát, hogy sokszor normatív kicsengésűek. De egyébként őnek is az egyik mondása, hogy lépjünk túl azon a problémán, hogy akkor az, aki stigmatizál, vagy diszkriminál, az egy rossz ember, és ezt próbáljuk meg a gondolatvilágunkban ezt megszüntetni, és ezen a moralizáláson próbáljunk meg túllépni, és nézzük meg, hogy mégis hogyan alakulnak ki egyenlőtlenségek a társadalomban fagy alapon.
7: Hát igen, tehát a normatív kicsengés ez nyilván egy csomó írásában megvan, de hogy szerintem nem is feltétlenül normatív, mert ugye, hogyha vesszük azt az alapvető kiindulási pontot, ahol annyi az alapfelvetés, hogy ember és ember között nincsen jellemzően különbség. Tehát az, hogy mondjuk a feketék és a fehérek között valóban lenne különbség értelmi képességekben mondjuk, vagy érzelmi intelligenciában és így tovább, ezek egyáltalán nem bonthatók le így, hogy fehér és fekete. Emberek egyének között nyilván van különbség bizonyos szempontokból, de ez egyáltalán nem a bőrszín az, ami meghatározza.
8: Illetve hát ezt nem ő mondja, meg nem ő bizonyítja, hanem azt mondja, hogy vannak emberek, akik ezt bebizonyították, és vannak ezért olyanok, akik azt mondják, hogy jó, és akkor innentől most miért foglalkozunk tulajdonképpen faji különbségekkel, hogyha megmondtuk, hogy egyéni szinten nincsenek különbségek ezeknek az embereknek a képességeikben, miért érdekes egyáltalán ez a kérdés? Nem?
7: Hát igen. Plusz a tetejében, hogy miért van az, hogy ezek ilyen tartósá tudnak válni, ezek mondjuk a mi felvilágosult korunkban is az ilyen különbségképzések.
8: És erre.
7: Nem, hát hogy ugye felhozza egy nagyon jó példaként, és egyébként ez nyilván a magyar helyzet szempontjából is egy ilyen baromi érdekes dolog, ahol azt mondja, hogy ugye az Egyesült Államokban keresztül mentek egy ilyen nagyon durva, ilyen társadalmi változtatás projekten, ahol nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent megváltoztattak azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulnak a feketékhez az amerikai társadalomban. És hogy jelen pillanatban ott tart az egész, hogy nyilván mindenki utazhat ugyanazon a tömegközlekedési eszközön, ugyanazokba az éttermekbe járhat, ugyanazokra az állásokra jelentkezhet. Tehát látszólag ugye a pozitív diszkrimináció kapcsán eljutottunk egy olyan társadalomba, ahol ilyen látszólagos dolgok alapján nincsen diszkrimináció. Mindenki ugyanolyan esélyekkel indul el az életbe. És akkor így elkezdi sorolni ilyen nagyon hosszú, hosszú oldalakon keresztül a függelékben, ilyen nagyon-nagyon egyszerű ábrák, amik jellemzően, tehát ilyen dolgok, hogy hányan vannak börtönben, feketék, fehérek, férfiak, nők, akkor az, hogy ugye a egyedülálló, tehát egyedülálló anya...
8: Mondjam a statisztikákat?
6: Mondja le a statisztikákat.
7: Ja, hát itt...
8: Ami nekem megdöbbentő ek voltak azért ezek a számok, tehát három elitest sorolt föl abban a részben a könyvben. Az egyik, hogy vannak ezek a iskolai pontszámok, ugye nálunk is vannak ezek a standard pontszámok, hogy ki hogy teljesít rajta, és azt mondja, hogy egy átlagos 17 éves fekete, az a matematikai és szövegértési képessége egyenlő egy 13 éves fehérével. Aztán az, hogy a fekete csecsemők kétharmada egy olyan anyától születik ma, akik, illetve hát kétszer ült be, amikor ijátszik, akinek nincsen férje, illetve, hogy vannak, hogy az a tendencia az amerikai társadalomban, hogy az újonnan bevándorló, színesbőrű bevándorlók, a gazdasági teljesítménye, az nagyon rövid időn belül, néhány éven belül magasabbá válik, mint az ott őshonos feketéké.
6: És egyébként beszélünk arról egy mondatot, hogy ez ugye egyrészt nagyon durák ezek az adatok, másrészt nagyon sok olyan, tehát ezek úgy igazak, hogy közben abban az országban nagyon sok olyan antidiszkriminatív intézkedés,
8: hát, évtizedek óta,
6: ami nálunk egyáltalán nem működik, vagy nálunk éppen ellenkező irányba való haladás van. Meg egy mondatot szeretnék még arról, hogy miért érdekes összehasonlítás ez nagyon, azon kívül, hogy azért használunk általában a társadalomtudományi területen amerikai, vagy hát ilyen angol szász adatokat, meg példákat, mert sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon, de ezek azok az országok, ahol ezeknek a méréseknek a legnagyobb hagyománya van, és a legpontosabb és a legjobb minőségű adatok vannak általában, de ennél sokkal többről van itt szó, mert Magyarország szempontjából, ugye magyarországi cigányság
8: magyar
6: szempontjából egy nagyon tudunk mondani magyar adatokat.
8: Hát most nem egyébként, mert most nem ebből készültünk. De.
6: Igen, de hogy nyilván ilyen egyszerű adatok vannak, mérések és modellek nincsenek, főleg hosszú távok nincsenek jó minőségűek, de ami az összehasonlítást érdekesebbé teszi, hogy a magyarországi cigányság helyzetére viszonylag jó analógia, egy olyan kisebbségről van szó, amelyik úgymond ilyen vizuális rossz alapon, ahogy ezt történik megkülönböztethető, tehát a stigmatizációra úgymond alkalmas, ez bármi lehet, de ugye a stigmatizációnak mindig része, triviálisan előítéletes, ha előítéletesen gondolkozol, akkor tudjad alkalmazni az előítéletedet, tehát arra nem tudod alkalmazni, hogy a melyik városba jött valaki, mert azt tudnod kell, hogy honnan jött, de ezek azok a társadalmi csoportok, amikre triviálisan lehet alkalmazni, és az amerikai feketékre is ugyanígy igaz, és az is igaz, hogy nagyon régóta együtt élnek a társadalomban valamifajta elég gázos előtörténettel egyébként, de hogy mind a két, tehát ez azért fontos, mert nagyon sok olyan ország van, úgymond ilyen fejlett ország, ahol nincsen hasonló probléma, mert a bevándorlás problémája van, ami nagyon sok szempontból nem analóg. Tehát ezért érdekes különösen az amerikai eset, tehát mondjuk Angliában nincsenek ilyen történetek, ott főleg bevándorló történetek vannak, és az egy másik típusú dolog.
8: Hogy itt, mivel te beszéltél, ezért nem kérhetted meg magadat, hogy definiáld a stigmatizáció fogalmát.
6: De nem is szeretném, hogy én definiáljam, mert szerintem jobban meg tudjátok ti ezt.
8: Úgyhogy, de mivel azt gondoltam, hogy megkértél volna, ezért megteszem, jó?
6: Igen.
8: Tehát egy ilyen... Ugye arról szól a fogalom, hogy vannak emberek, akik különbözően néznek ki, mint ahogy te is mondtad, és vannak... és vagyunk mi emberek, akik megpróbáljuk feldolgozni a komplexitást, ezért csoportokba soroljuk az embereket az alapján, hogy milyennek látjuk őket. Ezt nevezi csoportosításnak, vagy nem tudom, minek magyarul.
6: A köznyelv sokszor egyébként előítéletességnek pedig a magában.
8: És ugye van ennek a dolognak egy másik lépése, amikor általánosítod azt, hogy az, aki ezekkel a megkülönböztető jelekkel rendelkezik, tehát te besoroltad egy csoportba, szemüveges, vagy fekete, vagy bármi, de és ezek közül néhányra te hozzá kapcsolsz olyan tulajdonságokat, hogy ezeknek az embereknek bizonyára ilyen tulajdonságai vannak, és ezt nevezi stigmatizációnak.
7: És hát ugye ezek sokkal mélyebben tudnak gyökerezni a társadalomban, mint egyes diszkriminációs gyakorlatok. Tehát, hogy ugye ő azt mondja, hogy most már bárhova bemehetnek feketék, ennek ellenére ezek a durva különbségek mégis fennmaradtak, és hogy tehát, hogy van a társadalomban egy olyan alapvető motivumrendszer, vagy a társadalom ilyen mindennapos interakcióiban már annyira beépült ez a fajta dolog, hogy ez így konkrét cselekményekben nem feltétlenül érhető tetten, hanem teljesen máshol kell keresni ezeket a dolgokat. Egyébként ez nagyon vicces volt, amikor a Lóri mesélte ezt a dolgot, hogy az Egyesült Államokban ilyen templomokba ment el, és egy idő után így feltűnt neki, ami alapból így nem nagyon tűnt fel, hogy nyilván ott abban a közegben a szent képeken is szerepelnek feketék, mert hogy mi is ugye a körülöttünk levő dolgokat, tehát mint ahogy a mi képeinken, mondjuk a Betlehem kivételével nem szerepelnek, ugye feketék ott náluk ott így.
6: Megfordítva, meg ugye eltél, tehát hol van mindig.
7: Hát ez a szemem, mit tudom én, de ilyen passzomány.
8: Hogy hol van ráadásul.
6: Hát persze, igen.
7: De úgy simán feltűnnek ilyen nagy.
8: Karácsonykor, igen. Igen. Valóban,
6: hát ezek ilyen klasszikus
7: dolgok. Hát meg hogy miért vannak mentében mondjuk így a, nem tudom, a tömegjeleneteknél ott az emberek,
6: meg ilyesmi.
7: És hogy feltűnt neki, hogy a jellemzően a feketék úgy vannak ábrázolva ezeken a képeken, hogy ilyen nagy szemük van, és széles fehér vigyoruk, kb. Mintha szellemi fogyatékosokról készült volna.
6: Tehát hát mint a 30-as évekbeli magyar ilyen karikatúrában, ilyen körülbelül.
7: Hát igen, tehát egy ilyen nagyon eltúlzott arconásokkal rendelkeznek jellemzően, és ugye ez az, amit ugye az ember, hogyha templomba járó, már pedig ott elég sokan, akkor ez így szépen lassan, így tudat alatt így bekerül, hogy így, ez így része az egésznek, és nem is nagyon figyel fel rá az ember, hogy akkor hogyan történik ez az ábrázolás. És hogy ezek azok a dolgok, amik olyan, tehát ez csak egy ilyen nagyon, nem tudom, tehát az egyik legdurvább példa erre, de hogy milyen, hol kell keresni ezeket a dolgokat, amik így ezt a faj, amivel ez a faj stigmatizáció jár. Tehát, hogy valószínűleg mi körülöttünk is ugye egy ilyen, tehát, hogy a népmeseinktől kezdve a mindenhol, mondjuk, hogyha külön a cigányságról van szó, hogy így milyen kontextusban tűnnek fel azokban a mesékben, amiket mesélünk.
8: Ha feltűnnek egyáltalán.
7: Igen.
6: Tehát azt mondhatjuk, hogy vannak a társadalmi csoportok, azokhoz hozzá kötődhetnek ilyen felismerhetőségi kritériumok, vagy azonosítási kritériumok, ugye ahogy egyébként pont a cigánysággal kapcsolatban, minden cigánysággal kapcsolatos kutatás egyik alapkérdése az pontosan az, hogy milyen azonosítási elvet fogadsz, és általában azt fogadják el, ugye, hogy azt tekintett cigánynak a kutatásban, akit a közössége annak tekint.
7: Jó, tehát ez nem annyira ilyen, triviális egyébként, ahogy ezt így felveted, mert ugye ez is egy ilyen baromi fontos kérdés ezzel kapcsolatban.
6: Tehát, hogy ez valamennyire egy szubjektív dolog, de most nem akartam, jó, ez egy önmagában egy nem fontos, meg érdekes kérdés, de hogy van valamiféle ilyen dolog, és még amit mondtál, Erik, abból az ugye, ami fontos, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon gyorsan, nagyon kevés alapelemből beépülő dolgok, és nagyon hosszú távon stabilak, úgymond, tehát, hogy így nagyon úgy tudnak maradni.
8: És ugye ennek tehát nekem az egyik, tehát ezt olvasni nekem nagyon nagy élmény volt, tehát sok szempontból, de az egyik kedvenc példa ez az önbeteljesítő jóslatos példák, tehát, hogy nem...
7: Hát a önmegerősítő sztereotípiák.
8: Nevezhetjük így is, igen.
7: Ja.
8: Mert igazából ő így hívja, csak igen, én elrontottam.
7: Nem az a te elméleted az?
8: Amik ugye arról szólnak, hogy nem kell ahhoz objektív különbségnek lenni, hogy emberek között egy társadalmi különbség létrejöjjön. És ugye erre példa a taxis történet. Vagy a taxis példa?
7: Hát a taxis példa, ami ugye ez az éjszaka, hogy felvesznek el a taxisok, tehát kit vesznek fel éjszaka a taxisok a kocsiú, és akkor a taxisok nem veszik fel a feketéket, mert hogy meg vannak győződve, hogy a feketék jellemzően bűnözők, tehát hogy nem engedik be őket a taxiba.
8: Nagyobb valószínűséggel ki fogják rabolni őket, mint hogyha egy fehér fiatal nőt, idős nőt vennének fel.
7: Igen, és akkor mi következik? Ebből a feketék egy idő után egyrészt nem jutnak be a taxiba, tehát ők az utcán kénytelenek maradni, vagy ott kénytelenek mászkálni. Másik része pedig az, hogy egy idő után ugye nem is próbálkoznak már a taxival azért, tehát hogy...
8: Igen.
7: Mert hogy az nem veszi fel őket, és akkor így kialakul az, hogy kik vannak többen az utcán, a feketék, mert hogy nem jutnak be a taxiba, és akkor így egyértelmű...
8: Mert ugye arról szól, hogy de valóban vannak fekete bűnözők, akik azt szeretnék kirabolni a taxisokat, és ugye az, hogy...
6: Egyedül neki kéri meg
8: így van, megpróbálni hogy egyedül neki kéri meg megpróbálni taxit hívni, hiszen azt, aki csak el akar menni a munkahelyre, az inkább nem próbálkozik vele, hanem megverje az egyébként ritkán járó buszt, és ezért valóban kiderül, hogy csak az a fekete akar már taxiba szállni, aki bűnöző, tehát a sztereotípia gyakorlatilag létrehozza maga valóságát, ami előtte nem létezett.
7: Ja.
8: És erre van még számos példa.
7: Igen, tehát hogy ez például mondjuk az építkezésen, ahol felvesznek fehéreket, feketéket, és mondjuk a művezetőnek az az elképzelése, hogy jó, hát a feketék azok lusták, és miközben, és akkor, hogyha az ugyanúgy dolgozó fekete és fehér munkásnak a teljesítményét figyeli, akkor rosszabbul ítéli meg a feketének a teljesítményét, mert azt gondolja, hogy lustább, és látja a fekete, hogy igazából ő nem tud előbbre jutni ebben a rendszerben, mert róla alapból feltételezik, hogy ő lusta, és akkor egy idő után nyilván...
6: És ezeknek modelleknek az az eleme, hogy nála ugyanazt az eredményt elérni, sokkal nagyobb energiabefektetést igényel.
7: És mi a racionális, hogy akkor...
8: Legyen inkább lusta, hogyha sokkal nehezebben ismerik el, ha dolgozik, nem?
7: Igen, ez egy lényegi dolog, hogy tehát, hogy ugye, tehát itt is ilyen folyamatosan azért egy ilyen racionalitás vagy racionális modellt próbál mondjuk a Lóri is így hát ezek, mögé rakni. Tehát,
8: ezek hogy... a klasszikus adverse selection modellnek hívott dolgok, amiket egyébként más helyeken is használunk közgazdaságtanban, nem? Tehát a...
7: Igen. Mert hogy, tehát, hogy végső soron megnézni azt, hogy ez a diszkriminatív tevékenység, vagy az, hogy mi az embereket besoroljuk különböző csoportokba valamilyen dolog kapcsán, ez egy teljesen racionális dolog, hiszen így tudunk az életben eligazodni, hogy különböző igen. csoportokat képzünk, valami alapján általánosítunk, vagy feltételezünk. Tehát, hogy amikor mi is megismerkedtünk, akkor tudom én, mindannyian felsőoktatási intézménybe járunk, rendezett családi körülmények, mit tudom én, láthatóan...
6: Feltételezett a rendezett családi
7: igen, láthatóan így jól öltözöttek vagyunk, nem vagyunk büdösek, akkor ebből feltételezem, hogy akkor nem kell tőletek félnem, mit tudom én, és akár barátok is lehetünk.
6: Igen, jó, tehát nevezzük, még vezessünk be egy fogalmat a beszélgetésben.
8: A barátság.
6: Bocsánat, a statisztikai diszkriminációra gondoltam, ami ennek az egész történetnek az eleje volt, ha jól tudom, én nem ismerem annyira a diszkriminációs irodalmat, de hogy ugye azok voltak az első olyan modellek, amik ezzel a dolognak a leírásával foglalkoztak egyébként munkaügyi területen, tehát majd most nem közösségi módon fogalmaztam, tehát munkaerőpiaci modellek voltak, amik azzal foglalkoztak, hogy vajon, ugye általában megpróbáljuk, tehát van egy társadalmi jelenség, mondjuk az, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak azonos tökéletesen azonos pozícióban, teljesítmény és munka feltételek mellett. Ez így van, ez a világon mindenhol így van, ahol ilyet mérnek. És akkor az a kérdés, egy közgazdaság számára mindig az a kérdés, hogy ezt a dolgot megpróbáljuk megnézni, és a lehető legkevésebb feltételezéssel megmagyarázni. Hogyha úgy akarom megmagyarázni ezt, hogy az emberek azok, tehát a feminista logika mentén közelítem meg, és azt mondom, hogy az emberek azok brutálisan diszkriminálják a nőket, és így felépítek egy modellt, amiben az emberek diszkriminálják a nőket, akkor nem magyaráztam meg semmit a világból, vagyis hogy bárki jöhet és mondhatja azt, hogy lehet, hogy ez igaz, de lehet, hogy durva feltételezés, nem gondolod? És akkor azt kell erre mondanom, hogy hát de lehet, hogy durva feltételezés. És ennek a kérdésnek tehát ugye általában az a logikája ennek a dolognak, hogy először nem abból indulunk ki, az emberek gonoszak, diszkriminatívak és erőítéletesek, stb. hanem megkeressük azt a legegyszerűbb feltételezést, a legkisebb feltételezést, ami mellett már egy ilyen eredmény kialakul, és akkor valószínűleg több esélyünk van arra, hogy megtaláltuk azt, hogy mennyi kell minimálisan ehhez, és ebben, ezen a területen is így történt, és ezek a statisztikai diszkriminációs modellek tulajdonképpen abból indulnak ki, hogy valamilyen ismérv alapján könnyen meg lehet különböztetni emberek két csoportját, és van valamilyen jellemző tulajdonsága a két csoportnak, ami az átlagára igaz. Tehát mondjuk visszatérve az építkezéses példára Eriknek, ami ugye egy talán egy kicsit könnyebb, mint a, tehát kevésbé nehezen leírható, mint mondjuk a férfi-női különbség, hogy azt mondjuk, hogy van egy ilyen kiinduló helyzet, ami már eleve egy ilyen valamilyen diszkriminatív helyzet, nyilván erre foglalkozik végül is Lóri többek között, hogy ami alapján azt tegyük fel, hogy igaz az, hogy átlagosan a fekete építőmunkások lustábbak, ugye ezek miatt az okok miatt, mint a többiek, és akkor azt mondod, hogy ha ezt egy cégnél valaki ennyit tud, és felvételiznek hozzá emberek, akkor az ő részéről semmifajta előítéletet nem kell, tehát a fejében nem kell követnie valami fajta rasszista, vagy bármilyen
8: stigmatizálást.
6: Egyszerűen teljesen racionálisan gondolkodik, akkor is jobban jár akkor, hogyha figyelembe veszi, hogy átlagosan azt feltételezi, hogy inkább az egyik csoport jobb, mint a másik, mint hogyha teljesen egyenlően kezeli őket. Ha ezt végig gondolja bárki, nagyon-nagyon egyszerűen magyarázható. Ami azt jelenti, hogy semmivel nem jelent többet, mint hogy nem feltétlenül van az ilyen társadalmi jelenség között mindig megfontolt, hogy mondjam, tehát tudatos rasszizmus, előítélet, stb. Bár ugye technikailag az előítéletnek a megvalósításánál mindegy, hogy most a mögött milyen gondolat van. Tehát ha valaki racionálisan így ilyenkor úgy dönt, hogy inkább vesz fel fehér építőmunkást, akkor ő előítéletesen viselkedik, függetlenül attól, hogy lehet, hogy a magánéletében nem gondolkodik így. De ahhoz, hogy ezt a jelenséget megmagyarázzuk, mert sajnos már ez is elég, ami ugye most a normatívan nézem, azt jelenti, hogy borzasztóan stabil egy ilyen társadalmi helyzet, nagyon nehéz belőle kilépni.
1: Hát igen.
8: Hiszen innentől csak a lusta munkásnak érdemes jelentkezni, tehát ismét
1: hát rávetteni egy ilyen ötbertelek sem. Ez minden ponton ilyen különböző egyensúlyokat hoz létre, tehát hogy emiatt éri meg jobban diszkriminatív módon viselkedni, mert hogy ezt nyilvánvalóan alátámasztják a különböző társadalmi intézményrendszerek, ami a baráti készfogástól kezdve a munkaügyi hivatal működéseig tart, tehát hogy számos ponton. Tehát hogyha nagyon durván, csúnyán néznének rám, amiért nem veszek fel fekete munkást az építkezésre, akkor meggondolnám, de hogy ha ez egy ilyen bevett dolog, amit maguk a feketék is így úgy gondolnak, hogy ez így működik, nincs mit ezen változtatni, tehát egy ilyen egyensúlyi helyzetre beáll a társadalom, ahol ez igazából elfér, akkor ebből nagyon nehéz kimozdulni.
6: És hát ugye az a szomorú ebben, ugye itt mindig, tehát az a nagyon szomorú ebben a dologban, hogy ha most hozzunk egy olyan példát, ami mondjuk, ahol mondjuk az előítélet az ilyen nagyon-nagyon magas százalékban igaz, például mondjuk azt mondom, hogy a délután 5-kor Budapesten télen egy hajléktalan szinte biztos, hogy részeg, tehát hogy ivott. Hiszen tudjuk, hogy ezt az életmódot szinte képtelenség máshogy elviselni. Tehát a hajléktalanoknak a nagyon-nagyon-nagyon nagy része fogyaszt alkohol, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy téli estére valószínűleg már biztosan valamennyire leírható a részek kifejezéssel. Hogyha, nem tudom, valaki egy autóban ül, és odajön egy hajléktalan, és pénzt kér tőle, és azon gondolkodik, hogy mit tudom én, most tegyük fel, hogy az illető baromira érzéketlen társadalmilag, és az egész nem érdekli, és csak azon búlik, hogy letekeri az ablakot, hogy akar-e egy olyan leheletet, vagy nem akar-e, nem tudom, az autójába, akkor mindenki számára nyilvánvaló, hogy az az előítéletesség, hogy azt gondolja, hogy szinte biztos, hogy alkoholszag lesz az autójában, az
8: igaz lesz?
6: Racionális, az könnyen belátható, hogy ez miért racionális. Attól függetlenül, hogy előítéletes, elég racionális. De a szomorú ebben a dologban az, hogyha ez az arány nem 95% lenne, hanem 2, már akkor is racionális egy ilyen gondolkodás, és akkor sokkal durvábban igazságtalan, hiszen sokkal nagyobb annak a népességnek az aránya, akit teljesen igazságtalan éri negatívan, és a másik rész, amiről már többször beszéltünk, ennél a példánál is igaz, hogyha te most a másik végén vagy a történetnek és hajléktalan vagy, és azon gondolkozol, tegyük fel, hülye példa, mert nem annyira ilyen a döntési helyzet, hogy te hogyan viselkedjél, akkor nem találsz jó indokot magadnak arra, hogy próbálkozz az ellenkezőjébe bizonyítani bármelyik előítéletnek, mert mert a társaid olyan nagy arányban valamilyenek, hogy te azt nem, tehát hogy nem fog kifizetődni a te, nem tudom, befektetésed abban, hogy mondjuk megpróbálod máshogy elviselni a hideget.
8: És akkor, ha nem akarunk még zenélni, akkor ugye itt van a nagyon durva következménye, politikai. Tehát, hogy az rendben van, hogy akkor egyénileg így fogsz viselkedni, és ez önmagát fogja generálni akkor ez a probléma innentől, emiatt a adverse selection modell miatt, nem tudom, hogy mondják magyarul most. De hogy akkor hogyan fogsz viszonyulni azokhoz a politikai döntésekhez, hogy akkor kell-e támogatni a hajléktalanokat, vagy azok mind alkoholisták, vagy hogy kell-e a feketéknek pénzt adni, hiszen azok pedig mindannyian lusták. És ugye, hogyha ebből indulsz ki, akkor könnyen arra tévkövetkeztetésre juthatsz, hogy hát statisztikailag ezt láttuk, hogy így van, tehát ezek nyilvánvalóan önhibájukból lettek ilyenek ezek az emberek, és ezért én nekem miért kellene segítenem rajtuk, hiszen megérdemlik tulajdonképpen, hiszen ez a saját hibájuk. Ugye ezt fejtegeti hosszasan a Lóri ebben az egyik cikkben, hogy mit érzékelünk társadalmi problémának, és hogy az

0: amik pedig fenntartják ezt, akkor is, ha ez nem így volna, amiről az előbb beszéltünk. Érthető volt, Balázs?
1: Szerintem érthető volt valaki.
0: És ugye a konkrét példája neki erre a kábítószer bűncselekmények megítélése az Egyesült Államokban, hogy például itt van az, hogy valaki kábítószert ad el, vagy pedig vásárol, és itt van mondjuk az, hogy valaki prostitúciót ad el, vagy vásárol, és hogy érdekes módon a kábítószer eladást azt így nagyon komolyan az eladó büntetésével büntetik, és hogy azt sejti mögötte, hogy az, hogy a társ, és hogy ez nyilvánvalóan egy politikai döntés, hogy most hogy viszonyulsz a kábítószer problémához, és hogy akarsz ebben reformot, vagy éppenséggel erős büntetést. Nyilván az, hogy mi lesz, az egy politikai nyomásnak a függvénye, ami attól függ, hogy a politikusokat megválasztják-e, tehát hogy az emberek többségén mi átvihető tulajdonképpen, tehát hogy vélekednek. És hogyha az emberek kellően nagy többsége úgy gondolkodik, hogy ugye ezek a feketék, akik nagyon nagy arányban árulják ezeket a kábítószereket, ezek saját hibájukból csúsztak oda, hogy nem tanulnak rendesen, és egyedülálló családokban nevelkednek és bűnözőkké válnak, akkor nem lesz egy ilyen politikának támogatottsága, ami ezt enyhében kezelni, hanem pontosan azt fogják majd akarni a választópolgárok, és ezért a politikusokat jól büntessük meg őket. És ugye ez is az eredmény.
1: Azt kell, hogy mondjuk egyébként, hogyha ezt ennek a témakörnek a közgazdasági irodalmát olvassuk, akkor nem igazán jó hangulatú következtetésekre jutunk. Tehát ez egy elég durva dolog szerintem. Minél jobban feltárja az ember ezeknek a társadalmi folyamatoknak a mechanizmusait, annál ijesztőbb eredményekre jut. Arra gondolok, hogyha egy bölcsész vagy szociológiai megközelítésből nézem ezeket a dolgokat, és inkább elfogadom az előítéletességnek az ilyen normatív problémáit, és azt mondom, hogy hát az emberek rossz indulatban gondolkodnak mondjuk a cigányokról, akkor még az ember tud abba hinni, hogy vagy kimondatlanul ezt tartom az előtt, vagy akkor itten majd el kell mondani sokszor sok embernek, hogy ez nagyon nem korrekt. És hogyha megnézed ezeket a modelleket, amik ennek a mechanizmusait felterek, akkor itt sokkal mélyebben, sokkal egyszerűbb dolgokon, sokkal jobban beívódó dolgokon múlik, és nagyon, nem kell ennyire előítéletesnek gondolkodni ahhoz, hogy a stabil
0: igen,
1: legyen.
0: Igen, azt mondja Uri, hogy azáltal, hogy nem mindegy, mondjad tovább, bocsánat.
1: Nem, tehát hogy ebből az következik, hogy ezek sokkal nehezebben megváltoztatható mechanizmusokon múlnak, ami hát nem egy pozitív következmény abból a szempontból, hogyha bevezetjük a normatív szempontot, és azt mondjuk, hogy ez nyilvánvalóan nagyon nem jó, hogy így van, és meg kellene változtatni.
0: Hát igen, ugye egyrészt azért, mert önfeltartó, másrészt azért, mert hogy erről egyébként nem szól már a közgazdaságtan, vagy szerintem, hogy azáltal, hogy elmondjuk, hogy akkor mi nem diszkriminálunk, és ráadásul, hogy azt is gondoljuk magunkról, hogy mi nem diszkriminálunk, meg nem vagyunk előítéletesek, attól függetlenül a stigmák megmaradnak, ugye ez látszik az amerikai példákban, és ugye innentől egyébként már nem közgazdaságtan, hanem szociológia. Az, amiről te is beszéltél, Erik, hogy azért bizonyos kutatási módszerekkel ki lehet mutatni, hogy azokról az emberekről is, akik azt gondolják magukról, hogy ők nem diszkriminálnak, ők is azért bizonyos előítéletekkel rendelkeznek, és bizonyos stigmákat alkalmaznak.
1: Csak tényleg zenéljünk, mert elég sok ideje beszélgetünk már.

手啊小闺女，我摸着你手我闺女，我不信心的我摸摸你的你，手啊小闺女，我摸着你。

0: Kedves hallgatóink, most egy jótékonysági felhívás következik.
1: Kérjük, rendelkezz számunkra személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18002454 kötőjel 2 kötőjel 43.
0: Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Folytatjuk a Kovács Ádám hangpostáját, ahol az antidiszkriminációs hét keretében a diszkriminációval kapcsolatos közgazdasági irodalomról beszélgetünk. És egy telefonunk is van, tessék.
1: Halló, szervusztok, Némán vagyok, nagyon a műsorhoz csatlakozva a témába. Saját tapasztalataimat akarom elmondani, hogy a piacon jártam, bekeltem be. Új protestáns kis közösség. Kint árul a piacon, paprikát, paradicsomot, stb. A Kofa azt mondja rájuk, kb. 2-3 éve kint vannak, Kofa azt mondja rájuk, hogy őstermelők. Amiatt én azt értem már, hogy ők, mint kofák, korlátozni akarják, mert őket korlátozzák, tehát csökkentik nekik a hasznukat. Tehát ugyanúgy fönntartják a diszkriminációt, csak más szinten. Másik, amit hallottam egy rádióban...
2: Ezt én nem értettem.
0: Nem teljesen volt egyetlen, hogy...
2: Mert kik a protestáns kis közösség? Hogy van egy ilyen kis közösség,
1: akik itt a piacot? Hát gyülekezett cigányok.
2: Jó, oké.
1: Na, ezt kellett volna mondani,
0: csak nem... De figyelj, jó, de mit akartál mondani?
1: Azt akartam ezzel mondani, hogy a Kofa azt mondja rájuk, hogy őstermelők. Az őstermelők kint, vannak kint a piacon, hát kifizetik a helypénzt, van nekik engedélyük, van nekik vállalkozási engedélyük, a vállalkozási engedélyük viszont úgy van meg, azt mondják rájuk, hogy most nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem igaz, hogy ős, hát akkor mint őstermelő kedvező vadózási dolog alá tartozik, ha jól tudom, ugye? Vagy nem kell adózniuk? Ti ezt jobban tudjátok, közgazdászok vagytok.
2: Igen, bizonyos másfajta adózási...
1: Kevesebbet kell fizetniük, tehát versenyképesek. Versenyképesebbek, mint a kofák. Nem?
3: Ja, de hogy ezt nem tudod igazából, hogy ők most hivatalosan őstermelők, vagy ez csak a megnevezésük?
1: Na most én ezt nem tudom, hogy ők hivatalosan őstermelők-e, vagy nem őstermelők.
0: Tehát nem tudom.
1: Hát valószínű, hogy nem őstermelők. Valószínű, hogy nem őstermelők. Valószínű, hogy nem őstermelők, mert hát városban laknak. Na, itt Budapesten.
0: Oké. Köszönjük szépen.
1: Na várjatok még.
2: A lényeg.
1: Ők a nagybani piacról vásárolják az árut. Úgy, mint azok a hajléktalanok is, akik kint árulnak az aluljárókban. Tehát nem lopják az árut. Hajléktalanokról hallottam egy olyan megjegyzést valamelyik rádióban, hogy lehet, hogy lopják. Hát nem lopják, hanem én konkrétan tudom, hogy hajnalban kimennek, és ott vásárolják meg, hát lehet, hogy Strómanon keresztül, mert hát az itt a nagybani piacról, mondja, a hajléktalanok beszélek most, annak nincs vállalkozási engedélye. Tehát a hajléktalan sem lopja azt az árut, amit kint árul az aluljáróban. Na, ennyit akartam még mondani.
3: Jó, köszönjük szépen.
1: Lehet, hogy pontatlan volt az első rész, amit itt mondtam, mert hát...
2: Jó, na, de akkor most már eltért, köszönjük.
1: Mi? De ez közgazdaságilag, ez logikus.
3: Hát, illetve...
0: Nem tudom. Na, de...
1: Hogy? Az első rész, amit mondtam, csak ottan pontatlanul elmítettem dolgokat, mert
3: hát... Hát igazából én nem látom, hogy mi a háttér, tehát, hogy most nem, ki, de, kire mit jó, mond, és mennyire hivatalosan, de...
0: Igazából
3: a történet az megvan.
1: De a lényeg az egészben az, hogy konkurenciaként jelennek meg a piacon az árusítóknak ezek az emberek.
3: És nem akarják őket beengedni.
1: Illetve korlátozni akarják őket. Úgy, mint egy numerus classus volt a zsidók ellen a 20-as években, csak az... Na, hát az csak...
0: A gazdasági
1: intézményeileg...
0: Ez a tipikus példa, nem
1: tudom. Jó, hát intézményeileg, de itt meg informálisan próbálják korlátozni őket. Szervusztok!
0: Na, szia!
3: Szia!
0: Tehát, hogy kicsit nem nehezen volt keretbe értelmezhető ez a felrajmai hozzászólása, tehát a furcsa példákon kívül ugye ez a valakikről azt mondják, hogy típusú dolog, tehát nem lehet teljesen érteni most, hogy mi van, mindegy. Nagyon sok a diszkrimináció, mint történet, az nagyon sok gazdasági folyamatban megjelenik, nem ezek a szélsőséges extrém példák, amit a végén említett Károly, tehát egyáltalán nem. Tipikusan a diszkriminációnak millió fajtája történik nap mint nap a gazdaságban, kezdve onnantól, hogy hogy árdiszkrimináció, amiről megbeszéltük, hogy ma nem beszélünk, de vicces lett volna egyébként, hiszen ha bemész egy boltba, és hogyha valamiből négyszer annyit veszel, mint egyszer annyit, akkor olcsóbban kapod, ami egy diszkrimináció, és az összes gazdasági folyamat nagy része.
4: Sőt, igen.
0: Diszkriminatív, hogyha a szót a legszűkebben értelmezzük.
4: Sőt, a kizárólagos szerződésekről sem, ami szintén diszkrimináció.
0: Hogy... Az őstermelők támogatása is diszkriminatív, de hát ugye ezeknek, hogy mondjam, ezeknek a megkülönböztetéseknek valamilyen célja van elvileg, most
4: Igen.
0: Szóval ezt nem lehetett annyira keretbe helyezni, de mindegy.
4: Igen, tehát, hogy ez is diszkrimináció, de, és ez is gazdaság, de ezt igazából tök más.
0: Egy valamilyen alapú, általunk nem ismert megkülönböztető intézkedés kijátszásának a vágya valamilyen egyébként vicces módon megnevezett csoport ellen, amelyikről nem derült ki, hogy most ez jogos vagy nem, tehát... De minden esetre az előadottakban sok olyan félmondat volt, ami ilyen tipikus mondata az előítéletes beszédnek egyébként, tehát hogy, vagy a gondolkodásnak, hogy elterjed a... Hogy miért merül fel, hogy lopják az árat.
3: Hát most saját magamat végig gondolva, amikor az utcán úgy folyamatosan láthatólag utánpótlással így bőröveket árulnak nekem, meg a kedvencem a Jászai Mari téren, amikor láncfűrészt.
0: A láncfűrészárusok még mindig itt vannak egyébként.
4: A láncfűrészárusok még mindig itt vannak Pesten?
3: Igen, de hát tényleg, hogyha az ember, mit tudom én, úgy megy végig az utcán, akkor így tehát hogy egyértelmű, hogyha tehát nem nagyon veszek fáradtságot, hogy végig gondoljam azt, hogy mégis hogyan juthat el oda a Jászai Mari térre egy láncfűrész. Az
4: egyébként
3: egyszerű.
4: Elképzelhet, hogy olcsó. Megszerezték valamilyen olcsón, tehát hogy...
3: Hát igen, de hogy mégis, tehát hogy nyilvánvalóan az ember ilyen bejáratú dolgokra megy rá, és akkor oké, lopták, kész.
4: De igen, de...
3: Ebből nem akarok venni, és így tovább. Tehát miközben számos útja lehetséges csak.
0: De jó volt a felvetés arra, hogy a maradék 10 percet arra fordítsuk, hogy ne beszéljünk arra, amiről még szeretnénk
4: volna. De akkor
0: volna.
4: Akarunk, akkor beszéljük arra.
0: Ezt szeretném javasolni, igen.
3: Melyiket választottad? Már csak, hogy kettő dolog merült fel, az egyik ez a...
4: Hát ugye, akkor én mondom a Lórit.
3: Jó, mondd a Lórit.
4: Ugye eddig arról beszéltünk, hogy hogy egy faji csoport hátrányba kerüljön, ahhoz nem szükséges, hogy ők rosszabbak legyenek, mint a többiek, nem szükséges, hogy valakik gonosz módon rasszistáltaként viselkedjenek velük, az is elegendő, hogyha statisztikai alapon racionálisan gondolkodnak, és az is látszik, hogy ezek a problémák fennmaradnak hosszú távon. Ugye nagyjából így lehetne fogalmazni, vagy összefoglalni a műsor első részét. És van egy további érv ezekkel az antidiszkriminációs politikákkal kapcsolatban, illetve ugye fontos érv volt az is, hogy egy antidiszkriminációs politika átmenjen valahol, vagy hogy egy pozitív diszkriminációs, ahhoz szükséges az, hogy az emberek ne a hátrányban lévő csoport saját hibájának tekintsék azt, hogy ők rossz helyzetben vannak, szegények, bűnözők és lusták, vagy bármi más. És ugye van még egy érv, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ezek egyike sem kell ahhoz, hogy egy csoport, tehát hogy még ennyi sem kell ahhoz, hogy egy csoport hátrányba kerüljön, mert ugye itt vannak a feketék, akikről elmondtuk a statisztikákat, hogy milyen rossz helyzetben vannak. És amikor azon gondolkoznak el a politika csinálók, hogy hogyan lehetne rajtuk segíteni, akkor egy jó érvnek tűnik az, hogy akkor a teljesítmény alapján ítéljük meg, hogy kit mennyire kell támogatni, és ne legyen pozitív diszkrimináció például faji alapon. Csak azt mondja Lóri, hogy azért vegyük azt is figyelembe, hogy az, hogy a kiinduló helyzet egyszerűen most az, ami, tehát hogy az, hogy például, hogy a fekete gyerekek kétharmada egyedülálló családba születik, az nem egy varázsvesző csapásra jött létre, hanem ez egy folyamatos elnyomás alapján jött létre tulajdonképpen. Tehát, hogy az, hogy minden szempontból ez a csoport hátrányos, az az egy történelmi folyamatnak az eredménye. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy mi igazságos arra vonatkozóan, hogy hogy kell őket támogatni, akkor lehet, hogy nem csak azt kell figyelembe venni, hogy a jelenben ki mit tud megtenni, hanem esetleg ennél többre lenne szükség, és figyelembe kellene venni azt is, hogy miért jutottak ők oda, és esetleg jogos az, hogy visszajussanak.
0: És hogyha visszagondolunk most arra, hogy magyarországi helyzet és a cigányság példájáról beszéltünk, és az amerikai feketék problémájával használtuk összehasonlításként ezt a kettő témát vetettük föl, mind a kettő ráadásul egy olyan dolog, amelyik nem a hogyan kerültek ide, hanem eleve nem is voltak soha egyenjogú tagjai társadalomnak, a történelemben most ennek az agresszív formája az Egyesült Államok, ahol konkrétan erőszakkal vitték oda ezeket az embereket, de Magyarországon is soha nem merült fel, hogy befogadják valóban az ide érkezett cigányokat.
4: Igen, tehát ugye egy
0: a történelmi előzményeknek a fogja a jelenlegi helyzet valójában.
4: Igen, egy antidiszkriminációs politika ugye azt mondja, hogy ha te ugyanannyit tudsz, akkor te kapjál ugyanannyit. Ugye nem diszkriminálunk se negatívan, se pozitívan. Hogyha te ugyanolyan okos vagy, akkor te neked megadjuk az esélyt, hogy bekerülj a felsőoktatásba annak ére, hogy nincs pénzed. Ugye ez egy antidiszkriminációs, egy non-diszkriminatív politika, csak ugye ez nem veszi figyelembe azt, hogy az, hogy te már eleve ennyit tudsz, az, hogy te ebbe a családba születtél, az bizony nem a véletlen.
0: Hanem hát egy borzasztó erős determinált hátrány, amit egy nagyon agresszív, pozitív diszkriminációs politika sem tud igazán ellensúlyozni egyébként.
3: Hát most, hogy mondtad ezt
0: a... Legközelebb a Tilos Rádióban is a pozitív diszkriminációs hetet fogjuk megszervezni egyébként.
3: Nem, amit mondta ez a varázsütés szó, csak így hirtelen eszembe jutott pont így a hazai helyzettel kapcsolatban, hogy ugye a rendszerváltás pillanata, amikor egy varázsütésre jött létre viszont az iszonyatos nagy munkanélküliség, ami ugye cigányokat és nem cigányokat egyaránt hasonlóképpen érintett, csak utána, amikor a későbbi folyamatokat így vizsgálja az ember, akkor látható, hogy viszont míg a nem cigány népesség egészen jó arányokkal vissza tudott térni a munkaerőpiacra, csökkent a munkanélküliség, addig ez a cigányság esetében stabilizálódott. És ugye, hogy emögött is ilyen milyen tényezők vannak, tehát hogy amit ezzel a látszólagos teljes foglalkoztatottsággal így el lehetett takarni, hogy valójában mennyire részei a társadalomnak, mondjuk így a munkaerőpiaci szereplés kapcsán, az így előbukkant. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos választópont volt, azt gondolom, ezzel kapcsolatban.
0: És még egy fontos dolog egyébként szerintem most, hogy egy kicsit elemelkedjünk ettől az egésztől, hogy ugye ez egy olyan folyamat, ez a diszkrimináció téma, meg az erőítéletesség téma, ahol a úgymond európai kultúra is valami messziről indul. Tehát a legnagyobb gondolkodók nagy része is borzasztó erőítéletesen gondolkodott, mondjuk 150 éve, tehát hogy nagyon... Tehát ennek az emberi jogi oldala is nagyon korszerűtlen alapról indul, szerintem. Tehát hogy ez nem egy tehát ez egy nagyon-nagyon szerves probléma igazából. És az egyik legnagyobb probléma. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy milyen problémák vannak a világban, vannak nagyon nagy problémák. Például a környezeti problémák, vagy a szegénység, harmadik világ, stb. Ez a diszkrimináció az egyik olyan nagy téma, ami láthatóan egyelőre. Tehát vannak jó példák, de azért egy kudarcos történet mindenhol. Mert, és hát igazából ugye a végére azt szerettem volna mondani, hogy megpróbáltunk néhány motivumot kiemelni abból, hogy a közösségnek hogyan járul ahhoz hozzá, hogy ezt jobban megértsük, hogy ez a probléma miért ilyen, milyen ülő, és hogy mik a mechanizmusai. Ja, és hát egy csomó dolgról nem tudtunk végül beszélni, amit így összehordtunk ennek a téma kapcsán. Amik közül egyet szerettem volna most kiemelni még a végére, hogy a Kézdi Gábornak az egyik előadását, aki a deszegregációs iskola rendszerekkel foglalkozik ennek a problémának a mérésével, baromi érdekes dolgokat mondott el a múlt héten, és ennek az előadásnak a jegyzeteit hoztuk el, hogy ugye elvileg erről is beszéltünk volna, ez egy örömteli hiba, hogy nem került rá sor, mert majd sorra tudjuk keríteni a meghívását, és akkor fogunk tudni erről beszélgetni részletesebben milyen ismeretekkel rendelkező vendéggel.
4: Akkor fejezzük be a műsort, és adjuk át a terepet a mesének? És a gyerekeknek?
0: Szerintem az elég egyértelmű, hogy ezt kell, hogy tegyük. Úgyhogy búcsúzóul akkor még visszatérünk egy picit a híres antiszemita a zeneszerzők sorozatunkhoz, és köszönjük a figyelmet, a Tilos Rádióban a Kovács Ádám hangpostáját hallottátok az iménti másfél órában, legközelebb két hét múlva jelentkezünk.
5: Mert mi lesz ezután?
6: Kertakaró.
7: Jó.
6: Jó.
8: Jó.
6: Jó. Kertakaró.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
6: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
6: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
6: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
6: Hallgass, hallgass. Hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió?
6: Jó.
4: Ez nagyon jó.
9: FM 90.3, hallgass.
6: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Stílus Rádió. A Keltakarót halljátok. Folytatjuk Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelie című regényének feldolgozását. És figyelem, kiskorúak csak szülői felügyelettel hallgathatják. Jó tilosodást!

Az ikrek attól féltek, hogy a buborékok nem sokára ellepik a Moby Dicket, aztán elárasztják a suttogó katedrálist, a barlang fő látványosságát. Sok ezer ember kötött már házasságot a suttogó katedrálisban, köztük Dwayne, meg Lyle, meg Kyle, meg Harry LeSabre. Lyle beszámolt az előző éjszakai próbálkozásukról. Az ikrek bementek a barlangba, és egyforma Browning automata sörétes puskáikkal tüzet nyitottak az előre nyomuló buborék falra. Olyan bűz jött ki belőlük, hogy el se hinnéd, mondta Lyle. Azt mondta, lábszagra hasonlított. Nem lehetett megmaradni odabenn. Egy órát járattuk a ventilátorokat, mielőtt visszamentünk. A Moby Dicken fölpattogzott a festék, szeme már nincs is. A Moby Dicknek eredetileg hosszú pillájú, tányér nagyságú égszínkék szeme volt. Az orgona megfeketedett, a mennyezet meg olyan piszkos sárga lett. A szent csodát már alig látni. Az orgona az istenek orgonája volt, függő és álló cseppkövek összenőtt kis erdeje a katedrális egyik sarkában. Hangszórót rejtettek mögéje, azon szólt az esküvői meg a temetési zene. Villany világítása állandóan változtatta a színét. A szent csoda egy kereszt volt a katedrális mennyezetén. Két egymást metsző repedés alkotta. Szó, ami szó, régebben se látszott valami jól, mondta Lyle. De most már szinte nem is tudom, ott van-e. Arra kérte Dwayne-t, hadd rendeljen egy adag cementet. El akarta zárni a patak és a katedrális közötti járatot. Ne törődj a Moby Dickkel, Jesse James-szel, a rabszolgákkal meg a többivel, mondta Lyle. Csak a katedrálist mentsük meg. Jesse James egy csontváz volt, amelyet Dwayne nevelő apja egy orvos hagyatékából vásárolt meg a nagy válság idején. Jobb kezének csontjai összefonódtak egy 45-ös kaliberű revolver rozsdás alkatrészeivel. A turisták úgy tudták, hogy ott bukkantak rá, és alig hanem valami vonatrabló lehetett, akit a barlangba zárt egy kőomlás. Ami a rabszolgákat illeti, fekete férfiak gipszobrai voltak egy üregben, amely Jesse James-től 15 méternyire nyílt a folyosóról. A szobrok fűrészekkel, kalapácsokkal a láncokat szedték le egymásról. A turisták úgy tudták, hogy annak idején igazi rabszolgák rejtőzködtek a barlangban, miután az Ohio folyón át elszöktek a rabságból. A rabszolgák történetéből ugyanúgy egy szó sem volt igaz, mint Jesse James-éből. A barlangot csak 1937-ben fedezték föl, amikor egy kisebb földrengés rést nyitott rajta. Dwayne Hoover személyesen fedezte fel a rést, aztán a nevelő apjával feszítővasak és dinamit segítségével kitágították. Azelőtt még kisebb állatok sem jártak oda bent. A barlangnak csak annyi köze volt a rabszolgasághoz, hogy a gazdaságot, amelynek a területén felfedezték, egy volt rabszolga, Josephus Hubler alapította. A gazdája felszabadította, ő meg éjszakra jött és gazdálkodni kezdett. Aztán visszament és kiváltotta az anyját meg egy nőt, aki a felesége lett. A leszármazottaik tovább gazdálkodtak ott egészen a nagy válságig, amikor is a Midland megyei kereskedelmi bank érvényesítette a zálogjogot. Aztán Dwayne nevelőapját elütötte egy autó, amelynek a volánjánál az a fehér ember ült, aki megvásárolta a gazdaságot. Dwayne nevelőapja peren kívüli egyesség keretében megkapta azt, amit ő megvetően csak Istenverte Nigger Farmnak hívott. Dwayne jól emlékezett arra, amikor a család először kiment körülnézni. Az apja a Nigger postaládáról letépte a Nigger táblát, és bevágta az árokba. Ez állt rajta: Kék Madár Farm.

0: 14. fejezet. A Kilgore Troutot szállító kamion most West Virginiába járt. Ennek az államnak a felszínét szétrombolták az emberek, gépek és robbanó eszközök, hogy kiszedjék belőle a szenet. Azóta a szén java elfogyott, meleget csináltak belőle. West Virginia felszíne most, hogy eltűnt a szén, az erdő és a termőföld a gravitáció törvényeinek engedelmeskedve átrendeződött. Beomlott mindazokba a lyukakba, amelyeket beleástak. A hegyek, amelyek egykor könnyűszerrel megálltak a saját lábukon, most belecsúsztak a völgyekbe. West Virginia szétrombolása az állami kormányzat végrehajtó, törvényhozó és bírói szerveinek jóváhagyásával történt, amelyeket a nép ruházott föl a hatalommal. Itt-ott még állt egy lakott épület. Trout látta, hogy előttük egy helyen átszakadt a védőkorlát. Lenézett a mélységbe. Lent a patakban egy felborult 1968-as Cadillac Eldorádót látott. Alabamai rendszáma volt. Több régi háztartási gép is volt a patakban. Egy mosógép, kályhák, két frigider. Egy angyalarcú, lenszőke, fehér leánygyermek állt a patak mellett. Fölintegetett Troutnak. A másik kezével egy fél literes pepsikólás üveget szorította melléhez. Trout felhangon azt kérdezte magától, hogy mivel szórakozhatnak errefelé az emberek, és a sofőr elmondott egy furcsa történetet. Egyszer West Virginiában töltötte az éjszakát, a kamion vezető fülkéjében, egy ablaktalan épület közelében, amelyből egyenletes zúgás hallatszott. Láttam, hogy emberek járnak kibe, mondta a sofőr. De nem tudtam rájönni, miféle gép csinálja azt a zúgást. Olcsó favázas épület volt, beton tömbökön állt ott a nagy semmi kellős közepén. Autók jöttek, autók mentek, a népeknek szemlátomás kedvére volt az, ami odabenn zúgott. Így hát a sofőr benézett. Tele volt görkor csajázó emberekkel, mondta. Körbe-körbe mentek. Senki sem mosolygott. Csak mentek körbe-körbe. Arról is beszélt Troutnak, hogy állítólag vannak ezen a vidéken olyanok, akik eleven csörgő kígyókat szorongatnak az Isten tisztelet alatt, hogy megmutassák, mennyire hisznek abban, hogy Jézus megoltalmazza őket. Így kerek a világ, mondta Trout. Trout elképedt azon, hogy milyen kevés ideje érkeztek a fehér emberek West Virginiába, és milyen gyorsan szétrombolták a melegért. Most már a meleg is mind eltűnt, alig hanem az űrbe, gondolta Trout. Vizet forraltak vele, a víz meg acél szélkerekeket forgatott körbe-körbe. A szélkerekek áramfejlesztők forgó részeit forgatták körbe-körbe. Amerika egy ideig fölvillanyozódott tőle. A szén hajtotta a régi módi gőzhajókat és füstös vonatokat is. A füstös vonatokon, meg a gőzhajókon, meg a gyárakon sípok voltak, amelyeket gőzzel fújtak meg abban az időben, amikor Dwayne Hoover, meg Kilgore Trout, meg én kisfiúk voltunk, amikor apáink kisfiúk voltak, amikor nagyapáink kisfiúk voltak. Az égő széntől felforralt víz gőze vadul kiszágoldott a sípokon, amelyek gyönyörűen panaszosan rikoltoztak, mintha párzó vagy haldokló dinoszauruszok torkába jöttek volna a kiáltások. Úhú, húhú, hihű, és így tovább. A dinoszaurusz akkora hüllő volt, mint egy füstös vonat. Két agya volt, egy az előső, egy a hátulsó fertájának. Már régen kihalt. A két agya együtt kisebb volt egy borsónál. A borsó hüvelyes növény volt. A szén az elkorhat fák, virágok, bokrok, fű meg a dinoszaurusz ürülék összesűrűsödött elegye volt. Kilgore Trout a régebben hallott gőzsíp kiáltásokra gondolt, és arra, hogy West Virginia elpusztítása nélkül nem hallhatta volna őket. Föltételezte, hogy a szívszaggató kiáltások a hővel együtt kiszálltak a világűrbe. Tévedett. Troutnak a legtöbb tudományos, fantasztikus íróhoz hasonlóan szinte fogalma sem volt a tudományról, és a műszaki részletek halálra untatták. De a földtől egyetlen síp hangja sem jutott messzire. Azért nem, mert a hang csak a légkörben terjed, és a földön a légkör a bolygóhoz képest még olyan vastag sincsen, mint az almán a héj. Azon túl pedig szinte tökéletes a vákum. Az alma népszerű gyümölcs volt. A sofőr nagy étkű volt, megállt egy McDonald's féle hamburger büfénél. Az országban sok különféle hamburger büfé hálózat volt, a McDonald's volt az egyik. A Burger Chef egy másik. Dwayne Hoover, mint már elmondtam, több Burger Chefből is hasznot húzott. A hamburger egy állatból készült. Az állatot megölték, apróra darálták, aztán pogácsákat formáltak belőle és megsütötték, majd betették két kenyérdarab közé. Trout, akinek csak kevés pénze maradt, egy csésze kávét rendelt. Egy öreg, nagyon öreg ember ült mellette az asztalnál. Trout megkérdezte tőle, dolgozott-e a szénbányákban. Az öreg azt felelte.
1: 10 éves koromtól 62 éves koromig.
0: És örül, hogy megszabadult a bányától? Kérdezte Trout.
1: Uram Isten,
0: mondta a másik.
1: Az ember soha nem szabadul meg tőle, még álmában sem. Bányákról szoktam álmodni.
0: Trout megkérdezte, milyen érzés volt olyan iparágban dolgozni, amely tönkretette a tájat, és az öreg azt felelte, többnyire fáradtabb volt sem, hogy ezzel törődött volna.
1: De hiába is törődne akármivel az ember,
0: mondta az öreg bányász,
1: hanem az övé.
0: Elmagyarázta, hogy az őket körülvevő egész megye minden bányajoga a Rosewater szén- és vasipari vállalat tulajdona. A cég rögtön a polgárháború vége után szerezte meg ezeket a jogokat.
1: A törvény úgy szól, folytatta, hogyha valakinek van valami a föld alatt és hozzá akar jutni, akkor hagyni kell, hogy felszaggasson bármit, ami a tulajdona meg a felszín között van.
0: Trout nem hozta összefüggésbe a Rosewater szén- és vasipari vállalatot Elliot Rosewaterrel, egyetlen rajongójával. Még mindig azt hitte, hogy Elliot Rosewater valami kamasz. Igazából Rosewater erősei voltak, leginkább felelősek West Virginia felszínének és lakosainak tönkretételéért.
1: De valahogy még sincs rendjén, mondta az öreg bányász Troutnak, hogy az egyik emberé lehet az, ami a másik ember birtoka, vagy erdeje, vagy háza alatt van. És ha bármikor hozzá akar jutni ahhoz, ami alattuk van, joga van tönkretenni a fenti dolgokat. A föld felszínén lévő emberek jogai semmit sem érnek annak az embernek a jogai mellett, aki a lenti rész.
0: Fennhangon fölidézte, milyen volt, amikor ő meg a többi bányász megpróbálta rákényszeríteni a Rosewater szén- és vasipari vállalatot, hogy emberi lényekként bánjanak velük. Valóságos kis háborúkat vívtak a vállalat magánrendőrségével, meg az állami rendőrséggel, meg a nemzeti gárdával.
1: Én sose láttam egyetlen Rosewater sem,
0: mondta az öreg.
1: De mindig a Rosewater győzött. Rosewaterre jártam. Rosewaternek csákányoztam lyukat a Rosewaterben. Rosewater házakban laktam. Rosewater ételt ettem. Mindig neki mentem a Rosewaternek, akármi is az, és mindig legyőzött. Aztán fütyült rám. Kérdezősködjön csak errefelé az emberektől, akárki megmondja magán, ami őket illeti. Rosewater itt az egész világ.
0: A sofőr tudta, hogy Trout Midland Citybe tart. Azt nem tudta, hogy Trout író és a művészeti fesztiválra megy. Trout sejtette, hogy a becsületes dolgozó emberek semmi hasznát nem veszik a művészetnek.
2: Minek megy épp elmélyű ember Midland Citybe?
0: Tudakolta a sofőr. Megint úton voltak.
1: Beteg a nővérem,
0: mondta Trout.
2: Midland City a világ mindenség, segluka,
0: mondta a sofőr.
1: Sokat gondolkodtam már, hogy hol lehet a segluk,
0: mondta Trout.
2: Ha nem Midland Cityben,
0: mondta a sofőr,
2: akkor Libertyville-ben, Georgiában. Járt már maga Libertyville-ben?
0: Nem, mondta Trout.
2: Engem letartóztattak, hogy gyorshajtásért. Van egy rész, az kés csapda, mert egyik pillanatról a másikra le kell lassítani 85-ről 25-re. Megmondtam a magamét a rendőrnek, erre bevágott a dutyiba. Arrafelé főleg papírfeldolgozással foglalkoznak. Bezúzzák a régi újságokat, képeslapokat, könyveket, aztán új papír csinálnak belőlük,
0: mondta a sofőr.
2: Naponta 100 tonna számra viszik a városba a kamionok, vonatok a fölösleges betűt.
0: Aha, mondta Trout.
2: A kirakodásnál meg nagy a rendetlenség, úgyhogy a szél az egész városba széllyel viszi a könyvlapokat meg az újságokat. Aki ott könyvtárat akar összeszedni, annak elég kimennie a teherpályaudvarra, annyi könyvet vihet el, amennyit csak akar.
0: Aha, mondta Trout. Előttük az úton egy autóstoppos fehér férfi integetett, mellette a terhes felesége és 9 gyermek.
1: Úgy néz ki, mint Gary Cooper, nem?
0: Mondta a sofőr a stoppos férfira.
1: Úgy,
0: mondta Trout. Gary Cooper egy híres filmszínész volt.
2: Szóval,
0: folytatta a sofőr,
2: Libertyville-ben annyi a könyv, hogy még WC-papírnak egy könyvet használnak a dutyiba. Engem egy péntek délutánon kaptak el, késő volt már, úgyhogy csak hétfőn kerülhettem a bíró elé, így hát 2 napig ücsörögtem a dutyiba. Nem tudtam mit csinálni, legfeljebb a WC-papíromat olvasgathattam. Még mindig emlékszem az egyik írásra, amit akkor olvastam.
0: Aha, mondta Trout.
2: Akkor olvastam utoljára könyvet,
0: mondta a sofőr.
2: Úristen, lehet már 15 éve. Egy másik bolygóról volt szó benne. Őrült egy história. Az egész hely tele van múzeumokkal, a múzeumok tele festményekkel, és a kormány valami rulett fél éve dönti el, hogy mi kerüljön a múzeumokba, és mi a szemétre.
0: Kilgore Trout hirtelen beleszélült a déjà vu érzésébe. Amit a sofőr felidézett, az az egyik könyve alapgondolata volt. Évek óta nem jutott már az eszébe. A Georgia állambeli Libertyville-ben a sofőr Trout Bagnialto objektivátora, avagy az idei mestermű című művét használta WC-papírnak. Kilgore Trout könyvének színhelye egy Bagnialto nevű bolygó volt. Az objektivátor egy kormánytisztviselő, aki évente egyszer megforgat egy szerencsekereket. A polgárok benyújtják egy hivatalba a műalkotásaikat, mindegyik számot kap, és a művek pénzbeli értékét az objektivátor szerencsekerekén kijött eredmény szabja meg. A történetet nem az objektivátor, hanem egy Goose nevű egyszerű varga meséli el. Goose egyedül él és lefesti a macskáját. Életében ez az első festménye. Elviszi az objektivátorhoz, aki számot ad neki és elhelyezi a műalkotásokkal zsúfolt raktárházban. Goose festményének példátlan szerencséje van a sorsoláson. 18 000 lambó lesz az értéke, ami megfelel 1 milliárd földi dollárnak. Az objektivátor átad Goose-nak egy csekket az összegről, amelynek legnagyobb részét tüstént vissza is veszi az adóhivatal. A kép díszhelyre kerül a Nemzeti Galériában, és az emberek kilométeres sorokban várakoznak, hogy láthassák az 1 milliárd dollárt érő festményt. Ugyanakkor hatalmas mágiát raknak a többi festményből, meg szoborból, meg könyvből, meg mindenből, amit a szerencsekerék értéktelennek nyilvánított. Aztán kiderül, hogy a szerencsekerék csal, és az objektivátor öngyilkos lesz. Elképesztő véletlen volt, hogy a sofőrnek Kilgore Trout könyve került a kezébe. Trout eddig még egyetlen olvasójával sem találkozott, és most érdekes módon reagált, nem vallotta be, hogy ő a szerző. A sofőrnek föltűnt, hogy ezen a vidéken minden postaládán ugyanaz a vezetéknév áll. Ott a következő, mondta, és kimutatott a postaládára, amelyen a következő felirat volt olvasható. J.A. Hubler. A kamion most azon a vidéken haladt, ahonné Dwayne Hoover nevelő szülei származtak. A házas pár az első világháború idején ment át West Virginiából Midland Citybe, hogy jól megszedjék magukat a Kietzler autógyárban, amely repülőgépeket és teherautókat gyártott. Amikor megérkeztek Midland Citybe, hivatalosan megváltoztatták a nevüket Hooverre, mert Midland Cityben nagyon sok Hubler nevű fekete ember volt. Ahogy Dwayne Hoovernek magyarázta egyszer a nevelőapja, kínos volt. Errefelé mindenki természetesnek vette, hogy a Hubler nigger név. Tizenötödik fejezet. Dwayne Hoover baj nélkül eljutott az ebédidőig. Már eszébe jutott a Hawaii hét. Az ukulelék és egyebek már nem voltak rejtélyesek. Az autószalon és az új szálló közötti útburkolat már nem volt gumiasztal. Egyedül hajtott el ebédelni bemutató autójában, egy kékszínű, drapkárpitozású Pontiac Le Mans-ban. Bekapcsolta a rádiót. Többször hallotta benne tulajdon reklámját, amely a hallgatók elméjébe véste, hogy Dwayne-ben meg lehet bízni. Noha reggel óta Dwayne elmeállapota számot tevően javult, föllépett egy új tünet, a kezdődő echolália. Dwayne azon kapta magát, hogy hangosan el akar ismételni mindent, amit hall. Amikor a rádióból azt hallotta, hogy Dwayne-ben meg lehet bízni, visszhangozta az utolsó szót.
2: Bízni, mondta.
0: Amikor a rádióból azt hallotta, hogy tornádó volt Texasban, Dwayne hangosan azt mondta, hogy Texasban. Aztán azt hallotta, hogy azokról az asszonyokról, akiket az India és Pakisztán közötti háború során megerőszakoltak, a férjeik hallani sem akarnak többé.
3: Ginsburg on the Night Train Show on WMEX. Hey, let's go wide tracking.

Adványait, az üres szálem cigarettadobozokat és egyebeket a szemetes edényekben, mintha közegészségügyi felügyelő vagy valami hasonló volna. Amikor az alkalmazott elment, Wayne visszasonfordált a használt autókhoz, közben kidüllett szemmel leste, hogy hol van az igazi Dwayne Hoover. Az igazi Dwayne Hoover ugyanis voltaképpen letagadta, hogy ő Dwayne. Így hát amikor ebédidőben kijött az igazi Dwayne, Wayne, aki legfeljebb saját magával tudott beszélgetni, ezt mondta magában: ez nem Mr. Hoover, pedig nagyon úgy fest, talán Mr. Hoover ma beteg? És így tovább. Dwayne hamburgert, sült krumplit és egy kólát fogyasztott a legújabb burger séfjében, kinn a Chestview Avenue-n, szemben az épülő új középiskolával, amelyet John F. Kennedyről neveztek el. John F. Kennedy sohasem járt Midland Cityben, de az Egyesült Államok egyik elnöke volt, akit lelőttek. Az ország elnökeit gyakran lelőtték. A merénylők agyát összezavarták az olyasféle ártalmas vegyszerek, mint amelyek most Dwayne-nek kellemetlenkedtek. Ami a benne lévő ártalmas vegyszereket illeti, Dwayne a legkevésbé sem állt egyedül a történelemben. Bőven voltak társai az idők során. Például az ő idejében egy Németország nevű helyen az emberek egy ideig úgy tele voltak ártalmas vegyszerekkel, hogy valóságos gyárakat építettek, amelyeknek az egyetlen célja embermilliók elpusztítása volt. Vonatokon szállították oda az embereket. Amikor fölgyógyultak, egy olcsó és tartós autót gyártottak, amely az egész világon népszerű lett, különösen a fiatalok körében. Az emberek bogárnak hívták. A gépi bogarat a németek készítették. Az igazi bogarat a világegyetem teremtője. A Burger Chef büféjében Dwayne-t egy Patty Keeney nevű 17 éves pincérlány szolgálta ki. A haja szőke volt, a szeme kék. Az emlősök között igen korosnak számított. Az emlősök legtöbbje 17 éves korára elhűlt vagy meghalt. Az az emlős faj azonban, amelyhez Patty tartozott, nagyon lassan fejlődött, úgyhogy az a test, amelyben Patty közlekedett, csak most érte el az érettséget. Patty vadonatúj felnőtt volt, aki azért dolgozott, hogy kifizesse a hatalmas orvosi és kórházi számlákat, amelyeket az apja halmozott föl, mialatt először vastag bélrákban, aztán minden egyéb rákban is haldokolt. Ebben az országban elvárták, hogy mindenki maga fizessen mindenért, és az egyik legköltségesebb időtöltés a betegség volt. Patty Keeney apjának betegsége 10-szer annyiba került, mint az összes Hawaii üdülések, amelyeket Dwayne akart szétosztani a Hawaii hétvégén. Dwayne értékelte Patty Keeney vadonatúj voltát, noha szexuálisan nem vonzották az ilyen fiatal nők. Patty olyan volt, mint egy új autó, amelynek még a rádióját sem kapcsolták be, és Dwayne-nek eszébe jutott róla egy dalocska, amelyet az apja énekelt néha, amikor felöntött a garatra. Így hangzott. A szerelmünk kicsikém, hidd el, nem csak maszlag, mihelyt elmúlsz 16, rögtön meg is győzlek. Patty Keeney szándékosan volt ostoba, akárcsak a legtöbb nő Midland Cityben. A nőknek nagy elméjük volt, mert nagy darab lények voltak, de nem igen használták, mégpedig azért, mert a szokatlan gondolatokkal ellenségeket lehet szerezni. És a nőknek ahhoz, hogy valamennyire is kényelemben és biztonságban lehessenek, a lehető legtöbb szövetségesre volt szükségük. Így hát a fönnmaradás érdekében hozzászoktatták magukat ahhoz, hogy gondolkodó gépek helyett egyetértő gépek legyenek. Az elméjüknek csak annyit kellett kiderítenie, mit gondolnak mások, és aztán ők is ugyanazt gondolták. Patty tudta, kicsoda Dwayne. Dwayne nem tudta, kicsoda Patty. Patty szíve hevesebben vert, amikor kiszolgálta Dwayne-t, mert Dwayne pénze és hatalma Patty nagyon sok gondját megoldhatta volna. Szép házat, új autót, gyönyörű ruhákat és kényelmes életet adhatott volna Pattynek, és kifizethette volna az összes orvosi számlákat, méghozzá ugyanolyan könnyen, mint ahogy Patty kivitte neki a hamburgert, a sült krumplit meg a kólát. Dwayne könnyűszerrel megtehette volna vele azt, amit a jó tündér hamupipőkével, és Patty még sohasem látott ilyen varázs erejű szemét közelről. Patty a természet fölötti jelenlétében volt.
és eleget tudott Midland Cityről, meg saját magáról ahhoz, hogy megértse, lehet, hogy soha többé nem kerül

0: ilyen közel a természet fölöttihez. Patty Keeney valóban el is képzelte, hogy Dwayne egy varázspálcával elhessenti minden gondját, baját. Patty bátran megszólalt, hogy megtudja, lehetséges-e természet fölötti segítség az ő esetében. Hajlandó volt meglenni természet fölötti segítség nélkül, és el is várták tőle, hogy csekély ellenszolgáltatásért gürcöljön élete végéig, hogy a többi szegény, tehetetlen és eladósodott férfi és nő társaságában élje le az életét. Azt mondta Dwayne-nek.
1: Ne tessék haragudni, Mr. Hoover, hogy így megszólítom, de hát ott van a képe a hirdetéseiben, meg mindenfelé, úgyhogy tudom, hogy kinek tetszik lenni. Meg hát ide benne a többiek is mindjárt mondták, amikor betetszett jönni, csak úgy zsongtak, bongtak.
0: Zsongtak, bongtak, ismételte meg Dwayne. Előjött az eholáliája.
1: Elnézést, ha nem jól mondom,
0: mondta Patty. Megszokta, hogy mentegetőzzék a beszédmódja miatt. Gyakran ösztönözték rá az iskolában is. Midland Cityben a legtöbb fehér ember bizonytalankodva beszélt, igyekezett rövid mondatokat és egyszerű szavakat használni, hogy a lehető legkevesebb kínos hibát kövesse el. Így állt ezzel Dwayne is, így állt ezzel Patty is. Ez azért volt, mert az angol tanáraik az égnek emelték a szemüket, befogták a fülüket, elbuktatták őket és így tovább, ha nem sikerült úgy beszélniük, mint az első világháború előtti angol arisztokratáknak. Ráadásul bebeszélték nekik, hogy méltatlanok arra, hogy beszéljenek vagy írjanak a nyelvükön, ha nem tudnak szeretni vagy megérteni régi és távoli emberekről szóló érthetetlen költeményeket, színdarabokat meg regényeket, mint például az Ivanhoe. A fekete emberek ezt nem vették be. Továbbra is az égvilágon mindenféle módon beszéltek angolul. Nem voltak hajlandóak olyan könyveket olvasni, amelyeket nem értettek, azon az alapon, hogy nem értik őket. Olyasféle arcátlan kérdéseket tettek föl, hogy mi a nyavajának akarnám én olvasni a két városát, mi a nyavajának? Patty Keeney megbukott angolból abban a fél évben, amikor olvasnia és értékelnie kellett volna az Ivanhoe-t, amely vasba öltözött férfiakról és az őket szerető nőkről szólt. Pettyt áttették az olvasásjavító osztályba. Ott az édes anyaföldet olvastatták vele, amely kínaiakról szólt. Ugyanabban a fél évben veszítette el a szüzességét is. Egy Don Breedlove nevű fehér gázszerelő megerőszakolta a területi középiskolai kosárlabda bajnokság újra játszott mérkőzése után a megyei sportpályán lévő Bannister Clubház parkolójában. Patty egy szót sem szólt róla a rendőrségnek, egy szót sem szólt róla senkinek, mert az időtájt haldoklott az apja. Elég bajuk volt így is. A Bannister Clubházat George Hickman Bannisterről, egy 17 éves fiúról nevezték el, aki 1924-ben egy középiskolai futballmérkőzésen halt meg. George Hickman Bannisternek volt a legnagyobb sírköve a Kálvária temetőben, egy 18,5 méter magas obeliszk, a tetején márvány futballlabda. Az amerikai futball küzdőjáték volt. Két szemben álló csapat bőrből, textilből és műanyagból készült páncélban küzdött a labdáért. George Hickman Bannistert a hálaadó ünnepnapján ölték meg, amikor megpróbálta megszerezni a labdát. A hálaadó ünnep egy munkaszüneti nap volt, amelyen az országban mindenkinek hálát kellett volna adnia a világegyetem teremtőjének, főleg az élelemért. George Hickman Bannister obeliszkét közadakozásból építették. A kereskedelmi kamara minden második befolyt dollárhoz hozzátett egy dollárt. Sok éven át az obeliszk volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. Helyhatósági rendeletet hoztak, amely megtiltotta, hogy magasabb építményt emeljenek. Ez volt a George Hickman Bannister törvény. A rendeletet később eltörölték a rádiók adótornyai miatt. Amíg az új Mildred Berry művészeti központ föl nem nőtt a cukorpataknál, a város két legnagyobb építményét állítólag azért emelték, hogy George Hickman Bannister soha nem erüljön feledésbe. De amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott, már senki sem gondolt George Hickman Bannisterre. Voltaképpen még a halála idején sem igen volt mit gondolni róla, legfeljebb az, hogy milyen fiatal. Már hozzátartozói sem éltek a városban. Nem lehetett Bannister találni a telefonkönyvben, leszámítva a Bannister nevű filmszínházat. De azt is csak azért, mert még nem jelent meg az új telefonkönyv. A Bannister filmszínház közben átalakult olcsó bútorok boltjává. George Hickman Bannister apja, anyja és Lucy nevű nővére még a sírkő és a klubház elkészülte előtt elköltözött a városból, és az avatási ünnepségekre sem tudták előkeríteni őket. Ez nagyon nyugtalan ország volt, az emberek állandóan rohangáztak. Hébe-hóba valaki megállt és emelt egy emlékművet. Az országban mindenfelé voltak emlékművek. De az bizony szokatlan volt, hogy közönséges sorból származó embernek nem egy, hanem két emlékműve is legyen, mint George Hickman Bannisternek. Szigorúan véve azonban csak a sírkő készült kifejezetten az ő tiszteletére. A klubház amúgy is fölépült volna. A költségvetést már két évvel azelőtt elfogadták, hogy George Hickman Bannistert ifjúsága tejében elragadta a halál. Egy fillérrel sem növelte a költséget, hogy róla nevezték el. A Kálvária temetőt, ahol George Hickman Bannister nyugodott, egy sok ezer kilométerre lévő jeruzsálemi dombról nevezték el. Sokan hitték azt, hogy évezredekkel korábban azon a dombon ölték meg a világegyetem teremtőjének a fiát. Dwayne Hoover nem tudta, elhiggye-e ezt vagy sem. Nem tudta Patty Keene sem. De most nem is foglalkoztatta őket, egy cseppet sem. Máson járt az eszük. Dwayne azon tűnődött, vajon meddig tart még az echoláliája, Patty Keene pedig ki akarta deríteni, hogy vadonatúj volta, csinossága és nyílt természete sokat ére egy ilyen aranyos, nem is éppen visszataszító, öreg, középkorú Pontiac kereskedőnek.
1: Minden esetre, mondta, nagy megtiszteltetés, hogy nálunk tetszik ebédelni, és tudom, hogy ez se jó kifejezés, de remélem, hogy érteni tetszik.
0: Tetszik, mondta Dwayne.
1: Ízlik az étel?
0: Étel, mondta Dwayne.
1: Ez kapja mindenki más is, mondta Patty. Magának sem csináltunk külön.
0: Külön, mondta Dwayne. Nem sokat számított, hogy mit mond Dwayne. Évek óta nem számított sokat. Midland Cityben nem sokat számított, hogy a legtöbb ember mit mond, kivéve, ha pénzről, építményekről, utazásról, gépezetekről vagy egyéb mérhető dolgokról beszéltek. Minden személynek tisztán körvonalazott szerepet kellett eljátszania. A fekete embert, a lemorzsolódott középiskolai tanulót, a Pontiac kereskedőt, a nőgyógyászt, a gázszerelőt. Ha valaki egy idő múlva az ártalmas vegyszerek vagy más miatt nem felelt meg a várakozásnak, mindenki továbbra is rendületlenül azt képzelte, hogy az illető megfelel a várakozásnak. Főleg ez volt az oka annak, hogy Midland Cityben az emberek olyan lassan vették észre az elmebajt ismerőseiken. A képzeletük kötötte az ebet a karóhoz, hogy senki sem változott meg különösebben egyik napról a másikra. A képzeletük súlyos lentkerék volt, a félelmetes valóság rozog a gépezetében. Amikor Dwayne otthagyta Patty Keene-t és a Burger Chef büfét, amikor beszállt a bemutató autójába és elhajtott, Patty Keene-nek meggyőződésévé vált, hogy fiatal testével, merészségével és vidámságával boldoggá tudná tenni Dwayne-t. Sírni szeretett volna Dwayne ráncos arca miatt, amiatt, hogy a felesége lefolyó tisztítót evett, hogy a kutyájának folyton verekednie kell, mert nem tudja a farkát csóválni, hogy a fia homoszexuális. Mindezt jól tudta Dwayne-ről. Mindezt mindenki jól tudta Dwayne-ről. Patty fölbámult a WMCY rádióállomás tornyára, amely Dwayne Hooveré volt. Az volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. 8-szor olyan magas volt, mint George Hickman Bannister sírköve. A tetején vörös fény égett, nehogy neki menjenek a repülőgépek. Patty a rengeteg új és használt autóra gondolt, ami mind Dwayne-é. Mellesleg a földi tudósok kevéssel korábban lenyűgöző felfedezést tettek arról a kontinensről, amelyen Patty állt. Rájöttek, hogy a kontinens egy 60-70 kilométer vastag tábla tetején ül, a tábla pedig olvat masszában úszkál. A többi kontinensnek is mind megvan a maga táblája. Amikor két tábla összeütközik, hegyek születnek. West Virginia állam hegyei például akkor lökődtek föl, amikor Afrika egy hatalmas darabja Észak-Amerikának ütközött. Az állam szene pedig az összeütközésben eltemetett erdőkből képződött. Patty Keene még nem értesült a nagy hírről. Nem értesült róla Dwayne sem, Kilgore Trout sem. Én is csak tegnap előtt tudtam meg. Egy képes lapot olvasgattam, és közben szólt a tévé. A tévében egy csoporttudós azt mondta, hogy az úszó, összeütköző, egymást örlő táblák elmélete már nem csak elmélet,
1: Már be tudják bizonyítani, és például Japán meg San Francisco irtózatos veszélyben van, mert arrafelé mennek végbe a leghevesebb összeütközések és őrlődések. Azt is mondták, hogy továbbra is folytatódnak a jégkorszakok. A kilométeres vastagságú gleccserek geológiailag szólva továbbra is úgy járnak föl le, mint az ablakredőnyök. Dwayne Hoovernek mellesleg szokatlanul nagy hímveszője volt, és nem is tudott róla. Az a néhány nő, akivel életében dolga volt, nem rendelkezett kellő tapasztalattal ahhoz, hogy megítélhesse, átlagosak-e Dwayne méretei. A világ átlag 14,9 cm hosszúság és 3,8 cm-es átmérő volt vérrel telt állapotban. Dwayne hímvesszője vérrel telt állapotban 17,8 cm hosszú és 5,4 cm átmérőjű volt. Dwayne fiának, Newsynak pontosan átlagos méretű volt a hímvesszője. Kilgore Trout hímveszője 17,8 cm hosszú volt, de csak 3,2 cm átmérőjű. Harry LeSabre-nak, Dwayne autószalonja vezetőjének 12,7 cm hosszú és 5,4 cm átmérőjű volt a hímveszője. Ciprián Ukwende, a fekete nigériai orvos hímveszője 17,5 cm hosszú és 4,4 cm átmérőjű volt. Dan Breedlove-nak, a gázszerelőnek, aki megerőszakolta Patty Kinney-t, 14,9 cm hosszú és 4,8 cm átmérőjű hímveszője volt. Patty Kinney-nek 86 cm-es csípőbősége, 66 cm-es derékbősége és 86 cm-es mellbősége volt. Dwayne néhai feleségének 91 cm-es csípőbősége, 71 cm-es derékbősége és 96 cm-es mellbősége volt, amikor Dwayne feleségül vette. 99 cm-es volt a csípőbősége, 79 cm-es a derékbősége és 96 cm-es a mellbősége, amikor lefolyó tisztítót evett. Dwayne titkárnőjének és szeretőjének, Francine Pevkónak a csípőbősége 94 cm-es, a derékbősége 76 cm-es, a mellbősége 99 cm-es volt. Dwayne nevelőanyjának, amikor meghalt, 86 cm-es volt a csípőbősége, 61 cm-es a derékbősége és 84 cm-es a mellbősége. Dwayne tehát távozott a Burger Shape büféből és elment az új középiskola építkezésére. Nem sietett vissza az autószalomba, különösen így echolaliásan nem. Francine egyedül is tökéletesen elboldogult, nem volt szüksége Dwayne tanácsaira. Dwayne jól megnevelte. Dwayne tehát belerugdosott egy kis földet a pincének kimélyített gödörbe. Beleköpött. Belelépett a sárba. Beleragadt a jobb cipője, a sár leszopta a lábáról. Dwayne a kezével kiásta a cipőt és letörölte. Aztán neki támaszkodott egy öreg almafának, amíg fölhúzta. Dwayne kisfiú korában ez itt mind mezőgazdasági terület volt, itt almáskert állt. Dwayne már rég elfeledkezett Patty Kinney-ről, a lány viszont a legkevésbé sem feledkezett el róla. Estére Patty összeszedi annyira a bátorságát, hogy fölhívja telefonon Dwayne-t, de Dwayne nem fogja fölvenni a telefont. Addigra már a megyei kórház párnázott cellájában lesz. Dwayne odébb baktatott, megbámulta a hatalmas földmunkagépet, amely előzőleg megtisztította a terepet és kiásta a pince helyét. A gép most mozdulatlanul állt. Rászáradt a sár. Dwayne megkérdezte az egyik fehér munkástól, hogy hány lóerős a gép. Mindegyik munkás fehér volt.
2: Nem tudom, hány lóerős, de azt tudom, hogy hívjuk,
1: felelt a munkás.
3: Hogy hívják?
1: Kérdezte Dwayne. Megkönnyebbülten észlelte, hogy múlóban van az echoláliája.
2: Úgy hívjuk, 100 niggeres gép,
1: mondta a munkás. Ezzel arra az időre utalt, amikor Midland Cityben szinte minden kubikus munkát fekete emberek végeztek. Az Egyesült Államokban a legnagyobb hímvessző 35,6 cm hosszú és 6,3 cm átmérőjű volt. A világon a legnagyobb hímvessző 42,9 cm hosszú és 5,7 cm átmérőjű volt. A Kékbálna nevű tengeri emlős hímvessője 244 cm hosszú és 35 cm átmérőjű.
0: Dwayne Hoover egyszer postán kapott egy hirdetést, amely gumiból készült hímvesszőnövelőt ajánlott. Ráhúzhatja az igazi hímvesszőjére, biztatta a hirdetés, és plusz centiméterekkel örvendeztetheti meg a feleségét vagy kedvesét. El akartak adni neki egy élethű gumihüvelyt is, magányosság esetére. Dwayne körülbelül délután 2-kor ment visszadolgozni, és az echoláliája miatt mindenkit került. Bement a belső irodájába, össze-vissza turkált az íróasztal fiókjaiban, keresett valamit, amit olvashat, vagy amin elgondolkodhat. Kezébe akadt a brossúra, mely a hímvesszőnövelőt és a magányosság elleni gumihüvelyt ajánlotta. 2 hónappal azelőtt kapta, de még mindig nem dobta ki. A brossúra olyan filmeket is ajánlott, amilyeneket Kilgore Trout látott New Yorkban. Álló képek voltak benne a filmekből. A képek hatására Dwayne agyában lévő szexuális izgalmi központ idegi impulzusokat küldött le a gerincében lévő erekciós központba. Az erekciós központ összeszűkítette a Dwayne hímveszőjében lévő hátsó vénát, úgyhogy a vér rendesen be tudott menni, de ki már nem. Az erekciós központ ellazította Dwayne hímveszőjében az apró artériákat is, és ettől megtelt vérrel a Dwayne hímveszőjének jó részét kitevő szivacsos szövet, úgyhogy a hímvesző kemény lett és merev, mint egy eldugult kerti locsolócső. Így hát Dwayne fölhívta a telefonon Francine Pefkót, pedig Francine csak 4 méternyire volt tőle. Francine? Szólt Dwayne. Tessék! Dwayne leküzdötte az echoláliáját. Olyasmit kérek tőled, amit eddig még soha, ígérd meg, hogy megteszed. Megígérem, mondta Francine. Azt szeretném, hogy ebben a pillanatban kerekedjünk föl és menjünk át Shepherdstownba, a minőség motelba. Francine Pefko hajlandó volt elmenni Dwayne-nel a minőség motelba. Úgy gondolta, kötelessége is, különösen most, hogy Dwayne olyan lehangoltnak és zaklatottnak rémlik. De nem hagyhatott egyszerűen ott csapott papot, mert az ő íróasztala volt az autószalon idegközpontja. Neked valami dilis bakfis kéne, aki minden füttyentésre el tud veled rohanni, mondta Francine. Nem kell nekem dilis bakfis, mondta Dwayne. Te kell lesz. Akkor szépen válsz egy kicsit, mondta Francine. Visszament a vevőszolgálathoz és megkérte Gloria Browningot, az ottani fehér pénztáros, hogy egy kis időre vegye át a helyét. Gloria nem akarta. Alig 1 hónapja vették ki a méhét, miután kontár módon magzat elhajtást végeztek rajta az 53-as műút mellett a Pionír falu nemzeti park bejáratával szemben lévő Ramada Innben. Volt egy kissé meghökkentő egybeesés. Az elpusztított magzat apja nem más volt, mint Don Breedlove, az a fehér gázszerelő, aki megerőszakolta Patty Kinit a Bannister Clubház parkolójában. Ennek a férfinak felesége és 3 gyermeke volt. Francine íróasztala fölött a falon tábla lógott, amelyet tréfás ajándékként kapott az autószalon tavalyi karácsonyi mulatságán. A karácsonyi mulatságot az új Holiday Innben tartották. A tábla pontosan meghatározta Francine valós helyzetét. Ezzel a szöveggel: idegközpont. Gloria azt mondta, nem akarja átvenni az idegközpontot. Nem akarok átvenni semmit, mondta. De azért mégis átvette Francine helyét. Nincs elég merszem, hogy öngyilkos legyek, mondta. Úgyhogy nekem mindegy, megteszek bármit, amire kérnek az emberiség szolgálatában. Dwayne és Francine külön indult el Shepherdstownba, hogy ne hívják fel a figyelmet a viszonyukra. Dwayne megint egy bemutató autóba ült, Francine pedig a saját vörös GTO-jába. A GTO a Gran Turismo omologátó rövidítése volt. A hátsó lökhárítóra ragasztott matricán ez állt: nézze meg a szent csodabarlangot. Francintől rendes dolog volt, hogy fölragasztotta a matricát az autójára. Mindig ilyen rendes dolgokat csinált, mindig mindent megtett az uráért, mindig mindent megtett Dwayneért. Dwayne apróságokkal próbálta viszonozni. Az utóbbi időben például a nemi közösülésről szóló cikkeket és könyveket olvasott. Az országban szexuális forradalom zajlott. A nők azt követelték, hogy a nemi közösülés során a férfiak ne csak magukra gondoljanak, hanem törődjenek többet a nők élvezetével. Azt mondták, és a tudósok igazat adtak nekik, hogy az élvezetük nyitja a csikló, amely aprócska húshenger volt a fölött a lyuk fölött, ahová a férfiaknak kellett bedugniuk, jóval nagyobb húshengerüket. A férfiaktól elvárták, hogy többet foglalkozzanak a csiklóval, és Dwayne az elmúlt időben sokkal többet foglalkozott Francine csiklójával. Annyira, hogy Francine már azt mondta, Dwayne túl sokat foglalkozik vele. Ez nem lette meg Dwayne-t. A csiklóról szóló írásokban olvasott arról a veszélyről is, hogy a férfi esetleg túl sokat foglalkozik vele. Így hát miközben Dwayne a minőség motel felé hajtott, reménykedett, hogy pontosan a megfelelő mértékben fog Francine csiklójával foglalkozni. Kilgore Trout egyszer írt egy kisregényt arról, hogy milyen fontos a csikló a szeretkezésben. A második felesége Darlene javaslatára írta meg, aki azt mondta, vagyont kereshetne egy disznó könyvvel. Darlene azt mondta, a hősnek úgy kell értenie a nőkhöz, hogy tetszése szerint akárkit el tudjon csábítani. Így hát Trout megírta a Jimmy Valentin fiát. Jimmy Valentin híres kitalált személy volt egy másik író könyveiben, ugyanúgy, ahogy Kilgore Trout híres kitalált személy az én könyveimben. A másik író könyveiben Jimmy Valentine lesmirglizte az ujjai hegyét, ezért hiperérzékeny lett a tapintása. Jimmy Valentine kasszafúró volt. Érzékeny tapintásával a világon minden páncélszekrényt ki tudott nyitni, mert megérezte, hogy a zárban átbillennek a peckek. Kilgore Trout kitalált neki egy Ralston Valentine nevű fiút. Ralston Valentine szintén lesmirglizte az ujjai hegyét. Ő azonban nem volt kasszafúró. Ralston olyan jól tudta a nőket az ízlésük szerint simogatni, hogy 10 000 évvel a rabszolgái lettek. Ott hagyták érte a férjeiket, szeretőiket, és Trout kisregényében Ralston Valentine végül a női szavazatoknak köszönhetően az Egyesült Államok elnöke lett. Dwayne és Francine szeretkezett egyet a minőség motelban. Utána egy darabig ágyban maradtak. Az ágynak vízzel töltött matraca volt. Francine teste nagyon szép volt, Dwayne teste is. Eddig még sohasem szeretkeztünk délután, mondta Francine. Olyan feszültnek érzem magam, mondta Dwayne. Tudom, mondta Francine. Most már jobb? Igen. Dwayne hanyat feküdt. A bokáját keresztbe tette. A kezét összefonta a feje alatt. Nagy fütyköse keresztben feküdt a combján, mint egy szafaládé. Most szúnyadt. Annyira szeretlek, mondta Francine. Aztán helyesbítette magát. Tudom, megígértem, hogy nem mondom, de ezt az ígéretet egyszerűen képtelen vagyok megtartani. A helyzet így állt. Dwayne egyességet kötött vele, hogy soha egyikük sem beszél szerelemről. Mióta Dwayne felesége lefolyótisztítót evett, Dwayne soha többé nem akart szerelemről hallani. Túl fájdalmas téma volt. Dwayne most szusszantott. Rendes szokása volt, hogy közösülés után szusszanásokkal kommunikált. A szusszanások mindegyikének megnyugtató jelentése volt. Ugyan, ne is törődj vele, nem te vagy a hibás, és itt tovább. Az utolsó ítélet napján, mondta Francine, amikor megkérdezik tőlem, mi rosszat tettem idelen, kénytelen leszek megmondani. Nézzék, ígértem valamit egy férfinak, akit szerettem, és folyton megszegtem az ígéretemet. Megígértem, hogy sose vallok szerelmet. Ez a nemes lelkű érzékeny nő, aki hetente csak 96 dollár, 11 cent nettó bért vitt haza, egy vietnámi háborúban vesztette el a férjét, Robert Pefkót. Robert Pefkó hivatásos tiszt volt a hadseregben. A hímveszője 16,5 cm hosszú volt és 4,8 cm átmérőjű. A West Pointi Akadémián végzett, egy katonai főiskolán, amely fiatal férfiakból tébolyult gyilkosokat készített háborús célokra. Francine követte Robertet West Pointból a Fort Braggy ejtőernyős iskolába, aztán Dél-Koreába, ahol Robert egy kantint vezetett, amely a katonák boltja volt, majd a Pennsylvania Egyetemre, ahol Robert a hadsereg költségén elvégezte az antropológia szakot, aztán vissza West Pointra, ahol Robert 3 évig tanított a társadalomtudományi tanszéken. Azután Francine követte Robertet Midland Citybe, ahol Robert irányította egy új típusú robbanócsapda gyártását. A robbanócsapda könnyen elrejthető robbanó szerkezet volt, amely fölrobbant, ha véletlenül hozzáért valaki. Az új típusú robbanócsapdának az volt az egyik előnye, hogy a kutyák nem tudták kiszagolni. Az időtájt a különféle hadseregekben kutyákat képeztek ki a robbanócsapdák kiszagolására. Amikor Robert és Francine Midland Citybe került, nem volt a városban más katona ember, így hát szert tettek első civil barátaikra. Francine munkát vállalt Wayne Hoovernél, hogy kitöltse napjait és kiegészítse férje fizetését, de aztán Robertet elküldték Vietnámba. Nem sokkal később Wayne felesége lefolyótisztítót evett, Robertet pedig testzsákban hozták haza.
1: Sajnálom a férfiakat,
0: mondta Francine a minőség motelban. Őszintén beszél.
1: Semmi pénzért nem lennék férfi, olyan sokat kockáztatnak, olyan keményen dolgoznak.
0: A motel első emeletén voltak. Az üveg tolóajtón át kiláttak a betonteraszra és a vaskorlátra, azon túl a 103-as útra, azon túl pedig a felnőtt büntetés végrehajtó intézet falára és tetőire.
1: Nem csodálom, hogy fáradt vagy és ideges, folytatta Francine.
3: Ha férfi volnék, én is fáradt és ideges volnék. Szerintem Isten azért teremtette a nőket, hogy a férfiak időnként elengedhessék magukat, és legyen, aki babusgatja őket.
0: Francine nagyon is elégedett volt a dolgok ilyen állásával.
1: Dwayne szusszantott egyet. Málna illat áradt a levegőben, azzal szagosították a motelban használt fertőtlenítő és csótányírtószert.
0: Francine a börtönön mélázott, ahol az őrök mind fehérek, a foglyok majdnem mind feketék voltak.
1: Igaz, kérdezte, hogy onnét még senki sem szökött meg?
4: Igaz, mondta Dwayne.
0: Mikor használták utoljára a villamos széket, kérdezte Francine.
5: A börtön pincéjében álló szerkezet felől érdeklődött. A szerkezet emberek megölésére szolgált. Több elektromosságot vezettek át az embereken, mint amennyit a testük elbírt. Dwayne Hoover kétszer látta. Egyszer, amikor a kereskedelmi kamara tagjai néhány éve látogatást tettek a börtönben, aztán pedig, amikor a szerkezetet használták is egy fekete ember ellen, aki Dwayne személyesen ismert. Dwayne azon törte a fejét, hogy mikor volt utoljára kivégzés Shepherdstownban. A kivégzések egy ideje népszerűtlenné váltak. A jelek szerint elképzelhető volt, hogy újra népszerűek lesznek. Dwayne és Francine megpróbált visszaemlékezni a legutóbbi elektromos kivégzésre, amely megmaradt a fejükben, akárhol történt is az országban. Emlékeztek egy házaspár kettős kivégzésére, hazaárulás miatt. A pár állítólag elárulta egy másik országnak azt a titkot, hogy hogyan készül a hidrogénbomba. Emlékeztek egy férfi és egy nő kettős kivégzésére, akik szeretők voltak. A férfi jóképű volt és érzéki, és egymás után csábította el a csúnya öreg asszonyokat, akiknek sok pénzük volt. Aztán ő meg a nő, akit igazán szeretett, megölték az öreg asszonyokat a pénzükért. A nő, akit a férfi igazán szeretett, fiatal volt, de hagyományos értelemben csinosnak nem lehetett mondani. 220 kilót nyomott. Francine hangosan tűnődött, hogy vajon egy sovány, jóképű fiatalember mit szerethet egy olyan tagadnőn.
4: Kinek a pap, kinek a papné, mondta Dwayne.
1: Tudod, mi jár az eszemben? Kérdezte Francine.
0: Dwayne szusszantott.
1: Az, hogy milyen jó hely volna ez itt egy Sanders féle csirkebüfének.
0: Dwayne ernyett teste úgy összerándult, mintha minden izmát lecsöppentették volna citromlével. Elmondom, mi volt a baja. Azt akarta, hogy Francine a testért, lelkéért szeresse, ne a sok pénzért. Most azt hitte, Francine arra céloz, hogy vehetne neki itt egy Sanders féle csirkebüfét. A Sanders féle csirkebüfék sült csirkék áruba bocsátására szolgáltak. A csirke repülésre képtelen madár volt. Az eljárás az volt, hogy a madarat megölték, kitépték az összes tollait, levágták a fejét meg a lábát, kikaparták a belső szerveit, aztán darabokra szabdalták, és darabokban megsütötték, majd betették egy fedeles zsírpapír dobozba. Francine, aki eddig igen büszke volt arra, hogy mellette Dwayne elengedi magát, most restelkedett, hogy megint feszültséget keltett benne. Dwayne olyan merev volt, mint egy vasalódeszka.
1: Jaj, Istenem, mondta Francine. Most mi a baj?
4: Ha ajándékot akarsz kunyerálni, mondta Dwayne, akkor tedd már meg azt a szívességet, hogy nem rögtön szeretkezés után hozott szóba. Válasszuk szét a szeretkezést és az ajándékozást, jó?
1: Nem tudom, miről beszélsz, mondta Francine. Nem kértem tőled semmit.
0: Dwayne kegyetlen gunnyal, fejhangon majmolta.
6: Nem tudom, miről beszélsz, nem kértem tőled semmit,
0: ismételte.
3: Most körülbelül olyan barátságosnak és nyugodtnak látszott, mint egy összetekeredett csörgő kígyó. Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látszik. A világegyetem teremtője a csörgő kígyónak csörgőt tett a farkára. A teremtő egyúttal olyan előső fogat adott neki, amely halálos méreggel tele fecskendő volt. Néha nem egészen értem a világegyetem teremtőjét. A világegyetem teremtője egyebek között föltalált egy mexikói bogarat, amely vaktölténnyé tudta alakítani a hátsó felét. Föl tudta robbantani a saját fingját, és a lökés hullámmal terítette le a többi bogarat. Becsület szavamra. A Diners Club magazin különös állatokról szóló cikkében olvastam róla. Így hát Francie lemászott az ágyról, hogy ne kelljen megosztania a látszólagos csörgő kígyófa. Meg volt rendülve. Egyre csak azt hajtogatta.
6: De hát a kedvesem vagy, de hát a kedvesem vagy.
3: Ez azt jelentette, hogy hajlandó mindenben egyetérteni Dwayne-nel, megtenni érte bármit, akármilyen nehéz vagy undorító is, kitalálni neki mindenféle jót, amit észre sem vesz, szükség esetén meghalni érte, és így tovább. Francine valóban így próbált élni. Elképzelni sem tudott jobbat. Így hát összeomlott, amikor Dwayne tovább komiszkodott. Dwayne azt mondta, hogy minden nő kurva, és minden kurvának megvan a maga ára, és Francine ára egy Sanders-féle csirkebüfé költsége, amely jócskán meghaladná a 100 000 dollárt, ha számításba veszik a megfelelő parkolási lehetőséget, a külső világítást meg a többit, és így tovább. Francine habogva, zokogva azt felelte, hogy ő álmában sem akarta magának a csirkebüfét, hogy ő Dwayne-nek akarta a csirkebüfét, mint ahogy ő mindent Dwayne-nek akar. Egy-két szavát meg lehetett érteni.
6: Arra gondoltam, milyen sokan jönnek ide meglátogatni a börtönben lévő rokonaikat, és hogy a legtöbbjük fekete, és eszembe jutott, hogy a feketék mennyire szeretik a sült csirkét, mondta.
2: Szóval azt akarod, hogy nigger lebújt nyissak?
3: Fölmet rá Dwayne, és így tovább. Így hát Francine-t érte az a megtiszteltetés, hogy a második lehetett Dwayne közeli ismerősei közül, aki rájött, milyen alávaló tud lenni a férfi.
5: Harry LeSabre-nak igaza volt, mondta Francine. Közben a motelszoba panelfaláig hátrált, a szája elé kapta a kezét. Harry LeSabre természetesen Dwayne autószalonjának transzvesztita vezetője volt.
6: Azt mondta, megváltoztál,
5: mondta Francine. Ujjai kalitkába fonódtak a szája körül.
6: Jaj Istenem, Dwayne,
5: mondta.
6: Te tényleg megváltoztál, megváltoztál.
2: Talán itt is volt az ideje, mondta Dwayne. Soha életemben nem éreztem még ilyen jól magam.
5: És így tovább. Ugyanebben a pillanatban Harry LeSabre sírt. Otthon volt, az ágyban feküdt. A fejére húzta a bíbor bársony takarót. Harry LeSabre jó módú volt. Az évek során okosan és szerencsésen fektette be a pénzét az értékpapír piacon. Annak idején például 100 Xerox részvényt vásárolt, részvényenként 8 dollárért. Ahogy múlt az idő, a részvények értéke a 100-szorosára nőtt, pedig közben egyszerűen csak hevertek a páncélszekrény teljes sötétségében és némaságában. Sok hasonló pénzvarázslat folyt. Szinte olyan volt, mintha valami kék tündér röpködött volna a haldokló bolygónak azon a részén, és a varázs veszélyével meglegyintett volna bizonyos kötvényeket, részvényeket, értékpapírokat. Harry felesége Grace elnyújtózott egy díványon az ágy közelében. Vékony szivart szívott gólyalábból készült cipkánát. A gólya egy jókora európai madár volt, körülbelül fele akkora, mint egy Bermuda vészmadár. Amikor a gyermekek azt tudakolták, honnét lesznek a kisbabák, néha azt a választ kapták, hogy a gólya hozza őket. Akik ilyet mondtak a gyermeküknek, azok úgy érezték, a gyermek még fiatal ahhoz, hogy értelmesen gondolkodhassék szélesre tárt pumákról meg hasonlókról. A születési értesítéseken, karikatúrákon és hasonlókon ott is voltak a kisbabákat hozó gólyák képei, hogy láthassák őket a gyermekek. Dwayne Hoover és Harry LeSabre kisfiú korában látott ilyen képeket. Hittek is nekik. Grace LeSabre megvetését juttatta kifejezésre Dwayne Hoover jó indulata iránt, melyet férje úgymond elveszített.
6: Szarok Dwayne Hooverre, mondta. Szarok Midland Cityre, adjuk el azokat a rohadt Xerox részvényeket, és vegyünk egy lakást Maui-n.
5: Maui a Hawaii-szigetek egyike volt. Széles körökben földi paradicsomnak tartották.
7: Ide hallgass, mondta Grace. Amennyire tudom, a fehér emberek között egész Midland Cityben csak nekünk van valamire való nemi életünk. Nem te vagy a pervez, hanem Dwayne Hoover. Mit gondolsz, hányszor élvezel havonta?
8: Nem tudom,
7: mondta Harry párás sátrában. Dwayne havi elélvezési átlaga az elmúlt 10 évben, beleszámítva a házassága utolsó éveit is, 2,1 volt. Grace majdnem eltalálta. Másfélszer, mondta. Az ő havi átlaga ugyanebben az időszakban 87 volt. A férjéjé 36. Harry az utóbbi években lanyhulni kezdett. Számos egyéb dolog között ez is oka volt annak, hogy most elfogta a pánik. Grace harsány megvetéssel nyilatkozott Dwayne házasságáról is. Úgy félt a szextől, mondta, hogy olyan nőt vett el, aki addig hírét sem hallotta, és aki garantáltan belepusztul, ha mégis neszét veszi. És így tovább. Végül bele is pusztult, mondta Grace.
8: Nem hallja a rénszarvas?
7: Kérdezte Harry. Szarok a rénszarvasra, mondta Grace. Aztán hozzátette. Nem, a rénszarvas nem hallja. A rénszarvas volt a titkos szavuk a cselédlányra, aki most a távoli konyhában tevékenykedett. Ez volt a titkos szavuk általában a fekete emberekre. Lehetővé tette, hogy a súlyos városi fekete problémáról úgy beszéljenek, hogy senki fekete ne sértődjön meg, ha véletlenül meghallja. A rénszarvas alszik, mondta Grace, vagy a fekete párduc szemlét olvassa. A rénszarvas probléma lényege a következő volt. A fehérek már szinte semmi hasznát nem vették a fekete embereknek, kivéve a gengsztereket, akik használt autókat, kábítószert és bútorokat árultak nekik. A rénszarvasok azonban egyre csak szaporodtak. Mindenütt ott voltak ezek a haszontalan nagy fekete lények, és sokuk igen rossz természetűnek mutatkozott. Minden hónapban kaptak egy kisebb összeget, hogy ne kelljen lopniuk. Szó volt arról is, hogy szinte ingyen kapjanak kábítószert, amitől közönösek és derűsek maradnak, és elmegy a kedvük a szaporodástól. Midland City és Midland megye rendőrsége főleg fehér emberekből állt. Náluk sok-sok állványon sorakoztak a géppisztolyok és automata sörétes puskák, várták, hogy elkezdődjék a vadász idény a rénszarvasokra. Előbb-utóbb el kellett kezdődnie. Ide hallgass, én komolyan beszélek, mondta Grace a férjének. Ez itt a világ egyetem segluka. Tűnjünk el innét, vegyünk egy lakást Mauin, és a változatosság kedvéért próbáljunk meg élni. Így tettek hát. Dwayne ártalmas vegyszerei időközben a Francine iránti gyűlölködését szánalmas kiszolgáltatottsággá változtatták. Bocsánatát kérte azért, hogy egy pillanatra is megfordult a fejében, hogy Francine Sandersféle csirkebüfét akarna magának. Elismerte Francine ernyedetlen önzetlenségét, könyörgött, hogy csak szorítsa magához, amit Francine meg is tett.
8: Olyan zavarodott vagyok, mondta Dwayne.
7: Nem csak te, mondta Francine, és a mellén ringatta Dwayne fejét.
8: Muszáj beszélnem valakivel, mondta Dwayne.
7: Anyucival nyugodtan beszélhetsz, ha akarsz, mondta Francine. Úgy értette, hogy ő anyuci.
8: Mondd meg, mi az élet értelme,
7: kélelte Dwayne az illatos kebleket.
8: Azt csak Isten tudja, mondta Francine.
7: Dwayne egy darabig hallgatott. Aztán akadozva mesélni kezdett Francine-nek arról a látogatásról, amelyet a General Motors cég Pontiac részlegének központjában, a Michigan állambeli Pontiacban tett, mindössze 3 azután, hogy a felesége lefolyó tisztítót evett.
8: Végigvittek minket mindegyik kutató részlegen, kezdte.
7: A legnagyobb hatást az a részt tette rá, mondta, ahol laboratóriumok és szabadtéri próbapályák egész során tettek tönkre különféle alkatrészeket, sőt, teljes autókat. A Pontiac tudósai fölgyújtották a kárpitokat, sódert zúdítottak a szélvédőkre, ketté törték a főtengelyeket és kardántengelyeket, frontális ütközéseket rendeztek, gyökerestől szaggatták ki a sebességváltók karját, szinte kenés nélkül járatták magas fordulatszámon a motorokat, napokon át percenként 100 kinyitották és becsukták a kesztyűtartókat, az abszolút nulla fok közelébe hűtötték a műszerfalakat, és így tovább.
8: Amit csak nem szabad megtenni egy kocsival, azt ezek mind megtették,
4: mondta Dwayne Francine-nek. És soha nem fogom elfelejteni, mi állt annak az épületnek a bejárati ajtaján, ahol mindez a gyötrés folyt. Íme ezt a feliratot látta Dwayne. Tűrő képességi vizsgálatok. Ahogy megláttam azt a feliratot, mondta Dwayne, nem tehetek róla, eszembe jutott, vajon nem azért küldötte Isten a földre, hogy kiderítse, mennyit bír ki egy ember tönkremenés nélkül. Eltévedtem, mondta Dwayne. Valakinek kézen kell fognia és kivezetnie a vadonból. Fáradt vagy, mondta Francine. Miért is ne lennél fáradt, olyan keményen dolgozol.
9: Sajnálom, szegény férfiakat olyan keményen dolgoznak. Nem akarsz aludni egy kicsit?
4: Nem tudok aludni, mondta Dwayne. Amíg választ nem kapok néhány kérdésre.
9: Nem akarsz orvoshoz menni? Kérdezte Francine.
4: Nem akarom hallani azokat a dolgokat, amiket az orvosok szoktak mondani, mondta Dwayne. Valami vadonatúj emberrel szeretnék beszélni, Francine, mondta, és belemarkolt a nő puha karjába. Új dolgokat akarok hallani új emberektől. Már mindent hallottam, amit Midland City valaha mondott, és valaha mondani fog, új emberre van szükségem.
9: Mint például?
4: Nem tudom, mondta Dwayne. Talán egy mars lakóra.
9: Elmehetnénk egy másik városba.
4: Mind ugyanilyen. Mindegy formák, mondta Dwayne.
9: Francine-nek támadt egy ötlete. Mi van azzal a sok festővel, meg íróval, meg zeneszerzővel, akik most a városba jönnek? Kérdezte. Olyanokkal eddig meg sohasem beszéltél. Talán közülük valakivel kellene elbeszélgetned. Ők nem úgy gondolkodnak, mint mások.
4: Minden mással megpróbálkoztam már, mondta Dwayne. Fölragyogott az arca. Bólintott.
9: Igazad van. A fesztivál talán egészen új színben mutatja majd meg nekem az életet, mondta.
4: Arra való, mondta Francine.
9: Használd ki!
4: Ki is fogom, mondta Dwayne. Ez nagy hiba volt.
5: Kilgore Trout, aki nyugatra, egyre csak nyugatra tartott, időközben egy Ford Galaxy utasa lett. A Galaxy volánjánál egy kereskedelmi utazó ült. Az eszköz, amellyel kereskedett, rakodás közben körülfogta a teherautók hátulját. Gumírozott vászonból készült, harmonikás alagút volt. Az eszköz arra szolgált, hogy az épületekben dolgozó emberek ki vagy be tudjanak rakodni a teherautókba anélkül, hogy nyáron a hideg, télen a meleg levegő kiszálljon a szabadba. A Galaxy vezetője nagy kábel és kötéldobokat is árult. Tűzoltó készülékeket is árult. Ő gyártói ügynök, magyarázta, ő a maga ura annyiban, hogy olyan termékeket árul, amelyeknek a gyártói nem engedhetik meg maguknak, hogy saját ügynököket tartsanak. Magam szabom meg a munkaidőmet, és én választom ki, hogy mit árulok, nem a termékek árulnak engem, mondta. Andy Lieber volt a neve. 32 éves volt, fehér, és jócskán elhízott, mint az országban olyan sokan. Szemlátomást boldog ember volt. Úgy hajtott, mint az őrült. A Galaxy most 147 kilométeres óránkénti sebességgel haladt. Én még szabad ember vagyok, mondta. Nem sokan maradtunk szabadok Amerikában. Andy Lieber hímvesszője 2,5 cm átmérőjű volt és 19 cm hosszúságú. Az elmúlt évben havonta átlagosan 22-szer élvezett el. Ez messze fölülmúlta az országos átlagot. A jövedelme és az életbiztosítási lejárati értéke szintén sokkal magasabb volt az átlagosnál. Trout egyszer írt egy regényt A magáé mennyi címmel. A különféle országos átlagokról szólt. Egy másik bolygón egy reklámiroda sikeres hírverést szervez a földi mogyoróvaj ottani megfelelőjének. Mindegyik hirdetés figyelemfelhívó eleme valamilyen átlag értéke. A gyermekek átlagos száma, a férfi nemi szerv átlagos mérete a bolygón. Hosszúsága 5 cm, átmérője belül 7,5, kívül 11 cm, és így tovább. A hirdetések fölhívják az olvasót, állapítsa meg, hogy ilyen vagy olyan tekintetben, amiről éppen szó van, ő fölötte vagy alatta van a nagy többségnek. Ezután a hirdetés a tudtára adja, hogy az átlag alatti és az átlag fölötti emberek egyaránt ilyen és ilyen márkájú mogyoró vajat fogyasztanak. Csak éppen azon a bolygón igazában nem mogyoró vaj van, hanem sazvaj. És így tovább.
10: 16. fejezet. És a földi mogyoróvaj evők Kilgore Trout könyvében arra készülnek, hogy leigázzák a bolygó sazvaj evőit. Ekkorra a földlakók már nem csak West Virginiát és Dél-Kelet-Ázsiát pusztították el, hanem minden egyebet is. Készen állnak tehát arra, hogy ismét pionír munkát végezzenek. Elektronikus kémkedéssel tanulmányozzák a sazvaj evőket, és megállapítják, hogy számosabbak, büszkébbek és életre valóbbak annál, hogy sem engednének a pioníroknak. Így hát a földiek beszivárognak a sazvajat hirdető reklámirodába, és meghamisítják a hirdetések statisztikáit. Mindenről olyan magas átlagértéket közölnek, hogy a bolygón mindenki minden tekintetben alacsonyabb rendűnek érzi magát a nagy többségnél. Aztán megérkeznek a páncélozott földi űrhajók, és felfedezik a bolygót. A bolygólakók csak szorványos tessék-lássék ellenállást tanúsítanak, mert annyira átlagon alulinak érzik magukat. Aztán megkezdődik a pionír munka. Trout megkérdezte a boldog gyártói ügynököt, hogy milyen érzés egy galaxist vezetni, ez lévén a jármű neve. A sofőr nem hallotta a kérdést, és Trout nem ismételte meg. Ostoba szójáték volt, amellyel Trout egyszerre kérdezte azt, hogy milyen érzés az autót vezetni, és azt, hogy milyen érzés egy tejútfélét kormányozni, amely 100 000 fényév átmérőjű és 10 000 mérföld vastagságú. És 200 millió évenként egyszer fordul körbe. És körülbelül 100 milliárd csillag van benne. Aztán Trout észrevette a Galaxy egyszerű tűzoltó készülékén a márka nevet. Excelsior. Trout tudomása szerint ez a szó egy holt nyelven azt jelentette magasabbra. Valamint egy híres költeményben ezt üvöltözte egy kitalált hegymászó, miközben fölfelé haladva eltűnt a hóviharban. Valamint ez volt a márka neve azoknak a faforgácsoknak, amelyeket csomagoláskor a törékeny tárgyak védelmére használtak. Miért adja valaki az Excelsior nevet egy tűzoltó készüléknek? Kérdezte Trout. A sofőr vállat vont. Biztos tetszett a hangzása. Trout kinézett a tájra, amely összemosódott a szeme előtt a száguldásban. Meglátott egy táblát, így festett. Szent csodabarlang 260 kilométer. Így hát most már igazán közel került Wayne Hooverhez. És mintha a világegyetem teremtője, vagy valamely más természet fölötti hatalom föl akarta volna készíteni erre a találkozásra, Trout hirtelen kedvet érzett, hogy átlapozza saját könyvét, mely a Nem titok többé címet viselte. Ez volt az a könyv, amely nem sokára tébolyult gyilkossá teszi Dwayne-t. A könyv alapgondolata az volt, hogy az élet a világegyetem teremtőjének kísérlete. A teremtő egy újfajta lényt akar kipróbálni, mielőtt elhelyezi a világegyetemben. Ez a lény képes az önálló elhatározásra. Minden más lény csak teljesen programozott robot. A könyv voltak éppen a világegyetem teremtőjének levele a kísérleti lényhez. A teremtő gratulál teremtményének és elnézését kéri mindazokért a kellemetlenségekért, amelyeket el kellett viselnie. Meghívja a tiszteletére tartandó díszvacsorára a New Yorki Waldorf Astoria szálló Empire termébe, ahol egy Sammy Davis Jr. nevű fekete robot fog énekelni és táncolni. És a díszvacsora után a kísérleti lényt nem semmisítik meg, hanem átszállítják egy szűz bolygóra. Elaltatják, és a tenyeréről élő sejteket metszenek le. A műtétet cseppet sem fáj. Aztán a sejteket belekeverik a szűz bolygó egyik sűrű tengerébe. Ahogy telnek, múlnak az eónok, a sejtekből egyre bonyolultabb létformák fejlődnek ki. Akármilyen alakot öltenek, mindnek szabad akarata van. Trout nem adott rendes nevet a kísérleti teremtménynek, csak úgy hívta az ember. A szűzbolygón az ember Ádám, a tenger pedig Éva. Az ember gyakran kószál a tengerparton. Néha belegázol Évájába. Néha úszik egyet benne, de Éva túl sűrű ahhoz, hogy frissítő legyen az úszás. Éva úgy intézi, hogy Ádám utána álmosnak és ragacsosnak érezze magát, ezért ilyenkor az ember beleveti magát egy hegyről lezúduló patak jeges vízébe. Nagyot kiált, amikor beleveti magát a jéghideg vízbe, nagyot kiált akkor is, amikor levegőért kapkodva fölbukik. Amikor négy kézláb kievickél a sziklákra, fölhorzsolja a lábszárát és jót nevet rajta. Zihál, nevetgél még egy kicsit, aztán eszébe jut, hogy kúrjant valami meghökkentőt. A teremtő sohasem tudja, mit fog kúrjantani, mert a teremtőnek semmi hatalma nincs fölötte. Magának az embernek kell elhatároznia, hogy mikor mit tesz és miért. Egy napon úszás után például ezt kurjantja, sajt! Egy másik alkalommal ezt. Szíve szerint nem vezetne inkább Buickot? A szűz bolygó rajta kívül nincs más nagyméretű lény. Csak egy angyal keresi föl időnként. Az angyal a világegyetem teremtőjének küldönce és nyomozója. Négymázsás, fahéjszínű hímmedve alakját szokta ölteni. Ő is robot, sőt, Kilgore Trott szerint a teremtő is. A medve megpróbálja kideríteni, miért teszi az ember azt, amit tesz. Például azt kérdezi, miért kurjantottad azt, hogy sajt? És az ember csúfondárosan azt feleli, mert ahhoz volt kedvem, te ostoba gép! Íme így fest Kilgore Trott könyvének végén az ember sírköve a szűz bolygón. Még a világegyetem teremtője sem tudta, mit mond legközelebb az ember. Talán az ember egy jobb világegyetem kezdeménye volt. R.I.P.

0: ez után.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kell takarul.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul. Kell takarul. Kell takarul.

kortársak, még 20 év, 10, talán 30, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se,

de hozzád miközünk titokzatos jövendőnk. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy, a sírból miközünk hozzád örök jövendő, te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé, az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett, új és nagyobb közösség szerint, az igazi haza az időé, nem a földé, meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak uha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Popovic, Üs és tavasz között. Elzengett az őszi boros ég, megfüllett már hűsen pincének, szél s vízcsap a csupasz szőlőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik, és puha sárra rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befüggje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekvei, a készen vár megvetve, puha dumnánk makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akarunk,

Parócik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején a rétben. Míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeny. Paplan alá hajt, újjaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokúra, hagyja gondját az ó év. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszületlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már vártását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg-öreg, nem tud vigasztani. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könyv, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híres nincs a térnek. Csak az én telem nem illan. Csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose lettem. Lombom, ami lehull, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak. Akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágamált a parda, a tavasz sárvize elsodott. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is el. Csak te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakar. Ó, jaj, meg kell.

mindig valami ellenmondást láttam ebben a szóban gyászszünet. A halál gondolata rettenetes, a gyász nyomasztó és sívár érzés nem ünnepre van. De mikor egy író hal meg, a halál sem teljes halál, s a gyász sem marad sokáig puszta gyász. Az író élete nem múlik el, csak befejeződik, elkészül, mint egy könyv. Ez éppen annyira kezdett, mint vég. Búcsút mondok, úgy érzem, indulásnál vagyok jelen. Kosztolányi Dezső indul el, én már végleges és teljes ragyogásban a jövőbe, a magyar messzeségbe. Elindul, amerre Ady Endre és Tóth Árpád már előtte elindultak. A magyar költészet század elejé megújulása így lett szinte szemünk láttára az irodalom történetét, s mi, akik még tanúi és munkásai voltunk, egyre magányosabban érezzük magunkat az életünkön. De személyi fájdalmunkat el kell most folytanunk. Ami az irodalom történeté, az nem okvetlen a múlté még, s aki meghalt, az sokszor elevenebb az élőknél. Az ember meghalt, a mű él, szokták mondani. De ez nem egészen igaz. A műben is az ember él. Igazából ő tartja életben a művet is, amely mint egy második teste lett neki, szavakból épült test, az elvesztett sejtekből és rostokból épült test helyett. Kosztolányi Dezső szavai éltek, mint az egészséges testek, s jól tartanak, mint az erős test rostjai. Szilárdok, a magyar nyelv legjobb anyagából valók, s kibírják a korok időváltozását.

nyörgés az itthonhoz. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valómban meg ne lássatok, kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös boros toron, mindig a kín volt ólmos ostorom, mindig magány a mély mostorom. Vétkeztem ott, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem, az sarkantyúzott szünös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. De a komor szemet el nem bírom, örök gyehenna lesz attól sírom, nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bírom. Azzal, mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz, aki halandó folyvást botlik az, számomra csak a kétes, ami igaz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden.

jen připůjkat, neznamlá tu čvošenky. Volt egy remek fényképe, keske nyakkendő volt rajta, majdnem cipőzsinó vékonyságú, valami vászonféle sapkakalap, csélcsapódó rányomva fejére, ám ez minden fontos, a mosolyáról akarok szólani. Mert ilyen tévetek, ilyen tünékeny mosolyt én kívüle még senkinél se láttam, de nem is képzeltem. Ez a mosolya pontosan olyan volt, mint ő maga egész. Mint a tűfokán állna, s azon kellene egyensúlyozni a magát, viszont mihet leszédül, onnan belezuhana semmibe. Valami maniákus ravasság is volt a mosolyba kifejezve, ezt fejezte ki. Csak én tudom a titkát, hogy miként kell egyensúlyoznom magam a saját egyetlen életemben. Továbbá még ez is volt benne. Ebben a pillanatban persze gondolok valamit, de nem kezeskedem azért, amit a következő pillanatban gondolni fogok. Ez a maniákus vonás azonban valószínűleg nem csak eredendő vérmérsékletéből származott, hanem rendkívül értelmességéből is. Ez a kettő úgy látszik benne kölcsönösen támogatta egymást, ingatag temperamentumát, minden impulzusra reagáló fogékony elméje és viszont. És mi származhat ebből egyéb, mint folytonos, életbe vágó habozat? Mert jaj annak, aki mindent tud, vagy ha nem is minden, de majdnem. Például azt is, hogy a napfény az emberi testnek nem csak jótevője, hanem ártalma is. Ugye gyerekeket nevelni okvetlen szükséges, de legtöbbször alig-alig jár eredmény. Hogy szeretet nélkül élni nem lehet, viszont a szeretet alig, hanem csak a szív ábránja, ideálja, vagy mondjuk úgy, a lélek mítosza talán. Hogy a húsevés csúnya dolog, a vegetarianizmus pedig alig, hanem eszelőség, és így tovább a végtelenségig. S ő mindezt tudta, mert mondom, éber és nyughatatlan szellemiségű volt, ő azok közé tartozott, akik sose tudnak megnyugvást találni semmiben. Mert aki gondolataiban szünet nélkül feldolgozza azt, amit lát, annak megnyugvása nem is lehet, talán csak akkor, ha harsány és éles nevetések, vagy még azoknál is élesebb gyönyörök kábítják. A gyermeknevelésről volt szó köztünk, ez szegény Dezsőnek tragikusan fontos kérdése volt akkor. Magam én is amellett kardoskodtam még akkor, hogy a gyerekeket nem szabad túl korán igába fogni. Minél később kell például a társadalmi konvenciók nyugével megkötözni szegényes szabadságokat. Én nem arra tanítom a kisgyerekeket, hogy köszönjenek nekem, mondottam Dezsőnek, éppen ellenkezőleg, arra bátorítom őket, hogy nyakon verjenek. Mert akkor nevetünk, és akkor boldogok. A gyerek ugyanis csak akkor igazán boldog, ha szilaj lehet, ha szabadon rosszalkotat. Ez számára a szabadság ne továbbja. Ilyesmiket mondtam neki is, Dezső szeliden, bűnbánóan hallgatta, s a megszólal csak azért tette, hogy hathatósan igazat adjon nekem. Útban voltunk egy kórház felé, ahol egy beteg kisfiút kellett meglátogatnom, Dezső is bejött velem. A kisfiú 2 éves volt, s koponyáját 3 nap előtt mindkét oldalán trepanálták középfülgyulladása miatt. És persze az ilyen gyerek hamar rendbe jön. Már is ott ült a kis ágyán, s bepújált fejére mutatva azt magyarázta nekünk, hogy milyen szép hósapka van az ő fején. Hát nem köszönsz, hogy kell köszönni, te haszontalan, kérdezte tőle rendkívül ostoba édesanyja. Ugyanaz Istenért mondtam, én mit kínoz maga egy 2 éves gyereket, aki tegnap előtt operált. Mondd azt, hogy taknyos embácsi, biztattam a kölköt, amire persze boldogan kiáltott fel, taknyos embácsi, mondta rögtön,
szemek tüzesen villogtak, mint a kis ördögökéi. Általános volt a megrőkönyödés köztük. Maga egész elront ezt a gyereket, szólt rám ekkor a rendkívül ostoba édesanyja. Majd így folytatta igen nagy egyszerűség. Egy gyereknek hamar hozzá kell szokni a társadalmi kötelezettséget. Bizony bólintott rá barátom is készségesen. Egyedül maradtam tehát véleményemmel a világűrben. A 10 perccel előbb velem még egy véleményen levő barátom ezek szerint cserben vagyott. És már most, hogy kinek volt igaza, a rendkívül ostoba édesanyának-e, vagy nekem, ezt ma már nem firtatom, ez már öreg vagy. Inkább lobogóhajú ifjú lángelmékre bízom, hogy 5 perc alatt oldják meg, amit anyjunknak, öreg pedagógusoknak ebben az évezredben nem sikerült még megoldani. De minden már akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet kóstolányhoz. Én már csak egy dologra kérlek arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, s én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tartsd ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményemet. Ne gyíjél! Nekem nincs véleményem, vallott ekkor Kosztolányi Dezső. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én? Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta meg őt. Nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelent a ma titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit pitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula vagula blandus. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket. De hát, ha igazuk van, mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hetje affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert vegyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa se. Légy szíves, magyarázd el annak hegyke affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgya, jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam, hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket, mert így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van ez? Szóval esetől esetre butítsa meg magamat, kérdezte Kosztolányi Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítjám a gondolatsort. Néme hajnalon, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtak. Akkor tehát mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a Haverda Mariskánál. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? S van Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt a okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ezt? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amellett határozottan bájos ember volt, véleményem szerint a bája legszebb tulajdonságok egyikes az Istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor legbájosabb, mikor sír, és némely asszony akkor, ha szomorú. A férfi báj még ritkább dolog, s ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt, a
aki életének legsúlyosabb pillanataiban is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetetlen. Halála előtt pillanat így szólt hozzá. Az élet az élet. És még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves. Milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit. Nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált sem, mondta, és huncutul pislogott, ami nem csekészség, mert a halálos ágyán. De jut eszembe, hisz egyszer már előzőleg is így szólt hozzám. Tegnap egy hajszárnia voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebben semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok, és éppen menni akarok onnan, felállok és hívom a főpincért. Úgy látszik tehát, az életből is csak úgy fogok elmenni, olyan egyszerűen, ahogy egy kávéházból, aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett csírni, mint a gyermekek, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki.

Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt-e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva, ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybelen, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába. Se itt, se Fokföldön, se Ázsiába. A múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termet. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon.

tökéletes hajzat a verb az ujjam alatt, ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang katonák szomjas cserepes ajkain. De ma már oly halkan elfolyva remegve jön, mint beesett szemek gödreiben remegve fölcsillanott könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut neki egy városi zord kis skatuja. És örül, hogyha nem bírja már, minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a siralomházban. Est-esti sok verdeső, zümmögő, fényes bogár, a holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könyv, csak a könyv, csak a könyv hull, s nem térdik

0: Honnan jöttem, hol jó bor és búzaterem, kerek dombok és bársonyos mezők hazájából, a gyönyörű völgységből, a sár mellékéről. Íme felülök az időgépre, vissza-vissza, s újra itt vagyok az otthoni tájon. A szekszárdi szőlőhegyen állok, amely életem első felének központja és pihenőhelye volt. A város, mint egy álmos ebb hever domb alatt, sík felett. Kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Áll a régi ház még, zöld zsaluja mögött halkul anyám mélabúja. Őszhajú, de gyermek arcú bánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott, itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt, de nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy a révébe meneküljek, vár még. Járok a vén szobákban, ahol a nagyanyám lakik szegény magában. Kályha táblái közt kopogva hull a gipsz, s az ócska bútoron kopik a régi ripsz, és minden fák dobognak és ropognak. Szekrény ajtó sóhajt, a rossz padlók zokognak, pattog a nagy sifón, sikít a kis fiók, sírnak az ablakon a titkos szélvonók, mindennek hangja van. Útjaidat akármerre bolygod, egy országot hordozol magaddal. Veled jön egy makacs íz, egy halk dal. Viszed, mint a kárhozott a poklot, de halálig, mint ki bűn között él, várja híven az éden sugáros türelme. Úgy vár reád a város és a kisház, melyben megszülettél.
1: A nyugat költői Kosztolányi, Tóth Árpád és Babits már a modern nagyváros lírikusai.
2: Rég elmaradt a fény, a körút, a villanyos a sötétbe fut. Ó Istenem, megint egyedül, az ég, a föld megint megürül. A villanyos az éjbe szalad, kék villanások a sín alatt. Ó távoli villany, száz régi est, rideg hátad mögött, Budapest.
3: Ez a rákospalotai vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, hanem szomorú, mint a főváros és szegény, mint a falu, alkalmas arra, hogy a poéta lámpája mellett visszautazzon a múltba. Egy elátkozott kastélyban, vagy egy világító toronyban az óceán közepén nem lehetne jobban egyedül. Ablakából egy palánkra látok ki, és egy fára, mely a széles égbe mered fel egyedül. Elhagyott ágain lebeg a magány és a meditáció.
4: Kosztolányi Dezső írta-e sorokat Babits Mihályról, aki ebben a házban lakott. Itt látogatta meg költőtársa. Íme így helyezkedik el Budapest térképén a 15. kerület, Rákospalota és Pestújhely. Elhatároztam, hogy vasárnap felviszem a gyereket az esztergomi Babits házhoz. Bonyolult vállalkozás. Úttalan utakon, kiszolgált irányjelzők mentén hágunk egyre magasabbra. Elmagyarázom a gyereknek, hogy az autogramfal olyasféle, mint Hollywoodban a lábgyűjtemény múzeum, amit egy régi híradóban már láttunk. Csak ott a híres színészek kéz és lábnyomát őrzik betonba merevítve, itt e század magyar íróinak, költőinek aláírásait őrizzük a Babits ház veranda falán. Őrizzük?
5: Mostan csak a vendégeket fogadom, akik Babits Mihályhoz jönnek látogatóba. Minden fal romlandó. Tehát ez is hull, a madara kivésik, a nevekét mások név le van kaparva. Tóth Árpád, Nagy Endr, Kosztolányi, Tolnai Gábor. Tartósítani kellene ezt a falat.
6: Most fölvetődött itt több gondolat, hát egyebek között olyan, hogy valami üveglapot helyeznének elé, vagy plexilapot helyeznének pontosan rá, vagy néhány centiméterrel eléje. Mindegyiket elvetették éppen szakmai szempontokból, tudnélik az üveg mögött. Egyrészt más lenne a pára viszony, mint a külső levegőben, és ez rontaná tovább, még gyorsabban rontaná a falat. Úgyhogy végül amellett döntöttek a szakemberek, hogy a falnak így kell maradni, ahogy van, és olyan 5-6 évenként, ahogy szükségeltetik, úgy egy kicsit fel kell javítani. Úgyhogy ennek megfelelően 1968-69-ben mi restauráltattuk a falat ismét.
7: Eddig a hivatalos vélemény. De vajon a tudományos-technikai forradalom az űrrandevú korában elfogadható-e, hogy egy vályogfal megmentésére nincs megoldás?

0: Ez a vidék Csécse. Parányi kis falu Szatmár megye északi sarkában, a Tisza partján. A falu szélén áll Móricz Bálint zsupfedeles háza.
1: Amikor belépünk a házba, akkor a konyhát látjuk magunk előtt. Ez bizonyára mindenkinek érdekes lesz, hogy szabadkéményes olyan edényekkel, amelyekhez hasonlókat Móricz Zsigmond édesanyja is használhatott. Az oldalt levő szobában a bölcsőt úgy látjuk, ahogy az Móricz gyerekkorában volt. Ez a kamra pedig tartalmazza azokat a dokumentum képeket, egy csomó könyvnek a bemutatását, amely szükséges ahhoz, hogyha valaki Csécsén jár, felidézze azokat a műveket, amelyeket Móricz írt, felidézzen olyan életrajzi adatokat, amelyek ehhez a szatmári tájhoz fűződtek. Ez a szatmári táj meghatározta Móricz művészetét. Ez a templom az a kis templom, amelyik Móricznak a keresztelésekor is állt már, és ma is hirdeti Móricz emlékét.
2: Ez a híres kollégium, amely annyi nagy költőt és tudóst adott a nemzetnek, nevelte a modern szép próza egyik legjelesebb íróját, Ady Endre barátját, Móricz Zsigmondot. Miként élt a komor falak között, egyik legszebb ifjúsági regényében írta meg. Szobra, mely a Déri Múzeum parkjában áll, a debreceni születésű nagyszobrász Meggyesi Ferenc alkotása.
0: Üllői út 95. Itt laktak 20 évig. Itt írta a Hét Krajcárt, a Sárarany-t, a Sári Bírót, a Nem élhetek muzsika szó nélkült. A Nyugat munkatársa lett.
3: Első nagy irodalmi sikeréről így vall Móricz Zsigmond.
4: 1908. Elmúlt a nyár. Messze jártam már, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Osváth Ernőnek.
3: Ez a novella a Hét Krajcár volt.
0: A lányfalusi csendet szerette legjobban. Az üde hajnalokat, a munkás nappalokat. Ez a kicsi emlék amatőr felvétel, keskeny filmből nagyítottuk. Második felesége Simonyi Mária. Lili. Virág. Gyöngyi már férjhez ment, a harmadik lánya. Milyen szerényen ballag a kerti út szélén. Ilyen volt mindig, csendes, félrehúzódó. A fiatal almafa első termése. Olyan vagyok, mint a rakott almafa, szokta mondogatni. Az egész rokonság rajta csüngött.
5: Magyar föld első népi írójának, Móricz Zsigmondnak halála évfordulóján emlékünnepet rendeztek a kiváló író sírjánál. Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt nevében, Millók Sándor a Szociáldemokraták, Sukka Géza a Demokrata Párt, Réva József a Magyar Kommunista Párt és Ortutai Gyula a Magyar Rádió nevében emlékezett meg Móricz Zsigmondról. Az erdélyi írók nevében dr. Jordák Lajos kolozsvári egyetemi tanár mondott emlékbeszédet.
2: Tíz esztendeje halt meg Móricz Zsigmond, a magyar prózaírás egyik legnagyobb mestere. Tiszacsécsén, a kis szalmazsuppos Vert falu házikónál, ahol Móricz Zsigmond született, sokan gyűltek össze azok közül, akikért a nagyíró élt, harcolt, alkotott. Itt voltak falujabeli iskolatársai, gyermekkori barátai, akikről regényeinek, elbeszéléseinek hőseit mintázta. A Kerepesi úti temetőben ünnepélyes keretek között lepték le síremlékét. Népi demokráciánk kegyelettel ünnepli meg a nagy író emlékét. A Néphadsereg színházában rendezett emlékünnepségen Révai József elvtárs megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta.
6: Móricz kritikai realizmusával is, humanista optimizmusával is a mi elődünk és útmutatónk előfutárja a szocialista realizmusnak. Ami a magyar dolgozók pártját és a Magyar Népköztársaság kormányát illeti, mi teljesíteni fogjuk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkássága iránt.

született direktor az, aki meg tud szökni az ákontum, vagyis az előleg adás elől, aki le tudja vonni az összes levonhatókat, próbakésés, fegyelemsértésre megállapított és még ezer címen előállítható apró büntetéseket, aki olcsón tud vásárolni és színház jeggyel tudja azt is fizetni, a mély tengerek igazi lakója, az a színigazgató, aki kövére tud hízni az átlátszóan sovány gázi néptől. Egyszer csak a színész asztalnál déltájban megjelenik egy vidám vendég. Szürke úriember, nagyon kellemes, sőt nagyon előkelő megjelenés. Megsúgják, hogy dalszárszullati igazgató, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy falusi direktor. Olyan direktor, aki minimális létszámmal, nehányad magával a legkisebb falvakat látogatja. Vendéget keresett, vendégművész, aki kiránduljon hozzá, és a gyalázatosan rosszul menő színházába vendégeket hozzon be. Mondja a direktor panaszkodott, rekett, agyonjátszott hangon, mert a társulat minél kisebb a játék annál több. Azt mondja a direktor, hogy Hősferit nem adja ide, mert az Orlovot akarom játszani, és abban sejem trikóba kell egy felvonást csinálni, és hideg van nálunk, nem fűtenek, megfázik, akkor neki nagy kára van, Hősferi nélkül nem tud műsort csinálni. Annyi baj legyen, mondtam neki, mondja a vidéki direktor, itt üzem a tatárjárás. Abban huszármentébe játszik, nem fázik még. Mindenki neve zseniális megtartott. Kérdem, hogy hát éppen műsoron van a tatárjárás. Nálam minden műsoron van.

Móri Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móri Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. 3-szor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a Nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a 7 krajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam, folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg, de a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más, finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móric nagy tanítása a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust 1001 éjszakája volt előtte. Móric érezte ezt, s tán a bőrében is volt egy-két bírálaton karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A Nyugatnál Rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móri Zsigmondot elég megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemzem. Móri Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Ripl Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karos székbe, és azt mondta, no. Móric is jó vontatott orhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a no olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Ripl Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokása, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt,
akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella pete lett. Millió ilyen pete nőtt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság továbbfejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásérekre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikusok. A nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett. Én nekem ennyi idős koromban a sár arany már a tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röpdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszentébb képével. Pont, amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságon szórakoztatta, hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt, de hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségének. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés és az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma, a valóság titkával s harmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzám. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írjak, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek vele. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadtatva. Az az egyéni közvetlensége, hogy az élmény gondolattá jegecül, egészen szokatlanná. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam. Néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, olykor gyermetektől, szeretettel. Szeretném, ha egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk leányvalóban. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Készcsóks üdvözlet igaz barátsággal, Móricz. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki. Vigasztalás, nyájas nyugta az előadásoké, vagy a lakásügyhöz szánta kellemes borítékú. Nem is mentem el Leányfaluba. Nem volt igazam. Ő az irodalom manő.

megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A hetedik Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjében azonban nem volt más sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móri Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltották. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállott dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász villámfénynél, meg később a másik mester jó voltából lettem. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móri Zsigmondnak, minek ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlenség. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például íjésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképpen. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül, csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móri Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedő közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Németh László. Rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem. Nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába

0: Két részlet a hármas könyvből, találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ha közben köhögök, azt kivágja.
2: De ez hülyes, Károly bátyi, ez hülyes?
1: Nem. Ez egy régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut.
2: Cigarettától? Nem.
1: De igen. Ha azt abba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köhöghetek, van időm.
2: Most is háromba vágja a cigarettát?
1: Háromba. Azért négybe vágtam, de nem lehet jól elvágni, akkor kihullad mindegyikből a dohány.
2: Hány szippantás? Egy?
1: Hát egy vagy kettő vagy három, attól függ. Attól függ, hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert nem, meg úgy töltik, hogy egybe elvágom, fel is dobom. Mert alig ló benne valami. Máskor meg van benne vagy egy finánc, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elkínálom vendégek. Van jó bolgárizi, algéri cigarettám, van amerikai cigarettám.
2: Hány éves korától cigarettázik vajon?
1: Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromban. Akkor nálunk megengedték.
2: Az 16 év.

0: magas korától.
1: A hetedik gimnázistát meg volt engedve a cigarettát.
0: És erős cigarettát szívott mindig?
1: És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek el magáznak. Ez volt a régi rend. És a kis fiúknak Dominék volt, urak, Dominék. Úgy kellett megszólítsanak.
0: Na, hát akkor lássuk látok. Ezt. Jól lát, Károly bácsi?
1: Én jól látok. Ki kell közben magam. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés.
0: Ez egy örök hörkúró.
1: Egy örök hörkúró. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettát sem. De este és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom Balázs Balázs, vagyis a Dufla, úgy nevezték, aki mulatos, aranyos, vidám, legény ember volt akkor, akit mindenki egyszerre megszeretett, és aki ma is nagyon-nagyon kedves jó atyámfia. A bált február 1-ére tűztük ki, és olyan meghívót rajzoltam neki, hogy a díszítő művészet grafikai száma azonnal reprodukálta, és ezért a klisét, papírt, nyomást ingyen csinálta meg, és így jótékony célunk egyik leglényegesebb kiadási tételét takarította meg nekünk. Meghívtuk a kalotaszegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jó komámat és építés bajtársamat, Zrumecki Dezsőt, meg Móri Zsigát. Más idegent senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a februári 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyors vonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomáson, hogy magam vihessem be őket haza szánkával és csörgős lovakkal sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápozva puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült, és bizonyos, hogy sem ezelőtt, sem azóta nem volt ilyen bál Kalotaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tartott. Jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móri Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az étel. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas, téli napból született meg talán legnapsugarasabb írása, ha nem élhetek muzsikaszunk még.
0: Sok levél van itt, látom.
1: Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez egy új esztendő, hogy ott a gyűjt.
0: Ilyen képeslapokra is válaszol?
1: Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pak az, amire nem válaszol. Ez a pak, amire válaszol.
0: Ez külön munka, ehhez titkár kéne.
1: Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Ha ma nincs mit csinálni. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, amíg van gondja.
0: Ez tényleg tényleg két szippantás ez a cigaretta?
1: Nem sokkal több.
0: És a kávé is megvan még? De az alkohol?
1: Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert saphiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás bort minden nap ebédnél és vacsoránál igyak meg egy pohárnyi. A szilárdságig. Könnyű bort. A feleségem mindig megvett a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden Isten nyilát, de csak társaság. Most pedig egy jó idő óta, már 20 esztendő óta, ha iszom egy kis szeszt, megfázl a fejem. Úgyhogy csak akkor iszom egy korcs, minél erősebb pálinkát, mikor a hasam fáj. Az rendbe hozza, az úgy rendbe hozza, hogy semmiféle orvosság nem hozza.
0: Jó étvágya van Károly bácsinak?
1: Hát lelkem, soha életemben sokat nem ettem. Mindig nagyon kevesen ettem. Szídnak, hogy miért nem eszem még. Mindig mondom nekem, ne adjon annyit, mert legyen kevesebben. Mert nem bírom. Nekem elég. Nem attól vagyok gyenge, hanem attól, hogy 93 éves vagyok.
0: Élt még ilyen szép kort a családban valaki?
1: Nem, apám 68 éves korában meghalt. És azért halt meg, tudja miért halt meg? Mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt dolga. Nem volt meg a hivatali dolga. Az egyszerűen tönkrezett az öreg.
0: Mi volt a foglalkozása?
1: Most azt elügyelem. Külső munkánál, meg a telefonnál volt, a telefon építésnél.
0: Na, olvassuk Károly bácsi.
1: Olvasom.
0: Második rész ugyancsak 39-ben született.
1: Mind a két rész 39-ben.
0: Igen, azt mondom, hogy ez is.
1: A Dimbu Krúcsi kopasz feje alatt éppen magosan fenn a tanyám, és messze világot láthatok innet a hegyről. Alattam napnyugat felé a fagyas kaszálóit, és az alagútat a belé a kanyarodó, csillogó vasúti sínekkel. S túl az erdős hegygerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz tölgyfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom Körösfőt és Sárvásárt, s a kevés Bánfi Hunyadot, és tovább a kőhegy oldalában Magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a gyalui havasok oldalán a két dongó, szerte szólt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a Dimbu Krúcsi, és a köves oromról látom Sztána faluját, látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kispetrit és Nagypetrit, az Almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig. És túl rajta megint csak a hegyeket, egymásra tornyosulva, hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a tanyáról, és a Dimbu Krúcsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig és a Kelemen havasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem, amíg életek.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatást? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a világ talan. Az elhíresztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem, 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év 100-nál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tütyökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytálni van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyan az is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. És a szeretet, amellyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választotta az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam. Tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni, vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy miha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
2: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
3: Semmiért egészen, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg, s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.

0: Tilos Rádió 90,3.
1: És magas lesz az éterben újfent. Mint tudjátok, minden csütörtökön, ez most már csak két hetente csütörtökön 18 órától az FM 90.3-on, amit szintén mindenki tud, hiszen nem hallanák különben, amit mondunk. Be lehet telefonálni a műsorba, az a 2-15-37-73-as telefonszáma lehetséges, SMS-t is lehet küldeni, de per pillanat fölösleges, mert a számítógép képernyője az, hogy mondjam, per pillanat tükörként használható. Ezt egyébként a 0620-99-99-903-as számon tehetétek volna meg. És hát magas lesz műsor van, ami mondjuk annyiban igaz, hogy jó magam itt vagyok, de ugye egy erőteljes speedlight tuning van per pillanat a magas lesben. Mi több túlsúlyba, túlerőbe kerültek a srácok a speedlightból, ezért inkább azt hiszem valami speedless néven, ha futunk az milyen.
2: Magas light.
1: És hát, hogy mondjam, kapott mottónk, ugye, amit Dark Eye-tól vagyunk kénytelenek örökölni, ez a cyberpunk, és rögtön meg is kérdezzük a hát most per pillanat, mint vendég foglak megszólítani, jó? Aztán jó, utána pillanatokat leved lesz ebből a szerepkörből. Tudjátok-e, hogy honnan származik a kifejezés?
2: A cyberpunk, a 70-es évek végén írt egy srác egy novellát, amiben a cyberpunkokról ír, konkrétan egy rövid novellából, ahol is a cyberpunkok ilyen romboló, tehát nem az a jelentés volt az eredeti, amit most értünk rajta, és a srácnak a nevére nem emlékszem, viszont azóta nem nagyon írt novellákat, tehát egyébként egy teljesen azóta teljesen más életformát vett fel, és nem író most már.
1: Hanem punk.
2: Nem, olyan családapa lett belőle.
3: Igen. Bruce Bethke-re gondolsz?
2: Igen, Bethke, bizony.
3: 1982-ben jelent meg a könyve.
2: Igen, de 70-es évek végén írt,
1: csak nem jelent. Ezt a PDM-ból szedted elő?
3: Igen. Mint
1: korrekt.
2: A Bethke kifejezés, a cyberpunk, de egyébként a korai cyberpunk irodalmat tekintjük, akkor már a 70-es évek végén ugyan Shockwave Rider című könyv, az mondjuk mondható az első, John Brunnerton az első igazi cyberpunk könyvnek.
1: Igen, nekem valaki mindig a Tigris-Tigris című könyvet emlegeti, aminek a szerzőjével nem vagyok tisztában. Ti nem hallottatok róla véletlenül?
2: Tigris-Tigris?
1: Aha, még jóval a 70-es éveket megelőzően, talán még a századforduló környékén kéne kotarászni. Nem, oké.
3: Ha lenne gépünk, utána lehetne nézni.
1: Akkor igen.
3: Nekem Rémlik.
1: Rémlik?
0: Szerintem egy híres angol költő volt igazából.
1: Könnyen lehet.
0: De ha most a nevét, azt nem fogom tudni megmondani.
1: Akkor megvan az első betelefonálás.
3: Pedig hogy rossz májú legyek, az angol kultúra olyan vékony könyvből összefoglalható, zeneszerzők, festők, írók, költők együtt.
1: Hogy el is teszed a PDA-dat.
2: Erre a Shakespeare nevű csávóra gondolsz, aki alig írt valamit?
3: Nem. Most hiába röhögsz.
0: Ezt azért szerintem vissza kéne szívni, mert jó. Mindjárt itt a British Council-től mennyi telefon fog jönni.
2: Miért? És mennyi könyv?
3: Nem gondolom, hogy akkora komoly és vaskos jelentősége lenne, de mindegy. Tegyük zárójelbe, ha jó, akarjátok, okay. Én visszaszívom.
0: Hát azért...
2: Nem gyakorlunk nyomást a Max-re, ez a Max-nek a véleménye.
3: Tessék, festészet.
1: Hát azért
0: elég kell.
2: Turner például festett sokat.
3: Hát igen, meg, hogy na jó,
1: mondjuk össze a kettőt, ugye a Blake például, ugye, aki mind irodalmár, mind festő, ilyen kiemelkedő emberesített. Sőt,
3: és annak az egész az egész angol tájképfestészetnek mekkora jelentősége van úgy az egészben?
0: Max, bocsánat, megszakítalak. Azért mondanak egy olyan embert, aki szerintem nagyon kemény, Peter Greenaway például.
1: Jó. Mondjunk angol embereket.
3: Térjünk vissza.
0: Sőt, akkor mondom, J.J. Ballard, ugye Skiffy műsorról van szó. Például, nem tudom, olvastátok a legutóbbi ésben a társadalom kritikáját, aki ugye mostanában, ha jól tudom, egy 85 éves úriember lehet.
1: Körülbelül. Most van a fonalam?
2: Nem olvastuk a legutóbbi.
0: Na, viszont a Crash című regény, és egyéb, hogy is mondjam, kicsit olyan...
2: Igen, tehát Max-nek egy vicces felvetése ez, mert az egész műsorban konkrétan angol szájszirodalomról fogunk beszélgetni, mert ő cyberpunk az egy angol szájszirodalom.
1: Egyébként amennyiben a cyberpunkról fogunk beszélgetni.
2: Amennyiben a cyberpunkról fogunk beszélgetni konkrétan. De jó, oké, hát most akkor szkanderozzunk, hogy most a mennyiség számít el, meg hogy kihány kiló könyvet...
3: Mennyiségben azt gondolom, hogy nagyon komolyak, úgyhogy úgy összességében nem vagyok annyira meggyőződve róla, hogy amúgy.
0: És miért? Ja. A hallgatók biztos kíváncsiak rá. Tehát figyelj!
2: Mert a műsorkészítők egyébként nem, tehát...
0: tehát védd meg az álláspontodat, Max, tényleg. Miért nem jók a brit szigeten lévő író skifiben nyomuló emberek?
3: Most mit mondjak erre? Mit vársz tőlem?
2: Javaslom a csak.
1: Egy könnyű csakkal. Skippeljük a problémát.
3: Skippeljük nyugodtan, mert az egész messze visz, és nincsen kedvem megint most hármatokkal háborúzni ebbe az egész ügyben.
1: Én átülök erre az oldalra.
3: Úgyhogy nem.
1: Csak gondoljatok bele, tényleg nagyon-nagyon egyszerűen megközelíti a problémát. Mekkora ország ez az Anglia?
2: Nagy.
0: Elég
3: nagy.
0: Nagy.
3: És rengeteg ember beszéli ráadásul itt az angol nyelvet.
2: Lényegesen nagyobb, mint Magyarország.
1: De most egészében véve, tehát hogyha nézzük egy ilyen a történelem során veendő összteljesítményét ezeknek a területeknek, azért ott szegények eléggé magukra hagyatva elválasztva mindig az anyaföld.
2: Nem tudok még átállni rendesen erre.
3: Igen, általosan vágják a szerencset is.
0: Kis csendet kérek, és beadjuk a hallgatót.
1: Halló.
4: Douglas Adams, azt hiszem angol volt.
0: Bizony.
3: A legjobban angol volt.
1: És egész nap Douglas Adams-et hallottunk amúgy is a rádióban, ugye?
4: Igen, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt revidálni kell ezt az angol szerzőmát, de lehet, hogy ez a cyberpunk vagy punk, ez igazából amerikai, nem?
2: Kanadai egyébként, mert is amerikai, észak-amerikai egyébként valóban.
4: Jó, sziasztok!
1: Hello,
0: köszönöm!
1: Na, akkor az időt és a földrajzi helyet belőttük, nem? Tehát igen, ez volt eredménye ennek az első egymás adagaszkodásnak.
2: Abszolút volt. Mert hogy Brander az amerikai, Gibson egy kanadai, a Betke is amerikai, tehát hogyha már itt a korai cyberpunkot tekintjük, akkor ez egy észak-amerikai műfaj konkrétan. De amúgy sem mennyiség számít, tehát pattanjuk leérdő témáról
1: szerintem. Ja. Hát sem a, hogy mondjuk ezt, nemzeti holtartozás lévén aztán a cyberpunknak, ez pont fontos összetevője, nem?
2: Hogy a globalizáció.
1: Ez a fajta, igen. Ezt majd vegyük sorra ezeket a dolgokat.
2: Vegyük sorra.
0: Na tehát mikor kezdődött ez az egész mozgalom? Mert hogy én készültem ilyen zenével, csak nem érkezett meg Szegedről. A remek postával a Cassandra Complex Cyberpunk nevezetű lemeze, majd jövőjéten lejátszok a Speedlight-ban. Tehát, hogy ez a
1: hangsávot különben egy zsebjegő zenesávot.
2: A Cassandra Complex-től.
0: Nem ismerted Rodney Orpheus? Még Szegeden is volt annak idején.
2: Ezt már kérdezted egyszer, szerintem nem ismertem.
0: Tehát, hogy ez a 80-as évek közepén jött el ugye Magyarországra ez az egész szám.
2: Magyarországra igen, valóban. A 80-as évek közepén, úgy én először a Cyberpunk könyvet a szegedi idegen nyelvű könyvesboltban, ami azóta egy mobiltelefon üzlet.
0: Sajnos.
2: Egyébként, ugye haladunk a kultúra felé. Ott láttam, kemény kötésű Mona Lisa overdrive-okat lehetett vásárolni.
3: De hogy gyönyörű... a Cyberpunkot miért mondott, hogy sajnos, akkor ez egy helyes vonal, hogy könyvről átálltunk itt.
2: Mobiltelefon.
0: Hát, hogy a bolt megszűnt. Hogy a... Mert tényleg értékes
3: volt. Cyberpunk ezt nem sajnálja.
2: Azt nem sajnálja Cyberpunkot.
1: Van ezt étment, hogy mi most cyberpunkok vagyunk?
3: Nem, illeszkedjünk akkor.
2: Attól félhetszik.
1: De nincs ilyen.
3: Isten ments, én nem nincs szeretnék cyberpunk lenni.
1: Jó, rendben, oké. Okay. De csak, hogy mi szerint menjünk.
2: Ja, keménykötésű, gyönyörű ilyen, ráadásul olyan borító volt a keménykötésen rajta, ami még rá volt külön ragasztva egy ilyen arc, ami a Mona Lisa-nak az arca volt. Már a Mona Lisa Overdrive-ból a Monának az arca, hogy pontos legyek. És a 180 magyar forintra lehetett megvenni, ami beleírt ára, az 18 amerikai dollár volt, ami...
1: Tízesen felszoroztak,
2: és ilyen áron lehetett stózba kapni, kérlek szépen. Ez volt az első cyberpunk könyv, amit én megvásároltam kiskoromban, eredetibe, ugye angol nyelven.
0: Sejtem, hogy azóta egy Gibson aláírás is van rajta.
2: Nincsen, sajnos kölcsönadtam egy ismerősömnek, és azóta Washington DC-ben van a könyv, és nem kaptam vissza.
1: Hát ilyen olcsón nem vett amerikai még.
2: Főleg, hogy kölcsönbe kapta tőle, úgy néztem. Ja, de hát ugye Magyarországra a 80-as évek közepén második felén jött.
1: De mi a hanyas egyébként a Mona Lisa Overdrive?
2: 84-es, ugye a Neuromancer, a Gibsonnak az első könyve ebből a ciklusból, az 82-es. 82-es kiadású. Amikor még Mike Oldfield a Five Miles Out című lemezt
0: adott. Hát én nem ezt mondanám. Csak hogy, bocsánat, a Joy Division-ben Ian Curtis már meghalt, New Order kezdete, és ott a korai nagyon súlyos Cure és Frontline Assembly, amit nem sokára le fogunk játszani.
1: Meg a Jedi visszatér, értetted, hogy akkor legyünk már egy kicsit.
2: És a szárnyas fejvadász szintén
3: 84-hoz kötöd.
1: Szerintem kettő.
3: A Voivodnak volt,
2: Voivod, Dimension Hatters,
3: aminek volt egy lemeze.
2: A Dimension Hatters, pontosan, ugye? A Chaos elmélet nagyon durván belezizzent a death metalba.
3: És pont Gibsonnak az ihletés, tehát az egészet a Gibson könyv ihlette.
2: Úgy bizony.
0: Egyébként szerintem később beszélünk erről, hogy mennyire lett ez brand igazából, hanem vázolj fel a hallgatóknak, hogy igazából hogy kezdődött ez a dolog, és miért lett, ugye?
2: Na hát az egésznek az egész ez... műfaj kialakulása, ugye az a 60-70-es évek az atomkor sci-fi-nek a csődje után kezdett el megvalósulni, mert hogy ugye állandóan születtek ezek a kimegyünk a csillagokba, meg ugye Star Trek, amit te nagyon szeretsz, meg a csillagok háborúja, ha már itt tartunk, és akkor majd a gyártjuk a fotontorpedóval a energiát, meg minden nyomaját csinálunk, belépesítjük az egész univerzumot, és a fénysebesség másfélszeresével fogunk repkedni.
1: Iszonyú gyors csavarhúzókat fogunk csinálni. Nekem mindig az eszemben az időszak.
2: Nagyon gyors csavarhúzókat
1: fogunk csinálni. A csavarhúzón senki nem gondolkodik, csak a sebességen.
3: Ez a második világháború utáni állapotnak volt egy hihetetlen optimizmus volt, amikor véget ért a
1: háború.
3: Optimizmus, és ez végighúzódott a 40-es, 50-es, 60-as éveken. Ezért építették meg például Brüsszelbe is az Atomiumot, a világkiállításra, egy csodálatos építmény, és ott is egy olyan hihetetlen optimizmus volt, amivel belevetették magukat, és ugyanennek a terméke valahol a sci-fi, a korabeli képregények.
2: Tehát ugye hát arról szólt a történet,
3: hogy... És az fejlődés és az optimizmus, ez a 72-ben már a Marsra megyünk, 2000-ben meg már ott leszünk a szomszéd galaxisba, és mindent meghódítunk, mindent legyőzünk, és a technika az nincs is határ, olyan szinten
1: fog fejlődni előre.
2: Mint ahogy Adams is írta, de azt is figyeljük meg, hogy nem csak a technológia fejlődésről van szó, hanem egy ilyen nagyon expanzív, kifelé irányuló világképről van szó. Tehát ugye a Föld az csak egy kis pont, és kifelé az ember az a még kisebb pont. A kirajzás történetéről beszél. És ez így, hogy is nem jött be. Tehát ugye semmelyik ígéret nem valósult meg. Jó, a Holdig eljutottak 69-ben, a szép művelet volt, de azóta sem történt igazából semmi komoly űrkutatás területén. Kész, ennyire. Nem lett fúziós reaktor.
1: De fontos. Nagy lépésre, kis lépésre.
2: Igen, tehát hogy így ennek eredményeképpen történt egy visszafordulás, ahelyett, hogy egy ilyen expanzív kirajzás, meghódítjuk a nagyvilágot, az ember erősebb lesz mindenkinél, stb. Helyett egy visszafordulás következett be, egy befelé fordulás, ami pont arról szólt, hogy az önmagad megismerés, az ember megismerés, kommunikáció, emberek közötti kapcsolatok, kommunikációval való foglalkozása, az érzékekkel való foglalkozás felé kezdett el fordulni, és ez lett a cyberpunk indítója igazából. Tehát egy előrevetített kommunikációs társadalmi kép jelentkezik már a Shockwave Riderben, Brandernél, és utána pedig ugye Gibson ezt nagyon erősen viszi végig, ezt a vonalat. Tehát konkrétan így kezdett ez el történni.
3: Végül is az egész science fictionnek ez egy, hát nem is tudom, tehát valamilyen alkategóriája, amit a technikai fejlődésre helyezte és helyezi a hangsúlyt a cyberpunk is.
2: Tehát nyilván nem a meditációra.
1: Hát nem.
3: Nem, azért itt sokféle irányzat volt, tehát a science fictionben nagyon sok olyan science fiction alkotás is keletkezett ott a 50-es években például, amelyben ilyen kivetítve modellezte a hidegháborús helyzetet. Tehát nagyon sok ilyet lehetett olvasni például a korai galaktikákba. Találkoztak emberiség, idegen civilizáció, háború, abszolút.
2: Jó, de hát ugye a Star Treknek az a sorozat, melyik volt a Star Treknek az a sorozat, amiben a Commander Data először szerepelt?
0: Ho, ho, ho. Next Generation.
2: A Next Generation az egy abszolút hidegháborús sorozat. Tehát ott már nem
3: az
2: a...
3: Mikor készült?
2: Az 80-as évek.
0: 80-as évek, és az a legnépszerűbb.
2: És az a legnépszerűbb sorozat, az abszolút már nem a felfedezés és a kirajzáshoz szól, hanem az egy olyan sorozat, ahol állandóan ilyen enszerűen megoldják, ilyen padhelyzetet teremtenek, és mindig...
0: Hát, van a kedvenc részem, ha elmondhatom most, az meg a Commander Data, ugye, elmegy egy olyan bolygóra, amely ilyen középkori szituációban leledzik, és visz magával egy olyan bőröndöt, amiben egy radioaktív cuccos van, és lényeg az, hogy megfertőzi ott a bolygó lakóit, meg akar gyógyítani, ugye ő egy cyborg, mondhatjuk így, meghal, kvázi, de nem hal meg,
2: hát nem
0: és aztán felfedezik egy ilyen sírben, szerintem az a egyik leghúzósabb rész különben. Tehát, hogy nagyon meg vannak csinálva, mondjuk lehet furcsán kételkedni ebbe bizonyos rajongóknak, viszont hagyd mondjam el az, hogy ez a ilyen skifibe például, nem tudom, ismeritek H.P. Lovecraftet például.
2: Igen.
0: Neki van
2: igen.
0: Néhány nagyon furcsa, olyan, mint hogy a 70-es években írhódott volna ilyen Stanislav Lem hatására lévő skifi novellája. Ugye, mert mindenki ilyen horror szerzőnek ismeri, azok teljesen döbbenetesek.
1: Mondjuk közben megalem, na mindegy, tehát ez volt ma már egyébként?
0: Lát, volt bizony.
1: Sokszor? Mindig kikerültem valahogy, mindig akkor valószínűleg kiszálltam az autóban. Elkerültem valamit.
2: No, viszont tehát a cyberpunkra térünk vissza azért, mert hogy tudom, hogy nem szeretitek a témát.
1: A berajzás
2: és az önmag és a belsőkkel való foglalkozás, ugye, tehát már odáig jutnak el az arcok, ugye, hogy ki tudnak szállni a fizikai testükből, és egy virtuális térben létezik a lelk, tehát léteznek majd maguk, tehát már a korai sorozat valamelyikében már szerepel ez a motívum, hogy emberek...
3: A neurománc is körülbelül ezt testesül meg.
2: A neurománc, igen, de ott, igen, ott is már van, de a későbbi részben pedig van olyan, akik ilyen védelmi...
3: Hasonlóan a Matrixhoz, aki nem olvasta. Tehát ott is ugyanolyan az Anna Sendai 7 számítógép, fölcsatlakoztatja az elek. Ott ugye nincs hot dog sütő, amit bedug az agyába, hanem Vektor című alkotásból van, nem az én nagy szüleményem, az zseniális, rettenetesen szeretem. Fölteszi az elektródákat, és ott létezik, és megjelenik a tudatán
2: de ezt mondom, hogy ennél tovább megy, ugye azt mondja, hogy meg tud szabadulni a fizikai testét, a biológiai testétől, és át tudja tölteni a tudatát egy elektronikus rendszerben, vagy egy számítógép rendszerben.
3: Dixie Flatline, aki ugye meghalt, igen. És egy memóriakártya volt, bizony. És azon létezett.
2: És azon létezett, tehát idáig ilyen szinten mennek el a fizikai lét és a tudati lét szeparációjában ezekben a novellákban,
0: Megkérdezem, amit már nagyon régen szerettem volna olyan cyberpunkkal, meg Gibsonnal kapcsolatban, hogy mennyi köze van ennek a buddhista filozófiához igazából? Meg ez a japán nagyon keményen megjelenő sintoista egyéb ilyen elrejtett cuccokhoz.
2: Hát a sintoizmus az nem buddhizmus.
0: Azt tudom, csak azért mondom, hogy ezek úgy keverednek benne, és úgy megjelennek, sőt a későbbi regényekben és azért mindig valahol Japánban történnek a fő.
2: Igen, Gibson ő személy szerint nagyon, nagyon japán mániás. Van is egy ilyen cikke, amit írt, hogy My Private Tokyo, amiben leírja ezt, hogy miért volt ekkora hatása a Japán a 80-as években, és hogy miért szerepel ez neki ilyen hangsúlyosan. Ő nagyon japánmániás, és ezért nagyon-nagyon oda is orientálja, főleg a technikai fejlődést és az ezzel kapcsolatos dolgokat. Ami nem meglepő, ha megfigyeljük a 80-as évek Japánját, akkor abban az évtizedben a legjobban fejlődő ország volt Japán. Ott történtek a legdurvább dolgok technológiai fejlődés szintjén, és a mai napig viszik ezt ugye, hogy a belső piacon olyan termékeket szerepeltetnek, amiket nem visznek ki a világpiacra. Talán most az elkövetkező 10 évben Kína fogja ugyanezt megcsinálni, tehát érdemes lesz majd rájuk figyelni. Önálló ez egy ilyen szubjektív választás igazából, a japán mánia. Tehát nem egy kényszerű választás, hanem neki rá ez egy ilyen óriási hatása volt, és azért írja bele a könyvében.
0: És mondhatni azt, hogy ez az egész cyberpunk igazából egy ilyen Japanese style?
2: Nem.
3: Nem. Szerintem nem igaz. Az, hogy Gibson japán mániás volt, az egy dolog. De az, hogy Japanese style lenne, azt nem látom.
0: Hát ugye mindenütt ezek a műszerek beépítése, ugye az egyik, az egy sziget, ugye?
2: Japán, ez egy sziget.
3: Nem, vagy több.
2: Több sziget.
0: Azon a mesterséges szigeten történik, tovább kicserélik az összes dolgot.
2: Ami egyébként valósul meg, tehát ugye Tokióban van már olyan rész, amit a szemétből töltik fel a tengert, és arra építkeznek.
0: Tehát,
2: tehát ez a valóságban is történik. De erre majd, hogy már mi valósági, mert mi nem, majd később térünk vissza. Ami nagyon érdekes igazából, és ami közkeletű lett már, ugye az a rengeteg fogalom megalkotása, ami akkor történt. Maga a cyberspace fogalma Gibson, ugye a Matrix Gibson szintén, ugye úgy kell, hát egy bölcsész emberről van szó, szóval ezt ne felejtsük el, és írógépen írta az első két könyvet.
0: Köszönöm szépen.
2: Tehát, hogy és így direkt így elment ilyen geek konferenciákra, hogy így lásson geekeket. Tehát, hogy így...
0: Na, ez a geeket azért fordítsuk le hallgatóknak.
2: Geek. Kommunikációs problémával küzdő, frusztrált számítógép őrült ember.
0: Addiktok.
2: Addiktok, igen.
0: Akik Dr. Csánoshoz mennek.
2: Nem mennek ők senkihez.
3: Ez már...
2: Mert maximum VI-ba nyúlnak bele. És
0: tehát egy szubkultúra, mondjuk akkor finoman.
2: Na és tehát, hogy ezt így vágtad, tehát én nem nagyon vágtam ezt a történetet, de hogy miért is kezdtem el ezt mondani, mert szavamba vágtál és megzavartál.
1: Meddig tekerünk vissza? Tehát, hogy a fogalmakról volt szó.
2: Ja, hogy a fogalmalkotás, persze. Tehát ő például, mint bölcsész, nem nagyon furcsán vette azt, hogy mennyire leleményes és szabados az informatikai iparra, különösen ez a geek kultúrának a nyelvhasználata. Tehát az igékből, vagy főnevekből igeképzés, vagy fordítva, tehát az ilyen szófajok közötti átmenetek, meg ilyesmi, az ugye egy normális nyelvésznek valamiért ez egy bonyolult dolog.
1: Gátlásokat
2: kell leküzdeni.
3: Pedig az angolban volt ilyen, úgyhogy Bogart például, ami régebbi.
0: Hát, mint nyelvész azért, hogy is mondjam, ezt ilyen csökeménynek szokták közé nevezni. Tehát a nyelv, hogy is mondjam, hát ugye egyre kisebb szókincs is egyre...
2: Nem kisebb, tehát azt mondod, hogy az interface, tehát konkrétan az egyik példa...
0: Köztes pofa lesz például, mint magyarul fordították annak idején.
3: Nem,
2: nem is fordították.
3: Szubkulturálisan poénkodtak ki.
2: Meg nem erről van szó, hanem arról, hogy az interface az egy főnév eredetileg, és az interfacing, mint ige, az nem egy hivatalos, volt egy hivatalos szava az angol szókészletnek a 90-es évekig. A 80-as években is még csak geekek használták, és egy rakás ilyen innováció jött be. A Gibson maga...
3: Ugye szerintem föltaláltak olyan dolgokat, amelyekre nem volt szó.
2: Vagy
3: nem volt rá fogalom, hogy mi történik, és alkottak különböző analógiák alapján ide tartozó fogalmakat.
0: Kvázi ez egy ilyen, olyan, mint egy ilyen
3: nyelvi, ezzel szegényedett.
0: Ilyen JOSZ nyelv, tehát egy speciális osztálynak a nyelve lett.
2: Egy szakmának a nyelve, mint hogy az orvosok egy halott nyelven beszélnek, hogy a beteg már szokja a túlvilágot.
0: Ti mondhatok ezt.
3: Minden szakmának megvan a saját
2: szerepje. De hogy visszatérjek arra, amit eredetileg szerettem volna mondani, tehát hogy a Matrix, ugye, hogy a Matrix fogalom hogy keletkezett, ugye a Gibson tehát nem értette ez, és akkor úgy képzelte el a magát a cyberspace, mint olyan, mert látta, hogy ott a sok csávó ott nyomogat, és hogy valamilyen azt levette, hogy valamilyen más térben mozognak, ugye abszolút, tehát egy beszélsz hozzá, és nem reagál meg, szóval ilyesmi, ott ül a gép előtt, és így beszippantotta a monitor az arcát a figurának, és így nem nagyon vágta, hogy most ez hogy van, és így elképzelte, hogy hát ők valamilyen más térben vannak, de nem nagyon tudta ezt vizualizálni, és akkor ilyen gótáblaszerű, ilyen négyzetráncsot gondolt el, ahol ugye a rácspontokon vannak a fontos dolgok, gondolta úgy ő, már csak azért is, mert hogy az IP címeket ő koordinátaként kezdte el értelmezgetni, hogy ez egy szám 4-es, ugye az IP 4 cím, és akkor így egy gyakorlatilag ilyen 2D kétdimenziós ilyen rácsot képzelt, és ezt nevezte a Matrixnak, mert hogy ugye a Matrix, mert hogy az egy Matrix. Tehát a maga a Matrix fogalom így keletkezett, ugye azóta már ez egy közkeletű fogalom lett, vagy hát ugye a Wachowski testvérek tették ezt nem végképp hozzá. Ugye akkor a maga ugye a cyberspace, a Cyberjockey, Cyberdeck, tehát ugye ezeket hozta még őbe. Ugye maga a cyberpunk az, ahogy mondott, Bruce Bethke-től jött, az nem őtől származik. És akkor elkezdték ezt a gondolatkört így kiépíteni. Ugye a Gibson az első három könyvével a Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive, ugye ez volt az első három alapkönyv, amit ő így megírt. Maga, ugye akkoriban a laptopok még nem voltak, hanem úgynevezett portable computerok voltak, ami a bőrön nagyságú, de van volt a foggantyú, tehát arra lehet vinni. Viszont ugye kiadott az Apple az Apple 2C-t, ami viszont egy hordozható, hát a laptopok, mai laptopokhoz valamelyek szemüveges hasonlító gép volt, és ez 80-as évek eleje szintén. És amikor ezt meglátta Gibson, hogy egy gyakorlatilag egy hordozható írógép méretű számítógépről van szó.
3: De a 2C-nek önálló monitora volt.
2: LCD kijelzőt lehetett három.
0: Ja. Tényleg.
2: Bizony.
3: Hova? Volt mindenképpen.
2: Nem, a billentyűzetre lehetett rátenni, és rá lehetett hajtani a billentyűzetre az LCD.
3: Nekem kérdező. Van 2C-m, úgyhogy most itt...
0: Hoppá!
2: Hoppá!
3: Nincs monitorom.
0: Teszteljük akkor, hogy igaz vagy nem.
3: Nincsen monitorom, úgyhogy
2: hozzá. A képeket, amiket láttam, azokon viszont mutatták egy LCD-vel is. Uh-huh. És erről, tehát ez alapján gondolta, hogy hú, hát akkor ez lehet, akkor lehet olyan méretű gépet sem, amit el tudsz vinni magaddal, akkor majd biztos ezek az arcok majd viszik magukkal a saját gépüket, mert fontos. Nekik, és a maga a CyberDeck, ugye, amit ma a laptopnak hívunk, az ötlet az így jött be.
1: Na most itt az vicceseiken, bocsánat, de a spanyolok is 2C-t árultak, mint saját laptopot, úgyhogy még egy házba betették a cuccot. És van itt a nem tudom, technológiai múzeum, nem tudom, hogy jelki Budapesten, pont egy haverom most volt egy nap előtt, és mondta, hogy szét is szedték, meg is nézték, és ott van benne a 2C szépen. Rendes Apple-ból minden, és majd a fel lehetett kapni.
3: Maga azért abban a korban nem ez volt az egyetlen kisgép a PC-hez képest, az úgynevezett portable PC, az tényleg ilyen volt, ahogy mesélted, ugye bele volt építve a katósugárcső, a billentyűzetet ráhajtottad az elejére, és az
2: hát
3: volt
2: mint a jó nagy hordozható tévé, úgy kell elképzelni.
3: Hát nem úgy kell elképzelni, annál sokkal nagyobb.
0: Sokkal nagyobb tévé
3: volt. És inkább két ember számára volt portéből, mert azért úgy volt egy ilyen hosszú fül a tetején, amit fölhajtottál, és megemeltél egy ilyen 20 kiló fölötti doboz, nem volt egy annyira sunshine azt úgy hordozni, de két ember kényelmesen meg tudta fogni és tudta vinni, úgyhogy mint egy ilyen nagyobb, kemény, merevebb bőröndöt kell elképzelni.
1: Jelentkezik a pult.
0: Szerintem kérdezzük meg egy-két hallgatók is, hogy tényleg ők láttak egy ilyen gépet.
3: Nekem volt.
0: Ja.
2: Én is láttam.
0: Helyzet előjönbe vagy.
2: És is rendesen.
1: Komoly helyzet előjönbe. Mindened van gyakorlatilag most, amely
3: összefelelőt. Ez túlzás. Nem.
1: Hát a monitor kivéve egyébként.
2: A 2C-hez.
3: És ugyanakkor meg viszont a többi gép, tehát a C64, VIC20, a többi Apple gép, azok ilyen hasonló kicsike méretűek voltak. Csak a PC-k voltak ilyen...
2: Hát jó, de nem,
1: ja, hát
2: nem
1: még volt... az első Apple is mennyi rendben volt, milyen kis kompakt cucc volt. Hát van is a San Francisco-i...
3: Lényegében a portéból az asztali, nagy asztali klasszikus PC-től abban különbözött, hogy füle volt.
2: Igen. Ezt mondom.
3: Ja, hát volt ugyanaz a dimenzió.
2: Jó, csak de hát a 2C, ugye az LCD-vel rajta, az meg amit a teljes gépet tudtad viszonylag kényelke, ez a hordozható írógép méretben cipelgetni. És akkor ez így volt.
3: És ilyen magas volt, ez körülbelül mennyi olyan 8-10
2: centi. Mondhatjuk a hallgatóknak, hogy
3: maximum mondom, hogy 8-10 centi vastag lehetett a gép. A billentyűzet az úgy kell elképzelni, mint a klasszikus billentyűzeteken csak a betűsor, tehát nincsenek ott a numerikus padoldalak, nincsenek kurzor, szélessége nagyjából akkora, és hát a mélysége az olyan 30-35 centi lehet.
2: Ja, és ez az ocsmány fehérből volt csinálva.
3: Igen.
1: Csak még nem ebből egyébként, ha volt olyan szilárdabb verzió, vastagabb is volt, szerintem a bakányra jobban emlékeztem.
3: Nem. És egy picike kis zöld monitor, mármint a képernyője volt zöld, tehát az a klasszikus katócsugárcsöves monitor volt, olyan nagyjából olyan 10 szor átmérő képátló környéken lehetett. Úgyhogy ez egy nagyon szuper szerkezet volt.
0: Visszatérve itt a Gibsonra, hogy megkérdeztetem azt, hogy kvázi Gibsonval tisztelettünk egy olyan embert, mint egy modern kori Verne Gyula, aki ugye írt mindenféle ilyen szuper high-tech ezért cuccokról, csak ugye nem tapasztalta meg ezeket? Hát vagy mit szól ő hozzá?
2: Hát ő megtapasztalta, és szerintem idővel el fogunk jutni azért is, hogy hogyan, meg merre. Inkább még vesézzük egy kicsit azt, hogy még az elején, tehát hogy milyen ötletek, meg ideológiák jöttek be itt a korai szakaszban is. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy az ember a tudatát és a fizikai valóját, vagy biológiai valóját el tudja egymástól távolítani. Aztán olyan ideológiák merültek fel, mint az érzékszerveket megkerülő stimuláció, vagy ugye hát Gibson ezt direct sensory linknek hívta, mint közvetlen szenzoriális vagy érzékelési link, amikor is ugye nem a, mert hogy most hogy csapjuk be magunkat.
5: Motorikusan nyomod.
2: Nem most, tehát meg a szemedet, meg a hallás, ami nem úgy csapod be, hogy hát tényleg hallasz valamit a füleden keresztül, csak az mondjuk egy fölvett hang, vagy egy mesterségesen generált képet látsz, és akkor így csapod be azt a látó részét az agyadnak, hanem konkrétan az érzékszervek kikerülése nélkül. Ugye az volt az ideológia, hogy lehetne csinálni egy ilyet, hogy hát közvetlenül ráhatni az embernek a tudatára. És hát egy ilyen fajta...
3: Ezt csinálta pont a gép, azon a szembály.
2: Igen, pontosan.
3: És lényegében az egész Matrix egy hallucináció volt, és az egész ilyen számítástechnikai tripként jelentett volt a felhasználó.
2: Tehát egy ilyen Hoffman értelemben lett hallucináció, mert tehát a csávó.
0: Halló.
4: Sziasztok! Én még egy ebbi dologhoz szeretnék hozzászólni, meg a mai előző magaslesben is, a napközbeni magaslesben is volt ez a téma, hogy ti nem voltatok? Na jó, mindegy. Volt már egy műsor, ott is említették ugyanezt, hogy fogalmaztak, hogy az industriális társadalom így lett a klasszikus sci-fi, hogyan ment át ebbe az inkább befelé fordulós dologba, és akkor ti is, meg ők is ilyen társadalmi változásokkal magyaráztátok ezt a dolgot, de egyikötök sem említette hát nem tudom, mit lehet erre mondani, a pszichedelikus forradalmat, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy a 60-as években a különböző pszichedelikus kábítószereknek a robbanásszerű elterjedését, és annak az írógenerációra való hatását.
2: Hát az igazság, hogy szerintem rossz helyen kapizsgálsz ilyen szempontból, mert hogy a Philip K. Dick ugye már talán az egy legpszichedelikusabb sci-fi író, akit ismerek, és ő korábban írt ennél.
4: Igen, de őt nem is annyira lehetne belesorolni ebbe a klasszikus science fiction áramba, amilyen mondjuk az Asimov, vagy a Lem, vagy...
2: Korai Dicket, tehát 74 előtti Dick, mielőtt ugye megtért, először megzakkant, aztán megtért a szentem, az előtti Dick az nagyon is klasszikus science fiction.
4: Igen, azokkal a témák, amik például az 50-es években íródott kizökkent idő, azt nekem sehogy se illeszkedik az akkori, mit tudom én, űrkutatással, meg ilyesmivel foglalkozó sci-fi kánonba. Tehát az egy olyan science fiction, például az azt mondom az egyik legkorábbi könyve, ami abszolút a Földön játszódik, és abszolút az alternatív valóságokról szól.
2: Na jó, de hogyha megnézed, ugye a Palmer Eldritch három stigmatája, az is ugye űrutazást foglal magában.
4: Igen, de azok csak ilyen kulisszák szerintem az egész történethez. Szóval most oly mindegy, hogy azok a drogok egy másik naprendszerből származnak, és mondja azt most marsi telepesek tolják, vagy pedig azt az egész történetet úgy, ahogy van, azt a Földön is el lehetne.
2: Na jó, de most nem értem, hogy mi a kérdésed, tehát hiányolok.
4: Ja, nem kérdés, csak hogy szerintem és állítás, hogy szerintem igenis nagyon nagy hatással volt erre a váltásra az, hogy egy olyan írógeneráció jött, akik ezeken a drogokon nőttek fel.
2: Jó, oké, köszönjük a...
4: Hello.
2: Köszönjük a kommentet.
5: Egyébként nem jogtalan.
2: Nem jogtalan, nyilván. Főleg, hogyha pont azt mondjuk, hogy az egész cyberspace élmény az egy trip, gyakorlatilag egy hallucináció, amin ugye átmegy a csávó. Amellett ugye korlátozott az élmény maga, úgy értem, hogy az egész cyberspace-t ugye nem érheted el, csak hogyha meghekkeled a rendszert, mert ugye, hogy a megfelelő emberek ezt elzárják előled, és csak a biztonságos részt adják meg. Illetve hát ugye olyanok is vannak, hogy maga a film, ugye hát az is már ilyen full hallucinációba megy át, nem csak vizuális és hangélmény, külső vizuális és hangélmény, és ezért ugye a film felvevés az úgy néz ki, hogy valakinek a tudatállapotát rögzíted végig, értelemszerűen filterekkel, hogy a fejfájását kivegye el meg ez a fajta dolgokkal.
3: De ezt olyan szívesen az a másolat, a filmet rögzíted.
2: Tehát, hogy ilyen szintig megy el a, úgymond a film rögzítés, hogy itt egy ilyen teljesen szubjektív élmény irányába. Sőt, ugye a kommunikáció szempontból is lehetőség van tehát nem beszéddel kommunikálni, hanem közvetlen, hogy is mondjam, média nélküli kommunikációra, vagy hogy fogom.
0: Ezt hívták, ugye más kultúrában telepatikus kapcsolatnak?
5: Igen, igen, igen, igen. De Ugye itt végig arról van szó, hogy az összes motorikus eszközt, ami körbeveszi az agyadat, azt hogyan lehet kikapcsolni.
2: Igen, tehát a tudattest elszeparálása.
5: De hogy ez nem megy, ugye? Erre elvileg sem megy, mutatnak rá a neurobiológusok mostanában.
2: Hát, vagy hogy érdekesen megy, vagy szóval.
5: Igen.
3: De pedig milyen jó jönne ez az embernek, aki számítástechnikával foglalkozik, mert olyan hihetetlen mennyiségű
5: tempóval kell programozni.
3: Nem, meg elolvasni, meg tudást elsajátítani, amikor kijön valami, ami témába vág, és ott vár téged mindjárt több ezer, vagy több tízezer oldalnyi dokumentáció.
5: Most meg mindenre vonatkozik.
3: És másfél év múlva el is évül az egész ezzel a lendülettel, ahogy jött. És ezt úgy becsatlakoznál, és így beszél. Hívnád magadba, ez még praktikus.
0: Egyébként, hogyha nagyon lesarkítjuk azért, hogy nehezen tudnánk elképzelni Max barátunkat, mint egy memóriakártya, amit a Tilos Rádió műsorába becsatlakoztatunk a pultba, és akkor kommunikálunk vele.

0: azért lenne szerepe szintén, ugye?
1: Igen, igen.
0: Tehát az áramlatok mögött ott van azért az a hálózatos díj is.
1: A hálózatos díj nagyon erősen ott van, ugye hát maga az egész cyberspace szól arról, hogy ugye minden mindennel hálózatban van, hogy össze van kapcsolva, nem kell fizikailag oda menni sehova ahhoz, hogy az ember azokkal tudjon kommunikálni, akik a túloldalon vannak. Ja, de ez egy
0: ennek ilyen alapvetése. Ennek vicces, hogy egyfolytában a földrajzi a cyberspace-t, tehát a képzónál, ugye mindig van egy ilyen geográfiája, igen. Mindig meg van mondva, igen. Hogy ott látható az a három fénylő, vörösben fénylő piramis, az a izé, ott nem tudom miért. Tehát, hogy mindig van egy ilyen sajátságos kis több ilyen földrajzihoz kapcsolható térkép az ő fejében, illetve annak a fejében a képen.
2: Ez lehet, hogy amiatt van, amit Dárkály is mondott, hogy koordinátának vette le ott a...
0: Hát de ez az egyszerű kis tévedés, ez olyan csodálatosan kinőtte magát és elborjánzott az összes, ugye nyilván a műfajt valamilyen módon vizualizálni próbáló mozi filmben is minden alkalommal a cyberspace az egy ilyen hihetetlen furcsa, általában egy ilyen újabb és újabb 3D szoftverek tózódása különben, de általában egy ilyen épület csoport, vagy valamilyen fajta ilyen architektúra jelenik meg, amiben aztán az ember mindig csak halad valahol, hogy a Szabolcsra a kedvenc ilyen példa az a Johnny Mnemonicban, amikor megy, keresi a faxot 10 percen keresztül. és megy ilyen dolgokon át, a titkosítási kódokat pörgeti át, mint ezeket ezt a játékot, amit kivágsz néhány formációt, és mindenféle más formát össze lehet belőle rakni ilyen nőségi domokból.
1: Igen, nem tudom.
0: Aha, ugye a
2: tangram?
0: Tangram, igen. Ilyen tangram háromszöget forgat a csávó, és utána vagy beengedi, vagy nem, akkor tudod, villámot szól,
2: de most
0: akkor az axis denied. Igen, na és az egész egy ilyen tévedés, ugye, ami elképesztő szintekre
2: búrja. Képzeld el, ugyanezt beülnek, és akkor nézel a moziba másfél órán keresztül mondjuk egy ilyen kis hallucinogén, ilyen kis örvénylő, kicsit ilyen Mandelbrotos képernyővédőt. Költséghatékony lenne nagyon, de nem hiszem, hogy úgy nagy... Nem hiszem, hogy egy ilyen igazi blockbuster lenne.
1: Van ilyen, hogy a Derek Jarmannak a Blue című filmje, az konkrétan semmi más, csak egy kék című, kék háttér hanggal.
0: És az Yves Plenger-es ugye, aki tudom hozzá ezt, aki szabadalmaztatta a kéket, igen.
3: Van egy másik megoldás, a Star Trekből, ez a holoszoba. Amíg ugye bárhol el tudnak menni, mégis ugye egy x négyzetméteres, ez egy kedves kis hely.
0: Ami szintén ugyanúgy ez egyébként ezt a geográfiai konzekvenciát hozza magával.
3: Igen. Csak amikor ott egy kockába
1: viszont
3: kell
1: viszont a holoszobában ugye nem hallucinációt él át, ugye, hanem ott a tehát az a nagy különbség, hogy a testén kívül marad az érzékelés.
3: De mindig azon gondolkozom, mi van, ha neki pattanok például a falnak, akkor mi történik? Lehet, hogy ez egy gyanúper.
0: Azért, hogy ezen gondolkodsz mindig. Az is erős.
1: Igen. Megállva. Megállva. Nem, hogy neki patoljak.
0: De tényleg, tehát, hogy ezen nem gondolkodtatok, mert nekem volt egy ilyen furcsa időszak az életemben, amikor valamilyen a Disneyhez hasonló megismeréstől hajtatva megnéztem az összes hát valamilyen értelemben cyberpunknak nevezhető, vagy vele rációval hozható filmben azokat az interfészeket, meg ezeket a virtuális valóság vizualizációkat, hogy azok mennyire működnek, nem, mi van kitalálva belőle, mi nincs kitalálva belőle, és hihetetlenül, de még mondjuk a szerintem a legutolsó ilyen klasszikus értelemben vett ilyen immersive de display, de az ugye a Minority Report-ban volt.
1: Igen, hihetetlen rossz.
0: Tökéletesen működésképtelen és elég fantáziátlan megoldás.
3: Viszont megcsinálták már sajnos az amerikai cserében.
0: Hát csak az újakat.
3: Hát a kesztyűs tud.
1: De arról nem is beszélve, hogy abban a filmben, tehát ugye hihetetlen nagy IT infrastruktúra ott van, és konkrétan a fizikai adathordozót teszi át az egyik asztalra, a másik asztalra.
0: És azt kell bedugni. És be is kell dugni.
1: Tehát
0: hogy képzeljük el ezt a dolgot? Vagy ez korai kérdés? És azért, mert hogy mivel engem mondjuk, hogy ez meglehetősen érdekel, hogy ezen tényleg a Pirx pilóta kalandjaihoz hasonló módon fogunk szórakozni, mert valami 10 év múlva, mint ahogy talán már most is, de tehát hogy képzeljük el ezt a dolgot akkor?
1: Viszont... Hát a probléma szerintem pontosan az emberi interfész szám.
3: Hallgató?
2: Jó mondás.
1: Halló.
4: Viszont ott volt a Szerelmes Thomas című film, arra nem tudom, hogy emlékeztek-e, pár évvel ezelőtt.
0: Ó, nem, mondj valami.
1: Mesélj.
4: Abba szerintem meg pont az volt a nagyszerű, hogy teljesen olyan formában mutatta be ezt a úgynevezett virtuális

0: távolságot, vagy hát inkább ezt a hálózatot, ami összeköti egymással az embereket, ahogy az a valóságban is működik, tehát ahogy azt a mostani mindennapjainkban megéljük, hogy a számunkra a virtuális valóság az a, nem tudom, az IRC kliensnek az ablaka, vagy a levelező kliensnek az ablaka, vagy éppen a brózeremnek az ablaka, tehát jelenleg ennyi a virtuális valóság. Az a film az egy olyan fickóról szól, akinek olyan fóbiás betegsége van, hogy nem bír kilépni a lakásából, és nem bír más emberekkel érintkezni konkrétan személyesen, és azért egy ilyen zsilippel elválasztott lakásban lakik, ahova neki, mit tudom én, két hetente hordja valami cég a kaját, meg minden dolgot, amire szüksége van, és csak és kizárólag a számítógépén keresztül érintkezik mindenkivel. És akkor hát azért szerelmes Thomas a címe, mert keres magának partnert az interneten keresztül, de hát olyan partnere van szüksége, aki viszont hajlandó azt elnézni, hogy nem találkoznak személyesen.
1: Ez szabóságot.
0: És szerintem az a jó a filmben, hogy nagyon, nagyon következetesen végigviszi ezt az ötletet, és egy csomó apróságot belerakott. Az egy végig van gondolva, és nagyon jó ötleteket tesz bele. És ilyen tök ironikusan ez a cybersex is bele van téve, hogy akkor ő vesz ilyen kitett magát, amit így magára szerelhet, és akkor a kiszemelt is vesz, és akkor megpróbálnak úgy szexelni, és ebből mi sül ki, meg stb. Na jó, mindegy, hát akkor ezt így ajánlom neki.
2: Na, megnézem.
3: Hello.
4: Csináltak egy ilyen teljesen fake kamuszájtot.
2: A network-ölt virtuális sex.
4: Igen, gyönyörű rajzokkal és teljesen komolyadott lapokkal. Az jutott eszembe a kis karikatúra, amit ma reggel láttam. Az egyik kutya gépelt, számítógépen ott volt a másik, és kövesett, hogy bőrözött, hogy te figyelj, az interneten úgy se látják, hogy egy kutya vagy.
3: Ez nagyon klasszikus volt. Viszont a hallgatók...
4: de nekem új.
3: A Tilos Rádiót hallgatják a 90,3 FM-en.
2: A Magas Lesz különkiadását.
3: Hát vagy ilyen Skifi nap, ugye?
1: Igen. És a telefonszámod azt szerintem simán elmondjuk, 2-15-37-73. SMS számot nem mondunk, mert nincs.
2: És hogy lehet... zenét hallgatunk, és utána elképzeljük, hogy is képzeljük.
3: És hogy van ötletetek, hogy milyen lehet a cyber világ,
1: akkor lehet a kedvesebb országoknak.

0: Tilos Rádió 90,3.
1: Magas lesz.
2: A Dárkány szájában milyen jól hangzik. Magas lesz, igen. Meg a 2030.
1: Magas lesz, speedlight, speedless.
2: Speedlessen vagyunk. És azért, hogy ezt a hát alternatív cyberspace vizualizációt el is tudjuk képzelni, besötétítettünk a stúdióba.
1: Igen, becsukjuk szemünket, és kántálni fogunk, hogy...
2: Ezt javasoljuk, hogy a hallgatók is tegyenek így, ugye...
1: Semmi hangunk.
2: A fülüket ne fogják be egyedül.
3: A számítógépünk is, hogy valami
2: igen, de az mondjuk...
3: Elkezdett önálló életet élni.
1: Úristen, oda mutatott.
2: Na, az milyen, hogy megjelent egy kurzor. A teljes sötét...
1: És mondja, hogy nop. Follow the white rabbit.
2: Oké, tehát most már beengedünk mindenkit, adom ott a fajnát is. Szóval, hogy elképzeljük ezt a dolgot, vagy ne fussunk ennek neki, mert
1: szóval az a probléma ez, hogy egy olyan térben kell itt, olyan térről van szó, ami nem az embernek a megszokott háromdimenziós tere, a fizikai tere. Viszont az ember ugye erre van ráhuzalozva, a háromdimenziós fizikai téren, és ezért küzdenek ezek a filmek is, amiket mondasz, ennek a könnyű vizualizáció, így is mondják ugye vizualizációjával, mert hogy azt próbálják meg elérni, hogy az egyszerű emberke, aki nézi a filmet, és aki nem olvasta ezt a szakirodalmat, és nem igazán vágja, hogy egyáltalán miről is van szó, az is megértse, hogy ott valami fajta más térben való mozgás történik. De a helyzet az az, hogy ez egy tényleg más milyen tér, tehát amennyire ugye egyéb science fiction könyvekben, amikor az idegenekkel próbálnak találkozni, és akkor mindenfajta vad élőlények jönnek elő, ugye emlékezzünk a Solarisra akár. Ugye hát itt is arról van szó, hogy egy totál más tér, amint abszolút nem jellemző rá az a fajta távolságtartás, az a fajta sebesség vagy mozgási dinamika, ami az általunk megszokott fizikai térre jellemző. Ezért így nehéz vizualizálni, vagy nehéz.
2: De még nem is beszélünk lényekről, amik előjönnek, érted? Tehát, hogy oké, hogy szifinap van. Ez teljesen oké, mindenki jelentkezik közben hevesen, de oké.
3: Hadd kérdezzek vissza neked például, hogy te is nap mint nap ebbe élsz, használod mint munkaeszközt, kommunikációs eszközt, bármi. Neked például van erről bármiféle kényszerképzeted, hogy ez milyen? Mert bennem semmi nincsen. Mert én pontosan tudom, hogy számítógépek vannak, össze vannak kötve, optikai kábel, műhold, bármilyenek. Tehát én ezt el akarom képzelni, akkor egy ilyen klausztrofóbiás metrószerelvényt képzelni kell maximum. Amiből így beszorulva kúszok.
2: Maravítesen, szinte mindig megállva a távolságra.
3: Tehát nincsen távolságérzete. Minden ott van a képernyőn, minden helyben van. A gép meg valahol van, és nem is igazából érdekel, hogy hol van.
1: Nekem határozottan van távolságérzetem, például csak a távolság az idő.
3: A tér az idő. Igen, de az nekem annyi, hogy nem messze van, hanem attól, hogy már a fenegye meg már megint 100 000-en használják, be van dugulva, vegyenek nagyobb sávszélességet, vegyek én nagyobb sávszélességet. Tehát ez nekem nem távolságérzetként jelenik meg, hanem rossz technikai körülményként
1: nekem viszont
3: jelenik
1: igen.
3: Meg.
1: Nekem viszont igen. Nekem az van messze, ami hosszú ideig tart odaérni. Ahogy egyébként a tömegközlekedésben, a hagyományos közlekedésben is az van messze, amit hosszú ideig tart odaérni.
2: Mert ez megint csak a teljesen normál fizikai analógiából érkező tapasztalat.
1: Nem? Egyébként nem, mert ilyen értelemben ugyanolyan messze van Helsinki, mint Szeged. Meg 2 óra az út mind a kettő irányba.
2: Attól az még, hogy repülővel, igen, meg van attól.
1: De hát ezt mondom. Tehát hogy milyen messze van az, hogy mennyire itt tart odaérni.
3: Ebben az értelemben pedig a tér egész más, mert ugye a fizikai kapcsolatok, tehát a fizikai összekötetések.
2: Mondunk minden URL-t, hogy Európa térképet
3: van mondjuk egy előfizetésed, az csatlakozik valahova, és könnyen előfordulhat, hogy mondjuk elindul valahova a vonal, és akkor elmegy föl Norvégia, Svédország, onnan visszafordul, és megérkezik mondjuk a szomszédos országba, vagy onnan jutsz át Olaszországba. Tehát a klasszikus, amerre te elindulnál a való életbe, úgyhogy repülőre ülsz, autóba, hajóra, bármire, ezt el kell felejteni. Tehát itt teljesen mások az irányok. És hogyha használjuk ezt a közel-távol analógiát, amit Darka is mondott, akkor nem szükségszerűen az van neked a hálózaton közel, ami térben közel.
1: Igen, hát ezt is mondom, tehát ezt mondom,
2: hogy, ez nem
1: hogy olyan messze van, amennyi ideig tart oda jutni.
3: Tehát igazából nem lehet elképzelni, eljobb biztos el lehet, egy nagyon sajátságos vetületű térkép lenne, hogyha...
1: Igen, de azért ezen, mondom, hogy a probléma az itt van.
3: És amire desül mindenki számára más lenne, mert hogyha más ponton vagy becsatlakozva, más szolgáltatónál vagy becsatlakoztatva, akkor egy egész mást láthatsz. Mindenki számára szubjektív lett, ha ezt így megpróbáljuk elképzelni.
1: Igen, de amit mondani akarok, az az, hogy a vizualizációk, amiket eddig láttunk, ugye ezek egy kényszeresség igazából ezt a fajta virtuális cyberspace-t, ugye egy analógiát próbálnak megfelépíteni az általunk ismert térre, amiben ugye mi fizikai testünkkel mozgunk. De ennek az analógiának tehát nagyon nagy korlátai vannak egy ilyen analógia építésre. Tehát igazából a vicces kérdés az tud lenni, hogy mi van akkor, hogyha tényleg valamennyire bele lehet mászni valóban egy ilyen térben, hogy akkor ott, ugye, hogy te is mondtad, hogy hát ahogy így nézik most már a kognitív tudósok, meg a neurobiológusok, hogy is működik ez a mennyire van összedrótozva az embernek az agya a testével. Tehát nyilván ott akkor megszűnnek bizonyos végtagjaid, és mások keletkeznek, és ott teljesen más környezetben kell produkáljál, és mozogjál, és szerepeljél, és az a kérdés, hogy azért milyen élmény lehet. De nyilván totál más élmény lehet, mint a mostani.
2: Hát ezt kell elsajátítani. Igen, ezt kell elsajátítani.
3: Közben lett számítógépünk, úgyhogy az SMS számunk 0620 99 99 903, és az irc.lt.hu-n a Tilos Rádió IRC csatornán is megtalálhatók vagyunk.
4: Csak annyit akartam hozzáfőzni, hogy nagyon egyszerű igazából ezek a megfeleltetések. Gondoljuk, az emberek szoktak álmodni egy ilyen álomvilágra. Miért van az, hogy a legtöbb ilyen skifibe például az idegenek azok mind úgy néznek ki, mint egy rendes kétlábú ember, csak ugye kicsit furcsa fejű van.
2: Tudja, hogy ezt hol kell beszélni.
4: Köszönöm.
5: Hello. Szerintem ez, amit az Ákos mondott, vagy mondtál, ez az éles külön választás, hogy van egy ilyen határ, amikor keletkeznek új végtagjaink, úgymond, vagy új érzékszerveink. Ez nem ennyire éles distinkció, hanem ilyen értelemben a bicikli is egy ilyen kiterjesztésünk. És aközött is van egy, tehát ott is az idegrendszerünk és a bicikli között végül is van egy ilyen közvetlen összeköttetés. Tehát felfoghatjuk úgy is, hogy én azt a kereket mozgatom, vagy a pedált mozgatom az agyammal. Más kérdés, hogy konkrétan az erő átvitel az úgy valósul meg, hogy közben ott van a lábam is, és annak hozzá kell érni a pedálhoz, de hát a lábamat is csak úgy tudom mozgatni, hogy ott van az izom, stb.
1: Igen, de viszont a minőségi különbség akkor történik meg, hogyha már nem az érzésszerveiden keresztül, vagy a végtagjaidon keresztül kontrollált mondjuk így a szerzett végtagodat, hanem tudati úton közvetlenül.
5: Én pont azt akarom mondani, hogy én ezt nem annyira érzem különbségnek, hanem én ezt részletkérdésnek gondolom.
1: Szerintem
5: hogy most,
1: pedig nagyon hogy nem részletkérdés.
5: Kihagyunk, mert amit te mondasz, az, hogy kihagyjuk a szemet mondjuk, mint érzékszervet, és közvetlenül mondjuk a látóközpontba kötjük be az elektródát. De végül is mi a szem? Érted, a szem az csak egy ugyanannyira mechanikus gépezet, mint az a Sony műszem, amit rá fogok kötni.
1: Nagyon nem így van, és gondolj bele még súlyosabb visszajelzésekre. Például amikor ülsz egy autóban, az, hogy az autó megcsúszotta vagy nem, azt nagyon oda kell figyelni ahhoz, hogy ezt érezd. Viszont hogyha a terészed lenne az autó, illetve te megcsúsztál-e vagy nem, vagy te egy ilyen saját egyensúlyod az áll-e vagy nem, az sokkal könnyebben érzed. Miért? Azért, mert mert közvetlen kapcsolatban vagy az érzékszervel, ugye konkrétan a füledben levő kis járatokkal, amik ezt neked jelzik.
3: Ne úgy képzeld el a mesterséges szemet, hogy a látóközpontba van bekötve, hanem be van kötve máshova, és mondjuk egész más területe is stimulálja az agynak, és más képzeteket kelt.
1: Tehát itt igazából arról kell
5: gondolni. Ez világos nekem, csak én nem gondolom azt, hogy ez egy annyira nagy minőségi ugrás lenne, hogy most kihagyjuk az amúgy mechanikus érzékszerveinket, vagy amúgy mechanikus végtagjainkat, és közvetlenül a kortexre kötjük rá ezeket.
1: Gondold el Gregor Samsát, amikor szegényként átváltozott 2x4 lábú bogárá, annak idején még a 20. század elején történt ő vele ez, és onnantól elkezdett a plafonon mászkálni, mert ez mennyire kényelmesnek tűnt számára. Tehát ha belegondolod magad egy 2x4 lábú bogárnak a testébe, akkor rá fogsz jönni, hogy teljesen más, hogyan kell az egész külvilághoz hozzáálljál, már csak a saját testeden keresztül.
5: Na jó, de erre mondok neked egy másik példát viszont, vagy ellenpéldát, hogy gondolj vissza arra, amikor még nem tudtál biciklizni, mondjuk azt annál nehezebben tudod megtenni, minél korábban tanultál meg, de hogy akkor mennyire elképzelhetetlennek tűnt az, hogy ott megy az az ember ezen a teljesen instabil kétkerekű dolgon.
1: Te kicsit sem tűnt elképzelhetetlennek számomra, nem bizony.
5: Akkor te biztos nagyon korán tanultam a biciklit, nekem van egy barátom, aki pár éve tanult meg így a 20-as évei derekán, és számára ez egy teljesen elképzelhetetlen dolog, és szerintem neki ez az, hogy ő megtanult biciklizni, tehát hogy megtanulta irányítani az agyával ezt az ő kiterjesztését, hogy ezzel a McLuhan-i fogalommal éljek, az kb. Akkora flash lehetett, mint amikor valakinek bekötik az agyába közvetlenül az elektródát. Én valahogy így képzelem.
1: Jó, én szerintem van itt egy minőségi ugrás azért, tehát értem, hogy szerinted nincsen. Ezt így a véleménykülönbségnek.
2: Igen, megosztottam a stúdióval ülőket egyébként, én is veled értek egyet inkább.
5: Meg nekem az is beugrott, hogy én iszonyan rá vagyok kattanva egy ilyen lövöldözős játékra, ilyen online. Kodra állandóan kodozok, a Call of Duty, és hogyha ilyen, nem tudom, ilyen 2-3 óránál többet játszok vele egy nap, mondjuk, akkor így ezzel álmodom. És álmomban pedig nem azt látom, hogy egy monitor előtt ülök, és hogy
4: benne vagyok,
5: hanem benne vagyok konkrétan abban a térben.
2: Hát ugye a Krajcsik Attila pont erről beszélt, amikor itt ült a lelke helyén még, hogy nehezen fogom tudni visszaadni most egy hirtelen meg az időtávlatából, de azt mondta, hogy az agy működésének egy nagyon váratlanul meghatározó része viselkedik teljesen azonosan a játékok művelése közben rutinos játékosoknál, mint hogyha a valóságban történne vele mindez. És nagyon-nagyon kevés olyan működésbeli különbséget sikerült kimutatni, ami azt mondatja a mérővel, hogy ha itt valami más történik, az illető az éppen nem rohangászik egy ilyen félhomályos folyoson.
5: Na és ezért mondom azt, hogy szerintem az interfész viszont ebből a szempontból akkor egy kicsit nem másodrangú, de hogy ez nem minőségi különbséget eredményez az interfészt, hanem mennyiségét olyan értelem, vagy az élménynek a teljessége. Az
2: hát fiak, akkor én még adom a lovat áld egy kicsit, szerintem, amit a Dárkány mondott, itt az autó megcsúszik, én megcsúszok, ez egy ilyen sávszélesség problémának tűnik.
5: Na igen, egyébként igen.
2: Ő rihatja a fejét egyébként, hogy nem, igen. De akkor most közvetítek úgy, hogy egyáltalán hátrányos helyzetbe kerüljél.
5: Hát pedig a sávszélesség probléma szerintem annyiban, illetve ahogy mondod, ez annyiban jól kifejezi azt, hogy talán egy kicsit korlátozottak a lehetőségei az érzékszerveinknek, mert nem olyan a felbontás.
2: Nyilván meg az ellenreakcióidra is eléggé korlátozottak a lehetőségek egy kormánytekerés.
1: Tehát olyan szinten van itt probléma például, hogy olasz kutatók például csinálnak műkezet, cyberhand.org meg lehet nézni, intelligens kézprotézis, amit tudsz vezérelni, tehát nem olyan, amit tudsz vezérelni az ideg, tehát ideg szálaidra kötik rá, ugye ott a túloldalát a dolognak, és akkor úgy fogsz, tudsz vele fogni, hogy megtanulsz vele fogni. Tehát kvázi egy új végtagot fogsz kapni, nyilván olyanoknak jó az, akiknek valamiért elveszett a kezük. És annyira fontos az, hogy mi hol van, hogy melyik része a vezérlésnek az hol van, hogy például azt a reflexet, hogy amikor elkezd csúszni valamilyen kezedben, akkor utána kell fogjál, ezt muszáj nekik a kézbe, a mesterséges kézbe belerakni, mert nem elég finom az átmenet.
2: Hát, attól meg szofisztikált hozzá.
5: Erre meg megint azt tudom mondani, hogy nemrég tört el egy barátomnak a keze, és miután levették a gipszet, ő kb. Ilyen jellegű problémákkal szembesül most, tehát így egy csomó minden finom mozgást újra kell tanulnia. Tehát, hogy szerintem itt nem a műkézről van szó, hát most gondolom végig, hogy amikor a lábadat megszúrom egy tűvel, akkor az ingerület az ugyanúgy egy meghatározott, nem kevés idő alatt jut el az idegrendszeredbe, és ott még kerül feldolgozásra, mert nyilván ez a feldolgozása sokkal gyorsabb, de hogy a lábad is ebből a szempontból csak egy ugyanolyan periféria, mint az a műkéz.
1: Azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy el is...
2: Igen, de még nem értem, hogy miért mondod, hogy nem.
5: Na jó, én akkor kiszállok.
2: Oké, okay, majd képviselek itt egy kicsit még.
1: Én még egy hasonlatot mondanék még igazából, ami miért szerintem itt nem sávszélesség, hanem mondjuk így, hogy kifejező képességbeli probléma van. Egyszerűen a gondolataid és az emberi nyelv által kifejezhető gondolataid közötti valódi részhalmazi viszonyra szeretnél felhívni a figyelmet. Tehát, hogy
4: ezt lehetne egyszerűbben, hogy hallgatok és megértsék?
1: Ezt nagyon egyszerűen hát, fogalmaztam.
2: A transformáció, ami a fejedből
3: az a probléma, amivel a gíkek küzdenek, igen. Így folytában tehát, nem hogy, tudják hogy, kifejezni magukat.
1: Igen, meg amivel a...
3: Mások kevésbé küzdenek vele.
1: Azért a versírók is szoktak vele küzdeni időnként.
2: Maga náluk sportszerűtlen korlátok vannak még extra, de nehezebb a dolog.
1: Tehát, hogy amikor eszed, van egy gondolat a fejedben, aminek az alapformája nem szavas, vagy nem emberi nyelvű, ugye, hanem az egy gondolat, mint olyan, amire ebből emberi nyelvi forma lesz ahhoz, hogy kommunikálni tud.
4: Várjál, itt van egy logikai, hogy is mondjam, bukfenc, ember vagy, tehát nem emberi nyelvű, tehát ez...
2: Nem emberi nyelv, nem nyelvalapú.
1: Nem nyelvalapú.
4: Jó, oké, na akkor így más.
2: Nem
1: nyelvalapú. Nem, a nem emberi nyelv az nem azt jelenti, hogy más nyelv,
4: jó,
1: hanem hogy nem...
4: Okay.
1: Nem nyelvalapú, hanem egy gondolat. És mire ebből nyelvi forma lesz, ami alkalmas arra, hogy általad kommunikáld, az mindenképpen egy hogy is mondom, adatvesztéses leképezés.
2: Hogy
3: is?
4: Várjátok, akkor ezzel azt mondod ki, hogy amikor az ember saját magával kommunikál, akkor nem használ nyelvalapú valamiféle megfeleltetéseket?
1: Nem ezt mondom ki. Azt mondom
4: de
1: ki,
4: ebből ez derül ki?
1: Nem ez derül ki belőle.
2: Hát nem következik belőle minden esetre.
1: Nem következik belőle.
4: Sejthető.
2: Nem mond ellent neki, de nem következik belőle. Tehát, hogy az igazság, hogy én hosszan kísérleteztem ezzel a magammal való kommunikáció során, hogy megpróbáljam minden egyes lépését nyomon követni. Ugye a gyakorlat úgy kezdődik, hogy az ember egyfajtában visszagondol mindig egy-egy lépést vissza, és egy hány lépést tudsz visszafelé menni, ugye ez a gyakorlat első, vagy a legelső formája, és akkor ebből hova tudsz, mennyire tudsz megszabadulni attól a fajta ilyen nyelvi alapú visszaemlékezéstől arra, hogy mire gondoltál, mert az egyébként való igaz, hogy sokkal közelebb áll a nyelvi alapú leképzéshez az, amit a memóriádból szedsz elő szemben, valami valós időben történik a fejedben. De szerintem ez egy reflex, ez pont ebből a társadalmi lénységünkből származó reflex, hogy már eleve úgy tárolunk el dolgokat a fejünkben, hogy az kommunikáció kész legyen egy másik ember számára.
1: Hát, tudom, én nekem rengeteg olyan élményem merül föl állandóan, ami nem nyelvi forma.
2: Igen, abban a pillanatban igen, de viszont amikor átadod és fölidézed, akkor minden esetben megjelennek benne már ezek a nyelvi elemek.
1: Hát ha akkor átadtam, hát, vagy igen, akkor megfogalmaztam nyelvi formában.
4: Mondok egy kicsit megdöbbentő dolgot, hogy vannak ugye most ez a robotika az elég keményen fejlődik. Vannak ezek a egymással kommunikáló robotok, és ott figyelték meg. Nem két laptopra, hanem tényleg ezek a különböző japán meg egyéb bizony dolgok, de egy robotika intézetben figyelték meg azt, hogy különböző robotokat összeeresztettek, és elkezdtek kialakítani egy kvázi nyelvet, ami lehet, hogy egy robotnál, mit tudom én, másképp hangzott, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, viszont ugyanahhoz a ingerhez vagy egyébhez kötődött, és egy bizonyos idő után elkezdett ez fejlődni, és kialakult egy kvázi nyelv.
2: Hát mondjuk erről pedig a Plécsaba mondta nagyon-nagyon édesen ezt a történetet, hogy talán Finnországban, ahol volt ahol a néma nagymama nevelte mindentől messzire elszakadva egyébként egy ilyen tanyán a két árva gyermeket, akik ebből kifolyólag egy teljesen saját nyelvet alakítottak ki egymás között, és nem tudom, ilyen 14-14 éves korukban találtak rájuk, hogy teljesen létező, és lehet nem a Plé volt mondjuk, hanem valaki, aki szintén ilyen kognitív pszichológia környékén, meg nyelvészet környékén tevékenykedik. Őket nagyon-nagyon gyorsan megtanították finnül, mint reflexként ugye abban az időben még nem fordítottak elég figyelmet ezekre a jelenségekre, de hogy 14-14 éves korra már hosszú-hosszú-hosszú évek óta egy teljesen közös nyelven beszélt.
1: De ez ideig rendben is van, tehát hát mert hogy beszélgetnünk kellett egymással, ha egyedül lett volna, nem alakult volna ki.
3: Nem, te abból indulsz ki, hogy a nyelv kommunikációs eszköz.
4: Bizony.
1: Igen.
3: Nem. A nyelv absztrakciós eszköz, az egy látszat, hogy te kommunikációra használod.
2: De ez még tyúktalás probléma innen, nem?
4: Nem. Megszer értek egyet.
2: Na. Nem. Átülök. Nem. Tehát elsősorban abstrakciós eszköz, igen, egyébként pedig
3: igen.
2: Ez melléktermékként kommunikációs eszköz.
4: Halló. Parancsolj.
6: Én is sokat gondolkoztam már azon, hogy magyarul forognak-e agyam kerekei mindig, de találtam egy igazolását, hogy egyáltalán nem mindig úgy van, mert például egyszer egy már nagyon jó ideje egy színen dolgoztam, én azzal gondolkoztam, meg mindenféle eszembe jutott róla, és legalább 20 percig nem jutott eszembe a színnek a neve, amikor meg akartam nevezni. Tehát semmiképp sem mondhattam ki magamba, az agyam sem mondta ki, mert nem is tudta, hogy tehát el volt felejtve a neve neki. De attól még nagyszerűen megvoltak a gondolataim vele. És akkor innen rájöttem, hogy nem kell feltétlenül mindig, mert egy darabig én is azt hittem, hogy egész egyszerűen magyarul beszélgetek magamban.
1: És egyszerűen megnevezhető szín volt, vagy pedig egy RGB úgy jött ki?
6: Nem, belőle. Mondjuk olyasmi, mint magenta, tehát egy ilyen különlegesebb valami. És nem tudom már, arra sem emlékszem, hogy mi volt akkor, de tudom, hogy utána, amikor gondolkoztam, hogy de hogy is hívják ezt a szint, amivel én, és ne, képtelen voltam egy jó darabig felidézni.
2: Béla, mondtad ekkor magadban.
6: Oké, csak ennyi.
3: Köszi,
1: az a szín, ami ilyen érzéssel tölt el, ugye? Tehát ez volt ez a...
4: Na akkor elmondom el ezt már, azt hiszem többször mondtam a Speedlight-ban is, hogy igaz, amikor egy ember megtanul egy nyelvet, akkor tudja azt rendesen, amikor ezen a nyelven tud álmodni.
2: Igen, könnyű interjút én is végeztem régóta külföldön élő egyébként magyar számozás emberekkel, hogy hogy van ők. Egyszerűen azt válaszolták, hogy hát attól függ, hogy kivel álmodik. Tehát, hogyha egy helybélivel, akit még, ugye, akit már is itt ismert meg, akkor nyilván.
1: Sőt, hát a
2: franciául, de hogyha...
1: A memóriára visszatérsz, hogy nekem vannak olyan élményeim, kis 4 éves koromban külföldön éltem, és vannak olyan élményeim, hogy nyilván a külföldi nyelven láttam tévében, de magyarul emlékszem rá. Tehát, hogy lefordítva tárolódott el. Tehát, hogy ez is vicces, ugye, hogy a lényeg maradt meg, és azt meg igazán...
2: De azért engem több is érdekelne, hogy ezt kifejtenéd egy kicsit pontosabban? Ez az abstrakciós eszköz és kommunikációs eszköz kérdéskör.
4: Hát ez messze vezetett szerintem, amire Max itt gondolt igazából.
3: De megpróbálom egyszerűen összefoglalni. Tehát végül is az, hogy látod a környezetedet, és megpróbálsz erről gondolatokat alkotni, és erre használod a nyelvet, hogy tehát, hogy valamilyen képzetet fölépítsél a környezetedről, vagy megfogalmazzál valamit. Egyébként pont az, hogy te láthatnád, mert hogy programozol. Nincs különbség.
1: Igen, csak megszabad.
3: Nincs lényegi különbség. Tehát amikor programozol, az is egy abstrakció, egy problémának valamilyen abstrakciója, és ugyanúgy használod lényegében a nyelvet, hogy megfogalmazod.
1: Igen, de mindaddig, amíg nincs arra szükséged, hogy ezt kommunikáld, akár hang, akár írás formában, azért, mert nincs esetleg senki, akivel ezt hang vagy írás formában kommunikáld, addig nem lesz a fogalmaidnak hangalakja, vagy nem lesz neki írott alakja. És ez a mondás, ez amit az András is mond, hogy igen, fogalmaid kialak, tehát kognitív folyamat végrehajtódik, igen, egyfajta nyelvezet, akkor mondjuk így keletkezik a fejedben, de nem lesz hangalakja, nem fogsz hozzá hangalakot társítani, nem fogsz hozzá írott formát társítani.
2: Sokkal inkább azt gondolná az ember, hogy csak egy simán egy struktúra keletkezik a fejedben, amit nem kell elneve, aminek nincs neve.
1: Nincs olyan neve, amit kimondani most tudunk a mikrofonban. Nem lesz hozzá hangulat.
2: És mi van a festők?
4: Ők is cyberpunkok voltak igazából valójában.
2: Tehát az 70-es évek az tök blödli volt.
4: Halló.
5: Hello. Bocs, de erről is eszembe jutott.
2: Lesz itt egy telefonszámla, mert mondjad.
1: Céges telefonszámla.
5: Kelvin, H. Kelvin nevű, azt hiszem, hogy neurológus, vagy minden kognitív tudományon foglalkozó űrge, akinek van egy ezt a területet népszerűsítő könyve, aki azt mondja, hogy az agynak van egy saját belső nyelve, ez teljesen független mindenféle beszélt nyelvtől, hanem azt mondja, hogy létezik egy ilyen. Kb. Az egésznek a lényege az, hogy az a beszédközpont, aminek semmi köze nincsen egy ilyen, mert ugye a nyelv az micsoda, a nyelv az belső reprezentációknak egy ilyen hierarchikus rendszere. De ez azt mondja, hogy ez még mindig csak egy abstrakció, valójában az idegrendszerünk az különböző ilyen neuronhálókból áll, amiknek semmi köze nincsen a hierarchikus rendszerekhez, mert abszolút nem ilyen hierarchiákra alapulnak. De van egy olyan hierarchikus rendszer az idegrendszerben, ez pedig a beszédközpont, ami a leginkább alkalmas arra, hogy olyan típusú absztrakt, nem tudom, entitásokat hozzon létre, amik a nyelvnek az elemei. De ez még mindig csak egy olyan absztrakt nyelv, ami az agynak az úgynevezett belső nyelve, ami a belső reprezentációk, a külvilág belső reprezentációinak a szintaktikáját meghatározza. És akkor ezen kívül, illetve elfelett van egy beszélt nyelv, vagy emellett, és vannak a beszélt nyelv elemei és az agyi nyelv elemei között leképezések. És ugye nyilván annál hatékonyabb egy beszélt nyelv, minél intuitívabb módon képezik le, minél intuitívabb módon képezi le a beszélt nyelv ezt a belső reprezentációs nyelvet.
2: Amiről senki nem állítja, hogy két embernő bármennyire is hasonló lenne egymáshoz, tehát hogy ez egy nehéz kérdés.
1: Igen, ez egy nehéz kérdés, ezért lenne vicces egy ilyen direct link, hogy akkor lássuk, hogy ez a gondolat az tényleg át tud-e menni például.
5: Igen, de hogy ő mindenképpen azt állítja, hogy van egy ilyen belső nyelv, és ebben csak az az érdekes, hogy ő azt mondja, hogy a beszédközpont, azt bár beszédközpontnak hívjuk, de az csak egy agyi struktúra, ami valószínűleg nagy részt a magját képezi az úgynevezett racionális gondolkodásnak, de hogy ez az agyi struktúra, ez nagyon sok minden másra is használva van, tehát nem csak akkor használjuk ezt, amikor éppen beszélünk, vagy gondolatokat fogalmazunk meg a beszélt nyelv elemei segítségével, hanem akár akkor is használjuk, vagy használta az ősember, amikor azt a bizonyos dárdát próbálta úgy elhajítani, hogy eltalálja vele a mamutot. És még egy csomó minden másra is használjuk. Tehát, hogy ezek a különböző agyi struktúrák, ezek rengeteg funkciót látnak el. És ezeknek az agyi struktúráknak az ilyen absztrakt megfogalmazása, mint amilyen az a belső reprezentációs nyelv, ezzel le lehet írni nem csak a beszédet, meg a beszédszerű gondolkodást, hanem egy csomó minden mást is.
2: Halleluja. Tehát akkor ő a tágabb halmaz.
5: Igen. Tehát, hogy több egymásra rétegződő absztrakciós szint van, és ennek csak a legtetején van a beszélt nyelv, amiről az Ákos beszélt. És hogy egy között még vannak más absztrakciós szintek is. Hellóka!
3: Köszönöm! Hello.
2: Na, lehet, hogy most, hogy a magaslásban vagyunk egyébként, újra lehet idézni korábbi adásokban elhangzottakat, de ugye, hogy a vízimajom elmélet, mely szerint és kettős pontot hallgatót megvárjuk ezzel. Halló!
1: Halló!
7: Sziasztok! Nem visszhangzok?
2: De.
4: Kicsit.
7: Akkor lehalkítom már.
4: Na,
7: jó. Hogy az előző hozzászólóhoz szeretnék csak annyit mondani, hogy olyan, hogy beszédközpont, az önmagában nem egy homogén dolog, hanem kétfajta beszédközpont is létezik, ugyanis most itt, nem most itt, tehát vannak olyan betegségek, agyi betegségek, amelyek egy bizonyos, egy ilyen vér vagy ér probléma, ami csak egy bizonyos területen okoz zavart. És ekkor derült ki, hogy van olyan betegség, amelyben a betegnek a belső gondolkodása tökéletesen intakt, viszont nem képes rendesen beszélni. Tehát azok a hangok, amelyek kijönnek a torkán, azokat ő nem, még azt sem tudja felismerni, hogy ezek nem megfelelően kiejtett szavak, és azok, amiket kiejt, azoknak nincsen semmiféle, vagy igen, ha van, akkor csak véletlenszerűen hasonlít valamit a való szóra. De a betegnek a belső gondolkodás az tökéletesen épp. És vannak olyan beszédközponti problémák is, ahol a beteg a belső gondolkodása is teljesen tönkre ment, tehát belülről sem tudja azt a gondolkodást, amit egyébként a beszéddel együtt jár, azt magában sem érti.
2: Komolyabb harderhiba.
7: Ez egy komoly, igen, egy ilyen system failure, egy komoly
1: system failure. Tehát így lehet a legegyszerűbben az agyi tevékenységet tesztelni, hogy valamelyik részt kivesszük, és nézzük, hogy a több mit csinál.
7: Van olyan is egyébként, hogy olyan az is mutatja több szintűséget, hogy vannak olyan vannak olyan jelenségek, hogy a betegnek mutat egy kulcsot, és ő nem tudja, hogy az kulcs. Azt megmondja, hogy ez egy olyan valami, amivel kinyitom az ajtót és használom, de azt a szót, hogy kulcs, ezt nem tudja kijelenteni. Ezt egy képtelen megfogalmazni.
2: Hát a százalékpagányban, amikor fölírták. Nagyon lassan felejtődtek.
1: Fogalmi alkotás probléma felismerésem.
7: Még egy kérdésem van, hogy beszéltetek a számokról? akkor a számolás, tehát a beszélés, a számolás az két különböző dolog, és hogy a számolásnak a különböző nyelven való megvalósítása az a másik nyelvnek a megtanulására nagyságrendűen fontos, de nehezebb probléma. Sokkal. Úgy hallottam, hogy ez igaz vagy nem igaz, hogy ugye a második világháborúban a francia és a német, tehát a franciák a német kémeket így tudták kiszűrni rendesen, hogy ez a németeket számoltatták franciául, mert tudjátok, hogy a francia nyelvnek a 80 meg a 90 az úgy van, hogy 4, 20, 10, és ezeknek az összeadása, torzása, stb. Ez egy nem ott felnőtt, mert a kultúrkörben gondolkodó embernek nagyon-nagyon nehéz, aki tanulja, tehát akinek az agyi struktúrája valamikor a fejlődése során nem úgy alakultak, hogy ebbe belenőtt. És ez valami teljesen más. Tehát a számolás az annyira más, mint a beszéd, hogy nem is tudom, mihez mennyire.
1: Nem tudom, mondjuk ezt a problémát át lehet hidalni Franciaországban felnőtt kémekkel, tehát hogy...
2: Köszönjük szépen!
1: Na, szerintem így a végén beszéljünk még arról, hogy mi lett a Cyberpunkból.
2: Mert igen, mert a Cyberpunkon
1: meglóztunk.
3: Post-Cyberpunk.
1: Post-Cyberpunk. Nem, a nagyon furcsa jelenség az az... Azért meg kimondtad, de azért létezik fogalom?
3: Wikipédia. Wikipédiát van.
1: Azért, mert más valaki is leírta a websájtra, ezért már létező fogalom. És bemondták a tévébe, tehát igaz.
3: Ilyet nekem nem mondjál, mert ugye nálad az internet a fő forrás, és ami onnan jön, azt te elfogadod. Tehát nem neked de.
4: Na, halljuk, mi ez a post-cyberpunk.
1: Nem tudom, mi a post-cyberpunk.
4: A hallgató hegyeket várják már, hogy él túl ez a...
1: Én csak azt akartam mondani, hogy mi lett belőle, de mondjál, Alex, mi a post-cyberpunk.
3: Na, mondjad.
4: Mi lett belőle tényleg?
1: Mert az belőle, nagyon furcsa módon, ugye, hogy hát ez a legalábbis a Gibsoni vonal van, ugye 80-as években indult, hogy a Gibson a legutolsó könyvét ugye már múlt időben írja. 2003-ban jelent meg, és 2001-ben játszódik, és ugyanolyan a könyvnek a mind a, ugye a dramaturgiája, mind az ötletek, körülbelül ugyanolyan intős, mint a korai könyvek. Tehát ez benne és ezért nem hiszem el a post-cyberpunk, mert a Gibson önmaga tudja, hogy már megszűnt a relevancia, megszűnt fictionnek lenni, amit ő ír. Leír egy olyan történetet a pattern
3: recognition-ben. A szótári besorolás alapján kömlő differi lenne egy tipikus megtestesítője itt a post-pi... legalább az írásaimban. Besorolták ebbe a post-cyberpunkba itt a nanotechnológiától kezdve a mémekig mindent.
1: De te figyelj, tehát innentől javaslom, hogy akkor hívjunk meg szakértőnek homeless-eket is, ha már a kömlődit említettük. És hát beteljesült, tehát megtörtént, ennyi lett belőle. Tehát a szemben azzal a science fiction vonalattal, ami nem történt meg, még nem jártunk az Alpha Centaurin, meg még a Marson sem, meg mit tudom én, ez 20 év alatt megtörtént nagyjából.
4: Ez kömmen nem biztos, mert sokan állítják ezt, hogy jártak már ott.
1: Ja. Jó, oké.
2: Okay. Tehát ott is jártunk ugyan.
1: Tehát mindaddig, ameddig én nem vehetek egy jegyet a Marsra, és nem tapasztalhatom meg, hogy viszonylag egyszerű a Marsra eljutni, addig nem hiszem el, hogy én jártam ott. De ezzel szemben ez a fiction rész, ez már megszűnt fictionnek lenni. Ez nekem
2: nagyon érdekes. Ez kerek
1: sztori, érted? Ez kerek sztori. Gibson a saját karrierjén végignézte, hogy az az álló, amit, hát nem minden, mert a direct censoring még nincsen, meg szóval egy-két dolgon még dolgozni kell, de úgy nagyjából. Tehát a kommunikációs robbanás megtörtént, össze vannak kötve a dolgok, az a globalizált világ, amit le van írva, a nemzetállam fokozatos megszűnt, és a nagyvállalat, globalizált vállalat, mint hatalmi struktúra, ami ezt átveszi, a tudásnak és ilyen értelemben a humán erőforrás kiemelt fontossága, stb. Tehát hogy ezek mind, amik ott szerepelnek, ezek mind megvannak. Tehát
4: és azért ne felejtsük el, hogy Ázsia is nagyon kemény.
1: Nincs Ázsia.
4: És még cyberhatalom lett, finoman szólva.
1: Ugye, ha már nem...
3: Majdnem egészében elmondtad itt ezt az egész post-cyberpunk nevű szócikket. Alkottak rá egy fogalmat, kész.
1: Jó, oké, alkossanak. Tehát, úgyhogy... ezért kérdeztem, hogy azért, mert valaki kimondta ezt a szót, azért már van. Hát,
3: igen.
8: A neuralizerből miért nem? Mert készed a film, amit annyi éve rangoznak be. Azt ki tudja?
1: Hát ez egy jó kérdés. A Gibson nagyon a Gibson nagyon megutálta a hollywoodiakat a Johnny Mnemonic miatt.
3: Bizony.
1: Ő nagyon megsértődött.
8: De hír volt, konkrét hír volt.
1: Én sokáig volt, kecsegtettek azzal, hogy lesz.
8: Elkezdték a forgatást, konkrét hír volt 6 éve.
1: Igen, és sosem lesz belőle IMDb. Film.
3: Meg kell nézni az IMDb-t.
1: Tehát ez van, a Johnny Mnemonickal az történt, hogy az egy nagyon jó film lehetett volna. Gibson írta magát a forgatókönyvet is, részt vett a forgatáson. Megnézed, a stáblista sem olyan rossz, kivéve a Keanu Reeves-t. És elrontották a vágóasztalon azt a filmet. Tehát a Gibson egy olyan nyilatkozott arról a filmről, hogy úgy kell elképzelni, mint hogyha a Lynchnek a Blue Velvetjéből egy ilyen szombat délután családi mozit forgattak volna, vagy vágtak volna a végén. Érted? És nagyon, emiatt aztán nagyon megutálta a hollywoodiakat, és szerintem nem fog belük dolgozni többet. Tehát, hogyha lesz Neuromancer film, akkor az nem hollywood lesz.
4: Hát, vagy Magyarországon rendezik.
1: Egyeken. De nem hollywoodi pénzből akkor sem. Tehát, hogy érted a problémát. Tehát ez ilyen értelemben. És furcsa, hogy nem, pedig nagy rendezők voltak hozzárendelve a Neuromancer filmhez is, ugye? Tehát a pletykák azok eléggé kecsegtetőek voltak, de...
4: Fölvetődik bennem az a probléma, hogy mi az, ami most a Cyberpunk után van mondjuk ilyen irányzat például. Van-e ilyen, ami ez a, hogy is mondjam, egy ilyen geek filozófiát tovább vinni, vagy nem? Mert ugye kicsit eltemettük itt a végén.
8: Javasan.
1: Nem tudom.
4: Tehát nincs kvázi egy ilyen nagy hype vagy irányzat mostanában?
1: Nem tudok róla, nem tudom. Biztos van, csak az én törésvényen figyelmet elkerültem.
4: Max.
3: Hát ez fogalmam nincs.
8: Mi egy fél műsorni van körülbelül, de úgy értem, hogy amit lehetne erről beszélni, hogy rátaláljunk. Nem tényleg.
4: Halló.
5: Halló. Bocs, meg így a végén, de az Existence-nek a témája az, hogy ezt az egész biotechnológiát, ezt így beleoltották ebbe a cyberpunk tematikába. Ez szerintem egy újdonság, meg egy...
1: Egyáltalán nem, Gibsonnál már nagyon erősen össze van
5: teljesen szerves és organikus alapra helyezte az egészet, tehát hogy nem elektromos ketyerék, meg mechanikus berendezések, hanem gyakorlatilag élő lények a hálózat alapjai.
1: Nem, valóban, igazad van.
5: Mert hogy szerintem ez az érdekes, hogy ez lehet talán ilyen jövő, hogy a végén már csak egy ilyen nagy légyó lesz, amiben ilyen szerves molekulák így úszkálnak.
3: Az ősleves.
5: Az intelligens ősleves.
1: Az intelligens leves. Miért kell ezt ősleves? Mitől ős? Mert hogy még nincsen, tehát nem lehet ős.
8: Hát az intelligens leves.
1: Az intelligens leves.
8: Hello. Intelligens leves.
1: Tehát ez a betűlevesnek az új változat.
8: Tényleg jó napot, egy tányér intelligens leves legyen.
1: Szükségem van egy kis számoló kapacitás, ezért veszek egy kis levest.
3: De most kénytelen leszel helyette beérni mosóporral.
1: Mosóporral?
8: Ne.
1: Jó.
8: És tényleg ott lesz a Wikipédián, figyeljétek, tényleg ott lesz. Igen, hát időt kérünk.
1: No, hát ennyi volt, azt hiszem a magas lesz.
8: Na, mindenkinek nagyon köszönjük, hogy eljött, meg hogy meghallgatta. Ezen kívül pedig reméljük, hogy lesz még olyan tematikus nap, amikor összevontan tudjuk ezeket a dolgokat beszélni, és esetleg teljes legénységgel. Mindenkinek a legkellemesebb minden estét és lassú hétvégét majd.
1: Igen, én csak úgy tudom megfelelni a post-cyberpunkos felvetést, hogy felteszem azt a kérdést, hogy de ezen gondolkodjanak el a hallgatók, és a következő magas lesbe telefonáimra válaszokat, hogy szerintetek túléptünk-e már a postmodernen?
4: Megaszoltam.
3: De látom, jó indulatú vagy, ne a speedlight-ba telefonál.
4: Viszont a kedves hallgatókat, Illus Rádiót hallgatják a 90,3 FM-en.
3: És mese fog következni.
4: Skifi nap van, úgyhogy még lehet egész évfélig hallgatni különböző érdekes témákat. És jövő héten lesz magas lesz.
1: És fél óra kezdődik a moziban az Orion egész estés mozifilm, csak úgy mondjuk.
8: Pont ide lehet
1: ilyen. Bizony.
4: Akkor sziasztok.
8: Csáu.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgatok.

0: Meg szokták kérdezni tőled a neveddel kapcsolatban, hogy ugyan nem vagy rokona a 16.-17. század fordulóján élt Nyéki Vörös Mátyás költőnek, aki egyébként szintén dunántúli volt, állítólag baranyai születésű, egy ideig a prágai kancelláriában dolgozott, aztán pedig Győrben vásárolt magának házat, ott telepedett le.
1: Nem tudok róla, hogy a Nyéki Vörös családdal az én családomnak rokonsága lenne. Roppant hasonlít a két vezetéknév írásmódja. Az én vezetéknevem ője két ponttal van, Nyéki Vörösé Veoresnek írva, de az ön két pont nélkül. Az írásmód rendkívül hasonlít. Egyébként a 17. század közepén így írták a vörös-veres szót, az első ő megduplázva elővé, a második érdekes mód nem duplázva. Ha egyszerűen a színről volt szó, a vörös-veres színről, akkor is így írták, Veoresnek vagy Veoresnek. Szóval gondolom, hogy ez az egybeesés inkább a 17. század közép helyesírási szokásának a megmaradása, mint rokonság.
0: Neved szokatlan és furcsa írásmódja, akkor ezek szerint innen ered a 17. századból? Ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban már azon is vitatkozni szoktak, hogy hogyan kell kimondani, Vöresnek-e vagy Vörösnek?
1: Hát ezt én is szeretném tudni, hogy a 18. és jobban mondva a 17. századi kiejtés vörös volt-e, vagy vörös, vagy esetleg vörös.
2: Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra. Perzselő szomjat kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra. Korbú éhet kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak. Ha nem iszol meg engem, torkod lángot vett. Beled összefacsarodik, ha nem eszel meg engem. Nem kérdem, akarsz-e követni. Választhatsz köztem és kínod között, s a kínt választani gyáva vagy, igen gyáva. Nem tervem, hogy vonjalak a jóra, lépést sem teszek érted. Nem tervem, hogy várjalak a jóra, magad kívánsz jönni hozzám. Hogy vonjalak és várjalak, nincs olyan jelen. Kicsiny vagyok, mint a porszem. Szolgád vagyok, de meggörnyedsz előttem. Királyom vagy, de meg kell görnyedned előttem, mert ostobán bántál hatalmaddal, igen ostobán. Kicsiny vagyok, mint a porszem, s az atya megnevez engem, s az anya karján visz engem, mert comjat fakasztok benned a jóra, mert éhet támasztok benned a jóra, mert hiába hívtak téged a jóra.
0: A 17. századból? Ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban már azon is vitatkozni szoktak, hogy hogyan kell kimondani, Vöresnek-e vagy Vörösnek?
1: Hát ezt én is szeretném tudni, hogy a 18. és jobban mondva a 17. századi kiejtés vörös volt-e, vagy vörös, vagy esetleg veres. Ezt nem tudjuk a korabeli embereket meghallgatni, hogy beszéltek. Feltételezhető mind a három alak, a vörös, vörös, veres alak. De melyik volt abban a korban használatos, azon kívül különböző dialektusok is voltak, mint ahogy ma is vannak, lehet, hogy egyik dialektus így mondta, másik amúgy.
0: Hát ezt nem tudjuk valóban, de lehetséges van,

0: A minőség mellett a mennyiség kérdése ez feltétlenül foglalkoztatott. Azt hiszem, hogy akiktől kevés maradt mennyiségileg, mint Mallarmé vagy Heredia, azok is rengeteget írhattak, csak elegendő önkritikájuk volt ahhoz, hogy csak a javát tartották meg. Mennyiséggel általában így áll a dolog, szerencsés költők azok, és akik közé nem tartozom sajnos, akiknek van elég lelki ereje ahhoz, hogy csak a javát adják ki, és a többit elszórják, vagy egy kis része hagyatékként marad meg. Általában a költészetben a nagy kvantum, a Victor Hugo-i szörny kvantum nem jó. Mégis azt hiszem 100 költő közül 99 ennek a kvantumnak a nagy részét megőrzi, kiadja, és ez talán sajnálatos, de hát így van.
1: Hogyan születik?
0: Annak nincs egy módja, egy sine, hol így, hol úgy. Hol valami formai vagy hangzási elemből indul, hol tartalmi motívumból, hol csak valami puszta és egészen határozatlan sejtelemből, hol egy meglehetősen kialakult, majdnem kész dolognak a szavakba foglalása, nagyon sokféle útja, módja lehet, hogy van.
1: Ezek a sínek, amikről beszélsz, hogyan ágaznak ki az élményből? Mondanál erre egy példát?
0: Hát, ezek nem az élményből ágaznak ki okvetlenül. Valami lelki tartalom létrejön, és az valami módon realizálja magát szavakba. Erre példát a Vers születése című tanulmányomban elég sokfélét írtam. Azt említeném így hamarjában példának, hogy megjelenik csak egy puszta sejtelem, amit valamiképpen szavakkal követni kell. A Vers születése tanulmányomban a Rövid dal című vers van említve ilyen módon. Ne félj, harmattal jöjj az éj, bogjas felhők sietnek a hold előtt. Ahol a szavaknak nem annyira a tartalma, hanem egy ilyen e-é, vagy e-ő, vagy egyéb hangzás elemek rögzítik azt a sejtelmet, ami ott fellépett.
1: Te azt is írod ugyanebben a tanulmányban, hogy a költészet tartalmilag fogalmi, formailag auditív művészet, vagyis a fülhöz szól. Ezek a sejtelmek a szavak által valamilyen jelentést vesznek fel azért. Na most mit kezdjünk azokkal a versekkel, az újabb verseidre gondolok, amelyeket te magad is letrista verseknek, képverseknek nevezel, amelyeket nem lehet a fülnek megszólaltatni, elmondani.
0: Sőt, ezek a versek tekintve, hogy nem szavakat, hanem hangalapokat tartalmaznak, éppen hogy a fülnek szólnak inkább, mint az értelemnek. Csak hangzás alakok. Ange amban ulanoje balanga janebol. Mojitu ae mante utua hai manan. Jekale mille temme ajaja mimeno. Golopandu amenia ukua hai manan. Nem értelmetlenek, hanem az a közvetlen jelentése, mint mondjuk az asztal vagy a szék szónak, nyilvánvalóan nincs annak, hogy ange amban ulanoje. Szótárilag nem határozható meg, hogy ezek a szavak mit jelentenek. Mindamellett mégis valami módon meg kell, hogy legyen a jelentésük, hiszen felfogható.
1: Amikor te megtaláltad a magad számára a te csak versben elmondható tartalmaidat, amiről egyébként egy levélben is beszámoltál Várkonyi Nándornak, akkor ebben a fölismerésben az európai avantgárd költészetnek volt-e szerepe? Milyen szerepe volt?
0: Távoli szerepe volt, leginkább talán Valéry Szimetier-Marin című versének. Nem is annyira eredetiben, mint inkább Kosztolányi Dezső fordításában. Vagyis volt benne szerepe a nyugati avantgárd költészetnek.
1: Hogyan érinti meg az embert egy ilyen felszabadító hatás? Lehet ezt rekonstruálni most utólag?
0: Hát furcsának, idegenszerűnek hat, és fölkelti azt az érzést, azt a vágyat, hogy magyarban is valami hasonlót létrehozni.
1: Ami egészen más egyébként. Most így visszatekintve, meg tudnád-e mondani, hogy mi köt össze mégis Adival, Babicssal, Kosztolányival? Tulajdonképpen azt kérdezem, hogy hogyan látod, érzed a saját helyedet a magyar költészet folyamatában?
0: Hát Adit, Babicsot, Kosztolányit feltétlenül költőnek érzem. Magamat inkább kísérletezőnek, valami átmenet a költő és a kutató között. Nem érzem egészen költészetnek azt, amit én csinálok, sokkal inkább kutatás, kísérlet.
1: Én azt hiszem, valami mégis összeköt nagyon erősen Adival például a létélményetek azonossága bizonyos vonatkozásban. Ugye az Adiról tanultuk, hogy egyik alapélménye volt ez, hogy minden egész eltörött. Ugyanennek te is hangot adsz, hogy volt egy ősegész, és ez tarka részekre szakadt. Ez az élmény egészen más kifejezési formát kap nálad, mint Adiban. De mint létélmény valamiképpen meghatározza a te költészetedet is. Vagy ez csak egy feltételezés?
0: Nem feltételezés, de Adinál az, hogy minden egész eltörött, egy süllyedésnek, egy pusztulásnak, egy korrupciónak a kifejeződése. Nálam az, hogy a tarka egység részekké szakadt, rám zúdult a különbségáradat, ott arról van szó, amikor a csecsemő öntudatlanságából átlép valaki a részekké tagolt világba. Szóval egy biológiai, pszichológiai mozzanatot jelent, ami természetes, nem pedig beteges vagy ijesztő dolog. Mert hiszen, ha valaki megmarad a tagolatlan világnál, és nem válik a világa tagolttá, egy éves, két éves, három éves korban, hát akkor nyilván hülye marad, hiszen ismerünk olyanokat is, ez is bekövetkezik, hogy valakinél nem tagolódik a világ, hanem megmarad a csecsemő öntudatlanságában. De hát ezek beteg lények, és zárt intézetben vannak.
2: Urat, mit málló kőre nem bizol, mintázd meg levegőből. Van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből, mit kő nem óv, megőrzi ő, bezárva kincses öklét. Jövője nincs, és múltja sincs, ő maga az öröklét. Mint fürdőző combját, ha hal súrolta, s tovalít bent, így néha megérezheted önön magadban Istent. Fél emlék a jelenben is, és később, mint az álom, s az öröklétet ízleled még innen a halálon. Suttogás a sötétben. Kútból szállsz föl, te kedves gyermek, fejed mágja, karod vízfolyás, törzsed levegő, lábad iszap. Megkötözlek, de ne félj, szeretlek, és az én kötelékem a te szabadságod. Fejedre írom, szilárd vagyok, készséges, biztos és otthonos, mint aki a nőnek tetszeni kíván. karodra írom, ráérek, nem sietek, enyém az örökké valóság. Törzsedre írom, mindent betöltök és mindent befogadok, nem vagyok válogatós, de ki az, aki be tudna szennyezni engem? Lábadra írom, megmértem a sötétséget és lenyúlok annak mélyére, semmi sem süllyedhet odáig, hogy én ne legyek alatta. Aranyjá változtál, kedves gyermek, vegyél magadért kenyeret a vakoknak és kardot a látóknak. Öregek, oly árvák ők mind az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátukon, mind cipekednek hazafelé, vagy tikkat nyárban a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett hogyan alusztak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan csüggetek, mint hervadt őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág, mindazt dalolja az ő fülükbe. Életkatlanban régi étek, életszekérrel régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz, téged megettek, téged leszúrtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül, és már csomagol. És néha, hogyha a kezük játszik egy szőke gyerek fején, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata, 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondást nem tűrő kéz parancsszavát. No, gyere, tedd le! Valstriszt, hűvös és öreg az este, remeg a venyiget este, elhull a szüreti ének, kucskóba bújnak a vének, ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik, mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros lázban, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.

Vals Triszt, Vörös Sándor költeménye. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték, mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg.

0: Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, titi-titi, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl ne mász, mert üszkös a fadereka kikorhat.
1: Szerinted mi lett annak a magyarázata, hogy nem veszik észre, sokan nem veszik észre a művedben, a költészetedben, azt például, hogy te írtad az első Hitler ellenes verset a magyar költészetben még 1933-ban?
0: Hát az a helyzet, hogy mindenkire ráragasztanak egy címkét, Szép Ernő a gyermeklélek poétája, és Ady Endre a szenvedélyes, vagy a bohém, a züllött, ráragasztanak egy cédulát, ami a verseinek egy részére illik, a többire pedig nem. Hát ugyanígy jártam én is, rám ragasztották a közélettel, a politikával nem törődő költő címkéjét, és azokra a versekre, amikben nincs ilyen vonatkozás, ez nyilván talál is. Azokra viszont, amiben pont ez van, azokra nem találhat. Ars poetica, öröklétet dalodnak emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget, bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked. Dalod az öröklétből tán egy iszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, otromba sárcipődet, szolgálj a géniusznak, add neki emberséged, mely pont és végtelenség akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek és megint messze szállnak.
1: Mibe lehetne összefoglalni azt, amit költészeted mond az emberi történelemről?
0: Hát ez elég kényes kérdés. Ugyanis én azt mondom, hogy a történelmen cappat most már túl kell lépni. Át kell menni egy történelem utáni korszakba, addig béke és nyugalom nem lesz. Sőt, atomfegyver és hasonló birtokába az ember előbb kifüstöli lába alul a talajt, mint mielőtt elérhetné a történelem utáni kor felnőttségét és békéjét.
1: De a régi természetével hogy tud átlépni az ember egy történelem utáni korba?
0: Úgy látszik sehogy se, és itt van a baj.
1: És a remény? Hogy mégis át tud lépni?
0: Hát reménykedni mindenbe lehet.
1: Te is reménykedsz ebbe, hát mit jelent? Mi mást jelentene a kommunisztikus ember, akiről beszélni szoktál?
0: Amikor ezt leírtam, akkor talán még reménykedtem benne. Ma már ez a remény legalábbis nagyon halványka.
1: Miért?
0: Mert annyira a történetiség kategóriáján belül tud csak létezni az ember, ami viszont úgy látszik kisodorja alul a sámedlit. Nagyon nehéz helyzet ez. Az a történelmi nyomás, amiben mindnyájan élünk, ez nem bennem indult el. ki tudja, hogy ez mikor. Ez az emberiségnek most már nagyon régi élménye, talán nem ősi, de legalább 5-6 ezer éves élmény.
1: Ezzel azt akarod tulajdonképpen mondani, hogy az emberiség...
0: Majomország. Hely, de messze, majomország, ott terem majomkenyér, majomablak, majomrácsán, majomnótát ráz a szél. Majomtéren, majomréten, majomhősök küzdenek, majomszanatóriumban sírnak majombetegek. Majomtanártól majomlány, majomábécét tanul, gazmajom a majombörtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majommalom, lesz sok majom majonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majompóznán majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.

0: bevezetésül nem saját vers, hanem egy ausztrál néger esőhívó, esővarázs, minthogy nem szavakból, hanem indulatszavakból áll, lefordíthatatlan, tehát az eredeti nyelven hangzik el.
1: Sándor Vörös, La Hund Bazar. Marden la strato mordo mal fermigis Hund Bazar, per tamburgin inauguris Hundorella Baltazar. Hund Bazar, Hund Bazar, Hundorella Baltazar. Bunta hundo ok forinto in blanca costas nure quar, et por du forinto estas jam hundet por clientar. Hund bazar, hundorella, Baltazar.

A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sokahal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond neszed le. Sejhaj fonóba, sok a lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falom közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke beleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a Rika, nevet a Rika, nevet a kicsi Sárika. Meg kell értetni a Sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika.

0: beszélnek erről a piacon és az utcán és akárhol is, csak az nem jelenik meg nyomtatásban, az elvész. Ha egy öreg parasztnéni, vagy egy külvárosi iparos ember, vagy bárki naplót ír, leírja az élete történetét, különösebb művésziség nélkül, a saját szavaival, abban ez az atmoszférikus nyomás ugyanúgy megjelenik.
1: Legújabb kötetedben egy egész ciklus vers van gyerekhangon, ami egészen más, mint mondjuk a Roncszőnyegnek, vagy a Magyar Etüdöknek a darabjai.
0: Igen, Karácsony Gábor, a festő és grafikus figyelmeztetett arra, hogy érdemes a gyárfalakat, a kapukat megnézni, amit gyerekek telefirkálnak rajzzal is, szöveggel is, malacságokkal, mindenfélével. Ezeket érdemes jegyezni és valamit alakítani belőle. Karácsony Gábor is ezt művelte, ő a gyerek rajz és nem a gyerek szövegek terén, amit az apró gyerek közönség igénye nélkül oda rajzol egy telepnek a vaskapujára, vagy a háznak a falára, kerítésére. Ez egész más, mint amit gyerekversként ismerünk. Sokkal spontánabb és kidolgozatlanabb jelenségek, nagyon érdekesek, és sokat lehet belőle csinálni.
1: De ezek a versek, amikről beszéltem, nem a gyerekversek, a falakra írt gyerekversek lemásolásai, hanem egy kifejezési, új kifejezési lehetőség nyílott meg ebben számodra, amit eddig nem műveltél. Ezt azért tőlük kaptad, szemléletet, látásmód, nyelvet.
0: Igen, valóban.
1: És mégsem az övék.
0: Hát az baj, ha nem az övék. Én azt hiszem, hogy lényegében mégiscsak az övék.
1: Úgy értem ezt, hogy ők nem tudnák megcsinálni. Pedig rengeteg verset fölírnak a falra.
0: Sőt, ők tudják csak megcsinálni, hiszen én is abból veszem, amit ők csináltak.
1: Akkor mégiscsak jelen kell lennie a teremtés valamilyen elemének.
0: Jelen is van, csak ez a teremtés elem ilyenkor nem belőlem fakad, hanem azokból az ismeretlenekből, akik a falakra firkálnak, akik különben sokszor nem is gyerekek, hanem kamaszok.
1: Hát aki hallgatja ezt a beszélgetést, akkor most beleszólna nyilván, hogy mi a te szereped ebben az egész tevékenységben. Miben látod te, ha mindent elhárítasz magadtól?
0: Nem hárítok el mindent, mert lejegyzem, és ha szükséges, valami módon megformálom.
1: Hát valaminek eszköze vagy végül is te is, amikor a saját verseidet írod.
0: Igen, kétségtelen.
1: De minek?
0: Olyan erőknek, amiket nem egészen tudunk definiálni, nem egészen tudunk nevén nevezni. Van úgy, hogy amit megírni, amit megformálni nem tudok, az egyszerre csak zápor esőszerűen megjelenik az ember agyában, megformáltan, készen. Ezeknek az erőknek a működése nagyon nehezen követhető, nagyon nehezen fejthető meg, vagy éppen sehogyan sem.
1: Előfordulhat a költővel, hogy a
0: A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pájon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet.

0: Most olyan ütem következik, amelyikben ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet.
1: Dal a jégpacsokról.
2: Jégpacsmacskák ez estelen, jégpacsmacskák mind ül meg áll. Jégpacshold süt szépségesen, jégpacsmacskák meg jégpacsi bál. Jégpacsmacskák fehér-feketék, jégpacsmacskák kicsit-kicsik, jégpacsmacskák vígfényesek, ha kornyikálnak, jól esik. Jégpacsmacskák vígarcúak, jégpacs szemeik ragyogó feketék, figyelt kecses úri modorukat, várják, kell a jégpacshold kerék. Jégpacsmacskák lassan növők, jégpacsmacskák nem túl nagyok, jégpacsmacskák kigömbölyödők, s a tánctudományok dzsik s gabok. Míg a jégpacshold meg nem jelenik, toalettüket rendezgető, mosakodnak és ringnak füleik, tappancsaik törő közé. Jégpacs fekete-fehérke kúc, jégpacsmacskák arányosak, ugrálnak, mint dzsinegen fabohóc, jégpacshold pillantásról. Még délelőtt mind hallgatag, még délután sziesta volt. Terpszikoréi tudományukat lejti, ha kél, pacs, macska, hold. Jégpacsmacskák fehér-feketék, és mondtam, nem figyelsz, kicsik. Amikor viharzik az éjjeli jég, halban fickántani jobb neki. Mikor ragyogva ég a nap, azt hinnéd, mind mit sem csinál. Őrzik kondíciójukat. Lesz pacsmacshold, pacsmacska bál.

Vörös, a disznó. Sárban petrengtek, és azt mondják, hogy mocsok a sár. Milyen mocskosak. Sárban petrengek én is, de nem mondom, hogy nem szabad így. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok. Lemarjátok egymást az elederről, és azt mondjátok, szeretet, milyen mocskosak vagytok. Elmarom társamat a vájú mellől, nem szeretem és nem is gyűlölöm. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok. Megeszitek egymást, és engem is, és azt mondjátok, ne ölj, milyen mocskosak vagytok. A malacon fejét is leharapom, és jó ízűt böffenek utána. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok.

gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, még iramodva merül a tél sötét retőjébe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál erején bukdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát. Az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibb, s még titkosabbat. Figyeld csak! Ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsiny, máskor határtalan, pedig nem változik, és láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs méretese rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, a kinti űr s a bennünk rejlő egymásba ölönni. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csonkok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fényillat. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk. Kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más. De látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösöket. Mélyebben, mint a gondfészke szívedben, kérge alatt minden dolognak a tünemények medrei, a világ elesztékei ragyog, örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű, párába borult paripák dobognak, megvillan tajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint hétől az orvont. Vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled.

Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemül a szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyai szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsenge füzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kincsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabibe ma vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérre lövezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben.

A második énekből rákához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovaleng vele, zengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhuszúdan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit, s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, happuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Lát szerelemre kíváncsi a másika, édese Hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a testet. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi, közeleg a lépted. Gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad a takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűs berek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár.

A hatodik énekből, Harihoz szól a barátnő. Édesed érted epedve tekintszét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre s a búban elolvad. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged? Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre. Ó, Hari úr, ráthá ott a lugasba simul.

Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ü, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ü, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü, ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta.

Most néhány forró övi motívum következik. Maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első. Gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, add nekünk boldog ág, gyümölcsfürt ingatja a szél. A második. Madár, te madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi hugunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő, mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz, a tűz. Hetedik. Rengeteg tövis éjszaka, rengeteg

csönd, tücsök cirpelés, én csöndem szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének, sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem szívem dobogását.

Du bist eins. Du bist eins. Schönd beke fein. Schönd fein ja beke, schönd ja fein beke ja schönd fein ja schönd beke fein. Beke schönd das fein ja fein, schönd ja schönd schönd ja fein fein ja beke schönd fein. Lumban kő, csönd, kövek, kövön, fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton fényingája, kútban csöndajkája, csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény, halmai, föld, keblei, kút, karjai, kő, lábai, víz, szél, lomb, torkú, csönd, fű, ruhájú, fény, kő, arcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája. Csönd, béke, fény, hímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak, verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövöngyík, fénylő, néma, bálvány. Béke veled, szeretőd, lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában. Rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, hüve, béke, kutya. Szállj, békés lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenk, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fény, ünnep, lengy, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

Most egy részlet 11. szimfóniámból a harmadik tétel. Suhan éjfél tájt, viszi lámpáját, laza felhőben, mit a fény jár át. Habon eltáncol, fedi rőt bársony, s lila légfátyol, hol a tengerpart fordul a hegy alatt, mit a víz megmart, fut a fenyvesben, meg a tisztáson. De te honnan kelsz, hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden árnyékot, sose vonul a habok pásztáin tova, se a part kútsora, se a sivatagi tér, nem az árnyat helye, sem az alakod nyoma. Mégis a völgyben a suta hajlékok, szerelem paloták, ha te megjöttél. Mennyei, hova tűnsz, mi a szándékod, rőzsetűzünkkel ahonnan a lángfoga, lebegő lépteidig fel sosem ér, sem a parazsak-e, tűzidarazsak-e, rózsák, csak az üszkök, a hűlt pernyék, hamupora, csak a bánat, vágy, fekete muhóság. Mesztelen égi való, hova hívsz haza? Halad éjfélben, hol a fellegben, hol a felhőn túl lepi mennykatlan, tere bontatlan, maga rejtetlen, szíve befödetlen, szeme álmatlan, kegye akaratlan, heve hihetetlen, neve sértetlen, szava mondatlan, vágya segíteni áldatlan, soha míg vaslánccal leszegik a bikafejet, és patkány figa őrzi a kincseket, és disznóvér eteti a gyerekeket, a nagy istennő addig mostoha.

0: Túlba, nagypapa leszállt a túlba. A magyar etűdök sorozatból. Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, belezendít citeráján. Piros alma szívem ágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám.
1: Volt nekem egy cimborám, mosakodni restelt, kéményseprő fogta meg, vitte a kisembert. Volt nekem egy cimborám, nem volt soha tiszta, aki arra rátalál, mégis hozza vissza.

zebrak, csíkos szép lovacskák. Afrikai vad lovacskák, jól játszotok ti bujócskát, dúsfűben a réten, dúsfűben a réten. Csupa csík a zebra írha, mint a megvonalazott irka, lábtól fejig vonal minta, rajzolódik szépen, rajzolódik szépen.

Chip, chap, egy, csepp, öt, csepp, meg, tíz, olvad a jégcsap, lecsepeg a víz. Bolygó zápor libben táncol, suhog a füsűrűjén faágán. Kéklő halvány felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó.

Irenádon sikló kúszik, kicsi patakágyon vízicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós ízzen, vízicsibe népét tereli a vízben. Értükrében látszik az ég is, feje tetején a vízicsibe nép is. Siklók, békát, pókok látják, vízicsibe pásztor, vízicsibe nyáját. Alsó végen, felső végen, csoda nagy sürgés, forgás. Malacok, oi, oi, disznók, röf, röf, csördít nagyokat a kondás. Alsó végen, felső végen, fakapuk nyílnak máskor. Tehenek, birkák, be, be, ordít nagyokat a pásztor. Alsó végen, felső végen, nem öröm héjból kelni. Akacsák, zsáb, zsáb, pulykák, rup, rup, őket sose viszi senki. Istár pokoljárása, Babilon rege. Ama honba, amit ismersz, honnan soha sincs visszatérés, küldte vágyát Istár úrnő, hold leánya, emberek anyja, vonuló felhők szép nővére, mint nyilidegről lőtte vágyát árnyak házába, a sötétség hajlékába, ama házba, hol a betérő befele fordul, vissza se pillant, ama az útra, amely lefelé visz, vissza nem hoz soha többé, ama házba, hol a kapun világosság nem világol, ama helyre, hol agyaggal táplálkoznak, iszapot esznek, ama házba, hol madárként öltözködnek tollrugába, ama partra, hol a sás közt hódként fészkelnek a lelkek, ama házba, hol sírás sincs, féltésre sajog, vérse lüktet, ajtó és zár porlepet. Mikor Istár a határt elérte, a kapu őrének kiáltott, hely, te kapus, te nyisd ki a kapudat, hogyha nem nyitott ki, letöröm a lakatot, szétverem a kapufélfát, fölvezetem a holtakat, hogy egyenek, éljenek, az élőknél többen legyenek a holtak. Szólt Istárhoz a kapu őre. Állj meg, úrnő, hely, ne rombolj, megyek jöttödet, megjelentem, hadd tudjon róla, állatú asszony. Amint Allatú hallotta a beszédét, a levágott fához, a levágott nádhoz lett hasonló, és sikított, mi vezette szívét hozzá? Menj víz őre, nyisd neki kapuidat, bánj vele rendjén, áll a törvény. Ment a víz őre nyitogatni kapuit. Első kaput rányitotta, koronáját elrabolta. Mészék fia, a koronámat miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, Allatú parancsa. Másodikat rányitotta, ékes övét elrabolta. Mélység fia, ékes övem, miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, Allatú parancsa. Harmadikat rányitotta, melkendőjét elrabolta. Mélység fia, melkendőmet miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, Allatú parancsa. Negyediket rányitotta, szőttes ingét elrabolta. Mélység fia, szőttes ingem, miért veszed le róla? Csitte szót se, jöjj be, Allatú parancsa. Hold leánya, emberek anyja, vonuló felhők szép nővére, szült mesztelen fényességben áldogált a sötétségben. Siratni jöttem az ifjakat, kik szerelmük előtt elpusztultak, siratni jöttem a lányokat, kik hasztalan vártak, elhervadtak. Siratni jöttem a férfiakat, kik asszonyuk mellől földbe rogytak. Siratni jöttem az asszonyokat, kik emberükről leszakadtak. Siratni jöttem a nyíl halottait, kiontott vérükbe roskadókat. Siratni jöttem az aggokat, kik háznépük közt elszáradtak. Idejük előtt elpusztuló picinyeket siratni jöttem. Hömpölygette, kondította Istár hangját a pokolöble, árnya oszlott, csöndje foszlott, vízszállt a magasból, láng tört a mélyből, tűz hult a magasból, habkelt a mélyből, a halottakba élet nyilallott, jajgatás, kiabálás verte a házat, vergődtek a porban, nyüzsögtek a sárban, látták a fényességet és feléje tülekedtek, bokáját húzták, térdét ölelték, kezét kapkodták, lábát marták,
Istár szívét átfogta a mélység. Mikor látta Allatú asszony, kiáltott Namtárnak, szolgájának, vidd őt, Namtár, lökd a zuhogóba, szemét sújtom sötétséggel, derekát sújtom dermedtséggel, lábát sújtom súlyossággal, szívét sújtom homályossággal, fejét sújtom bénasággal, egész erejét semmiséggel, minden világ végeztéig. Vitte Namtár, a zuhogóba lökte, hidegér csordul a falakról, üres visszhang csörög a mélyben, ki itt alszik, hold leánya, ki itt alszik, tiszta derekát nem fedi inge, keblét kendő nem takarja, fekszik a vízben, mint a szikla, mint ár ellen beledült szálfa, halántékán zuhan a zúgó, térthajlásán zubog az örvény, minden világ végeztéig. Akkor föl kell Ea Isten, emeli fejét, szól fennszóval, férfit alkotok, harcos teremtek, Uddusunám írta győzhetetlent, fordítsa szemét az éjházára, négy kapu nyíljék sorra előtte, Allatú örüljön jövetelének, hárfákkal vigadjon és fuvolákkal, szálljon öröm az éjházára. Amint Allatú látja a harcos, csipejét veri, ujját harapja, rikoltoz a sötétségben. Ostoba dolgot kértél tőlem, tűnj előlem, Uddusunamir, a mélység iszapja legyen lakásod, az ösvény homokja legyen ételed, szemét dombot túrj körmeiddel, élő csontot kásává rohadjon, véred megbüdösödjön, fuldokolj saját szagottól, mert te házamba törtél, oda van az én uralmam. Kidöntöm a kapufélfát, szétzúzom a palotát, beverem a boltozatot, kővel, érccel összelapítom, tövig rontom a falakat, recsegjenek a küszöbök, hulljanak az eresztékek, égjen, ami éghet, törjön, ami törhet, a kapukat széthasítom, forgáccsá verem. Majd Istárhoz megy a harcos, megtört szemét megsimítja, dermet derekát megsimítja, nehezült lábát megsimítja, homályos szívét megsimítja, béna fejét megsimítja, ruháját, ékét visszaadja. És majd föl kell Istár úrra, és majd föl kell és megindul, nyomában az ifjak lányok mennek a földült palotából, tolongnak a férfiak, asszonyok, tódulnak a csecsemők vének, és a nyíltól elesettek, kiontott vérnek halálát haltak, mennek, mennek nagy tömegben, áradatként föl a mélyből, lobogó lángból, törmelékből, mennek, mennek énekelve, majd ha föl kell Istár úrnő, majd ha föl kell és megindul, mennek mögötte hosszú sorokban, mint nagy folyamok hömpölyögve, mennek, mennek koszorús fejjel, fadobokkal, fuvolákkal, s raknak négy szép magas mágját, édes füstű ritka füvekből, s fényük, mint a nagy erős nél, beragyogja a négy tájat. Látja Istár a mágiákat, táncol és tapsol örömében, odalép az első tűzhöz, beledobja koronáját, odalép a másodikhoz, beledobja ékes övét, odalép a harmadikhoz, beledobja melkendőjét, odalép a negyedikhez, beledobja szőttes ingét, szűrt vesztelen fényességben világolat

Piros Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és Vörös Sándorra emlékeztünk születésének 100. évfordulója alkalmából, amit tegnap volt. További jó tudósodást!

0: Honti Hanna, 24 óra!
1: Ból már nem sok.
0: Már alig van.
1: Valentin nap. Van hajnali három.
0: Zombik. A zombik napja.
1: A zombik. Tegnap voltak a zombik, nem? Vagy ma is zombik?
0: A Valentinok a zombik.
1: Pénteken van farsang, nem? Két pénteken keresztül.
2: Nem? Mi? Már lemaradtunk egy farsangról? Ja,
1: persze. A most. Sőt, kettőről is. Ja. Előző pénteken is farsang.
3: De nem most van még a farsang időszak?
0: Húsvét
1: van. De nem, elvileg farsang van, tehát, hogy... Mindegy, tehát, hogy igen, Honti Hanna van, Omikron van a pult mögött, és a vendégeink fiatal emberek hajnali háromkor.
0: Hol olvastad ezt a szót, ezt a fes?
1: A szemükön.
0: Ja?
1: A szemükből és a tokájuk állásából olvastam, hogy ezeket, hogy mennyire frissek és fessek. Név szerint itt van, mondhatom úgy, hogy az Imagy Core, illetve az Imagy Show-ból Bobby és Cash, vagy, tehát, hogy ezt használhatom?
3: Persze.
1: Nem jogvédett meg ilyenek.
3: Ne.
1: Jó, oké, illetve a Game Day iroda képviselő, ugye Gergő és Imi van közöttünk. Szerbusztok, srácok!
2: Sziasztok!
1: Az első dolog, hogy hogy bírjátok a hajnali hármat, hogy
0: de mi az, hogy iroda vagytok? De már mi az, hogy iroda vagytok?
2: A névválasztás ez a legutolsó dolog volt, amit kiválasztottunk egy műsorunknak, tehát hogy Game Day az alap volt.
4: Az se volt alap.
2: Nem, de hát mindig, igen,
4: de az úgy volt alap, hogy nem tudtuk, hogy az alap.
2: Igen.
4: Mert ezt a csatornát elkezdtük tervezni egy, nem tudom, egy majdnem évvel azelőtt, hogy elindítottuk. És tényleg úgy voltunk fel, hogy akkor már minden megvan, meg lesz, hogy mivel csináljuk az adásokat, minden. Első adás mikor megy ki, majd vasárnap, és ez egy pénteki napon még azon veszed észre magad, hogy nincs nevünk. Be kéne foglalni a domaint.
0: Még bejutott eszetekbe.
4: Igen, de hogy akkor volt két napunk logót csináltatni ehhez, meg stb. És így mi legyen, és rájöttünk, hogy Gergő mindig Game Day-nek hívja azt, amikor van egy kis időnk pihenni, meg játszani. És akkor Game Day. És mi legyen ez? Aztán nem akartam kivenni a szádból a szót, és utána elkezdtük pörgetni, hogy hát igazából ugye mi egy hét egy játék, próbáljuk majd egy kicsit ilyen kvázi intézményesített keretek között, akkor ez már egy vállalkozás, ez egy cég, ez akkor ennek kell, hogy irodája legyen. Akkor ez egy Game Day iroda.
0: Majdnem, mint az offshore cégeknél. Igen.
2: Hasonló logika.
4: Annál több munkát
0: végzünk.
1: Igen, tehát ugye kezdjük ott, hogy ugye amikor ti ezt megalapítottatok, tehát nektek akkor kellett lenni egy közös pontnak, tehát hogy valahol kellett találkoznotok, valahol el kellett ezt indítani, nem úgy van ukmukuk, hogy összeülünk és műsor gyártunk az internetre, tehát hogy nem gondolom, hogy alkalomattán az instant közepén jutott az eszetekbe.
2: Nem. Kellett, hogy tábla, ahova rajzolgatunk, és kihúzzuk az ötleteket. Úgyhogy még az egyetemen így órák után bennmaradtunk, és akkor ott írogattuk fel, hogy mi az, aminek mindenképp lennie kell benne, és mi az, amit hajlandóak vagyunk elengedni. Úgyhogy onnan indult az egész szervezés, de hát aztán az iroda maga az, az én lakásom, ahol összegyűjtöttük a konzolokat, meg a gépet, meg ilyesmi, és akkor az lett ott a munkahely. Úgyhogy ilyen szempontból megtartottuk ezt a koncepciót, hogy egy helyen összejövünk, és akkor kreálunk valamit.
1: És ezt mindenkihez idézem most a kérdésemet, ez mennyire munkahely? Mennyire munka ez, amit ti csináltok, akár mint a lakásod, akár mint ez a projekt, amit internetre való műsorgyártás alatt értetek, ez mennyire számít nálatok munkának? Tehát a munka alatt azt értem, hogy na, fel kell kelni, be kell menni.
0: Ő utálja a munkáját, és ebből az alapkérdésből kérdezi, hogy ki is utáljátok el.
3: Ugye nálunk ez azért más, mert ugye van egy két oldal dolognak, ugye van az Imagy Show része, amit ugye nap mint nap ugye én összehakegyek magunknak, plusz van az Imagy Core, ugye amiből képződött ez az egész szó, és ugye az emberből mindjárt klipeket csinálunk, tehát vannak olyan emberek, akik elvárnak nekünk egy színvonalat, egy minőséget, egy klipet, egy produktumot, amit majd ugye indíthatnak ugye zene, ahova csak akarnak, tehát nem rajtunk múlik. Tehát kvázi nekem beírni a melóval nagyon rövid idő, tehát ez tök jó, mert egyébként tuti elkésnék, és...
1: Mert te is otthon dolgozol azért?
3: Igen, mert ugye
0: van
3: már átalakult a lakás, van egy szoba, amit abszolút átalakult ott, egy ilyen stúdió vág, green screen, meg minden háttér már van, meg csak erről szól az a szoba, tehát az csak erről híres most már, hogy ugye gyakorlatilag ott ugye tudunk stúdiózni akár, tehát stúdió felvételeket csinálni, majd nem zenét, hanem konkrétan ilyen videókat, Illetve hát, hogy ott vágunk, ott mi ez a brainstorming akár, hogy vagy ha jönnek hozzánk, hogy megbeszélés egyvek, akkor ott van egy exkluzív környezet, leülünk szépen.
0: De összegyűjtöttetek pénzt, vettetek 4 GoPro kamerát, és vagy hogy képzel?
3: Nem, mert az ugye ez a forgatás rész, az abszolút ez ugye ettől független a testvérától. Ez már sokkal régebbre nyúl vissza, és abból alakult ki ez, hogy én egy ilyen netes online karriert is elkezdtem volna építgetni, és ez a klippesdi, meg ezt, hogy forgatok, ez onnan indult ki.
1: Igen, kvázi. Ezt akartam, hogy ezt válaszok a podcast, hogy mi volt az alap,
3: hát az alap az abszolút az Imagic Core nevezetű dolog volt, ez 2012 novemberére tehető vissza.
1: Ez tulajdonképpen micsoda ez az Imagic Core? Hogy tudnád definiálni magatokat?
3: Hát egy forgatócsoport, én tudnám mondani. Tehát szerintem ez a legjobb szó talán rá, hogy volt egy zenész ismerősöm, nemzetesen a Funkadeli, hogyha szem lehet nevesíteni, a Kőházi Feri, és beszélgettünk még egy fél évvel rá való nyára, hogy mi az a dolog, amivel így ki lehetne rukom, előtt én grafikával foglalkoztam, ahova el lehetne még ebbe a világba. Tehát is, hogy a mozgókép az, ami tehát mindenki néz videókat, és ez abszolút olyan közeg, amit így meg lehet kvázi még nem is lovagolni, hanem úgy be lehet még kitörni talán. És mivel én szeretem a grafikákat, elindultam erre, ugyebár erre a területre is.
0: Mi, elkezdett tanulni?
3: Hát igen, így magamtól.
0: Jó, csak hát úgy hogyan?
3: Igen, abszolút. Tehát én nem értettem hozzá, de így bevállaltam az első klipemet, és így valahogy megszületett végül is. De mivel ismertem ugye azt a termékcsaládot, így nem volt olyan nagy váltás, és így kialakult ebből az, hogy utána ugye az ismerettség révén, ugye, hogy mégis egy zenész, ugye volt egy-két olyan ember, aki szeretett volna ilyen dolgokat. Illetve utána jött a Kobi, ugye, aki most nincs itt, de ugye vele csinálják ezeket a dolgokat, neki alapból van a zenei szférában nagyon sok ismerőse, tehát vele alapból könnyebben nagyon sok embert ismer, és így azért tudjuk így a léptéket fölvenni a megrendelőkkel, kvázi. És ez volt ugye az alapütemterv, hogy ugye ez a klip dolgok, hogy ugye ennek is vannak ugye lépcsőfokai, hogy nyilván van egy olyan szféra, amit nem tudsz megütni, mármint egy kezdő zenész nem tudja kifizetni egyszerűen, mert nem tudja. És van az, ami nagyon-nagyon az a legalja, ami tényleg ez a mobiltelefonnal, meg tényleg megnézed, és tudod, hogy egy dzsuva az egész. És ezt a kettő közé belőttük ezt a dolgot, hogy azért, aki már szeretne jobbat, de még a legjobbat nem tudja megfizetni, de azért mi már azért tendálunk a felé, hogy azért mindig innoválunk, meg megteszünk azért mindent, amit tudunk a dolgainkban, hogy azért a legjobbat hozzuk ki a projektekből. És az évek azért szerintem minket igazolnak, hogy azért elég szép dolgot el tudunk
1: kérni. Hány évet csináljátok?
3: Hát ugye 12, most már második, harmadik éve lassan nem is tudom már. Nem tudom, mert telnek az évek egyebek, és így én nem is ezt figyelem, hanem az, hogy
1: tehát folyamatosan megkeresítek ezeket a munkákat, tehát hogy ez nagyon nagyon jó.
3: Abszolút. Hát ugye gyakorlatilag egyikből a másikba, a projektekbe haladunk, és így ez a háttér, nem is háttértevékenység, ez a főtevékenység, és mellette van ugye az a YouTube-os történet, ami így köré szövődött, ha mondhatjuk ezt így.
1: Csak ezt te nektek is vágyad volt, hogy fél kis, hogy az internetre kell gyártani?
3: Hát ez egy jó kérdés, nem? Mert én is látom, hogy YouTube-osokat, meg csinálnak ilyen videót, olyat, és...
1: Ugye, mert egyszer már erről beszéltünk itt,
3: igen.
1: Nem tudom, mikor voltatok itt nálunk, ugye
3: nem nagyon meleg volt, arra emlékszem.
1: Igen, és nagyon sokan voltunk, nagyon akkor sokan is, voltunk. Igen, de így szűken igazából, nem tudom, ki hallgat éppen, aki azt is hallott, és egy melletuncsi lesz.
0: De hogy kérnek föl a melóra? Egyszerűen hogy találnak meg? Hogy igen,
3: hát,
0: hogy?
3: Hát azért most már szerintem az van egy bizonyos körben egy kvázi hírünk is, hogy azért
0: tudják. Ja, hogy a híretek viszi el?
3: Persze, azért megrendelők alapján azért terjed az embernek a... Meg hát azért szerintem egy minőséget képviselünk, amit tudják, hogy ezek mi vagyunk. Tehát egy olyan képi világ megjelenítés, ami hozzánk köthető, és aki ilyet szeretne, az nyilván megtalál minket. Mi lehet, hát a megrendelők alapján ők egymás.
0: Jó, mert azért mondom, hogy ott találnak meg, akkor van már egy vizuális világotok, amit választanak.
3: Igen, abszolút. Hát főleg van egy ilyen vizuális világunk, mert azért követjük mi is ugye a kortársainkat, és azért látható az, hogy sokan merre mennek, vagy mivel nem törődnek, és mivel alapból törődünk, ezért ugye kirejű az, hogy nekünk van egy olyan megjelenésünk, ami egy bizonyos képi világ, amit mondjuk egy olyan filmesebbnek hívunk, ez egy ilyen vezérszó mondjuk úgymond, és sokan bizonyos dolgokat egy videó utómunkálásán nem vesznek még figyelembe, na mi ezt igen, és nekünk ez az elényünk, hogy nekünk van egy olyan adóászunk, hogy sokan egy bizonyos lépést kihagynak, és mi ezt megcsináljuk. Uh-huh. Úgyhogy ezt nem tudják, hogy pont a legutóbbi ilyen felkérésünk volt, hogy kértek egy bizonyos klipet, hogy ezt leforgatják nekik, de hogy az utómunkát nem tudják megcsinálni, és így ültünk, hogy ezt nem tudják megcsinálni, hát jó, uh-huh. erre jöttetek. És kész. És ennyire egyszerű a dolog, hogy az, hogy valakinek egy kamerája, az önmagában uh-huh. nem túl sok dolog, tehát azután még kell ezzel foglalkozni. Egyrészt az utómunka, és mi azért foglalkozunk, hogyha kész van a klip, azzal is ugye a Kopinak elég sok, vagyis hát vannak kapcsolat ilyen média szegmensekkel is, ugye azért így az átfutását is azért nézzük, hogy hova jut el az egyik projektünk A-ból B-be, tehát nem ér ott véget, hogy mi leforgattuk, hanem mi azért szeretjük azt látni, hogy ez a mi gyermekünk, tehát azért az nekünk fontos, mint referencia, mint mű, hogy az hol jut el.
1: Nálatok,
2: Gergő,
1: mi az az
2: alapeszencia, amitől ti ezt
1: elkezdtétek és kamerát
2: vettetek? Hát, játékos téren azért elég tömött a YouTube ilyen pillanatban, tehát hogy az általában a játékos közeg az kifejezetten technikailag művelt, úgyhogy le tudja gyártani a saját műsorait. Amit mi próbálunk képviselni, meg ami nekünk ilyen alapvetés, az az, hogy minőségi, meg esztetikailag elemző tartalom, ez relatíve ritka. De az a helyzet, hogy talán még amerikai szinten is, tehát hogy kevés ember szeret ezzel ilyen szinten foglalkozni. PewDiePie a maga 30x millió feliratkozójával az nyilvánvalóan hasít, de ő nem elemez, tehát hogy ő nem azzal foglalkozik, hogy mitől jó egy játék, mitől uh-huh. művészet egy játék, hanem hogy mitől vicces. Uh-huh. Úgyhogy mi ennek a másik oldalát próbáljuk megfogni, hogy mitől érték egy játék, egy igazán semmilyen tömegjáték, az miért hasonlítható egy igazán semmi tömegfilmhez, és hogy melyek azok az alkotások, amik viszont művészi magaslatokba is tudnak törni. Uh-huh. Úgyhogy a Game Day irodának szerintem így ez az alapvetése, ezt az értéket megtalálni.
4: Ezt segítünk válogatni igazából, mert annyi játék jön már ki, hogy követhetetlen. És ami közönségünkön látszik is, hogy az idősebb korosztály, itt idősebb alatt értem ezt a 18 kötőjel 35-öt, és
1: annál
4: nekik...
1: Idősebbnek
4: számít. Hát játékos... Persze, ebben az a meglepő számunkra, hogy igazából akik már ilyen 90-es években elkezdtek játszani, akár már középkorúként, vagy velünk egykorunk, az még játszik, viszont ugye neki lehet, hogy van már feleség, gyerek, nagy munka, stb. És egyszerűen fontos, hogy mire ne pazarolja el az idejét. És tök jók azok a visszajelzések, hogy hú, srácok, nagyon örülök, hogy ezt megmutattátok, mert akkor ezt ki fogom próbálni, mert amúgy nincs időm játszani. Vagy kaptunk egy csomó olyan e-mailt, hogy hello, 2 éves a kisfiam, a feleségem szeretne játszani, de nem tudja, hogy mivel. Milyen olyan konzolt tudtok ajánlani, ahol gyerekjáték is lesz majdnem sokára. Nekem valami lövöldözős, de az asszonynak is valami táncolós. Tehát, hogy... És megírja.
2: Kapjuk a képet, hogy vettek egy Wii U-t, és
4: ott a karfán a baba is mellett a dolgok lepakolva. Igen. Múltkor nekem ezek még mindig nagyon szürreális, meglepő pillanatok, amikor egy étteremben eszel, és így megáll az asztal mellett egy ilyen 35 éves srác, és ilyen mosolyogva, hogy nagyon jók vagytok, tetszett a múlt heti, csak így tovább. És ez köpni nyelni nem tudok. Jó érzés.
1: És alapvetően...
0: Hadd támogassam meg őket.
1: Jó, támogasd.
0: Hartyándi Jenő barátom 20 évvel ezelőtt azt mondja, hogy Baki, csináljuk azt, hogy mi megmondjuk páran, hogy mik a jó filmek, és ez egy fesztivál lesz. Mondom, ez az ötleted? Azt mondja, igen. És a Győri MediaWave Fesztivál az úgy lett nagyon híres, hogy tényleg megmondtuk minden évben, hogy mi a jó, és elhitte a világ. Ehhez két dolgot kellett tenni, minden anyagot megnéztünk becsületesen, tehát nem lehet kamuzni. Jó, nagyon sokan, pont ott az információ hatalom, hogy birtokolod az anyagot. Más kettő, hogy hát jó döntéseket próbáltunk hozni. És csak mondom neked, hogy Párizstól Kínáig mindenhova meghívtak minket. Tehát ha azt mondja nekem a Jenő, hogy érted, hogy szinte őrült gondolat, nem? Hogy úgy válik értékké a munkátok, hogy referenciát válasz arra vonatkozólag, amit mondasz. Na jó, jó, csak mondom, hogy igen, ez működik, csak tényleg hitelesnek kell lenni, tehát nem lehet kereskedelmi érdekeket összekeverni, például ebben az esetben, igen.
2: Nem, abszolút.
0: A függetlenség az végtelen fontos egy vélemény kimondása.
4: Arra vagyunk abszolút a legbüszkébbek szerintem, mert teljesen önerőből megy az egész, és ugye hát itt kinek a kezébe vagy elvileg, hát a kiadók kezébe, igen, hogy megkapd idő előtt a játékot, megkapd ingyen a játékot.
0: Már belenyúl a dologba.
4: Már belenyúlna a dologba, és szerencsére mi nem tapasztaltuk ezt velünk, nem, senki nem közeledett még úgy felénk, hogy most ezt ki kéne próbálni, és azért milyen jó lenne, hogyha mi jókat mondanák róla, mert a csatorna kezdetétől úgy működünk, hogy én bárkinek pofátlanul megírom, hogy hello, ezek vagyunk mi, kíváncsiak vagyunk erre a játékra, légy szíves, adjátok oda. És mindig csak egy játékot kérünk az adott kiadótól. Nem azt mondjuk, hogy figyelj, akkor írjál fel a listádra, és akkor az összes játékot kérjük az egész évén. Mindenkinek megmondom, hogy minket mindig csak egy adott játék érdekel, azt kérjük, ha odaadjátok, fogunk vele foglalkozni, ha nem, keresünk másikat. Tehát, hogy szerencsére nem az van, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, mindig van ABCD tervünk, jó AB mindig, kettő általában egy hétre. Az egyiket sikerül összehozni, sikerül, ha nem, most név nélkül csak egy példa, hogy tavaly évvégi játékot nagyon sok helyen díjazták, hajkuráztam 4 héten keresztül, és már kollégák, az újságíró kollégák mondták, hogy rácok, mindig nem adták oda, nem érem el, nem válaszolnak, nem érdekli őket, stb. Figyeljetek, én odaadom a konzolomat, odaadom hozzá az én példányomat, játsszátok, és azt mondtuk, hogy állj, a kiadó nem adja oda, akkor mi nem fogunk vele játszani. Most nehogy már én csináljak idézőjelesen reklámot egy olyan terméknek, amit oda se akarnak adni, azóta más játékokat elemeztünk, és időközben érdekes módon a kiadó is észbe kapott. Persze, megkaptuk.
2: Persze. A játék az egy kifejezetten fiatal művészeti ág, és ilyen szempontból nagyon nagy igény van az ízlés meghatározó egyénekre. Tehát, hogy még nincsen egy ilyen alapkifejlett, ilyen filmes elit, aki, hogyha oda tüsszent, akkor ez a film már fontos van ilyen szempontból. Tehát ez a színházban, filmben ugyanúgy megvan, zenében is talán. De játékban még nincs, és így az a lényeg, hogy minden megkapja kellő figyelmet. Így még nincsen ilyen elvárás. Lesz egyszer, én egészen biztos vagyok benne, hogy már úgy fogják osztani a játékokat, hogy na, esetleg talán, hogyha te a mi kezünkre játszol, akkor igen. Most ilyen pillanatban még az is csoda, hogy
0: tiszta állapotok.
2: Igen, igen, ez a fiatalságának tudható.
0: Jó, hát ezzel fog múlni,
2: igen.
0: A rózsaszín laptopot szólalt meg.
1: Nem tudom, hogy csinál önmagát, hogy újraindul, meg ilyen fura dolgokat csinál hajnali 3-kor, tehát hogy nem
2: részt akar venni.
1: Bírom követni lényegében. Arra akartam amúgy kitérni veletek kapcsolatban, hogy ezt akkor te is mondod, hogy önfenntartó az irodalmi ajánlatok, tehát hogy emellett akkor ti mit csináltok, mert ugye a kérdés elmondta, hogy ők mivel foglalkoznak emellett, ugye az is filmes dolog, tehát ti miben életek ki ilyen a nem perverziót, vagy szintén perverziót, nem tudom, ki mit csinál.
2: Ez egy ilyen kicsit fura dolog, mert még mindig úgy tekintenek a YouTube-ozásra, mint egy ilyen hobbi témára, vagy mindig úgy, hogy jó, ezzel el vagy, és amúgy mit csinálsz? Ez nyilvánvalóan ilyen pillanatban már nem a helyzet. Tehát, hogy ez mindenképpen egy olyan szakma, amit céltudatosan űzni kell, üzleti hátteret kell neki teremteni, és vállalkozni kell rá. Úgyhogy ilyen szempontból ez abszolút az életünk része, bár ilyen helyet nem beszélek, de hát emellett nyilvánvalóan az ebből következő projektek azok, amik, vagy az ebből kinövő projektek azok, amik életben tartanak minket, és amik így fejlesztenek kreatív szinten is, tehát ugyanúgy reklámfilm, audiovizuális content internetre, netes promóció, tehát hogy ez a világ, amiben benne van most ilyen pillanatban a YouTube-ozás, ez egy eléggé nagy világ, amire kifejezetten sok igény van, de kevés ember csinálja professzionálisan. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy mi meg tudunk vágni ugye egy kontentet, hogy az érdekes legyen, és izgalmas legyen, és megosztásra kész legyen, ugyanúgy egy reklámfilmet is hasonló elmélettel kell feldolgozni. Úgyhogy ilyen szempontból kapjuk a megkereséseket, ilyen szempontból tartunk előadásokat, és ilyen pillanatban ez az, ami mozgatja a mi üzleti háttéri életünket is. Hogy hogyan lehet internetes kontentet úgy gyártani, hogy az megosztódik, az izgalmas, érdekes, és az akár egy brandet is tud képviselni.
4: Ja, van egy Gergő halmaz matematikaiul, van egy Imi halmaz, a metszete a Game Day iroda, meg hogyha néha beugrok, akkor a hírügynökség, meg egy-két közös projekt, lehet az videóklip kisfilm, bármi, de egyébként meg ugyanezt csináljuk a saját kis halmaz részünkben is, videózunk, kreatívot gyártunk, vágunk, operatőrködünk, amire szükség van. Tehát a YouTube az az most még a YouTube, de igazából ugyanaz, csak más a felület. Én ahhoz,
1: az egy
4: ugyanolyan platform, én nem is tudom, valahol sikerült nyilatkoznom, hogy én úgy tekintek most a YouTube-ra, mint 96-7-ben a Kert TV-kre. Tehát, hogy addig volt valami, a Király TV, aztán meg jött a kinyílt a világ, rájöttek az emberek, hogy úristen, nem csak egy csatornát lehet nézni, vagy kettőt, hanem van sok más is, és én meg tudom keresni magamnak. Na most ez ugyanakkor a robbanás, csak most már még szabadabban ki tudod választani, most már nem csak azt választod ki, hogy mit akarsz nézni, azt is kiválasztod, hogy mikor akarod megnézni, meg itt van akkor gaming téma, kiválasztod azt is, hogy te kitől akarod hallani azt, amire kíváncsi vagy, az adott játékot. Tehát szerintem ez a evolúciónak ez a lépcsőfokán tartunk éppen.
1: Ez lényegében ugye az internetre való műsorgyártás, ez ugyanolyan platform, az új média ág. Lényegében azt látjátok, ebben van akkora potenciál benne, hogy mondjuk tehát kiszorítja akár nézettségben, használtságban más médiumokat?
2: Ez már most is így van. Én úgy gondolom egy szinten. Viszont mindenképpen a szabadságnak akkora értéke van, hogy az talán a nézettségét is fel tudja múlni. Tehát, hogyha valakinek egy olyan ötlete van, amit mondjuk cenzúráznának, vagy ami mondjuk nem állna meg a helyét tévén, felmegy internetre és tud generálni magának egy tökéletes közönséget, aki lehet, hogy mondjuk nem reklámpénzben nem annyit hoz, mint egy tévén, viszont megveszi az összes pólót, támogatja, pénzeli, PayPal, amit akarsz. Tehát, hogy ha így könnyörtelenül üzleti térre helyezzük a hangsúlyt, még akkor is lehet versenyezni, szerintem. Amerikában mindenképpen talán.
4: Ott igen, és a vicces az, hogy ide jártunk a szomszédba, Szent Király utcába, egyetemre, és a legjobb, hogy amit mindent elmondtak, hogy mi az, ami nem működik a tévében, az működik a YouTube-on. Gyors vágás, ilyen effekt, olyan effekt, kiabálsz, szétvágod a saját mondatodat, elképesztő, és nem az, hogy működik, ezt ez szeretik. Próbáljál meg egy olyan műsort csinálni YouTube-ra, hogy te vágatlanul beszélsz benne 3 percig. 50 másodperc után fognak elkapcsolni. Nem elég gyors, nem elég informatív, nem elég pörgős, nincs egyedisége. Tehát nagyon aranyos volt, mikor így kész lett a Google Ground, és így mutatták, hogy tök jó, van itt egy stúdió, majd lehet ide jönni bárki YouTube-osnak, akár már menőnek, akár most feltörekvőnek, hogy lehet ezt használni, és akkor ott van bent egy kis dohányzóasztal, meg 2 szék. És akkor mondtuk, hogy na ez az, ami nem működik az interneten.
1: Mondjuk egy pici ellenpéldával hadd éljek az asztal túloldalába, hogy valamilyen szinten ti ellenpélda vagytok az ideje,
3: amit ők mondanak, ez abszolút így van, csak ugye én pont emiatt csinálom azt, amit én csinálok, mert nyilván van aki ugye ezt fogyassza, és van az, én pont ezért csináltam ezt az imagyisós történetet, hogy azt a részét ragadtam ki az egészből, amit senki más kvázi nem vállalt be, hogy amikor abba hagyja a dumálást, én azt fölveszem. És van ez egy olyan réteg, aki viszont mint aki megnézi ezt a valóvilágot.
1: The behind the scene.
3: Igen. Tehát, hogy mi van akkor, amikor te lenyomod a kamerát, tudod? Tehát tök hétköznapi dolgok, és persze az én is azért figyelek arra, hogy azért érdekesebb legyen a dolog, így tudat alatt is akár, de mégis azért sok olyan dolog van benne, ami sokaknál nincs benne. És az azért jó, mert én is voltam, amikor néztem másokat, és úgy kíváncsi voltam, hogy de mit csinálnak akkor, hogy kapcsolja, értem? Beszél, oké, elmondta a kis világát.
1: Ez amikor a hírek után tudok, még egymás felé fordulnak, mert ezt mindenki is dumálnak, és mi a tökömről dumálnak, tényleg ez végszerű.
3: Ezért ott meg történnek dolgok, értem? Megbeszéli, hogy hazajött a melóból, mit tudom én, és lehet, ez nem egy olyan érdekes dolog, hogy ettől nem bírsz aludni, de valakinek igen. És ez is egy olyan dolog, ami szerintem van egy bizonyos tere ennek is a dolognak, aki viszont erre ízel, hogy hát de mit csinálnak, érted? És azért csak megnézem, hogy mi van már megint, érted? Hát én megnéztem 3-at, és akkor hát a 4-et se hagyom ki, meg hát tudod, tényleg megvette, vagy nem, vagy elmentek oda végül, vagy és így van egy ilyen érdekessége a dolognak.
1: Valóság show-jának.
3: Hát gyakorlatilag ilyen, de épp az, hogy nem valóság, ez az antivalóság, mert minden, ami valóság, mellőzöm. Mert senki nem esik ki. Gyakorlatilag unalmas is lehet. de valóságos, mert ez a valóság, mert valóságban vannak olyan részek, amit nem töltesz ilyen izgalommal.
1: Tehát akkor ilyen real valóság.
3: Igen, abszolút.
4: És megint ott tartunk, hogy az unalmas része már nem mehetne le tévében.
3: Igen.
4: Tehát semmilyen tévében.
3: Nem kompatibilis, viszont pont ezért kompatibilis a nettel, mert valaki meg ettől van oda, és amikor én is mondom, hogy hát ezt majd így megreformálom, és akkor jaj, ne, hát én azt szeretem, amikor te kimész kávét főzni, és csomóan mondják, hogy jó, megint kávét főzöl. Most akkor mégsem tudom.
5: Viszont én azt mondanám, hogy én meg pont a kettőnek a kombóját próbálom csinálni, hogy én most kezdtem el egy ilyen late night show-t így a YouTube-on, még csak két adásnál járunk, és próbálom ezt a műfajt így a YouTube-ra, hogy hogyan tudna működni, hogy mégis pörgős legyen, ne legyen annyira unalmas, ne legyen annyira kereskedelmi tévés, de a YouTube-on mégis kompatibilis legyen. Igen. És akkor most ezzel próbálkozok, hogy hogyan tudnék egy ilyen, mert így a magyar YouTube közösségben még én legalábbis én nem láttam egy ilyen late night talkshow-szerű.
1: Te vágottatok azt, te is egy talkshow-szerű?
5: Nekem, hát már van, most tartok lassan a második adásra, még nagyon elején járok, de fejlődök minden, úgy oldottam meg, mert egy ilyen jelenleg úgy látom, hogyha minden héten kiadok egy kis apró részletet, attól megmarad a YouTube-os, hogy ez gyorsan, fogyasztható, könnyen, de aki mégis úgy szeretné, hogy tényleg ez a kereskedelmi tévés, annak ott van hó végén, megnézhető az egészet 40 percbe is.
1: Tehát a 40 perces anyagodat szépen ledraboltad?
5: Igen, azt egy hónapra tökre be lehet osztani, hogy
1: melyik. És ezt a beszélgetésként kezdjük el, hogy gyorsan rád keresek közben.
5: Talkman. Ébe Talkman Bobby, és akkor talán kiad.
2: És egyébként ez amerikai szinten is abszolút érzékelhető. Nincs olyan late night show jelen pillanatban Amerikában, aki nem gyárt külön YouTube exkluzív klippeket, amik akár 17-8 percesek is lehetnek. Nyilvánvalóan valamilyen szinten a nyugat az a példaadó, meg ők viszik a zászlót, és hát ott is az van, hogy ugyanúgy a Colbert, ugyanúgy a Daily Show, ugyanúgy a John Oliver, mindenkinek van külön web-exkluzív klipje, amit fel kell tenni, mert ezzel is pörgeti a saját nézettségét. A tévé egyedül már nem elég, az már nem létezik igazából.
0: Érdekes, igen, a tévé meghalt, képzeljétek, olyan furcsa dolgokat lehet tapasztalni, hogy igazán jó művészi filmeket, sorozatokat már csak a netre csinálnak, mert a tévé már nem bírja elviselni se adásidő, se pénz, költség. Ez az adásidő, ez nagyon érdekes dolog. Mindent a reklám tett tönkre. Mondjuk azt, hogy a Led Zeppelin még 7-8-10 perces számokat csinált, mert nem voltak kereskedelmi rádióadók, amik 4 percen beadják a reklámot. A tévét tönkretette a 20-22 perces ilyen sem. És annál a művészet mindig erősebb, hogy egy forma tönkretegye őt. Valóban szerintem már hideg lakásokban éhező nyugdíjasok néznek már csak tévét.
5: Hát ez kávé.
4: Igen.
5: De erre pont a legjobb példa a Netflix, ami erre épül, hogy ott vagyok, le tudom darálni egybe az egészet, csak netkávot.
1: Azért definiáljuk így később este, hogy mi ez a Netflix, de nem biztos ugyanak hallgatni.
5: Hát a Netflix az egyfajta előfizetői szolgáltatás, nem is egyfajta internetes, nem is tévécsatornát ad, hanem bármikor megnézheted azt a sorozatot, amikor akarod, és nem úgy van, hogy minden héten jön egy rész, hanem megvan adva, hogy április 27-én kijön a House of Cards második évada teljesen. Igen. És azt te úgy osztod be, hogy akarod, akkor nézed meg, amikor akarod. És ez szerintem a legjobb ötvözete a, mondhatni így, a online tévézés, a YouTube-nak, igen, meg a tévének.
2: Igen, mert azért benne van a tévé, tehát hogy ez egy videótékaként is funkcionál olyannyira, hogy vannak ilyen filmek, amik kifutnak, és így után már nem elérhetőek. Nyilván az semmiben nem kerülne nekik ott tartani, de mindig az is hír, hogy most már az eredeti Home Alone az most kifut, és egy hét után már nem lehet kapni.
0: Kicsi szorongás.
2: Ugyanúgy, mint a videóték, így van, és megint felpörgetik. Tehát egy tökéletes hír a kettő között. És pont azért a legfrissebb platform, ami most már annyi pénz generál, hogy saját sorozatokat csinálnak, amikor ebből.
3: És nem is akármilyeneket.
5: Hát most már Marvel.
2: Már Marvel filmek.
1: De miket csinálnak most?
2: Daredevil jön most ki.
5: És elég jó minőségbe tűnik a első képek meg trailerek alapján.
2: Rengeteg díjat nyert. Orange is the New Black, meg a House of Cards, tehát nagyon-nagyon szépen koncepciózusan. felvesznek olyan ötleteket, amiket mondjuk egy tévé az nem tudna kihasználni, igen, mert hát az nem eléggé szerkesztett meg, az nem az én szájézem szerint van. A House of Cards első szezonjában a Fincher, meg ki tudja még, tehát nagy rendezők váltak szerepet, ugye egy-egy részre lerendeztek, mert annyira izgalmas volt az egész dolog, és be is vált.
5: És ez csak, bocsásson,
0: de... Kicsit több részt is rendezett benne.
4: Csak visszaugranik el, ez is arra a 10 perces Led Zeppelin jelenségre, hogy kaptunk megkeresést, hogy hát mondjuk tévé átvenni a Game Day irodát, hogy milyen király lenne. És akkor mondtuk, hogy köszönjük szépen, nem. Hát, hogy tévé, kábel tévé. Nem akarok reklámozni, nem emlékszem, hogy ki, de hogy kábel tévé, srácok, heti adás,
0: egy kis pénzért tettek volna titeket.
4: Így van, és mondtuk, hogy nem. És kérdezték, hogy de miért nem? Mondtam, hogy azért, mert ha van egy A játék, amiről én azt mondom, hogy erre 4 percet érdemes szánni, nem fogok belőle meghatározott 22 perces műsort csinálni. Vice versa, vagy hogy kell mondani. Ha van egy játék, ami megérdemel másfél órát, nem fogom levágni 22 percre. Tehát ezért
3: abszolút ismerős van, nekem is volt hasonló, hogy ugyancsak egy kereskedelmi tévé megkeresés, hogy egy hasonló formátumban hogy el tudnának helyezni, de én úgy voltam, hogy nekem az meg nem pálya, mert én nem azért csinálom, hogy megszabott keretek között produkáljam magam, hanem azért csinálom, mert ez azért olyan, mert én így gondolom, hogy ez ilyen. Tehát, hogy mert én ilyen vagyok, ilyen az életem, és én az életemet osztom meg emberekkel, mert úgy gondolom, hogy ez akár...
0: Nagyon sokáig nem fogják érteni, hogy miről beszélsz.
2: Igen. Nem feltétlenül, azért nekem volt egy ilyen csatorna a hírünökség terén, akik megkerestek, hogy jó, akkor ugyanezt, ugyanígy, hetente egyszer, és akkor megkérdeztem, hogy és beszélhetek az egyik részben az abortuszról? Hát azt nem kéne, mert az olyan érzés, hogy akkor viszlát. Köszönjük szépen. Ez teljesen egyértelmű volt, hogy nem?
1: Lesz egy undorító kérdésem mindenki felé lényegében. Van-e az a pénz? Motiválhat-e mondjuk, amikor már tényleg olyan szintű, hogy főműsoridő, mit tudom én, a legnagyobb kereskedelmi csatorna?
0: Nem idióták, ha azt mondom nekik 100 millió szerint, kiszállnak az adásból, és nem látjuk többet egymással.
3: Én erre azért tudok neked nem mondani, hogy megszerzem máshol ezt a 100 milliót, ennyire egyszerű.
0: Majd szóljon.
1: Mi akkor jobban leszünk a
3: szépen. Nem azért, nem. Ez nem, azért nem motiválna, mert az, hogy eladjam a formátumomat, ez könnyű lenne, meg tök jó lenne, mert itt van. De más is meg tudom azt a 100 milliót szerezni, és inkább úgy szerzem meg, és addig azt csinálom, én szeretem.
0: Meg figyelj, kapna 100 milliót, azonnal meg kéne változtatni a mindent, amit eddig csinált.
1: Ezért volt Genyó a kérdés?
0: De nem az edeket, onnantól mit csinál? Tehát érted, még 100 millió forinttal se tudod ki tehát pontosan önmaga a tevékenységnek megszüntetéséről szól azért a pénz.
5: Aztán a havárok ebből mennyit kapnak? Utána jön a másik kérdés.
0: A show szereplői, igen. Figyelj, igen.
2: És még a logikus kérdés között sincs szerintem annyi, ami megérni, mert nyilvánvalóan mindenki azt gondolja, hogy ugyanez a siker lesz tévén. Nem. Ami benned érdekes, meg ami miatt te működsz, az abszolút más, mint ami inkább a tévén
0: nem megy. Nem az a felület, igen.
2: Nem, tehát az, ahogy Stolbuci levezet egy való világot, vagy ahogy ahonnan bárki csinál egy ilyen late night show-t, az olyan képességeknek a tárháza, amire én soha nem tudnám feltrenírozni magam. Tehát az egészen más világ a kettő. Nem lehet átültetni, annak ellenére, hogy sok ember szeretné, hogy az így legyen, aki mondjuk reklám, órának akar reklámot venni a Facebook oldalon, mert hogy akkor fiálok ennyi pénzt, és akkor posztol ki egy óra reklámot. Nem, mert ez nem így működik, de ez egy nagyon hosszú folyamat, mint megértik sokszor.
4: Volt ilyen megkeresés, látszok. Mi lenne, ha ennétek, miközben játszotok? És akkor az nem olyan direkt reklám, csak hát azért csak mégis
1: a sárják. Bocsánat, de reflektálva, tehát

0: Mondjuk egy Imagine Show-ba el tudnám képzelni valaki ezt, mert azért az egy egész nap felvétele.
1: De az egy hibrid műfaj is.
0: Igen.
2: Ebbe a környezetben persze, de náluk persze, hogy nem.
0: Tehát a kedves pontok keresett fel inkább az Imagine Show-t, majd esznek.
2: Igen, mert náluk már én sem tudom elképzelni. Látnám őket, és így esznek, és nézni, hogy mit csinál, érted? Mert tényleg nem az a formát is nézed, és így már mint néző nekem leesne, hogy itt valami nem jó. És már ott valahogy így bukna a dolog szerintem. És a netes közegben nagyon
0: hogy olyan furán néznek ki azt, hogy most ennünk kell, de nem akarunk is így,
1: meg poén szinten se. Persze, tehát hogy itt azért mindenképpen meg kell tartani, hogy szponzorok vannak, de mindenki organikusan épül bele a műsorba, még organikusan épül bele a formátumba, tehát hogy senki nem gondolja azt, aki nézze mondjuk egy amerikai youtubert is, hogyha van egy szponzorált műsor, akkor az ördögtől való, hanem nyilván valakinek enni kell valamiből. Tehát hogy ez egy természetes dolog. Ha organikusan beleépül a műsorba, ha valami olyasmit kapok, amit amúgy nem kapnék még, de szponzoráltan megkapom. Tehát vannak ilyen alapértékek, meg ilyen alapszabályok, amiken, hogy az ember átlép, akkor lehet az egy étel, lehet az egy ruhamárkötök, mindegy, kilóg a sorban.
3: Kivétel, ha a Tarantinónak hívnak, és a ponyva regény elején hosszan értekeznek, és az az utolsó mondat, hogy Big Burgerben nem voltam.
4: A legtisztább az lenne, hogyha tényleg azt tudnánk mondani, hogy srácok, ezt a mai műsort a XY támogatta, mert ugye azért tőlünk nyugatabbra, megint ezt kell mondani, ez annyira normális, mert itt felfogják az emberek, hogy hát nem a levegőből szedjük mi se a kenyérre valót, hogy tényleg ilyen alapvetően fogalmazza, és...
3: De gazdagabb a kis.
4: De ez
3: gazdagabb a kis, de...
4: Itt van a fordítottja van. Tehát, hogy az... Voltunk egyszer konferencián, médiakonferencián, ahol egy kedves kislány, mint a nem tudom milyen XYZ ABCD generáció képviselője, büszkén mondta, hogy ők már nem néznek tévét, csak YouTube-ot, de azt is csak adblockerrel. Mert neki még nehogy megjelenjen az a kis kiixelhető reklám se. Mert hogy menjenek a francba. És én tényleg ártatlanul föltettem a kezem, hogy de amúgy te szereted azokat a YouTube csatornákat, amiket nézel? Persze. Neked mennyibe kerül az a YouTube csatorna? Hát hogy értem? Mondom, mennyit kell fizetned azért, hogy a YouTube csatornát nézd? Hát az sem ennyi. És mondom, és ezt tudod, hogy akkor a kedvenc YouTuberednek azt a 13 fillért is kiveszed a zsebéből, hogy hát ő ebben mondjuk annyira nem gondolt bele. Mondtam, jó, én meg csak kérdeztem.
1: És ennek egyébként megvan a túloldala is, tehát hogy maga a közösség meg a kultúra is nagyon allergiás erre. Például mi játszottunk játékokkal, amiket szeretünk játszani, és már ott is felmerült, hogy jaj, hát srácok, na most adtátok el magatokat. Eddig néztem a játék sorozatokat, eddig oké volt, de ez valószínűleg ez bérelt volt. Többiért nem fizettek, ezért fizettek. Tehát egy kicsit azért ilyen, de így fél így a társaság, mert valamilyen szinten a korrupciónak a jele az, hogyha valaki beemel egy szponzort.
0: Igen, előbb akartam cáfolni erre a magyar szponzor bemutatás szokásra. Tehát, hogy én, mint hátul meg húzódó kis felhasználó ebben a szférában, tehát aki elég gyakran néz azért magyar videókat, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a szférában nagyon bele van, akiről úgymond lehet tudni, mert fel is vállalja, hogy ő ezért mondjuk külön bevételt kap, vagy akármi, ő nagyon undorító módon bele is nyomja a fejünkbe. Tehát, hogy szerintem én, mint felhasználó, ezt tudom mondani, akár a kibekkelésre, akár a korrupciós félelemre, hogy azért, mert elege van nagyon sok embernek abból, hogy pofátlanul bele van tolva a fejedbe, hogy oké, mondjuk például van külön erről egy videó. Tehát érted, ennyire bele van tolva a fejedbe, hogy külön csinál erről csak egy videót, hogy na, van most ez a... Mit tudom, én a
3: mondd már példát.
0: Nem akarok.
3: Azt mondom, hogy kerülgeti, kérdünk, hogy csomagy. Nézegeted, de most már mondjad.
0: Van Béla. Béla, van ki csatornája, mindenféle videókat csinál. Igen. Bélát egyszer csak megkeresi, mondjuk egy játék videókat csinál. Megkeresi egy játékot, kiadó cég. Mondjuk,
3: Kalasnyikov 47. Igen.
0: Az a lényeg, hogy azért pluszba kap pénzt, hogy ez a kis Béla csinál egy külön videót arról, hogy na gyerekek, van, mit tudom én, az xy.hu, és akkor itt tök jó játékok vannak, ilyen játék, olyan játék, vegyétek meg itt, meg itt. Nem máshol. itt meg itt vedd meg.

0: Még van izé, konzoltisztító, meg monitortörlőkendő, amit akarsz, játék, szuki, itt vedd meg. Azt, hogy így. Tehát, hogy nekem
1: ez egy tévés reklám. Az az, hogy amit most leírsz, az egy tévés reklám, hogy mennyire íze.
0: Ebben a YouTube-os, vlogos, köntösben.
1: De ez rosszul van előadva. Ez rosszul van előadva. Egy YouTube-os az úgy adja elő, és az úgy is van, hogy srácok, hogyha támogatni akarjátok a műsort, akkor regisztráljátok ide. Egyrészt, hogyha az én nevemmel regisztráltok 10%-ig kedvezményt, tehát ők is kapnak valamit. Másrészt pedig ezzel a műsort támogatjátok, hogy még éljen egy hónapig. Tehát ez egy nagyon nagy különbségek vannak, hogy egy youtuber az olyan nyilvánvalóvá teszi, hogy neki ez egy pozitívum, neki ez a műsort támogatja, stb. És kedvezménnyel jár. Tehát, hogy ilyen szempontból nem ugyanazok a megállapodások, mint tévében, és így sokkal, hogy is mondjam, tehát kedvezőbb a hangulat bármilyennél.
2: És én könyörgöm, bocsánat, most te.
3: Köszönöm, hogy átadta. Volt ugye nyáron ez a Kimittúbos dolog, ugye, Vagárgő zsűrizett is. Yeah. Ott volt az, hogy a más videósok fel voltak háborodva, hogy betört a kereskedelmi tévé a YouTube-ra, és én mindegyiknek így megmondtam volna, hogy haló, most a kereskedelmi tévék is a reklámba jönnek, és a legtöbb ilyen YouTuber, mert nekik így fellázott, hogy de szar, mindegyiknek van partner szerződése, és ugyanúgy a reklámból jön neki a bevétel.
0: Nem, én nem ezt akartam mondani, amikor, akkor mondok egy egyszerű példát, ami mindenkinek átérezhető, volt egy olyan időszak, most nekem valamire elmaradoznak, néztem egy videót, mondjuk egy zenés videó, 4 perc, bruttó 4 perc, ugye, mint az előbb akitől hallottuk, mondjuk egész klippel együtt 6-7 perc egy videóklip, és az elején oké, kibekkelem 3 másodperc, don't worry, oké, megyünk tovább, és a közepén random módon, érted, de mondjuk én mosogatok, éneklek, fel van hangosítva, a jazzes Feka Csajszőt nyomja, énekelek a konyhába, tak, és reklám. Ah, nem tudom, milyen túlsfüldő, tudom, olyan habos lesz.
1: De ilyen nincs.
0: Na, de van!
1: De ilyen nincsen, nem 4 perces, mi az műsornál nincsen.
0: De ilyen. Rövid, 20 zenével.
1: 20 percig kezdődik.
0: Nem, zenével.
2: Nem, van most már egy pipa, hogy te beteheted az anyagot közepébe is, vagy a végén.
4: Nem, akár egy percet berakadsz egyébként, sőt fél percet.
1: Hány összöny.
0: Rohadt idegesítő, érted, hogy jön, hogy Agatha Ferenkin, és nyomod, és akármi. Egyszer csak jön a túlsfüldő reklám. És meg kell várni, még ki tudod bekelni, és aztán
5: visszatudod. Az, amikor azt mondják, hogy pómos.
0: És ez a pofátlan, érted?
4: Te mondd azt, hogy...
5: az ez.
0: Igen.
5: Jé, azt hittem, hogy személyesen nekem szól.
0: Ja. Persze,
5: ez
0: ilyen közös.
5: De
1: itt megint a kommunikációról van szerintem.
4: Ezt akartam mondani, hogy nem,
1: hogyan közvetít?
4: Igen, van ez a Béla, ez azért adja elő ilyen nagyon rosszul, mert finsz, már bocsánat, de nincs róla tudomás, hogy ezt nem kell tálalni, mert nincs, tehát ő egy olyan ember, hogy XY jött akárhonnan, nincs arról tudomás, hogy ezt marketingileg nem kell tálalni. Azt úgy lehet tálalni, hogy ezt a kávés, akár micsodát eladom neked, hogy te nem tudod, hogy eladtam neked, de te akarod ezt a kávés.
1: Igen, de azért nyilvánvalóan
0: mondtam,
1: igen, azért itt azért megállapodásukban is különbség van, tehát hogy nyilvánvalóan egy youtuber nem mondhatja azt, hogy jaj, hát felvettem ezt a pólómat, jaj, de szeretem ezt a pólót, tehát nyilvánvalóan vannak olyan szabályok, ami tévén elmegy, itt meg nem. Tehát a kommunikáció egy szint, a másik pedig az, hogy youtuber nem feltétlenül vállal be olyan dolgokat, amikor őszintén véleményez valamit, vagy úgy tesz, mint hogyha véleményezné, pedig nem is ez a véleménye.
0: Keresztkérdés. Amikor mondjuk videót gyártotok, körbenéztek, hogy ne legyen reklám megjelenítés mondjuk a háttérben? Mind a kettőtöknél releváns szerintem, tehát hogy...
1: Én a hálószobámból közvetítem, ott nincs sok reklám.
0: De hogy mondjuk ott körbenézel, hogy ne legyen olyan, ami mondjuk tömegtermék, vagy bármit, hogy ne maradjon ott egy dezodor, vagy bármi, nem tudom, mennyire használod azt a polcot,
2: ami... Arra volt
1: példa.
2: Persze.
1: Az old spice.
2: Tehát egy random bent marad, mert neked az személyes környezeted, és otthon vagy. És benn marad a képbe.
0: Tudom,
1: és mi az?
2: És a műsornak kb. A 10 perces gameplayből a beköszönésbe látszik meg az elköszönésbe, 30-30 másodpercig, és az egész összes komment arról szól, hogy Na most
0: vettem. Nem, amúgy csak egy hülyének felelteni, és mindenki rákap.
1: Így van, sőt, volt olyan, hogy még egy nagyon korai adásom, hogy viccet csináltam abból, hogy a filmben nagyon sok volt a termék megjelenítés, és én is elkezdtem megjeleníteni a Nescafét, meg a Boci Csokit, és emberek komolyan elhitték, hogy engem szponzorál a Boci Csoki, amikor még volt 500 nézőm, és nyilván van a Boci Csoki, hát lesz a rengem.
5: Az ősi emberi tulajdonság, az idénység.
1: Igen, de ez megint a hisztériának a példája, tehát hogy ennyire félnek az emberek.
0: De akkor erre most már figyelnetek kell?
1: Persze.
2: Uh-huh. Igen.
1: Persze. Sajnos.
0: De akkor nem azért, tehát hogy teljesen másokból akartok erre figyelni, hogy ne kapjatok rá olyan kritikákat, vagy mutogatást, vagy azért, mert mondjuk tehát, hogy támadó jelleggel a trollok miatt, vagy amiatt, a hit miatt, hogy ne gondolják azt, hogy nektek az direkt van, mint mondjuk egy filmben a Pepsi.
5: Igen.
2: Így van, kerül. Pont, köszönöm szépen, is. Kell. Pontosan, igen. Nem kell.
5: Mindenki, igen. Elég arra a celep, hogy eladja a tévébe azt a terméket. Van.
2: Ez meg a kedvencünk tényleg, amikor a tök irreleváns dologgal keresnek meg, hogy srácok, nem akartok hát napszemüveget. Nem.
1: De hát annyi nézőtök van, meg annyi elérésetek van, a számok azok rohadt jók, ilyen számokban vagyunk érdekeltek. Nem. Mi meg nem. Úgyhogy ez igen, ez egy jó, ilyen balanszírozó játék.
5: Jó, mindig megy ez a szabadságjáték, mindig, és ez egy folyamatosan igen változó terep. Hát képzeljétek el a finn világ esetében, ahol celluloid volt, micsoda borzalmas nagyhatalma volt elvileg egy producernek, hogy azt nem adok több anyagot.
3: Igen.
5: És ennek ellenére is mindig voltak szabadságharcosok, akik olyasmiket forgattak le, mint teljesen mindegy, bármire van. Most már szinte a technológiával például ez eltűnt, nem?
3: Uh-huh. Teljesen.
5: Na jó, de ez
2: nem volt mindig.
5: Kézzel, Yashizuru Ozu, a japán rendező, az bolond volt, az japán volt, az méterre kiszámolt az egész filmet. Így le volt írva, hogy 25. méternél befordul Jikinji asszonyba. Tehát azért mondom, hogy most már azért a technológia mérhetetlenül alátok feküdt.
4: Hát, ez az egész... mindig jó egyébként, tehát ez a fajta szabadság az én érzékelem, hogy a jelenkori, akármit nevezik művészeknek, ez olyan fajta teret, hogy nem érzik ezeket a határokat, ami nem feltétlenül jó. Mert azt mondjuk, hogy hát te bármeddig ráérsz, meg azt csinál, amit akar, és az nem feltétlenül így van, mert azért valamelyre csak haladunk, nem? Tehát
2: meg kell tanulni bánni a technikával azért, hogy ne csesz ki saját magaddal. Én még a mai napig is nem vagyok olyan gyakorlott gameplay-vel, mint a Gergő, tehát amikor játék közben kell okosakat mondani, nem az általa megírt, megszerkesztett, szépen 55-ször átrágott kritika jön, és simán ugye 8-10 perc egy megvágott anyag, hát ha annak 60 perc a nyersanyaga, akkor izzadunk ám rendesen. Gergőnek már megvan az a rutinja, hogy csinál mondjuk simán 25 perc nyersanyagot, és abból van meg a készanyag, én már eljutottam erre a 35-40 perces nyersanyagot kell csinálnom ahhoz, hogy egy gameplayt össze tudjam tenni. Pont azért, mert nincsen korlát, nincsen határ. Elindítod, hát ezt nem sikerült jól elmondani, nekifutok még egyszer. És akkor már nekifutsz már 63-szorra. És ott van a...
5: Milyen érdekes, hogy mondtátok így, a filmben is kb. 10-szeres ráforgatást használtak. És így mondtad, aztán mondtad, akkor is a 10-es ráforgatás jön ki végül is, hogy igen, 60 percből lesz 6 percet.
2: Igen. Körülbelül.
1: Igen, az idő a legnagyobb ellenség.
5: Igen, csak olyan vicces, hogy tök mindegy, hogy van anyagod, nincs anyagod, akkor is kb. Ennyit.
2: Minket ostorral ütött, imádott Fekete Ibolya, aki mindig fölhívta a figyelmünket arra, hogy gyerekek, oké, hogy dokumentumfilm, de akkor is gondoljatok bele, hogy nekünk még filmre kellett venni, hát elfogyott. Ne vegyél föl mindent, gondold át, tervezd meg. És ő igaza volt, emlékszem, de annyira belégett az agyamba, megnézte az egyik fél éves vizsgámnak a nyersvágottját, és mondta, hogy jó, animikém, ez jó lesz, azért még itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itt kéne a ritmuson, meg stb. Meg figyelj, volt neked a nyersanyagodban az a jelenet, amikor azt mondja, hogy Ibolya idézte, és utána megkérdeztem, hogy Ibolya, basszus, 4 óra nyersen volt, és még a másik 13 osztálytársnak is 4 óra nyerse volt.
5: Is ateista, biztos.
2: És nem is, mondta, hogy jaj, Imikém. Azt mondja, szerinted nekünk volt ilyen technológiák? Nem, mi leforgattunk valamit, mindig a legelejétől végig kellett nézni a szalagot. Ő annyiszor végignézte, hogy ráállt az agya arra, ő nyersanyagot fejből tudta, és mind a 14 főnek az osztályunkból fejből tudta a négy
5: órányi mert ráadásul a Grünvalszkék mesélték, hogy a filmrendezők, operatőrök, akik kézzel együtt tanultak ennyi eszük volt a magyaroknak, hogy fotóval kezdték. Tehát nem is a mozgóképpel, hanem az állóképpel, és a tehát Sáros, mert Sáros Sándor, aki a világ legnagyobb operatőrrel, 3 éven keresztül kompozíciót állított. Elég jó sikerült a Szimbád. Érted? Tehát, hogy ha ezt gyakorlod, akkor szinte így rááll az egész. És
0: igen. Hát akkor mondjuk egy természetfotósnak a kitartása, a kompozíció keresztül.
5: Nem, hanem, hogy a fekete ibolya a fotó memóriája annyira kialakult a hosszú évek alatt, hogy lát egy képet, nem felejti el.
2: Így van.
5: Igen.
1: Ez a hatékonyságnak a különböző mércét, az ugyanúgy, ahogy nekünk le kell gyártanunk egy kritikát, mert 2 nappal később már irreleváns, hogy mit mondunk bármiről, mert 1000 oldalon van. Tehát ugyanúgy, hogyha az ember egy filmszalagot néz, akkor azonnal rá kell állnia, hogy az a pillanat megvan, mert különben egy hónapokig bányászhatják el az anyagba az értéket.
0: Fontos amúgy, hogy első.
4: Nálunk egyébként ez ennek a metódusnak tovább halad, ugye mivel én vagyok a, ugye én meg a Kobi csináljuk ezt a kvázi Magic-ort, én vagyok a technikai része, tehát én forgatom, én veszem föl, én állítom be a mert amit ő nem tud. Uh-huh. Viszont ő az, aki megkapja a nyersanyagot, de az összeset, az elejétől, hogy leül és végignéz, és így kiszemezi, na ez 06-tól 03-ig marcadó, ez ettől eddig nagyon jó, ezt megkérdezzük tőlem, hogy ez szerintem
0: jó. Egy editet csinálj vele.
4: Igen, tehát így editál nekem, és akkor így leülünk, utána vágom azt, és akkor, na akkor nézzük végig, elkezdjük szemezgetni az anyagot, és akkor ezt nézzük meg, kiszemedjük, és úgy szedjük össze az egész dolgot. Tehát, hogy egymás keze alá dolgozunk, és ezért tud az olyan jól működni, mert tényleg ilyen gondolatban is már annyira együtt vagyunk, hogy mutatja, hogy ez szerinte jobb, és hogy ez, és akkor hát ő is ezt gondolta, csak azért megkérdezte. És akkor így tényleg, hogy ő tudja a nyersanyagot kívülről, én ugye leforgatom az egészet, ő koordinálja, hogy mi az, amit ő szeretne látni, egyebek, én megcsinálom, és átnézzük. És hogy ez az, hogy, ugye, hogy én mondjuk lehet, hogy nem tudom annyira a nyersanyagot, mert én nem azt a részét figyelem, hanem más, viszont ő aztán teljesen tudja, és aztán mutatja nekem, messzörök, és a végén ott van a
0: munkamegosztás. Visszatérve, hogy mennyire fontos, bár szerintem irreleváns a kérdésem, de azért rátérek, hogy ebben az internetes szóval mennyire
5: azt
0: fontos.
5: Mondod, hogy irreleváns a kérdésem,
0: igen, mert lehet, hogy más választ adnak, hogy én
1: számítok.
5: Nem vagyok az RTL-ben, ne csináld ezt.
0: Igen, lehet, hogy más választ.
5: Egy irreleváns választ kérek akkor. Jó, folytasd.
2: Talán.
6: Releváns tartózkodás.
0: Igen, jó, az lett volna igazából. Köszönöm szépen. Annyi a kérdés, hogy mennyire fontos, hogy elsők legyetek egy produktumban.
2: Hát nyilván.
0: De nem tudom, hogy mondjuk ezt valaki megcsinálja már, akkor ez mennyire cinkes neked, mit tudom én, a harmadik negyedének a
2: tervezet. Válaszolj hírügynökségként, aztán én válaszolok
1: mindig odafűnt. Nekem vannak kollégáim, akik nem feltétlenül, sőt, biztosan nem konkurenciát képviselnek, akik mondták nekem, hogy muszáj neki kirakni nappal előbb a kritikát, mert különben összehasonlítják a kettőt. Tehát, hogy ilyen szempontból tényleg az van, hogyha bármennyire is határtalan az internet, nyilvánvalóan kultúrközegek vannak, és hogyha valaki mind a kettőt nézi, akkor összehasonlítja, mert jobb dolga nincs. Úgyhogy muszáj, amilyen gyorsan csak lehet kitolni az anyagot, és az, hogy én megnézem a filmet szerda csütörtökön, és kirakom a rész szombaton, az egy lustaság, az egy szörnyű renyhesség, és ez a szakmai szempontból elfogadhatatlan. Ez rengeteg idő.
5: Igen.
1: Bizony, tehát, hogy én ilyen
5: szempontból... Ott ülök és várakozok.
1: talán menjünk. Igen, és akkor talán a vasárnapi mozizást még elkapom, de hogy a szombati randit már nem. Úgyhogy ez ilyen szempontból nyilván ez különböző faktoroknak a beszámításával egy döntés, de abszolút fontos. Percre mérik, hogy mi az, ami érdekes.
2: Game Day iroda szinten nem fontos, nekünk legalábbis. Ez részint a saját döntésünk, részint fizikai képtelenség konkrétan. Azért, mert akkora, hát olyan széles a játék tárháza, hogy van olyan játék, amit kipörgetsz 10-12 óra alatt, és van olyan kaland és vagy szerepjáték, amit meg 200 óra kipörgetni. Ketten vagyunk, hiába kapjuk meg mondjuk 4 nappal megjelenés előtt. Nincs az az Isten, hogy végig tud játszani. Szokták kérdezni, hogy miért nem játszunk MMORPG-kkel, ugye ez a masszív multiplayer online RPG-kkel. Igen, miért nem játszunk ezzel, és így mondjuk, hogy srácok, azért, mert nincsen egy falzsebe 400 óra. hogy ezt beletoljuk gyorsan, aztán elmondjuk a véleményünket. Tehát ilyen szempontból a Game Day irodában nem annyira fontos a megjelenés. Amikor olyan játékot teszt, amikor van lehetőségünk, akkor az éppen kijövővel foglalkozunk, hanem akkor a tarsolyban lévővel.
1: Igen, meg mondjuk egy játék, az 16 ezer forint. Ez egész más, mint az ember belül egy moziban, mert nincs jobb dolga. Tehát ilyen szinten azért megvan, meg hát persze, hogy az MMO-kkal van például ez a szituáció, hogy én nekem 2000 órán van a WoW-ban, érdekelne a véleményetek. Na, azt nem kapod meg soha! 3000 óra volt benne van, és tudok neked valami újat mondani, az nem fog megtörténni ez a helyzet. Ez nyilvánvalóan más. A filmekben ez nem így.
0: Mondjuk egy sorozatnál már lehet, hogy vissza akarok csatolni, tehát, hogy egy 10 évados sorozat, amit te még sose láttál, és akkor na, ezt most akkor léci-léci mondd el, akkor te nem hiszem, hogy le fogsz ülni egy péntek délután, és letárad a 10 évadot, amit valaki valóban 10 éven keresztül nézte.
1: Hát ez egy 10 évad nem, de nekem voltak szörnyű napjaim, akkor ilyen
5: 10 évados sorozatot belenéznél tényleg, tehát az Onedin családról beszélhetek. De mindjárt gondolkodok 10 éves sorozatokon.
1: Mondjuk a Scrubs, ami 11 szezon, a hivatalos számolás szerint, lehetne 13 is, de azt nem fogadjuk el. Az például generációkat növesztett fel, vagy és a többi, tehát ez elnyomott férfiaknak a bibliája az a
0: sorozat. Hát és akkor a sorozat, ki vagy Doki, aki nem tudom, 50 éve megy, tehát
1: az igen, az tipikus, hogy na, lesz valamikor, de ne hülyés ki, mert újra kezdték az egészet, és csak 11 szezon. Nem. Nem? Nem.
0: Ja, amúgy 50 éve megy a sorozat. Mm-hmm. Tehát, hogy azért ezt hozzá kell tenni.
1: Nincs is róla sok kritika.
0: Nem véletlen. Amúgy még egy jó a játékokra visszatérve, hogy mondjuk van egy ilyen hosszabb játék, mondjuk vegyük egy ismertebbet, mondjuk a Postált. Tehát azért nem egy olyan rövid játék, amit úgy ukmukfuk kiviszel mondjuk egy óra alatt, hanem azért mit tudom én, attól függ milyen állapotban vagy, de azért egy nap, két nap, tehát több időintervallum azért ezt kibekelni. Mennyi időt szántok egy ilyen játékra, ami, tehát hogy mi az a pont, amikor azt mondjátok, hogy jó, most már alkothatunk róla véleményt, most már ismerem annyira minden csinyen binyet, hogy el tudjam mondani róla, hogy ez egy jó vagy egy rossz játék.
1: Attól függ, hogy mi az, amire helyezel a hangsúlyt. Tehát nem úgy, mint egy filmnél, ahol minden egybe kell venni, hogy kb. Az élményt feltérképezd. Mondjuk egy GTA, aminek a sztoria alul fejlett, az a mechanikával foglalkozó, a karakterekkel foglalkozó, és ez fel lehet fejteni mint egy 8-10 óra alatt. De egy Bioshock Infinite, aminek a történetének az utolsó 3 perce az, ami után fekszel a padlon, és halkad nyiszítesz, ez egy konkrét történet, megtörtént velem, az fantasztikus volt. Ott nem lehet azt mondani, hogy jó, hát érdekes volt, lövöldözős volt, ez jó volt, rész, nem, mert nem tudod, hogy mi az, amitől igazán üt. Tehát tényleg minden játék az maga újra definiálja a saját szabályait és az értékrendszerét. Úgyhogy ilyen szempontból sokkal kiszámíthatatlanabb szerintem, mint egy film.
2: Műfaja válogatja egyébként. Van egy jó kis autós játék, a kedvenc olasz visszerelőnkkel, például a 8-as rész, direkt nem mondom a nevét, bárki tudja. Most azért nem kell a gomba kupától a csillag kupáig mindent 3 csillagra megcsinálni, hogy tudjad, hogy az egy mennyire jó játék. Mert elég vele egy 4-5 órát szórakozni, és elküldeni egymást a kedves édes anyukájába, mert ezek a játékok tönkreteszik a barátságot, miközben határtalan szórakozás 3 évestől 93 évesig. Tehát, hogy ott például nem kell kijátszani mindent, de ahogy a Gergő mondja, hát ahol meg igényli a történet, ott az van, én emlékszem, a kedvenc példám az a amikor ott zombultam, mert meg voltam csúszva a játékkal, a végigjátszással, és ott zombultam a Gergőnél a tíf előtt, és reggel 9-től...
5: A zombulás az, hogy esik le az arcod darabokból.
2: Igen, ott reggel 9-től este 10-ig ültem a monitor előtt, és játszottam végig, és...
5: De kaját nem is vettél magadhoz semmit, vagy...
1: Az de, a de
2: az, nem, az, hogy reggel 9-től este 10-ig
3: azt támogatták,
2: nem? Kijátszottam egy ültő helyemen a játékot, és arra emlékszem, hogy ott, nem emlékszem semmire, arra emlékszem, hogy a Gergő jött-ment, az alatt ő fölvette a heti részét a filmről, és meg is vágta, és ki is rakta. Én meg nap végén örültem, hogy ez az... Ki van játszva?
5: 10 órán át játszottál.
2: Igen, és tök vicces, nem rossz ízzel mondom, meg még véletlenül se sajnáltatom magunkat.
0: Magába szívott?
2: Ezt akarom mondani, hogy ezzel a gaming újságírással az a probléma, és ez bármelyik kolléga, például a kedves Dave barátunk a GameStar-tól, akivel most forgattunk, alá tudja támasztani, hogy amikor le kell ülnöd, és határidőre kell játszani, messze nem olyan élvezetes, és akkor igazából nem is azt kapod meg a játéktól, amit nyújtani tudna. Mert már nem tudod befogadni, nem, agyilag már nem vagy azon a szinten, hogy minden olyan kis apróságot észrevegyél, jól vegyél, hanem csak gyerünk, átépott.
5: Hát igen, igen, szabadság helyett feladat, igen.
2: Igen, az feladat, és ezt próbáljuk meg elkerülni, több, kevesebb sikerrel.
1: De néha be kell csúszni.
0: Mondjuk egy Sims-el próbálkoznátok?
2: Nem, azt mondjuk direkt, hogy vannak olyan játékok, eleve nem megyünk neki, amiben sok száz órát kell beletolni, nem megyünk neki, hülyeséget nem akarunk mondani, és csak azért, hogy legyen arról egy adás,
0: azért mondjuk az tipikusan, amit ki tud pörgetni egy rövid idő alatt, mert effektív. Tehát ha nem megyünk el azt szélsőségig, hogy az UFO-t összerakod az apácával, és belefulladtad a medencébe, akkor lényegében ezeket a szélsőséget leszámítva, amit karaktercsinálás, házcsinálás, élet...
1: Ez a probléma a Sims-el egyébként, hogy ezt egy Excel táblázat alapján lehet kritizálni. Tehát pontosan tudod az adataidat, pontosan tudod, hogy mit lehet benne csinálni, és mit nem, mi az innováció, mi az újítás, milyen a grafika, ránézel egy darab képre, és kritizálni tudod eredménnyel, és valósághülyén azt a játékot, mert az már nem egy játék a szó szoros értelmében, nem egy történet, egy interakció, az egy ilyen változók, amiket manipulálni tudsz.
2: És ez a kedvenc példánk, pont az ilyen játékok, arra a sok nézői javaslat, felvetés, brainstorming, hogy szerintetek nem-e lenne jó-e valami olyan játék?
0: Nem, már a kérdést tettük.
2: Valami olyan játék, aminek így te írod a történetét végig. És akkor nem tudjuk, hogy elmondani, nem, mert az a Sims. Lejössz, és te írod a történetét, és azt mondja, hogy de én olyan, nem játszok. De hát azt írod te. Tehát azért szoktuk mondani, hogy igen, azért nem kell az, hogy egy játékban például a történetre 100%-ig ráhatásod legyen, mert ugyanúgy megvan írva dramaturgiailag, mint egy nagyon jó film. Most képzeljétek el azt a helyzetet, 400 ember ül a moziba. Hú, szerintem most ennek meg kéne halnia, és ott tényleg úgy folytatódna, hogy valaki elképzeli. Hát az összes többi ki lenne akadva.
1: Persze.
2: És természetesen nem az lenne a végeredmény, amit a rendező meg az író megálmodta.
0: Már mondjuk ezért nagyon vagány lehet egy interaktív mozit megcsinálni.
2: Nagyon béna lenne.
1: Ez igen. Meg az alapvetően bármilyen másmilyen művészeti kapcsolatra felhúzható, tehát ez a könyv versus film, hogyha jaj, a könyv nyilván jobb, mert az én fejembe játszódik, és én tudom elképzelni. Nem tudom, hogy kinek milyen fantáziája van, nekem nincs olyan, mint egy Oscar díjas
0: látványtervezője,
1: tehát nem tudom azt mondani, hogy az én szörnyem az jobban néz ki, mint a te szörnyem.
0: Nem
1: néz ki.
0: Nem az ego, hanem a közösség, tehát a moziban egy bizonyos tömeggel járok, attól, hogy nem ismerjük egymást, felvethetne mondjuk egy olyan kérdést, hogy akkor erről hogy döntünk mi közösség? Meghalljon, ne halljon meg?
5: Egyetlen egyszer.
0: Jó, mondjuk ez nem megvalósult,
3: mert
0: vita kérdés
3: kell közösség.
1: Szörnyű
3: sztori, de szerintem. Mindenki nyomja meg a
1: nyomogombat
3: most.
1: Nem sikerült.
5: Egyszer megtörtént a mozi történetében, és ott voltam azon a vetítésen, Derek Jermen megvakult. És kitalálta azt, hogy 90 percig kék vásznat fog vetíteni, és alátumált. És beültem egy moziba, mi több százan voltunk, és ott ült 300 ember, nézte a kék vásznat, akár hiszed, akár nagyon jó volt megcsinálva a hang, tehát azért belenyúlkált a dolog, audiális, mindenki más filmet látott. Pedig ugyanazt a vásznat néztük, és itt van az abszolút alternativitás, de csak szerintem így lehet ezt megoldani, igen, semmilyen más módon, igen, hogy figyelj, kihúzok neked, ha nagyon nagy szükséged van rá egy fehér vásznat, és akkor álmodj rá valamit.
1: Igen, mert azért a túloldal ennek megtörtént, az interneten volt egy ilyen kísérlet, hogy ne, Pokémonnal volt, meg Super Mario-val lejátszották, rendkívül egyszerű játékok nyilván alapjaiban, hogy bárki, aki felment chatre, az beírhatott egy parancsot, hogy mit történjen. Egyik játékban sem jutottak el a második.
5: Ez más?
3: Én úgy hallottam, a Pokémon-t kijátszották.
1: Irányítva. Tehát ott is megvolt ugyanúgy, ahogy az ember beszél a fehér vászon mellé, megvolt az irányított szabályrendszer, és az alapján valahogy el lehetett indulni, de az első kísérlet a Pokémon-nak konkrétan a kezdőképernyő, hogy merre menjen a karakter, merre tegye meg az első lépést.
5: Nagyon jó, már itt lehetett. Jó, hát örülünk az anarchiának, a pusztulásnak már 4 óra van csak hátra 24 óránkban.
0: Bizony.
5: És abban bízakodunk, hogy az összes hallgató még fönn van.
0: És aki az elejétől végig, igen, fönn vannak. Srácok, nektek nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a hajnali órában.
5: És mindig tájékoztassatok, hogy hol tartotok a karrieretekbe, jó?
0: Tényleg egy kis ajánlóval mondjátok be, hogy hol lehet akkor rátok keresni, hogy hol lehet a ti munkásságotokat követni, hogy a Léknál itt van még egyszer, hogy
3: az hol. Hát nekem a Talkman, ez a neve, de hogyha oda írják, hogy Talkman Bobby, uh-huh. Én BY, akkor ott kijön, most nekem ez a fő irányvonalom, ez az életem, ennek élek, és ezt
4: az image is van, és Dominik
3: szerepel.
4: Nem látja, abban azért szerepel, tehát így nagyon futtatja már a gyerek. Nem látja, hogy van az Imagi Show rész, ugye Imagi Show, és ugye a másik az Imagi Kor, ugye Imagi Core, ugyanaz a kettő csak a Show, mert a Kor változik.
0: Az autisták
4: belállítani. Rá kell keresni, ezt megtalálja az ember. Ha valaki nagyon keresni, megtalálja, úgyhogy nem, annyira nem kezd.
0: Mellé ütni.
4: Persze.
2: Mi meg a Game Day iroda vagyunk. Meg Hollywood ügynökség, meg most már görbetükör.
1: Ennyi.
0: Így van, arról nem is mondtál egy szót se.
1: Majd következőek, ha jövünk.
0: Hagyjad, háromra jöttünk legközelebb, és csak mondom. Ja.
5: Egy hosszú vágás most.
0: Elvágtál? Jaj, de jó.
5: Mi van? Jó.
6: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, a Tilos Rádióban üdvözöljük. A vendégünket, mai vendégünket, Nagy Krisztinát, médiajogászt.
7: Sziasztok!
6: Szervusz, és hamarosan érkezik másik vendégünk is, másik Krisztinánk, Bombera Krisztina, ő éppen parkol, szóval szeretnénk kérni itt a környékeben, hogy adjanak neki helyet.
8: És ez már hír.
6: És ez már a hír, igen.
8: Bombera Krisztina parkol. És megjött Ádám, meggyógyult.
9: Igen.
6: És itt van velünk még Tibi is.
9: Megkapcsolom magam, és akkor hallani is fogjátok, hogy meggyógyultam.
6: Nagyon meg van gyógyulva a hangja. Én is mindjárt követni fogom. Most csak 45 perc időnk van, ugye a magyar hírnapja miatt van itt nálunk a két vendégünk. És addig, amíg a Bombera Krisztina meg nem érkezik, addig a Nagy Krisztinát fogjuk egy kicsit forgatni, ugyanis most így, hogy összerakjam nektek, hogy az egyik vendégünk a jogi oldalról fogja képviselni elvben, elméletben a hír és a média világát, míg Bombera Krisztina a gyakorlatot fogja nekünk így megmutatni, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani, hogyan működik a gyakorlatban a jogi oldal, és ilyesmi. Addig is a történelmi áttekintés kérhetek tőled gyorsan, hogy így mondjuk az elmúlt 20-30 évben Magyarországon, legfőképpen Magyarországon, talán egy kicsit a külfölddel összehasonlítva, hogyan alakultak a jogi hátterek. Tudjuk, hogy 2010-ben volt itt egy elég ilyen kis kellemes csattanásunk, de hogy azért nézzük meg, hogy a szocializmus idejében esetleg volt-e szabályozva, vagy azóta javult a helyzet, van-e hullám benne, meg ilyesmi.
7: Uh-huh. Most kifejezetten a hírszolgáltatásra vonatkozó szabályok, vagy ugye a média egész világa az, ami érdekes?
6: Legfőképpen minket ugye a rádiózás és uh-huh. a média érdekel, de azon belül mondjuk picit a hírre is koncentrálhatunk.
7: Uh-huh. Jó, hát akkor azzal kezdeném, hogy az igazi első médiatörvényünk az 96-os. Előtte volt ugyan egy olyan törvény, amit úgy sajtótörvénynek hívtunk, egy 86-os törvény, amit aztán legalábbis a rádiókra és televíziókra vonatkozó részeit a 96-os médiatörvény váltotta föl.
8: A sajtótörvény az mindig minden médiumra vonatkozik? Tehát írott, ugye akkor még csak rádió, televízió?
7: Igen, tehát az a, uh-huh. az a 86-os törvény az lefette uh-huh. a média teljes felületét, és akkor 96-ban jött a médiatörvény, amit csak a rádiókra és a televíziókra vonatkozott, és akkor ezt változtatta, vagy módosította, és alakította át a 2010-es uh-huh. törvény, és a 2010-es törvény az beemelte a szabályozásba az úgynevezett lekérhető szolgáltatásokat, tehát a televízióhoz hasonló, de lekérhető szolgáltatásokat, illetve ez az új média szabályozás, ez bizonyos értelemben az írott, tehát a nyomtatott sajtóra vonatkozóan és az online sajtóra vonatkozóan is tartalmaz szabályokat.
6: A 2010-es szabályozást ezt akkor inkább mondjuk az internet megjelenése miatt kellett így hirtelen bevezetni, vagy
7: Nem feltétlenül.
6: Vagy politikai háttér is volt.
7: Mögötte. Nem feltétlenül, hát ez az új politikai kurzusnak volt az új média szabályozása.
9: Uh-huh. Nekem hát nem volt az olyan nagyon hirtelen. Szóval 2010-ben
6: hát mondjuk az
9: már...
6: angolokhoz képest, ahol mondjuk nem tudom, mindenki véleményezhette, meg mindenki beleszólhatott, és utána gyűrték egy jó darabig, mint a Gittet...
7: Hát igen, az egy az a médiatörvény elfogadását nem előzte meg egy nyilvános vita arról, egy társadalmi vita arról, hogy milyen jellegű médiaszabályozás igazodna ahhoz a médiakörnyezethez, ami 2010-re kialakult, ami nagyon más volt természetesen, mint a 90-es évek közepén, és nagyon szükség volt a 96-os médiatörvény módosítására már akkor, de sajnos egy ilyen társadalmi vita.
8: Ezt úgy mondod, hogy lett volna társadalmi igény a szabályozása.
6: Megérkezett az új vendégünk.
8: Jó, de addig ezt még addig gyorsan megkérdezem. Jó reggel. A másik hír, hogy megérkezett, mert azt hírül adtuk, hogy parkolsz, de hogy megérkeztél az mostani másik hír. Jó reggel, Gombera Kriszta megérkezett. Kriszta vagy Krisztina?
0: Mindegy, ahogy okay. Te neked tetszik.
8: Tehát azt szerettem volna kérdezni, hogy említetted, hogy nem volt társadalmi egyeztetés, hogy máshol az volt a gyakorlat Európa más országaiban, hogy volt ilyen?
7: Hát igen, alapvetően azért a jogalkotási folyamatban mindig be van, illetve főleg egy ilyen kényes kérdésnél, mint a médiaszabályozás, egy olyan társadalmi vita, társadalmi egyeztetés, ami egyrészt bevonja a közvéleményt és a közvélemény alakítóit, másrészt nyilvánvalóvá teszi, hogy zajlik egy jogalkotási
8: folyamat.
7: Serelet
8: volna itt igény?
7: Hát én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Igen.
6: Hogy? Jó. Most már a másik Krisztinát is megkérdezünk.
4: Fölébredt a kérdésre, hogy lehet volna igény.
8: De egyébként csak a szakma részéről, vagy civil szervezetek részéről, amiről ugye most is sokat beszélünk, hogy elnyomják a civil szervezeteket, nincs beleszólási lehetőség, tehát nyilván a szakma beleszólt volna a szabályozásba.
7: Hát igen, tehát önmagában azt gondolom, hogy a nyilvánosságról szóló szabályozás esetében kihagyni a nyilvánosságot a jogalkotási folyamatból, ez egy óriási
8: tévedés. Az minimum kilóg a lóvára.
6: Van egyébként olyan konkrét pont, arról beszéltetek már, amit te most másképp csinálnál? Tehát össze tud hasonlítani
7: mire gondolsz?
6: Hogy a nyilvánosság bevonása nélkül lett valami, ami szóval hogyha
4: mi menjünk ki átveszi.
6: Nem, bocsánat, ez csak tök kíváncsiság.
4: Jó, igen.
6: Nem, ugye ez érdekes, hogy...
4: Abszolút.
6: Hogy van ebbe a szabályozásban most olyan, ami ha meghallgattak volna titeket, akkor az most nagyon másképp lenne.
8: Illetve, hogy volt-e javaslat?
7: Hát nem volt lehetőség ilyen típusú javaslatokat tenni.
8: De tudod, mindig azt mondják a nagy politikusok, hogy hát mondjátok, hát itt ülünk és várunk, mert és van ilyen tényleg, hogy nincs javaslat, de hogyha van, akkor lehet azt mondani, hogy nem engedtek oda.
4: Nincs javaslat. Igen, rengeteg lett volna.
8: Tehát akkor volt előkészített tervjavaslat.
7: Hát, ha végignézzük a 96-os törvény után, mondjuk a 2000-es évek elejétől legalább 2-3 koncepció született a médiaszabályozás megújítására. És hát nagyon köszönő viszonyban nem volt ez az új szabályozás azokkal, illetve persze elemeiben voltak megoldások, amik aztán belekerültek az új szabályozásba, de visszatérve a Kriszta kérdésére, hát nagyon más lenne ez a törvény, hogyha mondjuk a mérték, ahonnan én jövök.
8: Hát csak ezt keresi, hogy kinek lenne ez jó?
7: Hát én azt gondolom, a sajtónak lenne jó, meg a nyilvánosságnak, meg a demokratikus közvéleménynek lenne jó.
8: Csak ez nem érdekel a politikának nyilván, és akkor ennyit politizáltunk.
9: Az a baj, hogy olyan demagóg vagy mindig.
8: Hát mert ez egy demagóg műsor részén, ugye?
4: Ja, ez jó, hogy ez az elején
8: mondtad. Kicsit
6: ez tényleg így van, és amúgy a elméletileg környezetvédelmi témákban szoktunk beszélgetni.
9: Szóval csak... tök ide vág.
6: Abszolút
4: mindenki. Ide. Ez most egy embervédelmi téma.
9: Olyan büfék vagyunk a témában, hogy elképesztő.
6: Na, viszont akkor így nagyjából vágjuk így a hátterét, hogy ezt Magyarországon picit nincs jól szabályozva, holott vannak külföldön, külföldi nagyon, igen, próbálok óvatosan fogalmazni.
4: A média munkások azok tudják, hogy milyen a szabályozás rájuk nézve, és ezért a picit az nekünk egy kicsit gyenge szó.
6: És a magának törvényen kívül vannak azért még egy-két én íromány, ami végig vonatkozik a médiában mozgó emberekre, pláne a hírszolgáltatókra, legfőképpen például ez a közszolgálati kódex, amit így próbáltam így értelmezni. Elméletleg ez nem egyenértékű a BBC-nek az etikai kódexével, valószínűsítem, de hogy így összehasonlítható, elméletleg ugyanazt akarták létrehozni, mondjuk, mint a BBC etikai kódexe, ezzel a kódexel, vagy teljesen mást?
7: Igen, a közszolgálati kódexnek az lenne a funkciója, hogy azokat a célokat, amiket a törvény megfogalmaz, a közmédiára vonatkozóan, azt részletezze, kibontsa. Na most ez sajnos...
6: Értelmezhetővé tegye?
7: Pontosan, és segítse a közmédiában dolgozó újságírókat, hogy konkrétan mondjuk a hírgyártást illetén mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni ahhoz, hogy valóban elfogulatlan, pontos, tárgyszerű legyen a tájékoztatás. Sajnos ez a közszolgálati kódex nem bontja ki olyan részletesen ezeket a szabályokat, mint ahogy a BBC kódex. Uh-huh. De van, tehát létezik egy ilyen.
6: De a BBC kódexet például az be kell tartani, vagy csak ez egy ajánlott? Ezt mondjuk inkább a Mombra Krisztiától kérdezem.
10: Igen, ugye a kódexeknek két fajtája van. Az egyik, amit azok készítenek, akik önszabályozásként magukra nézve tekintik egy ilyen belső kijegecesedésből eredményként útmutatásul, és a másik kódex az egy ilyen paternalista felülről hierarchikusan kitalált valami, ami inkább, ahogy mondod, a kódex az nem törvény, de mégiscsak egy rájuk optrojált dolog.
8: Mondjuk ugye egy ilyen iránymutatás? Vagy?
10: Hát egy ilyen, igen, egy ilyen nagyon olyan.
8: Elég
10: jelentős iránymutatás szemben azzal, amikor azt mondja mondjuk egy szerkesztőség, hogy ez a mi elképzelésünk arra, hogy így működik etikusan, erkölcsösen és szakszerűen a média, és ezt transzparens, hogy mi ezeket az elveket próbáljuk betartani. Tessék parancsolni, elolvasni, ez alapján működik. Ez egy nagyon nagy különbség a kódexek terén, és ha megnézitek a pedagógus kódexet, amivel kapcsolatban most olyan őrületes a pedagógusok felháborodása, ugyanezt mondják, hogy ez az ő dolguk ezt kitalálni, és hogy ők azokat betartják. És halkan tenném hozzá, hogy én, mint közmédia hírgyártók a korábbi érában, rám nézve belső etikai kódex kötelező volt, amit a mi hírigazgatónk velünk együtt tulajdonképpen megalkotott, kitalált. Az akkori hírigazgató, az a TV2 hírigazgatója is volt, kereskedelmi tévében is volt ránk nézve belső etikai kódex, tehát hogy ezek olyan dolgok, amik mellett amúgy sem megy el egy szerkesztőség.
8: Egyébként hogy... ez hogy néz ki gyakorlatban, hogy van ez az etikai kódex, ami Krisztina elmondása szerint picit értelmezhetetlen helyenként ki kell találni, hogy mi az bújtatott lényeg ennek a törv vagy javaslatnak, hogy ti tartotok egy ilyen megbeszélés, hogy szerintünk ezt jelentheti, és akkor erre felemehetünk, vagy...
10: Nem volt ilyen szép, tehát a főnök megírta, de véleményeztük. Volt hozzá közünk, és a magunkénak tudtuk tekinteni. Tehát akkor van értelme egy ilyennek, hogyha
6: te azt internalizálod,
10: így van. Na, abszolút jó vezető volt, és olyanokat írt bele, ami se a cenzúrával, se a bújtatott szólásszabadság nyírbálással, sem olyasmivel nem függött össze. Ezzel szemben összefüggött a riportalanyok személyiségi jogainak a védelmével, a kiegyensúlyozott tájékoztatással, csupa olyan dologgal, ami szakmai erkölcsi kérdés, és valóban kötelezőbe tartanunk.
6: És segítette munkátokat?
10: Abszolút segítette, igen. És a törvénynél ugye nekünk többet kell betartani. Egy etikai kódexnek pont az a lényege, hogy azokat az életszerű lukakat kitöltse, amit egy törvény nem tud kitölteni. Nem dolga az élet összes apró részletét szabályozni. Erre kell, hogy kitalálva legyen egy ilyen kódex, nem pedig arra, hogy madzagon rángassa a szerkesztőséget.
6: Képzeljétek el, ugye most, hogy újra megnyertük az FM sávunkat.
10: Gratulálunk!
6: Köszönjük szépen!
10: Nagy szerencsét köznek!
6: Azért be kellett vállalnunk egy-két olyan dolgot, ami nem biztos, hogy közvetlen a tirosnak a kultúrájába tartozik, mint például a napi rendszeres óránkénti minden órában történő hírszolgáltatás 3 perc. Ugye ez kicsit ilyen furcsa a tiroshoz képest, mert ugye eddig nem nagyon volt ilyen, 2-ször kellett csinálnunk ilyet, ez nagyon kedvesen Baló Péterék és csapata csinálta, tehát nekünk, mint műsorvezetőknek, mint DJ-seknek, stb. Nem kellett ilyennel
10: ez mekkora lehetőség egy alternatív hírtájékoztatás.
6: Igen, pont erre akarok
8: rálátni. Hát most kettős dolog, mert ugye itt ment a levelezés, hogy ki hogy fogja fel. Hogy lehetőség vagy átok.
6: De én szerintem ez, jó, nem mondok véleményt, oké, de én pozitívan állok ehhez a lehetőséghez, viszont, és nem, bocsánat, nem viszont, hanem, hogy a kódex valószínűleg, tehát én úgy értelmezem, hogy most mi írjuk a saját kódexünket meg, holott még nem fogalmaztuk meg, hogy igazából ezzel foglalkozunk, de nagyon régóta ilyen apró nüanszi dolgokon is gondolkozunk, hogy ezt hogy lehetne tényleg jól leszabályozni, hogy ezt mennyire lehet engedélyezni, mit lehet, hogy lehet csinálni. Azt biztos, hogy nálunk a politika az úgy kiesik. Mert így én így próbáltam elolvasni az összes ilyen jogi dolgot egyszer így átfutni, és rájöttem, hogy ha a politikával elkezdünk foglalkozni, onnantól kezdve az lehetetlen, hogy mi azt jól tudjuk teljesíteni.
10: De várjál, ezzel azt mondod, hogy óránként tudjátok híreket, hogy nem lesz benne politika.
6: Igen.
7: Okay. És a közéletet azt hova soroljátok? Vagy a politika és a közélet, az hogyan viszonyul egymáshoz akkor? ebben.
9: Új szignál kell, hogy hippi, demagóg és naív műsorunk.
6: Amióta én benne vagyok, szerintem azóta alap, hogy ez így működik, hogy
8: naív műsor. Egyszerű helyzetben vagyunk, mert azt az irányt követjük, hogy mi egy környezetvédelmi műsort csinálunk, és de környezetvédelmi híreket
6: az is
8: fogunk
6: nagyon sok,
8: csinálni.
6: Igen, nagyon sok.
9: Nagyon erősen technikai irányba próbálom elterelni a műsort, hogyha a saját területünkön
8: vagyunk. Ha beszélünk a földtörvényről, az politika szerint?
10: Abszolút, ez most a rokon lélekkel egyetértve kikerülhetetlen. A
6: politikát,
10: az politika.
6: Megfogalmazom, pártpolitikával nem foglalkozunk.
10: Ez már nagy különbség. Megfogalmaztad a különbséget, így van.
8: Igen, egyébként egy utolsó kérdés ebben a témában, aztán menjünk tovább, hogy szerintetek, ugye 2010-ben volt az utolsó kiadása az etikai kódexnek, megérett a módosításra, kellett frissíteni?
7: Most a közszolgálati kódexre
8: közszolgálati kérdezem? Közszolgálati kódex, igen.
7: Az az igazság, hogy én a gyakorlatban nem látom, hogy hogyan működik az egész közmédia működése. Hát, fogalmazzunk diplomatikusan, hogy átláthatatlan. Úgyhogy erre nem tudok pontosan. Én úgy az egészet átalakítanám, tehát ilyen módon a közszolgálati kódex is.
6: Jó, én a jogi oldal és a gyakorlatnak a egyeztethetőségéről szeretném kérdezni Bombera Krisztián, hogy volt-e olyan hírtudósítás, amikor azt érezted a végén, hogy nem sikerült átadni valósan a valóságot a hírben, mert hogy a jog bizonyos pontjai azt mondták, hogy ezt így nem csinálhatod, és nem mondhatod ki.
10: Nem, hát azért, ha amit most mondasz, az azt jelenteni,
6: hogy rosszul van megint a jog,
10: tehát cenzúra van, amivel igen. Én le vagyok gátolva abban a törekvésemben, hogy átadjak.
6: Soha nem éreztél ilyet.
10: Hát ilyet nem, de olyat, hogy a magam eszközei és a képességei tökéletlenek ahhoz, hogy egy hírt sok oldalról, ami másfél percben szeretném beleszuszakolni a néző kedvéért, hogy értse a problémát. Olyan érzésem, ilyen fajta frusztráción volt már, de ha lennének rajta milyen nyomások, akkor én nem csinálnám ezt a szakmát. És volt is már rá példa, hogy abba hagytam, de erről nem szeretnék.
6: Jó. Jó, hú. Na nézzük, igazából túl sok kérdés van, és hirtelen nem tudom, hogy melyikkel folytassuk. De ha esetleg lehet mondjuk egy ilyen kis lájtosabb vagy kellemesebb sztorit, történetet mondjuk tőled kapni az életből, hogy mire vagy mondjuk a legbüszkébb, amikor ott voltál és te adhattál hírt róla, vagy esetleg mi az, aminél azt mondtad, hogy úristen, én ezt legszívesebben megtagadnám, hogy erről mondjuk beszámoljak.
10: Olyan volt, az még amikor elkezdtem az elején volt, a bűnügyi tudósításokkal sokat szenvedek, meg az olyan fajta közéleti témákkal, mit tudom én, prostituáltakkal, ha forgatok, most már jó pár éve volt, sok ritkábban forgatok ma már, ahol azok a fajta erkölcsi etikai dilemmák dolgoznak egész nap az emberbe, hogy mi az, ami szó szerint közszolgálat, tehát egy személynek a sorsán vagy esetén keresztül egy tágabb problémára fényt tudok irányítani, és mi az, ami az ő kiszolgáltatottságát növeli, az ő kizsákmányolását és a média voyeurködését erősíti. A kettő között óriási különbség van, az egyik fontos, a másikat pedig tilos. És ezek olyan finom mesdjék, amiken el kell találni a helyes utat. Például olyan volt, ez más téma most ez inkább a prostituáltakról jutott eszembe, hogy velük milyen nehéz forgatni emiatt. A másik az volt, amikor robbantás van, és ott áll egy hozzátartozó, aki sír, és akkor azt kéri a média, hogy mi legyünk az elsők, akik megszólaltatjuk, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és én azt gondolom, hogy nem kérdezem meg, hogy milyen érzés, hogy éppen felrobbant a férje, és ezt nem is teszem meg, és nem is tettem meg, és, és a vállalva ennek a következményeit, nem lettek végül következményei, mert a adott szerkesztő is át gondoltam, és csak a vérszem tudott, tehát az azonnaliság, ami első interjúnk tőlünk veszik át. Nagyon régi sztori ez, mindegy is, hogy hol volt. De örültem, hogy abban a pillanatban még túl fiatalként is nyomás alatt hierarchiában alul azt tudtam mondani, hogy nekem ez nem éri meg. Tehát akkor inkább ezt most abba hagyom, de nem megyek oda egy emberhez. Mert a kérdésnek nincsen a köz számára jelentősége. Nem adok hozzá semmit, se a történethez, se a közjóhoz. Pusztán turkálok a szenvedésében.
8: Én ezt fölírtam magamnak, ugye, amikor volt a 9-11, akkor te kint voltál, és kintről tudósítottál. Arról lehet beszélni?
10: Persze.
8: Jó. Hogy az milyen? Tehát az például milyen hírszolgáltatás? Tehát ott kutya kötelességének érzi egy híradós, hogy arról tájékoztassa az embereket, mert az egy olyan mértékű esemény volt, vagy, hát vagy te véletlenül ott voltál, és akkor véletlenül történt ez az esemény, és összekapcsolódott, hogy te amúgy is kint dolgoztál, és erről akkor pont te ott voltál, és pont te tudtál hírt adni, vagy érezted, hogy neked ezt el kell mondani az embereknek?
10: Az az igazság, hogy egy híradós, és nem akarom összemérni a két szakma jelentőségét, az orvos szakmával akartam egy például mondani, mert az orvosok fontosak, a híradósok lényegesen kevésbé, de a híradós olyan, mint az orvos ebben a szempontból, hogyha helyzetben van, akkor azonnal szolgálatba helyezi magát, tehát nincs olyan, hogy civil vagy. És ezt a szerencsétlen férjem nagyon sokszor az életünkben meg is tapasztalta, tehát helyből a NASZ utamon ráesett a fejünkre a Concord Párizsban, most képletesen, és akkor kellett róla tudósítani, de akárhova mentünk, mindig történt valami.
8: De akkor neked ez egy hivatás inkább, nem? Tehát valami hír van. Jó, de valahogy lehet, hogy valaki úgy van, hogy hát jó, most éppen nem vagyok szolgálatban. Egy rendőr, aki azt mondja, hogy ott történik egy bűncselekmény, sem tudom, hogy van-e ilyen.
10: A rendőr sem. Jó,
6: épp ezt akartam mondani, hogy néhány munkában megcsinálhatod azt, hogy bocs, nekem lejárt a munkaidőm, de néhány munkatípusban abszolút nem.
8: Hát nem tudjuk, majd behívunk egy tűzoltót, és megkérdezzük, hogy ő hogy áll ehhez, hogy tűz van, és persze, az a jó, oké, igen, csak hogy minden szakmában így működik-e.
10: Sőt, szerintem mondjuk például a különbség az, hogy nekik szerintem szakmai kötelességük is, a híradósnak nem feltétlenül, de csak hivatás. Úgyhogy nem kérdés, hogy ha olyan helyzet van, akkor a kollégáid azonnal megtalálnak bárhol.
8: Vagy. Csak egy ilyen szakmai titok, hogy az hogy történik, például ott vagy, nyaralsz, vagy NASZ úton vagy, és történik egy ilyen esemény, amit mondtál, akkor mi történik?
10: Van két nálad egy diktofon? A telefonon, igen, egy a bombika, akkor kezdjük el a munkát. És így teljesen evidens, hogy dolgozva. Jó, a férjem nehezen értette meg.
6: Jogilag amúgy ezt nézzük már meg, hogy van-e különbség abban, hogyha mondjuk külföldről befelé fogunk mondjuk Magyarországra tudósítani, akkor minket mi ránk a magyar jog vonatkozik, a tudósítás szempontjából minden törvény és minden kódex, de mondjuk, hogyha külföldön magyarként én mondjuk véletlenül egy külföldi rádiónak vagy tévének tudósítok, akkor már az adott, attól, akinek tudósítok, annak a törvényei vonatkoznak rám, ugye?
7: Igen, tehát itt nem a konkrét szemét, az újságírót kell nézni, hanem magát a szolgáltatót, az orgánumot. És az orgánumhoz tartozik egy joghatóság, vagy egy állam.
6: Jó, mert bárhova megyek, én magyar maradok, és a magyar törvények vonatkoznak rám.
7: Nem.
6: Nem.
7: Nem feltétlenül.
6: Tehát mondjuk kimegyek Hollandiába, akkor legálisan szívok?
8: Hát te most ma azt se csináltad egyébként.
6: Jó, oké, de csak úgy megkérdezem, mert én relatíve úgy tudom, hogy attól függetlenül én kimegyek, ott ugyanúgy a magyar jogok vonatkoznak rám. Nem. Nem.
9: Jó, minden országban a helyi ország hatályos törvényeit be kell tartanod. Mind a mellett
6: és a magyart egyáltalán, nem?
9: Hát, mint népszokás a magyar jogszabályokat tartatod.
10: Nézzük, csak fordítva, nem így értelmet, hogy akár egy olyan országból jössz, ahol a sária az érvényben van. Ettől még mondjuk Franciaország közepén nem bánhatsz úgy a feleségeddel, ahogy a sária jog alapján szeretnél. Tehát a helyi törvényeket be kell tartani.
8: Jó, bekapcsolva felejtettük a telefont. Pedig el sem mondtam telefont. Halló!
6: Halló!
11: Sziasztok! Csak megerősíteném, hogy a magyar törvények mindenhol vonatkoznak ránk, akkor is a külföldön vagyunk, és az adott ország törvényeit is be kell tartanunk. Nem én vagyok jogász, hanem a feleségem.
6: Jó, köszönjük!
11: Nincs mit,
8: sziasztok. Szia.
9: Hello.
6: Tehát akkor vonatkoznak ránk, mert itt pont a vendégeink még nem volt, vendégeinkkel még nem volt rajta a füles.
8: Bocs, ez milyen, hogy a feleség a jogász, a férj meg szolgálatba helyezte magát, úgyis ezt nekem mondja.
9: Ez a szolgálatba helyezem magam, ez kicsit olyan, mint az ilyen addikt Facebook posztolók. Mindenről azonnal. Van az ember pszichéjében valami, ami...
10: De azért ez különbség, mert most, aki betelefonált, az közérdekből tette ezt, tehát, hogy valamiben hasznosabb legyen ez a műsor, mint
9: disztinguált, igen.
10: Hát de, fontos de dolgot osztott meg velünk.
9: Hogy mindenkiben van ez a nem szét akarom kültölni a világnak.
6: Én például azért szeretem a tilos hallgatóit, mert hogyha valamit nem tudunk, tuti, hogy van köztük valaki, aki ezt tudja, és azonnal betelefonál, és így közli velünk az infót, hogy de ez így van, és úgy van, vagy ha rosszul mondtuk, akkor ez nem úgy van, hanem úgy, és én imádom.
10: És ez nem egotrip, ez információ.
6: Igen, ez ilyen annyira információ.
9: Persze, ha valamit tudunk, és ő rosszul tudja, akkor is betelefonál, és elmondja rosszat, de az már más.
6: Hello.
11: A feleségem ügyvéd, és azt mondja, hogy sehol semmit nem tartunk be.
6: Jó, viszont nekem még egyetlen egy kérdésem lenne a hírszolgáltatásra, a gyakorlata, hogy volt-e olyan esemény, amikor úgymond volt az esemény, megtörtént az esemény, vagy erőre láthattátok, hogy meg fog történni az esemény, ez két különböző szituáció is, és úgy döntöttetek, hogy inkább nem közditek a hírt a közönséggel, a tömeggel, mert hogy ezt tegyük föl, pánikot okozna maga csak akár a jövőbeni megtörténésének a feltétele kezdeményezése is, hogyha ezt, ti erről azt mondanátok, hogy mondjuk a NASA azt jósolja, nem tudom, azt igazolja előre, hogy mondjuk 2 órán belül valami történni fog, nem tudom. Volt-e ilyen?
10: Hát azért ez egy kicsit ilyen bulvárosabb helyzetnek hangzik, amit mondasz, meg mondtam, hogy a világ végét, de hát azt mégis mindenki bejelentette, hogy jön a világ végé, és végül érdeklődés hiányában elmaradt. Most így ezek jutnak eszembe, de azt hiszem, hogy nem, hát a rémhír terjesztés és a pánikkeltés, azok bűncselekmények. Tehát erre például van jogi szabályozás, és nagyon fontos is, hogy legyen.
6: És mit gondoltak az április elsői hírekkel, hírmondással? Mert azért április elsőt ki szokták használni jó pár csatorna arra, hogy ilyen idézőjelesen nem valós híreket mondjanak. És én például gyerekkoromban belefutottam egy ilyenbe, amit mondjuk relatíve felnőtt koromban tudtam meg, hogy az nem volt valós hír.
10: És tényleg megijedtél, meg trauma volt, meg minden?
6: Nem trauma volt, hanem így az egy érdekesség volt számomra, és így nem értettem, hogy miért nincs azóta róla hír.
7: De ezért legalább elkezdtél rajta gondolkodni.
8: Már megbeszéltük adásban, hogy nincs Mikulás. De nincs.
6: Tehát így áprilisi híreket ti írtatok, április elsői híreket, vagy mondtatok, vagy volt valaha?
7: Én nem.
6: Törvényhozás erről hogyan vélekedik?
7: Hát nagyon remélem, hogy nem gondolkodik ilyen új szabályon.
6: Mert hogy ez igazából ellentmond. De ez ellentmond igazából, mert akkor hamisat állítanak a hírmondók, meg az írók, és igazából akkor az törvény ellentmondó, nem?
10: Hát nyilván, hogyha kontextusba helyezett, tehát hogyha egyértelmű, hogy ez egy április elsőjei tréfa, akkor ártalmatlan. Tehát a vicc az belefér, de a fogyasztó megtévesztése az nem.
8: Most már második alkalommal merül fel a kérdésben, nem megpróbálom értelmesen megkérdezni, ugye a menekültükben volt ez a probléma, hogy a partra sodródott kisfiúról hírt adtak. Ugye az egyrészt jogilag...
10: Meg fotót,
8: igen, ugye az a bombi részéről, bocsánat, hogy így hívlak.
10: Köszönöm, megtaláltuk a nevemet így.
8: Hogy ugye ez etikai kérdés ezen az oldalon, azon meg jogi kérdés, hogy a hír engedi-e, tehát hogy a híradás engedi-e jogilag azt, hogy ilyen eseményről ebben a formában lehet-e hírt adni, és hogy etikailag lehet-e erről hírt adni, hogy erről tudunk egy picit beszélni?
7: Hát jogilag... Az, hogy miről lehet és miről nem, az nem nagyon van szabályozva. A média törvénynek van egy olyan szabálya, ami a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye, ez a rádiókra és a televíziókra vonatkozó szabály, és ez alapján azt vizsgálja a médiahatóság, ha vizsgálja, hogy ha valamiről tájékoztattak, az kiegyensúlyozott volt-e. Olyan típusú szabály, hogy miről lehet és miről nem lehet, strict szabály
10: de
7: nincs,
10: de a... vannak, tudod, hogy mi vért, meg szétroncsolt emberi testet lehet-e híradóba mutatni, mert nekünk például ez tilos.
7: Igen, de az nem egy olyan teljesen strict szabály. És a karikák az például azért érdekes, mert a hírműsorokat nem is kell karikázni. Tehát a hírműsorokon azért nincs karika, mert nem kell karikázni, ugyanakkor figyelembe kell venni a műsoridő megválasztásánál a tartalmat. Tehát nem lehet egy olyan...
10: Mi szűrjük a képeket rendszeresen.
7: Persze,
10: kikockázzuk.
7: Itt jön az, hogy ezek olyan etikai szakmai szabályok, mert hát értelemszerűen nem lehet emberi méltóságot sértő, nem lehet kiszolgáltatott helyzetben lévő embert öncélúan bemutatni rádióban, televízióban.
8: Tehát mondjuk szenzáció, de az újságokban sem.
7: Igen,
8: és hogy innentől kezdve mondjuk a médium dönt arról, hogy mit hoz nyilvánosságot, tehát azt mondják, hogy a jog megengedi, vagy nem tiltja.
10: És de akkor... tiltja. Hát ezt olyan, most pont tiltja.
7: Tehát abban az esetben, hát amikor kiszolgáltatott helyzetben van valaki, akkor és öncélú a bemutatás, azt tiltja. Tehát ebben az esetben van konkrét jogi szabály.
10: De ezek olyan finom problémák a gyakorlatban. Mondok egy példát, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Egyszer egy kisfiút bántottak az iskolában, iskolatársai, de brutálisan. És volt egy ilyen része is, hogy kicsi volt, még alsós, hogy orális szexre kényszerítették a fiú WC-ben. És aztán a szülei bevállalták azt, ez egy kisváros volt Magyarországon, hogy erről ők nyilatkoznak a médiának. És megmutatta valaki a kisfiút. És én örjöngtem. Én fölhívtam a kollégát, hogy az nem létezik, hogy nem takarod ki, hogy nem, hát nem paraván mögött van. És akkor mondta, hogy jó indulatú kollega volt, hogy figyelj, Kriszta, ez egy nagyon fontos probléma, hogy a gyerekek hogy bánnak egymással az iskolában.
8: Pont ezt szerettem volna kitérni, bocsáss meg, hogy az neked, benned hogy fogalmazódik meg, hogy mi az a határ, amíg elmész, hogy bemutatod ezt a kisfiút, vagy a parton fekvő kisfiút, mert fel akarod hívni mindenáron a figyelmet, vagy azt mondod, hogy ez az már durva, ez nem.
10: De most mind a két példa nagyon jó, mert az a halott kisfiú, az egy halott kisfiú volt. Ez a kisfiú, ez még viszont él tovább ugyanabban a városban, és a nagy nyilvánosság miatt az ő élete sokkal rosszabb helyzetben van onnantól, hogy benne volt a tévében, mint addig, amíg már addig is borzasztó kiszolgáltatott volt, és bántották. Úgyhogy erre lett volna megoldás, hogy a kisfiú arcának, a személyiségének a beazonosítása nélkül a problémára fölhívják a figyelmet. Lett volna rá megoldás. Ezt például nem tudom, hogy ez egy puszta etikai, személyes döntés, vagy ezt szabályozták volna. Anyuka beleegyezett.
7: Ez nagyon érdekes, mert korábban nem volt ilyen szabály, és aztán 2012-ben, ha jól emlékszem, bekerült a média törvénybe egy olyan szabály, hogy a műsorban szereplő gyerekek személyiségi jogait, illetve hát személyiségfejlődését is védeni kell.
10: Igen, a gyerekvédelem magasabb lett.
7: Igen,
10: a
7: mert
10: szintje.
7: Hogy korábban a médiatörvény csak olyan szabályokat tartalmazott, ami a néző gyerek védelmét szolgálta. És igen. Aztán volt néhány olyan, és igen. Aztán volt néhány olyan ügy, ami miatt bekerült a törvénybe az, hogy a műsorban szerep

0: Van-e így, hogy jog lehetőséget ad rá, de mondjuk rossz a törvény?
1: Erre jók a kódexek, ugye hát a kódex igen, mindig igen. Szűkíti a lehetőségeidet, és magasabbra teszi a lécet, mint a törvény. De ez a dolga, tehát a törvény az mindig a legkisebb közös többszöröst keresi, az életszerű, és aztán abban kell a lukakat kitölteni.
2: És ha már a kódexben járunk, a tilos próbálja most kialakítani a saját kis hír struktúráját, hogy milyen legyen, milyen híreket adjunk, milyen híreket adnátok mondjuk a tilosban. Mind a kettőtöket kérdezlek, hogy így milyen stílus, magát a stílust is, hogy tartanátok-e ezt a merev, egyszerűen közlöm dolgokat, vagy hogy mennyire lehetne effektelni, egy picit is érzést belevinni.
0: Tilososítani a híreket?
2: Igen, de mint hogy így érted, nekünk ugye az emberi érzések, azok nagyon sokat számítanak, és hogy a hírekben mennyire lehet picit is belevinni az érzéseket. Tudom, hogy véleményt, saját véleményemet nem vihetem bele. Viszont mondjuk hangulat elemeket, ahogy így beszélünk, azt változtatni, nem egyszerűen elmondani, meg téma.
1: Kezded, én ha a tilosban lennék hírszerkesztő, akkor biztosan a korrupcióval foglalkoznék a legtöbbet, meg emberi jogi ügyekkel, meg a civil szférával. Igen, tehát, hogy olyasmi, ahogy mondod, a pártpolitikával fölösleges, azok benne vannak a híradóban, meg mindenki foglalkozik vele. Megpróbálnék olyan témákra koncentrálni, ami most csak a magam konkrét példájából kiindulva, amikor itt készítek egy híradót, hogy mi az, ami kimarad. Mi az, ami egyszerűen az időkorlátok miatt nem fér bele. És az akár a gyerekéhezéssel kapcsolatban, a elmúlt hét részletei, ami akár a parlamentben, akár a nemzeti minimumban, akár az oda-vissza vágások terén, hogy van-e gyerekéhezés, vagy nincsen Magyarországon, ami egy teljesen abszurd párbeszéd. De hogy én például a tilosban ezzel foglalkoznék. Vagy az átlátszót nagyon gondosan minden nap megnézném, és próbálnék minél nagyobb bömbikével hírt adni az ő információiknak, meg tisztelet a többi oknyomozó újságírónak.
3: Nekem még az jutott eszembe, hogy ami nekem nagyon hiányzik, az a követése a híreknek. Tehát, hogy van egy hír, és akkor két hét múlva már semmi információ
2: igen,
3: nincs róla.
2: Egyszerűen
3: kínlódnod kell az online térben, hogy próbáld követni, hogy akkor most az, ami történt, hogy most hol tart, vagy
2: lezárták
3: például a pártot, ez egy olyan funkció lenne, ami lényegében nincs, tehát egy piacirés.
0: Egyébként ti a televízióban úgy csináltok hírt, hogy feltételezitek, hogy milyen nézőitek vannak, ugye nálunk mi azt gondoljuk, hogy olyan hallgatóink vannak, akik a környezetvédelemre fogékonyak, és olyan hírekkel próbáljuk ellátni, hogy ez nálatok felmerül?
1: Persze. Hát nyilván ugye a célcsoport, vagy az egyrészt intellektuálisan is, hogy hova lövöd be, mi az, amit elvárhatsz a nézőtől, a híradó nézőtől, hogy tud. Tehát nem kell megmagyarázni, nem kell egészen fapadosan fogalmazni, mert érti, hogy mi az, hogy GDP, vagy mi az, hogy költségvetési hiány. A másik pedig valóban az érdeklődés, és mindig mindenki marad még, ami nagyon fontos.
0: Nyilván néznek úgy médiumokat emberek, hogy tudják, hogy azt a hírt ott kapják meg, és akkor ez nézettséget vagy hallgatottságot generál, tehát ez létező dolog.
2: Igen, a negatív és pozitív hírek téma, én ezt most felhoznám.
4: Várj, ez most különböző.
2: Jó,
4: oké. Tibi kérdezte, hogy a hír mint termék, az mennyire...
1: Hát ugyan, a minden... híradónak ugye van egy hangvétele, attól függően, hogy honnan kapott, tehát szerintem, ha így elkezdesz nézni egy híradót, úgyhogy nincs rajta logó, akkor tudni fogod a különbséget az ATV híradó és a Magyar Televízió híradója között körülbelül 3 másodperc után. De ami a legfontosabb szerintem, ami minden híradóban illene, ha azonos lenne, de hát ez már egy igazi vágyálom, és bekaptam a naív bogyót, az a kritikai hangvétel. Tehát a távolságtartás arányomott információtól, vagy a mögé nézés. Most mondok egy konkrét példát.
0: Mert hogy erre nincs igény szerinted?
1: Nincs vagy, idő, nincs rá, ez már forrás sokszor, mint ahogyan most, amit te kértél tőlük, hogyha a tilos csinálna ilyet, hogy nyomon követi azokat a híreket, amit állsz a busz megállóba, és arra mondasz, hogy 2 hete volt ez a sztori, hogy azzal vajon mi lett? Az ember és forrás. Tehát ha ti ezt elkezditek csinálni, akkor neked kell, hogy legyen 4 kollégád, aki egész nap ezt túrja, és fölhívja a megfelelő embert, és utána azt formába önti, visszaigazolja.
2: Mi nem hírként azért néha csináltunk ilyet maga a műsoridőnkben, hogy így egy-egy téma, környezetvédelemben eléggé sok ilyen valamit, így érdemes hosszú ideig így követni, és a normális, átlagos, relatíve, bocsánat, általános hírekben meg nem tudsz erről olvasni túlságosan. És például az Illatos út többször is bent volt.
0: Most x-eltem ki egy kérdés. kérdés, mert Bombira reagálva nem lesz rá idő, de

0: Egy olyanra van, hogy ugye mi mind környezetvédelmi és környezettudatos műsor, hogy látjátok, hogy kell több környezettudatos hírről tájékoztatni az embereket?
1: De amúgy, hogy igen, meghallgatunk mindeket is.
2: Hát én most csak a személyes véleményben, én nagyon szeretem ezeket. Tehát, hogy igen.
0: És most van erre lehetőség? Vagy hogy
2: értem?
0: Hát, hogy van olyan médium, ahol kifejezetten azt gondolod, hogy te most oda kapcsolsz már itt ilyen híreket, vagy ilyen információkat? Hát ezen kívül.
2: Én alapvetően online terekben tájékozódom, és ott azért
1: amúgy például
2: ott ez úgy navigálni az ember.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy én pont azon gondolkoztam, hogy idézőben mi kényszerűségből vettük fel azt, hogy hírt fogunk most minden órában mondani, holott az online felületek azok annyira el vannak áradva már hírekkel, hogy mindenki, szerintem nagyon nagy százalék az embereknek az online felületről veszi a híreket. Mondjuk én abban egy kicsit félek is, mert ott eléggé sok fals dologba bele lehet futni, mindegy. De a lényeg az, hogy ez miért kell, a törvény az miért, például a pályázat, az FM pályázat, az most miért volt benne ennyire kiemelve, hogy óránként hír mindenkinek, és a rádióból is hír jöjjön, hiszen már az online felülete meg rengeteg helyről lehetne olvasni híreket. Nekünk meg miért kell ezt így csinálni? Ez szerinted miért nincsen ez így még aktualizálva, hogy vagy ér egyáltalán annyit a rádióban hallható hír, hogy olyan sok embert elér, hogy az fontos?
2: Igen, tehát a szabályozás hátterében az van, hogy még mindig azt gondolja a szabályozó, hogy a rádió és a televízió sokkal több embert ér el, tehát hogy ezek azok
1: a... És ez valós amúgy?
2: Igen, tehát a Mértéknek vannak olyan kutatásai, hogy az emberek Magyarországon milyen felületeket használnak, amikor híreket fogyasztanak, és egyértelműen a nagy kereskedelmi televíziókból tájékozódik az emberek
3: 70-80%-a. Meg a közmédiából, ma már a közmédiából.
2: Is, de azért nagy részt a fő...
4: De ezek iszonyatos százalékok, szóval annyira kicsi penetrációja van az online portáloknak.
1: Pedig én pont fordítva gondolom, hogy már nagyon sokan így az online felületről nyomják az infókat.
4: A nagyon népszerű online portálok hangvétele nem is olyan nagyon komoly. Nyilván ez egy stratégia.
3: Azért a nagy hírportálok ma pótolnak egy olyan munkát, amit a tévék és a rádiók nem tudnak megcsinálni. A gazdasági, politikai, kritikus és körültekintő és oknyomozó munkát azt ők elvégzik.
4: Viszont a kis színes videók témakörre az meg nagyon érdekes, meg nagyon izgalmas, mert a kereskedelmi tévéhez vagy a közmédiához képest egy online portál sokkal gyorsabb tud lenni. Annyira sokkal gyorsabb, hogy egy nappal gyorsabb akármilyen tudósításban. Kiszalad valaki egy telefonnal vagy egy kis buta kamerával, és
0: ezt felírtam, hogy
4: taxiban igen, hazafelé megvágja a laptop.
0: Igen, hogy az infokommunikációs változások óta szerinted hogyan változott a hírérték? Tehát, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt milyen értéke volt egy tévében való híradásnak, amit most az Ádám is mondta, hogy bárki lehet hírszerkesztő gyakorlatilag.
3: Igen, szerencsére. Én ezt nagyon szeretem, mert szerintem ez demokratizálja a folyamatokat.
0: Nem lehet semmit elrejteni.
3: Nem lehet semmit elrejteni, ha valami fönt van a neten, és egy Amerikában hány ilyen példa volt, hogy olyan emberjogi esetek, vagy például most a rendőrségnek a feketékkel kapcsolatos bánásmódja, hogy hogyan lőnek le fegyvertelen feketéket fehér rendőrök országszerte, az egyértelműen kizárólag a kamerának, az embereknél lévő telefonnak köszönhető, hiszen ezeket rögzítették. Civilek fölrakták a netre, és onnantól ez egy országos ügy, amit most már ki kell vizsgálni. Ez mindig is így volt, csak mindig következmény nélkül maradt az Egyesült Államokban, most nem.
0: Halló!
5: Szép jó reggelt mindenkinek, kis kezeiket csokolom, Cukrosi, mi te vagyok.
0: Szia, mond.
5: Én a felelőről érdeklődnék, hogy nagyon-nagyon elrugaszkodott lennék a valóságtól, hogyha azt mondanám, hogy a médiatörvény kutya kötelessége lenne előírni, hogy ugye mondjuk azt, hogy van kormánypárti és ellenzéki hírműsor, hogy országos lefedettséggel bírjon egy ellenzéki is, meg egy kormánypárti is, ez nagyon elrugaszkodott lenne a valóságtól. Megköszönöm a
0: választ. Köszönjük. Szia.
3: Az az iszonyú, hogy én úgy örülnék, hogyha a hírműsorok nem lennének kormánypártiak és ellenzékiek. Mert nem ez a dolguk.
4: A médiatörvény szerint nem is az.
2: Hát az a helyzet, hogy a jog tényleg úgy közelít a kérdés felé, hogy minden rádióban és televízióban lemenő hírműsornak kiegyensúlyozottnak kéne lenni. Tehát föl sem merül ez a kérdés, hogy kormánypárti vagy ellenzéki híradó.
1: Ez elméletileg le van írva amúgy.
3: És természetesen fölmerül.
2: És hát az a baj, hogy, hogy ez egy életszerű kérdés. Én nem szeretném, hogyha elmenne be az irányba a szabályozás, mert azzal, azzal kimondanánk azt, hogy, hogy ez egy nem egy...
0: De akkor nincs szabályozva? A dolog, tehát akkor nincs szabályozva van, de egy utókövetve nincs. Tehát, hogy a következményeket nem tárja fel senki, mert le van írva, hogy ezt kellene csinálni, de most úgy érezzük, hogy nem kiegyensúlyozott a hírszolgálat.
4: Lehet a lakossági bejelentést.
2: Igen, tehát van egy ilyen szabály, hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni, a médiahatóság hivatalból ezt nem vizsgálhatja, hanem csak panaszbejelentéssel jár el. Viszont azt lehet látni, hogy rendkívüli módon lecsökkent a panaszok száma.
3: Tényleg?
2: Igen. Míg 2010 körül olyan 70 panasz volt éves szinten, mondjuk 2002-ben 150, tehát hogy ez egy folyamatos csökkenő tendencia volt, tavaly 33 panasz érkezett, aminek a fele az a Jobbiktól, a másik fele meg nagyrészt egy civil szervezettől.
0: Akkor ez társadalmi problémát jelez elő?
2: Hát azt jelzi, hogy a társadalmi beágyazottsága, fogalmazunk így, ennek a jogintézménynek nem túl nagy. Tehát, hogy az emberek nem foglalkoznak ezzel. Korábban, tehát mondjuk 2000-es évek elején, de aztán folyamatosan csökkent. Én azt gondolom, hogy azért, mert nem életszerű ez a szabály. Most már. És az emberek ezt látják, ahogy a kérdésben is megfogalmazott, hogy van az, hogy van egy állami televízió, és nincs a másik oldalon, miközben maga a hírszolgáltatás funkciója kérdőjeleződik meg, ha ez a kérdés egyáltalán felmerül, hiszen a hírszolgáltatásnak elfogulatlannak, pártatlannak, tárgyilagosnak, tényszerűnek kellene lennie. Tehát, hogyha már fölmerül ez a kérdés, akkor ott már baj van. Már van az egész médiarendszer.
3: De a hallgatónak igaza volt, ne fölmerül nem, a kérdés.
2: Azért mondtam, hogy abszolút életszerű a kérdés, csak nagyon nem lehet jogi eszközökkel
3: megragadni.
1: Én a pozitív és a negatív hírek súlyáról, arányáról szeretnék csak egy kérdést felrakni. Én azért nem nincsen már előfizetésem sajnos tévére, mert egyszerűen nem voltam hajlandó folyamatosan nézni azt, hogy csak negatív dolgok történnek a világban, holott én úgy veszem észre, hogy rengeteg pozitív dolog történik, és hogy ez honnan jön az, hogy inkább negatív hangvétel, vagy negatív eseményekről szóló hírek vannak inkább a hírműsorokban, hogy az emberek igénylik ezt, vagy a hír alkotók, mármint hogy a hírírók meg a média szereplők gondolták azt, hogy ez az, amit inkább ráharapnak az emberek, és inkább ezt adjuk le.
3: Ez egy tök jó kérdés egyébként, mert ugye sehol nincsen leírva egyfajta szabály arra, hogy néz ki egy híradó, csak így a fejünkben létezik egy ilyen, és olyan jó azokat megszegni. Tehát amikor így a szerkesztők egymás között vitatkoznak, hogy de hát mindnyájan tudjuk, hogy ez a hírsorrend például, és akkor a másik visszakérdez, hogy honnan is tudjuk, hogy ez a hír, miért nem fordítva van a hír, miért a parlament az első, nem pedig az, hogy változnak a gyes szabályai. Sokkal több nőt érint a gyes szabályainak a változása, mint hogy két parlamenti politikus összevezet. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, amit föltettél. De ugye a közhelyes Hölgyeim. Válasz erre az, hogy nem az a hír, hogy a postást megharapta a kutya, hanem fordítva. De
0: hölgyek, mennünk kell. Egy gyors szokásomhoz híven egy gyors idézettel zárom. Mint a meleg tenyérben azonnal elolvadó hópihe, a hír is csak akkor számít igazán, amikor először találkozunk vele. Hölgyek, köszönjük, hogy itt voltatok. Át kell adjuk a helyet a másik csapatnak. Nagyon sok kérdés bennünk maradt.
2: Köszönjük.
0: Legyen jó hétvégétek.
1: Jó. Szép mindennapotok.
0: Köszönjük.
4: Sziasztok.
0: Sziasztok.
6: Sziasztok! Folytatjuk a Tilos Rádiónak a magyar hírnapját. Mikrofonnál Horváth Ádám, a pult mögött DJ Tax. És ahogy a mai nap folyamán csupa nagyon neves és nagyon-nagyon nagy szaktekintély jelent meg a stúdióban, most szintén egy ilyen embert köszönthetek nálunk, aki nem más, mint Vince Mátyás. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat a rádióban.
7: Természetesen elfogadtam. Most idefele jövet gondolkodtam azon, hogy mikor voltam utoljára a Tilos Rádió vendége. Van annak már 10 éve, úgyhogy ha 10 évenként vagyok vendég, azt elbírom.
6: Hát bízzuk benne, hogy azért a jövőben gyakrabban is. Hát csak legyenek hozzá pozitív okok is, mert valahogy nekem egy kicsit az az érzésem ezen a mai napon, hogy a hírrel és a hírekkel, illetve a hírszolgáltatási kötelezettségről való beszélgetés az néha egy kicsit keserédes téma. Jól látom?
7: Hát jól látod, mert ugye ma Magyarországon nagyon sok probléma van a hírekkel általában, és ezen belül a közszolgálati hírekkel. Például az első és legnagyobb, hogy ezek nem, amit a Magyar Távirati Iroda gyárt, egyébként már nem saját néven, mert mint intézmény megszűnt, amit én nem csak az intézmény volt vezetőjeként, hanem újságíróként is nagyon sajnálok. És ez most tulajdonképpen degradálva van egy főosztályá, az MTVA keretein belül, bocsánat, mert én se követem, már rosszat mondtam, mert már nem az MTV-e, hanem a Duna műsorszolgáltató RT része.
6: Ez egy olyan dolog, amit szerintem sokan a házon belül se tudnak már lassan követni, hogy igazából kicsoda ki és micsoda mi valójában.
7: Igen. Hát egy létrejött egy olyan közmédia szervezet, amelyik ugye híreket is gyárt, csak hát ez a hírgyártás, ahogy mondtam, igen sok minden problémával van terhelve. Először is a szónak a nemes értelmében ez nem közszolgálati, már csak azért sem, mert a felügyeleti rendszere teljesen a kormányzati kezekben van, a NMHH, a médiatanács, maguk az intézmények, az MTVA és a Magyar Televízió, a Duna Televízió az elmúlt pár évben olyan személycseréken mentek keresztül, aminek az egyik lényege az volt, hogy a régi kádereket kidobni, és helyette új, a jelenlegi hatalomhoz hű kádereket a helyükre tenni. Na most ez, én nem misztifikálom a korábbi kollégáimat, hogy milyen fantasztikus csak voltak, bár hát néhány nagyon tehetséges csapattal dolgoztam együtt, amíg az MTI-nek voltam, egyébként 8 évig az elnöke, és ezt az egész hírgyártási mechanizmus átalakítása már abban a szellemben fogant, hogy könnyen lehessen irányítani, központilag lehessen irányítani, és központilag lehessen dirigálni. Kezdem azzal, hogy amikor ez az MTVA létrejött, nem sokkal azután, hogy engem eltávolítottak a cég éléről, mert azért ezt se felejtsük el, hogy én nem önszántámból távoztam onnan.
6: Benne van a következő kérdésén egyik ez, igen.
7: És nem is úgy, hogy lejárt a szerződésem, nekem még lett volna 2 évvel.
6: Igen, ha jól tudom, hogy a 2010-ben.
7: 2010, igen, novemberében ért véget, és az egy olyan szerződés, amely 2012-ig tartott eredetileg, és Sólyom köztársasági elnök úrtól vettem egyébként át a megbízó levelemet, amelyben, ha emlékeim nem csalnak, benne is volt a dátum, amelyikig nem töltöttem ki az időmet. Na mindegy, ez már a múlt részem, már csak nagyon kevesen emlékszünk rá, csak az érintettek persze biztosan és hosszú ideig, és egyébként azonnal nyugdíjba is mentem, mert elértem azt a kort, amikor elmehettem már nyugdíjba, és aztán bepereltem az MT-t, mert erre a le nem töltött 2 évre én úgy gondoltam, és úgy éreztem, és nem voltam egyedül ezzel az érzéssel, hogy erre nekem valami felmondási pénz, prémium
6: járt volna,
7: és hát ez a magyar kis csodák egyike, hogy elsőfokon megnyertem a pert az MT ellen, és megítélték egyébként. Nagyon okos volt a bíró, mert nem 5 évre való pénzt ítélt meg, hanem mivel a tervezett 5-ből csak 3-at töltöttem le, azt mondta, hogy a 3 évre jutó részét nekem illendő lenne megkapnom, és az MT ezt megfelelbezte, és másodfokon megnyerte.
6: Úgyhogy, hát ez a kicsit így kijött az átlag valójában, a nulla az egyik oldalon, az egyik irányba, a másik oldalon, a másik irányba. Viszont most jól belevágtunk a közepében, egy kicsit még hadd menjek vissza.
7: Persze, hát én is közben elkalandoztam, mert előjöttek az emlékeim. Hát ez bocsánat,
6: ezt úgy semmi, hát hál' Istennek ez ettől jó egy beszélgetés, azt hiszem, hogyha ha spontán előjönnek dolgok, viszont ahogy nézem az ön életre, ezért ebben azért nagyon érdekes momentum van, ugye szerintem az egyik legfontosabb, amit megemlíthetünk, az, hogy a HVG-nek volt a főszerkesztője 79-től.
7: Igen, ezt én úgy szeretném pontosítani, hogy én voltam az alapító főszerkesztője.
6: Akkor elnézést kérek, igen.
7: Lehet, semmi baj, ez egy ideig úgy is szerepelt a HVG impresszumában, hogy alapító főszerkesztő Vince Mátyás egy éve, vagy másfél éve, vagy 2 éve, már nem tudom, ezt valaki kiszedte, úgyhogy simán maradtam az első kronológikus sorrendben.
6: És meddig volt a HVG?
7: Én 79-től 88-ig voltam a HVG élén, és 1988-ban elmentem Washingtonba, az Egyesült Államokba. Ki akartam próbálni magamat a szabad verseny körülményei között is, és a Washingtonba kerültem. Egyébként egy pályázat, egy állás, meg volt hirdetve egy állás, szerkesztőt kerestek, tehát azért nem távolodtam olyan nagyon el az eredeti szakmámtól, és föl is vettek szerkesztőnek, és két évig, 88 és 90 között kint dolgoztam Washington DC-be, és először az első évet egy olyan hírlevél kitalálásával és megvalósításával töltöttem, amiből a végén nem lett semmi. Egy nemzetközi kitekintésű gazdasági bulletin lett volna, amelyet egyébként ők akartak, és erre írták ki a pályázatot, és egy nagy grémium, több osztály és több igazgató részvételével egy ilyen, mondhatni úgy, egy szerkesztőbizottsági vagy felügyelőbizottsági ülés volt, amelyik a benyújtott minták alapján döntött arról, hogy mi legyen ezzel és meginduljon el, és az egyik fő igazgató, az egyik első kérdése az volt, hogy uraim, egyáltalán szükségünk van nekünk erre az egészre? Ezt meggondoltuk háromszor is, hogy kimegyünk a nyilvánosságra olyan belső dolgokkal, mert ugye érdekes csak akkor lesz ez, hogyha belső dolgok is vannak benne. Gondoljuk ezt meg még egyszer. Na, ez annak az ülésnek a hangulatát is meghatározta, mert lényegében azzal keltünk föl, hogy még teszünk egy próbát, de van esély rá, hogy nem indítjuk el. Na mindegy, nem indult el, úgyhogy váltottam, átmentem egy másik főosztályra, ott viszont egy olyan hírlevelet alapítottam, amely mind a mai napig kiadásra kerül a Világbank által, akkor úgy kell, az volt a cím, hogy Socialist Economies in Transition. Ezek voltak az átmeneti szocialista gazdaságok, mint Magyarország, tulajdonképpen akkor már elindultak a kínai reformok is, de tulajdonképpen az egész térség. Na és akkor aztán, mikor kevés socialist economies maradtak, vagy elfogytak, akkor a socialist az lejött a címből.
6: És maradt az economy.
7: Igen, economies in transition, akkor ez három év múlva valaki rájött, hogy ez egy hosszú cím, az igaz, és akkor lett transition belőle, és nem hiszed el, hogy három vagy négy évvel ezelőtt megint változtattak a címét, és most már úgy hívják, hogy beyond transition, tehát túl az átmeneten.
6: Hát szépen az evolúció megy.
7: Így van, úgyhogy nem tudom, hogy a következő címe mi lesz. Na mindegy, szóval ezt csináltam 88-90-ig, és aztán 90 nyarán úgy döntöttem, mivel nem akartak egy rendes hosszabbítást adni, csak három hónapot, bár biztosítottak róla, hogy Vince úr most éppen ilyen a munkaügyi helyzet, maradjon csak, higgy el.
6: Ez a versenyszférának az egyik jellemzője.
7: Igen, higgy el, hogyha jól dolgozik, akkor három hónaponta meg fogjuk hosszabbítani, és erre azt mondtam, hogy kérem szépen, én ugye most kétszer egy éves szerződése voltam így, most miért várják el tőlem, vagy voltam itt, hogy egy három hónapos szerződéssel beérjem, adjanak egy vagy két évest, és akkor azt megfontolom, az most nem megy.
6: Hát valójában akkor a Magyar Népköztársaságból ment el, és egy magyar köztársaságba érkezett szinte vissza.
7: Hát, igen, ezt jól mondom.
6: Milyen volt ezt ott kint megélni egyébként? Hiszen nyilván ott nem csak a magyarországi történések, de az egész közép-kelet-európai nagy mozgolódásnak azért nyilván volt valamiféle lenyomata.
7: Hát magában a bankban is, meg a mindennapokban is, a természetesen faltam az újságokat, néztem tévét, rádiót, próbáltam követni, hogy mi történik Magyarországon. Már azért akkor e-maileket rendesen kapott az ember ismerősöktől Magyarországról. Hát olyannyira, hogy mi megrendeztük a távszavazást az első szabad magyar választások kapcsán, egy nyilván a saját magunk által szerkesztett vagy kitalált szabályok szerint, egy a kint élők vagy a kint lévők közül lehetett szavazni, már csak arra emlékszem, hogy az MT akkori washingtoni tudósítójához kellett a szavazatokat beküldeni, és azt hiszem valami 250 szavazat érkezett, és az SZDSZ nyerte egyébként ezt a külföldi szavazást, és hát, de visszatérve a kérdésedre, olyannyira kíváncsi voltam, hogy mi van itthon, hogy úgy döntöttem, hogy nem maradok kint, és visszajövök, mert itt van az izgalom, itt van a rendszerváltás, és igaz, hogy a lényegem már a rendszerváltáson túljutott, vagy a rendszerváltás első lépéseit már az ország megtette, szabad választások megtörténtek, létrejött az első demokratikusan választott kormány. Én eldöntöttem, hogy nekem itthon van a helyem, és visszajöttem.
6: Tehát akkor gyakorlatilag ebben a hazajövetelben maga a rendszerváltás is
7: maga szerepet játszott. Rendszerváltás játszott azt hiszem a legfontosabb szerepet. Itt van az izgalom, ide kell jönnöm, és természetesen kaptam egy visszautasítatatlan állásajánlatot, mert ugye én elvileg visszamehettem volna a HVG élére. A HVG-t akkor a Magyar Gazdasági Kamara adta ki, és a Magyar Gazdasági Kamara vezetőivel én mikor kimentem, akkor én megállapodtam, hogy én fizetés nélküli szabadságra megyek.
6: És valójában akkor ezzel foglalva volt a pozíció.
7: És foglalva volt a pozícióm, és az utódom, a Lipovec Iván, azt tudta ezt nagyon pontosan, hogy én, hogyha úgy döntök, hogy visszajövök, és amikor visszajövök, akkor nekem ez be van ígérve, ez a pozíció. Ezt nem nagyon terjesztettük, de ez egy szűk körbe azért tudott volt, és akkor aztán én úgy döntöttem, ez teljesen a saját döntésem volt, hogy én nem a HVG élére jövök vissza, hanem egy Eurexpansion nevű multinacionális csoport elcsábított, akit egy Jean-Louis Servan-Schreiber nevű francia újság csináló alapított, és az volt a víziója, hogy egy páneurópai gazdasági lapok közösségét összehozza, amiben magyar lapok is kellene, hogy tartozzanak, de mit tudom én, az ászlós hajó abban az időben nem sokkal, miután engem alkalmaztak, megszerezték a Kommerszant című, akkor még Szovjetunióban lévő, de ugye oroszországi lapot, ez, és de minden volt szocialista országban, és Magyarországon kiszemelték maguknak a figyelőt, és a világgazdaságot. És engem azzal csábítottak el, hogy én ezt az egészet generálhatom, vezethetem ezt a folyamatot, és hát mivel ez egy nagy nemzetközi konglomerátum, már fogja kinőni magát, amely konglomerátumba a fiatal és tehetséges embereknek nagy lehetősége van az előrejutásra, szóval elbolondítottak és elvállaltam. Na most a probléma ott volt, hogy ez a dolog az Eurexpansion, bár a nevében benne volt az expanzió, túlexpandált, nem a saját pénzért, hanem bank kölcsönből, és a kuvaiti iraki háború utáni hirdetési leülés a nemzetközi piacokon, az kihúzta a talajt a számítások
6: szerintem
7: alól.
6: Szerintem az 91-ből ez ki, beszél, 90-92-ből.
7: Igen, nem, ugyan most valami visszaemlékezést írtam erről közösen többekkel együtt erre a periódisra, hogy hogy is vette meg ez a francia Eurexpansion csoport a segítségemmel a Figyelő RT-t akkor a hírlapkiadó vállalattól részben. Szóval ez is egy régi történet, mint ahogy a hazajövetelem is egy régi történet. Szóval mindegy, Eurexpansion kísérlet megbukott, én ott maradtam állás nélkül, aztán hát nem tudom, nem figyelj, ha belemegyünk az életrajzom részleteibe, soha napján nem vagyunk
6: abba. Nem, én még egy dologra szeretnék rákérdezni, és utána zenéljünk
7: menjünk,
6: egyet,
7: és aztán menjünk vissza a hírekre.
6: Igen. Viszont azért egy dolgot én még nem szeretnék kihagyni, az nekem nagyon érdekesnek tűnt, még pedig ez a 83-as vietnámi ténykedés.
7: Az 73-as, az a 83-as. Az egy viszonylag egyszerű dolog volt. Jött egy behívó, hogy menjek el orvosi felülvizsgálatra a Robert Károly körúti Honvéd kórházba. Én akkor Slapaj újságíró gyakornok voltam a Világgazdaság című napilapnál, és híreket fordítottam, Reuters híreket, meg APA, meg Deutsche DPA híreket, na mindegy. És hát elmentem, ez valami hajnali 8 órakor volt, én már akkor is nehezen keltem föl reggelenként, azért mondom a 8-ra a hajnalit, és ott a ruhatárba vetkőzünk, és ott az egyik ruhatáros nő mondja a másiknak, hogy na megint jött egy vietnámi csoport. Na hát a fene nagy eszemmel én ezt rögtön azért, mivel újságolvasó ember és újságíró ember volt, tudtam, akkor már a hírekben benne volt, hogy Párizsban megkötötték a békét, a vietnámi békét, és megállapodtak a felek, hogy egy 4 országból verbúvált nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottságot fognak létrehozni, lengyel, magyar, indonéz és kanadai részről lesznek ebbe a bizottságba. Na, és akkor aztán ez ma már később derült ki, hogy a magyarok és a lengyelek a nyelvtudás, az angol nyelvtudás hiányát, mert ez angolul folyt a diplomácia, azzal pótolták, hogy minden egyes katona mellé állítottak egy tolmácsot is.
6: Ez egy katonai kontingens volt, vagy egy szakértő?
7: Ez egy egyértelműen a magyar csapat, a magyar honvédség, és két részből állt a magyar kontingens, állt egy a külügyi részből, az a külügyminisztérium felügyelete alatt volt, az volt egy kis létszámú, és csak alapvetően Szajgonban, a dél-vietnámi fővárosban lévő csapat, és volt a nagy csapat, az a tulajdonképpen az a honvédelmi minisztérium felügyelete alatt állt, bár ki tudja azt pontosan, hogy volt az a háttérben, azóta sem néztem utána. Na mindegy, lényeg az, hogy volt az HMSB, EMS, határőr, mindenféle, és tartalékosok, mi voltunk a tolmástisztek, és ez volt a vietnámi csapat, amit a ruhatáros nő mondott a másiknak, hogy behívtak bennünket, csomó tartalékost, és egy elég szigorú egészségügyi vizsgálat volt nyelvvizsga, hát a nyelvvizsga az olyan volt, hogy behívtak egy terembe, és ott ült 3-4 katona, volt egy-két civil is, és elkezdtek velem angolul beszélgetni, és akkor én angolul válaszoltam.
6: Ez egy kötelező dolog volt, vagy az ilyen kötelezően ajánlott dolog volt?
7: Igen. Ajánlották, hogy ezt tulajdonképpen eléggé nyilvánvaló volt, hogy rossz néven vennék, hogyha ebből nemet mondana az ember. És ennek ellenére voltak néhányan, akik nemet mondtak, és különböző utakon elintézték maguknak. Például, ha a családosok voltak, akik könnyebben megúszták, és én emlékszem, hogy valahol valami Pest környéki laktanyában volt a felkészítő képzés egy hét, és úgy folyamatosan űrült ki egy-két ember, egy-két-három-négy, akikre aztán később megtudtuk, hogy elintézték maguknak családi okokkal, de lehetett másokkor is a felmentés. De én fiatal voltam, és úgy gondoltam, hogy ez nagy kaland.
6: Tehát mennyi ideig tartott a
7: kényszerűség? Ezt majdnem egy évig, 11 hónap. Hát persze.
6: Ez érdekes tapasztalat lehetett ez.
7: Most megyek majd vissza jövő januárba körülnézni 40-valahány év után, hogy mi változott. Egyébként volt, aki csak 6-7 hónapot volt kint, és hát ez jellemző volt az akkori magyar honvédségre, hogy megkérdezték, hogy ki mikor szeretne hazamenni, sietne haza, gyorsan hazamenne, vagy minél tovább akarna maradni, vagy mindegy. Na most, aki azt mondta, hogy minél tovább akar maradni, azt hazahozták az első csoportba. Aki azt mondta, hogy most szeretne már gyorsan hazamenni, az maradt a legvégére. És akkor akinek mindegy volt, ne én azt írtam, emlékszem, azt írtam a kérdőjére, hogy mindegy, azok úgy jöttek, amikor jöttek. Úgyhogy ez egy fiatal embernek ez egy nagy kaland volt, hát a Ázsia, a trópusok, egy idegen kultúra, egy maga a békefenntartás volt a legkisebb dolog az egészben, mert nem igazából sikerült a békét fenntartani, mert folyamatosan mentek a tűzszünet sértések, és oda se engedtek bennünket, mert vigyáztottak, hogy és vigyáztunk olyannyira, hogy ez talán furcsának fog hangzani, vagy furcsán fog hangzani, a magyar kontingensnek, ezen belül a tartalékos tolmástiszteknek nem is volt fegyvere. Ezt nagyon rossz néven vettük az elején, aztán rájöttünk, hogy ez mint a színházban úgy van, hogyha a fegyver ott van, az előbb-utóbb el is sül. Úgyhogy nem akartak, hogy baleset érjen senkit se, és ez, ennek a legegyszerűbb módja az volt, hogyha a magyar katona nem kap puskát, vagy nem kap pisztolyt a zsebébe, pláne nem a tartalékos, aki amúgy tulajdonképpen civil, csak beletöltöztetve katona ruhában.
6: Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes élmény lesz újból viszont látni ezeket a helyeket így 40 év után.
7: Hát azért gondoljunk bele, Magyarország is mit változott 40 év alatt, és Vietnám is mit változhatott 40 év alatt. Nyatrang volt az egyik hely, ahol több mint 2 hónapot eltöltöttem. Arra nagyon emlékszem, hogy az egyik nap dühös voltam, hogy minden nap úgy keltem föl, és ezt nehéz elhinni, hogy 7 számra sütött a nap, és egy felhő nem volt az égen. És untam. Arra ébredtem, hogy ez borzasztó, épp meleg is volt hozzá,
6: gondolom.
7: Borzasztó, hogy már megint egy ugyanolyan napra ébredtem, mint tegnap. Úgyhogy, na jó, de hát ez is régen volt, és ott egyébként, ha a média világhoz visszatérünk, annyi érdekes volt az életemet, az is meghatározta sok tekintetben, hogy nem egyedül voltam kint újságíró, bár újságíróként nem lehetett működni, bár Acél Bandi, aki szintén kint volt, meg Friedman Bandi, aki fotósként szintén kint volt, mind a ketten azt képzelték, hogy majd az MT-t fogják tudósítani. Nagyon hamar kiderült, hogy ez nem jön össze, és ez nem megy. A Friedman Bandi azért csinálgatta a fotóit, és egy WordPress fotó első díjat is nyerte egy fogócsere fotóval, ami ott volt az MT-be a szobámnak a falán, addig, amíg az MT-nél voltam. És az egyik újságíró kollega az a Világgazdaságnál volt főnököm, a Gyulai Pista volt, aki Szajgonban a főparancsnokságon teljesített szolgálatot. Én kim voltam a vidéken, és időnként fogorvoshoz beutaztam Szajgonba. Olyannyira, hogy takarékoskodtunk a fogorvos idejével, mert mindig mondtam neki, hogyha már nagyon gyorsan be akarta volna fejezni, hogy akkor most itt hagyjuk abba, majd a következő lukkal jövök legközelebb, mert akkor ez mindig egy indok volt arra, hogy be lehetett menni a vidékről Szajgonba. Na mindegy. Egy ilyen nyári estén, amikor esett a trópusi estő, akkor a Gyulai Pistával hosszasan elbeszélgettünk, hogy a Világgazdaságban, ahol ő volt nekem főnököm, és ahol én slapaj voltam, mint elmondtam, kéne abban egy heti lapot is csinálni. Egy olyan izgalmas ismeretterjesztőt, mint hát olyat, mint az Economist, vagy olyan, mint a Spiegel, vagy olyan, mint a Wirtschaftswoche. És akkor a Gyulai Pista nagyon megértően bólogatott, és azt mondta, hogy írd le, és add ide nekem, majd el fogom olvasni. Na most ebből lett 6 év múlva rá a világ. 73-ban volt mindez, és a HVG megszületett 79-ben, de ennek is hosszú a története.
6: Zenéljünk egyet. És akkor a zene után térjünk vissza a beszélgetéshez. Vendégünk Vince Mátyás, a HVG alapító főszerkesztője és az MT volt elnöke. Jól mondom, ugye az elnököt, mert
7: igen,
6: nem vezérigazgató, hanem elnök.
7: Igen, de hát végül is ez teljesen mindegy. Amikor én voltam az MT vezetője, akkor engem elnök úrnak hívtak, és egy eléggé bonyolult felügyeleti rendszerben végezhettem csak a munkámat. Az egy politikailag kiegyensúlyozott felügyelőbizottság és egy úgynevezett tulajdonosi tanácsadó testület volt fölöttem, és mind a két irányba rendszeresen, meg adhok jelleggel is beszámolással tartoztam, és mindkét testület úgy volt törvény alapján megalkotva és fölállítva, hogy a kormánypártok és az ellenzéki pártok egyensúlyban legyenek, és bizonyos fontos kérdések, például az elnök alkalmazása vagy kirúgása, az kétharmados többséghez volt kötve, tehát magyarul egyfajta politikai konszenzusnak kellett lenni fontos lényegi kérdésekben.
6: Én azt hiszem, hogy ez egy demokratikus rendszerben, azt szerintem ez egy alapvetés, hogy bizonyos intézmények így működjenek, hiszen ugye, hogyha az MT-ről beszélünk, meg eleve szerintem ennek az egész tematikus hírnapnak, ami van itt folyik a Tilos Rádióban, meg eleve a hírekről beszélünk, azt hiszem nagyon gyakran felmerül az a kifejezés, hogy közszolgálatiság, és azt szerintem egy olyan dolog, ami egyre inkább egy kicsit ilyen vaktába pufogtatásként van használva akár manapság, de
7: mindig is így volt, hogy soha senki meg nem tudta mondani precízen.
6: Hogy ez mit jelent?
7: Volt első időben a helyettesem, a Váradi Emil volt, aki azt mondta, hogy az a közszolgálatiság, amit éppen az MT aznap csinál.
6: Na, de akkor itt viszont jutunk el odáig, hogy manapság sajnos én azt látom, hogy akár ugye most már az MT a közszolgálati médiának a része, ami hát gyakorlatilag a függetlenségét teljes mértékben, illetve az önállóságát minimum teljes mértékben aláásta, de abban az időszakban 2002 és 2010 között hát akkor sem voltak feltétlenül kevésbé viharos ellentétek a politikai szcénának a különböző oldalán, hogy mennyire tudott közszolgálati maradni, vagy mennyire tudott politikán felüli maradni az MT, illetve mik voltak azok az irányelvek, amelyek alapján az MT szolgáltatni tudott, vagy egyáltalán mi volt a definíciója annak, hogy milyen híreket szolgáltatott az MT?
7: Igen, hát ez egy sok kérdés egymás után, majd megpróbáljuk szétszálazni. Az első, hogy én, ami ma Magyarországon közszolgálati hírszolgáltatást nevet visel, vagy így nevezik, azt én egy teljesen hibás névnek tartom, tehát a mai MT-re, a mai közmédiumokra Magyarországon nem lehet azt mondani, hogy közszolgáltatást végeznek. Ez egy pártirányítás alatt álló propagandagépezet. Ehhez elég megnézni egy híradót, elég megnézni egy egynapi magyar távirati iroda hírkiadást. Ez már rég nem a közszolgálata. És ugyan mindig probléma volt a közszolgálat meghatározása. Egy kapaszkodó volt az én időmben, ami most már sajnos nincs, akkor volt az Magyar Távirati Iroda tevékenységét külön szabályozó törvény. Tehát törvény szabályozta, és abba rögzítve volt, hogy minden feladatot kell az MT-nek ellátni. Tárgyilagosan, pontosan, megbízhatóan tudósítani a külvilág dolgairól, a közt érdeklő magyar dolgokról, működtetni országos sajtószolgálatot, amelyben a különböző intézmények közérdekű információit kellett közzétenni. Most nem akarok belemenni, ez egy olyan törvény volt, amit 1900, ha emlékeim nem csalnak, 96-ban hozott létre a magyar parlament, és ez a törvény az előbb említett konstrukcióval, ami egyrészt pontosan felsorolta a magyar távirati iroda feladatait tételesen, amely megteremtette ezt a felügyeleti rendszert, az az én meggyőződésem szerint, de én nyilván nem vagyok ezzel egyedül, abban a periódusban, amikor ez így működött, és ez tartott valóban 2010 végéig, 2011 elejéig, amikor a Fidesz ezt az egész média, közmédia rendszert felszámolta, és egy egész új, átláthatatlan rendszert is tett a helyébe. Tehát ez annyit jelent, hogy nyilván nem az én elnöki tisztemtől kell számítani az MTK-ra egy közszolgálatiságát, vagy én nem innen számítom, hanem onnan, amikortól ezt a törvényt, egyébként ez az 1996-os évnek a legutolsó törvénye volt, 100, most fejből már nem tudom, 100 valahányas számot viselt, és egyébként a magyar parlament felügyelete alá helyezte a Magyar Távirati Irodát. A Magyar Távirati Irodának, mint részvénytársaságnak a közgyűlése a magyar parlament plenáris ülése volt. Tehát nekem mindig az éves beszámolómat a parlament előtt kellett megtennem, és ott lehetett ehhez hozzászólni. Egyébként érdekes volt, mert azért már akkor is a politikai kontroverzia ott volt a távirati iroda körül. Például engem kétszer választottak elnökké, amihez, mint az előbb mondtam, kellett egyfajta konszenzus a két politikai oldal között, ami megvolt, de például a Fidesz hol elfogadta az éves beszámolómat, hol nem fogadta el az éves beszámolómat. Tehát az, hogy a főnöki kinevezésemben volt egyfajta egyetértés, ez nem jelentette azt, hogy automatikusan elfogadta volna mindig minden párt az én beszámolómat.
6: Volt ennek a törvénynek olyan kitétele, amely azt a fajta arányosságot tárgyalt, hogy mondjuk egy hírszolgáltatás, tehát egy híradón belül mondjuk az aktuális kormány, illetve ellenzéki pártokkal kapcsolatos híreket milyen arányban kell közölni, vagy nem volt?
7: Nem, de ennek ugye azért vannak nemzetközi sztenderdjei, és az ORTT-nek is volt a törvény alapján némi felügyeleti jogosítványa a közmédiumok és így az MT tekintetében is, és ők rendszeresen vizsgálták ezt fél évenként emlékeim szerint ezeket az arányokat, és rendszeresen ezt nyilvánosságra hozták, és azt gondolom, sőt erre emlékszem, hogy az én időmben nem volt olyan diszkrepancia, ami a nemzetközi sztenderdeknek nem felelt volna meg, tehát ellenzék, kormánypárt arányok rendben voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a parlament alá, hogy mondjam, a parlament alá rendelt paritásos felügyeleti testületekkel ellátott Magyar Távirati Iroda, amelyben a fajsúlyos kérdésekben több mint feles többség kellett a döntéshez, egy olyan hátteret adott, amelyben lehetett korrektül híreket gyártani. Na most azt gondolom, hogy ez sikerült is abban az időben, amikor az MT-t én vezettem, mert az MT tagja volt, bár ugye már 70-es évek óta tagja volt a Hírügynökségek Nemzetközi Szövetségének, és azt gondolom, hogy nem lehettem volna ennek a szövetségnek, két évig én voltam az elnöke, hogyha a Magyar Távirati Irodánál a nemzetközi közösség olyan helyzetet talált volna, vagy értesült volna egy olyan helyzetről, amelyben az MT-nél híreket hamisítanak, vagy híreket hallgatnak el. Úgyhogy én ezzel csak jelezni akartam, hogy egy nemzetközi elismerést is kapott a Magyar Távirati Iroda abban az időszakban, amikor az a csapat csinálta, amit én vezettem, mert természetesen ez a hírgyár egy csapatmunka. A hírgyártás ugye először is kezdődik, amikor az van az belső szabályzatokban, mert kérdeztél szabályzatot itt, és a Magyar Távirati Irodánál minden szerkesztőségnek volt egy külön kézikönyve, és az egész Magyar Távirati Irodának, amelyik részletesen leírta, hogy olyan apróságokat, hogy a százalékot százalékjellel írjuk-e, vagy betűvel írjuk, hogy a különböző külföldi neveknek melyik átírását, akkor a hírnek ugye a bevezető része, a lead, az mint külön, mint a hírnek egy különálló egysége, ez is szabályozva volt, tehát hihetetlen módon a törvény és a belső szabályzatok, és ezen belül a szerkesztőségi kézikönyvek nagyon, nagyon erőteljesen beszabályozták, hogy milyen az a gyártási folyamat, mert ez egy precíz gyártási folyamat a hírügynökségi gyártás, és ez a gyártási folyamat is többszörösen gellert kapott az új rendszerbe. Az új rendszer alatt azt mondom a 2010-11 óta létező és azóta többször átalakított rendszert értem, amelyben az MTI folyamatosan elvesztette a jelentőségét, ma talán egy osztály vagy egy főosztály, önállósága megszűnt, ingyen adja a híreit, és akkor ezt most akkor majd, ha a gyártást végigbeszéltük, akkor beszéljünk a hírelosztáshoz, hogy az ingyen hírszolgálat az a világban alig létezik, talán van Azerbajdzsánban. Amikor...
6: Nem teljesen az objektív hírek.
7: Igen, leheti. Hát de ennek mi a következménye például a magyar hírpiacra? Az, hogy mivel szegények a médiumok, egyszerűen rengeteg médium döntött az utóbbi időkben úgy, hogy nem kell neki fizetős hír, elég neki az ingyenes MTI.
6: Ami viszont...
7: Na de az ingyenes MTI először is nem a teljes MTI hírkiadás, fotóba is csak egy viszonylag gyengébb minőségű mini válogatás van, ami ingyen felhasználható, és hírbe például, főleg nemzetközi hírekbe, kulturális, gazdasági, de még politikai hírekbe is, csak a hírek egy részét adja ki az MTI az ingyenes kiadásba.
6: Magyarul objektivitásban nulla.
7: Hát nem, hanem csomó fontos hír kimarad a nagy hírfolyamból, mert nagyon kevesen fizetnek elő, mert van, tehát megmaradt azért fizetős fotószolgálat, megmaradt fizetős rádiós hírszolgálat, nem, azt hiszem az már az is ingyenes. De van, lehet szakosított híreket, például média hírekre elő lehet fizetni, abban több van, mint az ingyenes, meg a külpolitikai hírekre is elő lehet fizetni, plusz. Na de mivel nagyon kevesen fizetnek elő, ez a nagy híráramba nem jut bele. A híráramba egy szűkített választék jut bele. Plusz ugye az előbb szóltam arról, hogy a hírkészítés az egy gyári folyamat. Például ugye nem mindegy, hogy a minőség ellenőrzés hány emberen keresztül megy, és milyenek a minőség ellenőrök. Hát először is a minőség ellenőrzési pontok számát radikálisan lecsökkentették. Az én időmben több tucat embernek volt hírkiadási joga, ami annyit jelentett, hogy benyomta az enter billentyűt, és kint volt az éterbe a hír. Á, ez ma nem így megy. Tizenvalahány embernek van hírkiadási joga, amit ha 3x8 órára elosztasz, az már rögtön nem is olyan sok. Ha még azt is hozzászámított, hogy egy ilyen kis létszámnál nincs lehetőség arra, hogy egyszerre üljön a kiadók között egy sportos, egy külpolitikus, egy belpolitikus, akkor olyan szerkesztő adja ki, akinek ez nem szakterülete. És hogyha itt olyan is előfordul, már pedig előfordul, hogy kevesen vannak, tehát szűk a keresztmetszet, akkor a hír vár. És vár, és nincs kiadva, és akkor 2 órát késik, másfél órát késik, 2 napot késik, az már másokból késik. A 2 napot késő hír az azért késik 2 napot, mert valaki bekérte.
6: Mert azt akarja, hogy késen.
7: Nem, van ilyen is, hogy akarják, hogy késen, de valaki még el akarja olvasni valahol.
6: Ja, értem. Azt hadd kérdezem meg egyébként, hogy ez, amiről most beszéltünk, ez... Nekem, mint ilyen szempontból laikus embernek 2 dolgot vet fel, vagy-vagy. Ez most dilettantizmus, vagy ez egy célzott irányításnak a fajtája, vagy következménye ebben az esetben?
7: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos, előre kitalált rendszer, aminek az egyik sarokpontja egy olyan szervezeti rendszer létrehozása, amelyben eltűnnek a felelősségek és a világos egyértelmű utak, beleértve a hírnek az útját is, mert akkor lehet, ha nincs egyértelmű hír, akkor hírút, akkor föltűnik, hogyha 2 órára egy hír valahonnan kikerül és vár, amíg valaki jóvá nem hagyja, ugye? Az MTVA, amelyik egy teljesen furcsa állatfajta a magyar gazdaságban, alap. Mi az, hogy alap? A vállalatot ismerünk, egyesületet ismerünk, olyan, hogy alap, mi az, hogy alap. Na most ez annyit jelent, hogy ezzel a megkergült és összekavart felelősségi rendszerrel, amiben senki nem tudja, hogy ki miért felelős, illetve felelősségek ketté vannak osztva, mert valaki megrendel, valaki elkészít, de aki megrendeli, az nem ugyanannál a cégnél van, vagy nem ugyanannál a szervezeti egységnél van a kettő, tehát tulajdonképpen kérdéses, hogy ki a főnöke, kinek, kikinek.
6: Bőven elég meghallgatni, vagy megnézni egy bármilyen műsort a tévében, a rádióban, amíg gyakorlatilag 20-25-30 másodpercig mondják, hogy kinek a megbízásából, kinek a jóváhagyásával, ki gyárt a
7: kiszámára. Igen, így van, ez csak a hit, de egyrészt már érzékelhető, hogy elég bonyolult úton megy keresztül, ráadásul ez meg van bolondítva, és nem egyértelműek a viszonyok. Tehát azt gondolom, hogy el is felejtettem, hogy honnan kanyarodtam most ide ehhez a történethez.
6: Hát gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy mennyire lecsökkent a felelős személyeknek a száma, tehát
7: ja, igen, a igen. Tehát minőségi problémákat okoz, meg lassúságot okoz. Igen. És akkor mondom, az a baj, hogy a kollégák erről, mármint az MT-s kollégák, nyilván nem szoktak a nyilvánosság előtt beszélni, mert az állásukat veszélyeztetik. Itt önmagában az, hogy szakértelem és hozzáértés és tudás lett utcára rakva százasával, hiszen a mai létszáma az összevont TV, rádió, MT-nek még akkor is, hogyha ugye most két helyre vannak szétosztva a Duna részvénytársaságban, meg az MTVA-ba, a korábbihoz képest hihetetlen csökkenés van, tehát jó szakemberek tömkelegét küldték el a Magyar Távirat irodáról. Tehát én bosszankodom rettenetesen, hogyha ha olvasom a régi híreket, mert egyszerűen rengeteg a lassan kiadott, késéssel kiadott, felesleges, vagy nagyon tudatos ellenőrzés alá vetett hír. És ez szerintem mérhetetlen kárt okoz a magyar média világban, mert a köz nem értesül dolgokról, félreinformálódik a dologra. De most tessék, hogy én nem gondolom, hogy bárki olyan nagyon vitába állna, vagy vitába szállna velem, hogy elvesztette közszolgálati jellegét az MTI és a közmédia. Tessék megnézni egy egynapos hírfolyamot a köztévébe. Csak a migránsok, csak a bevándorlás. Ez a téma uralja. Úgy, hogy ezt Magyarországot, ezt én nem mondom, hogy nem érinti.
6: Hát de
7: nem egy központi probléma, különösképpen, hogy az országot ezek a migránsok, bevándorlók, akárhogy nevezzük is, most éppen elkerülik. Az igazi problémát ezek most Szlovénia és Horvátország. Az számára. Na jó, egész nap ez megy.
6: Hát ez egy hisztériakeltő propaganda lépezet, de egyébként, kicsit beszéljünk mondjuk egy másik hírról, ha már példaként, mert igazából ez a migráns dolog már a Vízcsaba is folyik, akár pro, akár
7: kontra. De nem véletlenül folyik. Ez a válasz a kérdésedre, hogy ez nem véletlen, hogy ez így van, ez nagyon tudatosan így van irányítva.
6: De hogy egy például ma reggel néztem a híreket, és gyakorlatilag 3-4 tévés hír, illetve internetes portálon megjelent az, hogy a magyar gazdaság lelassult, és csak 2,3% lett a növekedés, amivel lassult az eddigi trendben. Bekapcsoltam az M1-es híradót, főcím. Idén is 2,3%-kal növekedés van, ami hát az egyik legjobb, és stb. És úgy, gyakorlatilag ugyanaz a hír volt, egy teljesen más szemszögből, és nyilván, hogyha Tápió Röcsögén valaki megnézi, aki más nem tud fogni, akkor ezt nyilván elhiszi, és nyilvánvalóan ehhez áll.
7: Jó, hát ez tálalás kérdése is, ugye azért a hír szerkesztés az egy nagyon felelősségteljes dolog, és természetesen, akik ezt a szakmát műveljük, tudjuk, hogy ugyanazt a tény adatot nagyon sokféle körítésben lehet fölkínálni. Tehát az, és ennek tipikus esete az, amikor százalékokról és ilyen fogalmakról eredményekről beszélünk, mert nem mindegy, hogy mihez hasonlítom. Nem mindegy, hogy egy bonyolult jelenséget mennyire bonyolultan akarok és tudok bemutatni, és mit emelek ki belőle. Tehát a hírszerkesztőnek mindig volt, van lehetősége, noha mindig azt állítjuk, hogy a hírügynökségi hír az sokoldalú kell, hogy legyen, objektív kell, hogy legyen, pontos kell, hogy legyen, gyors kell, hogy legyen, szóval egyszerre kell ennyi minden követelménynek eleget tenni, de azt is tudjuk, hogy ezek sérülhetnek, és azt is tudjuk, hogy a szerkesztői kéz, vagy a szerkesztői szem ebben nagyon sokat számít. Tehát minden igazság szerint a hír folyamának az egészét tekintve lehet vizsgálni, vagy mondjuk egy napot azért meg kell nézni egy tévéadásból, vagy egy hetet meg kell nézni egy hírkiadásból ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy van-e valami tudatos torzítás, vagy sem.
6: Sajnos néhány percünk maradt már, csak pedig ezekről tényleg órákig lehetne beszélni, viszont engem egy dolog még azért érdekel, hogy abban az időszakban, tehát 2002-től 2010-ig mennyire volt jellemző egyébként a különböző akár politikai, vagy akár gazdasági érdekcsoportok, hát hogy mondjam, lobbizása azzal kapcsolatban, hogy most egy adott hír az hát objektíven vagy kevésbé objektíven jelenleg, tehát bepróbálkoztak emberek, akár ennél, vagy akár másoknál?
7: Persze, én elég hamar ismertélet ebbe a múltam is közre játszott, hogy én nálam nem nagyon lehet ilyesmivel kopogtatni, mert én mindenkit elzavarok, tehát úgyhogy egy kézen meg tudnám számolni azt, amikor komoly befolyásolási kísérletnek voltam részese és mindig ellenálltam. Azt is gondolom, hogy a

0: hírfölhozatallal volt kapcsolatos, hanem az MT-nek volt egy használaton kívül álló fotó szerkesztőségi épülete az MT-től, az MT-vel szomszédos telken, amit eldöntött az MTI, hogy egy nyilvános árverésen el fogja adni. És ebben az árverésnek az ügyében hívott fel egy politikus, és próbálta. Nem is tudom, valami vazallusának az érdekeit képviselni, és én igen indignálódva elhajtottam, azt mondva, hogy tessék szíves lenni megmondani az úrnak, hogy vegyen részt nyugodtan a árverésen, és a legmagasabb. Én nem tudom ezt befolyásolni, mert a felügyelő bizottsággal és a tulajdonosi tanácsadó testülettel együtt eldöntöttük, hogy ezt egy nyílt pályázatban fogjuk eladni, tehát én ettől eltérni nem tudok, és nem tudok ebben segíteni.
1: Egy utolsó kérdésre maradt időnk, hogy látja a jövőt itt Magyarországon? És viszont van egy telefonálunk, akkor viszont ezt kérem, hogy a
0: valaki lehet, hogy emlékszik helyettem, egy befolyásolás. Itt vagyunk.
2: Halló, Robi vagyok.
1: Szevasz.
2: Egy nagyon röviden, hogy a köztévében ugye miért a migráns téma folyik ki, mint az özelmi íz a televízióból, hogy addig se mással foglalkozzanak az emberek, tehát hogy ne kérdezzék meg azt, hogy mi van az egészségügyel, vagy az oktatással, vagy a Questorral, vagy a Budakesssel, igen, tehát elég elolvasni a tegnapi Magyar Narancs 3 vezércikkét, és abból az egyik erről is szó van, úgyhogy nagyon jó mind a három. Na, én ezzel átadom a szót, mert rövid az időtök.
1: Köszönjük, hanem. Szia Robi!
2: Hello.
1: Hát igen, sajnos ez a probléma abban, hogy nagyon sokan ezt elmondják, akkor nagyon sokan, akiknek nyilván ez a szájízük ellen van, vagy rossz, azt mondják, hogy ne, ez csak egy összeesküvés elmélet, de hát amikor viszont egy olyan ember mondja ugyanezt, és itt most nem a Robira gondolok, hanem erre, hogy ezek a dolgok így működnek, akkor sajnos nem marad más, mint az ember tényleg elhiszi azt, hogy bizony a nagyon komoly érdekcsoportok, vagy érdekek mentén megy. De akkor még egyszer az utolsó kérdésem, hogy mennyire látja feketén, vagy szürkén, vagy adott esetben akár valamiféleképpen pozitívan a jövőt ebben a térben. Ami nyilván lehet, hogy egy hülye kérdés.
0: Nem hülye kérdés. Hát attól függ, hogy éppen az optimista énem, vagy a pessimista énem kerekedik-e felől. Az optimista énem azt mondja, hogy ez a rendszer így, ilyen módon nem maradhat fenn sokáig. Akkor persze vissza lehet kérdezni, hogy mi az a sokáig.
1: Meg mi lesz utána.
0: És meg mi lesz utána, ez már részletkérdés, úgyhogy ezt már nem vállalom, hogy megválaszolom. És van, amikor a pessimista énem kerekedik felül, amikor látom, hogy mindenki tudomásul veszi, pontosabban szólva, nem mindenki, hanem nagyon sokan tudomásul veszik, néha magamat is rajta kapom, hogy tudomásul veszem, amikor átvernek, amikor próbálnak befolyásolni oly módon, hogy és engem egy fokkal nehezebb manipulálni, mert hamarabb észreveszem, hogy kilóg a lóláb. És néha ez bosszant, hogy az emberek a legnyilvánvalóbb lóláb kilógás esetén se veszik észre, hogy ők manipulálva vannak.
1: Nem akar egy saját hírügynökséget alapítani? A helyzet megoldására nem gondolkodott el ilyen?
0: Hát én gondolkodtam, aztán mindig kiderült, most is kiderül, hogy ez sok pénz egy ilyet létrehozni. És ráadásul azzal, hogy a Magyar Táviratiroda ingyenesítette a híreit, ez egyébként én szerintem ez az EU szabályok ellen való dolog, mert én szerintem, és ez könnyen belátható, hogy egy olyan portál, vagy egy olyan újság, amelyik az MT ingyenes híreit felhasználja, és mondjuk megtölt vele 5 oldalt, az verseny előnyben van ahhoz képest, akinek az 5 oldalt fizetős hírekből kell összeállítani. Magyarul, és mivel ezt a ingyenes MT-t a magyar állam adja, ez egy bújtatott állami támogatás. amiért szerintem föl lehetett volna, vagy föl kellene lépni, és mit tesz ez lehetetlenné? Mindenkit lehetetlenné tesz,

0: aki pénzért árulja a híreit. Mert van ingyenes.
1: Gyakorlatilag monopól.
0: Volt független hírügynökség, néven egy kis hírügynökség, az én időmben is versenytársak voltunk, bár én mindig hogyha szóba került nyilvánosan, akkor egyrészt mondtam, hogy jó dolog a verseny, és a másrészt igyekeztem kisebbíteni a konkurensnek az érdemeit, de ettől még ezt tudomásul is vettem, meg így is volt, hogy ők versenytársak voltak, és bennünket főleg gyorsaságban arra késztettek, hogy ne sokat totojázunk, és amit megszereztünk hírt, azt adjuk ki gyorsan. Megszűnt, tönkrement. Egyszerűen a létalapját vette ki az, hogy van ingyenesen elérhető hírek vannak tömkelegével. Úgyhogy őrült világot élünk.
1: Ezzel egyetértünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen Vince Mátyásnak, a HVG alapító főszerkesztőjének és az MT Volt vezérigazgatójának. Folytatódik a Magyar Hírnap a Tilos Rádión, a zene után jönnek a többiek. Nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy valahol, valamikor ezt a beszélgetést még folytatjuk itt a rádióban.
0: Nagyon szívesen jövök bármikor a Tilos Rádióban.
1: Nektek pedig szép napot és további jó rádió hallgatást. Sziasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

4. A katarszis szót, mint terminus technikust poétikájában először Arisztotelész használta. A költői műfajok elemzése közben azt állítja, hogy a hallgatót a tragédia eseménye megrázza, és benne valami különös zökkenő történik. Valami értelemben lesz részes, amely úgymond katartikus. Katarzis megtisztulást jelent. Az ember eredeti tisztátalanságát részben vagy egészben leveti, értelme megvilágosodik, betegsége meggyógyul, bűneit jóvá teszi. Nem külön-külön, hanem egyszerre. A korrupció nem többféle esemény és folyamat, hanem egyetlen megzavarodás, egyetlen létszint süllyedés. Nem bűn és betegség és értelmi elhomályosodás, hanem az emberi egzisztencia centrális és totális megrombása. A katarzis sem külön gyógyulás, nem értelmi megvilágosodás, nem morális javulás, hanem az emberi létszint pillanatnyi fölemelkedése. Hová? Abba az állapotba, aminek a részese az ember a korrupció előtt volt. A kezdeti trauma rövid időre beheggen. Csak éppen annyira, amennyi idő alatt az ember az eredeti létről tudomást szerez. Ez az az állapot, amit Böhme Urstadtnak, Génon Eta Primordialnak, Szabó Lajos alapállásnak nevezett el. Amennyire vissza tudunk menni, a szót Orpheus hasonló értelemben használta, legalábbis Katarmoi, Tisztulások című műve alapján ilyesmire következtethetünk. A mű elveszett. Később Empedoklész hasonló címmel költeményt ír, és ennek töredékei fennmaradtak. A lélek ős állapota, mondja, az a bizonyos alapállás. Az ember a szeretet világlénye körül vele boldog egységben kering. Amíg beszennyeződik, az egységből kiszédül és lezuhan. 10 000 életet kell a Földön végigélnie, amíg meg tud tisztulni és a boldog keringésbe vissza tud térni. Empedoklész a megtisztulás saját személyében él. A Katarmoi szerint a 10 000 után ő az utolsó testetöltés, aki önmagán a tisztátalanság végső nyomait is eltüntette, és amikor az Etna kráterébe veti magát, visszatér az egybe. Indiában azt mondanák, hogy a nirvánába. Katarzissal gyógyítottak epidaurosban. Mint ahogy a bűnt és az aluszékony értelmet különböző beavatásokban és a beavatások egy változatában, a tragikus színházakban vetették le. A beteg testet Asklépiosz kígyói és a szakrális alvás tette ismét normálissá. Ez is az élet bűnétől való megtisztulás egy neme. A valláshoz semmiféle szálak nem fűzi. A katarzis következménye a tudat szerkezet megváltozása. Nincs szó ceremóniáról és gyónásról, misztikáról és papokról. Rejtett és nyugvó erők ébrednek fel, és az embert, ha elég érett, áthatják. Hogy a megtisztulás gondolata milyen időben merült fel, nem tudjuk. Tény, hogy nincsen olyan ősi, sőt primitív nép, amely ne ismerte volna. Nietzsche feltételezi, hogy a tragédia katartikus hatása a zenével függ össze. Minden esetre a zenének van ilyen tisztító hatása, ha nem is több, mint a szónak, vagy a festménynek, a szobornak, a táncnak, vagy az épületnek. A katarzis megtisztulás olyan értelemben, aki a művészet alkotásait megérti, úgy tapasztalja, hogy azokban a létezés eredeti tisztasága realizálódik. Túl a libidón, túl a mániákos démoni körön érintést nyer abból a világból, amelyet Empedoklész leírt és amelyről az őskori szentkönyvek beszélnek. Az őskori művészet, a kínai, a hindu, az ősgörög, az egyiptomi, az európaihoz képest hieratikus, szent. Ez azt jelenti, hogy Európában csupán néhány elszigetelt művész van, és művészetük elszigetelt teljesítmény, mint Sophocles, Dante, Rembrandt, Michelangelo, Shakespeare, Beethoven. Ott pedig népek élnek ebben a művészetben sok századig. Mert az őskori emberiségnek szent könyve volt, az európainak csupán irodalma van. Az őskorban tudás volt, Európában csak stílus volt.
A kettő között a görögség áll, amelynek sem tudása, sem irodalma, hanem mítosza. A görög az utolsó hieratikus művészet, és a történet minél jobban előre halad, a hieratikus jelleg a bizánciban, a románban, a gótikában egyre fogy, végül elvész, csak stílus marad, és megint stílus. Az őskori művészetek mindegyikében van valami végleges és visszavonhatatlan. Ez az, ami a szentkönyvek tartalma, az abszolút értelem. Mi ez az abszolút értelem? A megtisztult létben való megnyugvás. Mint egy maja, vagy egyiptomi épület. Nincs rajta mit változtatni. Nincs egyéni önkénynek helye. Nincs életéség, nincs mánia, vagy sokkal inkább mindez kiegyensúlyozva, tudatosan és ébenen ott van, mert mindennek ott kell lennie, de természetesen helyén és sublimáltan. Európában Szofoklész az a művész, akinél a katarzis az első pillanatban felismerhető, aki az élettényét nem nézi sem pesszimizmussal, sem optimizmussal, mint később tették, melankóliával vagy eufóriával. Szofoklésznél az élet tragikus realitás. Az ember a korrupcióba születik, és megtisztulásért küzd, még a legjobb esetben is sajátságos eredménytelenséggel, mert a végpont mindig tragikus. A győzelem a bukásban. Az ember dicsősége, ha ezt az életet feladja. Ez a tragikum értelme. Átlépés a megtisztulásba. Valószínűleg ez volt Orfeusz tanítása. Optimizmus és pesszimizmus az életen belül marad, ezért nem végső magatartás. Ez az Oidipus, az Antigóné, az Aias tanulsága. Tisztátalanságba születt. A kezdetek kezdetén az ember az elszenvedett létszint süllyedés következtében korruptá vált. Ezelől a tény elől nem lehet kitérni. Aki elhallgatja pseudo-egzisztens, meghamisított és elhazudott életet él. Az egzisztenciának gyökérig ható megrázkódtatásra van szüksége, katarzisra, hogy a tiszta létezést önmagában helyre tudja állítani, ha csak egy pillanatra is. Az alapállás nem a múltban volt az idő kezdetén. Ez a felfogás csupán mítosz lenne, amit Chuang-tse is elvett. Alapállás mindig és mindenkiben állandóan jelen van, és mindenki elérhet. Ezért alapállás.